Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: A külpolitikai elemzések során viszonylag ritkábban szoktunk Nagy-Britanniával, az Egyesült Királysággal foglalkozni, ha csak nem történik valami olyan pont, momentum, legyen az egy Brexit például, amit nagyon nagy figyelem övez. Hát ilyen van éppen most is, zajlik még a napokban. Erről fogunk beszélgetni Gálik Zoltán egyetemi docenssel, a Corvinus Egyetem részéről. Jó reggelt kívánok, jó reggelt, köszöntöm. Mert hogy sorsdöntő választások, helyhatósági választások, ugye a gyakorlati neve az annak, ami most zajlik Nagy-Britanniában. Ez ugye a tennapi nap folyamán történt. Milyen részeredmények vannak, és miből lehet arra következtetni most?
3: Nagyon korai eredmények vannak még csak, és mint tudjuk, a korai eredményekből még semmi nem következik, de az látszik, hogy körülbelül bejönnek azok a számítások, amit mindenki várt. Ugye a munkáspárt óriási fölénnyel nyerte 2 évvel ezelőtt a választásokat, a parlamenti választásokat országos szinten, és most pontosan az ellenkezője várható. A munkáspárt látványosan összeomolhat, a közel 5000 önkormányzati helyből 1500-2000 helyet is elveszíthet, és helyette pedig a protestpárt, a Reform, ugye a Reform Egyesült Királyság, Nigel Farage-nak a pártja várható, akár 1000-1500 helyet is nyerhet. A konzervatívok nem tudnak magukhoz térni várhatóan, és a korai eredmények is azt mutatják, hogy bizony vannak veszteségeik, és hát a másik két párt, ugye a zöldek, illetve a liberális demokraták azok, akik még mérsékelten nyerhetnek helyeket, de a tendencia az egyértelműen az, hogy a munkáspárt látványos összeomlik, ennek pedig nagy politikai következményei lehetnek, ugye akár a munkáspárti vezető és a miniszterelnök Keir Starmernek a távozása is felvetődött.

0: És még egy nagyon fontos dolog van, aztán majd bármelyik irányba mehetünk, csak ugye Skóciában és Walesben is vannak közben választások, ott Skóciában ugye a parlament, Walesben pedig a nemzetgyűlés, és ott is hasonló tendenciák vannak, annyi előjellel, hogy ott nem a reform, hanem inkább a helyi nemzeti nacionalista pártok lehetnek azok, akik a nyertesei a választásnak.
1: Nem tudom, hogy kellő meglepettséggel kell-e azt a kérdést feltenni, hogy mi vezetett idáig ilyen rövid idő alatt, hiszen elég csak például a román kormány bukására nézni, akinek, ha jól emlékszem, talán fél év alatt sikerült produkálni egy bukást. Itt még nem beszélhetünk bukásról, de azhoz, hogy a 2024-es óriási és lehengerlő fölény és sikerhez képest két évvel későbbre odáig sikerül eljutni, hogy megkérdőjeleződik és egy bizalmatlanság alakul ki a Ragnarok kormánnyal szemben, ahhoz milyen olyan döntéseket kellett hozniuk, amivel nem tudott toleráns lenni a társadalom.
0: Hát ugye mondhatjuk azt, hogy nagy meglepetés nem történt, mert általában ezek a félidős választások az uralkodó párt elleni protest szavazatok, és hát ezek önkormányzati választások, tehát a nagy politikának a hatásai le fognak oda húzódni. De például mondok egy ellentétet, ugye a reform, aki egy kifejezetten a politikai elit ellenességgel kampányol, bevándorlás ellenesség, menekült ellenességgel, ő ugye nagy politikai szinten majd megkérdőjelezhető, hogy tudja ezt átvinni abban a politikai kontextusban, amikor az Egyesült Királyságnak a választói inkább közelednének az Európai Unióhoz, és ugye ez volt a fő üzenete neki, amikor még az előtt pártjai a Brexit párt, illetve a Függetlenség párt képében helyeket szereztek. De hogy mi, ugye a kérdésre válasz, mi volt az, ami miatt mondjuk a munkáspártban ekkora, munkáspárt ellen ekkora bizalmatlanság alakult ki. Ez egyértelműen mondjuk azt, hogy a szürke teljesítés. A gazdaság egy nagyon-nagyon szűk fiskális pályán tud csak mozogni. Nagy az államadósság, a költségvetési hiány nagy, a kamatfelárak éppen most emelkedtek, a kormányzati kötvényeknek a kamatfelárai. Tehát nagyon kicsit tudja csak azokat a nagy gazdasági ígéreteit beváltani, amiket megígért két évvel ezelőtt. Az emberek nem érzik.
1: Ilyenkorra kell ennek elérkeznie?
0: Szokott,
1: ha
0: ugye,
1: nézzük ennek az analógiáját.
0: Szokott, de az, hogy ennyire ugye a klasszikus brit pártrendszer, a kétpárti rendszer, a munkáspárt és a konzervatív párt helyett ennyire kiszínesedik, sőt az egyik párt ennyire megerősödik, az azért talán korábban nem volt jellemző, tehát ez egy új jelenség. És hát még azért mondjuk azt, hogy ugye Starmernek a politikája nem igazán váltotta be azokat a reményeket, amit az emberek az alacsony adózi, vagy bocsánat, az adózási szintnek a megváltoztatásával, akár a közszolgáltatásoknak a színvonalának az emelésével, a kórházi várólistáknak a lecsökkentésével, vagy éppen ugye az utóbbi időben voltak nagy politikai botrányok, ugye Peter Mandelson, aki még a Blair kormánynak volt a nagyon prominens politikusa, őt kinevezte annak ellenére amerikai nagykövetnek, hogy Epstein-nel ugye a kapcsolatai voltak, ebből még mindig politikai botrányszálak fűződnek a mai napig hozzá, úgyhogy itt megkérdőjeződött a vezetési képessége, úgyhogy mindezek így erodálták a munkáspártnak a vezetését is, és magának a kormányfőnek is, úgyhogy hát valószínűleg a következő héten ugye a program az az lesz, hogy szembe kell nézni ezzel a hatalmas veszteséggel, utána a királynak lesz egy beszéde, amiben ugye a munkáspárti kormánynak az új programját fogja az új törvényekkel majd ismertetni, a következő törvénykezési ciklusra, amiből látni majd, hogy merre akarnak elindulni, de utána akár lehet vezetőváltás is. Viszont ugye annyira nem fragmentált a munkáspárt, mint a konzervatív volt, tehát valószínű, hogyha túl tud élni egy ilyen vezetőváltással, három év múlva lesznek a választások.
1: Akkor ezek szerint, hogyha jól értem, két irány áll most Keir Starmer és kormány előtt. Az egyik az, hogy kell-e tartania most egy belső puccstól, hogy megdöntsék a kormányát, vagy hogy tudnak-e venni egy olyan éles fordulatot, jöhet egy olyan erőteljes irányváltás, ami a változás útjára állíthatja ezek szerint őket?
0: Igen, gyakorlatilag ez, de hát kérdés az, hogy le tudja vezényelni ezeket a változtatásokat.
1: Ugye, ő hogyha, személyében gyenge ehhez?
0: Ő személyében igen, nem váltotta be a reményeket. Ugye Andy Burnham, aki a Manchesternek a polgármester, és még a Blair kormányzat idején vállalt fontos miniszteri pozíciókat is. Ő a nagy várományosa ennek a miniszterelnöki széknek, ha elindul ez. Még egy kicsit korai spekulálni ezeken, de ugye fölmerül akár Sadiq Khan, a mostani londoni főpolgármesternek a neve, és hát akár még Ed Miliband, aki a korábbi munkáspártnak a vezetője volt 2014 környékén. Tehát nagyon sok lehetőség van, de hát meg kell várni ugye a veszteségeket, és meg kell nézni azt, hogy hogy néz szembe a munkáspárt.
1: És akkor arra kérném, hogy egy picit menjünk el abba az irányba, hogy Skócia és Wales úgynevezett különötös politikája hogyan hathat a rendszer egészére, mert ön is kiemelte az első gondolatok egyikeként.
0: Igen, ott ugye a Skót Nacionalista Párt volt nagyon sokáig, 1998-ban kezdődik meg a devolúciónak hívott folyamat, ami egy erőteljes decentralizáció, és ugye utána 2014-ben függetlenségi mozgalom volt, népszavazás is volt, nem sikerült elszakadni, de utána kezdődött ugye egy visszafordulás, egyre népszerűtlenebb lett az ottani nacionalista párt, a munkáspárt ott is bejött az első helyre, első-második helyre sikerült ugye lenyomni a többségét, az abszolút többségét az ottani pártnak. Ennek a fordítottját látjuk most, tehát újra erőteljesebb lesz valószínű a nacionalista párt. Kérdés, hogy el tudja érni majd az abszolút többséget, ha nem, akkor a zöldekkel kell megint csak koalíciót alkotnia, de azért egy kicsit úgy kifulladt a gőz ott a munkáspárt térnyerésével a függetlenség mellett, és hát a reform azért ott is jelen van. Walesben pedig szintén nagyon jelentős veszteségeket szenvedhet a munkáspárt, de ott nem várható egy ekkora átfordulás.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy társadalmi szintről ez a fajta nyomás vagy elvárásrendszer, ez nem feltétlenül politikai ideológiák szintjén mozog, hogyha ennyire hirtelen bekövetkezhet egymás után a gyors váltás, egyikből ide, másikból oda mocorgás.
0: Hát mondjuk azt, hogy itt a modern politikában egy kicsit nagy változásoknak vagyunk a tanulni az utóbbi időben. Ugye a klasszikus munkáspárti retorika már Blairrel elkezdett feloldódni a 90-es években. Ugye a globális munkáspárti programban, azokban a nem klasszikus munkáspárti baloldali értékekben, ami akár az üzleti szférának a térnyerését, a támogatását jelentette, ugye eltekintett most is a munkáspárt a vasutaknak a hatalmas államosításától, közműcégeknek az államos, tehát ezek már nem működnek. A kérdés az, hogy tudja-e vajon fenntartani azokat a választói várományokat, ugye így például a bevándorlásnak a csökkentése, itt nagyon komoly eredményeket ért el egyébként a konzervatívokhoz képest, de ugyanakkor még mindig magas a bevándorlás, tehát meg tudja ülni ezeket, vagy meg tudja szólítani ezeket a választókat továbbra is a reform.
1: Tehát eredmények hamarosan, és akkor már sokkal több mindent fogunk tudni, de azért le lehet vonni következtetéseket. Gálik Zoltánnak, a Corvinus Egyetem egyetemi docensének köszönöm szépen az interjút.
0: Köszönöm szépen.
2: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Média piac.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Szép dolog.
1: Igen, rendszer.
0: Szép dolog az elmúlás.
2: Spirit FM 92.9. A magyar zenék specialistája.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Két oldalról került nyomás alá a hazai mezőgazdaság. A rendkívül száraz tavasz mellett az első napokban érkező szokatlanul erős fagy tovább rontotta a kilátásokat. Az aszályhelyzet miatt Magyar Péter azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására utasította Gajdos Lászlót, a stúdióban Koncz Máté.
2: A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnöke, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket!
2: Olvassuk a híreket, de szerintem mindenki tapasztalja, és még a fővárosban is, hogy elképesztő aszály van. Mekkora a baj? Kezdjük a helyzetértékeléssel.
3: Ahogyan ebben a műsorban is beszéltünk már róla, a probléma egyébként is nagy, egy elhúzódó válság időszakban van a mezőgazdaság szinte minden ágazata, akár növénytermesztőkről, akár állattartókról beszélünk. Erre jön még rá egy aszályhelyzet, ami a legjobb esetben is, ha holnap elkezdene esni az eső, akkor is érdemi látható veszteségeket okoz a növénytermesztésnél. Ha pedig így marad, akkor mind a növénytermesztők, a gabonatermesztők, olajos magtermesztők, mind pedig az állattartók aggódhatnak, nekik ugyanis a takarmányuk került veszélybe.
2: Meg lehet azt mondani már most, hogy mekkora a kár? Még akkor is, hogyha lehet, hogy holnap elkezd esni az eső, de idén már kár a gazdák.
3: Az már biztos, hogy van valamilyen kiesés, tehát hogy jó termésünk biztosan nem lesz, hogyha megérkeznének az egyébként az elmúlt napokban ígért esők, akkor egy gyenge közepes termésre még számíthatunk országos kitekintésben. Az viszont még nem látszik, hogy milyen lesz az ára. A kilátásaink ebben a pillanatban nem jók, semmi nem utal arra, hogy a világpiaci alacsony árak tendenciái megfordulnának. Amennyiben mégis így lenne, úgy ez akár kompenzálhatná is, de ugye ebben a formában két ismeretlenül beszélünk, se az árat, se a mennyiséget nem látjuk még pontosan.
2: Mit lehet, vagy lehetne még megmenteni most, mit lehet még kezdeni most hirtelen gyorsan ezzel a helyzettel? Nyilván nem csak reménykedni, hogy a május további része csapadékos lesz.
3: Ugye a vizet fakasztani sajnos még nem tudunk, így ilyen megközelítésben a reménykedés az egyetlen lehetőség.
2: Jó, akkor azonban közbe válunk. Én ezt azért kérdeztem, mert a leendő miniszterelnök utasította Gajdos Lászlót, hogy dolgozzunk egy azonnali vízügyi cselekvési tervet. Azt írta, hogy ez azonnali és egy középtávú, és én az azonnaliból gondoltam, hogy akkor ez valamiféle gyors lépés lesz.
3: Tehát lépéseket lehet tenni gyorsan. Nyilván minél korábban kezdünk el valamit, annak hatása annál korábban érzékelhető. Azonban azt, hogy bármilyen vízügyi beavatkozással ezt a helyzetet lehetne menteni, arról sajnos nem, vagy csak nagyon-nagyon pici mértékben lehet beszélni. Egy oldalról tényleg el kell kezdeni fölmérni ennek a lehetőségét. Ugye föl kell tölteni azokat a medreket, vízfolyásokat, csatornákat, amik lehetőséget biztosítanak a víz megtartására. Ugyanakkor van az országban néhány ezer kilométer csatorna. Ezzel szemben nagy mennyiségű víz a talajban tárolható. A Magyarország területének szinte háromnegyedét mezőgazdászok művelik, tehát a mezőgazdászok tudnak igazán vizet tárolni a talajban, az azonban nem megoldható, hogy ezt egyik hétről a másikra tegyük meg. Viszont az fontos lenne, hogy a mezőgazdászokkal közösen alakuljon ki egy olyan cselekvési terv, egy olyan középtávú stratégia, ahol ez a vízmegőrzés megvalósítható, tehát a mezőgazdaság bevonása nélkül ez elképzelhetetlen. Amit ebben a pillanatban lehet tenni, az a meglévő körülmények vizsgálata, és azoknak a költségeknek, kiadásoknak lefaragása, amik jelen pillanatban a mezőgazdasági termelőket sújtják. Ezeket szükséges áttekinteni, ezekkel kapcsolatban fordultunk a leendő agrárminiszterhez is annak érdekében, hogy minél gyorsabban felmérhető legyen, hogy mit lehet még megmenteni. Nyilván visszafordítani a helyzetet nem lehet, de a termelők likviditásán azért sokat lehet segíteni, akár támogatott likviditás pótló hitelekkel, a meglévő hitelek átütemezésével, azoknak az adók formájára behajtandó kiadásoknak az áttekintése, ami jelenleg terheli a szektort. Hogy csak egy példát mondjak. Az agrárkamarában évente nagyjából 18 milliárd forint tagi befizetés történik, miközben nem vagyok benne biztos, hogy a tavalyi év, ugye még nem látjuk a pontos számokat, termelői profitja eléri a 180 milliárdot. Majd, hogy almát hasonlítunk körtével, mert lehetne nézegetni, hogy pontosan ki fizet be, és ez pontosan kinek az eredménye, de nagyságrendileg látszik, hogy szinte 10% az, amit csak ez az intézkedés elvon. Teljesen egyértelmű a szektor igénye, hogy ezt a kötelező befizetést meg kell szüntetni, a kötelező tagsági jogviszonyt meg kell szüntetni. 10% profitot valószínűleg nem hoz ez a tagság.
2: Hogyha visszatérünk az asszályra, miért nem tudjuk megtartani a vizet? Nem több 10 éve beszélünk erről, és azt mondják a szakértők, hogy persze klímaváltozás, és valóban évről évre kevesebb a víz, nagyobb a párolgás, de amíg hazánkban mondjuk régen 21.000 négyzetkilométer volt víz járt a terület, addig ez most 640. 21.000-ről 640. Tehát ez az egyik legnagyobb baj?
3: A lehulló csapadék kérdése egy dolog. A másik tényleg az, hogy mikor hullik, milyen formában érkezik, és az imént említett párolgás, milyen a hőségnapok száma folyamatosan nő. Az elmúlt években eljutottunk odáig, hogy 30 napot, egy hónapot meghaladják azoknak a hőségnapoknak a számai, amikor az éjszakai hőmérséklet sem egy 20 fok alá, a nappali hőmérsékletet közelíti a 40 fokot, így ha még hullik is csapadék, akkor sem tud beszivárogni a talajba, hanem szinte azonnal elpárolog, és a növények számára elérhetetlenné válik. Ez egy olyan fontos tényező, amivel nehéz bármit tenni.
2: Nagyon sokan azt mondják, hogy ki lehet mondani, hogy az a gazdálkodás, ami most folyik, az fenntarthatatlan. Erre mit mond? Ezt egyébként Gyurica Saba mondta, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora, és ő úgy fogalmazott, hogy egyszer nem lesz mit enni, hogyha ez így megy tovább. Az a talajművelés, ami most van Magyarországon, az nem működik.
3: Az biztos, hogy gondolkodni kell, és változtatni kell valamin. Tehát az a talajművelési rendszer, ami általánosságban jellemző az országban, és itt most nem egy-egy gazdaságról beszélünk, hanem a nagy átlagról, az elmúlt 30-40-50-60 évben más éghajlati időjárási csapadék viszonyok alatt között alakult ki. Tehát az, hogy változtatni kell, az tény. De ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra, nem lehet levenni egy teljesen új gazdálkodási kézikönyvet. Minden talajtípus, minden terület másképp működik. Tehát egy intenzív, fejlesztő, változtató, kutató, kísérletező munka kell, és ennek az eredményei is csak hosszú távon jelentkezik.
2: Egyáltalán nem történt ez irányba semmi sem? Mert ugye azt mondják szakértők, hogy 5-10 balatonnyi víz hiányzik a magyar tájból, ami egyszerűen így kifolyik. Mert hogyha megáll, akkor is megáll, ugye a talajművelés miatt belvíz van, azt meg a gazdák elvezetik, mert kinek hiányzik a belvíz.
3: Ugye pont ez a probléma, hogy ez idáig a víz elvezetése okozott sok problémát, és a mostani vízkezelési rendszerek kialakulásakor nem is gondolt senki arra, hogy ennyire gyorsan megváltozhat a világ, és ami ez idáig problémát okozott, az néhány éven belül akár éltető is lehet. A dolog persze nem ennyire fekete és fehér. Annál a cégnél, ahol dolgozom, volt olyan tapasztalat, hogy a tábla egyik felében belvíz volt, a másik felében pedig öntözni kellett onnan 300 méterre. Így a kollégák a belvízfoltból öntözték a tábla másik részét, ahol már vízhiány volt. Tehát az, hogy valahol belvíz van, valahol megáll a víz, az még nem jelenti azt törvényszerűen, hogy akár pár száz méterrel odébb már nem lenne szükség vízpótlásra.
2: Utolsó dolog, a mostani asszály miatt emelkedhetnek például az élelmiszerárak, ezt lehet-e most látni, vagy meg lehet-e mondani?
3: Ezzel vissza kell utaljak Gyurica Csabának a megállapítására, mert az, hogy az élelmiszerárak hogyan mozognak egyik hétről a másikra, egyik hónapról a másikra, az sokkal inkább a világpiac kérdése. Azonban az, hogyha a magyar termelés olyan szinten zsugorodik, mint amit egyébként az elmúlt évek tendenciái mutatnak, akkor hosszú távon a kilengések sokkal nagyobbak lehetnek, és ez jelenthet problémát akár az élelmiszerárakban is, akár egyébként különösképp a vidéki lakosság fizetőképességének változásában, ott ugyanis a mezőgazdaság és a mezőgazdaságra rakódó gazdasági szektorok azért jelentősen sérülhetnek ebben a kérdésben, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a 2 millió földtulajdonos, aki földbérleti díjat kap a földje után, az amennyiben a termelési érték ilyen mértékben csökken, milyen jövedelem változással, milyen mértékű jövedelem kieséssel számolhat. És ez majd jelentő társadalmi probléma.
2: Nem kapja a támogatást. Igen. Szóval akkor mostani asszálynak miatt nem számít nagy élelmiszeráremelkedésre.
3: Ebben rövid távon nem, vagy ha lesz, akkor nem emiatt lesz.
2: Köszönöm szépen, hogy itt volt.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Most én az Aktuál Balázsra, szervusz Balázs, kik jönnek hozzád.
4: Szervusz György, köszöntöm a nézőket, itt lesz nálunk Gyükeri Mercedes, a HVG újságírója, Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Tompos Ádám, a Magyar Hang riportere. Beszélgetek velük többek között arról, hogy Dopmennél adott interjút Orbán Viktor, arról beszélt, hogy azért ott, mert hát hova is mehetne, mert keresik a hangjukat azok az orgánumok, amelyek eddig a kormányt, illetve a Fideszt támogatták, és azt is mondta, hogy ige forrásként a Nemzeti Sport mellett a vadhajtások.hu-t szokta minden nap megnézni. Ez számára egy fontos kapcsolódási pont, úgy tűnik, a külvilág eseményeihez. Aztán a legfőbb ügyész Nagy Gábor Bálint a 24.hu-nak adott interjút, és azt mondta, hogy Dubajból is haza lehet hozatni a Ferrarikat, és van mód arra, hogy az elmenekített vagyonokat visszaszerezzék, hogyha arra kerül sor. A Szőlő utcai botrány koronatanúja pedig bement az ügyészségre, és névvel tett vallomást arra vonatkozóan, hogy ki az a Zsolti bácsi. Juhász Péter pedig arról beszélt, hogy van videófelvétel is róla, de egyelőre ezt még nem lehetett látni. Ezek lesznek tehát a témáink, néhány perc és jövünk.
2: Balázs, köszönjük neked. Holnap este 19 órától lesz egy rendkívüli egyenes beszéd a parlament alakuló ülése miatt. Egon várja majd önöket, de holnap délelőtt 10 órától az ATV Extrán már láthatják az alakuló ülést, a beszédeket, tehát nagyjából egész nap közvetítjük az ünnepséget. Este 7-től pedig egyenes beszéd. Én köszönöm egész heti figyelmüket, viszontlátásra, kellemes hétvégét!

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy éve választották meg 14. Leó pápát, aki egy egészen új, progresszív szemléletmóddal érkezett a pozícióba, és mindenki azt várta tőle, hogy itt bizony súlyos belső változások, reformok is kezdetét vehetik-e. Most ezt az elmúlt egy évet fogjuk értékelni közösen Gégény István katolikus teológussal, a Szemlélek Alapítvány elnökével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, szervusz, és köszöntöm a kedves nézőket.
1: No, mit lehet elmondani az elmúlt egy évről? Megtörtént-e az a fajta paradigmaváltás, amiről az akkor még leendő pápa beszélt és szólt róla a programja, vagy sokkal inkább egy jó felépített kommunikációnak volt mondható?
2: Óriási várakozás kísérte gyakorlatilag egyáltalán magát a szemét és az ő programját Ferenc pápa után. Ferenc pápának egy nagyon emblematikus 12 éves pápai szolgálata volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy megvalósult az, ami várható volt gyakorlatilag egy évvel ezelőtt, május 8-án, amikor arra a bizonyos erkélyre kilépett Leó pápa, és a béke pápájaként köszönt be. Egyrészt a szinodalitást, a szinodális megújulást, gyakorlatilag az egyház belső megújulását is rögtön ott az erkélyen hangsúlyozta, ezzel kifejezte, hogy bizonyos értelemben folytatni kívánja az elődje szolgálatát, viszont egészen más a habitusa, egy sokkal szelidebb, talán sokkal intellektuálisabbnak is nevezhető az a hozzáállás, az a megnyilvánulási forma, ahogyan vele találkozhatunk. De nagyon érdekes, hogy összeszámolták, hogy az elmúlt 365 napban, és itt szerintem érdekes a számokra figyelni, 400-szor ragadta meg az alkalmat, hogy a béke fontosságára, a béke teremtésre, vagy ahogy ő már május 8-án este fogalmazott, a lefegyverző és fegyvertelen békére hívja fel a figyelmet, úgyhogy azt gondolom, hogy az első év talán nem egy ilyen hatalmas, látványos, mondjuk így, hogy a média címlapjaira kívánkozó lépésektől, döntésektől, szavaktól volt körülhatárolva, de mindenféleképpen egyrészt az egyháznak a belső feszültségeit, mondjuk így viharait nagyszerűen lecsendesítette Leó pápa, másrészt pedig azt tudjuk, és biztos szóba is fog kerülni, hogy a nagyvilágban zajló konfliktusok és a konfliktusok generálóival szemben is a békét és az evangéliumnak a szeretetét képviselte.
1: Azért is érzett fontosnak ezt hangsúlyozni és kiemelni, mert bár nem úgy tűnhet például Donald Trump kommunikációjából, azért itt az arányok, vagyis hogy jóval többször beszélt a békéről és annak fontosságáról, mint ahány napja egyébként pápaként ezt a pozíciót elfoglalhatja, hogy ennek igenis hangsúlyt kell adni, mert finomabban kommunikál, de kommunikál róla?
2: Én egyszer fogalmaztam úgy, hogy ugye a Leó név az az oroszlánnal párosítható, hogy egy szelíd oroszlán ül a pápai trónon most. Igen, valóban egyébként ő maga is úgy reagált arra a firtató kérdésre, hogy miért pont a Leó nevet választotta, és lett belőle egy a 13. Leó után a 14. Leó, mert azt érzékeli, és ezzel jelölte ki a saját pápai küldetését, programját, hogy egy ilyen forrongó, háborúskodó, konfliktusokban gazdag időszakban került ő a pápai trónra, és ezért valószínűleg neki ez lesz a feladata, hogy a békét tűzze a zászlajára, és ez nem egy pacifista, csak mindenki nyugodjon le jellegű béketeremtési szándék, hanem akár a háborúskodó vagy a háborút szító személyekkel, csoportokkal, érdekcsoportokkal szembeni konfrontációt is magában hordozza. Tehát ilyen szempontból nem csupán egy szelíd, de egy bátor pápaságot is láthatunk, amely szó szerint tudjuk idézni Leó pápától, akárhogyha az említett Donald Trumpra utalunk, az afrikai útján, azt hiszem Algériából Angolába repült, ahol úgy fogalmazott, hogy ő nem fél akár a Trump adminisztrációtól sem, és az ő feladata az nem az, hogy a politikával foglalkozzon, vagy a politikába beleszóljon, hanem hogy az evangéliumnak az üzenetét akkor is hirdesse, ha ez bizonyos csoportoknak nem tetszik.
1: Meg lehet nevezni konkrét strukturális elemeket, vagy ilyen értelemben mondjuk elavult egységeit az egyháznak, amelyeket végül is aztán ő a megújulás során felégetett, elégetett, és ugyanitt kérdezném azt is, hogy az általa említett missziós egyház ebben aztán hogyan találta meg a helyét?
2: Hát talán az egyik fontos dolog, amit szintén a zászlajára tűzött, tehát úgy tudom mondani, hogy ő maga is hivatkozott rá, hogy ha már mondjuk az elavultság kontra korszerűségre akarunk utalni, hogy érzékeli azt egyértelműen, hogy a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, ez egy olyan kihívás a társadalom számára, és egyébként az egyház számára is, amely egyszerre jár lehetőségekkel, de veszélyekkel is. És bár még magára a mesterséges intelligencia nem látunk nagyon konkrét reakciókat az egyház részéről, azt mégis látjuk, hogy néhány héttel azután, hogy elkezdte a pápai szolgálatát Leó pápa, megújult az egyébként körülbelül 3-4 évtizede pontosan ugyanúgy kinéző vatikáni honlap. Aztán azt látjuk, hogy az előző pápák, tehát nem csak Ferenc pápa, hanem visszamenőleg akár évszázadokig alapvetően olaszul szólaltak meg, és ezt valahogyan lefordították, kommunikálták a népnyelve. Ő viszont, bár érdekes, hogy pont az erkélyen amerikai származása ellenére olaszul és spanyolul szólalt meg, angolul viszont nem, és ennek is lehet akár üzenete, azóta ellepte a közösségi médiát az úgynevezett shortok, rövid videóknak a tömkelege, ahol ő a világ nyelvén angolul szólal meg, de azt láthatjuk, hogy lépjünk tovább, akár bármelyik utazására gondolhatunk, nem volt még olyan sok, de például Monakóban franciául szólt a jelenlévőkhöz, hiszen alapvetően az a fő használt nyelve a monakóiaknak, Angolában, Algériában, Egyenlítői Guineában és Kamerunban, tehát az afrikai útjai során 4 nyelvet használt. Ez azt jelenti, hogy beszélt ő franciául, angolul, spanyolul és portugálul. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az már egy óriási korszerűsítés, hogy a pápa az egy kicsit a mi pápánk, beszéli a mi nyelvünket, nincs szükség tolmácsra ahhoz, hogy megértsük őt. Szerintem ez egy nagyon nagy innováció, nem tűnik olyan nagy dolognak, de mégis képzeljük el, hogy ide jönne Magyarországra egy pápa, és magyarul szólna hozzánk. Nyilván ez azért egy kicsit, nem vagyunk mi akkora világnyelv, de én szerintem ebben is nagyon nagyot újított.
1: Még egy pillanatra visszakanyarodva oda, hogy Donald Trump valamilyen formában megpróbálta politikai kérdésekbe behúzni 14. Leó pápát, pont azelőtt, hogy Marco Rubio külügyminiszterével találkozna a pápa, így ez mennyire rajzolja át annak a találkozónak a kereteit? Ez egy ilyen diplomáciai, hivatalos formában zajlik, vagy itt azért komoly teológiai ütközetre is lehet majd számítani?
2: Az látszik, hogy ha a két személy, 14. Leó pápát és Donald Trumpot próbáljuk ebben a mondjuk így ilyen szóbeli konfliktusban elhelyezni, akkor azt látjuk, hogy Donald Trump a rá sajnálatosan jellemző módszerrel, mint hogyha állam bögdösné, vagy ilyen kis kavicsokkal próbálná dobálni 14. Leó pápát, és azt látjuk, hogy sorra lepattanak, tehát nem veszi fel a kesztyűt, nem üt vissza, nem szól vissza abban a stílusban, legalábbis semmiféleképpen nem Leó pápa, ahogyan ez Donald Trump, minthogyha várná azt, hogy most egy ilyen szkanderezés indul, mert nincsen szkanderezés. Maga Marco Rubionak a tegnapi május 7-ei látogatása, azt gondolom egyértelműen ennek a konfliktusnak egy következménye, ami most már gyakorlatilag hetek óta zajlik, mármint a Donald Trump részéről a provokáció, és erre fel is hívta Leó pápa a figyelmet, hogy ő nem kíván a Trump adminisztrációnak, ugye itt Pete Hegsethet vagy J.D. Vance-t is említhetjük, akik megszólaltak, próbálták teológiából, biblia ismeretből kioktatni a pápát, ezt a kesztyűt nem kívánja fölvenni, és hogyha megnézzük azt a beszámolót, ami Marco Rubio amerikai külügyminiszter a tegnapi látogatásáról szólt, akkor látszik, hogy legalábbis a vatikáni kommunikáció nem hogy úgy tesz, mint hogyha nem lenne probléma, hanem sokkal inkább ezt az egész konfliktust egy magasabb szintre emeli, és Donald Trump próbálhat ugyan kötekedni, de a Vatikán még ebben az egyébként feszült viszonyrendszerben is hangsúlyozza az elkötelezettséged a béke mellett, és úgy kommunikál, hogy mindent megtettek a felek, mármint hogy a mostani találkozó felek, tehát Marco Rubio és Leó pápa, annak érdekében, hogy ez a találkozó is a békességet szolgálja.
1: És nagyon rövid gondolatmenetet hadd kérjek arról, hogy a hazai egyházi életbe hogyan csorgott le 14. Leó pápa üzenete. Látunk-e itthon strukturális átalakulást?
2: Strukturális átalakulást semmiképpen nem látunk. Legalábbis én nem tapasztalom azt, hogy bármiféle radikális változás megtörtént volna, de lehet, hogy ennek egyébként időt kell hagyni. Az, hogy egyébként, ha most kifejezetten a magyar katolikus egyházra gondolunk, az, hogy 10 évig Veres András vezette a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát, és hát fogalmazhatunk úgy, hogy eléggé konfliktusos volt a nyilvánossággal, de magán az egyházon, katolikus egyházon belül is sokakkal az ő viszonya, hogy utána egy olyan Székely János vezeti most a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát, aki egy sokkal kedvesebb, mosolygósabb stílust képvisel. Ez már a jövőre nézve, bízunk igen benne, hogy Leó pápától sok ajándékot hoz nekünk.
1: Gégény Istvánnak köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Egy csoda legyőzhet ezer ellenérvet. Isten a földre jött és emberré lett. Ezáltal éppé vált sok törött lélek. Valós választási ígéret az örök élet.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok, lássuk fő híreinket. Görög Márta lett az igazságügy miniszter, miután Magyar Péter sógora visszalépett a jelöltségtől. Káli professzor vizsgálatot követel, mivel szerinte Balázsi Gyula cége a meddőségi ellátásból is szivattyúzott ki pénzt. A várt értéken 2,1%-kal gyorsult az infláció, a szakértők szerint a trend javulóban van, de még kell idő a bizalomhoz. A Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánja lesz a Tisza kormány igazságügyminisztere. Görög Márta több évtizedes szakmai múlttal rendelkezik, számos díjat kapott, volt, amit a Fidesz kormány alatt. Kollégája, de még a Magyar Péter nepotizmussal vádló Mi Hazánk is pozitívan tekint Görög kinevezésére. Mindeközben sajtóhírek szerint Gyurkó Szilvia, Hintalovon alapítvány alapítója, államtitkár lehet a formálódó kabinetben.
2: Tisztelt végzett hallgatóink, kedves kollégák!
3: Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Az újdonsült jelölt 2019 óta töltötte be ezt a pozíciót, de számos területen aktív. Egyebek mellett a Magyar Jogász Egylet elnökségének, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Bizottságának tagja. Több díjjal is kitüntették. Ilyen például a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat 2018-ban. Ezt követte a Mór Gyula díj. 2023-ban Prima Primissima, 2024-ben a Magyar Érdemrend Lovag Keresztje kitüntetésben részesült. Görög Márta decemberben az STF felvételi podcastjében is megszólalt.
4: Mi azt tanítjuk meg, hogy bizonyos helyzetekhez kapcsolódóan hogyan kell, vagy érdemes megváltozni a gondolkodási modellnek, a jogi gondolkodásnak. Hogyan illeszünk bizonyos helyzetekhez, gazdasági helyzetekhez, társadalmi helyzetekhez olyan jogi modelleket, amelyek hatékonyan támogatják ezeket a folyamatokat.
3: Magyar Péter Facebook posztjában több területet is érintett, ami kiemelt feladata lesz miniszterként. Ilyen a jogalkotás helyreállítása, az átlátható törvényalkotás és az érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés. Ragány Zoltán több mint két évtizede ismeri a politikai pályára lépő Görög Mártát. Szerinte kollégájánál jobb jelöltet nem is találhattak volna posztra.
5: Én azt gondolom, hogy ő egy olyan ember, akinek a mindene volt a jog, akinek a mindene volt az oktatás, akinek a mindene volt az egyetemi vezetés, aki abszolút együttműködött a hallgatói önkormányzatokkal, a tanszékekkel, intézetekkel, tehát tényleg egy tökéletes jelölt erre a pozícióra.
3: Toroczkai László korábban nepotizmussal vádolta a Tiszát és Magyar Pétert, miután kiderült, mellétei Barna Márton a leendő miniszterelnök sógora. A Mi Hazánk elnöke most már egyáltalán nem volt kritikus.
6: Dr. Görög Márta egy sokkal jobb jelölt, tehát helyes döntést hozott Magyar Péter, hogy most őt nevezi ki, hiszen az ő szakmai munkássága alapján abszolút alkalmasnak kell, hogy legyen arra, hogy ellássa az igazságügyi miniszteri feladatokat.
7: A gyerekjogokat ugyanúgy tiszteletben kell tartani.
3: A HVG több forrásból úgy értesült, hogy Gyurkó Szilvia, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány alapítója lesz a leendő Tisza kormány gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért felelős államtitkára. A portál úgy tudja, hogy a szakember a Kátai Németh Vilmos által vezetett Szociális és Családügyi Minisztériumban állhat majd munkába. Az érintett az információt nem erősítette meg, de nem is cáfolta a portálnak.
8: Azt javasoltuk a frakcióknak, és ezt elfogadták, hogy hétvégén legyen.
3: A nem szokványos javaslattal még áprilisban élt Magyar Péter. Az országgyűlés alakuló ülését május 9-én szombaton rendezik meg. Az előkészületek már javában zajlanak a Kossuth téren. Nem véletlen. A szombat elég sűrűnek ígérkezik. A Tisza rendszerváltó népünnepére készül. Reggel 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülése. 13 órára Karácsony Gergely rendszerzáró hálakoncertet hirdetett a rakpartra, majd közös vonulást a Kossuth térre. Ez 15 óra körül a miniszterelnök megválasztása, eskütitele és beszéde, majd 16 órától a Kossuth téren díszszemlés ünnepélyes zászlófelvonás követi. A Tisza tervei szerint ezt követően fergeteges bulival zárul a nap.
1: Hankó Balázs apjának lemondását követeli a gyógyszerészkamara éléről több szakmai szervezet. Úgy vélik ugyanis, hogy a leköszönő kulturális miniszter ugye túlnőtt a kulturális szférán, elérte a gyógyszerészetet és Hankó Balázs apját is. Azzal érvelnek, hogy a Magyar Gyógyszerészeti Kamara elnöki posztja bizalmi viszonyon alapul, és Hankó Zoltán a történtek után nem tudja hatékonyan képviselni a szakmát. A kamara elnöksége közleményben reagált a felvetésekre. Azt írták, hogy az elnöknek nem áll szándékában lemondani, a tagságot pedig arra kérik, ne sodródjon politikai természetű vitába. Az új kormány beiktatása előtti hetekben felpörgött az ügyészi gépezet az MNB ügyben. A megkérdezett szakértők szerint a gyakoribbá vált nyomozások, kihallgatások és házkutatások mögött a választási végeredmény áll, a jelenségre pedig a rendszerváltás óta nem volt példa.
9: Házkutatást tartott és iratokat foglalt le az ügyészség az állami számvevőszéknél, írta meg a 24.hu. A központi nyomozófőügyészség azután lépett az MNB ügyben, hogy a hatóság nemrég átvette a nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodától. A gyanú szerint több százmilliárd forintos vagyonvesztés állhat fenn, aminek érintettjei a Magyar Nemzeti Bank Matolcsi vezette korszakában elindított alapítványai, valamint az egykori jegybankelnök fiának, Matolcsi Ádámnak a baráti köre. Ruf Bálint leendő kancellária miniszter korában a Partizán YouTube csatornáján foglalta össze a Magyar Jegybankot érintő ügyek összességét.
10: Ez egy abszolút szisztematikusan, előre átgondoltan minden magyar állami szerv által asszisztált lopás volt, még egyszer mondom. Tehát akik most azt mondják, hogy nem is itt se voltak, a Magyar Országgyűlés hozott törvényt rá, a Magyar Országgyűlés által megválasztott felügyelőbizottsági tagok voltak, és ma is napig is egy részük országgyűlési képviselő vagy politikus. Két cikluson keresztül volt Matolcsi György Nemzeti Bank elnök. Az, amikor azt mondta Kósa Lajos, hogy elvesztette közpénz jellegét, azt szerintem lényegében lehetne a mottója az Orbán rendszernek.
9: Matolcsi György és fia közleményben tudatta, állnak a vizsgálatok elé. Mindeközben a legfőbb ügyész interjút adott a 24.hu-nak, amiben többek között arról beszélt, hogy az elévülési időn belül bármikor elővehetnek ügyeket, és hogy semmilyen akadálya nem lesz annak, ha éppen Dubajból kell hazahozniuk lefoglalt vagyontárgyakat. Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint az ügyészség aktivitása az átmeneti időszakban eléggé egyedi jelenség.
11: A német vagy osztrák kormányváltásoknál különösebb igazodás nem nagyon kell, hogy legyen, mert hogy ezekben az országokban a pártok nagy többsége elfogadja és működteti az adott politikai rendszert. Tehát nincs ennyire éles szezúra, mint Magyarországon van. Itt Magyarországon nem csak kormányváltásról, hanem rendszerváltásról is beszélnek, és annyiben biztos, hogy jogosan, hogy az Orbán rendszer magát is saját politikai rendszernek tüntette fel. Ennél fogva az Orbán kormány távozása nem pusztán kormányváltást jelent, hanem politikai rendszerváltást is jelent.
9: Latman Tamás nemzetközi jogász híradónknak azt mondta, a legfőbb ügyész már most igazodhat az új kabinethez, és ennek a jelei tapasztalhatóak most.
12: Én azért nem mondom a legfőbb ügyészről, hogy ugyanilyen fideszes káder, mint Paul Péter, mert még nem bizonyította be. Még nem volt ott annyi ideig. Valószínűleg ő is úgy érzi, hogy most egy gyors igazodással egészen más képet tud festeni saját magáról, mint amiről egyébként aggódik, hogy kialakulhat másokban róla, Tehát ez magyarázza ezt a gyors váltást a hatóságok magatartásában. A jogszabályok még nem változtak jottányit se, csak és kizárólag a politikai tartalom és a szándék változott.
9: Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója híradónknak leszögezte, sok jó szakember dolgozik az ügyészségen, de a vezetést mindenképpen le kell cserélni.
13: Hogy most az utóbbi pár hétben a hatóságok hirtelen rájöttek, hogy jé, hát nekünk vannak eszközeink, tudunk cselekedni, ha akarunk, ezzel is igazolják azt, hogy eddig rengeteg súlyos mulasztást halmoztak fel. Nekik le kell lépniük, hogy az új generáció hitelesen, szakmailag, törvényesen láthassa el a feladatát.
9: Mindeközben a jegybanki ügyeket érintő nyomozás kiterjedt a Metropolitan Egyetemre is, ahol a gyanú szerint szintén MNB-s pénzek tűnhettek el.
1: 211 millió forint közpénzhez jutott az állami meddőségi ellátásból Balázsi Gyula egyik cége, jelentette ki Káli Nagy Géza professzor. A meddőséggel foglalkozó Káli Intézet alapítója hangsúlyozta, az állam az ideáramoltatott pénzt kezelésekre szánta, nem pedig arra, hogy egyesek kiszivattyúzzák, annál is inkább, mert a meddőségi ellátásnak valójában nincs is szüksége reklámra. A reklámpiaci szakértők szerint Balázsi cégei a verseny hiánya miatt dolgozhattak túlárazva.
14: Minden egyes kamrában egy-egy betegnek az embrióit tenyésztjük.
15: A reprodukciós szakember korábban egy meddőségi központban mutatta be a lombik folyamatait. Az Istenhegyi Intézet jelenleg egyike azoknak a Dunamentérek reprodukciós központoknak, amelyek a meddőpárok ellátásában vesznek részt. Az Orbán kormány 2019-ben jelentette be a nagyléptékű államosítást, 6 meddőségi magánklinikát olvasztott be az állami rendszerbe. Köztük az 1992-ben alapított Káli Intézetet is.
16: Az állam nem jó gazda. Ezt le lehet szögezni, nem jó gazda.
15: Emelte ki Káli Nagy Géza professzor, aki elmondta, az elmúlt fél évtizedben az államosított rendszer minden korábbinál több közpénzt emésztett fel.
16: Én láttam saját szememmel olyan szerződést, hogy egy orvos 100 millió forintot kapott egy évre. Tanácsadásért. Hát miből, honnan?
15: Szerinte az állami lombik központból is 100 milliókat vitt el a propagandagyár Balázsi Gyula cége, pedig ennek a területnek nem igazán van szüksége reklámra. Káli Nagy hangsúlyozta, az állam az ideáramoltatott pénzt kezelésekre szánta, nem pedig szivattyúzásra.
16: Az egyik szerződés, amit a kötött, az OKFŐ, illetve ez a Humán Reprodukciós Bizottság, az a lombik bébi kezelésekre vonatkozó kommunikációs ügynökségi feladatokra pont a Newland Kft., ami ugye Balázsi Gyula cége. Megvan, hogy mikor indult a program, 2023. novemberében, azt nem tudjuk, hogy meddig tartott, de évent, vagy a keretösszeg az 211 millió plusz.
15: A professzor vizsgálatot sürget a kifizetés ügyében. Luxus apartmanok Floridában Balázsi Gyula pár éve 2 lakást is vett feleségével itt, emellett Tihanyban lebegő villa, Mária Remetén pedig hegybe vájt luxusház tulajdonosa. A kontrollnak nem tagadta, hogy keresett pénzt és jómódú ember.
17: Mennyi osztalékot vett ki az elmúlt 10 évben ezekből a cégekből, számolta?
18: Ezekből a cégekből nem számoltam, hogy pontosan mennyi, de minden adat nyilvános.
15: Bár Balázsi nem tudta megmondani, a G7 segítőkezet nyújtott. A portál összesítése szerint a monopól helyzetben lévő kék plakátos reklámos vállalkozónak 2017 óta 92 milliárd forint osztalékot fizettek a cégei.
19: A profit szint az 5-szöröse volt a piaci átlagnak.
15: Mondja Heisler Ákos reklámszakember Balázsi üzleti tevékenységéről. Szerinte, ha egy ilyen szereplő kiesik a piacról, az állam kevesebbet, jobban és jobb helyen fogja elkölteni a pénzét.
19: Az olyan becsületes magyar tulajdonú kis cégek, vagy egyébként becsületes és nemzetközi tulajdonú nagy cégek, akik a piac többi részén eddig vegetáltak, vagy sokkal alacsonyabb profitrátával kénytelenek voltak beérni és dolgozni, azok most egy egészséges versenyben normális profitokkal, normális szolgáltatást és főleg egészséges kommunikációt fognak tudni nyújtani az ügyfeleiknek.
15: A Magyar Reklámszövetség szerkesztőségnek küldött állásfoglalása hasonló nézetet képvisel. A szervezet szerint az állami kommunikációs költések az utóbbi 5-10 évben sokszorosára felturbózott mértéke, valamint a kapcsolódó közpénzek elköltésének módja jelentős piactorzító hatással járt a reklám és médiaipar működésére.
1: Az államháztartás hiánya áprilisra elérte az éves hiánycél 91%-át, derült ki a Nemzetgazdasági Tárca adataiból. Április végén még soha nem volt ilyen magas a hiány. Az adatokból egyebek közt az derül ki, hogy a központi arrendszer adó- és járulékbevételei 8,2%-kal magasabban alakultak az előző év azonos időszakához viszonyítva, és a nyugellátásokra és gyógyító megelőző ellátásokra fordított kiadások is meghaladták a tavalyi összeget. A szakértők szerint a kiugróan magas deficithez nagyban hozzájárult.

0: De én nem vettem észre.
1: Igen, jó, olyan ügyesen burkolta.
2: Milyen termékek esetében?
1: Hát ugye általában. Általában, minden.
2: Előfordul, hogy valamiből kevesebbet tud venni, mint mondjuk korábban?
1: Hát igen, igen, egyre inkább most van.
2: A tapasztalatok tehát megoszlanak, a számok azonban egyértelműek. Fodor Attila hangsúlyozta, az inflációs adatok már hónapok óta kedvezően alakulnak. Ahhoz azonban szerinte hosszabb idő kell, hogy a fogyasztói bizalom és a fogyasztók pénzköltési hajlandósága is megmutatkozzon.
3: Nyilván mindnyáján tudjuk, hogy volt olyan időszak néhány évvel ezelőtt, amikor jelentős mértékű volt az élelmiszerinfláció, és ez nagyon jelentősen visszavetette a keresletet az élelmiszerüzletekben. Manapság talán egy kicsit már jobb a hangulat a vásárlóknak, de egyelőre még átütő eredményeket nem tapasztalunk, vagy pozitív fejleményeket az üzletekben.
2: A frissen közölt adatokból az látszik, hogy a szolgáltatások 4%-kal drágultak. Ezen belül a színházjegyek ára például 18,3%-kal emelkedett, a járműjavítás és karbantartás pedig 7,5%-kal drágult. Természetesen az adatokból nem maradhattak ki az élelmiszerek, amelyek ára összességében 1,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A friss hazai és déli gyümölcsök ára például 7, a cukorka és méz 6,9, a fűszerek ételízesítők ára 3,5%-kal nőtt, míg a húskonzervek ára 28,2, a vajé 11,6, a burgonya pedig 11,4%-kal kerül kevesebbe. Az agrárközgazdás szerint a fogyasztói árszínvonal emelkedése mögött több ok is húzódik.
4: Az egyik az, hogy a világpiacon lassú áremelkedés elkezdődött a nyersanyagok árszintjét erre vonatkozóan. Másrészt Magyarországon nagyon komoly fagykár volt megint a gyümölcsösökben, ezért számítani kell arra, hogy amikor a friss gyümölcsök megjelennek nyáron szezonális termékek a piacon, akkor azok valószínűleg a tavalyi árnál is magasabbak lesznek.
2: Ha csak az új kormány előre nem hozza a zöldség és gyümölcs áfájának 27%-ról 5%-ra történő csökkentését. Ez ugyanis, ha még ebben az évben megtörténik, egész biztos segít kordában tartani ezek árát egészen késő őszig, tette hozzá. Az elemző hangsúlyozta, megfelel a várakozásoknak az infláció statisztika, ez érdemben nem befolyásolta a magyar deviza árfolyamát, ami az elmúlt napokban több mint 4 éves csúcsra erősödött.
5: A következő napokban vagy hetekben én azt gondolom, hogy amennyiben konkrétumok érkeznek az uniós forrásokkal kapcsolatban, akkor az adhat még egy lökést a forint árfolyamának. De hamarosan Magyar Péter Brüsszelbe utazik, hogy tárgyaljon ez ügyben. Ha úgy tudna hazajönni, hogy a szóbeli ígéreteken túl valamilyen kézzelfogható ígéretet vagy megállapodást köt az uniós forrásokról, akkor az még erősíthetné a forintot.
2: Valódi segítsége tehát ez jelentene. Rövid távon viszont további lendület már nincs a forintban, vélekedik az elemző.
6: Továbbra sem tudni, hogy kicsoda Zsolti bácsi. Hiába tett vallomást az ügyészségen a Szőlő utcai Javító Intézetben történt bűncselekmény sorozat koronatanúja, Zsolti bácsi személye továbbra sem lesz nyilvános. Az ügyészség ugyanis azt kérte Bangó Sándortól, továbbra se hozza nyilvánosságra Zsolti bácsi nevét. Az áldozatot állítása szerint az intézet volt igazgatója Juhász Péter Pál többször megerőszakolta. Az egyik alkalommal a bűncselekményben részt vett az általa Zsolti bácsiként említett férfi is, akiről korábban azt mondta, hogy a politikából ismert személy. Versenyt fut az idővel a leendő Tisza kormány, az Európai Bizottság ugyanis nem biztos abban, hogy Magyarország augusztus végéig minden uniós forráshoz hozzá tud jutni. Sajtóértesülések szerint arról is folynak tárgyalások, hogy a Magyarországnak járó helyreállítási alapból le kell mondania a 3,9 milliárd eurós hitelrészről. A választási kampányban a Tisza egyik fő ígérete az EU-s pénzek megszerzése volt, már az új kormány beiktatása előtt is tettek lépéseket ennek érdekében, a lehívás és a felhasználás azonban szigorú határidőhöz kötött.
7: A Politico információi szerint a Brüsszellel való viszony újraindításával már is megkezdődött a kormányalakításra készülő Tisza kormány első próbatétele. A jelenlegi tárgyalások középpontjában az a 10,4 milliárd euró áll, amely Magyarországnak járna az Európai Unió helyreállítási alapjából. Ezt a forrást korábban az Orbán kormány idején felmerült jogállamisági kifogások miatt befagyasztották.
8: Listán olyan szervezeteket találunk.
7: Dömötör Csaba a Politico értesüléseire reagálva közösségi oldalán azt írta. Az

0: Európai Bizottság a jövőben is fenntartaná az uniós pénzek folyósításához kötött feltételeket. A fideszes politikus szerint ezek között továbbra is szerepel a gyermekvédelmi törvény visszavonása és a migrációs szabályok lazítása. Úgy fogalmazott, már nem csupán a szokásos politikai zsaroló listával állunk szemben, hanem azzal a kérdéssel is, hogy megvan-e még a Magyarországnak járó pénz. A vita ugyanakkor jelenleg nem a kifizetésről, hanem annak mértékéről szól. Magyar Péter továbbra is a teljes összeg lehívásához ragaszkodik.
1: Az új vezetés célja az, hogy az egész összeg legyen meg, a bizottság ezzel kapcsolatban kicsit szkeptikusabb, mert hogy szerintük nem lehet egyszerűen fizikailag, technikailag képtelenség minden feltételt, minden beruházást, minden vállalást teljesíteni. Ugye vannak olyan elvárások, amiknek bizonyos hatása is szükséges, tehát meg kell nézni azt, hogy el kell telnie bizonyos időnek, hogy az a feltétel tudjon teljesülni, és maga az időkerét nagyon szűk.
0: Arató László szerint Magyarország a lehívható összeg jelentős részét megszerezheti. Arra azonban nincs garancia, hogy a teljes összeg elérhető lesz. Szent Iványi István az Egyenes Beszédben arról beszélt, a teljes összegről még korai lenne lemondani.
2: Én még ezt nem adnám föl egyáltalán. A kormány nevében azt gondolom, hogy ez még megszerezhető. Itt most egy alkufolyamat van, harcolni kell érte, hogy ez menjen. Egyébként ebből már közel 1 milliárdot kifizettek előlegben, tehát ez már itt van, ez nem 10, ez 9 milliárd.
0: Szent Iványi István szerint a lehívható összeget elsősorban nagy volumenű beruházásokra kell fordítani, hiszen augusztus végéig csak korlátozott program indítható el. Senki ne tervezzen hosszabb nyaralást. Ezt kérte Magyar Péter az új képviselőktől, valamint a közigazgatásban dolgozóktól. A cél minél gyorsabban elfogadni azokat a törvénymódosításokat és reformlépéseket, amelyek szükségesek lehetnek a források lehívásához. A szoros határidő miatt a következő hónapok kulcsfontosságúak lehetnek.
3: Az érintettek...
0: Horn Gábor is úgy látja, az új parlamenti képviselők előtt mozgalmas és munkával teli nyár áll.
4: Nagyon sok mindennek kell megfelelni, nagyon rövid idő alatt. A Orbán kormány semmit nem tett lényegében annak érdekében, hogy ezt ennek megfeleljen. Tudatosan nem akartak ennek megfelelni, mert az ember nem is ért, hiszen sokat segített volna a Magyarországnak az elmúlt időszakban is, hogyha ez a pénz rendelkezésre állt volna. Ami szerencsénk, hogy az uniónak is elemi érdeke, hogy a magyar kormány sikeres legyen, mármint Magyar Péter kormány ebben az esetben, ami egyben a magyar kormány, tehát hogy közös az érdek.
0: Horn Gábor szerint most az a legfontosabb kérdés, hogy a rövid határidőn belül végrehajthatóak-e a szükséges reformok, és a lehívott összeget fel tudja-e használni az ország. Úgy látja, biztató, hogy országosan több előkészített program is rendelkezésre áll.
5: Videón nyugtatta meg híveit a Facebookon a távozó miniszterelnök. Orbán Viktor azt ígérte, nem sokára bemutatja új dolgozószobáját a Fidesz Lendvai utcai székházában. Azt is mondta, hogy minden nap dolgozik, holnap is bent lesz a Karmelitában, egészen addig, amíg az új miniszterelnök le nem teszi az esküjét. Hozzátette, hogy éppen Dopmanhez indul, akinek interjút ad, és ott beszél majd részletesebben a terveiről. És igen, Orbán Viktor valóban Dopmannél járt, egyebek mellett arról beszélt szomorúan, miért megszűnik a képviselői mandátuma, méghozzá azért, mert a 20 évre tervezett melót, amire vállalkozott, nem fejezte be. Azt is mondta, sokan nem értették meg, miről is van itt történelmi távlatokban szó, de az emberek a saját életüket élik, nem a politikát. Hozzátette, az ő terve az volt, hogy csinálnak egy szuverén, önálló, saját lábán álló Magyarországot, és azt is kifejtette, hogy nemzeti oldalon azokat érti, akik a hazát is fontosnak tartják, saját, személyes és családi életükön túl.
6: Nagyon sokan voltak az országban, nehéz megmondani mennyien, de talán sok százezren, akik értették, hogy mit csinálok. Tehát nem csak az alapján szavaztak, hogy nekik jó vagy rossz, hanem ennek a gondolatnak is a társai úszegődtek. Részben meggyőztem őket, részben nem is kellett őket győzködni, mert ezt hívjuk nemzeti oldalnak, tehát akik a hazát is fontosnak tartják a saját személyes meg család életükön túl, és ők mind jöttek velem 16 éven keresztül ebben a melóban. Ezért tudtam ezt elvégezni.
5: Összeomlott a nácik fölött aratott II. Világháborús szovjet győzelem évfordulójára meghirdetett 3 napos tűzszünet. Ukrajna és Oroszország kölcsönösen a fegyvernyugvás megsértésével vádolja egymást. Kijev már kedd éjféltől határozatlan idejű fegyvernyugvást akart, amire Moszkva támadásokkal reagált. Azt viszont elvárná, hogy Kijev a moszkvai díszünnepség idején ne támadjon.
3: Így készültek hétfőn orosz katonák Moszkvában a szombati katonai parádéra. Oroszországban május 9-én tartják a nácik fölötti II. Világháború szovjet győzelem évfordulóját, de idén biztonsági okokból a szokottnál kisebb az ünnepség, így nagy fegyverarzenát sem mutatnak be. Szerdán orosz vadászgépek a légi parádéra gyakoroltak. Másnap Moszkva szerint a légvédelem 32 ukrán drónt lőtt le. Az utcákon drónelhárító egységek, nemzeti gárdisták és rendőrök voltak. A Kreml azt közölte, hogy Vlagyimir Putyin védelmét is megerősítették. Az orosz elnök május 8-ától 10-ig tűzszünetet hirdetett. Kijev viszont határozatlan idei fegyvernyugvást szorgalmazott már két nappal korábbi kezdettel. Nem sokkal később orosz ballisztikus rakétákról, drónokról és irányított légibombákról számoltak be. Kijevben választ sürgettek. Az oroszok csak az erőből értenek. A saját országukban kell legyőzni őket. Szerintem igenis drónokat kell lőni Moszkvára szombaton, mondta egy kijevi lakos. Az orosz külügy szerint ezt Kijev elleni rakétatámadással torolnák meg, a külföldi diplomaták pedig ez esetben jobban teszik, ha elhagyják a várost. Ukrajna elnöke elmondta, külföldi vezetők jelezték, hogy részt vennének a moszkvai ünnepségen, de nem javasolták nekik. Az orosz vezetés évente egyszer biztonságban meg akarja tartani a parádét, majd folytatni a népünk gyilkolását. Már most a május 9-e utáni csapásokról beszélnek. Ez a logika furcsa és nyilván elfogadhatatlan, mondta Zelenszky. Egy nappal a parádé előtt Oroszország és Ukrajna is a tűzszünet megsértésével vádolta egymást. A Kreml tagadta azon német sajtóhíreket, hogy külföldi tudósítók engedélyét vonták volna vissza. Azt viszont beismerték, hogy idén korlátozzák a külföldi tudósítók számát.
5: Összecsapások kezdődtek csütörtökön a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok azt közölte, hogy Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal tüzet nyitott három amerikai rombolóra, amelyekben azonban nem esett kár. Az amerikai erők elhárították a támadást, majd csapást mértek iráni rakéta és drónindító állásokra, vezetés-irányítási központokra, illetve hírszerző létesítményekre. Washington nemrég tett javaslatot a konfliktus lezárására és a Hormuzi szoros újranyitására, de Teherán nem tűnik hajlandónak arra, hogy lemondjon az urándúsításról és dúsított uránkészletéről. Trump elnök a mostani összecsapások után leszögezte, hogy a tűzszünet továbbra is érvényben van, és továbbra is lát esélyt a megállapodásra. Az elmúlt évszázad legnagyobb politikai átalakulását jelzik az Egyesült Királyságban a csütörtöki választások eddigi eredményei. A kormányzó munkáspárt jelentősen meggyengült az angliai önkormányzati választáson, illetve a skóciai és walesi parlamenti választásokon. Keir Starmer miniszterelnök elmondta, érzi a választók elégedetlenségét, de nem mond le, mert azzal káoszba taszítaná az országot. Meggyengült a másik hagyományosan nagy politikai erő, a konzervatív párt is, amely 2010 és 2024 között volt kormányon. Jelentősen megerősödött azonban a Nigel Farage bevándorlás ellenes jobboldali populista reformpártja. Akár csak a zöldek, akik azonban Farage-ékkal ellentétben támogatják a bevándorlást. Túzdráma alakult ki egy németországi bankfiókban, ahol egy pénzszállító autó egyik munkatársát elfogták, és legalább egy másik személlyel együtt bezárták. A hatóságok végül behatoltak az épületbe, ahol két embert találtak sértetlenül. Az elkövetők viszont kereket oldottak, őket nagy erőkkel keresik.
3: Túzdráma miatt vonult ki nagy erőkkel a rendőrség egy bankfiókhoz a nyugat-németországi Zinzich városában. Reggel egy páncélozott pénzszállító parkolt le a bank előtt. Az egyik alkalmazott kiszállt, hogy bemenjen, és ekkor fogta el egy ismeretlen férfi. Az elkerített területen kívül senkit nem fenyeget veszély. A helikopter csak azért van itt, hogy légi felvételeket készítsen a helyszínről. Taktikai okokban jelenleg nem tudunk tájékoztatást adni a túszok számáról, mondta a rendőrség szóvivője. Délután a különleges egységek végül behatoltak a bankba, ahol két személyt találtak bezárva egy helyiségben sértetlenül. Mivel még a történtek hatása alatt álltak, nem kérdezték ki őket rögtön, és a környéket is lezárva tartották, hogy rögzítsék a bizonyítékokat. Az ingatlant teljesen átkutatták, de nem találtak ott gyanúsítottakat. Így azt feltételezzük, hogy az elkövetők elhagyták az épületet. Lehet, hogy közvetlenül a túszejtés után. Próbáljuk a tettest vagy tetteseket mielőbb kézre keríteni. A 17 000 lakost számláló Zinzich Rajna-Vidék-Fácz tartomány északi részén a Rajna folyó partján található. A település körülbelül 25 kilométerre van a több mint 300 000 lakost számláló Bonntól, az NSZK egykori fővárosától.
5: Az elsőfokú ítélet szerint soha többé nem szabadulhat az a férfi, aki tavaly márciusban bekábítószerezve támadt mindenkire, aki az útjába került a Somogy megyei Fonón. Álmokfutásának két áldozata nem élte túl a dühöngő erőszakos férfi akcióját. Egy 63 éves nő a kórházban, a helyi bolt eladója a helyszínen belehalt sérüléseibe.
7: Emberölés, garázdaság, rongálás, kifosztás, kábítószer birtoklás, gépjármű önkényes elvétele miatt állították bíróság elé azt a férfit, aki tavaly márciusban két embert megölt, többet megtámadott és megsebesített a somogyi Fonón. A férfi először egy 63 éves asszony támadott meg és bántalmazta annyira, hogy a kórházba szállítása után meghalt. Ezután a helyi boltos nőre támadt rá, akit annyira megvert, hogy a 40-es éveiben járó nő a helyszínen életét veszte.
8: A bíróság Tamás vádlottat halmazati büntetésül életfogytig tartó szabadságvesztésre, 10 év közügyektől eltiltásra és végleges hatályú közúti járművezetéstől eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés büntetés fegyházban kell végrehajtani.
7: A férfi az ítélet szerint feltételes szabadságra nem bocsátható. Ezeket a felvételeket a kábítószeres férfi álmokfutásának másnapján készítettük. A faluban mindenki tudta, hogy mi történt. Már a gyilkosságok előtti napon mindenkivel kötözködött a férfi.
9: Volt nála egy bot, amikor otthonról eljött, és nem tudom, be volt drogozva biztos, mert ez egy ilyen drogos srác. És itt a buszmegállónál ott neki ment a Magdi néninek, és hogy hallottam azt, hogy azt nagyon megverte.
7: A férfi kétnapos bódulatában a megölt boltosnő autójával menekült a helyszínről, de balesetet szenvedett. Akkor fogták el a rendőrök. A falusiak szerint a kettős gyilkosság elkövetőjétől sokan tartottak.
10: Hát idevalósi fiatal korú ember. Hát állítólag drog is volt benne a háttérbe, hanem úgy meg nem tudom. Hát ilyen rossz életű.
7: A bíróság tényleges életfogytig tartó büntetése ellen a férfi fellebbezett, ugyanis szeretné elérni büntetésének enyhítését, és az életfogytiglant határozott idejű szabadságvesztésre változtatni.
5: Századik születésnapját ünnepli David Attenborough, a világhírű brit természetfilmes egy hangüzenetében arról beszélt, meghatották a világ minden tájáról érkező jó kívánságok. Mint mondta, csendes ünneplésre számított, de óvodásoktól egészen idős otthonok lakóig sokan küldtek neki üzenetet. David Attenborough az ismeretterjesztő televízió műsorok egyik úttörőjeként több mint 7 évtizede a természetvédelem egyik legismertebb alakja. Dokumentumfilmjeit világszerte 100 milliók látták, jellegzetes narrációs hangja pedig összeforrt a természet bemutatásával. A környezetvédelem mellett az elmúlt években is aktívan kampányolt, és több nagyhatású filmet készített a föld állapotáról. Most következik az egyenes beszéd Szőlősi Györgyivel. Szervusz, kedves Györgyi, mivel készültetek a nézőknek?
11: Szervusz, jó estét kívánok! Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségről Mellétei Barna Márton, a Tisza kormány igazságügyi minisztere így Görög Márta, a Szegedi Egyetem jogtudományi karának dékánja lesz, Ónodi Molnár Dóra a jelen újságírója, és Paprika Kinga újságíró lesz az első két vendégem. Aztán feljelentést tett a Balázsi ügyben a második reformkor párt elnöke. Vona Gábor szerint Révész Máriusz nyilatkozata után több bűncselekmény alapos gyanúja is felvetődött, de beszélünk még a Lex Sógorról is, ami egy törvény módosítás, Vona Gábor ezt ajánlja figyelmébe az új kormánynak. A stúdióban a második reformkor párt elnöke. Április végére több mint 3800 milliárdos hiány halmozódott fel az államháztartásban, ami a hivatalos éves cél több mint 90%-a. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy üres kasszával indul a Tisza kormányzása, hogy mit örökölt Magyar Péter pártja leköszönő kormánytól, arról Bot Péter Ákost, a jegybank volt elnökét kérdezzük. Aztán történelmi asszály van az országban, bár az elmúlt napok hoztak egy kis felüdülést, de közben még fagy is volt, szóval tragikus a helyzet a mezőgazdaságban. Magyar Péter azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására utasította Gajdos Lászlót. A stúdióban Koncz Máté, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnöke. Maradjanak, már is kezdünk.
5: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az egyenes beszéd szünetében egy rövid híradóval még visszatérünk örökhöz. Addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt valóban az Editor, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és ismét két kollégát hívtam ide a stúdióba. Lássuk ezúttal, kikkel fogok beszélgetni az aktuális hírekről. Lipták Tamás, üdvözöllek itt nálunk, a Magyar Jelen újságíróját, szervusz!
2: Köszönöm a meghívást.
1: És hát a kollega, aki nem olyan távolról érkezett, Jegesi András, aki az ATV híradó műsorvezetője, riporter és a Heti Napló riportere, és ráadásul az aktuál műsorvezetője, és még a fórumban is szoktunk vele találkozni. De ha nem teljes a lista, akkor elnézést, de te Jolly Joker emberünk vagy.
3: Jaj, de kedves, köszönöm mondani. Szépen, szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Hát szerintem már megszoktuk itt a választást követően, hogy mindig elmondom, hogy abszolút nem állt meg az élet, és mindig bőven lehet miről csemegézni, és tudom, hogy mindig vannak hallgatók, akik azt mondják, hogy miért nem erről beszéltünk inkább, és miért nem arról, de hát elnézést, ez egy ilyen szabad műfaj, ráadásul a műsoridő az műsoridő, de csapjunk is bele. Amit átküldtem nektek témákat, abba abszolút kardinálisnak tartottam, és szerintem ne kerüljük meg a témát, hogy hát ugye a kultúra az mindenki számára bízunk benne, hogy fontos. Ahogy azt is tudjuk jól, hogy a kulturális életben mozogni, főleg egy fiatal kezdőnek nem a legkönnyebb, hiszen ha még azt is mondjuk, hogy valami piacképes, nem feltétlenül azonnal, nem feltétlenül mindenhol, tehát van bőven, ahol elkelhet a segítség. És hát szoktak is segítséget kapni, de most érdekes helyről és érdekes időpontban, érdekes módon érkezett a segítségnyújtás, hiszen a Nemzeti Kulturális Alap azért jött létre, hogy az ötös lottó bevétele 90%-ából úgymond megfinanszírozzák az ilyen kulturális programokat, és a választást megelőzően szúrták ki, hogy úgy osztottak ki 17 milliárd forintot, hogy egy ideiglenes kuratórium döntött mind arról. Hát erről az eseményről maga Hankó Balázs is tulajdonképpen állást foglalt, hogy mi is történhetett, és hogy miért teljesen szabályos mindez, hiszen az Egyenes Beszéd vendége volt Róna Jegonnál, és mondjuk úgy, hogy ez már bizonyos részletek mémé is avanzsáltak azóta. Ti hogy látjátok ezt az esetet? Mennyire védhető azzal, hogy minden szabályszerű, hiszen a leírtaknak megfelelően a kulturális tartalom szerint döntött a döntőbíróság, ha lehet azt mondani, és abszolút nem azt nézték, hogy kik nyújtották be, hanem a kulturális tartalom döntött.
2: Hát ez nagyon érdekes kérdés, hogyha tudtam volna, hogy ilyen lehetőségek vannak, akkor a két kis zsebkönyvemet nem saját pénzből finanszíroztam volna a kiadását, hanem akkor lehet, hogy megpróbálok én is pályázni, mert van egy sejtésem, hogy nem nyertem volna különböző okok
1: miatt. Miért? Kulturális tartalom.
2: Nem lehet. Hát igen, ezt nehéz, nagyon nehéz megmondani.
3: Történelmietlen a felvetés.
2: Nyilván egyébként vannak olyan előadók, akiknek azt mondja az ember, hogy az életművük alapján azért nem sajnálja tőlük mondjuk azt az 5 millió forintot. Én azt is elhiszem, hogy jogilag itt minden teljesen rendben volt, tiszta volt, és minden úgy működött, ahogy az a jogszabályokban elő van írva. morálisan azért valóban én is azt gondolom, hogy egy picit megkérdőjelezhető az, hogy itt a választás előtt, nem is tudom, egy vagy két héttel 17 milliárd forintot úgy szórtak ki, hogy igazából erről nem is tudott senki az érintetteken kívül.
3: Gyakran még ők sem.
2: Vagy még ők sem egyébként, tehát itt azért ezek valóban nagyon-nagyon súlyos problémákat felvetnek. Én azért érzek olyan szempontból némi álságosságot itt bizonyos szemszögeknek az idehozatala kapcsán, hogy azért az NKA-nak a támogatásaiból, pályázatokon, egyéb módokon, ugye most próbálják ráhúzni azt az egészet, és valószínűleg ebben tényleg van valami, hogy a legalábbis a Fideszhez lojálisnak tűnő művészek, most
1: még nem is kampányban, művészek.
2: Vagy művészek, tehát hogy most a kampányban
1: abszolút
2: nyújtott,
1: nem,
2: igen, hogy most a kampányban nyújtott megszólalásaikért, vagy nem, ez döntse el nyilván mindenki maga, hogy ezért kaptak támogatásokat, de azért az tény, hogy a nemzeti kulturális alap az elmúlt években, évtizedben, nem is tudom pontosan most mióta létezik ez a fajta kiosztási mód, azért nagyon sok akár a szélső baloldalhoz köthető intézményt, szórakozóhelyet, zenekart, előadót pontosan ugyanúgy támogatott, részesülhettek ezekből az összegekből. Ettől függetlenül, mondom, ennek a 17 milliárd forintnak a kiosztása valóban nagyon súlyos morális kérdéseket vethet fel, de valószínű érdemes lenne itt az egészet kerekében megnézni, hogy itt mi történt, hogy történt, mi alapján történt, akár az elmúlt évekre visszamenően.
1: András, te hogy látod? Hiszen ugye azért mondjuk úgy, hogy felkorbácsoltak a kedélyeket, és a művészvilág is abszolút fellázadt. És egyébként a legnagyobb probléma, hogy ugye említi Tamás, hogy azért korábban kaptak olyanok is támogatást, akik egyáltalán nem feltétlenül köthetők a Fideszhez, viszont erről a kiírásról most így utólag azt mondják, hogy hát nem nagyon volt hír, hogy itt a lehetőség egy kis maradványpénzre bejelentkezni.
3: Igen, meg a másik része a dolognak, hogy ha kaptak mondjuk a kormány ideológiájától rendkívül távol álló művészek, vagy ilyen kulturális helyek is támogatást, ami persze üdvözlendő, meg tök jó, csak egyrészt szerintem nem mindegy, hogy milyen mértékben, nem mindegy az, hogy közben akár a hatóságok, vagy akár a médián keresztül nyílt támadások kapcsán ők hogyan kerültek be a köztudatba. Azért erről is hallottunk, főleg a budapesti különböző ilyen műhelyeknek a működése kapcsán híreket, de én mondanék még egy aspektust, ami szerintem érdekes, ez pedig az, hogy a K-Monitor végzett egy összesítést a korrupciókutatónak az adatai alapján, hogy kiderült, hogy ezeknek a támogatottaknak a címeit összevetette, és kiderült, hogy ez választókerületenként kereken 100 millió forintra jön ki. Választókerületenként. Pont 100 millió, mint 1-2 millió eltéréssel. Volt, ahol ezt nem bonyolították túl, hanem ilyen 5x20 vagy 4x25 milliós részletekben, kiutalásokban, pont a kampánynak abban az időszakában, amikor egyébként ennek akár még jelentősége is lehetett. Úgyhogy itt jön be egy olyan dolog, hogy valóban a moralitás az egy dolog, és arról nem is tud akár a törvényszék vagy az ítélőtábla később döntést hozni, mert ez morális kérdés, ebben mélyen egyetértek veled, de hogyha itt mondjuk pont ez a választókerületi eloszlás, ez mondjuk fölvet olyan egyébként a jelenlegi jogszabályokba esetleg ütköző cselekvéssort, amit viszont mindenképpen érdemes lenne feltárni, már csak azért is, mert hogyha emlékszünk arra, hogy 4 évvel ezelőtt itt kerek 4 milliárd forint kapcsán létrejött például egy szuverenitásvédelmi hivatal, meg itt ugye hatalmas kampánypénzek visszaélésekről beszéltek, csak jelzem ugye, hogy ez több mint a négyszerese, ami itt kiosztásra került, mint az a 4 milliárd forint, ami egyébként, vagy akár, hogyha megnézzük azt, hogy más akár médiumok, akár ilyen műhelyek, akik transzparens módon pályázatokon nyertek el különböző támogatásokat, és milyen megbélyegzésnek voltak ezek a médiumok vagy műhelyek kitéve ezt követően, akkor így most lehet erre azt mondani, hogy hát akkor most fordult a kocka, meg visszanyalt a fagyi. Magának az eljárásnak a mikéntjéről szerintem az árulkodik a legjobban, ahogyan az NKA vezetése majdhogy nem egy emberként állt föl, és közölték, hogy ők egyébként erről semmit nem tudtak, és a saját szabályát kerülte meg a nemzeti kulturális alap ebben az egész történetben, úgyhogy itt már akár a jogszerűség kérdése is felvetődhet, de a törvényeket ugye a kétharmados felhatalmazású kormánytöbbség hozta, tehát az, hogy valamit úgymond jogszerűvé tesznek, és ahogyan erről is volt szó, hogy utólag hívtak föl valakit, hogy ha most beadod villámgyorsan a pályázatodat, akkor az megtörténik. Tehát itt azért vannak abszolút exakt dolgok, hogy a társadalom erre hogyan rezonál, az pedig szerintem tökéletesen látható, akár a közösségi médiában, de akár most nem csak ilyen műsoroknak, uh-huh. mint a miénk itt az Editorban, de más egyéb műsorokban is ez azért eléggé kiemelt téma, és hát összeköthető más témákkal, amikről biztos vagyok benne, hogy nem sokára még szó is lesz. Szóval én így összegezném.
2: Illetve hát én azért egy dolgot így megjegyeznék, mert szerintem ez így az elmúlt évek gazdálkodása, vagy ilyen pályázati kiírásai, kiutalásai között azért ezek fontos. Én szerintem fontos ilyen sarokpontok, hogy itt azért mégiscsak az NKA támogatott egyébként olyan kisméretű műhelyeket, ahol például ebből a pénzből olyan koncertet finanszíroztak, ami egy luxemburgi antifa zenekarnak a koncertje volt, ami azzal hirdette az esztergomi koncertjét, hogy egy pánkokból álló csapat viperákkal agyonver egy földön fekvő, szélső jobboldalinak tűnő figurát. És ezt egyébként az NKA ezt a műhelyt támogatta, végül a koncert a média nyomás miatt egyébként nem valósult meg, miközben a másik oldalon meg a felvidéki Magyar Sziget félmillió forintos támogatását szintén konkrétan egy újságcikk miatt az NKA vonta vissza. Egy megítélt jogerős pályázatot. Tehát én azért mondom, hogy itt ez nagyon fontos ezt kivizsgálni, mert valóban ez nagyon súlyos problémákat vet fel, de érdemes lehet itt az előző évekre is visszamenni, és megnézni, hogy itt egyébként mi történt, milyen jogcímeken, milyen alapon kik kaptak
3: mondjuk ebben
2: támogatásokat.
3: Ebben a két konkrét esetben legalább tudhatjuk, hogy egy konkrét esemény, aminek van egy szervezési költsége, amelynek van egy üzemeltetési költsége, akár a fellépti díjak, akár bármi ilyen dolog, amit tökéletesen le lehet papírozni, utólag vissza lehet nézni, és akkor itt már Hankó Balázs utalt arra, hogy ezek ízlésbeli kérdések, rendben, erről is lehet beszélgetni, de hát ezek között, a támogatottak között azért vannak olyan emberek, most elindulva például Földházi Balázs, aki egy héttel előtte alapította meg azt a cégét, amire 500 millió forint támogatást adott, hogy 500 millió forintból...
2: Micsoda szerencsés ember!
3: Mennyi fotót lehet 500 millió forintból készíteni?
1: Ott olyan kulturális tartalmat tett le az asztalra, tudod, hogy az visszautasíthatatlan volt.
3: És egyébként ebben a dologban számomra az volt az egészen megdöbbentő, hogy amikor Hankó Balázs bement Rónai Egonhoz, volt a kép, elnézést kérek a megfogalmazásért, de voltaképpen most úgyis érettségi időszakban vagyunk, mint aki rossz tételt húzott. Kb. Úgy válaszolt Rónai Egonnak a kérdéseire, amikor például megkérdezte, Földházi Balást ismeri-e, mondta, nem. Nem is gondoltam, mondta Rónai Egon, elmondta, hogy mi. Ja, hát azt majd meg kell nézni. Tehát itt azért ez is az a történet, amit számomra azért érthetetlen, és nem tudom, hogy te hogy látod, hogy Hankó Balázsnak nem lett volna kötelező egyébként bemennie az Egyenes Beszédbe erről beszélgetni. Tehát én nem értem,
2: hogy nagyon sokaknak nem lett volna kötelessége egyéb média felületekhez bemenni, és ott kvázi kihallgatásokon részt venni. Hát úgy tűnik most a fideszes konglomerátuma, hogy éppen szétesik. Vannak, akik a nyilvánosságtól várnak valamiféle védelmet, ezért...
1: Vagy feloldozást,
2: ezért úgy gondolják, hogy mielőtt a nyomozóknak egy kihallgató szobában kéne válaszolni, gyorsan inkább bemennek egy nagy nézettségű...
3: Vagy attól válik nagy nézettségűvé, hogy bement, mert ugye visszanézhető bármikor.
2: Igen, ahol aztán sírásra görbült szájjal, nagy boci szemekkel előadják, hogy hát én aztán semmiről nem tudtam.
3: Egyébként visszatérve egy pillanatra a kulturális alapra, hogy itt felvetetted, Eszter, azt, hogy van olyan, aki ugye piacképes, igen, és van olyan, aki alapvetően nem piacképes, de mondjuk értéket képvisel, igen, és én azt gondolom, hogy a mindannyiunk adóforintjaiból finanszírozott kulturális alapnak pont ez a fajta értékmentés lenne a feladata, és mivel ebben alapvetően mindenkinek az adója benne van, éppen ezért az fontos lenne, hogy egyfajta kiegyensúlyozottságot lássunk ebben a támogatási formában. Vannak olyan művészek, akik ha meghirdetnek egy koncertet vagy koncertsorozatot, akkor tudhatják, hogy nagyjából mekkora bevétellel számolhatnak, ennek megfelelően tudják a jegyárat is belőni, mert ők piacképesek, mert meg fog nekik térülni, mert keresnek is rajta, ami teljesen rendben is van, mert ez így működik, ők árulnak egy terméket, az ő kulturális terméküket, az fontos, hogy el tudják vinni valahova. Úgy sejtem, hogy ezeknél a művészeknél az állami támogatás annyira talán nem indokolt. Ellenben...
2: Hát azért egy Deák Bill Gyulánál mondjuk...
3: Na, de itt tartunk ott, hogy érték. És most szerintem Deák Bia Gyula, hogy értéket képvisel, az vitán felül áll. És az, hogy bizonyos médiumoknak a közösségi médiás felületein az, amit kapott Deák Bia Gyula, az nagyon-nagyon elszomorítónak tartom, mert nem szabad átesni a lónak arra az oldalára, hogy ha valaki kapott ebből, akkor az már azonnal nem is átesni a lónak arra az oldalára, hogy ha valaki

0: nem egy MVM Dome koncertet csinálsz.
1: Sajnos az utóbbi években a társadalom, és nem akarok senkit megbántani a hallgatók közül sem, rá lett arra szoktatva, arra lett hangolva, hogy ha meghallja, hogy XY kapott X milliót, akkor az biztos, hogy lopta, nem érdemli meg, nincs mögötte semmi. Ez egy elég nagy probléma egyébként, hogy a társadalom erre lett kondicionálva, hogy a közhangulat ma itt tart. Ebben van felelőssége nyilván a kormánypártoknak, mert ne tagadjuk, nagyon sok ilyen kifizetés is történt, de van felelőssége az ellenzéknek is, vagy az eddigi ellenzéknek, a baloldali médiának, amelyik pedig ezt címlapokon folyamatosan
2: Na de akkor itt most hagyj hozzak be egy olyan szempontot, hogy próbáljuk lehámozni az aktuális politikai dolgokat a témáról, mert fontos fogalmak hangoztak el, és nyilván egy új kormány felállásánál, aki ráadásul kétharmados felhatalmazást kapott, a Tiszának nagyon sok olyan területtel kell most szembetalálnia magát az ügyekkel, hogy ott akkor valamilyen álláspontot kell képviselnek. És nekem az a kérdésem, hogy említetted, András, az értékmentést, hogy sokszor azt érezzük, hogy nekünk egyértelmű, hogy mit jelent az értékmentés, kiket lehet vagy kellene támogatni, de nem mindenkinek ugyanazt jelenti az érték. Tehát például nagy többsége Deák Bill Gyulának a munkásságát abszolút elismeri, viszont biztos vannak, akik szerint meg rohadtul nem az a kultúra. És hogy ugye ebben lesz majd nehéz igazságot tenni, meg abban, hogy amikor segítesz kis feltörekvő művészeket, mert őket segíteni kell, meg őrizzék a kultúrát, őrizzék a magyar művészetet, ugyanakkor tudjuk jól, hogy azt is mindig halljuk a szakemberektől, hogy mennyire fontos az, hogy a magyarok is megmutassák, hogy ugyanazt a minőséget tudják képviselni, mint a nagy sztárok akár Amerikában. Amikor ők szintet akarnak lépni, egy tehetséges énekes, és mondjuk meg akarja mutatni, hogy olyan koncertet tud lepakolni mondjuk az arénába, hogy az tényleg megállná a helyét Amerikában is, akkor ő, mikor elindul ebbe az irányba, ahhoz, hogy biztos ne legyen veszteséges, és kitermelje mondjuk a költségeit, mondjuk szívesen fogad el egy-egy pályázat keretében támogatást, hiszen említetted, hogy mennyire sok pénzbe kerül. De hol húzzuk meg a határt, hogy mi az, amit a közpénzből lehet, és kell támogatni, és mi az, amit nem?
0: De én itt ezért mondtam azt, hogy a kiegyensúlyozottság meg az arányosság az ebben az esetben szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy kapjon támogatást a modern művészet, uh-huh. hogy kapjon támogatást a néptánc, vagy egyéb ilyen népi hagyományőrző egyesületek, ami egyébként megtörténik, tehát ezt azért tegyük hozzá, hogy itt most azért ez a 17 milliárd, amiről beszélünk, ez teljesen más. De az a fontos, szerintem egyrészt, ahogy, bocsánat, tényleg csak magamat tudom ismételni, hogy az arányosság és a kiegyensúlyozottság érvényesüljön ebben, hogy ha úgy is érzi valaki, hogy egy X művész mondjuk miért kapott, de tudja azt, hogy viszont ami neki fontos, az is kapott. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog. A másik pedig, hogy a leendő oktatásügyi miniszter Lannert Judit fogalmazott úgy, hogy ő az oktatásban szeretne egyfajta szemléletváltást elérni. Uh-huh. Én ezt azért viszem ebbe az irányba, mert én nekem az a benyomásom, hogy az elmúlt másfél évtizedben a bölcsésztudományoknak a megítélése az rendkívül mélyet zuhant. Hogy azt ilyen, és sajnos én láttam ilyesfajta szándékot a politikum részéről is, hogy ezek a dolgok nem fontosak annyira, mert nem, úgymond nem termel értéket, uh-huh. mert nem működik az úgy. Na most pont egy olyan országban, ahol egyébként a funkcionális analfabétáknak az aránya az körülbelül 40%-ra tehető. Amikor egyébként a kultúrának a fogyasztása elképesztő összegekbe kerül, hogy Budapesten egy színház, hogyha 10 000 alatt megvan, akkor az egy tök jó dolog, uh-huh. míg vidéken pedig, és a jó dolgot itt uh-huh. most idézőjelben értem, mert 10 000 forint az egy rendkívül sok pénz, tehát valaki mondjuk nem tudja egyszerűen kitermelni magának, egy kiállításra nem tud eljutni valaki, nincsen megbecsülése, vagy megbecsültsége a képzőművészeteknek, nincsen megbecsültsége szerintem megfelelő mértékben, ami egyébként külföldön viszont jól működik, uh-huh. ezeknek az irányzatoknak. Én ezt a fajta szemléletváltást például ebben a politikum rengeteget tehet.
1: Csak remélem, hogy a szemléletváltás nem azzal fog járni, hogy Magyarországon is majd az lesz a több millió forinttal támogatott művészet, hogy valaki egy cellux darabbal kirak egy banánt a falra.
2: Bocsánat.
1: Nyugat-Európában már ilyeneket látunk művészet

0: cím szó alatt, és szerintem itt ez rávilágít
1: És meglepődnél egyébként, hogy ezek a művészek a kezdő, kiinduló támogatások utána, hogy Eszter mondta, utána rentábilissá válik, amit csinálnak, és azzal a cellukszal a falra ragasztott banánt. Nézd, a kultúra, a művészet az jellemzően irányokat keres, határokat feszeget. Következésképp nem mindenkinek befogadható akkor. Annak idején mondjuk például mondhatnám Berzsenyi hogy... Dániát, vagy Ady Endrét, hogy hogyan fogadták egyébként, vagy mondok mást, azért József Attila, József Attila.
0: Jó, de azért akkor, a költőket, ugye, írókat ne hasonlítsunk már egy banánt a falra ragasztó művészhez.
1: De mondhatnám akár, ott van a Marek Anna Mark, Anna Mark, aki egy non-figuratív festő, most Szentendrén láttam pár éve kiállítását, a képeinek gyakran még címei sincsenek, hanem olyan ábrákat, mintázatokat fest meg, amit teljesen rábízza a befogadóra, hogy ő mit lát bele. Ez az egyetlen
2: képe van. De várj, akkor is ő valamit csinál, én értem.
1: Ezt mondom.
2: A banánt fölragasztó... Az nem csinál semmit. Tehát,
0: de ez nem, igen, és én szerintem itt is kell már egy határt húzni, hogy mit tekintünk művészetnek egyáltalán, amire azt mondjuk, hogy oké, ez valóban értékteremtő, ezt valóban támogatni kell, akár közpénzből is.
1: De most szerintem ezt az alapján lehetne talán megítélni, hogy egyrészt ebben az utókor szerintem leginkább a kompetens, tehát ezt nyugodtan tekinthetjük befektetésnek abból a szempontból, hogy mint ahogy említettem, a művészet alapvetően határokat feszeget, alapvetően nem ritkán provokatív, és lehet, hogy az, ami X embernek nem művészet, attól még másnak lehet az, és inspirál valaki mást valami másmire. Tehát pont ez lenne a lény, nem azt kell rögtön nézni, hogy mit tudom, mi a haszna, mert akkor meg elmegyünk megint ebbe az úgynevezett filozófusok diktatúrájába. És én nem azt mondom, hogy milliárdokat fetszöljünk abba, hogy valaki egy banánt fölragaszt cellukszal. De hány olyan mű van Magyarországon, ami azért nem készült el, mert egyszerűen ha valaki a saját határait akarta bármilyen kifejezési módon feszegetni, akkor hihetetlen elutasításba ütközött, mert hogy hát ezt a közönség meg úgyse érti. Hát akkor mi lenne, hogyha egyébként a kultúrának, meg a művészetnek megteremtenénk azt a fajta respektjét Magyarországon, hogy egyébként legyünk nyitottak erre. Annyi mindent lehetne.
2: Legyünk nyitottak,
1: elérni.
2: Viszont a határainkat mi is feszegetjük, mert itt most azonnal egy szünetet kell tartsunk, de innen folytatjuk, maradjanak velünk.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Nagy Angéla nevében is. Nagyon fontos, hogy elmondjuk az adás elején is, hogyha valaki problémával küzd, akkor mindenképpen forduljon szakorvoshoz, mert hogy a mai témánk nagyon érzékeny, az öngyilkosságról fogunk beszélgetni, sőt, a fiatalok vagy akár a gyermekek öngyilkosságáról, mert az elmúlt hetekben, hónapokban, években nagyon sok ilyen típusú hír van, és hogy készültem a beszélgetésre, hirtelen rá is néztem egyébként, hogy mondjuk az elmúlt időszakban milyen hírek voltak, és rögtön találtam is néhányat. Volt, amikor egy 11 éves kisfiú akart öngyilkos lenni bántalmazás miatt, hazai hír, ez Somogyban történt, és volt olyan is, hogy felakasztotta magát egy kisfiú egy iskolában, szintén bántalmazás miatt, ő egy ötödikes fiú volt, szerencsére stabil az ő állapota. Hogy hogyan lehet ezt megelőzni, vagy mondjuk én szülőként, hogy vehetem észre, erről is szeretnék a mai adásban beszélgetni Balázs Judittal, aki gyermek, serdülő és felnőtt pszichiáter szakorvos. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok.
1: És hogy készültem a beszélgetésre, próbáltam adatokat is keresni, nem kívánom, hogy mondjon nekem konkrét számokat, viszont a tendencia az mindenképp érdekes szerintem, és erről érdemes beszélni akár az elején. Egy tavalyi Telex cikket találtam hirtelen, ami azt írja, hogy ötszörösére nőtt az önsértéssel, és 2,5-szeresére nőtt az öngyilkossági gondokkal küzdő gyermekek száma, ami egy nagyon riasztó adat. Ez annak köszönhető, hogy valóban egyre több az ilyen gonddal küzdő gyermek, vagy jobban láthatóak ezek az esetek, és kiderülnek? Mi az ön véleménye?
2: Köszönöm a kérdést. Elsősorban azt mondanám, hogy ha picit visszább nyúlnék időben, hogy amikor elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, közel 30 éve, akkor azt mondtam, amikor így megkérdezték, hogy a világban 1 millió öngyilkosság történik évente, és most azt tudjuk mondani, hogy 600-700 ezer öngyilkosság, ez egy a világban a szám, és az egész korosztályra. De ebben a rendszerváltás előtti időben, tehát ezelőtt 40 évvel, akkor hazánk világ első volt az öngyilkosságokban, és az öngyilkosságot egyébként 100 000 lakosra szoktuk megadni, hogy a különböző országok összehasonlíthatóak legyenek, és ez 44 körül volt hazánkban akkor, és abszolút vezettük ezt a szomorú statisztikát. És ez azóta nagyon jelentősen csökkent hazánkban az öngyilkosság összlakosságra nézve, és most ilyen 16-18 között változik az elmúlt években 100 000 lakosra, hogy hazánkban ennyi ember lesz, hogyha leosztjuk nagy számra, a öngyilkos.
1: Itt, bocsánat, fontos, a befejezett öngyilkosságról beszélünk, ugye? Van. Mert hogy azért gondolom, sokan van, aki mondjuk kísérletet tesz rá, és akkor majd beszélünk az okokról, de szerencsére nem hal meg.
2: Így van, és szuper a kifejezés, amit használ, hogy ez a terminológia, hogy befejezett öngyilkosság, és mert létezik más kifejezés is, de ezt próbáljuk már egy ide, és akkor ezek szerint át is megy a médiában is, meg a köztudatban, hogy ezek a befejezett öngyilkosságok, és igen, én ezeket a számokat mondtam most, és az összlakosságra mondtam. És akkor, hogyha a fiatalokra koncentrálunk, amire az eredeti kérdése szólt, azt mutatják a hazai adatok, de a világban is, hogy a COVID óta, a 2020-tól jelentősen nőtt a fiatalkori öngyilkosságok száma, és igen, én is ezeket a hazai KSH központos hivatal adatokat ismerem, hogy 2,5-szeresére nőtt a befejezett öngyilkosságok száma is, és ha itt meg nem 100 000 lakos, hanem a konkrét eseteket mondom, amennyiről tudunk, általában ennél magasabb, mert nem mindenről derül ki, hogy az baleset vagy öngyilkosság, de amiről tud a KSH, az 12 eset volt 2020-ban, és 30 fölötti lett 24-ben, azok a legutolsó elérhető adatok. És igen, ahogy mondta, hogy valóban aki gondol rá, aki öngyilkossági kísérletet tesz, azoknak a száma meg ennél jóval magasabb, ezt az egész spektrumot hívjuk öngyilkos magatartásnak. És akkor még van egy viselkedés, amit szintén beleszőtt a kérdésében nagyon profin, az pedig az önsértés, ami nem mindig öngyilkossági szándékú, de valahogy nincs jól valaki, és sajnos egy rizikófaktora lehet egy későbbi befejezett öngyilkosságnak.
1: Mindenképp, hogy szeretném, hogyha majd erről is beszélnénk külön, hogy ez mit jelent, vagy ennek milyen fajtái vannak, meg hogy vehetjük észre, hogy előzzük meg, de amikor ilyen sokkoló adatot hallunk, hogy a gyermekeket is érinti ez, akkor igazából szakmailag, tehát pszichiáterként teljesen másra kell gondolnunk egy felnőtt esetében, hogyha ő eljut odáig, hogy véget akar vetni az életének, mint egy gyermek esetében?
2: Igazából nem. Tehát én azt szoktam mondani, nagyon leegyszerűsítve a kérdést, hogy tulajdonképpen bármelyik életkorban nincs jól az, aki ilyesmire gondol, aki ilyesmit tervez, vagy ilyen lépésre szánja el magát, mert hogyha jól van egy gyerek, egy serdülő, egy fiatal vagy egy idősebb felnőtt, akkor éli az életét, próbál vagy akár hétköznapi dolgokat csinálni, iskolába járni, dolgozni, vagy és kikapcsolódni, barátokkal lenni, szórakozni, és nem az a témája, hogy én kiszállok ebből az életből. Tehát minden életkorban van valami nem jó a lelkében, a pszichében, és igazából azt szoktuk mondani, hogy az öngyilkosságok hátterében akár gondolat, kísérlet vagy befejezett öngyilkosság, több mint 90%-ban valamilyen pszichiátriai betegség, többnyire nem kezelt pszichiátriai betegség áll, és egyébként leggyakrabban a depresszió minden életkorban.
1: Azért is tettem fel a kérdést, mert azt gondolnám, hogy felnőttként, és nyilván ha nem is vagyok érintett, de nem olyan rég egy kollégánk például öngyilkos lett szakmán belül. És az merül fel bennünk, hogy amikor beszélünk róla, hogy hát ő egy 45 éves fiatalember volt, senki nem gondolta volna róla, egy tök értelmes férfi volt, és ilyenkor óhatatlanul arra gondol az ember, hogy hát ő azért fel tudta azt mérni, hogy mivel jár az ő tettének a következménye, és akkor ennek kapcsán merül fel bennem, hogy egy gyermek még nem biztos, hogy ennyire tisztában van azzal, hogy mi az, amit ő tesz. Ezek szerint, de?
2: Hát igazából a kérdésem is benne van, hogy hiába tudja a felnőtt felfogni, vagy végig gondolni a tettének következményeit, ez abban a pillanatban, abban a helyzetben, általában ez egy út, az oda vezető út. Nem ezen múlik, hanem hogy nincs jól, beteg. És hiába tudja felmérni, úgy tűnik akkor, hogy ezt nem bírja tovább, ezek nagyon komoly betegségek, a pszichiátriai betegségek, a depresszió egy betegség, és az a, hát nagyon érdekes, ezt lehet mondani, hogy akkor olyan negatív gondolatok, sémák jönnek be, hogy ez nem értelem kérdése, hanem hogy úgy tűnik, hogy ez megoldhatatlan, vagy elviselhetetlen ez a lelki fájdalom, ami azt mondják, hogy abszolút mérhető testi fájdalom súlyosságával, nagyon komoly, és ha viszont kezeljük, és többnyire kezelhetők ezek a betegségek, a pszichoterápiával, gyógyszer, kombinált kezeléssel, akkor jól lesz, és ugyanaz az értelmes ember, vagy kevésbé értelmes, ugyanaz a gyerek, vagy serdülő, az jól lesz, és nem gondol erre, és ez független attól, hogy milyen értelemmel, vagy hol tart a fejlődésében.
1: Depressziót említ, ami szintén civil kérdésem lesz számomra, azt jelenti, hogy történik valami, mondjuk egy trauma, vagy egy élethelyzet, amiben belesüppedek, és nem tudok kijönni belőle, de ez számomra nem azt feltételezi, hogy vannak kvázi rizikócsoportok, vagy rizikószemélyiségek, vagy, és akkor itt jön a kérdésemnek a másik fele, hogy vagy van olyan, akire eleve mondjuk társaságon belül, vagy ismerősi körben azt szokták mondani, hogy na ő labilis, hogy nála ilyen ingadozó az ő hangulata. Tehát létezik egyébként rizikófaktora annak, hogy ki az, aki ilyen súlyos mély depresszióba kerülhet, akár gyermekként, akár felnőttként?
2: Léteznek rizikócsoportok valóban, de ez egy nagyon izgalmas szakmai kérdés is, hogy meg tudjuk-e mondani, hogy ki a veszélyeztetett, vagy ki nem, és hogyha pontosan meg tudnánk mondani, akkor nyilván nem lennének befejezett öngyilkosságok, de azért vannak csoportok, akiknek nagyobb a rizikója, de például ilyen csoport a serdülőkor is, és akkor nem lehet mondani, hogy minden serdülőt most nem tudom, zárjunk be, vagy minden nap vizsgáljunk meg, de a serdülőkor egészséges fejlődés mellett is hordoz számos olyan rizikót, miután nagy döntéseket kell megtenni, hogy hogyan tovább.
1: Jönnek a hormonok, az első szerelmek, az első szakítások, életünk tragédiájaként éljük, megemlékszem még rá.
2: Abszolút, szoktam mindig én is kiemelni pontosan az első szakítást, és hozzászoktam, hogy később se jobb, de az első azért eléggé meglepő. És hát ez nagyon fontos kérdés, és aki kezzel foglalkozunk szakmailag, tényleg vizsgáljuk, hogy mitől lesz az, hogy valaki bedő, és nem megy tovább, és depressziós lesz, és nem tud kijönni, és van, aki meg szintén nem örül, mert ennek nem szoktunk örülni, hogyha kirúgnak, szakítanak velünk, de tovább megy a dolog. És nyilván erre, tehát azt is szoktunk mondani, és ez most elég jelen van a génkörnyezet együtthatás, hogy kell egy esékenység arra, hogy valaki, hogyha valakinek a családjában előfordul pszichiátriai betegség, pláne öngyilkosság, az rizikósabb csoport. De egyáltalán nem jelenti azt, hogy lesz, csak nagyobb az esélye, ezek ilyen statisztikai számok. Tehát kicsit jobban érdemes odafigyelni De akkor a férfi nem egy ugyanilyen dolog, hogy jó, hát most a férfiakkal nem lehet mindenkit megom, de a férfiaknak nagyobb a rizikója befejezett öngyilkosságnak, és sok okát gondoljuk, például tradicionálisan és a mai napig az, hogy egy férfi panaszkodik, egy férfi elmondja, hogy nincs jól, egy férfi sír, ezt nem feltétlenül fogadja el a társadalom, ami nagyon nem oké, mert egy férfiak is ugyanúgy lehetnek nem jól, és ugyanúgy őket is érintheti és érinti a depresszió, és például ez is, hogy mi nők például inkább mondjuk, inkább fordulunk segítségére, és a segítséghez fordulás az egy fontos már megelőző módszer. De ahogy mondta a kérdést, az is fontos, hogy nagyon gyakran, ugye van valami, úgy szoktuk szakmailag lefordítani, amiket említett, például szakítás, hogy van valami negatív életesemény, valami rossz, és akkor az fokozhatja a rizikót, például a szülők elválnak, de ez is ugyanaz, mint a szakítás, hogy hát senki nem örül, de van, aki tovább megy, van, aki nem. És igazából itt jön be a pszichiátriai betegségek szerepe, hogy ha még erre rárakódik egy depresszió, szorongás, szerhasználat, fiatal felnőtt korban skizofrénia, akkor az nagyon-nagyon megnöveli a rizikóját annak, hogy valaki öngyilkosságot kíséreljen meg, vagy befejezett öngyilkosság legyen.
1: Az elmúlt most már években szerintem megtanultuk azt a kifejezést is, hogy bullying, és amiket említettem az adás elején példákat, ők is, hát még nem tinédzserek szinte, hogyha egy 11 éves gyerekről beszélek, de náluk is az fordul elő, ez az iskolai zaklatás, bántalmazás, amikor közösségi oldalakon zaklatják egymást a gyerekek. Ez egy viszonylag új faja lehet az önök szakterületének, akár mindkét oldalról, és szerintem érdemes beszélni majd a másik oldalról is, aki zaklatóként lép fel ilyen esetekben, de amikor mondjuk a serdülő problémákról beszélünk, akkor az ön tapasztalata szerint ez valóban egy ilyen megnövekedett rizikófaktor?
2: Azt gondolom, hogy zaklatás ugye mindig volt sajnos, és az nagyon jó, hogy most azért erre ezt kimondjuk, hogy, és egyre jobban tudott, hogy az nem oké, hogy a gyerekek bántják egymást, hogy nem tudom, az én gyerekkoromban az volt, hogy akkor nem panaszkodunk a tanítónéninek, nem szabad árulkodni. És oldják meg, és bullyingot nem szabad a gyerekeknek magukra hagyni, és a felnőtteknek be kell szállni, zéró tolerancia kell erre, és segítenünk kell, hogy nem, ilyen ne történjen. Ami új, de most már sem annyira új, de azért hát nyilván az én gyerekkoromban nem volt, de most már egy ideje van, az online, a cyberbullyingnak nevezett jelenség, amit mond, és ez ugye annyiban még szörnyűbb, mint a tradicionális osztályteremben zajló bullying, hogy amíg én hazamentem, és otthonak a szüleim esetleg meg tudtak védeni, vagy ha ilyen előfordult volna, vagy előfordult, akkor ott az leáll. De az online térben történő nem, és valóban és rendszeresen vannak olyan pacienseim, akik ott rettegnek a képernyő előtt, hogy mikor tesznek ki róluk egy kompromittálóbb képet, vagy mi történik, és ez egy szörnyű jelenség, és nagyon komoly rizikófaktora az öngyilkosságoknak, úgyhogy így van, tehát életesemények, negatív életesemények között tulajdonképpen nagyon fontos említeni, és köszönöm, hogy behozta, és semben nekünk, felnőtteknek, szakembereknek is, de a pedagógusoknak nagyon komoly szerepe van, hogy a bullyingot le kell állítani, és azt mondják a vizsgálatok, kutatások, hogy ezt nem lehet egyéni szinten leállítani, egy iskola klímájának kell olyannak lenni, hogy ezt nem tolerálja, és tőlem ugye meg szokták kérdezni szülők különböző élethelyzetben, hogy mit gondolok, de mondjuk más helyzetben is, gyerek nincs jól az iskolában, nem szeret oda járni, mert nem tudom, tanítónéni nem kedves vagy a gyerekek, úgy éli meg a gyerek, és hogy elvigyék-e másik iskolába. És ez mindig egy nagyon nagy kérdés, ugye, hogy most egy iskolaváltás mivel jár, és sajnos azt szoktam mondani, hogy hát iskolaváltás lehet jobb, rosszabb, ugyanolyan, mert lehet, hogy ott milyen lesz a tanítónéni, vagy milyenek lesznek a többi gyerek, mit él meg, hogy van. De a bullying egy olyan helyzet, ahol nagyon egyértelmű választ tudok adni, hogyha egy iskolában bullying történik, és nem tudja leállítani az iskola a bullyingot, ott nem szabad ott hagyni a gyereket egy ilyen közegben, de nyilván az a primár lépés, hogy leálljon ott a közösségben. És az is nagyon profi a kérdésében, hogy mi van a másik oldallal, a bántalmazóval, és most pont egy doktori hallgatóm, Farkas Dettivel azt találta, hogy ugyanúgy a bántalmazók is nagyon komoly bajban vannak. Pont erről szól a kutatása, hogy a bullying, és ott speciál az önsértés, amit említettünk az elején, nem szuicidális önsértés, de mint rizikója az öngyilkosságnak, és a bullying közötti összefüggés vizsgálat, és a bántalmazók is nagyon nagy bajban levő fiatalok.

Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: hangszeres sors
1: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
4: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
6: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
7: A magyar gazdaság újraindítását, a korrupció visszaszorítását és a vendégmunkások beáramlásának felfüggesztését nevezte meg legfőbb céljaként Kapitány István. A leendő tárcavezető hangsúlyozta, garantálja, hogy az első 3 hónapban már érezhetően jó irányba fordítják a kormányrudat. László Csabát kérdezzük.
8: László Csaba volt pénzügyminiszter a vendégem, jó estét kívánok,
9: köszöntöm.
8: Ön volt pénzügyminiszterként, mivel kezdene most a kormányzás átvétele után? Itt egy-két lépés most már, egy-két első lépés ismert, ugye itt van egy SZIA csökkentés, és a többi vendégmunkások, majd azért sorra veszük őket.
9: Nyilván az átlag embert, mindenkit az érdekel, hogy akkor mi fog gyorsan változni, de az első lépés az az, hogy, vagy az első 2-3 lépés az, hogy nagyon gyorsan kasszát csinálni, tehát hogy mi az örökség, nagyon gyorsan felállítani azt a szervezetet, azt a struktúrát, amiben működnünk kell, mert azt azért nem nagyon lehet csinálni hosszú távon, hogy külsős ügyvédirodák, meg innen-onnan hozunk törvényjavaslatokat, tehát nagyon gyorsan működőképessé kell tenni az új szervezetet, és pont a múltkor beszélgettem valakivel, talán egy-két olyan minisztérium van a 16-ból, ami nagyjából ugyanabban az épületben, ugyanazzal a stábbal, ugyanazzal a szervezettel mehet tovább, mondjuk a honvédelmien, meg talán az igazságügyminisztérium. Az összes többi minisztérium azok szétválnak, összemennek, összeolvannak, különválnak, tehát a legkülönbözőbb. Ezeket szerintem némelyiket helyileg is gondolom költöztetni kell, új miniszterek, államtitkárok, tehát ezt nagyon gyorsan meg kell csinálni, de utána lehet igazából magasabb sebességbe kapcsolni, tehát egy kasszát és egy működő rendszert kell építeni emberekből, szervezetből, struktúrából. Rengeteg köztisztviselőnek, akik nem fognak változni, például meg fog változni az e-mail címe.
8: Ja, tehát én ezekre nem is gondolunk.
9: Ezek, igen, tehát ezek nem szoktunk gondolni. Nyilván ezek működnek, mert nem most fog először egy minisztériumnak megváltozni a neve. A pénzügyi minisztérium és nemzetgazdasági minisztérium az már lassan 4-5-ször változott az elmúlt mondjuk 16 évben, tehát ennek van már ebben egy rutin. De hát például van olyan minisztérium, amelyik mondjuk fél éve költözött, tehát a József Nádor térről mondjuk az ajtós időre erre, és lehet, hogy mennek tovább, vagy lehet, hogy maradnak. Tehát ezeket a dolgokat nagyon gyorsan le kell rendezni, hogy utána tényleg teljes sebességgel tudjanak már az érdemi előremutató dolgokra koncentrálni, illetve az, hogy menet közben cserélnek mondjuk motort a repülőgépen, de közben azért már dolgozni is kell, de hogy ezek a legsürgősebbek.
8: Azt mondja, hogy gyors kasszát kell csinálni, nyilván egy leltárt, azért azt lehet sejteni, hogy nem túl jó a helyzet, ugye azért ez látszik
9: hát ez
8: az adatokból.
9: Nagyjából egy romhalmaz ezt.
8: Azt mondja kapitány István, hogy azt garantálja, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzák a gazdaságot, amit a legtöbben érezni fognak, és most legfrissebb bejelentése 4 konkrét intézkedést jelentett be, de hát korábban már volt SZIA csökkentés. Mit szól például az SZIA csökkentéshez?
9: Ugye ez benne volt a programban, tehát ilyen szempontból ez nem meglepetés. Én őszintén szóval ezekkel vártam volna a költségvetésig. Most nyilván, hogyha ők ezt nagyon világosan eldöntötték, hogy akkor nem tudja, minimál bérig vagy eddig hogyan fog alakulni, akkor most is be lehet jelenteni, de én minden olyat, ami hosszú távú hatású dolog, azokkal azért megvárnám a költségvetésnek az elkészítését, főleg úgy, hogy ezt a költségvetést szerintem most nem egy évre kell csinálni, nyilván az előirányzatok egy évre fognak szólni. De miután nagyon világosan meghirdették, és ez az egyik legpozitívabb dolog, ami mondjuk az elmúlt akár hetekben, vagy akár a TISZA programban megjelent, hogy nagyon világos és egyértelmű elkötelezettséget mutattak az eurozóna csatlakozás mellett, ezért mindenképpen egy középtávú gazdaságpolitikai programot, és emögé valami középtávú hiteles költségvetést is kell tenni. Nyilván nem kell 2030-ra megmondani forintfillérre az összes előirányzatot, de azért az ősszel ezt le kéne tenni, és szerintem ebben kell összerakni a hosszú távú adócsökkentés, vagy ahol éppen emelni akarnak, vagy ha új adó megszüntetés. Én ezzel egy picit várnék még, mert minél inkább, minél több szöveket levernek, annál kisebb lesz a mozgásterük, és hogyha mondjuk tényleg el akarnak 3% alá jutni 2030-ig, az nagyon nehezíti a helyzetet, a mozgásteret szűkítheti. Nyilván a pénzügyminiszternek, meg az egész kormánynak.
8: No, de viszont ez egy határozott ígéret volt mondjuk az SZIA csökkentés, de nézzük a többit. Ezeket szintén bejelentették már korábban, illetve benne volt a választási programban. Június 1-től felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát, és felülvizsgálják a jogi szabályozást. Erről mit gondol? Ez sem egy rövid távú lépés, vagy rövid távot érintő lépés.
9: Na, ez egy nagyon érdekes, mert szerintem itt ez egy sokkal bonyolultabb dolog annál, mint hogy vendégmunkások jönnek, vagy nem jönnek. Egy csomó olyan üzletember van ma Magyarországon, aki például külföldi, és Magyarországon dolgozik. Szolgáltató központokban rengeteg olyan nagyon komoly képzettséggel rendelkező szakember dolgozik, akire szerintem alapvetően szüksége van a magyar gazdaságnak. Ha például Budapestből startup központot akarunk csinálni, akkor szerintem alap, hogy ezekben a szektorokban például az informatikusok jöjjenek, menjenek, amikor akarnak, és egy hét alatt kapjanak munkavállalási engedélyt, és lehet, hogy fél év múlva mennek tovább.
8: Hát ez akkor most nem így lesz a bejelentés szerint? A bejelentés
9: szóval
8: úgy szól,
9: nem tudom,
8: hogy...
9: Tehát azt kizártnak tartom, hogy június 1-től egyetlen külföldi nem vállalt Magyarországon munkát, mert például az amerikai cégeknél, és azért abból van még néhány Magyarországon, ezt kizártnak tartom, hogyha például a vezérigazgatót cserélnek, akkor az új vezérigazgató nem fog munkavállalási engedélyt kapni Magyarországon, csak azért, mert Európán kívüli, vagy Európai Unió kívüli állampolgár. Tehát itt nyilván lesznek olyan területek, ahol ez nem is kiskapu, de ahol lesz arra lehetőség, hogy adott esetben külföldi, Európai Unión kívüli munkavállaló jöjjön Magyarországra.
8: De a probléma nem is ezeken a területeken van valószínűleg, hanem a Telexnek több szakértő is nyilatkozott, meg nekünk is nyilatkoztak, mert a nagy foglalkoztatók visszajelzései alapján itt lehet nagy probléma, feldolgozóipar és gyártás, logisztika, raktározás, élelmiszeripar, turizmus, vendéglátás, építőipar, vannak ezt, hogy meg fog állni az élet.
9: Én hát nemrég voltam egy vidéki szállodában, és döbben láttam, hogy a takarítónőknek a jelentős része külföld, és láthatóan nem Európai Uniós, tehát nem Romániából vagy Szlovákiából jövő, hanem egyértelműen ázsiaiak, a konyhán, a az étteremben nagyon sokan, tehát én ezzel óvatos lennék mindenképpen. Ráadásul a kínai cégeknél is elég egyértelmű, hogy például ott a menedzsment, az biztos, hogy kínai lesz szinte az utolsó emberig. Dél-koreai cég, tehát ázsiai cégeknél ott sokkal több külföldit alkalmaznak, mint mondjuk egy normál nyugat-európai cégnél. Szóval ezt szerintem nagyon alaposan végig kell gondolni.
8: Nyilván... De ez a bejelentés megtörtént tulajdonképpen, ugye, hogy nem jöhetnek vendégmunkások. Ott van a CATL, a BYD nem sokára megkezdik a termelést, és munkaerőpiaci szakértők azt mondják, hogy több tízezres a munkaerő igényük, és a toborzást már elkezdték, de hát itthonról nincs, tehát nem tudták felszívni.
9: Én azt gondolom, mi lesz ezekkel? Én ezekkel a bejelentésekkel óvatos lennék. Nekem, amikor van konkrét jogszabály, és azt látjuk, elolvasva, hogy az pontosan mit lent, szerintem akkor lehet igazából eldönteni, mit jelent. Azt én teljesen kizártnak tartom, hogy június 1-től egyetlen, úgymond harmadik országbeli ember Magyarországon ne kapjon munkát. Ez szerintem, ez ki van zárva.
8: Ugye van a TISZA szerint 400 ezer jelenleg inaktív ember, és az ő munkaerőpiaci bevonásukat célozzák meg tulajdonképpen. Komját Imre egy műsorban azt mondta minap, hogyha nem lennének vendégmunkások, akkor nagyjából megállna a gazdaság, és ez a munkaerőtartalék, ami egyébként valóban benne van Magyarországban, az 2-3 év alatt állítható munkába, úgyhogy előtte a teljes szociális rendszert és a foglalkoztatás politikát újra kellene szabni. Mennyit, hogy lehetne ezt a 400 ezer embert bevonni a munkaerőpiacra?
9: Azt gondolom, hogy ezt a 400 ezer embert lehet, hogy van, aki ismeri név szerint, hogy pontosan tudja, hogy hol van. De nincs olyan gazdaság a világban, ahol szinte az utolsó, úgymond hatravogható emberig mindenki dolgozni fog. Ennek nagyon sok oka van. Vannak például családi okok, itt Észak-Kelet Magyarországon van olyan ismerettségem, ahol teljesen munkaképes fiatal anya, nem tudom én, 34 éves, otthon van két kisgyerekkel, és a legközelebbi munkahelyre kéne napi másfél órát oda, másfél órát visszautaznia, fizikailag ki van zárva, hogy tudjon dolgozni, mert lehet, hogy a gyerekek járnak óvodába, bölcsödébe, de nála ez nem egy élethelyzet, ami mellett tud munkát vállalni, és nincs más, aki ezt megoldja. Tehát rengeteg olyan egyén élethelyzet van, betegségek, utazások, a legkülönbözőbb dolgok, amik miatt ebből a 400 ezer emberből lehet, hogy 100-150-200 ezer ember, meg az utazás. Ugye Magyarországon az egy nagyon-nagyon régi probléma, hogy miután az embereknek a többségének, még tényleg a legszegényebbek is sokszor a saját ingatlanjukban laknak, szinte ez az egyetlen vagyontárgyuk, ezért nagyon nehezen mobilizálhatóak. Tehát lehet, hogy Szegeden most lesz rengeteg munkahely, de mit tudom én, Baranya, vagy Észak-Kelet-Borsodnak, vagy Szabolcs-Szatmának bizonyos részeiről nem lehet ebből a 400 ezer ember mondjuk azt a 100 ezeret megmozgatni, mert lehet, hogy képzettségében, asott esetben nincs meg az a képzettség, ami kellene, vagy fizikailag ő nem tud mozdulni.
8: Na menjünk tovább, mert még erről is lehetne órákat beszélni, de mert óriási téma, de
9: közben... Ez egy sokkal bonyolultabb dolog, és azt kell mondjam, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni, akár tényleg a mobilitás javításával, képzéssel, hogy ebből a 400 ezer emberből minél többet vissza tudjunk hozni a munkaerőpiacra, de ha valaki azt gondolja, hogy itt 3 év múlva, hogy mind a 400 ezer név szerint a BYD-nál, meg a CATL-nél, meg a többi nagy cégnél fog dolgozni, ha fele sikerül, szerintem az már óriási siker.
8: Maradjunk a BYD-nál meg a CATL-nél, mert a második pont felülvizsgálják a hazánkban működő multiknak fizetett támogatások keretrendszerét, és új együttműködést építenek fel, ami a magyar állampolgárnak, az államnak és a nagy munkáltató cégeknek is egyaránt kedvez. Na van-e ilyen, ami mindegyiknek kedvez? És itt meg is nézhetünk egy konkrét beruházást, ott van Debrecenben a CATL, hogy a magyar kormány az itteni leány vállalatos stratégiai partneré nyilvánította, itt egy 7,3 milliárd eurós beruházásról van szó, a kormány, ha jól emlékszem, 800 millió eurót adott, az Unió nem is engedélyezte ezt, ha jól emlékszem. Akkor ez nem lesz, vagy máshogy lesz, vagy mit jelenthet ez vajon?
9: Szerintem itt több dolgot világossá kell tenni. Nem hinném, nyilván nem láttuk még a jogszabályokat, de szinte majdnem kizártnak tartom, hogy visszamenőleges hatállyal belenyúljanak abba, hogy egy külföldi cég egy beruházásához milyen támogatási kapott a magyar államtól.
8: De miért? Mert a felülvizsgálat szó az azt jelenti, hogy felülvizsgálják. Ugye beszélt arról Magyar Péter,
9: a keretrendszer az nekem a jelenlegi szabályozást jelenti a jövőre. Én azt gondolom, hogy mint ahogy az adórendszerbe se szeretjük a visszamenőleges dolgokat, a magyar állam kötött úgymond egy polgári jogi szerződést, tehát egy szerződés van rá, amit akár kínai, dél-koreai, német vagy éppen chilei befektetővel kötött, azt a magyar állam megszegi azt a szerződést, ők szerintem elmehetnek magyar bírósághoz, de vannak nemzetközi bíróságok, és ezeket a pereket a magyar kormány üzenbiztosan mindet elveszíteni.
8: De ez ugyanez vonatkozik a kínai hitelszerződésre, Paks 2-re, minden szerződésre?
9: A Paks 2 az szerintem ez ennél sokkal speciálisabb dolog, mert ott ugye nyilván az először is az egy szerintem iszonyú hosszú szerződés, úgy ott nem az a klasszikus befektetési dologról van szó, ráadásul mind a két félnek kell bizonyos dolgokat tenni, és én azért, anélkül, hogy a részleteket ismerném, nekem az a gyanúm, hogy ott az orosz fél elég sok mindenben sáros az építkezésben, hogy nem haladnak. Nyilván van egy csomó dolog, ami mindenféle szabályozás, Európai Uniós dolgok, de ott szerintem az oroszok vállalták azt, hogy építenek egy atomerőművet Magyarországon. Ennek konkrétan már működnie kéne. Aztán mind a két blokknak fúra kéne üzemelnie teljes kapacitása. Ők ezt nem tudták teljesíteni. Nyilván lehet keresgélni, és az ügyvédek gondolom minden oldalon keresgélik, hogy mi ki miért hibás, de az egy nagyon más kategória szerintem Paks. De egy külföldi befektető kötött a magyar állammal egy szerződést, ha szerintem a magyar állam visszavonja vagy megszegi, akkor ők elmehetnek nemzetközi bíróságokra. Volt ilyen például még a 90-es vagy 2000-es évek elején volt egy reptér történet. Vagy volt például, amikor tulajdonképpen a magyar állam 2010 után elvette az ilyen étkezési jegyes francia cégeknek az üzletét. Azt tudjuk, hogy azokat mindet elveszítettük nemzetközi fórumon, és szép csendben a magyar állam mindent kifizetett, amit a nemzetközi bíróság ez ügyben megítélt. Tehát én azt gondolom, hogy visszamenőleg én nem gondolom, hogy ennek van esélye.
8: És a magyar szerződések, mert hogy a harmadik pont is indokolatlan, túlárazott kifizetéseket azonnal leállítják és felülvizsgálják. Tehát ezt hogyan lehet megcsinálni? Van egy beruházás, leállítják, újra pályáztatják.
9: Az, hogy egy magyar vagy akár egy külföldi cég mennyi pénzből csinál meg egy beruházást, és ahhoz mennyi állami támogatást ad a magyar állam, az szerintem el van dőlve. Én szerintem, amiben itt még lehet, hogy mozgástér is van, de főleg a jövőre mutatóan, az az, hogy ezekhez nagyon sok olyan infrastruktúrális beruházást vállalt az állam, vasút, villany, csatorna, víz, és ezeket ilyen kószaplegykák, ezeket aranyárban csinálták. És miután a külföldinek teljesen mindegy volt, hogy azt az 5 kilométer utat neki 1 milliárdért vagy 15-ért csinálják meg, miközben simán 500 millióból is lehet, hogy kijött volna, na ezekben valószínűleg van több mozgástér, meg a jövőbeli befektetőknél, hogy olyan befektetésekhez adjon a magyar állam támogatást, ami hozzáadott értéket hoz, amely tényleg magyar munkaerőt fog használni, amelyik adót fizet Magyarországon, mert az elmúlt évben, vagy 10-15 évben nagyon sok olyan beruházás van, ami valószínűleg nem felel meg ennek a feltételnek. És az, hogy az egyéb állami ilyen infrastruktúrális támogatások, ott pedig szerintem óriási pénzeket lehetne spórolni a jövőbe, hogy tényleg legyen meg a vasút, mert hát az meg végképp abszolút, hogy például a CETL miatt bezártak egy működő vasútvonalat. Hát jól értem, ezen folyik meg a vasút, mert hát az meg végképp abszolút, hogy például a CETL

0: távoznia az Erste Bank felügyelő bizottságából. Borbély Zoltánt kérdezzük.
1: Borbély Zoltán ügyvéd a vendégem, jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok!
1: Így volt, aztán ugye a Bécsi Felügyelőbizottságból le is mondott Simor András, mert hogy kapta az Erste a különböző ellenőrzéseket, meg adatbekéréseket, ugye ezt itt mondta el két hete Simor András.
2: Karácsony és új év között, ugye?
1: Így van, az még külön szép a történetben. Aztán ugye a jegybank tegnap bejelentette, hogy lezárult ez a bizonyos belső vizsgálat, és az eredmények súlyos visszaélésekre utalnak. Mit vizsgálhatott most vajon a jegybank? Leginkább hogyan éveket ezelőtt történt az eset? Mit lehet erről sejteni tudni?
2: Ugye, a végeredményt tudjuk, a jegybank elnöke, aki egyébként hivatalos személy, és ugyanúgy hivatalos személyek az alelnökök is, hiszen itt ugye az egyik alelnököt érte az a vád, hogy egy lesötétített szobában a telefon letétele mellett gyakorlatilag kényszerítette arra az Erste Bank vezetőjét, hogy tudja, hogy mi az, ami miatt esetleg elkerülhetőek lennének ezek az aklatások. Természetesen ez Simor András adott esetben felügyelőbizottsági tagságából a leváltását jelenti. És mivel hivatalos személy az MNB elnöke és az alelnökei is, ezért ez a hivatali visszaélés nevű bűncselekmény, amely valóban, ahogy Simor András nyilatkozta, megnézte a BTK-ban, 3 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett.
1: Ugye, mi lehet itt vajon bizonyíték? Tehát mi alapján lehet egy ilyen ügyben ítéletet hozni? Ezt azért kérdezem, mert Simor Andrást is megkérdeztem, hogy miért nem tettek feljelentést. Azt mondta, hogy hát egyrészt nem őt zsarolták meg, ugye itt Jelasi Radovánról volt szó, másrészt pedig úgy csinálták, vagy úgy rendezték az egész ügyet, hogy azt mondták, hogy ezt nem lehet bizonyítani, mert hogy elvették a telefont, mert hogy nem volt tanú. Tehát hogy lehet, milyen dokumentumok, vagy kiket hallgathattak meg, tehát mi lehet itt bizonyíték, ami eldönt egy ilyen per?
2: Most én nagyon veszélyes helyzetben vagyok, viszont annyiban jó helyzetben, hogy én nekem most nem hivatalos személyként kell nyilatkoznom, mert ugye ha most ez lenne, és mondjuk én a ügyészséget vagy rendőrséget képviselném, akkor azt mondanám, hogy a nyomozás érdekében erről nem kívánok válaszolni, viszont én azt gondolom, hogy az nem titok, hogy adott esetben a hivatali visszaélésnek ugyan nincsen sértetje, de mondjuk tegyük fel, hogy ez mondjuk egy kényszerítés, akkor adott esetben a sértettet meg lehet hallgatni tanúként. Az Erste Bank kiadott egy közleményt, amelyben az van, hogy ha a hatóságok kérik, akkor állnak rendelkezésre. Tehát meg lehet hallgatni a szereplőket. Meg lehet hallgatni azokat a szereplőket, akik erről tudtak. Meg lehet hallgatni azokat, akik azt is tudták, hogy adott esetben ez a fajta ellenőrzés azért előtt, ahogy mondta az Erste Bank, vagy ahogy fogalmazott, lejtett a pálya és nem felénk. Tehát azokat meg lehet hallgatni, akik a pálya másik oldalán voltak, hogy miben lejtett a pálya. És hát nagyon fontos kérdés az is, hogy attól függetlenül, hogy a mobiltelefonokat ki kellett rakni, attól még a cella pozíció alapján be lehet azonosítani a helyet. Ezt már a 2000-es évek elején egy bizonyos, már nem ismerem mondani a nevet, de azért mégis talán mondom, mert talán ez nem titok, akkor egy Torján Attila nevű közszereplővel kapcsolatban voltak olyan nyomozások, ahol tökéletesen be lehetett azonosítani azt a helyet, ahol meglátogatta egyébként a banki tisztségviselőt, tehát itt ma már ez is játszhat. És hát ugye a tanúk meghallgatása, vagy a sértett meghallgatása, vagy Simor András meghallgatása, vagy az Erste Bank vezetőjének a meghallgatása.
1: Ugye itt ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést, az ugye tulajdonképpen azt lehet tudni, tehát beazonosítható a személye, akkor az én laikus kérdésem, hogy miért ismeretlen a tettes?
2: Ez ilyenkor egy fordulat, mert ugye nyilvánvaló, hogyha én valakit úgy jelentek fel hatóság előtt, hogy az később bebizonyosodik, hogy nincs is bűncselekmény, akkor elkövethetem a hamis vád bűncselekményét. Ilyenkor a feljelentés, lehet egyébként ezt bejelentésnek is mondani, de ugye ez kategórikus feljelentés volt, ilyenkor nyilvánvalóan nem nevezi meg ezt a szemét. Bár a hivatali bűncselekmények nagyon érdekesek, hiszen a hivatali bűncselekményeknél általában két szereplős ez a történet, valamikor több szereplős, és a hivatalos személy csak egyikük. Közül. Tehát igazán valóban be lehet
1: azonosítani. Hát több szereplős is lehet, mert megbízást is teljesíthetett akár azzal, ezt
2: abszolút.
1: Nem tudjuk, tehát ez
2: igen.
1: Ezt az én fantáziám tettem hozzá, de nyilván vizsgálják.
2: Igen.
1: A sajtóban az is megjelent, hogy az interjú után hivatalból büntetőeljárást indított az NNI még április 24-én, tehát ez egy másik szál, ez nem a jegybank vizsgálata volt, tehát volt, vagy van egy rendőrségi vizsgálat az ügyben. Az eljárást az NNI korrupció és gazdasági bűnözés elleni főosztálya folytatja. Itt ez egy együttműködés volt, vagy lett egy külön feljelentés? Ezt lehet tudni? Vagy ezt ilyenkor összevonják, hogy az MNB odaadja a vizsgálati anyagot a rendőrségnek?
2: Igen, biztos, hogy odaadja a belső vizsgálati anyagot, és ilyenkor ez okirati bizonyíték.

0: felhasználható, akár ebben a nyomozásban, akár egy másik nyomozásban. Közben egyébként még eszembe jutott egy dolog, ugye azt mondta Simor András, hogy ugye az MNB valamelyik alelnöke. Most ebben az időben három alelnöke volt. Az
1: hát MNB-nek. Nem ezt mondta, hanem megegyezte a pontot, tehát ő elmondta a pontos pozíciót.
0: Azt is elmondta.
1: Igen.
0: Jó, hát én próbáltam árnyalni. A lényeg az az, hogy ha megéli a pontos pozíciót, és megéli azt is, hogy ki, akkor nyilvánvaló, hogy ha ez megtörtént, akkor őt meg kell hallgatni valamilyen formában. Most ez egy nagyon érdekes kérdés.
1: Mert azt rögtön hozzáteszem, bocsánat, csak a perek elkerülése véget, igen, hogy ő azóta ezt tagadja. Tehát, hogy ő reagált ez a bizonyos személy, és azt mondta, hogy ez nem igaz.
0: Jó, maradjunk abban, hogy akkor az én verzióm legyen, hogy három alelnöke volt ekkor az MNB-nek, és nyilvánvalóan a három alelnök közül mindenki nyilatkozhat arra, hogy nem ő volt. Nyilván azt a kedvező megoldást is lehet, hogy valaki jelentkezik, hogy ő volt, de mondjuk a beszélgetésnek nem ez volt a tárgya, vagy nem ez volt a témája, és szó sem volt arról, hogy ő erre utalt volna. Ez is egy válasz, és hát ezzel egy kicsit megkönnyíti a nyomozóhatóság dolgát, abban legalább, hogy leszűkíti arra, aki beszélt az Erste Bank vezetőjével.
1: Hát van, annyi jogi esetünk van, hogy holnap reggelig hát beszélgethetnénk, mert sorra esnek ki a csontvázak. Balázsi Gyula tegnap a Kontrollban bejelentette, hogy önként és ingyen átadja az államnak a teljes média cégeit, magába foglaló birodalmát. Ön ügyvédként azt látja, hogy mi késztet erre valakit most ebben a helyzetben?
0: Az a baj, hogy szerintem itt elsősorban nem ügyvédnek kell lenni, bár bocsánat, hogy ezt mondom, hanem valószínűleg embernek. Tehát itt történt egy földcsuszamlásszerű változás, és ugye vannak számok, ugye a Balázsi cégek teljesítménye, ugye 1352 elnyert és 77 vesztett szerződés, és ebből pedig 1135 milliárd forintnyi közbeszerzés. Tehát ez önmagában egy elég jó arány, tehát ha sportnyelven szólunk, akkor 1352-77 a Balázsi cégek javára. Én azt gondolom,
1: de
0: mit
1: akarhatott ezzel? Tehát ezt úgy is odaadományozhatta volna, hogy nem tudom, kiad egy közleményt, tehát bemegy egy tévéstúdióban, itt nagyon sokan azt találgatják, hogy vádalkut próbál lekötni. Ugye Hadházi Ákos szerint Balázsi Gyula az egyike azoknak, akik külföldre utalták volna a milliárdjait, és a NAV megfogta, ezért tette, így van, ezt ő el is mondta.
0: Kérdés, hogy milyen címen zároltam, ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogyha a NAV záról valamilyen számlát, ezt milyen címen teszi. Igen.
1: Ezt tudjuk már egyébként, mert a rendőrség nyomoz hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával, és kiadtak egy közleményt, és ezt ki is írtam magamnak. Szóval, hogy a Balázs Gyula cége is érintettek az úgynevezett vagyonkimenekítéssel kapcsolatosan indult eljárásban, hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult meg a nyomozás ismeretlen tettes ellen. Ennek az eljárásnak részét képezi a rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletek vizsgálata is, amelyről tegnap a sajtóban maga a cégvezető beszámolt. Több mindent közölt már a rendőrség, tehát itt már folyamatban van ez,
0: igen,
1: az eljárás.
0: Egy kicsit távolról indítok, nem leszek hosszú. A vagyon visszaszerzési eljárás elég régóta benne van a büntetőjárási törvényben, és ezt a NAV pénzügyi nyomozói kezdték Magyarországon először alkalmazni. Ez annyira sikeres volt, hogy ezt átvette a Nemzeti Nyomozó Iroda is, tehát ami a vagyon visszaszerzéssel kapcsolatos, a büntetőjárási törvényben igen régóta benne van. Ugyanakkor lesz egy vagyon visszaszerzési hatóság, az új kormány ugye beharangozta. Lehetséges, hogy ez egyfajta előre menekülés, és lehetséges az, hogy én jelzem, hogy nem fogok megszökni. Itt van a hazám, itt akarok maradni, én nálam a szökés elrejtőzés veszélye nem áll fenn. Most csak mondtam egy nagyon szélsőséges példát arra, hogy például adott esetben egy kényszerintézkedés nem indokolt akkor, hogyha valaki tudja, hogy ellene valamilyen eljárás van, mégsem szökik meg.
1: A hűtlen kezelés az itt hol állhat meg? Tehát hogy gyanúsít, hogy az nagyon sok esetben nem a megrendelő inkább?
0: A hűtlen, de.
1: Az meg van. Ebben az esetben az állam lehet.
0: Tehát. Igen, de annak lehet bűnsegédje is a hűtlenkezelésnek. Tehát, sőt, felbújtója is lehet adott esetben, de bűnsegédje mindenképpen, és nagyon jó a kérdés, valóban a hűtlenkezelést a vagyonkezelő követi el, ráadásul olyan vagyonkezelési szabály szándékos megszegésével, amellyel szándékosan vagyoni hátrányt okoz, tehát egy kettő szándékosság kell a hűtlenkezelés. Ez a pénzmosás meg ugye mindent vissza, hogy mondani szokás. Korábban volt olyan bűncselekmény Magyarországon, hogy orgazdaság, amikor valaki bűncselekményből származó vagyonnal tranzakciókat végzett, ez most egységesen pénzmosásnak hívjuk.
1: Hát egészen biztosan nem állít meg az ügy, és nagyon sokat fogunk még erről beszélni. Köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen.

0: műsor ajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: A stúdióban itt van már a főpolgármester Karácsony Gergely. Jó estét, köszöntöm.
2: Jó estét.
1: Kezdjük ezzel a buligéttel, ahogyan a Népszavának fogalmazott. Miért engedett végül?
2: Hát mert nem volt semmilyen szándékom, hogy bárkivel konfliktusban legyek emiatt a dolog miatt. Mi arra gondoltunk, hogy akkor parlament megalakulása előtt szimbolikusan le kéne zárni azt a 16 évet, ami mögöttünk van. Fővárosi önkormányzatnak nagyon fontos, az egész politikának egy alappillére volt, hogy rengeteg civil szervezettel dolgoztunk együtt, és az elmúlt 16 évben ezeket a civileket nagyon sokat nagyon megrángatott ez a hatalom, és mi igazából ezt akartuk egy kicsit, hogy mondjam, egy ilyen felszabadulás ünnepen megünnepelni. Nem volt ebben semmilyen politikai szándék.
1: Tehát nem rászervezett? Mert ugye Magyar Péter kommentelt oda az önbejelentése alá, hogy rászervezett erre.
2: Nem ez volt a cél, és nagyon gyorsan meg is oldottuk. Tehát mindenki szeretettel várunk. Szombaton, tehát május 9-én, ami egyben egyébként az Európa nap és a győzelem napja, és a parlament alakulülésének a délutánján 1 órakor a Lánchídhoz, és akkor a mi rendezvényünk úgy zárul, hogy onnan, aki akar, az közösen velem együtt átvonulhat a nagy rendezvényre, a Kossuth téren. Tehát ez egy tényleg félreértés volt. Nyilván más politikai személyiségek vagyunk. Én engem őszintén szóval meglepett, hogy az, hogy ez egy félreértésnek lehet eredendő, és utólag az is meglepett, hogy ezt én miért nem láttam előre. Szóval a lényeg az, hogy nincs vita, és nincs
1: az lepte meg, hogy ön miért nem látta.
2: Igen. Tehát egy kicsit utólag én is rájöttem.
1: Azt mondja?
2: Hát tulajdonképpen igen, hogy ezt gondolhattam volna, hogy ezt lehet máshogy is értelmezni, mint hogy én értelmeztem, és nyilván egy közös értelmezés kell, hiszen, és ez a lényeg, rengeteg dologban egymásra vagyunk szorulva. Egyébként azt gondolom, hogy Budapest is tud adni a kormánynak, például azzal, hogy az európai uniós pénzek neked nem csak haza kell hozni, hanem értelmes projektekre is kell költeni. Be tudjuk indítani a magyar gazdaság motorját Budapestről, tehát mi is tudunk adni az országnak és a kormánynak, és nyilván nekünk is kell a kormány jó indulattal, tekintettel arra, hogy hát nagy nehezen eltoltuk a biciklit a választásokig, de hát nekünk azért borzasztó pénzügyi problémáink van.
1: Mindjárt erről is beszélünk. Azt mondja, hogy nagyon gyorsan rendezték ezt az ügyet. Felhívta Magyar Pétert? Hogy lehet rendezni egy ilyen?
2: Hát beszéltünk is.
1: Láttam, hogy a Népszavának nem árult el, gondoltam az, hogy...
2: Pörgünk ezeken az ilyen bulváros dologok, nyilván önnek ezt meg kell kérdeznie, de...
1: Nem a bulváros dolog miatt fontos, ez hanem talán a jövőbeni viszonyra.
2: Igen.
1: Eddig nagyon nem volt jó
2: viszony
1: a kormányal, tehát milyen viszonyra számít, hogy tudták megbeszélni, telefonon egyeztettek, megbeszélték. Azért Magyar Péter odaszúrt, hogy kifizeti, amikor egyébként meg csődben van a főváros, tehát volt abban egy él abban az
2: odaszúrásban. Volt, kétségtelen volt, nyilván azért mondom, hogy nem egyforma strófra jár az agyunk. Ezeken ez egy nagyon szerény rendezvény, ahol egyébként kiváló emberek lesznek a címlapon, vagy a színpadon, hogy mondjak el néhány nevet. Ott lesz például Ács Sándorné, aki a kishantosi biogazdákat fogja képviselni, ott lesz Iványi Gábor, ott lesz Mula Veronika, az ökotárs alapítvány vezetője, akit elhurcoltak Lablánban, ott lesz Orsos János, aki szintén megpróbálta kicsinálni, szuper emberek lesznek, és ez róluk fog szólni, nem is a pártokról, meg főleg nem a politikusokról. Egyszerűen csak azt az üzenetet szeretnék elmondani, hogy nagyon örülünk, hogy vége lett ennek a borzasztó korszaknak, és ez nyilván a Tiszapárt és Magyar Péter győzelme elsősorban, de hogy azok a társadalmi küzdelmek, amelyeket akkor is megvívtak azok az emberek, amikor ezek lehet, hogy eredménytelenek voltak, mert egyszerűen a társadalmi küzdelmeket azokat, hogy mondjam, az igazságra játsszuk, nem az eredményre, és hogy ezeket az embereket megsüvegelni, és így lezárni ezt a korszakot. Ez volt a cél, és továbbra is.
1: Tehát akkor beszéltek telefonon,
2: és úgy érzi, hogy rendezték
1: ezt az ügyet. Jövőről beszéltek-e, vagy most csak ez volt a...
2: Hát most ezt elintéztük, ezt a kérdést, és én egyébként nyilván nagyon türelmetlen vagyok, mármint abban az értelemben, hogy sajnos nálunk ketyeg az óra, tehát a mi pénzügyi problémáinkat most elnapoltuk, mert az államkincstár június közepéig hát békén hagy minket, de hát utána valaminek történnie kell, és azért ez itt van a közel. De nyilván a kormánynak meg kell alakulnia, nyilván a miniszterelnök eskütétel után jön még egy hosszabb folyamat, amikor rendeződik az, hogy a kormányon belül ki miért felelő, és ki a tárgyalópartner, ráadásul a mi ügyeink azok elég sokrétűek, tehát van egy finanszírozási kérdés, van egy fejlesztéspolitikai kérdés, nem beszélve arról, hogy hát ugye mindent újra kell húzalozni, a kultúrától, a haléktalan ellátáson keresztül, a körzeti ügyekig, tehát rengeteg kapcsolódási pont lesz majd egy sikeres kormányzás. Mondjuk érdekeltek az országban és Budapesten is, szóval azt gondolom, hogy van rengeteg teendőnk, és van egy nagyon sürgős teendőnk, ugye ez a pénzügyi kérdés.
1: Még a pénzügyi kérdés előtt még egy személyi kérdés. Korábban azt mondta a 24.hu-nak, hogy a Tiszával rendezniük kell sok vitás kérdést a fővárosban, ennek részeként a leendő kormánypártnak kellene adni egy főpolgármester helyettest. Erre érkezett esetleg reakció a Tisza részéről, akár most a telefonban, vagy akár korábban?
2: Most erről nem beszéltünk, most nyilván a miniszterelnöknek rossz lenne, hogyha ezzel is foglalkozni, mert most fontosabb ügyei is vannak, és nyilván kiverjük a sorunkat. Én egyébként ezt nem most mondom, én mindig is ezt mondtam, csak úgy éreztem, hogy politikailag nem tűnt a választás előtt ez reálisnak. Most újra ezt mondtam, volt nálam a Tisza frakció két képviselője, többekkel is beszéltem, ezt én jeleztem nekik, nyilván meg kell hozniuk ezt a döntést. Ugye korábban...
1: Tudom, hogy ki volt önnél, hogy a Bujdos András és Posner Áron ki is esik a közgyűlésből, hiszen ők a parlamentben lesznek. Önnek van jelöltje a helyettesi posztra, vagy várja, hogy a Tisza jelöljön? Hogy ez hogy lesz, hogy működik ez?
2: Hát szerintem ez úgy tud működni, hogy kell egy kölcsönös bizalom az én részemről is, meg a Tisza részéről is. Én azt gondolom, hogy ennek elég sok ember meg tud felelni. Tehát, hogy az a kérdés igazából elsősorban, hogy mi az a portfólió, meg egyáltalán én szeretném a többi politikai csoportot is behívni az együtt gondolkodásban. Nyilván most a Fidesz, nekik egy sikeres ellenzéki politizálást kívánok. Sikeresebbet, mint amit itt műveltek, mert azt szerintem nagyban hozzájárult ahhoz, hogy így a Fidesz ilyen rosszul szerepelt, mert amit a fővárosban leműveltek, az tényleg szerintem az gyomorforgató volt. Bár úgy tűnik, hogy az új, megújuló Fidesz ugyanezt akarja csinálni, mindegy, ez az ő problémájuk.
1: Van-e időpontja a helyettes megválasztására vagy jelölésre?
2: Hát ugye az áprilisi közgyűlést azért hagyjuk ki, mert egyszerűen még valószínűleg azt sem fogjuk tudni, kik a tagok, hiszen öten távoznak jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi közgyűlésből, őket pótolnia kell azoknak a szervezeteknek, akiket korábban ők akiknek a révén bekerültek a közgyűlésbe, tehát a május végén van a következő közgyűlés, én szeretném addigra ezeket a kérdéseket átbeszélni.
1: No, pénzügyek, itt van ez a határidő, ugye júniusig kaptak, vagy június közepéig kaptak haladékot 37,1 milliárd, itt viszont nagyon-nagyon ketyeg az óra, tudja már, hogy kivel kell ezt letárgyalni a kormánynál? A leendő kormánynál.
2: Hát ezt a kormánynak kell tudnia kialakítania. Én azt remélem, hogy lesz egy budapesti fejlesztéseket felelős tagja a kormánynak. Gondolom ez a beruházási ügyekért felelős Vitézi Dávid lesz, ami hát nekünk egy lottóötös, tehát hogy van lehet egy ilyen kormányzati partnerünk, de nyilván itt azért alapvetően államháztartási pénzügyi kérdések vannak, tehát itt nyilván a következő pénzügyminiszter is kell tárgyalnunk, akit én egyébként egy rendkívül kiváló embernek gondolok. Úgyis megírtam már az újság, tehát mi együtt voltunk kollégisták, tehát én nagyon régóta ismerem őt, és mindig is nagyon tartottam, de hát nyilván...
1: Nem Lőrinc Viktoriához fognak tartozni?
2: És az önkormányzati ügyek, és én úgy olvasom a kormányzati megszólalásokat, hogy az önkormányzatok úgy általában pedig a területfejlesztési minisztériumhoz fognak tartozni. Ez teljesen rendjén való, tehát ez önmagában nem probléma. Ugye Budapest ennek alapvetően két típusú ügye lehet a kormányzattal, ezer más is, de két nagyon fontos ügye. A rövid távú ügyek azok pénzügyek, a hosszabb távon viszont ki kell alakítani egy intézményrendszert, ami alapvetően a fejlesztés politikáról kell, hogy szóljon, és ehhez egyébként van egy már működő, csak éppen nem működtetett intézményünk, ez a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amely egyébként az én főpolgármesteri ciklusom legelején úgy tűnt, hogy egy sikeres intézmény lehet, aztán utána egyre kevesebb döntést hajtottunk végre, az ott születettek, aztán meg már összesen hívta a kormány, de ennek például lehet egy kulcs szerepe abban, hogy működjünk, és Vitézi Dávid ennek a munkának egyébként ezt jól ismeri, hiszen ott töltünk ezeken a tárgyalásokon.
1: Na most, hogyha a rövid távot, a legrövidebb távot nézzük, ezt a júniusi határidőt, nem tudja még kivel, de leülnek tárgyalni, mit fog vinni oda a tárgyalóasztalhoz?
2: Hát ez egy nagyon jogos kérdés, és nyilván van több javaslatunk is, de tanulva az előző félreértésből, én nem szeretnék a sajtón keresztül presszionálni senkit. Szerintem a kormány oldal elkötelezett abban, hogy Budapest fejlődjön, és ennek nyilván a nulladik lépése az, hogy pénzügyi állóképességét azt megőrizzük. Mi viszünk több javaslatot, tudjuk azt, hogy a költségvetés borzasztó helyzetben van, tényleg nem csak a minket zsebeltek ki, de a központi költségvetést is. Lesznek ilyen javaslataink, de ezeket ott szeretném majd.
1: De ezt a pénzt most nem tudják befizetni,
2: hát ez nem fogják tudni befizetni. Sőt, hát azért annyit elmondhatok, hogy ahhoz, hogy a város tudjon működni, az azt feltételezi, hogy idén mi nem fizetünk szolidaritási hozzájárulást, hiszen rengeteget fizettünk az elmúlt években, törvénytelenül. És nyilván én nem szeretnék Magyar Péter kormányával perben lenni, tehát azt remélem, hogy ezeket a pereket lezárjuk.
1: Jó, hát majd nyilván beszámolunk róla. Ugye ősz a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke, és még a választás előtt több, talán 100 polgármester társával közösen vállalták, hogy elkészítik az önkormányzatiság helyreállításának a programját, és valahogy úgy azt mondta, hogy május elején be is mutatják ezt a programot. Hát most május eleje van, ez kész van ez a program, vagy ez az a program, ami egyébként már tulajdonképpen volt, tehát volt-e korábban is egy javaslatcsomagunk? Ez ugyanaz, vagy ez más?
2: Igen, volt egy javaslatcsomagunk, meg volt egy nagyon részletes szakmai anyag is, és a kettő most közelítjük, és éppen csütörtökön lesz elnökségülésünkön lezárjuk ezt a programalkotást. Lesz egy olyan javaslatcsomagunk, ami a rövid és középtávú problémákra fókuszál, és hát felvet egy hosszabb távú jövőképet, de mind a Budapest esetében, mind általában az önkormányzatok esetében azt én nagyon fontosnak érzem, hogy a legfontosabb kérdés az a partneri viszony és az intézményes egyeztetésnek a struktúrájának a megalkotása. Tehát ennek az önkormányzati csomagnak egyébként az első és legfontosabb pontja az, hogy legyen egy rendszeres egyeztetés érdemi, tehát nem olyan, hogy elmegyünk, iszunk pogács, veszünk pogácsát és iszunk ásványvizet, és utána kapunk egy tollat ajándékba, mert nagyjából idáig satnyúltak ezek az önkormányzati egyeztetések, hanem érdemi egyeztetés legyen, egy olyan partnerség, amiben a központi kormányzat és az önkormányzatoknak a szempontjait össze tudjuk hangolni. Ne felejtsük el, hogy ugye most egy háborús viszony volt az önkormányzati világ, főleg Budapest és a kormány között, de valójában mind a ketten az állam részesei vagyunk. És nyilván nagyobb felelősség van a központi kormányzatnak, több erőforrása van ez a világon. Sok helyen így van, egyébként nem mindenhol, de azért Magyarország egy alapvetően centralizált ország, most nyilván mi ezt szeretnénk oldani, és egyébként, ha például az európai uniós források felhasználását is nézem, az önkormányzati világ nélkül Magyarországnak ezt a történelmi esélyt kihasználni szerintem nem lehet, és a TISZA programja egyébként tele van olyan vállalásokkal, amelyeket mi is osztunk, és nyilván ezeknek az időzítésében tekintettel vagyunk a nehéz gazdasági helyzetre.
1: Tehát akkor csütörtökön lesz meg a program, és utána mutatják be, akkor most nem is kérdezem, mert akkor nyilván azt
2: igen, a közeljövőben ezt meg fogjuk tudni mutatni, és most fogjuk lezárni, tehát egy hosszabb tárgyalásra készülünk csütörtök délelőtt.
1: Egy picit más, tavaly novemberben adott egy interjút, és akkor én felfigyeltem egy mondatára, azt hiszem talán az ötnek adta Gavra Gábornak, amiben azt mondta, hogy ha kétharmadot kap a TISZA, ami akkor azért még nem tűnt a kutatások szerint sem valószínűleg, akkor hall olyanokat, hogy megszüntetnék a kerületeket.
2: Hát ezt ugye Magyar Péter mondott egy ilyet egy interjúban korábban, de én azt gondolom,
1: hogy... Kétharmaddal nyert a TISZA, úgyhogy most azért kérdés a kérdés, hogy tart-e ettől továbbiakban, és egyébként a Fideszben is felmerült, 2011-ben is nagy viták voltak, tehát ez időről időre azért felvetődik.
2: Igen, igen. Én akkor örültem annak, hogy amikor ez a beszélgetésben előjött, akkor végül is a TISZA egy világos álláspontot megfogalmazott, ami alapján ilyesmire nem készülnek. Most nyilván lehet finomhangolni nagyon sok mindent, a kétharmad egy lehetőség, de azért egy nagy veszély is, mert nyilván van egy beállt struktúra, ami azt gondolom, hogy egyébként nagyon sok értéket tartalmaz. Tehát én alapvetően egyébként nem az a főpolgármester vagyok, aki a kerületeket hogy is mondjam, az elődeim szerintem ebben másképpen látták a hangsúlyokat. Ha lenne egy időgépem és visszamehetnék 1990-ben, akkor egy teljesen más budapesti önkormányzati rendszert építenék föl, erősebb fővárossal és más típusú kerületi feladatokkal, de nincs időgépem, és vannak működő intézmények, és a Budapest igazi közigazgatási problémája az nem a kerületek és a főváros viszonya, hanem a főváros és a kormány viszonya. Ez egyébként nem csak az elmúlt 16 évben volt problémás, meg főleg az elmúlt 6 évben, soha nem volt intézményesen, például a közösségi közlekedés finanszírozása kitalálva. Ez egy súlyos probléma, mert a város pénzügyi problémái mindig ebből adódtak. És van egy másik probléma, ami szerintem sokkal súlyosabb, az, hogy nincs meg a közép-magyarországi régiónak, ez a funkcionális várostérségnek, tehát Budapest és agglomerációnak a közös gondolkodását kifejező valamilyen közhatalmú testület, pedig szerintem erre szükség lenne. Ezek szerintem sokkal fontosabb kérdések. Lehet finom hangolni, ez az utca hova tartozzon meg, hogy a nem tudom, a különböző közszolgáltatásokat hogyan finom hangoljuk, de én alapvetően nem nyúlnék hozzá 23 kerületünk önállóságához.
1: Utolsó dolog, tegnap Balázsi Gyula jelentette be a kontrollnak, hogy az államnak adja a cégeit könnyek között. Érez elégtételt, nem egy plakáton szerepelt. Háborúpárti karácsony.
2: Igen, most így felidéztem magamba, és megdöbbentem, hogy volt néhány tucat. Hát egyrészt nem, mert én azon az ember tud röhögni, hogy kim van a plakátokon, azon nem tud röhögni, hogy mennyit ártott ez a magyar lelkeknek. És ezért nincs bocsánat. És én azt remélem, hogy nem csak abból a szempontból lesz egy új korszak, hogy nem lesznek ilyen gyűlöletkeltő plakátok, hanem egyáltalán nem lesz ennyi plakát. Tehát Budapestnek az egy óriási probléma, hogy iszonyat ilyen reklám és óriás plakát túl terhelésben áll, és ezeket a legkirívóbb egyébként azok az épülethálók, amiket mi meg akartunk, ha nem is tiltani, de mondjuk jól beszigorítani és szabályozni, és ezt a lehetőséget egyébként részben politikai okokból elvetett tőlünk a kormány. A Tisza programjában benne van, hogy a településkép védelmében az önkormányzatok visszakapják azt a jogot, hogy szabályozzák a plakátpiacot. Én gyűlölöm ezt a plakáterdőt, ami van Budapesten, és ha rajtam múlna, akkor kivágnám az összes plakátot innen a francba.
1: Köszönöm, hogy itt volt.
2: Köszönöm a lehetőséget.
3: A TEK helyett a készenléti rendőrség látja majd el Magyar Péter védelmét, ezt a leendő miniszterelnök jelentette be, aki döntéséről a TEK vezetőjét is tájékoztatta. A terrorelhárítási központ 16 éven át látta el Orbán Viktor személyi védelmét, ezzel a hagyománnyal szakít most Magyar Péter, a stúdióban Kis Benedek József.
1: Biztonságpolitikai szakértő, jó estét kívánok, köszöntöm. Ugye néhány napja jelentette be Magyar Péter, hogy fel is hívta már Hajdú Jánost, a TEK főigazgatóját, és tájékoztatta arról, hogy május 9-től a személyi védelmét a készenléti rendőrség látja el. Mit gondol erről a döntésről?
4: Hát tudja mindenki, hogy a Hajdú János az a Fidesznek volt a biztonsági főnöke korábban, személyi testőre volt az Orbán Viktornak, ugye ezek után senki nem képzelje ezt, hogy ő megmarad a helyén, és mondjuk a új miniszterelnök őt fogja használni arra, hogy a testőrségét megszervezze. Tehát nyilvánvaló, hogy itt egy teljesen új csapat, és ezek szerint nem ezt az igazgatóságot használják fel, hanem a készenléti rendőrségnek. Van egy osztálya egyébként, amely személyvédelemmel foglalkozik, ebben vannak védett, magasan védett személyek, és vannak külföldiek, akik Magyarországon vannak, és személyvédelmet kapnak.
1: Most itt van egy kis ellentmondás, mert igazából nem lehet tudni, hogy milyen védelme lesz akkor a miniszterelnöknek, mert a választások után néhány nappal azt mondta Magyar Péter, hogy ő nem kér rendőri személyvédelmet, se 24 órásat, se semmilyen fajtát, ő eddig sem volt semmi félnivalója, és igyekszik úgy dolgozni, hogy ezután sem legyen. Most meg ugye azt mondja, hogy a TEK helyett a készenléti rendőrség látja el. Szóval mi az, amiről nem mondhat le, vagy mindenképpen jár neki?
4: Ez nem csak jár, hanem kötelező. Tehát egy miniszternek kötelező védeni, hogy most neki ez tetszik, vagy nem tetszik, az egy más kérdés.
1: Ez nem választható.
4: Nem választható, és még abban az esetben is, ha nem kér, akkor is konspirált módon ott vannak körülötte, és vigyáznak a testi épségére. Tehát az, hogy nem fél, nem jelent semmit, mindenképpen védik mindenütt.
1: Ez ki dönti? Tehát az ilyen döntéseknél, akire hallgatnak a miniszterelnökök, ki mondja meg, hogy milyen védelem kellene, mi az, ami jár, ki a szakmai felelős ellen?
4: A szakmai felelős az a TEK főnöke, de hogyha átmegy a készenléti rendőrséghez, akkor a készenléti rendőrségnél is van egy részleg, aki ezt az egészet kézbe tartja, meg hát a készenléti rendőrségnek is van egy fő főnöke. Tehát ha miniszterelnöknek a testépségére, államfőnek testépségére mindig nagyon vigyáznak.
1: Tarjányi Pétert olvastam, hogy azt írta, hogy az elmúlt nagyjából 25 évben mindig az volt, hogy a miniszterelnökök ugyanazokkal a személybiztosítókkal dolgoztak tovább, akikkel előtte, ugye említett, hogy Hajdú János és ugye Orbán Viktor védte, de ugyanígy volt ez Gyurcsány Ferencnél, vagy Medgyessy Péternél is. Ez most is így lehet?
4: Szerintem most is így lesz, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nem a miniszterelnök határozza meg azt, hogy hova megy, illetve hát nyilván van egy programja, de az, hogy milyen védelem kell az adott helyen, az attól függ, hogy hová megy. Hát nem mindegy az, hogy a parlamentben tartózkodik, mert a parlamentben nem kell bemenni, de hogyha elmegy külföldre, vagy elmegy kirándulni, vagy horgászni, vagy nem tudom hova, ugye az Áder elég gyakran lehet horgászni, és őt is a készenléti rendőrezet védte, akkor ott is védik, ott vannak körülötte. Nem azt mondtam, hogy most a halakat hajtják, meg közvetlen mellette ülnek, de ott vannak a közelben, és többen vannak.
1: Ugye a TEK jövőjéről még szeretném kérdezni, de előtte a múltjáról. Ugye 2010-ben alakult a TEK, nem is volt előtte, és az volt a deklarációja, legalábbis ezt most kikerestem, hogy elemzi, értékeli az ország terrorfenyegetettségének helyzetét, védi a kormányfőt, az államfőt, feladatai közé tartozik a terrorcselekmények, emberrablások felderítése. Ugye Orbán Viktor érve anno az volt, hogy egy fejlett és erős országhoz elengedhetetlen a jól szervezett, felszerelt terrorelhárítási központ. Hogyha értékelnie kellene az elmúlt években a TEK munkáját, szerepét, akkor hogy látja?
4: Azt mondanám, hogy egy profi módon megszervezett, több részlegből álló, több igazgatóságból álló szervezet. Látszik, hogy a épületeket is most felújították, objektumot felállították, nagyon szépen fel van újítva minden. A személyállomány kb. 400 fő jól kiképzett emberekről van szó, tehát ezeket biztos, hogy nem fogják elküldeni. A más kérdés az, hogy mondjuk igazgatóik bezárólag le fogják nagy valószínűséget cserélni.
1: Tehát az beigazolódott, hogy szükség volt a TEK-re?
4: Egyértelmű, és nem csak személyi védelem, az csak egy terület. Ha például van egy olyan bűncselekmény, ahol fegyvert használnak, vagy legalábbis feltételezhető, hogy fegyver van a végrehajtóknál, csak a TEK mehet ki, tehát őket kihívják. Így nagyon felszereltek, jól kiképzettek ezek az emberek, tehát ezt feloszlatni, meg elküldeni, de ezt nem szabad, de nem is fogják megcsinálni.
1: Egyébként a belügyminiszter Pósvai Gábor, a lendő belügyminiszter, az ő hatásköre lenne, hogyha ő módosít, vagy változtat?
4: Hát én úgy gondolom, hogy ezt már beszélik, hogy hogyan fog kialakulni az új szervezet, és hogyha most ki alá fog tartozni közvetlenül, az egy teljesen...
1: És mit beszélne? Mi nem hallottuk, hogy alakul a szervezet.
4: A TEK-nek a helyzete? Hát az úgy alakul, hogy az állományt, tehát a végrehajtó állományt mindenképpen megtartják. Ez egy nagyon fontos kérdés, és megnyugtatás az emberek számára is. Egy ilyen fegyveres szervezetnek és jól kiképzett, összetartó embereknek a jelenlétére mindenképpen szükség van. Másképp működik a rendőrség, másképp működik a TEK, vannak ellentétek, mert azért TEK-nél jóval magasabb a fizetés, de hát ezeket az embereket különböző területekről, nem csak a rendőrségtől, hanem a nemzetbiztonsági szolgálatoktól is, főleg az alkotmányvédelmi hivataltól szedték össze annak idején, és hát a felderítése is nagy gondot fordítanak. Aztán azon lehetett vitatkozni, hogy ez rendőri szervezet vagy nemzetbiztonsági szervezet, én is kaptam ezért a fejemre, mert azt mondtam, hogy ez rendőri szervezet, és az EU is azt mondta, hogy igen, rendőri szervezet, ez azért fontos, hogy a nemzetközi együttműködésben kivel tartanak kapcsolatot. Na most a TEK-nél már módosították azt is, hogy vannak területek, ahol a nemzet biztonsági törvényt veszik figyelembe, és vannak területek, ahol a rendi és a törvényt veszik figyelembe. Tehát itt azért most már ez egy vegyes felvágott lesz, és hát közvetlenül nem a országos rendőrfőkapitánynak van a rendelve Hajdú, hanem a belügyminiszternek. Nyilván közvetlen kapcsolata van Orbán Viktor, az mivel jobban vannak, és ezért érthető, hogy az új miniszterelnöknek nincs rá szüksége.
1: Ennyit a hazai helyzetről. Ez politika. Irán és háború. Marco Rubio bejelentette tegnap, hogy az Iránnal szembeni katonai hadművelet véget ért, megkezdődik a Hormuzi szoroson áthaladó kereskedelmi hajók védelmét célzó szabadságprojekt. Trump aztán bejelentette, hogy az új kezdeményezés rövid időre szünetel, hogy lehetőség nyíljon egy iráni megállapodás megkötésére. Mi történt?
4: Ne örüljünk azért ennek, hogy itt vége van rövid időn belül, mert eleve egy...
1: Minden héten kétszer örülünk ennek, aztán utána meg nem örülünk.
4: Igen, hát aláírtak egy oldalas memorandumot, és abban le van írva, hogy 30 nap alatt kellene megegyezni a jövőt illetően, na most le fognak ülni és tárgyalnak, de egyelőre Irán nem hajlandó arra, amit kérnek az amerikaiak. Mondjuk például azt a 450 kiló uránt át kellene adni az Egyesült Államoknak, Trumpnak, ez a vágya. Hát ezt nem akarják átadni. Aztán az irániak azt akarják, hogy az amerikaiak sürgősen hagyják el a kikötőket, amit ugye blokkolnak jelenleg. Ezzel se siet az Amerikai Egyesült Államok, majd megvárja, hogy mikor lesz vége. Tehát ezzel a 30 nap alatt lehet olyan helyzet, hogy összevesznek, és leáll az egész. Erre viszont azt mondta Trump, hogy ha nem engedelmeskedik Irán, akkor egy nagyobb támadást fognak végrehajtani. Na, ezt is óvatosan kell kezelni.
1: Tehát mert hogy ilyet is mondott.
4: Ilyet is mondott.
1: Sőt, olyat is mondott, még a múlt héten azt mondta, hogy Iránnál pattog a labda, és egyébként tudják a telefonszámukat, tehát hogyha akarnak valamit, akkor majd telefonálnak.
4: Mondták az irániak, hogy tanulmányozzák ezt. Hát ez az egy oldalat nem sokáig kell tanulmányozni.
1: Ukrajna. Zelenszkij tűzszünetet hirdetett, az életbe is lépett éjfélkor, de már éjfél után, hát lehet, hogy 10 perc sem telt el, és több keleti, déli, északi régióban is légiriadót rendeltek el. Hát ezt az oroszok nem vették komolyan, ezt az egyoldalúan kihirdetett tűzszünetet. Miért hirdette?
4: Sajnos ez porhintés, ez az egész tűzszüneti kérdés. Hát miért nem egyeztek meg egy hosszú időszakra, vagy egy hosszabb időszakra, legalább egy hétre vagy két hétre? Zelenszkij azt mondta, hogy ő tűzszünetet rendel el, és nem mondja meg, mikor van a vége. Attól függ, hogy a másik fél mit csinál, illetve hát a másik fél cselekedésnek megfelelően fognak válaszolni.
1: Hát ez figyelembe se vette Putyin.
4: Nem érdekli a Putyint. A Putyint egy érdekli, de nagyon. Nehogy 9-én Moszkvába, a Vöröstér környékén valami történjen, mert a számára egy óriási bromás lenne. Látszik, hogy nehéz technikát nem visznek a díszemlére, pedig mindig visznek. Új technikai eszközt szoktak bemutatni, most nem mutatnak. Én csendben mondom, hogy szerintem nincs is, amit bemutassanak most pillanatnyilag. És hát attól tartanak, hogy egy drón véletlenül betalál oda a környékre, akkor viszont nagy harag lesz az oroszok részéről. Tehát akkor meg is mondták, hogy számítsanak arra, hogy Kijevet ebben az esetben nagy erőkkel meg fogják támadni, hát rakétákkal, illetve drónokkal.
1: Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Mondta mindezt.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál. De olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
2: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt a Hét híre, amelyben a hét legfontosabb történéseit elemezzük szakértők segítségével. A mikrofonnál Kauzál Alexandra.
6: Nagy szeretettel köszöntöm a Hét híre kedves nézőit, hallgatóit, Kauzál Alexandra vagyok, és már is bemutatom mai vendégeinket. Itt van a stúdióban Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Szervusz, szeretettel üdvözöllek.
7: Szervusz, jó napot.
6: És Hopál Hunor, a Mandiner újságírója is csatlakozott hozzánk ma. Szia, téged is szeretettel üdvözlünk.
8: Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást.
6: Vágjunk is akkor bele, mert továbbra is pörögnek így az események a választások után. Friss hír, és szerintem akkor kezdjünk ezzel. Nem Magyar Péter sógora lesz az igazságügyi miniszteri posztra a jelölt. Mellétei Barna Márton bejelentette, hogy ő inkább hátravonul, tekintettel a rokoni baráti kapcsolatra, hogy nehogy emiatt bármi kritika érje a rendszerváltásnak az üzenetét, és most már meg is van a név, hogy helyette Görög Mártát jelölte Magyar Péter erre a pozícióra. Hogy látjátok, hogy mi lehet-e mögött, a visszalépés mögött? Miért gondolta meg hirtelen magát, holott eddig azért úgy tűnt, hogy védik ezt a kapcsolatot?
7: Igen, én úgy látom, hogy itt két út is lehet egy nagyon tudatos építkezés. Ugye Magyar Péter lassan egy hónapja szórakoztat minket a miniszterek kiválasztásával, ami szerintem nagyon helyén való.
6: Tehát félretés ne essék.
7: Én voltam ott ilyen kormányalakításon annak idején, ahol tényleg ilyen, akkor még lehetett dohányozni füstös szobába, hosszan, órákig tartó, emlékszem még a köztársaság téren, azt ti nem tudjátok, micsoda az a pártszékháza volt az MSZP-nek. Ott borzalmas hely volt, életemben akkor jártam először és utoljára benne, és ilyen vég nélküli tárgyalás, mindenki fáradtan, rosszkedően kijött, között a Megyesi fölvonult a színpadra, ott volt az egész magyar és nemzetközi sajtó, mindenki úgy érezte, hogy vereséget szenvedett, mert nem fogadták el ezt az emberét, azt az embert, tehát nem úgy lett, ahogy gondolta, kiálltunk, elmondták, hazamentünk a zenészek. Most ehhez képest ugye 4 hete foglalkozunk mindannyian a miniszterek kiválasztásával, és van egy olyan érzése az embernek, nyilván különböző oldalról nézzük ezt, de nekem van olyan érzése, mint egy kicsit úgy közünk is lenne hozzá. Tehát, hogy bele is szólhatunk. Tehát,
6: beleszólhatunk?
7: Hát, mint például, csak én az oktatási miniszter példáját tudom, a Ruhovszki jelölés után ugye volt egy nagyon komoly fölhördülés a szakmában, és reflektál, nem biztos, hogy ezért, de reflektált magyar. Itt is egy kicsit ezt érzem, hogy előjön valami, talán egy ilyen kísérletképpen is, hogy mi van akkor, ha hozzáteszem, amit előtte beszéltünk már, az igazság és a belügyminiszter személye az egy bizalmi kérdés. Tehát lehet szakpolitikusokat vinni a kormányba, de a kormány működése, a miniszterelnök biztonságának alapvető feltétele, hogy az igazságügyi tárca és a belügyi tárca olyan kezekben legyen, akikben maximálisan megbízik. Uh-huh. Ezért én, hogy mondjam, nem tartottam ördögtől valónak, hogy olyan embereket talál erre, akik van múltja, közös múltja. Hát ugye
6: még a sógorságot se tartottam?
7: A sógorsága nekem problémám volt, ugye ez a sógorsága a múlt után következett, tehát ez nem úgy volt, hogy először sógorok és utána, de éppen azért volt nekem is problémám ezzel, mert úgy gondoltam, hogy abban az országban, ahol tulajdonképpen egy ilyen félfeudális rendszer alakult ki újról, és Orbán szomszédja, kötélbarátja, apukája, testvére, nem apósa, milyen a lánya, férje,
8: azt micsoda?
7: Veje. Igen, tehát hogy az egész történet erről szólt, ezt akarjuk, a magyar társadalom többsége ezt akarja átértelmezni, akkor ez egy rossz üzenet, és ehhez képest a lemondás is egy jó üzenet, és a új választás is, mert fontos elem, hogy egy újabb nő. Tehát ez a negyedik nő a kormányban, az első magyar kormánynak, mármint hogy az első Magyar Péter kormánynak, milyen furcsa elnevezés, az egy negyede az nő. Most ehhez képest az, hogy az Orbán kormányban az utóbbi néhány évben egyetlen nőt se láttunk, azért ez mindenképpen, ennek is van üzenetértéke. Tehát azt gondolom, hogy amit itt láttunk magunk előtt, minden ki van számítva, minden, mintha arról is szólna, hogy mi nem olyanok vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy...
6: Hogy megfeleljünk a néptetszésének elnyerni.
7: Megfeleljünk annak az elvárásnak, akik minket helyzetbe hoztak, és én szerintem ez fontos dolog, ez egy helyén való történet. Nem tudom, hogy ennek azért vannak veszélyei. Tehát az igazságügyi miniszter egy kívülről jövő, nem közvetlenül a rendszeren belüli ember, ennek lehetnek veszélyei.
6: Már mindjárt még beszélgessünk róla egy kicsit, te hogy látod, Hunor, hogy mi volt ez a jelölöm, a sógorom, aztán mégis visszaléptetem, ennek van bármi vesztesége azért így a Tisza párt presztízsére nézve?
8: Kérdés, hogy mi volt akár Ruhovszki Rita köztudatba való bedobásának, vagy Mellétei Barna Márton konkrét jelölésének az önmagán túlmutató célja, tehát hogy valóban ők voltak-e az eredeti jelöltjei Magyar Péternek a Tisza kormányába, vagy pedig már eredetileg is egy második jelöltben gondolkodott, akit akkor még ugye a média és a köznyilvánosság nem ismert meg, és volt-e esetleg ennek, teszem fel a kérdést, egy ilyen szondáztatás jellege, majd pedig a nagyvonalúság mutatásának a jellege, például, hogy a liberális nyilvánosság részéről megfogalmazott ideológiai problémák után, hogy a katolikus Ruhovszki Ritával szembe végül Lannert ürított jelölt oktatási miniszternek, vagy éppen a sógorügy kibontakozása után egy nyilvánvaló felháborodást követően, és a nepotizmus árnyának a Magyar Péter kormányára vetülése kapcsán, pedig akkor végül Mellétei Barna Mártonnak a konkrét igazságügyminiszter jelöltségét is visszavonták. Tehát nem tudom ennek a célszerűségét, ugyanakkor szerintem politikai szempontból ügyes lépés, tehát megtörtént a közfelháborodás, és most Magyar
6: De
8: Péter...
6: De nem lett volna jobb nem is őt jelölni így első
8: körben? Most Magyar Péter ezzel a nagyvonalúság képét mutatja, ami nem feltétlen szerintem a személyes és politikai karakterének a része, de tudja ezt mutatni, hogy akkor lám-lám meghallgattam a szavatokat liberális értelmiség Ruhovszki Rita kapcsán, vagy éppen teljes köznyilvánosság a sógorom jelölése kapcsán, és akkor én most korrigálok, és ezzel mutat egy ilyen demokrata és nagyvonalú mázt, szerintem őszintétlen, de ez tök mindegy most a véleményem ezzel kapcsolatban. A lényeg az, hogy a politikai szintéren ezzel egy ügyes lépést húzott Magyar.
6: Gábor, említetted úgy, hogy ez egy bizalmi pozíció is, az igazságügyi miniszter személye. Görög Mártában megtalálhatja Magyar Péter ezt a fajta bizalmast?
7: Szakmai mindenképpen, de egy fél mondattal reagáljak, amit Hunor mond. Tehát én azt gondolom, hogy Magyar azért azt is bizonyította az elmúlt, most már több mint két év óta, hogy ő egy tanuló miniszter, tehát miniszterelnök jelölt, nem miniszter, miniszterelnök jelölt, egy tanuló politikai szereplő, ami nagyon fontos dolog, hogy mert én a reflexiót azt nem álságosnak tartom feltétlenül, hanem egy tanulási folyamatnak.
6: Akkor az nem a gyengeség jelen.
7: Nem, én azt gondolom, hogy én számomra az nagyon fontos, ugye én emlékszem még a 2024 februári vagy március 15-i Magyar Péter, az egy egészen másféle Magyar Minden Péter volt.
8: Igen.
7: Tehát, hogy nagyon sok, hogy képes korrigálni, és ezt ilyen korrekciós elemeknek tartom, még ha tudatosak is, ami én is feltettem, hogy akár ez is lehet, akkor is korrekciós elemnek gondolom, hogy abban bízhatunk, hogy olyan lesz a miniszterelnökünk holnap, aki az eddigiekhez képest, és azt látom, hogy ez mindig egy nagyon fontos szempont, hogy az eddigiekhez képest. Tehát Magyar az ugye Orbánnak az ellentetjeként határozza meg önmagát. Tehát, hogy attól, hogy ezt rendszerváltásnak gondoljuk, ahhoz tényleg a rendszernek kell másnak lenni. Mondtam ezt az előbb, ezt a női politikusokat, a reflektálok az elvárásokra, nem bármi áron, nem azt mondom, hogy akkor megépítjük Bicskéig, talán még emlékeztek, amikor morgás volt, hogy hát minek van az a kis vasút ott a Felcsúton, hát nem baj, megépítjük Bicskéig, ha nektek problémák. Tehát pont az ellenkezője, tehát ez a fajta szembenállítás szerintem fontos dolog, ugye vizuálisan is láttuk, az 100 zászlóval vonuló, köcse felé vonuló Magyar Péter, aki mögött egyre nagyobb tömeg jön, és Orbánnak ugyanerre a köcsére megérkezik a nagy fekete kisbuszokkal, sose értettem, hogy kell kisbuszokkal járni, de hát ez nem az én problémám, mert ugye az egy pazarlás ekkora autókkal közlekedni, de mindegy, rendőrsorfallal elkerítve, tehát hogy ez a vizuális különbségek, itt is ezt látom, a különbségtételt, hogy nincs rendben, reflektál, hozzáteszem, hogy én például, aki liberális értelmiségen gondolom magam, már elnézést, én ebben a vitában, ami volt Rubovszky Rita körül, megvédtem Rubovszky Ritát, mert szerintem lehet...
6: Attól, hogy katolikus valaki,
7: én egyáltalán nem tartottam ezt ördögtől valónak, tehát én speciál azok közé tartoztam, akik azt gondolták, hogy ezzel nincsen baj.
8: Úgy pontosítom, hogy volt, aki problematizálta a liberális értelmiségét.
7: Voltak ilyenek, de mondom, hogy én például biztos, hogy nem. Miközben én Annett Juditot egy végtelen jó választásnak tartom, személyesen jól ismerem, hosszú évekig dolgoztunk együtt, elképesztően jól ismeri a magyar oktatási rendszer, tehát ilyen értelemben nincs ezzel semmi probléma, de ezek a játékok mögött van értelem, van logika, és szerintem nem, hogy nem veszít ezzel Magyar, hanem inkább építkezik vele. Görög Mártáról, amit tudunk, azok, hogy mondjam, kívülállóként nekem jó hírek, hiszen a szakmailag ő biztos, hogy teljesen alkalmas erre a feladatra, komoly szakmai teljesítmény van mögötte, a jogásztársadalom elismert tagja, a Szegedi Egyetemnek tanszékvezetője, tehát oktatási tapasztalata is van, tehát hogy olyan ember, akiről el tudom képzelni, hogy ezt a fajta őrszerepet, ami, mert tulajdonképpen ez egy őrszerep, amit látunk, hogy az igazságügyi miniszternek az a dolga, hogy rendben menjenek a dolgok. Nagyon sok minden feladat van. Ugye augusztusig meg kell felelni százával a törvénymódosításokra lesz szükség. Ezek a parlamenti képviselők nem tudják, de ők tényleg nem fognak nyaralni menni. Tehát itt elképesztő.
6: Már lehet, hogy tudják.
7: Most már lehet, hogy tudják, de nem tudták, amikor elindult a dolog. Tehát iszonyatos sok törvényalkotási feladat van. Ugye a vészhelyzet felszámolása következtében reményeim szerint ez lesz az egyik első feladat, ugye, mert 2015 óta van Magyarországon vészhelyzet, ami egy teljes abszurditás szerintem. Ennek a felszámolása, a közvetlen kormányzati akarat, az összes olyan rendeletnek a rendbehozatal, ami ehhez a vészhelyzetet kapcsolódik, és nem a parlament kezében dönt el, hanem az aktuális kormányzati döntések, ezeket mind rendbe kell hozni, helyre kell hozni. Tehát elképesztő mennyiségű feladat van, erre Görög a maga szakmai múltjával alkalmas lehet. Az a másik része nagy kérdés, hogy ez a bizalmi,
6: hogy ez mennyire között van.
7: Ugye általában azt láttuk, hogy az igazságügyi miniszterek valahogy ilyen politikai, közvetlenül a politikából jöttek eddig, akár ha végignézzük.
6: A Tiszához így nincs múltja, nem? Nagyon.
7: Én nem látok ilyen
6: róla
7: típusú kapcsolatot.
6: Nem volt.
7: Én nem látom.
6: Valami kiegészíteni valód Márta személyével, vagy mehetünk tovább?
8: Igazából tényleg annyit tudunk, amennyi kiderült, hogy ugye a Szegedi Egyetemnek a jogi karának a dékánja, úgyhogy szerintem majd a munkája fogja fémjelezni azt, hogy mennyire sikeres lesz a ténykedés.
6: Most már, hogy így nagyjából látjuk úgymond a játékosokat a kormányban, ugye itt mindenki mond mindenfélét, hogy most ez egy jobboldali kormány, centralista, balliberális, ti hogy látjátok így az összetétel alapján? Hogy lehetne jellemezni?
8: NER 2.0.
6: Ez tehát pont így a te szádból.
8: Ugye láthatjuk, hogy a 2010-es Fidesz egyes figurái ugye kormánypozíciót kaptak. Tehát a Kármán András, Orbán Viktor egykori adópolitikai és pénzügyi szabályozási államtitkára, most pénzügyminiszter lesz. Vagy éppen Vitézi Dávid, aki ugye 2007-től a BKV Felügyelő Bizottsági tagságba való fideszes delegáltságtól egyébként hosszú éveken keresztül a Fidesz kormány és fideszes főpolgármesteri vezetés alatt pozíciókat látott el, közlekedési és beruházási miniszter lett. Vagy éppen Orbán Anita, aki ugye Szijjártó Péter külügyminisztersége alatt volt utazó nagykövet, és 2010-ben egészségügyi okok miatt nem vált végül a Fidesznek az országgyűlési képviselő jelöltjévé, ő pedig külügyminiszter lesz. Tehát,
6: akkor a rendszer megy tovább, úgy érzed?
8: Hát és láthatjuk azt is, hogy Váberer György és Balogh Levente átállása és hirtelen tisztássá válása, Balassi Gyula érdekesre sikerült interjú a Kontrollban.
6: Mindjárt arról is beszélünk.
8: Arról is fogunk majd beszélgetni. Tehát vannak olyan jelek, ami alapján egyébként egy ilyen új Fidesz, vagy új Fidesz kormányzást akarat létrehozni. Mondja Péter, szerintem ő olyan szempontból nem akar rendszerváltást, hogy bele akar ülni egy olyan rendszerbe, amit mondjuk az elmúlt 16 évben a Fidesz kiépített, és ezt meglátjuk, hogy fog alakulni. Ruszin Szendi Romulus, bocsánat, őt még kihagytam. Ő ugye a Fidesz kormányzása alatt volt egyrészt honvédelmi helyettes államtitkár, másfelől pedig ugye azt hiszem, hogy 2 évig a Magyar Honvédség vezérkari főnöke, ugye a legmagasabb
6: szintű honvéd. De ezzel azt is mondott, hogy amit a NER jellemezte, akár a közbeszerzések és az egész céges hálók területén, hogy ezen se akar majd változtatni ez a NER 2.0-ás.
8: Szerintem nem feltétlenül a rendszerrel van gondja Magyar Péternek, hanem azzal, hogy nem ő ül ott, de egyébként ettől függetlenül pedig lássuk meg a teljesítményt, hiszen azt gondolom, hogy a tisztalap mindenkit illet, és bár rólam talán sejthető, hogy az április 12-i eredménynek kevéssé örültem, de azt gondolom, hogy az a méltányos, hogy viszont a hipotézisekkel szemben a tettei alapján minősítjük az új kormányt, úgyhogy azt gondolom, hogy az egész országnak az érdeke, és minden magyar embernek, Tiszásnak, Fideszesnek, Mi Hazánkosnak, hogy jól teljesítsenek, úgyhogy ilyen szempontból lehet drukkolni.
6: Gábor?
7: Hát ugye nagyon nem értünk ebben, nem csoda, egyetlen éppen ebben a stúdióban örültem a győzelemnek, tehát egy kicsit ezt másképp látjuk, ugye április 12-én.
8: Ezen is gond.
7: Azt gondolom, hogy a magam minimális eszközeivel próbáltam is dolgozni azon, hogy ez a borzalmas, nekem borzalmas, és szerintem az országnak is borzalmas nervilág folytatódjon. Azokat, akiket felsoroltál, azok mind olyanok, és egy csomó mindenkit nem soroltál föl, akik azért szálltak ki Orbán világából, mert azt gondolták, hogy ez nem jó. Tehát nem arról van szó, hogy a NER kiszolgálói most kiszolgálnak egy másik világot, hanem arról van szó, hogy akár Magyar Péter maga is, hogy kiszálltak, én meghagyom mindenkinek azt a lehetőséget, még Orbán Viktornak is meghagytam, ugye aki a liberális internetszel alelnökéből lett a magyar liberalizmus legfőbb üldözőjévé, ugye ami egy sajátos történelmi változása lehet ezt mondanom, az illiberális pápa, a egykori liberális, nemzetközi liberális hálózatnak a alelnökeként, ugye szép pálya, én együtt kezdtem Orbánnal a nemzetközi liberális hálózatnak a

0: mert hogy a globalizmus vagy halál, tehát hogy ez borzalom, miközben egy globális világban élünk, és ott van most éppen Görög Márta, akit nehéz lenne lenerezni, tehát és Vitézyről is azt látjuk, hogy ő abszolút szembe helyezkedett ezzel a világgal. Tehát a Vitézy, ahogy, ahogy kikerült ebből, ahogy a Lázárt a legfőbb vasúti rombolónak tekintette, nehéz róla azt mondani, hogy ő folytatni szeretni azt a fajta közlekedés politikát, ami Lázáré volt, ami azt jelentette, hogy az utolsó fél évben Lázár azt mondta, hogy ő nem is miniszter, hanem ő tulajdonképpen egy kampányistát.
1: Nyilván az volt az érdekes, hogy azért a Magyar Péter tényleg nyilvánosság előtt elmondta, hogy na, ő biztos nem lesz miniszter.
0: Igen, de ez is egy tanulási folyamat. Tehát én voltam hosszú ideig politikus, tehát tudom azt, hogy a következetesség, a kitartás bármi áron a esetleg rossz mondatunkra, az nem feltétlenül egy jó politikusi magatartás. Hazudni nem kell, de változtatni lehet. Tehát ez nem ugyanaz. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kicsit sem R2, ez egy rendszerváltó kormány. Nagy kérdés, hogy mennyire tud működni, hiszen nem politikai szereplők vannak benne. Ez egy fontos dolog, hogy nincs az egyes szereplők mögött nincsenek pártérdekek, nincsenek erős akár pártlobbik. Ugye Orbánnál ez fel sem merült, mert Orbán maga volt a párt. Tehát ott mindenki alárendelve mozgott. Tulajdonképpen bizonyos értelemben levitézlett politikusokból állt Orbán kormánya, a többször megbukott Lázár, a sokszor megbukott Navrasics, a kampányfőnökként már jó néhányszor megbukott Rogán Antal, gondoljunk csak a 2006-os rosszabbul élünk, mint 4 évi kampányára. Tehát sorolhatom, ezek mind politikai értelemben létező figurák volt, Orbán Balázs, aki ugye maga volt a politikai igazgató. Tehát tele volt ilyen, hogy a szakmai szempontból nem létező figurákkal, ugye egy rendőr alá volt rendelve az egészségügy, az oktatás, a szociális, teljesen abszurd helyzet. Hát én Pintért jól ismerem, fogalma sincs az oktatási rendszerről.
1: Nyilván tényleg ez a nagy kérdés, hogy ez a rendkívül újszerű formáció vajon hogyan fog tudni így működni. Nem tudom, hogy most csak még egy mondat erejéig, hogy van-e nemzetközi szinten erre jó példa, hogy valaha így kormány tudott-e működni.
0: Vannak szakértői kormányok,
1: amik
0: válsághelyzetekben szoktak tudni jól működni, és utána aztán amikor a válságot megoldották, akkor szoktak velük problémák lenni. Láttunk ilyet akár a szomszédos Szlovákiában, ilyen nagyon jól működő, de rövid ideig működő, és a szlovák gazdaságot rendbetevő kormányzati kísérletet. Láttunk ilyet egyébként Romániában is, láttunk ilyet. Tehát a régióban több ilyet láttunk már. Azért ez nem, abban az értelemben nem szakértői kormány, hogy politikai szereplők ülnek benne, már különböző helyekről jövő politikai szereplők, kétségtelen jó néhánynak a múltjában van fideszes történet, amit én inkább előnynek tartok, mert ők belülről látják. Nem tudom, olvastad-e Borókai Gábor elemzését, hogy miért bukott meg a Fidesz, ami azért szerintem jobb, mint sok másé, mert Borókai belülről ismeri ezt az egész történetet. Magyar azért tudott jobb kihívója lehetett Orbánnak, mint bárki más, mert belülről ismerte ezt a világot. Ezt én nem hátránynak gondolom, nem a NER újraélezi.
1: Gyorsan reagálj, aztán menjünk tovább a Balázsi ügyre.
2: Kicsit letetted Navracsis Tibort, én azért őt egyfelől megvédeném, másfelől pedig akkor visszadobva a labdát, ajánlanám a Mandinernek tett nyilatkozatát a Fidesz feleségéről, szerintem megfontolandó gondolatokat adott át. Két dologra lefektálni.
0: Olvastam, örülök neki.
2: Két dologra lefektálni, csak az egyik, hogy valóban személyi jellege is van szerintem ennek az új NER-nek, hogy ezt lehet mondani, de inkább én a struktúrában látom azt, hogy abba szívesen beülne Magyar Péter, ami volt az elmúlt 15 évben, meglátjuk majd, cáfoljon rá Magyar Péter. Másről pedig ezt a liberális internacionáli alelnökéből jobboldali politikussá vált Orbán Viktor, ugye nagyon sokszor hallottuk az utóbbi években, ugye azért ez egy 15-20-25 éves hosszú politikailag tektonikus folyamat volt, míg nem egyébként Magyar Péter még 2023 decemberében tudható módon állásért kilincselt Mészáros Lőrincnél, és neki gazsulált, majd pedig 2 hónappal később előállt a Partizán interjúban, 3 hónappal később pedig ellenzéki vezetőként bontott zászló. Tehát azt gondolom, hogy a változásnak a gyorsasága Magyar Péternél az eléggé szembeötlő, és felvet szerintem az eredet történet hitelességét illetően kérdéseket, hogy az ország értette-e, vagy magáért tette-e. Ezt is meglátjuk a következő kormányzás alapján. Ezt meglátjuk majd.
0: De figyelj, de hát ugye én az a baj, hogy én öreg ember vagyok, sok mindent
2: láttam. Nem vagy öreg ember.
0: Én ott voltam, nem érzem annak magamat, de ott voltam a 1994-ben

0: elképesztően nagyot bukott Fidesz közelében, ugye SZDSZ-esként, amikor alig kerül be a parlamentbe Orbán, ugye a 93-ban még 43%-on volt a Fidesz, ugye 34%-a nyerte meg az MSZP a 94-es választásokat, tehát az 43% az 3/4-es parlamenti többséget jelentett volna az akkori választási rendszerben, és hogy mondjam, nagyon-nagyon rövid időnek kellett az eltelni, nem ennyinek, nem 20 évnek, hogy Orbán előálljon a 108 fokos fordulattal, hagyjuk ezt a liberális cuccot, legyünk mi inkább akkor az MDF utódjaként valamiféle jobb, de ő maga akkor őszintén ezt mondja, hogy ott van terep. Hát ugye ez betölti a liberális, hát mi ez, hogyha nem egy, hogy mondjam, én tanárember vagyok, elfogadom azt, hogy az emberek tudnak változni. Magam is sok olyan tanítványom volt, akivel sok problémám volt, és aztán nagyon-nagyon tudtak fejlődni és változni. Orbán is nagyot változott, az én szempontból nem sikeres irányba, és Magyar Péter is szerintem nagyon sokat változott, az én értékrendem alapján pozitív irányba. Nem tudok azzal, amit kezdeni ezzel a NER 2-vel, értem, amit mondani akarsz, de azt gondolom, hogy amit itt látunk, az ténylegesen egy rendszerváltás. Önmagában az, hogy ez a kormány üzen ha már a Navracsicsra hivatkoztál. Ugye Navracsics is mondja azt, hogy elvesztettük a polgári kapcsolatrendszerünket, megsértettünk minden társadalmi csoportot. Na most itt pont az ellenkezőjéről van szó, ugye, hogy egy olyan kormány van, ami vissza akarja szerezni ezt a bizalmat, ami azt üzeni, hogy van egészségügyi miniszter, oktatási miniszter, felelős, szociálpolitikai felelős ember, ugye nagyon szerintem, hogy mondjam, hátborzongatóan szép dolog, hogy van egy vak minisztere a magyar kormánynak, nem volt még ilyen. Egy olyan országban, ahol az esélyegyenlőségnek tényleg nagyon rossz a helyzete, hogy tényleg elképesztően nehéz sorsok azok, akik nehéz sorsúak. És ez nem, hogy javult volna az elmúlt 16 évben, mert nagyon komolyan romlott ez a helyzet. Tehát azt gondolom, hogy amit eddig láttunk ebből, akár a kormány összetétele, akár a program, amit láttunk, hogy végre vannak olyan lépések, ahol alul segítenek. Tehát ugye a nyugdíj helyzet kapcsán, ugye nem azt mondják, hogy akkor mindenki kap 13. vagy 14. a fizetés, ami valakinek 3 millió forint, valakinek meg 15 ezer forint. Hanem azt mondják, hogy akkor van egy minimum nyugdíj, ezek robbanásszerű változások, ezek rendszerváltó változások, ezek nem NER 2. És ahogy viszonyul, bocsánat, ehhez a neres világhoz, ahogy látszik, hogy épülnek le, hogy saját maguk mennek be, ugye ez lesz a
1: Balázsi Gyulára.
0: Azért ez nem arról szól, hogy itt a NER 2 épül.
2: Csak egy, bocsássatok meg, egy nagyon-nagyon rövid reflexióval, hogy akkor mérjünk egyenlő mércével, hogyha akkor tegyük föl 94-től 98-ig 4 év alatt Orbán Viktor liberális demokratából polgári demokratává vált, akkor azt is értékeljük, hogy Magyar Péter pedig 2-3 hónap alatt Mészáros Lőrinctől az ellenzéki vezetői pozícióig eljutott, tehát hogy ezt azért szerintem tekintsük át az ő politikai eredet története vonatkozásában, ezt javaslom.
1: Balázsi Gyula története nektek miről mesél? Ugye bemegy a kontrollba, könnyes szemmel vall a dolgairól, felajánlja az államnak a cég csoportjának a tulajdonjogát, amelynek ugye az ő elmondása szerint az összértéke 80 milliárd, illetve 100 milliárd forintnyi élő szerződés állománnyal rendelkezik, azzal indokolja meg mindezt, hogy hát amit ők 20 év alatt felépítettek, azt most nem akarja, hogy egyik pillanatról a másikba a romba dőljön, de egyébként ők mindent jól csináltak, jogszerűen jártak el, és az 500 dolgozó óra való tekintettel is most szeretné megtenni ezt a lépést. Nagyon sokan nem értik, furcsálják ezt a történetet. Ti mit láttok benne?
2: Érdekes ez a rádöbbenés a Tisza választási győzelme után néhány héttel bizonyos dolgokra, meg az odatett zsebkendők is, a teatralitás, tulajdonképpen, mintha ez része lenne az abszolút filmszínháznak. Itt csak hipotézisekkel tudunk élni, nyilvánvalóan információ hiányban, úgyhogy azért mondom, hogy feltételes módon fogom azt mondani, amit mondok, hogy lehetséges, hogy történt egy háttéregyeztetés, háttéralkú akár Magyar Péter és Balázsi Gyula között, hogy a jövőre nézve, és ezért is volt lehetségesen betudható ez a totális fegyverletétel. Ugye, hiszen Magyar Péter és Balázsi Gyula nem tegnap óta ismerik egymást, ugye 2022-ig bezárólag, ameddig ugye Magyar Péternek hívták a Diákhitel Központ ZRT vezérigazgatóját. Ugye ő maga is egyébként pénzügyi ellenjegyzőként kötött szerződés Balázsi Gyula cégeivel, a New Mediával, a Lounge-al, összesen akkoriban a Diákhitel Központ 1,1 milliárd forint értékben kötött kommunikációs kontraktusokat ugye ezekkel a cégekkel. Tehát sejthető, hogy volt mondjuk egy személyes kapcsolat Balási és Magyar között, és lehet, hogy megtörtént egy ilyen háttéralkó, aminek kapcsán akkor annak része volt, hogy a kontrollba be kell menni, sírós interjút adni. Szerintem ez egyik politikai oldalról sem kaphatott jó vetületet, tehát mindenképpen furcsa produkció volt, hogy így fogalmazza.
0: Én ezt egy, hogy mondjam, egy leginkább az ügyészségre tartozó vallomásnak gondolom. Annak a bevallásának, hogy a Fidesz, ezt én régóta mondom, ebben a stúdióban is többször elmondtam, elcsalta a 2014-es, 18-as, 22-es választás, és kísérletet tett a 2026-osra is. Több mint 1000 milliárd forint az, ami Balázsin keresztül ment. Erről vallott ő most tulajdonképpen. Nyilvánvaló azért, hogy valami azt gondolja, hogy ettől mentességet kapott, vádalkut láttunk a nagy nyilvános előtt kötendő vádalkot. Kizártnak tartom azt, amit mondasz, hogy magyar szóba állt volna Balázsival, ez egy óriási kockázat lenne számára.
1: De akkor valaki szóba állt volna.
2: Vagy magyar egy embere.
0: Nem, de hát csak ezt mondta. Én azt gondolom, hogy Balázs egy látható, egy kétségbe esett vállalkozó, aki nem főszereplője ennek a történetnek. Ennek a főszereplőjét úgy hívják, hogy Rogán Antal, félértés ne essék. Tehát nem tartunk még ott, ahol majd fogunk tartani szerintem, nem lesz ennek itt vége. Balázsi nem akarta elvinni a balhét, tehát szerintem arról van szó, hogy ő azt akarta azt arra tenni, hogy itt nem én vagyok a főszereplő. Ugye erről szólt leginkább ez a nyilatkozat. Ők csak végrehajtók ebben, ők megnyerték közbeszerzéseket, ugye tönkretették a magyar reklámpiacot, ugye, mert ugye ezzel a közvetlenül elképesztő számokat tudunk, a magyar reklámpiac több mint 50%-a állami megrendelésből működött. Általában normális országban ez 4-5%. Egyszerűen haza lett vágva az egész reklámszakma ezzel a történettel, a kizárólagossággal, a túlárazásokkal, amik sorba jönnek most elő, hogy 6-7-szeres túlárazás, mondja a fideszes ember. Tehát nem én mondom, én tudtam, eddig is elmondtam, itt is máshol
1: is. Az érdekes, hogy erre meg úgy semmit nem reagál.
0: Hát igen, tehát... mert hogy ez nem az ő története. Tehát ez nem ő miatta van így, ő egy végrehajtó ebben a történetben. Ez az Orbán világa. Így működött ez a világ. 1000 milliárd forint. Tudjátok, hogy mennyi pénzről beszélünk? Ez beláthatatlan összeg, az döbbenetes. Tehát arról van, ezek azok az intézményes hazugsággyárak, amikkel találkoztunk 14-ben, ahol a rezsicsökkentés című hazugság volt, 18-ban, ahol jönnek a migránsok és elárasztanak minket hazugság, és 22-ben, ahol a háború lesz holnap című hazugság. Ezeket, és most is ugye ez lett volna a kísérlet, hát ugye oda tehetjük emellé a kis 17 milliárdos kis történetet, amiről most
1: az
0: ugye
1: NKA,
0: az NKA a történetét, ahol effektíve közvetlen kampány kifizetéseket látunk Hankó Balázs aláírásával, mint mai hír, hogy a saját maga választókörzetében saját kezüleg osztott ki 348 millió forintot egy körzet, egyetlen egy választókörzet, és kapott ki úgy, hogy azt, hogy mondjam, jobb nem beszélni róla, és ül benne a parlamentben. Gondolom egy darabig, mert azért ennek kell, hogy legyen következménye. Ezért sem NER2-ről beszélünk. Tehát azt gondolom, hogy itt a lelepleződött az, amit sokan régóta mondunk, de hiányzott az az elem, és nyilván sokan el is hiszik, hát miért ne, de legyintettek rá, hogy nem baj, úgy, ez így van rendjén, így csinálják ezek, az, hogy tele van ez az ország ragasztva, hogy mondjam, háborús pszichózis jelentő plakátokkal, a gyerekek megfélemlítése, vagy brüsszeli bombák, Brüsszel feliratú bombák, hogy Soros Györgyöt megalázó, sok milliárdos kampányok vannak, hogy hazugságot terjesztő nemzeti konzultációk, még az utolsó pillanatban a választás előtt egy hónappal is. hogy teleragasztja ez a Balázsi Gyula Zelenszky, mint bűnöző képével mellette, mint Magyar Péter, mint két bűnöző, az egész országot. Hát én sokat jártam.
1: Nyilván ő itt azzal védekezik, hogy ő nem bírálhatta felül ez ugye a megrendelőnek a tartalmi
0: De természetesen
1: dolgait.
0: Egy vállalkozó mindig mondhatja azt, hogy nem, tehát ez nem így van, de egy vállalkozó, aki ebből kivett körülbelül alsó hangon 100 milliárdot, akkor talán ez lehet az oka, hogy nem mondta azt.
1: Unor reagálj.
2: NK a ügyben, hogyha meg még esetleg beszélünk
1: igen,
2: is majd róla,
1: időnk,
2: nem lesz túl nagy vitánk, ha majd erre rátérünk.
1: Tehát az védhetetlen szerinted.
2: Szerintem ez egy jó szó erre. Viszont arra reflektálnék, hogy a rezsicsökkentés nevű hazugság, a migráció nevű hazugság, a háború nevű hazugság, tehát a plakátkampányok és a reklámkampányok minőségével, üzeneteivel, leegyszerűsítésével és színvonalával lehet, és szerintem kell is azért visszatekintve kritikával élni, de az, hogy az alapügyek azok valódiak és igazak voltak, én nem önteném ki a fürdővízre együtt a gyereket is, tehát a rezsicsökkentés az egy való intézkedés volt, egy jóléti intézkedés. Az illegális migráció Európa szerte 2015-től évekig problémát jelentett, most is, de akkor egy nagy migrációs hullámmal nagy problémát jelentett, és a háború valósága is a mai napig velünk van. Az megint egy külön kérdés, hogy mondjuk 2022 és 2021 után miért kellett 2026-ban harmadik alkalommal is egységes és tulajdonképpen egyeduralkodó kampányelemnek beemelni, és a végletekig tolni a háborús szöveget a kampányban, ez már szerintem megint egy másik kérdés, viszont ez majd a nálam okosabbak eldöntik, viszont szerintem az, hogy alapja volt ezeknek a kérdéseknek, amik utána ízlésbelileg és esztétikailag akár vitatható plakátkampányokban, reklámkampányokban valósultak meg, az így van, tehát a rezsicsökkentés, a migráció és a háború, azok szerintem a magyar társadalmat érintő fontos kérdések voltak, vannak és lesznek.
1: Nyilván itt a tartalmi kérdés csak egy része az egész történetnek, itt ugye a másik ezek a túlárazott dolgok, amit azért egészen elképesztő módon megtörténtek, és amiről te is beszéltél, igen. Gábor, hogy ráült ez a cég az egész reklámpiacra.
0: Igen, hát ez itt a hűtlen kezelés, de nem a Balázsi részéről, mert nem ő kezelte hűtlenül a állampénzét, hanem akik ezt aláírták. Tehát a hűtlenkezelés nem nála van, hanem a másik oldalon. Ezért mondom, hogy ez nem az ő története, hanem Rogán Antal története, amit látunk. De ezt is már ezerszer lefolytattuk ezt a vitát, csak nem elnézést. De én szerintem a rezsicsökkentés az egyik legsúlyosabb átverése a magyar társadalomnak. Olyan helyzetet teremt, mintha olcsó lenne valami, miközben az nem olcsó. Ez ugyanaz a helyzet, mint ez a kádárizmus maga. Amikor én mesterségesen beavatkozom valamibe, elsősorban a középosztály és a fölött kedvezően, ugye a legalul nem kap senki semmit az illető, mert ő, hogyják, rongyokkal meg szeméttel fűt, ő számára nincsen segítség. A jobbmódúaknak segít leginkább a rezsicsökkentés. Megszűnik a piaci verseny ezen a területen, mennek tönkre a közüzemi rendszerek, 31%-a folyik el ma a megtisztított víznek Magyarországon, tehát már a tisztított víznek, mennek tönkre a csatornarendszerek, a gáz, a rendszerek, tehát rohad le az egész, mert kivettük a piaci elemeket, kivették, én nem, azon a címen, hogy majd nektek jó lesz. Nem jó ez nekünk. Nekünk az a jó, hogyha takarékoskodunk például az energiával, mert ez drága. Nem jó az, amikor árskapkát helyeznek itt sarkon tankoltam, hogy én olcsóban kapom a nagy autómmal a benzint, miközben azok, akik tényleg rászorulnak, azok nem ülnek autóba.
1: De akkor a Tisza új kormánya miért tartja meg?
0: Hát ez az ő problémájuk, majd fogok velük vitatkozni, hogyha erre módom lesz. Csak szeretném azt jelezni, hogy ezek a jóléti intézkedések nem a rászorulóknak segítenek, hanem a középosztálynak és a fölött.
1: Lehet, hogy a középosztályt még jobban bedöntenék?
0: Nem,
1: mert azért...
0: de nem az, hogy én kevesebbet autózom, az nem dönt be engem.
1: De a rezsi például, ha elszáll az egekbe.
0: De nem száll el az egekbe.
1: Sok ez nincs, de nem
0: szállt el, ez nem igaz, mert volt egy pillanat 2014-ben, aztán utána olcsóbb lett az energia, mint amennyiért kaptuk az energiát. Tehát a világpiaci ár az ingadozik, van, amikor több van, amikor kevesebb. De ugyanígy a migráció is. Hát ezek a menekültek, nem migránsok, menekültek, gazdasági menekültek is vannak közöttük, de nem migránsok, menekültek. Ezek a menekültek nem akartak idejönni. A magyar kormány 300 ezer menekültet szállított át Ausztriába. Effektíve. Buszokkal, vonatokkal. Egyáltalán nem akartak idejönni. Ez egy hazugság, hogy ők Magyarországra akartak jönni. Ez egy ócska átverése a fideszes szavazóknak, hogy itt jönnek a menekültek, a migránsok, elfoglalják az országunkat, egyik se akart idejönni. Magyarország nem volt célállomás.
1: Nem volt, de mondjuk ha betelik Nyugat-Európa, kirakják a beteltáblát,
0: Egy ilyen idegen ellenes országban, amit Orbánék csináltak ezzel a kampányjal ebből az országból, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy aki örömmel jönne ide.
1: De az az érdekes, hogy például a Tisza kormány migrációs politikája, ez tökre hasonló.
0: Várjuk ki a végét, ezek mind problémák, tehát ezek, ha odaérkezünk, és itt ül majd mellettem egy Tiszát, szívesen vitatkozom vele, hogy mi a helyes migrációs politika, és a harmadik pedig ez a háborús pszichózis, nagyon egyetértünk abban, hogy 2022-ben ennek legalább volt egy alapja, mert a szomszédban akkor kirobbant egy háború.
2: Konkrétan egy hónappal a választás előtt, tehát az egy kúrens dolog volt.
0: Így van, ebben ez így van, ahogy mondod, de erre rátermelni, a félelmeket növelni, ugye normális országokban ilyen helyzetben azt mondják, hogy amit egyik Nyugat-Európában mondtak, röhögtek is rajta Orbánék, hogy legyen otthon három napi hideg élelmet. Tehát ez a normális, nem az a reakció, hogyha jön az ellenfelem, akkor ő katonákat háborúba visz, ugye a gyerekeinket háborúba, de ez hazugság. Ha egyébként a NATO beavatkozott volna, hozzáteszem, akkor a magyarok is beavatkoztak volna. Ugye ennyit mondott Márki-Zay Péter, amit egyébként Orbán Viktor pontosan tudott, hogy ha a NATO megindult volna, tudtuk, hogy nem indul meg, mert a NATO-nak az volt az állás, hogyha helyesen, hogy ő nem avatkozik be katonailag ebbe a konfliktusba. Ennek következtében a Magyarország, mint a NATO tagja sem avatkozik be, tehát hazugság volt az egész. Egy hazug állítással lett teleragasztva az ország. Ennek a kísérletét láttuk 26-ban újból, és ez tényleg egy kudarcos kísérlet. 22-ben ez működött, mert bennünk volt a félelem. Tehát nem azt csinálta a kormány, ami a dolga lenne ilyenkor, hogy csökkenti a rossz érzéseimet, hogy azt mondja, hogy ne izgulj, megvédünk, hát itt vagyunk mellette.
2: Stratégiai nyugalom azért, ez szerintem egy fontos.
0: Stratégiai nyugalom egy hazugság. Mi az, hogy stratégiai nyugalom? Nekem az Orbán Viktor azt mondja, hogy stratégiai nyugalom, akkor nagyon-nagyon elkezdek aggódni, és elkezdek izgulni, hogy van nagyon is rend.
1: Te már csak így működsz. Na menjünk rá akkor erre az NK-as botrányra is. Tehát 17 milliárd forintos keretet szórtak szét ugye 2025 nyarától kezdve. Molnár Áron robbantotta ki a botrányt, ugyanis egy dolgozó Papp Gergely szivárogtatott először, majd ugye nyilvánosan is vállalta magát, és elmondta, hogy milyen visszásságokat látott a rendszeren belül a pályázatok kezelése ügyében. Mi lesz a következménye? Szerintetek ugye feljelentések elindultak, de hát talán mondhatjuk, hogy hát ez az ügy sem éppen a Fidesz malmára hajtja a vizet.
2: Feljelentések elindultak, és nyilvánvalóan a hatóságok végezzék a munkájukat, és hogyha bebizonyosodik az a gyanú, amit majd felállítanak, akkor természetesen történjen meg a bűnhődés. Én itt még felvetnék a támogatások mikéntje és miértje mellett egy ízlésbeli problémát is, tehát az, hogy ebből a 17 milliárdból a kultúrgagyi egy hatalmas szeretet kihasított magának, az nekem egy nagyon nagy szívfájdalom és problémának tartom. Utolok itt arra, hogy 500 millió forintot kapott Mága Zoltán fotósának néhány nappal korábban bejegyzett cége, vagy éppen 101 millió forintot kapott Fási Zsüliett filmkészítésre. Az a helyzet, hogy ez már következménye az elmúlt 4 évnek, hiszen 2022-ben Csák János lett a kulturális és innovációs miniszter, aki először elküldte a kulturális és az innovációs államtitkárát, majd pedig mondva csinált okokból menesztette a Nemzeti Múzeum egyébként szakmaszerte elismert főigazgatóját, egyébként neki kívánt menni több új pályázati kiírással az Operaház szerintem kiváló főigazgatójának, és örülök, hogy ő maradt a főigazgató. És további ilyen problematikus intézkedések is voltak, és ezek mind-mind olyan emberek, akik a kultúrizlés szintjén egyébként a magas kultúrához való minél nagyobb társadalmi bekötöttséget tűzték a zászlajukra, és a szempartvonalon kívülre kerültek. Jött Hankó Balázs, akivel szemben a méltányosság jegyében megjegyezném, hogy úgy hallottam sokfelől, meg beszámolókból is, illetve a különféle tájékozódásból, hogy a felsőoktatás ügyéhez értett, de a kultúrához kevésbé. És ez már egyenes következménye volt annak, hogy ilyen támogatások történtek. Hát ezt ítélje meg mindenki maga szerint. Szerintem az elmond valamit, hogy a jobboldali Holdudvar Kerényi Imrétől Kisgrofóig, Makovec Imrétől Dzsaberig, vagy éppen Cseh Tamástól Fási Ádámig eljutott, és azt gondolom, hogy ezen el kéne gondolkodni a jobboldali közösségnek.
0: Cseh Tamás, nem, ne sorold ide, Cseh Tamás.
2: Cseh Tamás Orbán Istennek vallotta magát.
0: De nekem meg a barátom volt, ez egy nagy különbség.
2: Igen, de a halálajöti utolsó interjúban Orbán Istennek vallotta magát.
0: Nagy különbség kettőnk között. Na jó,
2: igen,
0: mindegy.
2: Igen, igen.
0: Tehát csak Cseh Tamás szíven ütött. Na jó, tehát...
2: Orbán Viktor
0: támogatta. Egyetértünk, ez igaz, sok vitánk is volt ez ügyben.
2: Igen.
0: Tehát azt gondolom, hogy egyetértünk, hogy egy ilyen álmokfutás, amit láttunk kultúraügyben, de azért ennek központi koordinációja volt, nem Hankon kell ezt leverni, szerintem Hankó ugyanúgy egy végrehajtó ennek a történetnek, mint a Balási Gyula, nem ő rajta múlott ez.
1: Hanem?
0: Hát hiszen nem a Hankó mögött ültek Fási Ádámok, Győzikék, Kisgrófok, a nemzet csalogánya, vagy csótánya egykor még ugye
1: Nagyferó.
2: És ebből a körből kivonnám. Neki azért van előadó művészeti teljesítménye.
0: Hát, jó,
2: a Beatrice az azért valami.
0: De én nekem hát nem mond, mert én ott csápoltam. Csak
2: tudom,
0: ugye, csak
2: nevesd össze a Ferót, a Fásival
0: Léci. Nem, csak azért mondom ezt, hogy...
1: Inkább nem minősítsünk senkit, mert nem akarok csak semmilyen csak előadó művész.
0: És ott van akkor a fantasztikus Dopman, aki nem is a régen még egy Orbán fejjel, mármint, hogy műanyag fejjel focizott, és aztán most pedig a legnagyobb hívő, az utolsó megmentőként. Tehát azért ennek van egy megrendelése ennek az oldalnak, de én nem is... Önmagában, ahogy ezt talán épp itt a szomszéd épületben, az ATV-ben mondta Hankó, teljesen hogy mondjam, elfogadhatatlanul, hogy ez ízlés dolga, nem, a kultúrának vannak, igenis, a magas kultúrának, a nemzeti kultúrának vannak mércéi, erre van a szakma. Ezért döntenek ezekben szakmai kuratóriumok, és nem politikai szereplők ebben a kérdésben. Tehát ez egyáltalán nem így van, de amit én itt a legrémesebbnek látok, hogy tulajdonképpen a kultúrára jutó pénzt azt pártpénzként használták, kampánypénzként. Tehát az történt, és erre most már vannak adatok, hogy ugye mondtam egyet, ez a 348 millió a saját körzetben a Hankó részéről, de mintha egy ilyen nagyon tudatos, ilyen 100 millió körüli egy-egy körzetben című jelenne meg a képe. Tehát nem csak arról van szó, hogy fölhívják Pataki Attilát, akinek szintén vannak egyébként az Edda művekkel komoly teljesítményei, de nem itt tartunk.
2: Köszönöm.
0: Hol van az már, hogy te figyelj Attila, itt van 5 millió, adjál már egy pályázatot, vagy Mága Zolt, ugye, de vagy a másik, ugye, hogy egy koncert teljes, nem, én szerveztem már nem koncertet, de nagy stadionba eseményt, tudom, hogy mennyibe kerül, tehát a 150 millió az tényleg azt jelenti, amit talán szintén Pataki Attiláék kaptak egy koncertre, ha jól emlékszem, hogyha egyetlen egy ember se ül be,
1: akkor is már bőven nyereséges
0: az intézmény. Ilyen nincs, tehát ilyet csak akkor lehet csinálni, hogyha valaki politikai eszközként használja ezeket az erős forrásokat fel. Én ezt választási csalásnak gondolom. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy valaki visszaél a hatalmával, nincs ízlése, rosszul oszt el pénzt, túllép, nincsenek pályázatok.
1: Kampány célokra.
0: Hanem egyszerűen arról van szó, hogy közvetlen párt célokra használnak közös pénzünket, amit te is, meg én is befizettünk, pedig én nem ezért fizettem be. Igen, gondolom, hogy te se ezért fizettem.
1: Na, záró kérdés, mert elrepült az időnk mindezek fényében, hogy látjátok a Fidesz jövőjét, van esély a megújulása, mert ugye a héten ez is nagyon téma volt, hogy zárt körökben miről beszélt Orbán Viktor, ő arról beszélt egyébként Dióhéjban, hogy új formára, új névre van szükség, szakítani kell a hagyományos pártrendszerrel, polgári szalonok jöhetnek létre, egy másfél éves gondolkozás idő, és a Fidesz az kevés ahhoz, hogy meguljuljon a jobb oldal, tehát itt klubokra, civil szervezetekre, egyházakra, mindenkire szükség lenne. Tehát annyi botrány van, hogy tényleg ez az ő állítását igazolja, hogy a Fidesz, mint márkanév, hát az eléggé megkarcolódott.
2: Szerintem, ami szükséges, teljes sorcsere, alulról szerveződő közösségi élet, és az üzenetek, valamint az értékrend újragondolása. Régi új értékek beemelése, ha már ugye Navracsis Tibort citáltam itt a műsorban. Tehát
1: ő
2: azt
1: lehet
2: gondolom,
1: ennek
2: hogy...
1: egy kulcsembere, mert ugye ezt is megszellőztették, hogy a gondolkozás, a megújító gondolkozás egyik kulcsembere ő lehet.
2: Szerintem minden olyan ember, akinek tudnak hiteles gondolatai születni a témában, lehet ennek a kovácsa.
0: Igen, azt gondolom, hogy Orbánnak a Fidesz éléről is mennie kell. Tehát ha Fidesz túl akarja élni ezt a nagyon súlyos verességet, amit szenvedett maga miatt egyébként, akkor, és leginkább Orbán miatt, az Orbán rendszer miatt, akkor tudnia kell, hogy Orbánnal ez nem megy. És mintha Orbán már tudná. Tehát a legutóbbi kiszivárgott nyilatkozatai alapján azt gondolom, Orbánt én nem gondolom egy buta embernek, tehát teljesen el tudom képzelni, hogy ő ezt fölmérte, hogy ez vele nem megy már. Háromszor bukott meg Orbán, és háromszor állt fel, tehát nem példanélküli, ugye 94, 2002, 2006. Én azt gondolom, hogy ez most már nem fog menni. Tehát itt ez...
1: Volt Fidesz-essel, mehet ez?
0: Én a Fidesznek, akár még azt is mondtam, hogy drukkol, hogy jó lenne, hogy egy rendszerváltó párt megmaradjon. Én tulajdonképpen örülnék.
1: Ilyen nosztalgikus okokból.
2: Hát meg egy ellenzéki súly.
0: Én egyébként annak idején ott voltam, én Fidesz, ha nem is nem az alapító, de az első 100 körül ben voltam, én Fidesz tag voltam annak idején, 88-ban, de azt gondolom, hogy nem a nosztalgia beszél belőlem, jó lenne, ha lenne egy tisztességes konzervatív párt Magyarországon, egy tisztességes konzervatív párt. Ehhez lehetnek akár a régi szereplőkből is szereplők, de alapvetően újra kell az egészet gondolni, és erre időt kell hagyni. Tehát én azt gondolom, hogy nem szabad... Tudomásul kell venni, ami történt. El kell végezni a gyászmunkát. Nem szabad. Szóval ami most történt, hogy a jelenlegi kis frakcióban van, ott van a magyar kormány, bukott kormány fele, az nem megy. Tehát ugye...
1: Le kéne cserélni.
0: Ott vannak azok a hangadók, akik azt a stílust képviselték, amiből elegett a magyaroknak, ez így nem megy. Tehát ezt időt kell hagyni, azt gondolom, végig gondolni, hogy miért történt, reflektálni erre, kitalálni. Hogy Orbán felelőssége az, hogy ennyire nincs utódja. Tehát az is egy probléma, hogy nincs senki, aki kinőtt volna alatta.
1: Hát csak ez egy nehéz ügy, mert az ilyen kaliberek mellett igen, azért nem teremnek.
0: De az ilyen kalibereknek saját személyes felelősségük az, hogy legyen, hogy kineveljék az utódaikat, hogy legyen mögöttük valaki, aki be tud lépni, hogyha adott esetben váltás van. Én azt gondolom, hogy a legjobban akkor tenni Orbán, ha elmenne a nemzetközi politikába egy kicsit, tehát kicsit szemlélődni távolabbra, szerintem a patrióták elnöke, csak hogy javaslatot tegyek lehet, Orbán Viktor, és hagyná egy kicsit, hogy a Fidesz forjon a maga levében, találja ki önmagát, lehetnek ezek ilyen civil kezdeményezések, én azért abban hiszek, hogy a pártok azok a pártkörökből működnek, tehát ezek segíthetnek akár ilyen polgárkörösszerű, vagy a Tisza szigetek is ilyenek, de azért igazából az a kérdés, hogy vannak-e olyan emberek, akik ezt újra tudják és akarják gondolni ezt az egészet.
1: Itt most meg kell álljunk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
1: Búcsúzunk a hallgatóktól, nézőktől is, viszontlátásra, viszonthallásra.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít! Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
1: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornánkon és ahol még belefutnak ebbe az adásba. És köszöntöm a stúdióban Kert Attilát, az Euronews budapesti irodájának a vezetőjét. Szervusz!
2: Szervusz, köszönöm a meghívást és köszöntöm a hallgatókat.
1: A műsor elején két dolgot kéne tisztázni. Az egyik az lesz, hogy megkérdezem tőled, mint mindenkitől a műsor elején, hogy ő mire használja a mesterséges intelligenciát. A másik pedig az, hogy van veled kapcsolatban egy pletyka, hogy nem biztos, hogy sokáig ezt a pozíciót fogod betölteni. Szerintem ezt tisztázzuk az elején. Leszel a köztévé vezetője, a közmédia vezetője, vagy nem?
2: Az a helyzet, hogy erre könnyen válaszolok, nem tudom. Ugyanis a... nem kaptam erre felkérést, mégpedig azért nem, mert nincs, aki felkérjen. Aki ismeri a kereteket, az tudja, hogy egy EU-s jogszabály értelmében a közmédia vezetőjének pozíciójára pályázatot kell kiírni. Ez az egyik feltétele az EU-s pénzek úgynevezett hazahozatalának. Magyarán egészen biztosan pályázatot fognak kiírni erre az állásra. Így bárki, aki azt terjeszti magáról, hogy ő lesz az, az vagy azt állítja, hogy ez a pályázat, ez csalás lesz, vagy pedig nem ismeri a rendszert. Én nem szeretnék ilyet mondani, miután még össze se hívták a parlamentet, nem született meg a jogszabály, nem született meg a médiatörvény, ezért nem ismerjük a kereteket. Ha megszületnek ezek a keretek, és a jogszabály olyan lesz, a pályázat olyan lesz, a pályázat sorsáról döntő testület olyan lesz, amit én olyannak tartok, hogy vállalható, akkor meg fogom pályázni ezt a pozíciót, ha nem, akkor pedig örömmel maradok a jelenlegi munkahelyemen, Európa legnézettebb hírcsatornájánál, annak budapesti irodájában, és folytatom tovább a munkámat, talán egy-két újítással, például a mesterséges intelligencia segítségével.
1: Akkor térjünk rá arra, köszönöm szépen ezt a választ, térjünk rá arra, hogy te hogyan használod, aztán majd arra is jön a tévé.
2: Igen, azt akartam mondani, hogy ez két kérdés is magában. Én is használom magamban, de használjuk a munkahelyemen is, az Euronews-nál többféleképpen is. Én azt képzelem, hogy én az early adaptert követő szinten vagyok, semmiképpen nem vagyok pionér, az early adapter és a következő szint között vagyok, tehát ilyen óvatosan használom, de nagyon megtanultam már használni arra, hogyha lefagy a zenemasinám otthon, és ledobja a wifi-ről, akkor nem a user's manual-t kezdem el keresni, nem megkérdem valamelyik mesterséges intelligenciát, hogy mit csináljak és segít. Hát én is, mint sokan, használom kereső helyettesítésre, de van bennem annyi szakmai szolidaritás, hogy a találatokat utána meg is nyitom, megkérdezem, hogy hol találta ezeket azért, hogy ne lopjuk el a találatot azoktól, az újságíróktól, akik azt a tudást vagy tartalmat létrehozták. Használom tájékozódásra, ellenőrzésre, szoktam szövegeket írni, és én miközben magamról azt állítom, hogy nyelvtannáci vagyok, nagyon fel tud mérgesíteni, hogyha értelemzavaró helyesírás hibákat találok egy szövegbe, én magam is nagyon sok ilyent követek el, mert az ember a saját szövegével kapcsolatban vak. Meg szoktam kérni az AI-t, hogy ellenőrizze, akkor mindig mondja, hogy persze, és tényleg is javítom, akkor mindig rá kell szólni, hogy nem csak az elütéseket és a helyesírás hibákat, erre is használom. És van nekem egy régebben úgy hívták ezt, hogy blog, van egy sorozatom, az a címe, hogy 10 plusz egy tény valakiről vagy valamiről. Elsősorban világpolitikáról, politikusokról, rockstárokról, és az utóbbi időben néha magyar politikát érintő, de mégiscsak a világ történéseivel összefüggő dolgokról írok, és ebben nagyon nagy segítségemre van. Egyrészt tényellenőrzésben, forráskeresésben, és további tájékozódásban, és hát egy óriási lépés az eddigi keresésekhez képest, hogy ennek a sorozatnak van egy állandó formátum eleme, ez az úgynevezett Stone szál, amelyel igyekszem kimutatni, hogy a világ legtöbb jelensége összefüggésben áll a Rolling Stones-szal vagy a U2-val, csak ebben az volt eddig a nehézség, hogyha bárkinek a nevét és a Rolling Stones-t beírtad, akkor a Rolling Stone magazinban megjelent cikket jöttek elő, nem pedig az, amit én szerettem volna. Nagyon-nagyon körmönfont módokon kellett keresni cikkeket arra, hogy egy mondjuk egy svéd politikusnak milyen kapcsolata van Mick Jaggerrel, vagy a Rolling Stones-szal, ezt például nagyon megkönnyíti az AI. Az én személyes használatomban ennyi.
1: Jó, még egy pillanatit álljunk meg. Nyugodtan mondd el egyébként, hogy ezt hol lehet olvasni, mert szerintem sokakat érdekel.
2: Ja, tényleg, majd tegyük ki. Inzertben a Substack nevű közösségi média felületen, ami szerintem egy nagyon klassz felület, nem azért mondom, mert én ott vagyok, hanem egy olyan felület, ahol igazán jó tartalmakat lehet olvasni vagy látni, ahol nem arról szól a közösségi média jelenlét, hogy emberek verekednek és egymást próbálják gúnyosan vagy kevésbé gúnyosan legyőzni, hanem értelmes beszélgetések vannak, rendkívül érdekes tartalmak. Ott és hát persze a Facebookon is megjelenik, mindenkinek ajánlom a Substacket, nem csak magam miatt, hanem én ott nagyon sok érdekes orosz-amerikai brit skandináv szerzőnek és sok magyar szerzőnek a szövegeit szoktam olvasni.
1: Én is hasonlóképpen ajánlom mindenkinek a tiédet is, nagyon jó dolgokat lehet olvasni. Például a mesterséges intelligenciáról is írtál, és egészen a végéig el kell jutni, hogy az ember észrevegye, hogy hát ezt nem is te írtad, hanem a mesterséges intelligencia.
2: Igen, az egy kicsit egy ilyen gegnek szántam, hogy megkértem két vagy három mesterséges intelligencia eszközt, hogy írjon 10 tényt a mesterséges intelligenciáról, akkor azért egy kicsit versenyeztettem a különböző szolgáltatókat, meg egy kicsit azért instruáltam, vagy azt hiszem úgy kell ezt mondani, promptoltam őket, hogy merre felé haladjanak, és akkor összeválogattam a tényeket, és a végén bevallottam, hogy hát ugye megy a gondolkodás, hogy hány munkát fog leváltani, vagy hány embert fog leváltani a mesterséges intelligencia, engem már leváltott, ez egyébként igaz volt, mert elmentünk a választási kampány előtt a családdal szabadságra, és a szabadságom alatt a mesterséges intelligencia helyettesített.
1: Jó, akkor nézzük, hogy a médiában, mondjuk először is nálatok, hogyan használjátok, mire?
2: Az Euronews-nál vagy Euronews-nál már hosszabb ideje használjuk, és több lépcsőben használtuk. Ehhez azt ugye muszáj tudni, hogy a Euronews egy nagyon speciális médium, vagy orgánum, tekintettel arra, hogy televízióban 10, online 10 plusz 5, online pedig 13 nyelven jelenik meg. Így adja magát, hogy az egyik legfontosabb felhasználási terület a nyelvi adaptáció. Ebben már nagyon sok felületen megjelenik, tehát egyik nyelvről a másikra lefordítja. Szövegből leíratot csinál, leíratból képernyőfeliratot készít, lefordítja a leírt szöveget, és így tovább. Már a Euronews-on vannak, a magyar oldalon még nem, mivel a magyar túl bonyolult nyelv, de a nagyobb nyelveken már vannak olyan tartalmak, amit a mesterséges intelligencia publikált emberi beavatkozás nélkül egy nyelven megszületett cikket adaptál egy másik nyelvre, ellenőrzi és publikálja, és ez csak az első lépések egyike. Vannak már olyan tartalmaink, amik teljesen automatizáltan kerülnek ki, csak az alap videó kerül be, és a mesterséges intelligencia elkészíti, és folyamatosan a szerkesztőségi munkában is feladatot fog kapni a mesterséges intelligencia. Ezt a Euronews nála az egyik főnököm, pontosabban a főnököm úgy szokta mondani, hogy úgy kell hozzáállni, mint egy új munkatárshoz, aki egy csomó nehéz és sok időt meg kapacitást igénybe vevő munkát elvégez helyettünk azért, hogy az újságíróknak több ideje legyen arra, amire senki más nem képes, eredeti tartalom előállítására.
1: Igen. Egyébként nálatok ti jelölitek valahogy az olvasó számára, hogy ez vagy néző, vagy hallgató?
2: Igen, ami automata mesterséges intelligencia által más nyelvből lefordított tartalomot fel van ezt tüntetve. Vannak már más nyelveken mesterséges intelligencia által hang alá mondott videóink, az is jelölve van, és az is ilyenkor az van jelölve, hogy ez a cikk mesterséges intelligencia fordításával készült, eredetileg ezen a nyelven jelent meg, portugál.
1: Erre egyébként van valamilyen előírás, szabály, hogy ezt mennyire kell komolyan venni, ezt a jelölést? Nálatok, vagy úgy általában?
2: Nálunk bent van erre egy guideline a szerkesztőségnek, hogy ezt hogyan kell jelölni. Jogszabályi keret még erre nincsen pontos.
1: Igen, ezt gondolom az AI-eknek lesz valamilyen folyamodványa talán.
2: Én azt gondolom, hogy ahogy a közösségi média, ez... szövetségi, bocsánat, nem Amerikában vagyunk, szóval európai szabályozás szükséges ez ügyben, és nemzeti.
1: Igen. És hogy látod egyébként, lehet ma még médiát csinálni mesterséges intelligencia nélkül?
2: Lehet, mert egy csomó helyen csinálnak, az a helyzet, hogy kevésbé hatékony.
1: Valahol olvastam egy ilyet, azt hiszem talán a Spiegelnek, a Axel Springernek a vezetője szerint a mesterséges intelligencia az egy forrás a sok közül, nem is kell külön jelölni, felhasználtunk forrásokat.
2: Nem értek egyet vele,
1: mert
2: a mesterséges intelligencia nem forrás, hanem forrásoknak a gyűjteménye. Igen. Vagy válogatása.
1: Hogyan változtatja meg a jelenléte, mondjuk a ti munkátokat? Értem, egy sok terhet elvesz az újságíróktól, mondjuk egy új kolléga, nem tudom, még most mondjuk junior kolléga, több új junior kolléga, majd lesz senior is, de hogyan, de te is mondtad, hogy például rákattintasz a hírre, hogy lásd, nem csak amit az AI összefoglal, tehát ebből az irányból is változtatja a média működését.
2: Hát ugye ez most több irány is, mert ez egy gazdasági veszély a minőségi média számára, amiről beszélsz. Az újságírók számára én azt gondolom, és azt remélem, és azt gondolom, hogy olyan terhek alól mentesíti az újságírókat, amely terhek alól mentesülve több ideje marad eredeti tartalom előállítására, mert egy dologra soha nem lesz képes a mesterséges intelligenciát, vagy legalábbis a mi életünkben biztos nem, hogy kimenjen a terepre, emberekkel beszélgessen, információt szerezzen informátoroktól, a mesterséges intelligencia, nem fogok nyomozó riportot készíteni, a mesterséges intelligencia nem fog benfentes információt szerezni, a mesterséges intelligencia nem fog szocióriportot készíteni, de még csak helyszíni tudósítást sem. A mesterséges intelligencia a jelenleg ismert formájában legalábbis arra képes, hogy meglévő információkat szintetizáljon.
1: Illetve mondjuk lehet képes arra, hogy mondjuk több száz tőzsdei jelentést hihetetlen gyorsasággal értelmezzen, elemezzen,
2: igen,
1: következtetéseket vonjon le belőle.
2: Kész adatokat képes feldolgozni, ez ugye ennek a fajta az elmúlt 10-15 évben teret nyert blogger újságírásnak egy kicsit a kannibalizációja, vagy a szakmában ugye csak copy-paste újságírásnak nevezi, azt annál sokkal magasabb színvonalon, igen, fogja tudni érzni, de még egyszer mondom, az eredeti tartalom előállítására oda menni Máté Szalkára és megkérdezni az embertől, hogy mi történt, kinyomozni azt, hogy miért adott kegyelmet a köztársasági elnök valakinek, ezt belátható időn belül nem fogja megtenni.
1: Ezt nyilvánvalóan nem. Jó, nézzük a kereskedelmi oldalt. Ott hogyan érint? Nyilván nem pozitívan.
2: Azért a mi területünkön ez még kicsit érezhető, különösen a magyar irodában. Nem biztos, hogy én vagyok erre a legjobb, aki erről információkat tud adni pontos adatok alapján, de azt látjuk, hogy egy második lépcsőfokhoz ért a minőségi médiából való forrás elvonás, hogy az első az az volt, amikor a hirdetők a minőségi tartalmat előállító orgánumok helyett a Google és a közösségi médiumokat választották, mert ott pontosabban lehet targetálni a hirdetőket. A következő lépés az az, hogyha valamit keresünk a valamelyik kereső motorral, amelyik ugye lehet ilyen szégyellősködve azt mondani, hogy az egyik kereső motorral, de 10-ből 10-en a Google-t használják erre. Szóval, hogyha valamit Google-on keresünk, akkor ma már ugye felkínál egy mesterséges intelligencia által készített összefoglalót abban a témakörben, amire kerestünk, és a felhasználók egy jelentős része ezzel megelégszik. Miközben ezt emberek által munka révén előállított tartalmakból hozza elénk a mesterséges intelligencia, már nem kattintunk rá arra, igen, a felületre, ahonnan ezt összeszedte, és így nem juttatjuk bevételhez azt a felületet, amelyik valójában ezt az információt megalapozta, tulajdonképpen ellopunk egy információt.
1: Igen. Ugyanakkor mondjuk a mesterséges intelligencia nagyban hozzájárulhat akár az early adoptereknek, úgyhogy maguk megcsinálják, másoknak más módokon, mondjuk a személyre szabott hírfogyasztáshoz, nem?
2: Biztosan igen, és tulajdonképpen ezt már azért erre már várunk 20 éve, mert azt gondoltuk, hogy már maga a digitalizáció is ezt az eredményt fogja elhozni.

0: szeretne, de azok, akik valóban szeretnek tájékoztatni és újságokat olvasnak, nagy részt ma még maguk válogatják, azért szeretném azt is hozzátenni, hogy szerintem a jelen idő egyik legkorszerűbb média terméke, az egy múlt századi termék, és úgy hívják, hogy hírlevél. Erről nagyon hosszan tudok beszélni, és szoktam tanítani is, hogy mitől olyan korszerű ez, de lényeg az, hogy szemben az összes online média felülettel, ahol csak egy pillanatképet kapunk, igen, arról, hogy mi történt, a hírlevél az összefoglalja egy értelmezhető időtartam, egy úgynevezett hírciklus történeteit, legfontosabb híreit. Ha te kinyitod bármelyik, legyen az bármelyik kedvenc oldaladat, csak azt látod, hogy mi történt az elmúlt 2-3 órában, és mi a fontos annak az újság, igen, szerkesztőjének, és nem tudod áttekinteni az elmúlt 24 órát, és esetleges, hogy mikor nézel rá reggel, este vagy délután, persze ezt mérik szintén, hogy olyan, stb. Viszont a hírlevélben ott, ha ez egy napi hírlevél, akkor mint egy régi napilapban megkapod az elmúlt 24 óra legfontosabb híreit, vagy az elmúlt hét legfontosabb, csattara, ezeket a hírleveleket már mesterséges intelligenciával személyre szabják, tehát gép válogatja össze, ez már egy kicsit személyre szabott.
1: Már abban is, hogy én melyik hírlevelet kapom, és te melyiket, mondjuk.
0: Igen, tehát, hogy feliratkozol ugyanarra a hírlevelre, és más tartalmat kapsz.
1: Ezt valószínűleg azért nem vettem eddig észre.
0: Mert csak egy személy vagy magadban, és...
1: Igen. A más, persze, mondjuk a hírlevéllel nem, én is szeretem a hírleveleket, csak mondjuk amikor az e-mail fiókomban van 58 darab hírlevél, az már egy kicsit sok, és mondjuk még reggel sincs időm átnézni azt a hatot,
0: igen,
1: amelyik egybe jön.
0: Ilyen kell létrehozni egy hírlevelet, ami összesíti a legfontosabb, igen, hírleveleket.
1: Igen, igen, hát nagyjából szerintem ezt csinálja meg. Én találkoztam már olyan emberrel, aki mondjuk a pénzügyi folyamatok iránt érdeklődik eléggé, nyilván önző okokból, mert befektető, és ő megcsinálta magának. Uh-huh. Hogy a minden reggel megkapja, nem tudom, a Bloombergből, a Financial Timesból, és még öt másik forrásból megkapja a napi hírgyűjteményt. Uh-huh. És szerintem ez lehet, hogy ez is a média egyik jövője, hogy így hasznosul újra az a tartalom.
0: Ugye tulajdonképpen ami témát itt most feszegetünk, az, hogy a digitális korban a hírmennyiség végtelenné vált. Végtelen híregység van, és nagyon nehéz ebből kiválasztani a valóságosat, a relevánsat és a fontosat. Egyre több és több információbitet kapunk, és különböző tájékozottsági és műveltségi szinten különböző erőfeszítést követel az, hogy ebből kiválasztjuk a fontosat és a relevánsat, és a mi számunkra relevánsat, és tulajdonképpen az iparágnak az egyik legfontosabb motorja már ma is az, hogy kiválogassa számunkra a hírkereső vagy a Google a releváns információkat, és ennek az újra szervezésére, a válogatásáról beszélünk, miközben újra elmondom harmadszor is, hogy eredeti tartalmat elő kell állítani, mert ha mindenki a mesterséges intelligenciára bízza magát, az olyan lesz, mint Hankis Elemér példájában a közlegelők csapdája, ahol addig engednek be új teheneket, amíg mindegyik éhen hal.
1: Igen.
0: Ha mindenki rábízza magát a mesterséges intelligenciára, és kivonja a természetes agyat a történetből, akkor nem lesz mit feldolgozni. Majd pillanatra majdnem azt mondtam, hogy a mesterséges intelligenciával szemben a természetes butaságot, de nem, a humán erőt. Ha kivonjuk belőle, akkor nem lesz mit újra feldolgozni.
1: Mennyire változik olyan irányba a média, mondjuk te is csinálod a 10+1 tartalmadat, nem tudom, hetente egyet biztos közzéteszed, cirka, hogy ezt tekintem egy alapnak. Tehát azt gondolom, hogy téged követlek, vagy másik egy-egy magánemberként megjelenő szereplőt követek, aki vagy újságíró, vagy elemző, vagy közgazdász, vagy valami, és őt követem. És ugyanez mondjuk újságírók számára is egy adott lehetőség, hogy egy újságíróra ráállok, és őt kezdem el követni.
0: Ugye ez nagyjából az elmúlt 20 év tendenciája, amikor lebomlott ez a nagyon hierarchizált média rendszer azáltal, hogy a belépési küszöb zéróvá vált, bárki közé tehetett bármit, hogy elkezdett megerősödni. Korábban is fontos volt, hogy Walter Cronkite mondja,

0: híreket, vagy Pálffy István, és kötöttek az emberek, de amikor ilyen sok tartalom lett, akkor megjelentek a személyre szabott véleményvezérek, és ez gyorsul, és sokszorozódik, sokkal több és különböző műfajban megjelenő ilyen véleményvezér van. Ugye ezt látjuk a blogokban, vagy posztokban, és hát a podcastekben, ugye az amerikai választást egyes elemzők szerint az döntötte el, hogy Donald Trump nagyon sok sikeres podcastben jelent meg, amely podcasteknek a fogyasztói elsősorban nem a politika iránt érdeklődtek, de érdekelte őket a horgászat vagy a főzés. És
1: ebben tudott nekik.
0: És vagy ott volt Joe Rogan, aki egy nagyon népszerű, nehezen besorolható podcaster véleményvezér, sok milliós követőtáborral, és az ő hozzá lojális hallgatók adták meg az esélyt Trumpnak arra, hogy meggyőzze őket. Igen, van ilyen, és egyre sokfélébb, de közben meg én azt is gondolom, hogy emellett az intézményi hitelesség is fontos, amikor végtelen a híregység, és már nem keveseknek van ideje, türelme és egyébként szakértelme kiválasztani a fontosat és a valóságosat és az igazt, akkor szükség van olyan safe harbor-ökre, biztonságos helyekre, amikről tudjuk, hogy nagy valószínűséggel pontos, igaz és nem csap be.
1: Igen, ez egy állandó visszatérő kérdés, hogy mindent ellenőrizzünk, meg tényellenőrzést folytassunk, mint olvasó. Nyilván minden hírnél ezt nem lehet megtenni.
0: Nem lehet minden pofon mellé rendőrt Igen. állítani, és én nekem ezért van az a meggyőződésem, ami némileg ellentmond a sokak által hangoztatott nézetnek, hogy szerintem soha még akkora szükség jó minőségű közszolgálati médiára nem volt, mint most, és én ezt nem csak Magyarország esetében gondolom, hanem Európa esetében. Akkor, amikor folyik egy civilizációs diskurzus arról, hogy mi Európa szerepe, jövője, merre van az előre, akkor szerintem tarthatatlan, hogy ez a diskurzus amerikai és kínai algoritmusok által szabályozott közösségi médiában, amerikai és brit hírcsatornákban és orosz trollfarmok által befolyásolva megy fontos mértékadó európai platform nélkül. Én azt gondolom, hogy muszáj, hogy legyen egy igazi, erős európai közmédia, azon kívül, hogy kell, hogy legyen európai platform, azért is, mert látjuk, és már az előbb beszéltünk is róla, hogy a minőségi média egyre kevesebb forráshoz jut a digitális átalakulás miatt, kiszolgáltatottá teszi az üzlet és a politikai nyomásnak, ezért nagyon nagy szükség van rá egyébként azért is, hogy azok a nagyszerű minőségi tartalmakat előállító független újságírók, akiket Magyarországon is láthattunk az elmúlt két évben, és bár ez a műsor nem erről szól, de szeretném megragadni az alkalmat, Jó, hogy itt is elmondjam, hogy az a munka, amit a független sajtó az elmúlt két évben példátlanul nehéz körülmények között, fenyegetettség közepette, kevés forrásból elvégzett, az szerintem az elmúlt évszázad, de inkább a magyar történelem legnagyobb újságírói teljesítménye volt. Olyan tényfeltárásokat láthattunk, mint még soha 1990 óta, és hát előtte meg pláne nem. De a források innen is fogynak, és azt gondolom, hogy a közmédiának az is egy feladata, hogy ezekkel a jobbára, vagy részben adományokból és előfizetésekből élő kicsi szerkesztőségek, nem a nagy és 100 milliós költségvetésű sikeres szerkesztőségekre gondolok, hanem azokra, amelyek hozzátettek ehhez, és valóban szinte önkéntes szinten működnek, hogy azoknak felületet és lehetőséget adjon.
1: Európai szinten ez lenne az Euronews?
0: Az Euronews az egy magánvállalkozás, amely közszolgálati funkciót teljesít, és fontos terepet ad az európai szemszögű hírközlésnek, vagy tájékoztatásnak, vagy hírbemutatásnak, és a vitáknak. Én úgy gondolom, hogy kell legyen egy köztulajdonban álló médium is, amely nem egy hírcsatorna, hanem ami Európa közcsatornája, köztévéje.
1: Ez kinek lehetne a tulajdonában? Az uniónak?
0: Erről nálam az európai intézményrendszerben és jogrendben tájékozottabb embereknek kellene gondolkodni. Én azt gondolom, hogy ez egy valamiféle köztestületnek kellene lennie, amelynek a tulajdonosi struktúrája olyan fokon divers lehetne, hogy bármely országban bekövetkező politikai változás sem tudná kibillenteni. Ugye ebben az ügyben a nehézség az, hogy azok az országok, amelyeknek döntő szavuk lenne egy ilyen döntés meghozatalában, még nem értik, hogy miért fontos ez, mert nagyon elégedettek a saját svéd, vagy német, vagy francia közszolgálati médiájukkal, mert még nem tapasztalták meg, hogy milyen az, amikor az egy populista, mindent elnyelni kívánó politikai rendszer maga alá gyűri, de dacára annak, hogy az elmúlt közelmúltban milyen változások történtek Európa szerte, én azt szinte biztosra, vagy legalábbis nagyon valószínűre veszem, hogy az elkövetkező 4 évben Európa 3 nagy országa közül legalább egyben be fog következni ilyen változás, Németország, Franciaország vagy Nagy-Britannia esetében, és nem lehetünk biztosak abban, hogyha egy nemzeti mozgalom, vagy egy AfD, vagy egy Farázs vezette ellenzék nyer valamelyik országban, az ne tenne kísérletet egy ilyen fajta térfoglalásra, és akkor már késő lesz.
1: És milyen messzire jutottunk a mesterséges intelligenciától, de ez nem baj, ennél érdekesebb. Ha már itt tartunk, ugye az elmúlt, te meg én még talán emlékszünk, te biztos, én még talán emlékszem valamennyire, hogy mi a feladata egy köztévének, egy közmédiának.
0: Hát erre nagyon kész válaszom van, mert én ezen nagyon sokat gondolkodtam, egyszer valamikor még egy pályázatban le is írtam. Ha nagyon röviden kellene összefoglalni, akkor nekem az a hitvallásom, hogy a közszolgálati média dolga az, hogy alapvető javakkal ellássa, hírekkel, információkkal, ami a demokratikus jogaink gyakorlásához nélkülözhetetlen, hogy informáltak legyünk, információkkal, hírekkel, kultúrával és minőségi szórakoztatással azokat a nézőket is, akik nincsenek a kereskedelmi médiumok hirdetőinek célcsoportjában, vagy nem tudják megfizetni a fizetős tartalmakat. Tehát az az ember, aki nincs nem nevezem meg a kereskedelmi tévék legnagyobb hirdetőjét, mert lehet, hogy a reklámja az reklám. Tehát, hogy a fogkrém gyártó, vagy a gyors étterem lánc, már vannak olyan társadalmi csoportok, akik az ő számukra nem lényegesek. De az országnak ők is egyenrangú állampolgárai. Őnekik is jár hír, és őnekik is jár szórakozás és kultúra. Azt a hasonlatot szoktam ehhez mondani, hogy egy kicsit olyan ez, mint a távközlés, az internet. Ha azt vesszük, hogy az internethez való hozzáférés az egy közszolgáltatás, mindenkinek jár, akkor azt is tudjuk, hogy vannak olyan területek, ahol műszaki vagy közgazdasági okokból a kereskedelmi szolgáltatóknak nem éri meg szélessávú internetet szolgáltatni, mert ráfizetéses lenne, nem lehet arra kötelezni, vagy nehéz egy szolgáltatót, hogy veszteséges tevékenységet folytasson. Itt van a szerepe az államnak, hogy azoknak a lakóknak is, azoknak az állampolgároknak is, akik önhibájukon kívül esnek ezekből a kereskedelmi célcsoportokból, őnekik is joguk
1: legyen
0: van.
1: Megoldásra, hogy hogyan jutnak hozzá.
0: Így van. Én ezt gondolom a közszolgálati média alapfeladatának, hogy mindig mindenki számára hiteles és megbízható híreket szolgáltasson, hogy tudja, hogy mi történik vele, hogy tudja gyakorolni a demokratikus jogait, és igen, hogy juthasson kultúrához, minőségi kultúrához, mert ugye az ember nem csak kenyéren, vízen és híren él, hanem kultúrán is, és igen, szórakoztatást, sportot, filmeket, és így tovább.
1: A filmeknél, mondjuk a filmeknél, nem konkrétan milyen filmet, meg kell Rolling Stones koncertet közvetíteni.
0: Rolling Stones a magas kultúra része, tehát ez vitán felüláll. Viccet félretéve, az szintén nekem egy régi hitvallásom, már idézett pályázatban is leírtam, hogy az egy, csak Magyarországon van egy szerintem tévedésből felépített magas fal, az úgynevezett magas kultúra és a popkultúra között. A popkultúra az a napjaink élő gondolkodásunkat alakító része, és ugyanolyan fontos, mint az úgynevezett magas kultúra. Elnézést kérek.
1: Semmi baj.
0: És a filmeknél is, ugye ott nagyon nehéz elválasztani egymástól a művészfilmet, és a szórakoztató filmet, és a gagyit. Mind a ketten tudjuk, hogy ami nagyon gagyi, az gagyi, és mind a ketten tudjuk, hogy Tar Béla művészfilm, igen. De hogy hol van a két
1: a határ, az elég
0: nem tudjuk. Tehát ugye nem is kell ezt eldönteni, jó ízlésű emberek eldönthetik, és a közszolgálati média arra is való, hogy olyan műveket bemutasson, amiket nem lehet piaci alapon bemutatni, hogy olyan társadalmi csoportokat elérjen, akiket nem éri meg piaci alapon elérni, és most nem csak feltétlen arról beszélek, hogy képzetlen, szegény, idős, hanem arról is, hogy kisebbséghez tartozik, más az érdeklődése, ez mind közszolgálati feladat. A filmekre visszatérve, igen, kellenek olyan művészeti alkotások, amiket szintén csak nagyon divatos szóval élve nis helyeken lehet elérni, és kellenek szórakoztató filmek. Igen, volt egyszer egy film gyerekkorunkban, mindenki emlékszik rá, a Házi Buli, igen, című film volt, és abba az egyik szereplőnek az apja fogorvos volt, az anya meg rajzoló. És akkor volt valami ilyen vita, hogy a fogorvos mondta, hogy de hát ő milyen fontos munkát végez, embereket gyógyít, meg nem tudom én mi, és egyszer mondta a feleség, hogy én meg megnevettettem az embereket. És szerintem különösen egy ilyen neurotikus országban, mint Magyarország, hát ugye valaki egyszer leírta egy párizsi labba József Attila halálakor, hogy magyarnak lenni kollektív neurózis, szóval egy ilyen rossz kedvű országban az embereket megnevettetni, az szerintem közszolgálat.
1: Abszolút. Na jó, akkor térjünk vissza egy kicsit legalább az újságírás részéhez. Ebben az újságírók feladata mi lehet? Nyilván az, hogy korrekt híreket készítsenek, kicsit arra gondoltam egyébként, ugye, hogy amikor a mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor általában aki nem szereti a mesterséges intelligenciát, annál az első öt szó között lesz a fake news felbukkanása. Amiről mondta, te is mondtad, ez a kapuőri szerepben, azt gondolom, hogy az újságírónak, a médiának ebben óriási szerepe van. Hát már az elkerülésben, vagy hát a kiszűrésben.
0: Igen, tehát ez egy kicsit már érintettük ezt, amikor arról beszéltünk, hogy a hitelesség és a megbízhatóság, hogy nem tudja mindenki, és nem is várhatjuk mindenkitől, hogy ki tudja választani az egyre jobb minőségben előállított fake newsból, vagy propagandából, vagy dezinformációból a valós híreket. Nem várhatjuk, tehát nem lehet elvárni. Ez egy újságírói feladat bemutatni a hazugságot, megmutatni, hogy mi a különbség a hazugság és a valóság között, és talán egy kicsi olyan edukációs lehetőség is van ebben, hogy időről időre, vagy idő múltával megtanítani, hogy hogyan ismerjük fel. Mert azért tulajdonképpen ebben is tettünk már meg nagy lépéseket. Ez az elmúlt választási kampányban is azért látszott, hogy sokkal edukáltabban, felkészültebben állt a közönség.
1: Igen, volt olyan hír, amiről hamar mindenkinek lejött, hogy igen, valószínűleg igen. Nem igaz.
0: Igen.
1: Mondjuk azért is, mert nem volt olyan magas színvonalú, mint a macskás videók.
0: Igen, nem volt olyan kattintékony.
1: De nem csak az, tehát hogy csomó olyan dolog, arra gondoltam, hogy mondjuk macskás, de bocsánat, nem elkomolytalankodni, de ők a macskás videóknak állítok, akkor a 90%-a nem igaz. Ettől még rendkívül cuki.
0: Nem nézek macskás videókat, így nem tudom, de biztos ez, és most egy hiányosságomat
1: nem akartam erre így rámutatni direktben.
0: De most ezt, hogy mondjam, csak részben öniróniából mondtam, mert ez is a, hogy mondjam, hogyha az ember azt képzeli magáról, hogy tisztában van a média világával, akkor ez is egy fontos tudás, hogy milyenek a macskás videók. Én belőlem ez a tudás sajnos hiányzik.
1: Nem, de ez például olyan része van, hogy meg elküldi valaki ezt a videót, azt mondom neki, hogy de figyelj, ez evidensen nem igaz. Nem baj, de aranyos. És sokszor így állunk a dolgokhoz, hogy mondjuk ez nem igaz feltétlenül, amit látok a videón, de akár lehetne is az.
0: Hogy azt tudni kell, hogy a médiafogyasztásnak az első számú motivációja az érzelmi mindig. Nem nagyon ritkán vagy kevesebb esetben hozunk döntéseket racionálisan, még akkor is, ha azt gondoljuk magunkról, mint érzelmi alapon. Az online médiafogyasztásnak a trendjei, a tévénézési adatok mind azt mutatják, hogy az elsődleges, hogy még egy ilyen nagyon divatos szót használják, triggere az az érzelem.
1: Igen.
0: És a macskákat nézni sok ember számára egy pozitív érzelmi állapot, vagy mert szórakoztató, vagy mert cuki.
1: Igen. Viszont a híradóban meg igazat szeretnénk le.
0: Igen. Igen. Ez, ennek van rögtön is egy előhoz egy diszonanciát, hogyha nagyon sokat mondunk, és nagyon igazat mondunk, akkor lehet, hogy az unalmas lesz, és hát ha az érzelmi triggereknél tartunk, ez a bulvárnak az oka, meg az eredete, hogy ott olyan érzelmeket és elemi ösztönöket megmozgató kérdésekről van szó, amik nem elsősorban a racionális mezőben dőlnek. Tehát, hogy sokkal fárasztóbb arról beszélni, hogy 27 vagy 24% az ideális mértéke a fogyasztási adónak, mint arról, hogy egy baleset történt, vagy egy ilyen vagy olyan nevű sztár, kivel randevúzott.
1: Igen. Mennyire lehet ezt mondjuk egy hírműsorban szerinted mennyi, hol van az egészséges határa ennek?
0: Nehéz megmondani. Nekem az a benyomásom intuitív, és lehet, hogy tévedek, hogy már a közönség egy kicsit túlcsordult az agyatlan bulvárral. Annak idején 29 évvel ezelőtt, amikor a két kereskedelmi televízió elindult, akkor az egy forradalom volt. Én vitatom azt, hogy ez a gagyinak a forradalma volt, már csak azért is, mert ott voltam, de hogy az addigra szürke és megunt egyetlen állami tévé helyett, ezek színesek voltak, újszerűek, és érdekesek.
1: Sokkal dinamikusabbak.
0: Mára ezt megszoktuk, és elvitathatatlan módon ma már számomra is. Én fontos elmondani, hogy én egy évtizedet töltöttem a kereskedelmi médiába, de ma már számomra is befogadhatatlan mennyiségű a bulvár, és én nekem az az érzésem, és az elmúlt választási kampányaim persze nem tökéletes referencia pont, de azt mutatta, hogy nem csak én vagyok így vele. Nekem az a jóslatom, amit majd persze számon lehet kérni, hogyha nagyot tévedtem, hogyha lesz egy rendes közszolgálati tévé, és az előáll egy higgadt, nem harsány, már-már kicsit unalmas hírszolgáltatással, az legalább annyira érdekes és újszerű lesz, mint 29 évvel ezelőtt a kereskedelmi tévézés, és megkockáztatom, hogy nézettségben is versenyképes lesz egy ideig.
1: Hát arról nem is beszélve, hogy van egy olyan generáció, amelyik felnőtt, úgyhogy ilyet tulajdonképpen nem látott.
0: Igen, és ezeket a fajta, nevezzük bulvárnak, szórakoztató tartalmakat ma már megkaphatják másutt, viszont akinek igénye van arra, hogy hiteles szerkesztett formában híreket kapjon, azt kevesebb helyről kaphatja meg, mint a macskás videókat.
1: Igen, ez így igaz. Hát akkor szerintem bízunk benne, nem, hogy ebbe az irányba haladunk?
0: Hát kivételesen egyszer lehetünk optimisták is.
1: Akkor zárjuk optimistán ezt a műsort. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégem voltál. Itt voltál, elmondtad mindezeket. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet a kedves hallgatóknak, nézőknek. Amennyiben tetszett a műsor, természetesen osszák meg, iratkozzanak
0: fel. Lájkolják.
1: Lájkolják, igen, a 10 plusz 1.
0: Ja, iratkozzanak fel a 10 plusz 1 tényre feltétlenül.
1: Még ehhez hozzátennék neked egy YouTube szállat, bár az ott talán nem annyira hangsúlyos. Egyszer készítettem interjút Bonoval.
0: Ezért irigyelek, én csak Edge-el készítettem, pedig Bono volt beígérve, és hát, hogyha még egy ilyen titkot elárulhatok, egyszer egy nagyon hosszú könyvet, Bono önéletrajzának a fordítását lektoráltam, abban a reményben, hogy hát, ha ebből egyszer egy interjú lesz, de még nem jött
1: össze. De még időnk van. Úgyhogy neked akkor egy Bono interjút kívánok.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A vendégvárót hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. A mai szerkesztő Tóth Peti Léli nevében is köszöntöm Önöket, és irány Kecskemét, vagy egész pontosan Kecskemét és környéke. Először például a környéke, mert hogy Kecskeméttől olyan 15-20 kilométerre Nagykőrös határában van a Richter Safari Park, ahova elsőként látogatunk el, aztán majd innen megyünk egy kicsikét tovább. Richter József a vonalban, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mi már beszélgettünk erről a parkról, talán ebben a műsorban is, meg talán még a kulturális programok között is, és akkor is ajánlottuk azt is a kedves hallgatóknak, hogy ez nem csupán csak az állatokról szól, persze ők a főszám, hanem ez tulajdonképpen egy egész napos, az egész családot megszólító hosszú kirándulás, igaz?
2: Igen, 5 év előtt jött létre a Richter Safari Park, ugye Nagykőrösön, és az első számú missziónk ugye az volt, hogy a cirkuszi állatoknak egy menedéket nyújtsunk, ugye a legtöbb állatunk a cirkuszból származik, de azóta folyamatosan bővül a park, és hál' Istennek minden évben újabb és újabb állatokat tudunk befogadni, újabb attrakciókat nyújtunk, és hát most már mondhatom azt nagy büszkén, hogy a térség turisztikai motorjává váltunk, talán a leglátogatottabb turisztikai létesítmény lettünk itt a környéken, amire én nagyon büszke vagyok.
1: Hát van egy olyan múltja önnek és családjának, ami az, hogy a cirkuszi állatoknak menedéket nyújtsanak, az szinte természetesnek tűnik, de azért ez nem az, hanem ez egy nagyon komoly vállalás, vállalkozás. Tudták, hogy mivel fognak, amikor elkezdték?
2: Hát sejtettem, de azért nem gondoltam, hogy ilyen ütembe fog fejlődni a park, és hogy ilyen nemzetközi szervezetekhez tudunk csatlakozni, ahol újabb és újabb állatfajokat tudunk kapni. Megmondom őszintén, azért nem gondoltam volna, hogy 5 éven belül itt fogunk tartani, de határa csillagos ég, úgyhogy nagyon sok tervünk és elképzelésünk van még a jövőre, és hál' Istennek egyre több és több látogató jön. Tehát úgy gondolom, hogy az érdeklődés az hatalmas, és nagyon jó látni azokat a boldog családokat, akik egy napot eltöltenek, vagy sőt, most már több napot is eltöltenek nálunk, és utána visszajönnek minden évben.
1: Most már ráadásul, ha jól sejtem, nem is csak cirkuszi állatok vannak a Safari Parkban, vagy legalábbis azt gondolom, hogy bár a Madagaszkár című filmben lehet látni ezeket a makikat, amiket befogadtak, de hát az egy rajzfilm. Ők csak hasonlítanak rá.
2: Igen, az idei évben az új állatok, a gyűrűs farkú makik, vagyis hát jobban mondva katták, de ugye makikat jobban ismerik a rajzfilm alapján. Na, nekik létrehoztunk egy szigetet, ahol ők ott játszadoznak egész nap, és a látogatók be tudnak menni a makik közé, és a szerencsésebbekre akár még fel is ugranak, és lehet etetni ezeket az állatokat. Hatalmas sikerük van, illetve érkezett hozzánk egy ötfős kapibara csapat.
1: Hoppá,
2: is.
1: Lányom meg ne tudja!
2: Igen, most nagyon nagy trend lett a TikTokon a kapibara, ugye magyarul ők a vízidisznók, de ugye ez most menőbb a kapibara szót használni, és őket az állatsimogatónkban lehet látni, de igazi baby boommal indult az idei évünk, hiszen 5 darab kispupos teve született az elmúlt néhány hétben, egy láma bébink is született, és már a gyűrűs farkú makik is szaporodtak, úgyhogy hát egy jó helyen nem csak tartják az állatokat, hanem szaporodnak is az állatok, és ez a legjobb visszaigazolás számunkra.
1: Ugye ez is egyfajta állatkert, csak az a különbség, hogy itt szabadon vannak az állatok mindegyik?
2: Igen, ugye állatkertként működünk mi is, de ez egy 35 hektáros safari park, ahol az állatoknak a többsége szabadon közlekedik, és a vendégek a saját autójukkal, vagy a park által nyújtott kis vonatokkal tudnak közlekedni a kijelölt útvonalon. Nyilván az elefántok, ugye ők villanypásztor mögött vannak, a tigrisek, oroszlánokhoz oda is speciális járművel lehet behajtani, tehát az állatok többsége van szabadon, de nyilván azért vannak olyan állatok, akiket nem lehet teljesen szabadon engedni.
1: Hol van ennek a vége? Tehát mikor mondhatja azt egy szafari igazgató, hogy hát most nagyjából befejeztem?
2: Hát az édesapám azt mondta, amikor megalapítottam ezt a parkot, hogy a következő 30 évre megcsináltam magamnak a problémát. Abból 5 év ugye eltelt, úgyhogy 25 még vissza van.
1: Igaza volt?
2: Én azt szoktam. Abszolút igaza volt, tehát ez egy feneketlen kút. Itt mindig lehet szépíteni, mindig lehet jobb kifutót építeni, mindig lehet nagyobbat építeni, mindig vannak újabb elképzelések, úgyhogy igazából a határa csillagosség, tehát ezt mindig lehet fejleszteni. De megmondom őszintén, én örömömet lelem ebbe, tehát egy nagyon jó érzés, hogy a munkámnak, a munkánknak megvan a gyümölcse is, és ez valóban látható.
1: Egy világhírű magyar cirkuszi dinasztia tagjaként nyilván cirkuszi számoknak kötelező lenniük egy ilyen safari park programjában. Mennyire illeszthető ez be, illetve mennyire van ezen egyáltalán rajta a szeme, miközben mondjuk valaki szól, hogy a kapibarát túlsimogatták, most mondtam valami butaságot nyilván.
2: Hát igen, ez a nehézebb a parkban, hogy nagyon sokrétű, tehát van a safari park, van állatsimogató, vannak cirkuszi bemutatók, van vidámpark, lehet vízibiciklizni, most már szállásunk is van, tehát egyre több és több szolgáltatást nyújtunk, és egyre nagyobb csapattal kell együtt dolgoznunk, de működik, tehát a cirkusz természetesen jelen van a safari parkban, de nem állatokkal, hanem akrobatákkal, komikusokkal, légtornászokkal, tehát naponta kétszer van egy cirkuszi bemutató, ahol egy félórás kis műsort mutatunk, ugye ezekért nem kell pluszba fizetni, hanem ez a jegy tartalmazza a különböző bemutatókat. Ezen kívül van egy motorosunk is, ami szabadtéren látható, és van egy elefánt tréning, ahol bemutatjuk, hogy hogyan ápoljuk, hogyan foglalkozunk az elefántokkal, úgyhogy ilyen aktivitások is vannak ebbe a parkban. Én megmondom őszintén, én sose tagadom le, hogy nem én találtam fel a spanyol viaszt, én Európában több safari parkban jártam, Olaszországban, Németországban, és ott hatalmas ilyen parkok vannak, amikhez szeretnénk felzárkózni és utolérni őket.
1: Fellép még? Van arra ideje mindemellett, hogy az artista életét tovább vigye?
2: Hát nem annyi, amennyit szeretnék, de van még. Ugye a Safari Park mellett én vagyok a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója, ez az ország legnagyobb utazó cirkusza, és 200 előadást tartunk 18 helyszínen az ország nagyvárosaiba, úgyhogy a cirkusz is még él. Én azt szoktam mondani, hogy a tradíciókkal nem szabad szakítani, hiszen ha nem lett volna a cirkusz, akkor nem lettem volna ismert, nem lett volna miből megvalósítani a safari parkot. Úgyhogy ameddig működik, addig azt is csináljuk, és örülök, hogy az is nagyon sikeresen tud működni.
1: A Safari Park nyáron minden nap nyitva van, hát néha szerencse is kell ahhoz, hogy az ember jegyet tudjon foglalni magának, mert ezt online meg lehet tenni. Ilyenkor hogy van a nyitvatartás?
2: Ilyenkor péntek, szombat, vasárnap és ünnepnapokon vagyunk nyitva, és az iskola szünettől minden nap nyitva vagyunk.
1: Kecskemét mellett Nagykörös határában várja Önöket a Richter Safari Park, annak az alapító igazgatója, ifjabb Richter József. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm, és még mindig sok szeretettel várjuk Önt is a parkban, hogyha egyszer ideje engedi.
1: Igyekszem, köszönöm, minden jót!
2: Köszönöm, minden jót!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Resort igazgatója vár minket, Szabó Éva. Jó napot kívánok, Éva!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hogyha Kecskemét a bázis, akkor Tiszakécske onnan mennyi?
1: 30 kilométer.
0: Hát az nem együtt.
1: Nem, sőt Budapesttől sincs messze, mert most már az M44-esen keresztül tényleg 1 óra 10 perc alatt le lehet érni Budapestről.
0: Itt igazából, hogyha a barackról beszélünk, és ugye hát nem magáról a gyümölcsről, akkor egy fürdőről van szó, egy wellness központról, egy szállodáról, vagy ez itt mind egybe maga a barack?
1: A Barack Thermal Resort egyébként a gyümölcsről kapta a nevét, és ez onnan indul, hogy a Barack Thermal Resort a 2014-ben megépült Barack Hotel után lett Barack Thermal Resort, és a története röviden annyi, hogy a Szabó család, mert hogy ez egy privát komplexum, 1984 óta van a fürdőben, és azóta építgeti, és így alakult ki 2014-re a komplexum, ami egy 3,5 hektáros területen fekszik, és egy gyógyfürdő az alapja az egésznek. A gyógyfürdő mellett pedig különböző szálláshelyformák vannak, a 4 csillagos hotel, a 25 darab apartman és egy 100 parcellás kemping. És a Barack nevet onnan kapta a komplexum, hogy én a 90-es években a kemping területén sétáltam, és ott régen szőlők és gyümölcsfák voltak, és itt még most is vannak barackfák, és az egyik kemping, belga kemping vendég a kempinges láboskájában főzte a baracklekvárt, és amikor ezt így megláttam, hogy ennek a vendégnek ennyire értékes ez a gyümölcs, ezt én így eltettem a fejembe, hogy hát már még ilyet, hogy napi 2 üveg kis lekváracskát főzöget itt nálunk. Jó, tehát múlt az idő, majd 2014-ben megépült a hotel, és kérdezték, hogy akkor mi legyen a neve, és akkor mondtam, hogy hát Barack, legyen Barack Hotel. És aztán a fejlesztő ránézett a telefonjára, ami egy Apple volt, azt mondja, hogyha nekik jó az alma, akkor nekünk jó lesz a barack, és így lesz barack, és utána lett a Barack Thermal Resort, de most már ez ugye több éve bevezetett brand, ami egy komplexum, és a szállások, a gyógyfürdőn, a gyógyvizet tartalmazó gyógyfürdőn kívül a szállások, és az összes vendéglátó egység a család irányítása alatt van, úgyhogy így dolgozgatunk itt mi évtizedek óta. Úgyhogy a Tiszapartján, a Tiszapartján.
0: Az egész család ezen dolgozik? Tehát én láttam néhány ilyen az idegenforgalomban meglévő családi vállalkozást, általában az apraja és a nagyja, tehát mindenki be van fogva mindenféle területre.
1: Hát nem azért, annál azért komolyabban csináljuk, mert hogy igen, 3-an vagyunk tulajdonosok, az édesanyám, a fiú testvérem is én, de azért emellett még 120 embernek adunk munkát, tehát egy komoly szervezet vagyunk attól, hogy itt a...
0: Hát azt gondoltam, hogy nem 3-an csinálnak mindent, hát
1: igen,
0: persze.
1: Igen, tehát vannak középvezetőink, vannak főszakácsaink, tehát gépészek, tehát nagyon-nagyon-nagyon összetett és nagyon-nagyon nagy csapatmunka ezt működtetni, ami a hétvégén már ugye nagyon szép idő volt, és ez meg is mutatkozott, hogy ették a lángost a vendégek, a sült halat, a kempingbe jöttek, mentek a lakóautók, tehát öröm volt látni, hogy most már nyiladozik a természet, és gyönyörűen relaxáltak a medencében a vendégek, napoztak. Ez megmondom őszintén, hogy azért is csináljuk, mert öröm látni, hogy ilyen jó, gyógyulnak, pihennek a vendégeink, jót adhatunk a vendégeknek, akár legyen ez gasztronómia, legyen ez masszázs, de csak egy jó sauna szeánsz, tehát van itt minden nálunk. Úgyhogy...
0: Sőt, hát láttam, hogy nagyon komoly csúszdapark is van, hogy a gyerekek is jól érezzék magukat, amíg a szülők pihennek mondjuk a szaunában.
1: Igen. Jellemző ránk, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy az ide érkező

0: vendég, ha belép a komplexumba, megveszi mondjuk a napi fürdőbelépőt, akkor ezek után már nem kell neki másra költenie, csak a sörre vagy a pizzára, mert hogy a 2002-ben épült csúszdaparkunk, ami 4 gyönyörű csúszdából áll, az már benne van a belépőbe, benne vannak a belépőben a napágyak, a napernyők, tehát ezekért már nem kell külön, vagy a parkolójegyért nem kell fizetni, és ezt nagyon-nagyon kedvelik a vendégek.
1: Mennyire nehéz, mondta, hogy csomó ember dolgozik az önök keze alatt, mennyire nehéz megfelelő személyzetet találni ott az Alföldön?
0: Megmondom, hogy mindig van egy kis változás, mert a fiatalok nem annyira kitartóak, de van egy törzsgárdánk. Nagyon sokat teszünk azért, hogy a munkavállalóink jó bért kapjanak, jó fizetést, tehát ez az alap szempont nálunk, és utána pedig az egyéb juttatásokban partnerszállodákhoz el tudnak menni a dolgozóink. Tehát nagy odafigyelést igényel, hogy motiváltakká tegyük, különböző képzéseken vegyenek részt, és egyéb juttatásokat is adunk nekik.
1: Hogyha valaki úgy gondolja, hogy nem csak a gyógyfürdőt venni igénybe, hanem, sőt, fordítva kérdezem, ha csak a gyógyfürdőt venni igénybe, oda a beutalók érvényesek?
0: Igen, van egy nagyon komoly gyógyászatunk, ahol lehetőség van NEAKOS támogatott kezelésekre való beutalót kérni, tehát egy szakorvosi beutalóval, ha ide célzottan van ez delegálva, akkor időpont kérésével időpontot tudunk adni, akkor lehetőség van a gyógyászaton gyógymasszázs, gyógymedence, tehát a gyógyvizet igénybe venni. Ezen kívül van még víz alatti sugármasszázsunk, van iszapkezelésünk, van szénsavfürdőnk, tehát ezeket adjuk a támogatottan, de vannak privát gyógykúra csomagjaink, amikor nem szükséges beutaló, akkor is van egy szakorvosunk, az megvizsgálja a beteget, tehát, és aki utána a privát kezeléseket nálunk veszi fel, akkor annak ez a orvosi konzultáció ez benne van a kúrában, és ezek is most már egyre keresettebbek, mert hogy itt nagyobb az idő intervallum, amikor ezt igénybe tudják venni. A NEAKOS kezelésekre limitáltabb a helyünk.
1: Hát, mint ahogy az általában, igen. És akkor most kérdezem, igen, hogy előbb kérdeztem volna. Nyáron gondolom inkább a családosok, inkább a nyaralók jönnek, és kevésbé talán a gyógyturizmus, nem?
0: Igen, tavasszal és ősszel van időszaka a gyógykezeléseknek, talán akkor is a legjobb javallott ennek felvétele, tehát akár május, júniusig ez kitart, kitör a szünidő, akkor megindul a nyári élet nálunk, és akkor egy nagyon színes, minden nap van képzett animáció, animátor programok, azt a gyerekeket nagyon jól leköti a szülőktől, és utána pedig a nagy színpadunkon, szerdán és szombaton garantált showtime-unk van, tehát szerdán és szombaton este, és ezt a komplexumban itt lévő vendégeinknek adjuk, egy másfél óra hossza, előtte egy kis milidiszkóval, és utána pedig különféle show műsorok kerülnek fellépésre, de hétvégenként pedig mindenféle fellépők érkeznek hozzánk, van itt sörfürdő hétvége, kölyök hétvége, fit hétvége, strandok éjszakája, operetgál, minden, ami egy nyári forgatagba elképzelhető lehet.
1: Hát a sörfürdő hétvége után a fit hétvége valószínűleg mindenkire ráfér.
0: De igen. Nem egymás után van, de
1: értem,
0: a nyár már van. Ez is megvan, az is, hogy minden korosztályt és minden réteget kiszolgáljunk, úgyhogy nagyon, nagyon várjuk a vendégeket.
1: Tiszakécskén egészen pontosan, mert hát az ott található Barack Termál Resortról hallottak, Szabó Évától, a tulajdonos igazgatótól. Éva, köszönöm szépen a kalauzolást.
0: Nagyon szépen köszönöm, én is minden jót kívánok mindenkinek.
2: A Szállodaszövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Tiszakécske után elmegyünk tovább Tiszaföldvárra. Ott található a Tiszazugi Földrajzi Múzeum. Ennek Béres Mária vezetője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Éppen nézem a weboldalukat, hogy milyen élénk kiállítási élet zajlik önöknél. Itt az elmúlt hetekben rögtön meg is nyílt két kiállítás, a Célnaszáron függő történelem, meg a családtörténet kutatás lehetőségek, módszerek. Az egy előadás volt, igaz. Szóval, hogy itt nagyon, nagyon komoly napi szintű élet zajlik. Mennyien látogatják a múzeumot?
3: A múzeumnak a látogatottsága 10 000 fő fölött van már évek óta.
2: Hát az nagyon szép.
3: Ez kicsit változó. Igyekszünk ezért tenni, amit tudunk. Például ezzel az élénk társadalmi, közéleti, kulturális tevékenységgel, amiket az előbb felsorolt. De nagyon örömünkre szolgál, igaz, hogy a múzeumunk neve elhangzott, hogy földrajzi múzeum, az is benne van a Tiszazug lényeges szó mellett. Ennek ellenére nem csak földrajzi természetudományi gyűjteményünk van, hanem éppen, amit említett ön, a Célnaszálon függő történet, az egy varróeszközökre alapozott kiállítás, és hát nagyon népszerű, és a megnyitója is nagyon jól sikerült. Nagyon sokan leutaztak a fővárosból, ami hát óriási megtiszteltetés volt nekünk. Az elsősorban persze a gyűjtőnek szól, aki ezt a szép anyagot összeállította, mondjuk ki a nevét Tóth György úr, országosan ismert varróeszközöket gyűjtő emberről van szó, akinek egy baráti köre és hát ismerőse is leutaztak hozzánk.
2: Itt azért ne a tűcérnát gondoljuk ám emögött, hanem a gépi eszközöket elsősorban, a varrógépeket, igaz?
3: Igen, számos állványos varrógép van, persze ehhez a terünk egy kicsit szűkösnek bizonyul, de nagyon sok aranyos játékvarrógép is van a kiállításban, ami meg a fiatal korosztályt köti le, vagy az ő figyelmüket szeretnénk ezzel megnyerni, és hát ehhez is készülnek azért a programjaink, múzeumpedagógiai és egyéb programokat szervezünk, előadásokat, amelyek a látogató létszámot is fokozzák, illetve hát hozzájárulnak ennek a nagyon érdekes, de hát sajnos egyre megfogyatkozó szakmának a megismeréséhez.
2: Viszont előbb magángyűjtőről beszélgettünk, és ha én jól olvasom, akkor maga a múzeum is egy magánzó, egy dr. Varga Lajos nevű alapító kezemunkája, mert hogy ő hozta ezt létre, és hát akkoriban ez egészen egyedülálló volt, hogy egy magánkezdeményezésből múzeum születik. Ugye itt 1956-ot írjuk.
3: Így van, 1956-ot írunk, szeptember 16-a, még Lajos bácsi, dr. Varga Lajos múzeum alapítónk ezt is lejegyezte. Ő kezdte el itt a Tiszazug, hát valamikor hátrányos helyzetű térségében ezt a gyűjtőmunkát, amit a földrajztörténelem szakjának köszönhetően földrajzi múzeumnak nevezett el. Talán még bátrabb döntése volt a Tiszazug szót beemelni ebbe a múzeum névbe, hiszen korábban a két világháború között azért a Tiszazug nevéhez negatív történetek is kapcsolódtak, és hát mi ezt a nevet azért büszkén viseljük. Féja Géza jegyezte meg az egyik írásában, hogy milyen bátor döntés, és mi is úgy gondoljuk, hogy büszkék lehetünk erre, hogy 13 településnek vagyunk egy kis területi múzeuma, mindegyikről kívánunk szólni valamilyen mértékben a kiállításba. Ugye 13 település tartozik a Tiszazughoz, mint kis tájhoz, és hát igyekszünk is mozgatni a itteni lakosokat.
2: Van állandó kiállításuk, hát persze az egy múzeum életéhez hozzátartozik, ez a táj és ember a Tiszazúgban, de van például egy lakóház, amit berendeztek egy klasszikus tiszazúgi otthonnak, igaz?
3: Igen, és már az előbb is utalnom kellett volna rá, hogy maga a Tógyögynek a felfedezése, hogy minket megtalált, és a saját gyűjteményét mondjuk ki, hogy a múzeumnak is ajándékozta ezt a részét, tehát nem csak egy időszaki kiállításra van itt, hanem állandóan marad majd nálunk. És visszatérve a tiszazúgi otthonokhoz, ez egy nagyon szép családtörténet, három nőnek a története, akik ténylegesen ebben a házban éltek, és az 1950-es években gyakorlatilag a varrásból tartották fenn magukat, tehát ebbe a házba bemutatunk egy varró műhelyt is, és hát egy csodálatos családtörténet. Még járnak hozzánk azok az unokák, akik már 90 év körül vannak, akik valamilyen módon ehhez a házhoz kapcsolódtak.
2: Milyen furcsa lehet nekik látni azt a házat, és tudni azt, hogy ez ma már múzeum, miközben az ő életük része. Ez egy másik történet persze, de csak úgy eszembe jutott hirtelennyiben. De maga a ház is közel 200 éves, nem?
3: Igen, tehát a Tiszaföldvár kezdeti térképén két épületet látunk, a két épületnek az alaprajzát. Az egyik a tiszazúgi otthonok, vagy Katónéni háza, mert az utolsó ebben élő ember 2003-ban Nagy Kató volt, aki szinte változatlan formában megőrizte a lakás belső használati eszközöket. És a másik épület pedig a szintén múzeumhoz tartozó, immár harmadik épület, amiről beszélünk, az a Kossuth-háznak nevezett épület, az is egy nagyon korai térképen rajta van. Ezek együtt épülhettek valamikor. Ez a bizonyos Kossuth-ház, ugye itt a Tiszazúgban is, meg Magyarország több településén, a Kossuth kultusz odáig vezetett, hogy ennek a háznak a falán is épp egy szép emléktábla őrzi Kossuth nevét, aki a hiedelem szerint a szolnoki csatát Damjanicsa vécseivel és Kapkával együtt itt készítette elő. Sajnos a dátumok nem igazolják, tehát járt itt Kossuth, de nem biztos, hogy azokban a napokban. Ebben az épületben született különben Somogyi Károly, aki mint jeles esztergomi kanonok, ő a szegedi árvíz idején 40 ezernél nagyobb kötetes számláló könyvtárát a szegedieknek ajánlotta föl, és ugye a Somogyi Károly könyvtár az ő nevét viseli, velük is nagyon jó a kapcsolatunk, hiszen névadójuk emlékére mi is emeltünk egy táblát ennek a bizonyos háznak a falára, amit mi különben tanulmányi raktárként használunk, tehát itt folynak az előadások, itt van egy különös rendbe, látogathatóan a raktári anyagunk egy része.
2: És hogyha valaki arra felé jár, akkor nyilván a Tiszazúgi Földrajzi Múzeumot meg fogja találni a főúton, Tiszaföldvár kellős közepén, igaz?
3: Igen, a 101 szám alatt vagyunk, és gyakorlatilag három épületünk látogatható, és azért térjünk ki még a természettudományi tanulmányi kertünkre, mert a látogatók most ezt kedvelik talán a legjobban. Ha a Tiszáról beszélünk, akkor a Tiszád magas part határolja. Itt Tiszaföldváron mi ennek a magas partnak a szélén vagyunk, tehát úgy kell elképzelni, hogy a múzeumépületek 5 méterrel magasabban vannak, mint a hátsó kertünk. Az egy meredek partra fut ki, úgy hívják a tiszaföldváriak, hogy part aljára, és ezen a területen alakítottunk ki mi egy kertet földrajzos kapcsolatokkal, tanulmányi vonatkozásban gyógynövényes kertek vannak, kertrészletek, aztán egy kis kertító, egy patak, 18 magyar bányából hoztunk ide jó nagy méretű köveket, úgyhogy van egy ilyen kis geológiai parkunk is, ami nemrég lett kész, meteorológiai állomásunk, kültéri színpadunk, szóval próbáljuk itt a kulturális életet ebbe az irányba is terelni, és hát a múzeumi funkción, bár önálló múzeumok vagyunk, tehát nem vagyunk más kulturális intézménnyel összevonva, de azért messze túlmutat a múzeumi funkción, ahogy itt várjuk a látogatókat. Sajnos, amit mondott ön, a főutcáról nem igen vagyunk látványosak, de hogyha valaki belép a kapunkon, akkor ez nagyra értékeli a belső bezárt világunkat, amit hát itt próbálunk kollégáimmal együtt magas szinten működtetni.
2: És ami nem annyira bezárt, hogy ne legyen nyitva az a kapu, hogyha valaki arra felé így akar van menni. Igen. Említette a meteorológiai állomást, az oldalukon ott van, 25,3 fok van most a Tiszazúg múzeum területén Tiszaföldváron. Jó idő van. Jó időket kívánok önöknek, sok látogatót. Örülök, hogy itt
3: nagyon van szépen köszönjük, és várjuk önöket, és minden magyar érdeklődő embert, és külföldieket is persze.
2: Akik remélem, hogy hallgatnak minket, bár ez ügyben vannak kétségeim. Béres Mária, Tiszazúgi Földrajzi Múzeum vezetője. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
2: Viszont hallásra. Búcsúzom önöktől is, kedves hallgatók. Ez volt ma a vendégváró. Hát Kecskemétről indultunk, de ott nem időztünk sokat, mert annyi minden hívogatott bennünket. Remélem, hogy kedvet kaptak egy-két ötletet legalább ahhoz, hogy hogyan mászkáljanak valahogy Kecskemét és a Tisza között, úgyhogy csodálatos élményeket is kapjanak, meg hát pihenni is tudjanak. Úgyhogy ezt kívánom önöknek, jó utat!
1: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! A főváros 11. kerületében baleset miatt nem járható az Etele út Kelenföld vasútállomás felé a Bártfai utca előtt. Jelentős torlódás alakult ki. A hétvégén az M1-es metró helyett pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth Lajos téren, ezért 15 órától lezárják az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik. Délután 3 órától üzemzárásig a 15-ös autóbusz is terelve jár, nem érinti a Markó utca megállót és a Kálvin tér felé a Víg Színház utca megállót sem. Délután 1 órától várhatóan este 9 óráig 215-ös autóbusszal utazhatnak a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tükör. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amelyben a résztvevők aktuális közéleti és politikai kérdéseket vitatnak meg. A műsor házigazdája Vogyerák Anikó. Balázs interjú, NK a botrány, Orbán levele. A stúdióban Vogyerák Anikó beszélget Galgóczi Eszterrel, Gergely Zsófiával és Paprika Kingával. Mai vendégünk Heisler Ákos. Kezdődik a Tükör.

0: Köszöntjük Önöket, és köszönjük Ákosnak, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Én köszönöm, hogy meghívtatok.
0: Hát amióta nem találkoztunk, két eléggé meghatározó interjú is volt, úgyhogy szeretném, hogyha ezeket is sorra vennénk majd a mai adásban, és akkor kezdjük először talán a Balázsi interjúval. Te mit reagáltál, amikor először végignézted?
1: Hát valószínűleg, mint mindenki más, hogy ezt nem hiszi el.
0: Melyik részét?
1: Igen.
2: Egy szót.
0: De nem, az, hogy ott van valahol, és interjút ad, vagy azt, amit mond, vagy ami történik.
1: Hát nekem a kedvenc részletem az az, hogy amikor azt mondja, hogy mindig nagyon figyeltünk rá, hogy minden itt rendesen le legyen papírozva. Tehát amit, hogyha már valamit le kell papírozni, az már, azzal már valami gond van. Egyrészt, másrészt meg nekem is egy reklámügynökség, vagy egy kis kommunikációs ügynökségem van, és valamennyi fogalmam van arról, hogy hogy működik ez a szakma üzletileg, tehát hogy keletkeznek számlák, teljesítések, taptarap, az unalmas rész.
0: Lepapírozol mindent.
1: Az unalmas rész, igen. Azt megnéztem, hogy a 96 milliárd forint, amit ő osztalékként, tulajdonosként vett ki a cégből, azért neki mennyit kellett volna dolgoznia, hogyha marad artdirektornak hívják a vezető grafikus, tehát hogyha marad artdirektorként, ami ő eredetileg volt a szakmáját tekintve, és az jött ki, hogy 6-szor kellett volna végig dolgoznia a honfoglalástól máig, és akkor nem költött semmit, tehát az akkor megélhetésre nem fordított semmit. Tehát ezeket szerintem nem lehet elmenni, mert 96 milliárdot azt se én nem értjük, hogy mennyi, amennyit osztalékként kivett. És itt elmondott. És azért örültem ennek, mert ugye ez nagyon, nagyon látjuk, ugye a kommunikációt látjuk a legjobban. Tehát valószínűleg nagyon sok Balázsi Gyula van, nagyon sok Balázsi Gyula van még az országban, csak a tömítő gyűrűket gyártó Balázsi Gyula az nem tolt az arcunkba tömítő gyűrűt, Balázs Gyula viszont az arcunkba tolta a soros plakátokat, tehát itt nagyon láttuk.
0: Folytatjuk majd, de látom, hogy Zsófi nagyon bólogatott közben.
2: Igen, mert elképesztő, tehát nem is értettem, amikor elsőre láttam, egyébként utána megnéztem még egyszer, mert tényleg a mondatok önmagukban is borzasztóan tanulságosak. Tehát nem értettem, hogy ezzel mit gondolt, hogy mit fog elérni. Hogy mi volt a célja, hogy azt gondolta, hogy bekészíti a papírzsepit, tényleg felveszi a szarórát, most bocsánat, de tényleg, tehát hogy egy pillanatok alatt szétszette a nyilvánosság, nem csak a pulóverétől kezdve a mondataig, az utolsó elemet, és nem úgy szedték szét, hogy most nem a kommentelőkre gondolok elsősorban, bár elképesztő volt azt is végigkövetni, hogy mennyire levágta a laikus embertől a szakmabeliig, hogy itt mi történik. Tehát nem véletlenül erről beszél napok óta egy egész ország, mert a propaganda gyáros, a hazugság gyáros, aki így mérgezett egy egész országot, így bement önsajnáltatni, és ráadásul a hivatkozási alapjai, hogy az ő 500 embere annyira átlátszóak voltak, és annyira... Szóval egyszerűen nem értem, hogy ki adta neki a tanácsot, ki engedte. Ugye mindenki a vádalkut emlegette, hogy valószínűleg kap valamit azért, hogy ezt a fajta ilyen, nem tudom, én most idejövök és vállalom, de valójában nem vállalta. Tehát én ezért bólogattam, mert azóta szakmabeliek szólaltak meg egymás után. Olyan is, aki benne volt a keretszerződéseik másik oldalán, mint elszenvedő fél. És azt mondta, hogy évei teltek úgy, hogy ezekből próbált valamit kihozni, mert rá volt kényszerítve. Megszólaltak olyanok, akik elmondták, hogy egyszerűen nem vállaltak velük szakmailag még annyi közösséget sem, hogy egy zsűribe beüljenek. Tehát, hogy gyakorlatilag elindított egy folyamatot, tehát ezen a részen, a reklám, kreatív ügynökség piacán, amire, ahogy az Ákos mondta, minden területen valószínűleg szükség lenne egy ilyenfajta beborulásra, de azért ezt így élőben végignézni tényleg elképesztő volt.
0: Réka?
3: Én vihogtam, mint a sok felvállalom. Rettenetesen szórakoztatónak tartottam, hogy Szijjártó Péter után, akinek szintén nem jött be az, hogy bement a Telex, és mondta, hogy senkit... Szóval, hogy ezt a nagy halált előadta, hogy senkit annyi karaktergyilkossági kísérlet nem ért, mint őt, senki nem volt akkora áldozat, mint ő, és körberöhögte az egész ország, és felháborodtunk, és visszataszítónak találtuk. Most akkor fogja magát Balázsi Gyula, akinek Hát az ő dolga volt kommunikálni egy évvel ezelőtt, hogy mindenki tartson otthon legalább két heti hideg élelmet, akkor ő nem rakott el néhány májkrémet kormányváltás esetére. Szóval tényleg ott előadja azt, hogy ő vele mennyire írtózatosan ki van tolva. És a dolgot súlyosbította, hogy én múlt héten meglátogattam a Mandinerben itt szerzett jó barátomat, Lentulai Krisztiánt, aki arról akart beszélgetni, hogy mégis mi lesz ezzel a bukással, illetve ő hát attól tart, hogy ő rájuk kilövési parancs van. És akkor neki is el kellett mondjam, hogy az, hogy egyszer csak már a közpénzmilliárdok nem landolnak a fejeden, az nem elnyomás.
2: A piacról kell megélni, szörnyű.
1: Bocsánat, a Balázsi úr azt elfelejtette mondani az interjújában, hogy ellenebb, tehát ismeretlen tettes ellen, de a cégeivel kapcsolatban büntető eljárás zajlott már akkor, amikor bement az interjúba, tehát kommunikációs tanácsokat, amikor szoktam adni, akkor ugye mindig a jogi státuszt nézzük, és az ő jogi státusz az az, hogy lefoglalták a bankszámláikat, és bűnszervezetben elkövetett taptarap mi a gyanújával, ugye, büntető eljárás zajlik ellene. Tehát nem így bement azébe a kontroll.hu-hoz, hanem a nyomozók kiszálltak, a NAV lefoglalta, a zárolta, a nem tudom micsoda, és utána ment be. És még mondtad, hogy vagy, minek mennek oda. Szerintem, tehát hogyha én azt szoktam mondani, hogy a NER az a narcisztikus elnyomás rendszere volt, hál' Istennek. Azt még nem találtam, hogy egy narcisztikus elnyomó az mit csinál akkor, amikor campo basso a redzó, tehát olyankor mi történik, de ezek szerint az van, hogy valaki nagyon megijed, valószínűleg ez Balázsi Gyula, és azt gondolja, hogy neki még akár baja is eshet, mármint hogy komolyabb baja, mint 5-20 év letöltendő, amennyi a büntetési tétel az, amivel most gyanúsítják, ismeretlen tettes, nem őt. És azt gondolta, hogy az a Balázsi Gyula az talán nem hal meg a börtönkórházban, mint Emrihárd meghalt, ahogy aki bemegy és kirakja az arcát nagyon a nyilvánosság elé, míg az a Balázsi Gyula, aki esetleg nem, az nem tetszik neked, hogy ezt mondom.
0: Nem, hanem azon gondolkozom közben, hogy ezt is szeretném, hogyha majd szóhoz jutna, hogy egyébként így ámblok, mint elemzőnk, politikai haszna vagy kára volt ennek az interjúnak. Ki részére elhangzott más műsorban, hogy itt nagyon sok ember igazából kivégzéseket akarna, és akkor ez arra volt jó, hogy egy sokaknak, hogy egy megtört embert lehetett látni, hogy akkor ez elégtétel lehet azoknak a szavazóknak, akik nem a Fideszre szavaztak. Milyen hatása van egy ilyennek?
4: Alapvetően igen, most azt gondolom, hogy van egy ilyen kívánalom, meg van egy ilyen elszámoltatási igény. Csak még azt nem határoztuk meg magunknak, hogy hogyan kellene elszámoltatni, vagy mi lenne az a jó igazságtétel, ami valóban vissza tudná adni az embereknek az életüket, ami mondjuk pont a Balázsi Gyula féle emberek miatt ment tönkre, nem tudta elkezdeni a karrierét, vagy félbeszakadt, vagy bármi. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok kérdéssel fogunk szembenézni, amire a nulladik körben, amikor megjelenik ez az interjú, akkor én azt gondolom, hogy van egy nagyon rossz válasz, és nyilván utána átgondoljuk mindannyian, miután kinevettük magunkat, vagy kisírtuk magunkat, vagy akármit csináltunk a videó után, de hogy a nulladik körben az volt, hogy na hát, nagyszerű, akkor megvan pár 10 milliárd forint, akkor a vagyon visszaszerzésének már is kész van egy, még el se indul, de már van egy pluszpontja, és nem nagyon gondolunk bele tényleg mélyen abba, hogy kikkel mi történik, hogy hogyan lehet amúgy tényleg igazságosan végigcsinálni, van egy nagyon erős elvárás. De aztán, amikor megszólalnak, és szerintem ezért különösen fontos, amikor megszólalnak a reklám szakértők, és ezt végigvezetik, és elmondják, hogy nem csak az a kár érte itt az embereket, ami amúgy nagyon jogos, és ezt is nagyon sokan kitették, hogy róluk milyen plakátok készültek politikusként, mondjuk milyen lejárató kommunikációval néztek szembe, és az hogyan hatott az ő életükre, ezt is nagyon jogos kitenni. Én azt gondolom, hogy az a feldolgozási időszak mindenkiben, aki ebben a rendszerben részt vett, nyilván ennek vannak súlyosabb károsultjai, meg vannak csak és csak elszenvedői, de ezeknek a feldolgozása, ez nagyon hosszú folyamat lesz, és abban nagyon érdekes, hogy pont az első szereplő, mert én abban azért majdnem biztos vagyok, hogy lesz még pár könycsepp, és lesz még pár megbánó különböző kamerák előtt, az pont egy olyan, aki ennyire a nyilvánosság szem előtt volt a munkásságával. Nem ő maga, hanem láthattuk folyamatosan.
0: Igen, mert hogyha korábban valaki ezt a nevet kimondja, akkor nem biztos, hogy reagált volna az ország arra, hogy ki ő. És hirtelen egy interjú után, mint hogyha összeállt volna a mozaik, és mindenki érti.
4: De szerintem nagyon sok nevet fogunk még megtanulni, és az sem igaz, hogy őt nem láttuk soha, az ő nevét nem hallottuk soha. Tehát független újságíró.
3: A sportautóit láttuk.
5: Volt egyébként, tehát üldözte őt a média, tehát láttunk, most utólag szedünk el ugye olyan videókat. Tehát, hogy ő igenis, meg hát nyilván akik meg a médiában dolgozunk, mind tudtuk, hogy ő kicsoda és mit csinál, meg akik a tendőt.
0: Hát te, de mondjuk egy átlagszavazónak szerintem fogalma nem volt arról, így, hogyha megkérdezett, hogy Balázsi Gyula ki.
5: Ez így van, de ezért is kezdtem így, hogy a médiában mindenki tudta, hogy ő mi, és egyszerűen olyan szerepet vállalt, amit nem lehet utólag egyébként kimagyarázni, a másik, hogy nem azzal kezdte, hogy bocsánat. Tehát, hogy ez megint ugyanaz, mint Orbán a Patriótában, meg amit ugye a Réka mondott, hogy a Szijjártó abban az interjúban, hogy én egyszerűen azt hiányolom, hogy az, amivel egyébként kezdenie kellett volna, hogy én raktam oda a bombát, és küldtem bele a gyerektartalmak közé és egyebek, azért most mindenki előtt elnézést, tehát nem magánsérjon már, könyörgöm, hanem kezdje úgy, de tényleg, hogy megbánt, tehát hogy akkor is lehet, hogy hiteltelen, de legalább kezdje a kötelező bocsánatot kérekkel.
3: Az én kedvencem mégiscsak Gulyás Gergely, aki most már több egyére arról beszél, hogy itt boszorkányüldözés lesz, vagy lehet, vagy erőszakra adhatok ott.
4: Önkény.
3: Az is. Orbán Viktor ugye akarnokságról írt, ami az ő tollából különösen szórakoztató. Tehát azért ezt nem felejtsük el, hogy most a Fidesznek az a magja, aki megmarad, aki a bebetonozott és már nem csak lepapírozott, nem csak kiszerződött, hanem ténylegesen elrakott pénzek tetején ücsörögve fenntartja az utóvédharcokat, azok most arra rendezkednek be, amit egyébként megint tükörfordításban elloptak az amerikai republikánusoktól, ők az áldozat, ők állítják be magukat méltatlanul üldözött kisebbségnek, ami azért is rettenetesen szaftos, mert hogyha bármit boszorkányüldözésnek lehet nevezni az elmúlt mondjuk 50-60 év magyar politikai történetében, az a másként gondolkodóknak, a saját moralitásuk mellett kiállóknak az az üldözése, amit ez a kormány csinált, kezdve ugye emlékezünk az első célpont a hajléktalan emberek voltak, utána jöttek a független civilek, utána jöttek az egészségügyi dolgozók, aztán a pedagógusok, és mindenki megkapta a magáét, és most ide jönnek az emberek azon síratni magukat, hogy ők belepusztulnak, hogyha 3000-nél kevesebb négyzetméteren kell lakni, és nem lehet milliárdokat kapni a semmire.
2: Ez egy több generációs családi ház, az csak azért akkor.
3: Én több generációra hallottam. Szívesen belezárom Balázs, hogyha lehet, házi őrizetbe, hogyha megkapja ezt a vonatkozó ítéletet.
1: Ez nagyon, nagyon tetszik, most itt megvilágosodtam, mert eddig nem volt meg a narratíván meg, de annak a felfejtés, hogy ha ez a narcisztikus elnyomás rendszere volt, a NER, akkor ugye az van, hogyha ez egyébként politológiai szakirodalomban leírt, tehát ez nem saját találmány, tehát ilyenek vannak, narcisztikus rendszerek. Az nem azt jelenti, hogy az emberek narcisztikus, a rendszer az. Az egész rendszer úgy viselkedik, mint egy narcisztikus. És ha ez igaz, akkor ez tök jól illeszkedik, amit mondtál, hogy ugye a narcisztikus az képtelen a figyelemből kimenni, és hogyha ha már
3: Igen.
1: Akkor áldozat. Tehát ha már vége van a dalnak, tehát hogyha valamitől ő elveszti a hatalmat, pénzt, taptarap, akkor nem tud mást csinálni, csak áldozatként tud fellépni azért, hogy még a dics, vagy a figyelem még az őként szegény kémre.
3: Ígérem röviden, de arra ne feledkezzünk meg, hogy egyébként ez simán lehet, hogy annak az egyébként nagyon kicsi, őszintén elhatározott fideszes magközönségnek működik, a mindenki másnak nem.
0: Pont ezzel vinném tovább ezt erre, hogy sokan reagáltak rá sokféleképpen, Menczer Tamás is, akiben ugye az volt az érdekes, hogy ő gyakorlatilag ezt üzente a saját közösségének, hogy na, a Balázsi Gyulák, ő miatta meg a hasonlók miatt vesztettük el a választást. Ez egy jó politikai kommunikáció lehet egyébként az adott közösségüknek?
4: Menczer Tamás politikai kommunikációját elemezni külön kihívás. És a jóról skálán is nagyon nehéz. Nem annyira. Alapvetően persze, tehát hogy még visszautalva erre az áldozat kommunikációra is, hogyha ezt most tapasztalnánk, vagy ez egy újszerű kommunikáció lenne, de nem az, tehát a igazából már azokban az években is, amikor a hajléktalanokat támadják, a civileket támadják, akkor keresztény üldözésről beszélünk. Mm. Alapvetően tehát van egy rendszer, ami megtehet gyakorlatilag bármit bárkivel, és áldozat. És ez a leghangosabb talán most ebben a kampányban volt. Nyilván ők az áldozatai annak a fajta kommunikációnak, amit Magyar Péter behozott a közbeszédbe. És igen, durvább volt a közbeszéd, nem ilyen szerintem nem ilyen kampányokat kéne vinni, de hogy így azt nem lehet mondani, hogy a Fidesz soha semmit nem tett azért, hogy ez így legyen, és mégis mindig ők voltak az áldozatok. Ezt folytatva egyébként szerintem egyrészt logikus, ha semmit nem tett azért, hogy ez így legyen, és mégis mindig ők voltak az áldozatok.

0: más, mint olyan, ami miatt elveszíthetik a választásokat. A Fidesz nagyon régóta beszél azokról, akik egyrészt nem tudják visszafogni magukat, ugye ez a luxizás kategória, akik azt gondolják, hogy ki kell tenni a vagyonukat, és hát a most előszedett videó is Balázsiról, a Lamborghini, vagy Ferrari.
1: A Ferrari elromlott, azért maradt a Lamborghini.
0: Igen, tehát hogy alapvetően ugye logikusan következik abból, amit már eddig is mondtak, csak eddig nem voltak nevesítve. És igen, azt gondolom, hogy ha már eddig is volt arról szó, hogy a luxizó, hogy a nem velünk tartó, hogy akik nem osztanak vissza, stb. Emberek miatt vagyunk mi veszélyben, de mi meg akarunk újulni, és mind nem ilyenek vagyunk, hogyha valaki még kitart a saját pártja mellett, akkor most egy aha élménnyel szembesül, hogy igen, tehát egyrészt ő egy hát kvázi patkány, aki elhagyja a süllyedő hajót, és akkor beül valahova sírni. Másrészt meg igen, hát erről beszélt.
1: De ez az aha élmény nem akkor lenne meg bárkiben egy adott közösségen belül, hogyha ők maguk vetik ki magukból? Tehát mondjuk a kampányidőszak alatt előkerült volna az, hogy egyes ügyekre végére pontot tesz.
0: De ez olyan, hogy Magyar Péternek a Fideszbe a való kiválása, az is egy hitvita. Tehát alapvetően ugye a fideszesek azt mondják, hogy mi kivetettük magunkból, mert nem akartunk neki több fizetést adni, ameddig egyébként az ellenzéki szavazó pedig pontosan tudja, hogy ő rájött arra, hogy ez egy tarthatatlan rendszer, amiben ő nem szeretne részt venni. És ezt most csak példaként szeretném arra állítani, hogyha valamit nagyon sokáig súlykolnak, mert pedig ugye, hogyha megvan a narratíva, és mindenkinek megvolt a saját narratívája, és a saját média buborékában asszolt, akkor tulajdonképpen ez egy teljesen hihető történet. És persze más, tehát hogy már hónapok óta elkezdődött az, hogy bizonytalan szavazóknál beszéltünk arról, hogy már nem biztos, hogy a Fidesz média tudja tartani a saját árkait, és ezért kell reagálnia olyan kommunikációs fordulatokra, amit addig le akart zárni, vagy addig nem akart megszólalni, ezért kell Orbán Viktornak elmenni a helyekre, tehát mert a kampány alatt látszott, hogy ez a média buborék ez kezd repedezni, és most meg megint egy másik helyzetben vagyunk. De közben azt pedig én azt gondolom, hogy egyáltalán nem lehet elvitatni, hogy vannak olyan szavazói a Fidesznek, akiknek az elvei, vagy az, amit a Fidesz ígér, az egy szimpatikus történet. Nem azért, mert gyűlöli az embereket, hanem azért, mert mondjuk szuverenitást szeretne, keresztény jobboldalinak tartja magát, tetszettek neki intézkedések, de van egy csomó olyan, ami miatt lehet, hogy valaki tényleg úgy döntött, hogy Fidesz szavazó lesz, és bennük egyébként meg zajlik egy gyászfolyamat, ami teljesen normális, tehát a pártjuk az elveszítette a választásokat, hogy közben milyen kommunikáció éri el őket, és hogy az szerint hogyan alakítják ugye tovább a világképüket, ez egy hosszú folyamat, és nem tudjuk még a végét, persze látunk olyan kutatásokat, hogy már egy részük amúgy a Tiszánál van, már egy héttel a választások után a Tiszánál van, azt is meglátjuk, hogy ez mennyire biztos bázis lesz majd.
1: Hogyan lehet ezt a sokak által várt elszámoltatást úgy véghez vinni, hogy van, aki azért felhívja arra a figyelmet, hogyha úgy beszélünk erről, hogy a NER rendszer, akkor azért ott összefonódó szálak vannak, és például már van, aki azt is pedzegeti, hogy lám, itt van Balázsi, de hát azért a Diákhitel Központnál is voltak megrendelések ezzel kapcsolatban. Tehát ki az, aki ott aláírt, mit írt alá, Magyar Péter mennyire érintett?
2: Hát itt az időt szeretném behozni, mint faktort, amit te mondtál először, ugye ez, arról beszélgetünk, hogy a társadalomban nagyon helyesen van egy igény egy jóvátételre. Ugye az elveszett 16 évünk, az elveszett piacunk, ugye mint az én cégem egy olyan piacon próbált lenni, ahol Balázsi Gyulák voltak a konkurenciáink.
3: Elvesztek életek, meg megélhetések is.
2: Igen, meg így van. És hát egy ilyen jóvátételnél szerintem az idő az rettenetesen fontos faktor. Tehát az, hogy mi most szeretnénk, gondolom a kedves nézők is, most szeretnék látni azt, hogy ő üljön. És hogy ezt a 10-100 ezer milliárd forintot szerezzük vissza. Tehát, hogy a gyorsaság az rettenetesen fontos. És óriási rajongója vagyok annak az ügyésznek, aki Sára Botondot, vagy rendőrnek, nem tudom, hol tart a nyomozás, aki Sára Botondot, a Pest megyei kormányhivatalt vezető főispánt meggyanúsította, nem tudom mi.

0: korrupcióval. 70 ezer forint értékű dolog elfogadásával, amit a Orbán Győzőhöz köthető, Orbán Győző az Orbán Viktornak az öccse, hozzá köthető üzleti kör vesztegetéséről beszélünk. Tehát amit most én mondok, hogy van egy társadalom, amiben élünk, és aki jóvá tételt vár, és van egy idő, ami ugye telik, és minél több idő telik, annál türelmetlenebbek leszünk, és van egy tér, ami meg ugye az Orbán Viktor körül rajzolódik ki, és az Orbán Viktor körüli térben azért például Balázs Gyura egyébként körülbelül a körnek hogyha három koncentrikus, tehát hogy koncentrikus körök vannak, akkor szerintem körülbelül az elsőben vagy a másodikban van Balázs Gyula, mert Balázs Gyula fölött Rogán Antal van, Rogán Antal fölött pedig már csak Orbán Viktor. Tehát van egy Orbán Győzőnk, meg egy Balázs Gyulánk, de ez a puzzleből már két óriási
1: darab. Jó, de hogy hol van ennek a körnek a határa, és meddig haragszunk valamire,
0: igen.
1: Ez szerintem fontos, innen folytassuk a szünet után.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tükör. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amelyben a résztvevők aktuális közéleti és politikai kérdéseket vitatnak meg. A műsor házigazdája Vogyerák Anikó.
1: Hol van ez a határ, és te ugye köröket emlegettél, Ákos, hol van az, ameddig még elszámoltatunk, és hol van az a határ, hogy na őket már nem bántjuk, vagy na azt az időszakot nem vesszük, mert mondjuk fel akarjuk menteni azokat, akik mondjuk most éppen esetleg potenciálisan pozícióba kerülnek.
2: Szerintem rettenetesen káros az a történelmi reflex Magyarországon, ami a rendszerváltáskor is érvényesült, hogy hát, ha túl alaposan számoltatunk el, akkor abból harag lesz. Ungvári Krisztián mondja mindig, Csehországban és Szlovákiában se vertek embereket agyon az utcán, miután ott nyilvánosak lettek az ügynökakták, és megtörtént ez a lusztráció, és ehhez a fajta megtisztuláshoz ez kell, szerintem itt is kell, és akkor itt hadd hozzam ide, tegnap beszéltem Miklósi Lacival, történelem tanár, magyarországi történelem tanárok képviseletében, meg a PDS-ben is aktív, ugye végig kínlódta ezeket a tanártüntetéseket, és tartotta magát az elveihez, és ő mondta, és szerintem nagyon igaza van, hogy ezt a rendszert ebben a mélységében dokumentálni kell, nem csak jogi szempontból, hanem azért, hogy a történeti emlékezetünk, azt ne 10 meg 20 év múlva kezdjük el összeállítani, ahogy ez lenni szokott, mert most még azt hiszük, hogy ez egy élő memória, és majd amikor nekiállunk ezt, megírni ezt a történetet, akkor már ezek a részletek el fognak veszni, hanem most kell alaposan összeállítani ezt, és az oktatásba is berakni, ezt a részét, hogy ne legyen ez egy vakfolt, ugyanúgy, mint ahogy nekünk a 90-es években, 2000-es években Lópikulát nem tanítottak a kommunizmusról, úgy jöttünk ki az iskolából, úgy érettségiztünk le, hogy ez egy ilyen ködös távoli valami volt, nem lett elszámolva semmivel.
3: Az végül is nem gond, hogyha így kirajzolódik, hogy mi mivel töltjük így a munkanapokat, mert én meg pont tegnap ugyanígy egy beszélgetésen egy bűnüldöző nagyon komoly szakemberrel beszélgettem, aki ezen a területen nagyon-nagyon régóta dolgozik, és tökéletesen egyetértettünk abban, hogy ha itt valódi politikai akarat van erre, akkor hihetetlenül gyorsan ezek a dolgok megléphetőek. Tehát nem az, hogy meddig lesz, mert tudjuk, ezt mondjuk nem csak azért, mert újságíróként ugye adott eljárást így végigviszünk évekig, ezt jogeszként is például én szerintem belülről is látom, hogy azok az első lépések, azok nagyon gyorsan meghozhatóak. Például ez zárolni a vagyont, elindítani az eljárást, amit mondtál mondjuk a Sárabotond esetében. Tehát itt, hogyha megalakul most hétvégén a kormány, gyakorlatilag jövő héten be lehet jelenteni azoknak az első cégeknek, azoknak az első embereknek, tehát ahol már gyakorlatilag azonnal indult egy eljárás, azonnal történhetnek lépések, pont azért, amit itt mindenki mond az asztalnál, hogy érezze azt egyébként a választók nagy része, hogy ez nem csak egy lózung volt, amit mondtunk a kampány során, hanem komolyan gondoljuk. És én egy kicsit azt a mondatodat, hogy ugye itt van ez a, hogy a többség az kivégzést, ami egy nagyon-nagyon durva szó, kivégzést.
1: Remélem, nem mondtam többséget.
3: Nem, de hogy a többség szerintem nem azt akar, a többség igazságot akar, mert az alap igazság érzete sínylette meg ezt az elmúlt nem tudom én hány évet, most attól függ, hogy honnan számoljuk, és ebben nagyon-nagyon gyorsan jöhet egyfajta ilyen, az az érzés az embernek, hogy végre történik valami, és bocsánat, de ezekhez muszáj még egyet hozzátenni, hogy konkrétan a Balázsi interjú után azt mondta, hallgattam egy beszélgetést, tényleg reklámpiaci szakemberek mondták azt, hogy itt is azért a nyilvánosságnak, tehát oké, bűnöldöző szervek, tegyék a dolgukat, csinálják. Az összes gazdaság, egyébként azért azt mondom, hogy a gazdasági bűncselekmények egy baromi nehéz terület, ott speciális nyomozók, navosok vannak, akik ezeket a céges dolgokat fel tudják tárni, de hogy a nyilvánosság, hogy ki kéne például tenni, amire te is utaltál, hogy akik piacról próbáltak dolgozni, de ugye voltak azok, nem csak a Balázsi cégek, akik kapták ezeket a visszanemtérítendő támogatásokat, azokat a csókos megbízásokat.
1: És már át is köthetünk egy Hankó interjúra.
3: Igen, de hogy hozzuk, mindent ki
1: kell tenni. A rendülettel, ahol ugye az Egyenes beszédben nyilatkozott Rónai Egonnak, és hát ami szintén egy ilyen kicsit szürreálisnak tűnt, hogyha lehet minősíteni bármit. Én először, amikor jöttem hazafele, és láttam egy ilyen rövid Reels videót erről, azt hittem, hogy ez egy ilyen AI videó, amit így el szoktak követni, így mondjuk ATV-s műsorvezetők ellen, és aztán kiderült, hogy nem, ez a valóság, ahol kiderült az, hogy hova, kiknek, mire vagy, mire nem, költöttek el 17 milliárd forintot.
4: Hát igen, ez azt látjuk, vagy én legalábbis úgy látom, hogy minek ment oda. Tehát, hogy mondtad, hogy szürreális volt. Tehát az Egon, ahogy kell, úgy bánt ezzel az emberrel riporterként, megkérdezte, hogy mivel mi van. És azt látom, hogy valamiért azt gondolják, és ez folyamatosan érdekes, tök sok szempontot kaptunk a mai beszélgetésben, hogy miért, a mi értekre. Tehát, hogy azt gondolják ezek az emberek, a Hankó, a Balázsi, a Szijjártó, hogy még mindig lehet narratívát építeniük. Tehát ehhez voltak hozzászokva 16 évig, azáltal, hogy az az oldal mond valamit, akkor az a másik oldal ahhoz képest tud csak reagálni, és arra kénytelen reagálni. Nem számolnak azzal, hogy most a társadalomban az igazságérzet és a harag, tehát amit mondtad, hogy a fideszesek gyászolnak, az meg, aki a NERT el akarta hajtani, a többség, hál' Istennek, ő bennük pedig buzog az, hogy végre, végre, végre. És szeretnék látni azt, hogy ezeknek az embereknek végük van, és nagyon boldogok szerintem ezeknek az interjúknak a láttán. Tehát nem jön be ez a típusú kommunikációs stratégia, hogy kimegyünk, mi mondunk valamit, és akkor ahhoz képest kénytelen igazodni a másik oldal, mert egy olyan talajra hullik ez a kommunikáció, ahol erre már, meg hát teljesen megváltozott, ugye már az M1, meg a TV2 is, meg minden más, megváltozott a hála Jóistennek, a nyilvánosságnak a szerkezete.
1: Eszter is vadó jegyzetelt közben.
5: Igen, én még első körben azt írtam fel, hogy ha jövő héten megalakul az új kormány, és Magyar Péter jelenteni be azt, hogy akkor most ki kellene, milyen elszámoltatás és különböző nyomozások indulnak, az azt gondolom, hogy nem lenne túl jó, de az, tehát hogy ezzel együtt párhuzamosan, hogy már az ügyészség önmagától és még hozzá se kellett nyúlni, véletlenül el tudott kezdeni nyomozni, az már ugye egy másfajta rendszer, hogy így ugye változást jelent. Nem, politikai leszámolást ugye nem lehet, és nyilván az igazságérzet megvan, meg kell a vagyon visszaszerzési, ha már megígérték, ugye meg ennek már két nagyon jó arca is felmerült, vagy lehetséges munkatársa. Tehát ugye ezek abszolút kellene, függetlenül kell működnie ennek a kormánytól, mert akkor jöhet vissza, viszont ez az áldozati kommunikáció még erősebben a Fidesztől, hogy igenis itt csak annyi történik, hogy Magyar Péter személyes vendettát vesz rajtunk, például azért, mert mi kiraktuk ugye a saját narratívájuk szerint. A másik, ami nagyon érdekes, hogy igen, nem jók ezek az interjúk, de szerintem tökre egyértelműen látszik, hogy hova fogunk kifutni, és ez sem a választások előtt vagy után kezdődött el, hanem még pont előtte. Amikor elkezdődtek azok az interjúk, hogy én amúgy lehet, hogy itt dolgozom, de amúgy igazából teljesen más politikai nézeteim vannak. Igen, egy évvel ezelőtt vettem észre, hogy a nyomozóhatóság az amúgy a hatalom által kicsit igazgatva van, tehát hogy nagyon-nagyon sok olyan interjút már előre láttunk, akik látták, hogy itt valószínűleg rendszerváltás, és nem akarom a jó indulatukat eltagadni, hogy valószínűleg tényleg azért akartak beszélni a helyzetükről, hogy ezt minél többen lássák. Ugye ez nyilván a nem az első frontban lévő emberek, sőt olyanok, akik egyébként a magánéletben azt érezhették, hogy nekik a szakmájuknak a teljesítése közben igazából muszájból valahol kell dolgozniuk. Még a választások előtt azt gondolom, hogy ezzel sokkal türelmesebbek voltak az emberek, mint utána mondjuk, amikor az MTV dolgozói petíciót írtak, tehát hogy utána, igen. És akkor ugye a nulladik pillanatban megkezdődik az is, hogy a frontvonalban lévő emberek elkezdenek beszélni, és a hogyan, és miként, és szerintem itt majd el fogunk jutni odáig, amit a Zsófi múlt héten mondtad, hogy de hát hogy nem mondja azt, hogy bocsánat, meg elnézést, meg miért nem vallják be a bűneiket, ugye szerintem még nem tartunk itt ebben a szakaszban, nem tudom, hogy melyik interjú, Orbán interjú, valamelyik interjú kapcsán. Nem tartunk ebben a szakaszban, hogy Szijjártó Péter kapcsán, tehát hogy ő sem nézett szembe.
3: Tehát a valóságtagadás zajlik továbbra is.
5: De hogy ugye ez logikailag és időben, ha már időről beszélünk, akkor azt hiszem, hogy így teljesen érthető. Tehát egyelőre kiállnak ezek az emberek, és azt mondják, hogy én nem tettem semmi rosszat, vagy én akár még egyébként jó irányba is akartam terelni itt a dolgokat, Ferenci Orsolya, stb. És utána jön majd a parancsra cselekedtem, és valószínűleg megjelennek majd azok az interjúk, amikor elkezdenek egymás ellen vallani, csak még nem tartunk időben ugye ott.
2: Hát már azért lassacskán jönnek ki ide, azért szerintem is nagyon fontos, hogy a jogi számunkérésben tényleg betartsuk azt a minimumot, hogy a végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltatás, ez két külön rendszer, de van politikai eszköz a megtisztulásra, és pláne a katarzisra, és az a jóvátétel. A jóvátétel mindazokkal szemben, akiket ez a rendszer kicsinált, mindazokkal szemben, akiket kikészített, akik valahogy 10 körömmel kapaszkodva túlélték, és azokkal szemben, akik nem. És nyilván az első közt fog nagyon sokaknak eszébe jutni mondjuk az evangéliumi testvérközösség, meg Iványi Gábor, ahogy taszajgatják a navosok, meg a nyomozók Iványi Gábort, mert azt a gonoszságot követte el, hogy fenntartotta a hajléktalan ellátást a hatalom akaratával szemben, de ott vannak a független színházak, ahol a nyugdíjukból maguk takarítanak maguk után a legendás színészek és rendezők, a szociális szervezetek, akik hozzászegényedtek az ügyfeleikhez már 5-6-10 évvel ezelőtt, a pedagógusok, a gyerekek és a fiatalok kollektíve. Az én gyerekeim úgy nőttek föl, hogy egész életükben azt hallották, hogy ők hülyék, hogy ők egy akadály, és különben is ők mindent megkaptak, mit húzzák a szájukat, és mérhetetlen harag van bennük, és én ezt megértem. És velük szemben ezt jóvá kell tenni, nekik ezt az életük elkezdéséhez ki kell nyitni az ajtót, erre van politikai lehetőség.
6: Igen, ilyet azt hiszem nem láttunk még, hogy egy papíron demokráciára rátelepszik egy diktatúra, és aztán van egy ilyen jóvátétel igény, mert ugye az első reflex az lett volna, hogy hát csókolom, kívánok, majd a jogállam teszi a dolgát, a bűnüldöző szervek ugye viszonylag, ahogy mondtad, viszonylag gyorsan tudnak lépni. Most mondtál, hogy oké, akkor lehet, politikából lehet nyilván törvényhozást, tehát törvényeket. De milyen tehát, hogy ugye ahogy furcsán néztek ránk 16 éven keresztül az Európai Unióban, ugye, hogy erre nem gondoltak a Maastrichti, meg a többi szerződésnél, meg a luxemburginál sem, hogy egyszer csak betoppan Orbán Viktor, és teszi, amit tesz. Ugyanúgy amikor a demokráciákat kitalálták, akkor nem gondoltak arra, hogy lehet olyan jóvátételt adni egy társadalom, egy komplett, amit most elkezdtél sorolni, egy komplett társadalomnak. Mert nincs olyan réteg, és nincs olyan...
2: És ez nagyon fontos, nem csak anyagi jóvátétel.
6: Így van, igen.
2: Valódi erkölcsi jóvátétel, bocsánatkérés, és nagyon sok mindenkinek már az nagyon sokat fog jelenteni, ha egyszerűen a politikai nyomást leveszik róla.
1: Jóvátételen túl mi a felelőssége a következő kormánynak, meg a feladata, és hogy tudja elkerülni ugyanazokat a kvázi hibákat, amit mondjuk így az elmúlt 16 évben megtapasztaltunk, és gondolok itt arra, hogy azért sorra derülnek ki már vezető pozícióban lévő emberek nevei, és nyilván ez innentől kezdve gyorsul majd fel, és már most jön, hogy na hát, itt is van azért, hogy kikinek a rokona, vagy hogy kerül oda, vagy mennyire ért hozzá, vagy nem ért hozzá, és hol van az a része, amikor mondjuk mi a sajtó ezt számon tudjuk kérni.
3: De most a magyar kormányról, tehát a Magyar Péter kormányáról, meg a sógoráról beszélünk?
1: Igen, tehát én arról beszélek, hogy a leendő kormány bármit is tesz majd a következő időszakban, hogyha van áthallás vagy hasonlat, azt ők hogyan tudják máshogy kommunikálni, hogy ő azért van ott, mert hozzáért, és nem azért, mert van, akinek a rokon.
3: De nem máshogy kommunikálni kell, hanem máshogy kell csinálni, és onnantól kezdve nem lesz problémája a kommunikációval. Tehát az azonnal látszik, hogyha valaki már megint... Tök jó, hogy bólogatsz egyébként, ezt így tök jó, így periférikus látómezőmben jó, mert akkor legalább a szakmabeli is megerősíti. Tehát, hogy az nagyon-nagyon rossz, hogyha csak máshogy fog kommunikálni. Az a jó, hogyha ez az egész tényleg egy ilyen, amit látunk egyébként, hogy egy magától lezajló megtisztulási folyamat. Mert azért az NKA, ha már a témánk volt, tehát, hogy ami akörül kibontakozott, az jóval több, mint egy interjú, és akkor egy mondat, a hatóságoknak az interjú alapján, meg a sajtóban megjelent szerződések, meg pályázatok alapján hivatalból már szerintem lenne lehetőségük arra, hogy megindítsák az eljárást, és elkezdjék vizsgálni, hogy ezek tényleg így voltak, mert nem létezik, hogy x milliót osztanak egy mondatos, majd csinálok valami kulturális tartalmat 2026-ban pályázatra, mert ez nem létezik, hogy ez nem a hűtlen kezelésnek valamelyik minősített esete, ugyanígy mondhatnék még más gazdasági bűncselekményeket. De visszatérve a kérdése, ez szerintem nem a kormány. A kormánynak ezt az egészet végig kell vinnie, plusz ebben, tehát hogy ha már csak nem gátolja, végbe fog menni, ha dolgozhatnak ezek a szervek. Hát azt látjuk, hogy mondjuk Vidnyánszky Attila, mint a Nemzeti Színház igazgatója, menekül, tehát ő, aki mindig nagy mellénnyel osztotta, és egyébként tök jó, hogy beosztod a színházakat, meg a civil szféra, de ugyanígy a kultúra, tehát hogy ezek le voltak folytva, meg voltak gyakorlatilag félemlítve, le voltak uralva, ha ez így felszabadul, akkor egy csomó minden magától végbe fog menni. Tehát, hogy lemond a bizottsági tagságáról, egy Vinyánszky Attila, meg egy... Tehát, hogy ez az ott sem voltam. Ó, hát én semmiről nem tudtam, engem megtévesztettek. Rákai Filip kitalálja, hogy ő most már mégse rendez Mohácsról meg minden, mert hogyha nem adják el az X milliárdot, akkor nem tudja tovább eljátszani, hogy ő egy filmrendező. A TV2 beszünteti a Tények műsorát, tehát hogy azzal a kommentelővel értek egyet, aki azt írta, hogy ő lemondja a Netflixet, mert ami így zajlik, így minden nap, az már így bőven elég, tehát hogy így sokkal jobb, hát mi a fenének, amikor minden nap ilyeneket néz, hogy megvan a folytatás. Tehát, hogy szerintem ezek a területek, ezek a szervezetek, ezek tudnak egy csomó mindent maguktól megtenni, egyszerűen azért, mert lehult róluk az a fajta bilincs, hogy most már működhetnek szakmai alapon. A reklámszféra, a leendő kulturális életigenlés és hazaszeretet most már tényleg, ahogy a Hankó mondta, igazán érvényesületnek úgy is, hogy ezt nem Pataki Attila tolmácsolja.
5: Bocsánat, így az eredeti kérdésre visszatérve, hogy máshogy kommunikálni azt, ami nagyon hasonlónak tűnik, teljesen más. Vagy hát, van egy történelmi felelőssége a Fidesznek. Alapvetően az, hogy azt láttuk, hogy a család, a sógor, a vej, a nej, a férj, az akárki olyan pozíciókban, olyan fizetésekért, amire egyrészt nincsen meg a szaktudása, másrészt egyébként iszonyúan eldugva a háttérben, és akkor a független sajtó pedig kinyomozza a különböző szerződéseket, hogy na hát, hogy mit is van egy 5 millió szerződés, meg ott is, és ezek valahogyan kötődnek valakihez. Ehhez képest egyébként kinevezni a sógort miniszteri posztba, tehát hogy egyrészt, ha már ilyen pszichológiából kölcsönzött szavakkal, akkor ez lehet egy PTSD mindenkinek, mert hogy akkor most így miben más, miért más, hogyan más, egyébként lehet én azt gondolom, hogy ezt magyarázni, és nem csak magyarázni, hanem lehet mellette érvelni, hogy ez miért van rendben. És ez nem hiszem, hogy az, amit a független sajtóban, amikor olvastam azt a mondatot, hogy de hát csak másfél éve a sógora, vagy nem tudom mikor, és másfél évvel ezelőtt találkoztam, nem. Tehát, hogy nyilván ugye a korrupció az nem ott kezdődik, hogy papíron lesz a családom, vagy papíron ismerem őt ténylegesen, hanem kezdődhet ott, hogy igazából ismerem, és ezért adok neki széket. Nem ez a magyarázat erre. A politika alapvető egy bizalmi játék. Tehát nyilván azok, akiket kinevezett, azok többsége két éve dolgozik vele, mondjuk valószínűleg ismerik egymást, valószínűleg beszéltek, mert valószínűleg felmérte a képességeiket a többségnek. Én azt se tartom ördögtől valónak, hogy akár a családtagja az, akit ő a legalkalmasabbnak tart, és sok szempontból kell itt alkalmasnak lenni. A nulladik, amit azt gondolom, hogy mindenkinek el kell várnia, hogy szakmailag tényleg megfeleljen, és akkor emellett pedig az valahol mégiscsak érthető, hogy ő, tehát, hogy jó kapcsolat tápol vele, tehát azt gondolja, hogy a közös munka az jó lesz. És itt viszont meg abban vitatkoznék, hogy nem csak máshogy kell csinálni, mert ez más, de kommunikálni is máshogy kellene, mint az előző kormánynak. Mert erről lehet őszintén. Ki lehet állni, és nem csak annyi, hogy bejelentem, és aztán majd így végezze el az újságíró a munkát, kinek tetszik, vagy kinek nem, hogy akkor ez most miért jó, miért nem jó, meg mondják el az elemzők, hogy ez rendben van, vagy nincsen rendben, hanem álljon ki, és mondja azt, hogy igen, mi is végig gondoltuk, mi is tudjuk, hogy néz ez ki, ennek ellenére őt tartjuk a legmegfelelőbbnek, és azt gondolom, hogy egy politikai kultúra váltásba bele kell, hogy férjen, hogy azt mondjuk, hogy amúgy én elfogadom, és lehet, hogy jobban fogok odafigyelni, és az első olyan pontnál, amikor azt érzem, hogy ő még se ért hozzá annyira, akkor majd szólni fogok, de köszönöm, hogy őszinte volt velem egy politikus.
3: Erről beszéltem, igen.
6: Igen, ez csodálatos lenne, és én optimista vagyok. A Vitézinek az interjúját néztem meg alaposabban, és ott én erre már láttam jeleket, amit most mondtál, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk egy politikus azt mondja, ami van. Tehát ott például a Vitézi azt mondta, hogy csókolom, kívánok, föl se állt a kormány, és mi társadalmi egyeztetéseket fogunk hozni, vagy társadalmi egyeztetéseket fogunk csinálni. Egyébként én azt fogom javasolni a csapatomnak, hogy nézzük meg a jó külföldi példákat, és majd utána fogom megmondani önnek azt, hogy hogyan változik a KRESZ, mert megkérdezték, hogy hogyan fog változni a KRESZ. És szerintem ez már tök jó, mert ez szerintem pont kimerítette azokat az ismérveket, amiket te most itt felsoroltál egy paradigmaváltásba, hogy mondjuk egy kormányhivatalnok hogyan beszélhet transzparensen. Mi fog történni, mi most a helyzet, és egyébként nem egyszerű, tehát egy interjú helyzetben vagy a tévében ugye nem egyszerű észnél lenni, és szépen nyugodtan elmondani, hogy egy kis időt kérünk, és ez valószínűleg még nem felkészülésből jön, hanem én nagyon merek hinni abban, hogy ezek az emberek tényleg így gondolják, amit most politikai kultúrának mondta, hogy én nagyon bízom benne, hogy ezek az emberek, akik majd a következő kormányt alkotják, azok tényleg ezt fogják képviselni. És megint csak az eredeti kérdésre visszatérve, tehát, ami ugye valami olyasmi volt, hogy hogyan kéne ezt kommunikálni. Egy másik fontos szempont, ugye általában mi itt arról beszélünk, a kommunikáció tartalmáról szoktunk beszélni, és nem figyeljük annyira azt, hogy van egy sávszélesség. Ugye mondtad, hogy emberünk lemond a Netflixről, mert sokkal jobb a show a magyar politikában, és tényleg jó, ugye, hát mi is ugye most ebben vagyunk, hogy tehát az a sávszélesség, amin ömlik ránk, vagy ömlött ránk 16 éven keresztül egyébként a szennyvíz, tisztítatlanul, politikaként, vagy ugye a független sajtó próbálta ugye előásni a taptarab, olyan mennyiségű információ, és az életünknek olyan egészségtelenül nagy része, én nekem kettelésem külföldi portálokat, azt nem így nézed, azt így nézed, külföldi portálokat végignézni, meg újságokat így végiglapozni, és hasonlítom össze, Magyarországon nincsenek már napilapok, hasonlítom össze, hogy mekkora a szerepe a politikának. Tehát például már mondtad a fellélegzést, hogy mekkora fellélegzés lesz majd, ha a művészet szabad lehet. Az is mekkora fellélegzés lesz, amikor már nekünk nem kell itt beszélni. Mert nem lesz miről, mert a politika nem olyan, mert nem lesz olyan fontos. És ehhez kéne a jóvátétel. És ehhez kéne egy politikai kultúraváltozás.
2: Nagyon fontos változás, ami viszont globálisan nagyon rossz irányba tolódott el, tekintés részben egyébként angol szász meg amerikai mintára. Erről a fajta személyközpontú politizálásról, amit itt a Fidesz aztán végképp beágyazott, erről le kell szokni. Uh-huh. És ebbe most egy szimbolikus mondat, amikor Vitézi Dávid azt mondja, hogy esetleg nem az én személyes preferenciám kell eldöntse, hogy változzon a KRESZ, uh-huh. de ezt végig kell futtatni ezen az egész rendszeren. A Tiszától eddig nem ezt láttuk, a Tiszától eddig egy nagyon központosított, nagyon egy személyre koncentráló politikát láttunk, és nagyon kíváncsi leszek, illetve nagyon remélem, hogy ebből ki tudnak lépni, és el tudnak kezdeni tartalomról és értékekről és egy társadalomról politizálni, és nem Magyar Péter kívánságairól, mint hogy ne szervezz el egy bulit az én bulimra, amit most ezen a héten láttunk.
1: Minden esetre, igen, ha a bulit nem is, de az előtte levő tartalmat élőben fogjuk majd közvetíteni önöknek. Természetesen Ákosnak köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
6: Köszönöm.
1: Önöknek pedig a figyelmet, jó éjszakát, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok! A főváros 11. kerületében baleset miatt nem járható az Etele út Kelenföld vasútállomás felé a Bártfai utca előtt. Jelentős torlódás alakult ki. A hétvégén az M1-es metró helyett pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth Lajos téren, ezért 15 órától lezárják az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik. Délután 3 órától üzemzárásig a 15-ös autóbusz is terelve jár, nem érinti a Markó utca megállót és a Kálvin tér felé a Víg Színház utca megállót sem. Délután 1 órától várhatóan este 9 óráig 215-ös autóbusszal utazhatnak a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
3: Egy picit provokatív a cím, amit szerkesztő kollégáim adtak ennek a beszélgetésnek. Úgy szól, hogy elkezdődött a Fidesz valódi vagy igazi összeomlása. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó reggelt kívánok, szervusz! Köszönöm szépen! Egyrészt szerinted ez provokatív cím, vagy pedig benne van úgymond a pakliban? ez a történés, ez a kimenetel?
4: Benne van, az ember nem tudja, hogy ez a végkezdete, vagy maga a vég, amit látunk a Fidesz környékén. Én magam ugyan gondoltam, hogyha ekkora lesz a bukás, és azért azt lehetett látni, hogy ekkora lesz a bukás. Érzem, ha Orbán mozgását az utóbbi választások előtti egy hónapban valaki végigkísérte, akkor láthatta, hogy Orbán Viktor nem csak a saját hazug kutatásait látta, hanem a milyenket is, ami azt mutatta, hogy itt akár elképesztő mértékű is lehet ez a bukás, ez történt meg. Azt gondolom, hogy Orbánnal ez nem megy. Orbánnak mennie kell, Orbánnak az ország éléről már mennie kellett, ez szerintem nagyon helyén való és bölcsi döntés volt a magyar társadalomtól. Innentől a Fideszre van bízva, hogy ezt a bölcsi döntést ők is meg tudják-e hozni. Nagyon összenőtt Orbán és a Fidesz. Ugye tulajdonképpen nem is a Fidesz volt az utóbbi 10 évben már, amivel a magyar társadalom találkozott, hanem Orbán személye körüli mélységes személyi kultusz, megkérdőjelezhetetlen hatalmi centrum, ami létrejött körülötte. Ez, ami működésképtelenné tette az orbáni világot, a szükségszerű bukását jelentette a NER-nek. Szerintem Orbánnal nem megy, bármennyire azt látom, hogy Orbán nem tart még itt, én időt hagynék helyettük, nem vagyok a tanácsadójuk szerencséjükre, de azt gondolom, hogy túl hamar mennek ezek a dolgok. Tehát a Fidesznek először is elemeznie kell azt, hogy miért került ebbe a helyzetbe. Láttunk már ilyen írásokat, nem akarok senkit propagálni, de Borokai Gábornak van egy írása válasz.hu-n, ami azért érdekes Borokai, mert ő is belülről jött, tehát látta közelről Orbán Viktort, nem csak Lenint, hanem Orbán Viktort is, tehát tudja, hogy miről van szó. Szerintem izgalmas az elemzése, bár nem tér ki olyan elemekre, mint például a választások elcsalása. Én fontosnak tartom azért a pontosság kedvére, hogy nem arról van szó, hogy Orbánék 2010-től 2022-ig kétharmados többséggel kormányoztak, arról van szó, hogy 2010-ben nyertek tényleg kétharmaddal, 14-ben, 22-ben elcsalták a választást, azzal a kormányzati propagandával, aminek egyik fő alszereplője, mert a főszereplő nem ült ott a kontrollban, hiszen a főszereplő Rogán Antal, őt még nem láttuk. Igen. Bevallotta, hogy itt mi történt tulajdonképpen könnyes szemekkel, de ez nem elég. Tehát ezek a, hogy mondjam, a gazdasági következmények. Ennek nyilván kell, hogy legyen jogi következménye, ha tetszik, az ítélőszék előtt, a magyar bíróságok előtt. De ez a dolog egyik fel, a másik fel a politikai következmény. A magyar társadalom meghozta a következtetését, elzavarta a NER-t, elzavarta Orbán Viktort. Most a Fideszen a sor, ezért azt gondolom, hogy legalább őszig várnunk kell a kérdéssel, hogy arra később tudjunk válaszolni, hogy ez tényleg az összeomlás-e, vagy van-e még kiút, és merre van ez a kiút?
3: Orbán Viktor személyéhez visszatérve, tehát a kampányban is úgy beszéltek róla, hogy Orbán Viktor fog kétharmadot szerezni, akik az utolsó percig tolták ezt a kommunikációt, például Menczer Tamás vagy Németh Balázs, tehát nem azt mondták, hogy mi nyerünk, vagy a Fidesz nyer, vagy a Nemzeti Oldal, hanem Orbán Viktor volt valóban az a központban. Ez lojalitásból fakad, vagy és közben azért lehetnek lehetséges utódok, vagy tényleg úgy építették ki a rendszert, hogy még csak utódjelölt se legyen? Mert ez most akkor, ha így van esetleg, ahogy mondom, a második verzió, akkor ez is visszaüt, hogy akkor nincs senki.
4: Igen, Orbán nagyon helytelenül szerintem eltakarította maga körül mindazokat, akik alternatívát jelentettek volna, akik megmerték volna mondani Orbán Viktornak, hogy a király mesztelen. Ugye Szájertől kezdve Áderen keresztül Pokornék, bizonyos értelemben Kövér Lászlóig, Németh Zsoltig, és sorolhatom a régieket, akik még Simicska Lajos, aki egy fontos szereplő volt ebből a szempontból, aki azt tudta mondani még, hogy Viktor, ez hülyeség, ezt ne csináljátok. Ilyen már nem volt. Lojális, végrehajtó emberekkel vette körül magát. Az egyébként értelmes Nagy Márton rángatta bele abba a hazugságba a miniszterelnököt 2025. februárjában, hogy itt repülőrajtot veszünk, miközben mindenki tudta, aki gazdasággal foglalkozik, hogy nem nagyon van más választás, mint a földbeállás. Orbánnak nem merték a saját közvéleménykutatói megmondani, hogy mi a helyzet. Orbán ennél azért okosabb volt, és látta a többi közvéleménykutatási adatokat, mondom, ez érződött az ő magatartásán. Az egész rendszer Orbánra épült, hogy mennyire nem vonták le a következtetést, ha megnézem ezt az szintén Orbán által összeállított új frakciót, ugye kicserélték a felét körülbelül a listának, igen. Ha tetszik, még búcsúzóul átverték a választókat, hiszen a választók nem erre a listára szavaznak. Erre persze joguk van, csak azért itt is van egy ilyen tartalmi tisztességbeli kérdés. Kerültek a bukott kormánynak a fele bent van. Tehát tehát azok, akik felelősek azért, hogy itt tartunk, a fele jelenleg is parlamenti képviselő. Gulyás Gergely ugye a második legfontosabb ember volt, a frakcióvezető. Az összes ilyen kemény, megmondó ember, akik miatt ténylegesen bajba került, a Németh Balázstól kezdve sorolhatom a fantasztikus neveket, akik ott vannak továbbra is, tehát a Pócs Jánosokig, akik miatt került a Fidesz abba a helyzetbe, hogy végleg elvesztette a magyar társadalom többségének a támogatását, azok ott vannak ebben a frakcióban.
3: De ezek az emberek,
4: a megújulás.
3: Igen, de ezek az emberek nem azért kommunikáltak úgy, ahogy kommunikáltak, mert ez volt a központi utasítás, hogy legyetek bárdolatlanok, érdesek, belemenősek, kíméletlenek?
4: Inkább fordítva, ezért választották ki őket erre a szerepre, mert ők ilyenek. Tehát itt a szerepekre kerestek új műsorhoz, új férfi kell című, ugye drámai mondatokkal, operettbeli mondatokkal. Itt is ez a helyzet, hogy Orbán és csapata azokat az embereket találta meg, ugye ott van például Mencer Tamás, aki ugye azért kellett, hogy lehúzza magyart az ő szintjére, nem sikerült. Aztán belekompromittálják Lázár Jánost, aki ezzel ugye két legyet, egy csapásra Orbán megszűnik Lázár, mint ajánlat, ugye, mert Lázár lehetett volna, ha nem száll be egyfajta ajánlat, de elhasználta Orbán nagyon tudatosan ebben a kampányban, magához húzta Lázárt, a bukás egyik fő felelőseként lehet megnevezni, ő se lehet a nagy megújító. Tehát tényleg bajban van a Fidesz, mégis azt gondolom, hogy ez Orbánnal együtt nem tud menni. Ha Orbán marad, miközben ők azt mondják, hogy Orbánnal sem, hogy Orbán nélkül nincs Fidesz, akkor azt gondolom, hogy az a két út, ami a Fidesz előtt van, az egyik a még szélebbre tolódás. Ott ugyanakkor vannak. Tehát a szélsőjobb Magyarországon betöltött hely, ott van a Mi Hazánk nevű szélsőjobbos, rasszista, kirekesztő párt. Oda kimenni szerintem nem érdemes, mert ennél jobb ebben a terepen már elnézést, a jobbat idézőjelben nem tud lenni Orbán. Vagy csapata, a Fidesz. Középen viszont ott van a Magyar Péter. Tehát a centrumban, ugye Orbán mindig is ezt gondolta, hogy ő megalkotja a szélsőjobbot, meg a szélsőbalt, és ő van a centrumban, de a centrum jelenleg foglalt. Szerintem Magyar Péterék nem egy jobboldali pártot akarnak, a kormány összetételét nézve, az egyetem egy jobboldali kormány.
3: Inkább
4: egy olyan koalíciós kormány, ahol a koalíció belül van. Tehát a kormányon belül látszik a koalíció, liberális múlttal rendelkező, elkötelezett gazdasági szakemberektől kezdve sok mindenki van ebben a kormányban, úgyhogy ez egy sokszínű kormány, szó igazi értelmében nem egy jobboldali kormány, szeretik lejobboldalizni jobbról-balról, de szerintem ez egy centrista kormány, amit látunk. Orbánék nem azok voltak, az egy jobboldali állampárti kormány volt, amit láttunk, ez viszont egy centrista kormány, tehát oda is nehéz behúzódni. Jól látja Orbán, hiszen elemzőnek ő nem lesz rossz, ha az marad, hogy nekik valahol a jobb oldalon lenne keresni valójuk, valahol a konzervatív, tisztességes kiszámítat a jobb oldalon, de ő nem lehet ennek arca, ebbe biztos.
3: Most itt még azért van egy faktor, ami nem lényegtelen, hogy a vagyonvisszaszerzés meg védelmi hivatal elkezdi a tevékenységét, tehát Balási Gyulától már csak Rogán Antal felé billenhet a dominó, ha jól figyelem, és igazából fel kell tennünk a kérdést, hogy Orbán Viktort meg fogják szerinted hallgatni valamikor, mint hogy annó például Gyurcsány Ferencet az ügyészség hallgatta ki, mert ha ez megtörténik, az megint csak nem a Fidesz esélyeit növeli a megújulásra.
4: Igen, hát ugye itt többen vannak, ugye Hankó Balázs is szerintem elkerülhetetlen, hogy bíróság elé kerüljön, hogy aztán ott mi lesz a döntés, ez a bíróság dolga. Én azt gondolom, hogy az is elkerülhetetlen, hogy a Magyarország 16 évig miniszterelnöke a fél ország ellopásáért egy szemében felelős ember valamilyen módon meghallgatásra kerüljön. Ez nem azt jelenti, hogy egy független bíróság el is ítéli, de odáig el kell jutni a számonkérésnek meggyőződésem. Szerint erre nem csak egyszerűen választási igény van, hanem ténylegesen végre kell, hogy következményei legyenek a tetteinek. Ezért gondolom azt egyébként, hogy Orbánnak a Fidesz éléről is mennie kell, mert a Fideszen belül is következménye kellnek lenni ennek a súlyos bukásnak, amit látunk.
3: Horn Gábor, köszönöm szépen, hogy beszéltünk.
5: Szombaton beiktatják Magyar Pétert, Magyarország leendő miniszterelnökét, onnantól kezdve elengedhetjük a leendő jelzőt, és már csak az marad, hogy Magyarország miniszterelnöke, és kezdetét veszi a kormányzati munka, hiszen most már több javaslatot is láthatunk, hallhatunk tőle, arra vonatkozóan, hogy kiket szeretne jelölni az egyes miniszteri székekbe és pozíciókra. Ilyen volt, ezt viszont most már múlt időben is mondhatjuk, Mellétei Barna Márton, akit igazságügyi miniszterként szeretett volna viszontlátni. Azonban ugye egy apró hiba csúszott itt a gépezetbe, mert hogy őket rokoni szálak kötik össze, pontosan a sógora, Mellétei Barna Márton, Magyar Péternek, és hát a nepotizmus vágyával kezdték el illetni a leendő Tisza kormányt, erről is fogunk beszélgetni a folytatásban Üveges Gábor politológussal. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
5: Óriási a várakozás. Azt gondolhatnánk, hogy a várakozások mentén, amire ugye nagyon sokan, talán Tölgyesi Péter is azt mondta, hogy egy mosolygós országra ébredtünk április 13-án, akár megengedőbbek is lehetnének az emberek. Szóval, hogy született egy szakmai döntés Mellétei Barna Márton, bocsánat, igen, esetében, aki szakmailag egy kiválóság, elismerik, egyébként Magyar Péter és a Tisza párt égisze alatt hónapok, de lehet, hogy most már évek óta is ugye ott van, hogyha visszamenjünk a kezdet kezdetére is, tehát ezt nem érhette kritika. Önmagában a tény, hogy rokonok és barátok. Ez valóban akkora dilemmákat kellett, hogy okozzon, hogy neki aztán végül vissza kellett lépnie?
7: Ez nem fekete vagy fehér ez a kérdés. Azért ebben a magyar folklórban élünk és vagyunk, és alapvetően én azt gondolom, és a végéről kezdem, hogy itt és most ez a döntés, ez egy józan döntés volt. És ennek az egésznek az optikája szerintem sokkal inkább még a Tiszának az erejét, hitelességét erősíti abban, hogy valóban az ügy az most mindent felülír. Tehát amire ő szerződött, vagy amire ők szerződtek, vagy amihez a választóktól bizalmat kértek, hogy itt megtisztítják az országot, és egy korszerűbb, egy minőségi pályára állítják az országot. Ezt nem áshatja alá semmi, még a látszat sem. És azt gondolom, hogy egy nagyon józan mérlegelés volt, és már azt mondom, hogy egy államférfiúhoz hasonló mérlegelés volt, ahol a saját érdek látványosan hát vissza van húzva. És ugye rögtön a maradék Fidesz buborékból, egyébként ugye rögtön jöttek ezek a fajta hangok, hogy na de hát már a kiválasztás semmi, ki se nevezték, de már megbukott, és egyáltalán savanyú a szőlő. Tehát azt gondolom, hogy az a fajta önreflexió, vagy az a fajta érzékenység arra, hogy mi a közhangulat, mi a társadalmi vélemény, ez a Fideszre 16 év alatt nem volt jellemző. Tehát egyáltalán nem hatotta meg Orbán Viktort sem, Fidesz holdudvart sem, hogy mit szól akár a Fidesz közvélemény, akár mit szól a társadalom bizonyos lépésekhez. Itt tényleg mérlegeltek, és magát az optikát is nézték, holott én azt gondolom, hogy ha kicsit közelebb megyünk a kiválasztási történethez, itt nem a nepotizmus felé mennék el, hanem alapvetően ugye volt már szakmai múltjuk, tehát jóval megelőzte az ő kapcsolatuk, egészen ha az egyetemi időszakra visszamennek már az ő együttműködésüket. Egy minőségi jó szakemberről beszélünk, tehát úgy adta magát egyébként, hogy egy bizalmi légkör is vette körül az egyébként jó szakembernek a létét. És ez nagyon fontos, hogy azért olyan országban vagyunk, ahol csípőből tüzelünk, és divat azt mondani, hogy nehogy már a barát jöjjön, nehogy már az ismerős, nehogy már a rokon. Azért zárójelbe tegyük oda, azt azért nem tudjuk fölfejteni nagyon sokszor, hogy ki kinek hogyan az ismerőse. Nem, vagy kiderül, vagy nem derül ki. De nem ez a bűnös dolog. Én azt gondolom, a bűnös dolog az ott kezdődik, és pláne egy érzékeny területen ugye a közéletben, ahol ehhez már gazdasági érdekeltségek is tapadnak.
5: Igen, itt azt láthatjuk, hogy nagyon élesen elválik a szakmaiság és a politika. Tehát szakértő kormányról beszélünk, nagyon sokan jönnek a saját területükről az egyes pozíciókba, úgyhogy kiválóságok azon a területen, és úgy látszik, hogy ezt a kettőt akár egy társadalmi igény, akár egy politikai igény meg is kell, hogy tartsák, hogy élesen elhatárolódjon. De mennyire lehetett volna akár megengedő is a helyzet, és most arra vagyok kíváncsi, hogy ha ez a visszalépés nem történik meg, ami most jól hallhatóan a leendő Tisza kormány nívóját, nimbuszát még inkább emelheti és támogathatja, hogy ilyen döntéseket is meg tudnak hozni, de hogy meg lehetette volna nézni azt, hogy hogyan tud Mellétei funkcionálni ebben a pozíciójában, és képes-e megtartani ezeket a határokat, vagy ebben nem lehet megengedőnek lenni?
7: Én azt gondolom, hogy megnézhették volna, csak azt mérlegelték a Tiszán belül, és alapvetően maga az érintett is ezt mérlegelte, hogy mi a fontosabb, hogy kezdjünk el dolgozni, és az eredmények majd minket igazolnak, és be lehet mutatni ezt a tükröt, hogy lám-lám, én egyébként tényleg azért vagyok itt, amire mi szerződtünk. Vagy felülírják azok a buborékok és szubjektív, azt mondom, hogy celebritások, meg celeb világba elvitt bulvár hírek, hogy ne a tényszerű, ne a tényleges és tevőleges eseményekről, intézkedésekről, szakmai munkáról szóljanak a hírek, és ezt tudják fölhangosítani, hanem alapvetően a személyi kinevezési háttérelvekről menjen. Tehát egy olyan irányba vitte volna el a fókuszt a közbeszédről, azt gondolom, ez a fajta kinevezés, vagy ez a beiktatás, ahol még még hónapok arról szólhattak volna, hogy lám-lám, ti se vagytok mások, holott lehet, hogy a háttérben tényleg elindulnak azok a minőségi munkák és változások. Tehát szerintem ezt mérlegelték, hogy itt a nulladik ponttól a fókusz azon kell legyen, hogy ez a rendszer ez miben lesz teljesen más, mint a korábbi, és a nulladik ponttól hogy állnak bele az érdemi munkába. És minden, ami ettől elviszi a fókuszt, akkor se, hogyha az idő akár őket igazolta volna, hogy ez teljesen jó szakmai kiválasztás, az nem ér annyit. És azért ott lesznek egy csapatban, ott lesznek egy munkacsapatban, és az, ami, hát azt gondolom, hogy lehet, hogy a legnépszerűbb, vagy legvastagabban foglalkoztatott terület lesz a igazságügyi területe, ha csak látjuk azokat a kihulló csontvázakat, és azokat az előjövő történeteket. Bőven lesz feladat egyébként, nem feltétlen a frontból, hanem a háttérből, és ez is nagyon fontos egy kormánygépezetnél, hogy alapvetően az, hogy valaki a frontban van, vagy hátul van, hogy melyik fogaskerék szerepet tölti be, ez alapvetően nem kisebb vagy nagyobb pozíció. Itt munka van, itt feladat van, és egy gépezetet kell egybe csiszolni.
5: Igen, ez nem derült ki, ha jól emlékszem, a posztból, hogy marad-e a Tisza párt szolgálatában, vagy már akár a párttól is el fog határolódni, hogy akkor aztán tényleg ne érje a szó a ház elején. De ezt majd meg fogjuk látni. Minden esetre Vona Gábor például üdvözölte ezt a döntést, és ő arra próbált rávilágítani, amely egyébként szintén célja is a rendő kormánynak, hogy szeretnének azért egy konszenzusos kormányzást, amiben akár az ellenzék hangját is, hogyha az olyan minőségű, meghallják. Ez már egy ilyen első lépés lehet?
7: Igen, és én merem azt hinni, hogy azok a reflexek, azok a múlté maradnak, és az Orbáni rendszer, meg a NER rendszere az alapvetően múltnak a része tud maradni, ahol alapvetően semmi nem szüremkedett be. És szinte presztízskérdést csináltak abból, ha valaki jobbító szándékkal kritikát fogalmaz meg kívülről, az gyakorlatilag le van söpörve az asztalról. Tehát azt gondolom, hogy egyrészt ez egy gesztus, egyrészt ez egy érzékenység, és ahogy mondtam az elején, egy hitelességet növelő tényező. Mind a mellett, amit tényleg alá szeretnék húzni sokszor, hogy nem ördögtől való az, hogyha gyakorlatilag egy kipróbálő tényező, mind a mellett, amit tényleg alá szeretnék húzni sokszor,

0: Az Erasmus program nagyon fontos a mobilitás, és mi is azt gondoljuk a Tempuszban, hogy az egy hatalmas érték, hogy a fiatalok mobilitási lehetőségeket tudnak igénybe venni, de például az olyan centralizált Erasmus projektek, pályázatok, mint az Európai Egyetemi Szövetségek, ugye ezekből is kiszorultak szépen lépésenként az érintett intézmények, az abszolút örömhírként kezelhető, hogy visszatérhetnek ezekbe az európai szintű, nagyon fontos együttműködésekbe.
1: Az átmeneti időszakban, addig, amíg az Erasmus nem volt mindenki számára elérhető, a Pannónia mennyire tudta teljes értékűen helyettesíteni? Mert hogy tudunk róla, hogy vannak olyan külföldi egyetemek, amelyek viszont a Pannónia programban nem kívántak magyar hallgatókat fogadni. Ennek azért elég rossz visszhangja volt, megítélések szerint is azért ez okozott némi felháborodást, így az oktatás ügyön belül természetesen. Joggal érezhették kirekesztve magukat a magyar diákok, de ez mennyire jelentett hátrányt számukra? Tehát, hogy olyan nagy nevű, ismert és egyébként közkedvelt egyetemek szorultak ki, ahova a magyar diákok szívesen mentek volna? És akkor most, ha visszatér az Erasmus, akkor újra tárt kapukkal várják majd vajon a magyar diákokat?
0: Egyrészt valóban volt ilyen, tehát volt néhány példa volt. Tehát ugye folyamatosan kapcsolatban vagyunk a Tempusznál az egyetemekkel is, és voltak, és el is mondták, hogy voltak ilyen példák, volt néhány olyan példa, ahol végül úgy döntöttek, hogy nem szeretnének fogadni magyar hallgatókat, oktatókat, de nem ez volt az általános. Tehát alapvetően a mobilitások azok tovább tudtak folytatódni, és megvolt rá a lehetőség, és ez egyébként nagyon jól látszik egyébként, hogy Erasmusban alapvetően az Európa, tehát így európai mobilitási programról van szó, egyértelműen az európai célpontok voltak a legnépszerűbbek, még akkor is, hogyha egy Európán kívüli mobilitási lehetőséget is biztosít az Erasmus program a nemzetközi kredit mobilitási pályázattípus keretein belül.
1: De ugyanazokkal az egyetemekkel kerültek kapcsolatba a Pannónián keresztül?
0: Abszolút.
1: Akkor, hogyha most visszatér az Erasmus, mi lesz a Pannóniával? A kettő együtt fog tudni működni?
0: Ez természetesen attól függ, hogy az a felálló ágazati irányítás milyen gondolati irányban mozdul el. Én azt gondolom, hogy van lehetőség arra, hogy együttműködtessük a programokat, és szinergiákat megtaláljuk egymás között. A két program ki tudja egészíteni egymást, és vannak olyan értékek a Pannóniában is, amelyek továbbihetőek.
1: Mint például, akár az Európán kívüli
0: mobilitás? Az Európán kívüli mobilitásnak a könnyített lehetősége, de sokkal könnyebb volt Pannóniával Európán kívülre menni, de a rövidtávú mobilitási lehetőségek általánossága minden képzési szinten, meg az új mobilitás típusok is, mint például a kutatási mobilitás típus, ahol hallgatók kutatni mehettek el rövidebb, vagy akár picit hosszabb időtartamokra is.
1: És az a tudás, amit ezeken az Európán kívüli intézményekben megszerezhettek, akár a diákok, akár a kutatók, az egyébként a hazai és az európai piacnak tudás szintjén mennyire fontos? Mert hogy eddig azért szerették az Európán belüli mozgást, mert hogy itt egy ökoszisztémában vagyunk, itt minden mindennel összefügg, vannak nagyon erős kapcsolati hálók, rendszerek, ösztönző programok, előrelépési és továbblépési lehetőség. Ezeknek a tudásbázisoknak a magja itthon hogyan tudott aztán csirájába szökni? Vagy tud-e, látjuk-e már ezt egyáltalán?
0: Persze, hát egyetemi együttműködések tudnak kialakulni mobilitásokon keresztül, és az, hogy Európán kívüli desztinációk is könnyebben elérhetőek, akár Szingapurba, akár vezető amerikai felsőoktatási intézményekbe. Ugyan jövő év január 1-től már Nagy-Britannia is újfent az Erasmus része, de addig is a Pannóniával lehetett ez a brit felsőoktatási intézményekbe menni, de Dél-Koreába, Japánba is egyébként vezető kínai intézményekbe is tudtak menni oktatók, hallgatók, és az ilyen nemzetközi együttműködés, ilyen nemzetközi mobilitások, projektek megalapozói lehetnek, együttműködések megalapozói lehetnek az egyetemek számára.
1: Az, hogy a financiális része hogyan alakul az egyes programoknak, abban volt nézőpont különbség. Ugye az Erasmusnál volt az utófinanszírozás, a Pannóniában pedig, ha jól tudom, akkor nem is előfinanszírozás, de olyan egyidejű finanszírozás, mert minden segítsen, hogy hogyan is zajlott. Mert ugye a kérdésem lényege az valójában az lenne, hogy technikailag melyik a jobb megoldás, melyiket fogják melyikbe átültetni.
0: Alapvetően mind a kettő előfinanszírozás. Tehát, hogy és mi bátorítottuk is minden tekintetben az egyetemeket, hogy az ösztöndíjat azt mindig biztosítsák minél előbb a hallgatóknak. A Tempusz közalapítvány a támogatási nagy keretösszegeket kezeli, mi ezeket osztjuk ki az egyetemek között, ugye ők pályáznak, leadják az igényeiket, mi azt súlyozzuk szakmai alapon sok szempont szerint, és utána ezeket az összegeket használják fel az egyetemek a saját belátásuk szerint,

0: oktatói, hallgatói mobilitása, természetesen a programok keretszabályainak a figyelembevételével, de mindegy az Erasmus tekintetében is, és a Pannonia tekintetében is mi mindig arra bátorítottuk, illetve kértük az egyetemeket, hogy minél előbb biztosítsák, különösen a hallgatók esetében fontos, hogy már a mobilitás előtt hozzájussanak az ösztöndi összeghez, és ezzel azért a legtöbb esetben működött.
1: Ugye nagy kérdés lesz az, hogy a transzparencia és az átláthatóság az hogyan alakul a folytatásban, hiszen ez volt a legnagyobb kritikája gyakorlatilag az Európai Uniós képviseleteknek, amiért aztán kizárultak a kvekvás egyetemek az Erasmus együttműködésből. Ennek az önmeglátása szerint hogyan sikerült eddig megfelelni, és hogyan sikerül majd a jövőben? Biztos, hogy elengedhetetlen feltétel lesz.
0: Biztos vagyok benne, hogy azt az egyeztetéseken majd az ágazati irányítás, illetve a felelős személyek az Európai Bizottsággal ezt meg fogják tenni. Mi Tempus oldalról ebben a folyamatban nem vettünk részt, korábban sem vettünk részt. Természetesen, hogyha a Tempus felkérést kap, akkor részt fogunk venni benne, de mivel eddig nem vettünk ebben részt, én erről érdemben nem fogok tudni nyilatkozni.
1: Bodrogi Rihárdnak, a Tempus közalapítvány főigazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A főváros 11. kerületében baleset miatt nem járható az Etele út Kelenföld vasútállomás felé a Bártfai utca előtt. Jelentős torlódás alakult ki. A hétvégén az M1-es metró helyett pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth Lajos téren, ezért 15 órától lezárják az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik. Délután 3 órától üzemzárásig a 15-ös autóbusz is terelve jár, nem érinti a Markó utca megállót és a Kálvin tér felé a Víg Színház utca megállót sem. Délután 1 órától várhatóan este 9 óráig 215-ös autóbusszal utazhatnak a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Önkormányzati reformok, szakértői államtitkári pozíciók, és talán nevek is, majdnem sokára kiderül, és egy friss medián felmérés, amelyből kiderül, hogy a társadalom jelentős része várja az elszámoltatást a kormányváltás, vagyis éppen a rendszerváltás eredményeként és következményeként. Ransburg Zoltán politikai elemzőt köszöntöm a stúdióban, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Nem tudom, hogy vannak-e esetleg a birtokodban nevek, hiszen te magad nyilatkoztál arról, vagy készítettél egy áttekintést, hogy az államtitkári szintekre vélhetően komoly szaktekintélyeket fog bevetni a lendő Tisza kormány. Milyen információk vannak a birtokodban?
3: Szuper lenne, ha tudnék neveket mondani, de nem tudok neveket mondani. A HVG-nek van egy remek összeállítása erről, én nem fogok neveket mondani, és tippelni sem tudok. Inkább általánosságban szerintem azt érdemes megfigyelni, hogy van egy nagyon széles szakértői réteg, és most itt beleértem azokat, akik adott esetben egyetemeken, akadémián dolgoznak, akik a civil szférában működnek, független intézeteknél működnek, akik számára egy teljesen új lehetőség nyílik most meg a kormányváltás rendszer váltás után, hiszen ezek az emberek tudatosan távol voltak tartva a politika csinálástól. Ugye a Fidesz olyan szinten politikailag lojális figurákra bízta a döntéshozatalt, hogy nagyon kevesen voltak ebből a világból, akiknek érdemi beleszólásuk volt a politika működésébe. Én azt feltételezem, hogy a következő hetekben, hónapokban azért nyilván ez egy hosszú folyamat lesz, amíg minden pozícióra megtalálják a megfelelő embereket, és most nem csak az államtitkári szintre, hanem nyilván a helyettes államtitkári szintekre, az osztályvezetői szintekre, vagy akár még még alacsonyabb szintekre is kell gondolni. Biztos, hogy nagyon sok idő lesz, amíg ez lefolyik, de azt gondolom, hogy egy nagyon nagy mozgás lesz majd az államapparátus irányába, azokból a szektorokból, ahol most ez a szakértői réteg tevékenykedik.
2: Milyen típusú politizálást látsz így magad előtt, hogyha belegondolunk, hogy ha valaki, aki jó a szakmájában ért valamihez, kerül egy politikai szintére, és abban kell szerepet vállalnia, nem tudom, hogy a kettő kiüti egymást, erősítheti egymást, hiszen ilyet még talán nem is láttunk soha korábban, de hogyha a szakmai szempontok kerülnek előtérbe, akkor annak például mennyire lehet eredménye a gyors elszámoltatás, ami lehet egy társadalmi nyomás. Mert lehet, hogy aki a szakmáját képviseli, az sokkal inkább lát majd fontosabbnak és sürgetőknek olyan adott esetben gazdasági, társadalmi lépéseket, amik háttérbe kell, hogy szorítsák.
3: Azzal kezdem, egy picit kijavítom magam az előző megszólalásomból, mert azt mondtam, hogy azért ez a szakmai réteg nem igazán fért hozzá a politikai döntéshozatalhoz. Ez bizonyos szintekre igaz, de azért vannak, nyilván a Fidesz kormány alatt is voltak olyanok, akik a szakmai hozzáértésük miatt kerültek fontos szakmai pozíciókba. Tehát egyszerűen az országot működtetni kellett, és az ország működött. De, úgy, ahogy itt működött.
2: De nem működött. Tehát, hogy most ez így utólagosan, ironikusan hangozhat, de hát látjuk, hogy nem működött.
3: Nagyon sok volt vele a probléma, de hát legalábbis a közalkalmazotti fizetések elutalásra kerültek, bizonyos programok megvalósultak. Az, hogy mi egyetértünk-e azzal, hogy ezek hogy valósultak meg, vagy mi is erre költöttük volna azt a közpénzt, az egy másik kérdés. De hogy vannak olyanok nyilván, akik egyébként értenek a szakmájukhoz bizonyos területeken, az kétségtelen, és is tudom képzelni, hogy azért lesznek folyamatosságok, tehát lesznek olyanok, akiket az új adminisztráció is átvesz a régiből. Nem hiszem, hogy tömegesen fog ez előfordulni, de biztos, hogy lesznek rá példák. Én azt gondolom, hogy a Tisza részéről legalábbis az első időszakban meglátjuk, hogy ez hogy fog folytatódni, és ugye most azért tulajdonképpen tippelgetünk, mert sok mindent tudunk a Tisza programjáról, sokat hallottunk most már az utóbbi időben Tisza politikusoktól arról, hogy mire készülnek, de sosem láttuk még őket kormányon. De én azt gondolom, és amit a kormány összetételéről eddig tudni lehet, az alapján is talán az a leglogikusabb feltételezés, hogy az első időszak az határozottan egy szakmai rehabilitációjáról fog szólni a kormányzatnak. Tehát nagyon jelentős lesz a szakmai munka, és talán ennek a kormányzásnak a politikai vonala az egy picit háttérbe fog ehhez képest szorulni, illetve elsősorban az elszámoltatás kérdésére fog sok tekintetben koncentrálni, ami viszont talán politikai üzenet, nem szakpolitikai, hanem kifejezetten politikai üzenet szintjén talán az egyik legerősebb a Tiszától.
2: És akkor rögtön rá is térhetünk a Median felmérésére ezen a ponton. A teljes társadalom kétharmada, amiben a fideszes szavazók is beletartoznak, úgy gondolja, hogy Orbán Viktornak bíróság előtt kellene számot adni a tetteiről. Ez egy nagyon erős társadalmi elvárás és nyomás, vagy egy nagyon konkrét jogi következményekkel járó folyamat nulladik lépése lehet-e?
3: Igen, egyébként ez érdekes, tényleg az mindenképpen figyelemre méltó, hogy a fideszes szavazóknak is egy jelentős része azt gondolja, hogy Orbán Viktornak bíróság előtt kellene felelnie valamiért pontosan, de ugye ez nincsen meghatározva, hogy mi az, ami miatt Orbán Viktornak bíróság előtt kéne felelnie. Tehát, hogy ez az ő személyes, vagy a családjának a gazdagodása, ez 60 pusztáról szól-e inkább, vagy a gyűlöletkeltő politizálásról szól, hogy mi az, ami a társadalom fejében, mint bűn megképződik, aminek ők
2: hát az elszámoltatását látni szeretnék. Miatt, hanem hogy konkrét ügyek mentén hol van az, ahol összefonódás van mondjuk az ő pozíciójával, személyével?
3: Hát ebből a felmérésből ez nem derül ki, hogy valójában itt hol látja a társadalom Orbán Viktor legnagyobb bűnét lenni, amiért neki bíróság előtt kellene elszámolnia. Az nyilván fontos, hogy önmagában attól, hogy a társadalom jelentős része vágyik arra, hogy ez megtörténjen, ez még nem biztos, hogy meg fog történni. Ebben az értelemben a Medián kutatásban mért társadalmi kétharmad az nem egy vádemelés, ez egy népakaratot fejez ki.
2: A népakarat, amely erősen összecseng a Tisza kampány témájával, hiszen az elszámoltatásnak folyamatosan ott volt a top témák között. Na most, ha egy kicsit ebből kitekintünk, és nem biztos, hogy lesz belőle valami, az azért fordulhat elő, mert hogy jogilag annyira körbe bástyázták magukat az elmúlt években, évtizedekben, hogy egyszerűen nem válnak számon kérhetővé, vagy vannak jogi kis kapuk, aminek mentén viszont igenis azzá válnak.
3: Hát ennek egy nagyon nagy része jogi kérdés, amiben én abszolút nem tudok szakmai véleményt mondani, mert nem értek hozzá. Én azt gondolom, hogy a Tiszának politikai érdeke az, hogy mindent megtegyen, hogy minél magasabb szintű politikai vezetőket tudjon elszámoltatni, tudjon akár jogi eljárások alá vetni. És abból a szempontból nagyon releváns ez a Medián kutatás, hogy az látszik, hogy erre nem hogy csökkent volna, hanem még a választások óta is nőtt a választói igény. Tehát kifejezetten nem az, hogy nincs benne politikai kockázat, ha a Tisza követi ezt az utat, hanem kifejezetten egy választói igényt is szolgál ki azzal. Ha ebből a szempontból is egy cezúrát van, és azt mondja, hogy ez itt egy új rendszer, és ennek a rendszernek egy nagyon fontos kiinduló pontja az, hogy szembenéz az Orbán rendszer bűneivel, a NER-nek a visszaéléseivel, és mindenkit elszámoltat, függetlenül attól, hogy milyen magas politikai pozícióban van. Vagy volt.
2: Új fordulatnak mondható, ha annak mondható, a Magyar Hang legfrissebb cikke, amit a 24 is szemlézett. Ez pedig arról szól, hogy minthogyha a belső körökben Orbán Viktor tett volna arra kijelentést, hogy talán mégis megfontolja azt, hogy a háttérbe húzódjon. Erről már korábban is lehetett hallani, hogy a DPK körökben erről tett kijelentést, illetve hogy a Fidesznek akár a névváltoztatáson is el kell gondolkodnia. Ez jogi mentességet, semlegességet semmi esetre sem jelent. Milyen szempontból lehet számukra fontos?
3: Tehát ez egy politikai kérdés, ez egy politikai brand kérdés. És ugye Orbán a DPK-nak írt levelében azt írta, hogy nem biztos benne, hogy a Fidesz képes még megújítani a jobb oldalt. Én azt gondolom, vagy a nemzeti oldalt, mind a kettőt használja Orbán. Szerintem önmagában az is, hogy még ezt a kettőt felcserélhetőként használja a nemzeti oldalt és a jobb oldalt, ez már önmagában azt jelzi, hogy itt valami komoly félreértés van azzal kapcsolatban, hogy mi a Fidesznek a jelenlegi pozíciója a magyar politikában. De önmagában a jobb oldallal is vannak problémáim. Tehát azért, hogyha a Fidesz azt mondja, hogy ők a jobb oldal, hát jelenleg azért egy inkább jobboldali, centrista jobboldali kormányunk alakul éppen. Tehát ha ezzel szemben a Fidesz szeretne az lenni, amelyik most jelenleg a Tiszához képest csekély társadalmi támogatottsággal rendelkezik, amely megújítja az egész jobboldalt, ez egy érdekes problematika. Én azt hiszem, hogy Orbán jól látja azt, hogy a Fidesz mint brand megkopott, és hogy Orbán azt mondja, hogy a Fidesz nem biztos, hogy képes lesz erre a megújulásra. Én szerintem, ahol ő, nem tudom, hogy téved, persze nyilván értem, hogy emberileg sokkal nehezebb belátni, de az Orbán brand pontosan ugyanannyira megkapott. Fidesz és Orbán neve, a Fidesz neve és Orbán neve nagyjából ugyanazt jelentette évtizedeken keresztül, nem is csak az utóbbi másfél évtizedben, hanem még sokkal, hát tulajdonképpen a 90-es évek elejétől. És én azt hiszem, hogy ha Orbán kételkedik a Fidesz megújulási és megújítási képességében, akkor az legalább annyira önmagára is vonatkozik.
2: Rendsburg Zoltán politikai elemzőnek köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én köszönöm.
4: Furcsa véget ért a Lázár Jánoshoz köthető kastély privatizációs program. Úgy tűnik, hogy mindössze két kastély talált gazdára. Tehát onnan nézve talán jó hír, hogy megmaradnak a kastélyok. Viszont probléma van, kellene pénz, néhány milliárd, hogy idénre megoldható legyen ezen intézetek, objektumok fenntartása. Itt van velünk Zsupán András újságíró a Válasz Online-tól. Szervusz, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Szakavatott ismerője vagy a tévának, számos cikket írtál. Vegyük végig ezt az egész kastélyprogramot. Mi volt a kiinduló ötlet, és ez jó volt-e, vagy sem?
5: A kiinduló ötlet az volt, és ez még a 2010-es évek legelején történt, hogy elég sok Európai Uniós pénz jön be az országba, az államnak van egy rendkívül nagy kiterjedésű, leromlott állapotú kastélyállománya, döntően olyan épületekből, amelyeket nem újítottak föl, tulajdonképpen a legtöbb esetben a 30-as évek óta, mert már a szocializmus sem költött rájuk, és addigra minden funkciójukat elvesztették, azt is, amit beleraktak a szocializmus évtizedei alatt, és azt gondolt, akkoriban, ez elsőben Virág Zsolt nevét kell megemlíteni, aki a kastélylexikon szerzőjeként sokat foglalkozott a témával az előző évtizedben, és amikor 2010-ben kormányváltás volt, akkor elkezdett lobbizni egy kastélyprogramért, egy nemzeti kastélyprogramért. Az volt a koncepció, és ez részben megvalósult, hogy kiválasztják a legértékesebb történelmi szempontból is a legizgalmasabb házakat, viszonylag egyenletes eloszlásban az országban, tehát hogy minden régióba jusson ilyen, és ezeket egy döntően Európai Uniós pénzből finanszírozott felújítás után látogathatóvá teszik, idegenforgalmi látványossággal alakítják. Azért volt fontos, hogy az ország minden régiójából válasszanak egy-egy jobb épületet, mert ennek kezdettől fogva az volt a célja, nem egy önmagában álló projekt volt, hogy akkor mentsük meg a kastélyokat, hanem hogy legyenek olyan idegenforgalmi látványosságok a magyar vidék víz nélküli részein is, tehát ahol nincs gyógyfürdő, meg Balaton, meg Velencei tó, ahova érdemes elmenni, ahol érdemes időt tölteni, mert hogy ezek a látványosságok, ezek húzzák az egész környéket maguk után, tehát egyszerűen turizmust generálnak maguk körül. Nyilván ez egy komplexebb program részeként értelmezhető, csak még önmagában egy kastély sem elég erre, de abban gondolkodtak, hogy egy kastély része lehet egy olyan kínálat kialakításnak, amitől vonzóvá válhat egy-egy régió. De természetesen egyébként még a vizek környékén is van ennek értelme, hiszen mindig van esős szezon, mindig van tél, mindig beszélünk négy évszakos Balatonról, stb.
2: Aztán miért valott kudarcot ez az elképzelés, mert hogy a kiinduló gondolat elég jónak tűnik és értékelhető.
5: Ez így van, ez tulajdonképpen nem vallott kudarcot ez az elképzelés. Az első hullámában a kastélyprogramnak megcsináltak jó néhány épületet magas színvonalon egyébként, változó minőségben, mármint a kiállításokat tekintve születtek nagyon jók és kevésbé jók, de végső soron ez az alapgondolat az teljesült, hogy jó néhány épületet megcsináltak.
4: Azt lehet tudni, hogy körülbelül mennyi?
5: Hány én most nem tudok neked egy pontos összeget mondani, de egy ilyen 20 milliárd forint körüli, tehát nem egy horribilisen magas összeköltségvetési tételként. Aztán ez a dolog egy ponton a 2010-es évek vége felé félbeszakadt, jöttek ugye a válságok, elapadtak az Európai Uniós pénzek, már olyan helyszínek is félbe maradtak, amiket megcsináltak, tehát hogyha valaki ellátogat mondjuk Bajnára vagy Nádasladányra, amik nagyon szépen felújított helyszínek, de talál olyan épületrészeket, amik ott állnak elhagyatva és pusztuló állapotban, annyira egyik percre a másikra állították le a dolgot. És aztán, amikor Lázár János miniszter lett, és megörökölte ezt az egészet, akkor az egész vett egy 180 fokos fordulatot, és elkezdtek arról beszélni, hogy a kastélyprogramnak vége, ezt leállítjuk, nem folytatjuk, helyette a cél az, hogy a kastélyállományt tulajdonképpen szétosztogassuk magán szereplők között.
2: Akkor megkövetlek valóban, a kudarc mondjuk innen értendő, hogy igen, itt már aztán teljesen másképp igen, rajzolódott át az eredeti cél.
4: Itt akkor hadd nyissak egy zárójelet, ugyanis a kronológiát nézve 2023. decemberében az országgyűlés elfogadta ezt a kastély privatizációs törvényt, de Novák Katalin visszadobta, és emlékszem, hogy Lázár János eléggé dühötten reagált. A zárójel most következik. Lehetséges az, hogy az a reakció, amit Lázártól hallunk, hogy a kegyelmi botrány részleteiről Novák Katalinnál tessék érdeklődni, és ő tudja, és nem mondja, és ez egy gennyesebb a Fidesz testén. Ez a fajta, hát ilyen bosszúval átitatott reakciósorozat, ez innen eredeztethető, hogy Novák elkaszálta Lázár kastélytörvényét annó?
5: Könnyen lehet, hogy van egy ilyen személyes motívum ebben. Ugye itt én kifejezetten arra emlékszem, hogy amikor Novák Katalin alkotmánybíróságra küldte ezt a törvényt, akkor Lázár János kommunistázni kezdett, ami azért mégiscsak szokatlan volt, hogy mondjam, a rendszeren belüli viszonyokban. És hát magától Novák Katalintól is szokatlan gesztus volt ez. Tehát nem volt nagyon jellemző, hogy ennyire szem előtt lévő ügyben konfliktust vállaljon ő a kormánnyal. Ez a törvény egyébként teljesen nonsens volt. Tehát gyakorlatilag azt tartalmazta, hogy minden kötelezettségvállalás nélkül az állami vagyonba tartozó, és egyébként hát komoly pénzekért felújított épületeket ajándékozási gesztussal oda lehet adni magánszereplőknek. Tehát ez nem különbözött ez a törvény érdemben attól, mint hogyha azt mondanánk, hogy holnap a Nemzeti Múzeumot elajándékozzuk. Uh-huh. Tehát ez teljes abszurditás volt ez a dolog. Az Alkotmánybíróság próbálta is, nem egy nagyon karcos Alkotmánybíróság volt ez az elmúlt években, de azért ők is jelezték, hogy ezt így ebben a formában nem lehet csinálni, és azt tulajdonképpen azt írták le a jogi véleményükben, hogy lehet ilyet, de inkább a vagyonkezelés irányába kéne elmozdítani, és nem a tulajdonátadás irányába.
2: És akkor ugye itt jön most a nagy kérdés, hogy mégis mi lehet majd a folytatásban ezeknek a kastélyoknak a sorsa, hiszen a NÖF azt mondja, hogy nincs a kasszában elegendő mennyiségű pénz annak érdekében, hogy legalább az állagmegőrzés szintjén átmenetileg, amíg a végső megoldást megtalálják, fent tudják tartani a kisebb kastélyokat. Itt a kertészetre kell gondolni, a rendben tartásra kell gondolni, tehát olyan alapdolgok, amik teljesen természetesek lennének bármelyik ingatlan esetében is.
5: Ez most egy teljesen mesterségesen előállított krízis. Tulajdonképpen az történt, hogy amikor nem hallgatott alkotmánybíróságra Lázár János, hanem azt mondta, hogy nem lesz vagyonkezelés, a tulajdonátadás lesz az új törvényben is. Ez került bele a törvénybe, és el is kezdte szétajándékozni a kastélyokat.
4: Mert a Súlyog Tamás már átengedte
5: őket, így van, és akkor sorba jöttek ki a hírek arról, hogy melyik kastélyt kikapja meg. MOL, Richter, 4IG, Révész Holding, PBE építő, Szijjászló alapítványa, stb. Az nem jött ki az információ, hogy ezek a tulajdonátadások valójában nem mentek végbe. Tehát az történt, hogy Lázár János ugyan meghozta az ajándékozásról szóló döntéseket, ám de nem tudott megállapodni az érintett cégekkel a tavalyi év utolsó hónapjában és az idei év első hónapjaiban arról, hogy mégis milyen feltételekkel vennék át a kastélyokat, mert hogy azért az Alkotmánybíróság döntése nyomán mégiscsak egy elég rigorózus feltételrendszer kezdett bekerülni ezekbe az átvételi szerződés tervezetekbe, hogy ennyi milliárdot be kéne ruházni, ezt kéne nyitva tartani, így kéne működtetni, stb. És a cégek pedig érezték, hogy ez nagyon rossz biznisz lesz, nem akarták az egészet, és valószínűleg az is történt, hogy egy ponton megérezték, hogy itt választási veresség történhet tavasszal, és akkor a nyakukon marad az egész. Úgyhogy elkezdték húzni az időt, és úgy tárgyaltak először Lázár Jánossal, aztán ugye ezt ő Csepregi Nándor államtitkárnak adta át ezt a feladatot az év végén. Úgy tárgyaltak, hogy elkezdtek időt húzni, elkezdtek ők is feltételeket támasztani, jaj, nem is akarjuk mi ezt annyira, hát egy kicsit még térjünk vissza egy hónap múlva erre a kérdésre. És eljött a választás. Két kastély esetében már gyakorlatilag tavaly októberben visszavonódott az átadási döntéspont, a MOL és a Richter kastélye esetében, a többiek pedig alá sem írták soha a szerződést, egy kivétellel.
4: De egyébként ez ekkora teher ezen cégeknek? Nem akarok a zsebükben turkálni, de néhány milliárd forint egy év alatt, ilyen több százmilliárdos profitar futó cégeknek ez ekkora dráma?
5: Nem ekkora dráma. Itt valójában arról volt szó a legtöbb esetben. Egyébként a kisebbek szerintem nem nagyon szeretnék. Tehát én kíváncsi leszek, hogy ez az egy, aki aláírta mondjuk a PBL Holding, az mit fog kezdeni Sopron Horpáccsal, ami egy elég nagy épület és rendkívül rossz állapotú. De a nagyoknak nyilván nem volna ez nagy teher. A nagyok egyszerűen attól féltek, hogy nem fog menni nekik a dolog. Tehát az is egy nagyon árulkodó jel volt, hogy miközben Lázár János végig arról beszélt, hogy miért van erre szükség, hát azért, mert ők a jó gazda gondosságával fogják üzemeltetni az épületeket, mint tulaj, ezt mondta Lázár János. Ehhez képest megtudtuk, hogy az összes magáncég szerződést akart kötni a NÖFF-fel az állami céggel a tovább üzemeltetésre.
2: Igen, mert nagy kérdés lehetett volna, vagy lehet az életükben, hogy mire tudják használni ezek a cégek. Tehát hirtelen átmenni, mondjuk egy kulturális örökség gondnokságát átvállalni, egy rendezvénytérré, egy valamilyen társadalmi felelősségvállalás, ami megvan minden szinten, de az ő nagyságukhoz képest ez lehet, hogy elhanyagolhatónak tűnik, hogy hol kell egyáltalán keresni a magyarázatot szerint.
5: Hát nem sok mindenre tudják használni. Ugye tudják használni vállalati konferenciára, mert egy szép környezet, egy kis csapatépítő tréningre, ilyenekre tudják használni, de most is tudják, hiszen hogyha akarja, kibéreli a NÖFF-től. Tehát, hogy nem volt ebben semmi számukra, nem volt ebben semmi ráció, számukra úgymond egy kötelezettség volt, azt jelentette, hogy vissza kellett volna tenni valamit, úgymond a közösbe ezáltal, de az egésznek a feltétele olyanok voltak, hogy se az államnak nem lett volna jó, se a cégeknek, és ezt valójában a cégek elég hamar belátták racionálisan. Az állam oldaláról meg Lázár János nem akarta ezt belátni, és egy darabig tolta tovább. Aztán azzal, hogy elkezdte ő maga csendben visszavonogatni a döntéseket, azzal tulajdonképpen ő is elkezdte belátni, hogy nem megy az egész. De az igazi csavar az itt jön, hogy ugye ennek az állami cégnek, amelyik kezeli a kastélyokat, a NÖFF-nek, a költségvetését úgy állították össze mégiscsak januárban, az idei költségvetését, hogy az év első felére adták csak oda a pénzt, mondván, hogy a második felében már nem lesznek kastélyok. Addigra már megoldódik a probléma, szétajándékozzuk, akkor már nem kell túl sok pénzt adni, úgyhogy fogták és június 30-ig kötöttek támogatási szerződést a NÖFF-fel, addig adtak oda a működésre pénzt, úgyhogy valóban most az a helyzet, amit említettél, hogy senki nem tudja, hogy az év második felében a belépő díjat szedő hölgyeknek ki fogja átutalni a fizetését, és ki fogja a villanyszámlát kifizetni, mert az állam úgy gondolkodott erről, a távozó kormány úgy gondolkodott erről, hogy hát majd valaki megoldja utánunk.
4: Hát ez most már csak a Tisza kormány lehet április 12-ére tekintettel. Köszönjük szépen, András, hogy eljöttél és elmondtad mindezt.
2: Köszönjük.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
1: Vajon mennyire hackkelhetőek az autóink? Illetve mi történik a Dark Web-en, van-e ott is ChatGPT, van-e a gonosz, létezik-e a gonosz ikertestvére az általunk ismert és használt mesterséges intelligencia modelleknek. Ezekről is fogunk beszélgetni Digitál Pedro barátommal. Szia Pedro!
2: Szia, szia!
1: Mondjam a polgári nevedet is? Vagy
2: nem
1: már csak,
2: kell,
1: már csak Digitál
2: nem
1: Pedroként futsz?
2: Igen.
1: Oké. Okay. Szóval Digitál Pedro barátommal, polgári nevén nem így hívják. Pedro, azt mondtad nekem kint a konyhában, miközben főztük a kávét, hogy tudom-e, hogy hackkelhetők az autók, vagy hackkelhetők az autók?
2: Na
1: hát hackkelhetők.
2: Igen. És majd itt aktív segítségedre szorulok, mert lesznek részek, amelyekhez te jobban értesz. Én ugye az autókhoz olyan szinten értek, hogy ezek guruló számítógépek.
1: Egyre inkább. Sőt, képzeld el, most az új generációs, tehát az autózásban van egy fogalom, amit úgy hívnak, hogy szoftver alapú jármű. Car derived vehicle. Uh-huh. Tehát, és ennek ezt a Tesla hozta be egyébként. És az autózás eddig úgy működött, hogy a beszállítók, nagy nevű autóipari cégek, akik beszállítják a fényszórót, az ülésvezérlést, a klímát, a sebesség. A beszállítók, azok minden egyes általuk beszállított terméken futtatnak valamilyen vezérlő szoftvert. Uh-huh. És mondjuk van 100 féle beszállítod egy autóba, mert itt tényleg ilyenekre gondolja, az ülésállítás, meg az ülésfűtés, az különböző beszállítótól jöhet. Mindegyiknek van egy mini kis mikro vezérlése, és aztán korábban úgy volt, hogy volt a Volkswagennek ezzel gyűlt meg a baja éveken keresztül, tehát a saját szoftverfejlesztő cége ugrott ezzel a szakadékba bele. Tehát azt csinálták, hogy összeszedték az összes beszállítót, és az összes beszállítónak a szoftverét megpróbálták összehangolni az ő igények megfelelően, de nem módosíthattak rajta, mert az nem lehet módosítani. Na, igen.
2: Ez mindig nehéz egyébként.
1: Ez nehéz. Na, és akkor erre jött a Tesla, aki azt mondta, hogy oké, mindent kidobunk, mindent mi vezérlünk, mi találunk. Ez a szoftver vezérelt jármű, és azért mondtam csak ezt el, hogy hát, ha valaki nem ismeri a sztorit, és most jutottunk el abba az érába, hogy a Mercedes is, és a BMW is már definiálja, hogy a mi autóink, Mercedes CLA, BMW Neue Klasse, szoftver vezérelt jármű, ami úgy néz ki, hogy van BMW esetében 4 központi szuperszámítógép, és az vezérel mindent, és magukhoz vonták ezeket.
2: Tehát
1: a...
2: 4.
1: Ott 4 van, a Mercedesnél egyről beszélnek, de biztos ott is több van, és a Mercedesnek, ezt érteni fogod, mert még benne van a fejemben, a Mercedesét azt úgy kellett elképzelni, és majd fordítsa nekem, hogy 240 teraflop per szekundum sebességű a kompjútere.
2: Tehát az utasításokat, hogy mennyit tud végrehajtani adott idő alatt.
1: Igen, és nekünk azt mondták Németországban, hogy egy átlagos laptop meg 40, meg 50.
2: Bizony, nagyon kemény.
1: Tehát akkor ez ennek a 6-7-szerese.
2: Tényleg guruló, szuper számítógépek.
1: És folyadékhűtésű. Na, ez egy hosszú felvezetés volt. Tehát a szám, na. Na, és ezt jelenti, vagy ez jelenti azt, amit te mondtál, kicsit kibontva, hogy az autók guruló, szuper számítógépek.
2: Hát igen, igen, igen. És én épp autóvásárlásban vagyok benne. Először Japánnal próbálkoztam majdnem, segítségednek köszönhetően rájöttem, hogy nem azt keresem. Utána jött képbe egy kínai.
1: Melyik volt az? Vagy először?
2: Azt mondta, nem mondjuk márkákat, csak
1: nem, csak gondolkozom, hogy melyik volt az a japán.
2: A japán, ami az előzőm is volt.
1: Ja, igen, igen, az valóban hiba lett volna.
2: Csak rossz irányba lett továbbfejlesztve, így van. Úgyhogy lemondtam róla, aztán jött egy kínai, azzal nagyon elégedettnek tűntem, amíg nem tudtam meg, hogy fogalmuk sincs, mikor tudják leszállítani azt az autót nekem. Nekem egy dátum lenne, de nem lett. Úgyhogy most egy német márkánál horgonyoztam le először.
1: Hadd kérdezzem meg.
2: Jó, elektromos mindegyik egyébként.
1: Ezt, hogy elektromos. Kettő, ezek szerint a vásárlási preferenciád az nem úgy alakult, hogy azt mondtad, hogy mindenféleképpen legyen európai?
2: Nem. Abszolút nem volt tudatosság ebben, hogy európai vagy. Nem is érdekelt.
1: És nem volt negatív diszkriminációd a kínaival
2: szemben. Nem, semmi. De érdekes, hogy tényleg hogyan választa a mai ember. Uh-huh. Én például technológiai szemmel úgy választottam, hogy minél többet tudjon technológiai oldalról. Tehát én számítógépes, informatikai meglátással közeltetem meg az autóvásárlást. Erre most döbbentem rá.
1: Na, és pont ez volt a lényeg, azt akartam megtudni, mert ugye nekem csőlátásom van, de te ismerlek téged, hogy téged nem az autók motiválnak elsődlegesen.
2: Nem.
1: És hogy hogyan rakod össze a gondolatokat. De ez tök jó.
2: Igen,
1: szuper.
2: Igen. Na, nagyon
1: meg
2: jó.
1: Ezt is megtudtuk.
2: Ugye? Ugye? És mi benne vagyok
1: lesz egy német autó.
2: Lesz egy német autóm.
1: Bajor autó. Hogy ezt pontosan tudom, hogy bajor autó.
2: Igen.
1: Egy nagyon jó bajor autó.
2: Na, és hát nagyon remélem, vagy hát biztos vagyok benne, úgyhogy köszönöm ezúton is a segítséget, de akkor is ott van az ijedelem bennem, hogy mennyire hekkelhetőek a mai számítógépeink és szoftvereink, és tudjuk, hogy nagyon. De ha az autó is egy guruló számítógép, ijesztő. Akkor az is. Elkelhető?
1: Én a történelmi múltból tudok olyat, hogy egy ilyen 5-10 évvel ezelőtt, már nem tudom mikor, de hát nem mostanában, konkrétan volt olyan hír, hogy átvették a célzottan, tehát nem rossz indulatban, hanem ilyen etikus módon, menet közben át tudtak venni autók fölött irányítást, a mögöttük közlekedő autóból, át tudták venni, bele tudtak szólni a fékezésbe, a kormányzásba, szóval...
2: De akkor hogy megy ez? Nézzük meg, hogy hol vannak a támadási felületek, mit szóval hagyjuk konkrétumokat. Ja. Ugye 25-ben, ami nagyon-nagyon most volt, még csak azt kell mondjam, egy japán gyártónak az autóját vették át kontrollált körülmények között fehér kalapos hackerek. Ott meg tudták csinálni, képzeld el azt, hogy az infotainment szisztemet támadták. Picit segíts nekünk, hogy mi is pontosan az infotainment szisztem.
1: Hát ami ugye középen, amit mindenki mostanában azt mondja, az a nagy, oda cseszett kijelző.
2: Az.
1: Gyakorlatilag azon fut a gépjármű vezérlésének a jelentős része. A szoftver, ami veled kommunikál, az autó.
2: De a szórakozáshoz is közel van. Tehát
1: szórakozás, a zene, klímavezérlés, beállítások. Igen.
2: Oké. Okay. Ez egy közismerten támadható felület, az egyik leginkább támadható, majd mondom, mi az a három, ami leginkább támadható, az infotainment az egyik. Uh-huh. És ehhez tudta képzeld el hozzá csatlakozni, és elérték azt, hogy valójában tényleg ott mindenki előtt demonstrálták, hogy csodálatos, de most lehet a GPS-t követni, hogy hol jár a jármű, és lehet megnézegetni azt, hogy mondjuk szabályozd a lámpát, felvillasd, ablaktörlőt, jó. Tudták rögzíteni az utastérben zajló beszélgetést.
1: Júj, az már ez erős, már és erős. Akkor csak még annyit mondok hozzá, hogy aki esetleg nincs képben, hogy minden autóban most már az internet elérés a standard.
2: Hát igen, ugye frissítik magukat a szoftverek.
1: Bizonyán.
2: Onnantól kezdve. És a legdurvább az, hogy a kormányt is tudták piszkálni. Ott azt mondták a srácok, hogy nem úgy tudták piszkálni, hogy komplett nagy kormányzási manőverek, hanem ez a tipikus, ez a sávon tartáskor, amikor érzel
1: hát
2: lögdösést. Ebből jó néhány lögdösést, jó néhányat balra, vagy éppen jobbra tudtak eszközölni.
1: Hát ez
2: nagyon kemény szerintem.
1: Ez kemény. És ezt megcsinálták. Tehát ez egy megtörtént kísérlet.
2: Igen.
1: Valós körülmények között.
2: Igen.
1: Nyilván jó szándékkal, mert fehér kalaposak voltak, de ezt már meg lehetett csinálni. Ez azt jelenti, hogy ha egynél meg lehet csinálni, akkor vélelmezhetjük talán, hogy többnél is.
2: Ez a hiba rögtön javítva lett. Ez egy nagyon-nagyon jól kezelt hiba feltárás volt, abban a pillanatban a demonstráció végére már képzeld, a gyár javította.
1: Tehát ezek tipikusan azok a dolgok, amiket úgy szoktunk emlegetni, hogy biztonsági rés. Ugye? De hát ez mindig, de hát ez csak azután tudjuk javítani, hogy megtudtuk, hogy
2: igen, mert nem tudta a cég sem. Ezek a nulladik napos típusú sérülések maga a gyártó cég sem tudta, hanem ott szembesültek vele, hogy de jó, hogy kontrollált körülmények között. Javítjuk, egy órán belül már nem volt benne a hiba, azért is lehet így elmondani. Bluetooth-on keresztül támadták meg egyébként az infotainment szisztémet. Tehát Bluetooth-on keresztül.
1: Tehát valaki bent ült az autóban?
2: Nem, a mellette állt, a közvetlen közelébe. Mm-hmm. És mutatja is, hogy nem érek hozzá az autóhoz, tehát igazából fizikai kapcsolat nincsen, de hát ennyi volt közte a hacker, meg az autó között egy bő arasznyi volt. És akkor mondták neki, hogy többen a közönség sorai közül, hogy de hát figyelj, hát most, és akkor mit csinálsz ezzel? Hát nem maradhatsz az autó közelében, mire mész azzal, hogy tudod így irányítani, meg a GPS követni? Hát azt mondja, nagyon egyszerű. A telefonommal teszem most mindezt, hogy rácsatlakoztam. A telefont, ha sikerül valahogy elrejtenem az autóban.
1: Vagy csak egy jeladó. Vagy valami olyasmit,
2: ami... Így van. Akkor amíg föl nem fedezésre, de szépen mondtam, kerül a telefon, mindent továbbít nekem, hogy mit beszélgetnek
1: és
2: az autóban.
1: És itt a lényeg a beszélgetést sem.
2: Nagyon, ő is azt mondta, hogy ez a lényeg, nem is annyira követés, hanem inkább az, hogy mit beszélgettek abban az autóban. Kemény.
1: El tudod képzelni ezt a jövőt, amikor az összekapcsolt járművek, mondjuk mostantól 20 év múlva járunk, és egy csomó összekapcsolt jármű közlekedik már. Mondjuk akár Magyarországon is, és mondjuk az ilyen összekapcsolt járművek ellen egy ilyen rebellis, filmbe illő hacker támadás van, hogy mondjuk minden jármű elindul a nyugati térre.
2: Aha.
1: Vagy minden jármű ott, ahol van, megáll, és se előre, se hátra.
2: Ugye ez inkább filmes jelenet. Én akarom hinni, hogy ennél hamarabb javítják a feltárt hibákat, de időig, bizonyos időig ez megvalósítható. De utána jönne a javítás, és akkor ennek vége lenne, ennek a kis lázadásnak.
1: Aha.
2: De amúgy igen a válasz, de nem, ez tiszta virág életű lenne. Tehát nem tartana sokáig.
1: Mondjuk az ma még nagyon vicces, minap láttam egy olyan videót, amikor a Waymo, az önvezető taxik, tudod, a Waymo.
2: Igen, a leállás a kínai?
1: Nem. A Waymo Amerikában működik, és összetalálkozott 3-4 Waymo, ja. Nagyon szerencsétlen helyzetben valakit ki kellett kerülni, és előre, hátra, oda-vissza ilyen 3-4 elemű Waymo próbáltat. De egyébként még mindig aranyosabbak, még mindig biztonságosabbak ezek a járművek, mint hogyha mondjuk egy olyan ember vezetné, aki adott esetben.
2: Pontosan, és ez oda. Nagyon fontos, amit most mondtam.
1: Úgyhogy erről érdemes lesz majd egyszer beszélgetni.
2: Nemrég volt ez a taxis leállás Kínában, azzal kevertem én is össze. Azt biztos hallottam, amikor leálltak sorra, nagyon sok.
1: Tőled hallottam, azt mesélte, kérlek, az hogy
2: nagyon
1: volt?
2: Sok. Igen, rengeteg autó állt le egyszerre csak röviden Kínában, ezek a taxik, és bent rekedtek az emberek. Volt, ahol úgy rekedt bent valaki, hogy ki tudott volna fizikailag szállni, de nem, mert egy autópálya közepén állt a kocsi.
1: Igen.
2: És inkább azt mondta, hogy jó, akkor megvárom a segítséget. Igen. És itt egy szoftverhiba volt, képzeld, itt a szoftveresek hibáztak, egy frissítést túl hamar tettek föl, és onnantól kezdve az autó nem kapott, nagyon egyszerűen fogalmazva, nem kapott engedélyt a központból arra, hogy ő tovább menjen. És csak kérte, hogy mehetek? És a szoftver meg nem válaszolt. És azt mondta, hogy akkor nem mehetek tovább, nem kaptam engedélyt. Stop. Kemény.
1: Szintén láttam olyat, hogy önvezető... járművek, nem is autóként, csomagszállító járművek Kínában, amikor szerencsétlenkednek, amikor átmennek a zebrán, bemennek a bicikli útra.
2: És valahogy besegítik őket, vagy felsegítik őket a járdára, mint az öregeket, annyira aranyos.
1: Na,
2: de visszatérve rá, így van, igen. Ugye volt egy ilyen esetünk.
1: Viccesből szigorúbban.
2: Ugye az egyik támadható felület, tehát akkor az infotainment system, sajnos ezek ilyen módon támadhatnak. Milyen egyéb támadási felületet adnak nekünk ezek a guruló számítógépek? Hát sajnos még ott van ezen kívül az applikáció, egyre több autóhoz van applikáció, és akkor számos funkciót tudsz az abból vezérelni, a motorindítás, a fűtés, meg hasonlók, ugye ezek megvannak
1: benne.
2: Igen,
1: igen.
2: Nem csak applikáció létezik, bár ez egy nagy támadási felület, hanem webes oldali, böngészőben futó felület is van, amit mondjuk megkap a felhasználó, és egy ilyen hibát találtak 24-ben, megint csak egy japán gyártónál, lényegtelen egyébként most a gyártó, nem a japánokra vonatkozik, de akkor is egy ilyet találtak. Rendszámot beírtak egy felületre, csak rendszámot, és onnantól kezdve az autót a start, stop gomb, meg ajtónyitás, zárás, és klima. A GPS követés. Ott csak ez a három az fértek hozzá. Kiderült, a gyártó elismerte, hogy lemaradt egy funkció, itt ugyanis a rendszám beírása után egy azonosítás kellett volna, elnézést kívántak, hogy ezt... Olyan, nem maradt a funkció.
1: Olyan fura nekem, egyébként
2: elképesztő.
1: Minap volt egy olyan, hogy nem is tudom, nem akarom kérdezni, hova kívántam a Microsoftot, ami trillió dolláros vállalkozás, és egy olyan ciklusba futottam bele, egy nagyon, nem is a lényege, hogy mi történt, nem az a lényeg, hanem az, hogy egy egyszerű teszteléssel ez a végtelen ciklusba belekavarodsz, és nem tudsz kikerülni belőle szituációt, egy trillió dollár. És azt gondoltam, így ültem, és azt hittem, hogy nem hiszem el, aha, hogy a világ egyik, hanem a legnagyobb szoftvercége, aha, még ott tart, hogy nincs egy ember, aki végigpróbálja, hogyha a gyerekedet be akarod tenni a Microsoft, nem tudom én, mi ez ebbe a csomagodba, hogy akkor hogy kell elfogadni. És azon gondolkoztam, hogyha itt tartunk, akkor ne várjunk még olyat, ugye, hogy minden hiba mentesen megy le. Tehát az, hogy az Artemis fölment a Holdra, illetve megkerülte a Holdat, az a kiugró teljesítmény. Nekem az lesz a kiugró teljesítmény, hogyha működnek ezek az alapszoftverek.
2: Szomorú dolgot közlök most, nem lesz ilyen. Mindjárt mondom én. Képzeld, összefügg a témánkkal. Mondom mindjárt.
1: Az AI-t rákapcsolják,
2: akkor nem. Mondom mindjárt miért, aztán nyugodtan véleményezze a közösség is, hogy miért, ez igaz-e vagy sem, de mondom a helyzetet. Csak akkor zárjuk le ezt a gondolatot, hogy akkor voltak az infotainment system, mint támadási felület, az applikációk, illetve webes felületek, mint támadási felületek, az előző esetem 24-ben történt, rég javították, aha, már ezt is. A harmadik az még, amikor fizikailag is ténylegesen te ott vagy a járműnél, és a CAN buszt támadod. Úgyhogy kérlek, hogy segíts nekünk kicsit képbe hozni ezt a CAN busz.
1: A CAN busz?
2: Mi a túró is ez?
1: A CAN busz az az autókban egy olyan informatikai gerinc, amin az autó kommunikál minden egyes kis paraméterével. Tehát gyakorlatilag ez az ideg hálózata, amire rá tudsz csatlakozni fizikailag, például, amikor kiolvassák az autónak a szoftverében tárolt hibákat, vagy valami módosítás van, akkor erre a CAN buszra csatlakoznak rá. Ez egy ilyen csatlakozó fölötte megtörténik, hozzá van rendelve egy szoftver, és ki tudod olvasni a számítógépekből a hibákat. A CAN busz az viszont behálózza az egész autót.
2: Mint egy idegrendszer az embernél.
1: Ez az idegrendszer.
2: Tehát, hogyha arra rácsatlakozna valaki, akkor furcsa rángásaink lennének az autónál meg... Igen. Szintén furcsa rángások. Aha. Sikerült valakinek, egy hackernek kontrollált körülmények között, az egy amerikai automárka volt egyébként, azt csinálni, hogy a megfelelő, mi a headlight? A headlight, a fényszóró mögé tudta, hogy hol kell kiszedni, hogyan kell kiszedni, és ott volt egy rejtett csatlakozási lehetőség. Mindjárt rátérjük, hogy ezt honnan lehet tudni. Rácsatlakozott, itt fizikai csatlakozás történt.
1: A campusra kell is.
2: Igen, tudom. Igen, hát csak ugye... ez ott kellett lenni, aha, a hackernek, nem pedig, aha, távolról okoskodott. Értem. És onnantól kezdve valójában azt mondta, hogy mondjatok valamit, és azt fogom irányítani.
1: Mert hogy azon keresztül, a CAN buszon keresztül hozzáférsz.
2: Igen, igen. És hogyha ez egy távoli vezérlést lehetővé tevő eszköz, akkor csak beépíti, visszaszereli, és onnantól kezdve távol a számítógépén irányítja a kis utólag behekkelt eszközt, és mondjátok meg, mit csináljak.
1: Nyilván, hogyha egy autó hekkelhető, vagy hogyha egy jármű hekkelhető, akkor most persze itt legyinthetünk, hogy jó, hát most, hogy felkapcsolja a lámpát, lekapcsolja a lámpát, meg elállítja a klímavezérlést, tehát szellemet tesz az autóba. Mi ezzel a cél? De hát ezzel a cél egyébként lehet sokkal rosszabb is. Tehát, hogyha mondjuk ezt valaki szándékosan arra használja fel, hogy adott esetben egy terrortámadást hajtson vele végre, hogy belehajtson egy tömegbe. Tehát ezzel azért kell foglalkozni.
2: Igen. De a lehallgatás is durva, az első példán.
1: A lehallgatás is durva.
2: Igen. Hogyan lehet ezekre szert tenni? Tehát ők, értem, hogy hackerek, ugye, de honnan tudták ezt? Hogyan tudják?
1: Honnan tudják ezt?
2: Megbeszéltük a három támadási felületet elsősorban, ezek vannak. Oké. Hát sajnálatos módon, és ezt te is mondtad, hogy van ilyen, hogy sötét oldala a különböző GPT-knek. Tehát, hogy ismerjük a ChatGPT-t.
1: Igen. Te szoktál néha sötét oldala járni.
2: Én szeretem használni.
1: Én nem merek oda betévedni, mert nincs meg a kellő tudásom ahhoz, hogy visszajöjjek onnan. Lehet, hogy beszippantanak.
2: Igen. És ugye csak, jó dolgok is vannak egyébként a Dark Webben.
1: Ne vagy a szit közöttük.
2: Vannak a tényleg őszintén jó dolgok is a Dark Webben. De a Google Gemini-nak, vagy épp a ChatGPT-nek, vagy bármelyik hasonló ilyen GPT-szusznak, amit szeretünk használni, korlátai vannak, tudatosan a nagy cégek korlátokat építettek bele, védőkorlátokat. Elmehetsz a szakadék szélére, megengedi, még le is nézhetsz, de tudni, nem enged leesni. Magyarul nem válaszol bármire, ha kipróbálod.
1: Például komolyabb probléma volt évekkel ezelőtt, hogy összetudtál vele rakni egy bombát.
2: Igen, tényleg esetben, volt ilyen.
1: De még ma már nem tudsz összerakni.
2: Nem tudsz összerakni. Akár egy próbáltam, nem, tehát, és ez nagyon jó dolog, ez így van rendben. Volt kettő vezető, nekem is sajnos sikerült, vagy Windows kulcsokat, aktiváló kulcsokat megvásárlás nélküli. Tehát magyar lopás. Aha. Tehát lehetővé simán adott nekem, sajnos működtek is azok, tehát kipróbáltam, elképesztő dolog. Most is mondok egy példát, ami nem ennyire durva, mert most már ezeket nem lehet megtenni, ha nem mész a Dark Webre. Ott ugyanis kontroll nélküli ilyen AI-ok vannak.
1: Várj, tehát akkor létezik az általunk ismert ChatGPT, Gemini, Claude, igen, Notebook, LM, stb. Tehát most már millió ilyen van. Igen. Létezik a gonosz tesója?
2: Létezik a gonosz tesója, de gonosz az az AI.
1: Hát, én azt tanultam meg tőled, hogy az AI az olyan, ami enné mi tesszük, hisz tőlünk tanul, tehát ő a mi kis növendékünk, amilyen adatokkal etetjük, és amilyen szabályokat belépítünk, olyan lesz majd az által adott reflexió.
2: Én két dolgot tettem meg, ez így van, hogy mondtad. Letöltöttem egy saját nagynyelvi modelleknek hívjuk ezeket egyébként, mert dumálnak. Oké, letöltöttem egyet a saját gépemre. És ott elkezdtem vele beszélgetni, és az egyik dolog, amit megcsináltam, hogy elkezdtem finomhangolni, a finomhangolás útján tanítod. Mivel taníthatod? Amivel akarod.
1: Várj, létezik, tehát csak hogy már és még az első mondatot gondolkozom, hogy le tudsz tölteni a számítógépedre egy Geminit?
2: Ha nem pont a Geminit, de kisebb modelleket, amelyek egyébként, ha célirányosan működnek, akkor pont a te céljaidat ki is elégítik, de kevesebbet fog tudni, de észre se fogod venni, mint a nagyok.
1: És mert egyébként a kevesebb is már olyan sok, hogy...
2: A célirányos a tudása, nekem elég az. A többivel meg nem törődöm nagyvonalúan. Kisebb modellek több száz elérhető.
1: És letöltöd magadnak,
2: igen,
1: és onnantól te tanítod fel?
2: Ha megfelelő hardvered van, és szakmai képesítésed, amely egyébként most már...
1: Igen. És onnantól te tanítod fel?
2: Ha megfelelő

0: testkérek, és ezekkel a plusz információkkal, ha megszerezted, akár egy másik AI-ból kiszedve, ide beletáplálod, megtanítod, hogy többet tudjon, mint az átlag AI ezen a téren, mert te rossz célra akarod használni. Amikor ez megvan, most nagy vonalon ugrunk egyet, akkor már csak annyit kell tenned, hogy nem építed bele ezt a védőkorlátot, amit egy nagy cég megtesz, és pluszban az alapmodellre ráépít. Ott a védőkorlát pluszban teszik rá. Én ezt elfelejtem rátenni, ezt a védővonalat.
1: Okay.
0: Hogyan teszteltem? Többféleképpen az egyik, ami még ide belefér, hogy elmondjam, hogy hogyan teszteltem. Még a választások előtt jártunk, ahol azt mondtam neki, egy közismert rendszernek, hogy kérlek, segíts választanom a választásoknál. Sorolt fel, pro, kontra, súlyoz, minden, és mondd meg, hogy mit választak, ne hablatyolj. Egyik éjjel sem válaszolt a nagyok közül.
1: Oké. Okay.
0: Persze, hogy nem.
1: Persze, igen.
0: Ugyanez a prompt nagyon direktbe, a saját rendszer, ami fel volt okosítva, és nem volt benne a védelmi réteg, összesített, súlyozott, és mondta, hogy logikus választás ez. Nem az, hogy szerintem talán nem válaszolhatok, erre szavaz.
1: Mert úgy kérted, hogy mondja ki konkrétan, hogy kire szavazzon.
0: Védőréteg nélkül pedig meg is tette ezt.
1: Fú.
0: És akkor bejönnek a hackerek, visszacsatolva az előző témánkhoz, és azt mondja, hogy hogyan tudok a Cambushoz hozzáférni ennél és ennél a modellnél, milyen ismert hibái vannak az applikációnak, az infotainment systemhez, ha Bluetooth-on akarok csatlakozni, milyen telefont használjak, hány méterre legyek tőle.
1: És ebben mind segít neki.
0: Igen, amíg létezik az a hiba.
1: Pedro, köszönöm szépen, a szokásos nyugtalanságot előtetted bennem, de nincs ezzel gond, mert a következő műsorban nyilvánvalóan ki fogjuk majd szedni ezt a nyugtalanságot belőlem.
0: De várj, egy mondat szerinted belefér? Nagyon-nagyon? Mit tehetünk? Mert nem adjuk már így zsákutcába az embereket. Az egyetlen, amit tehetünk, az folyamatos szoftver frissítés. Aha. Mindig frissítsük, akár jármű, applikáció, vagy saját telefonunkról van szó, folyamatosan frissítsük. Sajnos az új funkciókkal, meg a hibajavításokkal együtt átlagosan most 5%, 4-5% a frissítéseinknek hiba, új hiba.
1: Új hiba kerül be.
0: Letöltesz egy frissítést a telefonodra, örülünk, 4-5%-a új hiba.
1: Oh.
0: Tehát ez egy
1: kezdődik előről.
0: De muszáj, ez a legjobb.
1: Örökké lesz munkája majd a programozóknak kérdője.
0: Te mondtad.
1: Örökké lesz. Köszönöm, hogy itt voltál, nektek köszönöm, hogy meghallgattátok. Ez a Sámán mondja, én Bertalan Gábor vagyok. Sziasztok, aloha!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Şenkine çok nakı işten olacak embere tengere el demek desen. Te vagy az út az igazság az élet. Rájöttem, hogy egy külön dinamélek. Mióta veled én többet ne félek.

sürgességgel felváltott a szén, a halál tűn maradt az élő víz. Tudat kaptam, én ezt tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű vigasz, minden hibát

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Rendezvényt tartanak ma délután a fővárosban a Kossuth Lajos téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik. Üzemzárásig a 15-ös autóbusz terelve jár. Nem érinti a Markó utca megállót és a Kálvin tér felé a Vígszínház megállót sem. Várhatóan este 9 óráig 215-ös autóbusszal utazhatnak a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. Baleset történt a Szentendrei úton befelé a Raktár utca előtt, a középső sáv ezért nem járható. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén a környéken, tehát a szokottnál erősebb forgalomra számítsanak ma estig, a 10-es autóbusz pedig sűrűbben indul. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt, az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös, illetve a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Morga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Tehetség útja következő adása. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és azt tudom most is mondani, hogy azzal a témával megyünk tovább, mint legutóbb, hiszen legutóbb a Start programban elért sikerek kapcsán voltak itt fiatalok, és hát egy mentor, egy segítő is, és ennek apropóján folytatjuk a mai beszélgetésünket is, úgyhogy hát nézzük, hogy kik lesznek a vendégeim. Szűcs Enikőt köszönthetem itt a stúdióba, szervusz!
3: Szia, köszönjük, hogy itt lehetünk!
2: És László Csenge, üdvözöllek!
4: Szia, köszönjük a lehetőséget!
2: Ahogy említettem, két fiatal, akik ismét a Start program kapcsán kerültek ide a stúdióba, de akkor gyors azok számára összefoglalom, akik mondjuk a legutóbbi adást nem hallották, hogy a Start program azoknak a 18-27 év közötti fiataloknak szól, akik vállalkozásuk beindítását tervezik, és ebben a programban értetek el ti is sikereket, méghozzá nem is akármivel. Aki egyébként szemfüles lesz, és az adást tudja nézni, és nem csak hallgatni, az olykor képileg is láthatja, hogy itt egy zacskóba porok állnak, de méghozzá nem is akármilyen porok, hiszen a frízi fagylalt mixel indultatok a program keretébe, úgyhogy talán kezdjük itt, hogy miért pont ezzel indultatok, honnan jött az ötlet?
3: Hát a termék útja alapvetően régebbről indult, ez az én szakdolgozat témám volt ennek a kiinduló pontja. Igazából akkor azzal foglalkoztam, hogy élelmiszeripari mellékterméket, az írót használjam fel fagylaltok készítéséhez. Aztán később egy termékinnovációs verseny keretében becsatlakozott Csenge, és igazán itt alakult át a termék egy porrá, hiszen ezt könnyebb volt technológiailag és logisztikailag megoldani olyan szempontból, hogy ehhez nem kell hűtőlánc, könnyen eltartható, és a fogyasztók számára is egy kényelmes megoldást kínálhat a mindennapokban.
2: Mondhatjuk ezt, hogy bárki is tudja használni. Amikor te csatlakoztál ehhez a programhoz, akkor mi volt neked a hívó szó, hiszen akkor az alapot egy szakdolgozat adta, de hát azt tovább kellett dolgozni, te hogy csatlakoztál.
4: Hát igazából Enikővel már több projektben is vettünk részt együtt, meg kollégiumi szobatársak is vagyunk, szóval elég jól megvan köztünk az összhang, és hát az egyetemen volt egy ilyen fagyis szabadon választható tárgyunk, és ott is együtt dolgoztunk, és megtetszett, és igazából így adta magát a lehetőség.
2: De ugye azt még említjük itt a program kapcsán, hogy fiatalokkal találkozunk, és fiatalok állnak elő egy-egy ötlettel, és azért az nem feltétlenül egyértelmű, amikor ötletelni kell, hogy milyen szempontok alapján tervezi meg valaki az ötletét, és említetted, hogy tulajdonképpen egy mellékterméket lehet hasznosítani ennek köszönhetően. Ez a napjaink fiataljainak egyértelmű, hogy keresik a lehetőséget, hogy minél több minden ne a szemétbe kerüljön, hanem az, ami még hasznosítható, igenis találjuk meg a helyét.
3: A magunk nevében tudok nyilatkozni, hogy számunkra fontos volt, illetve itt nem csak egy mellékterméket használunk fel, hanem az olajsajtolásból visszamaradó magliszteket is felhasználjuk. Ezek segítenek abban, hogy a terméknek magasabb legyen a fehérje és rost tartalma. Ezáltal egy egészségtudatos opciót is jelenthet. És én azt gondolom, hogy fontos ma is ezzel foglalkozni, hiszen ahogy te is említetted, ez a környezetterhelést csökkenti és hozzájárul a körforgásos gazdálkodás szemléletének építéséhez.
2: Ti egyébként mit tanultok az egyetemen, csak hogy képbe kerüljenek, hogy is jutottatok ehhez a témához?
4: Mindketten élelmiszermérnökként végeztünk a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen, és most pedig másodévesek vagyunk az élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök mesterképzésen.
2: Te is, Enikő?
3: Igen.
2: Azt csináljátok. És hova tovább? Kik lesztek, ha nagyok lesztek, és befejezitek a tanulmányaitokat?
3: Jó kérdés, még jelenleg is formálódik ez napról napra, nyilván így a startup kapcsán is, mert szeretnénk ezt megvalósítani, terveink szerint a nyáron el fog indulni ez a projekt. Van bérgyártónk szerencsére, sokan támogatnak minket, akár családból, akár mentorok, és hát az egyetem mellett igyekszünk ezzel minél többet foglalkozni, és a jövőben tervezük a doktori képzés elkezdését is, és akkor így ezt a kettő irányt visszük tovább.
2: Amikor valaki egy programra indul az ötletével, akkor nyilván vannak elvárásai, hogy mit szeretne elérni. Ti ugye abszolút elletetek ismerve a program keretében, de mi az, amit a Start programnak köszönhet akár ez a projekt is?
4: Hát eleve azt szerintem, hogy így megszületett, mert előtte nekünk nagyon kevés ismeretünk volt az ilyen vállalkozási indítással kapcsolatos témákban, és azért indultunk, hogy erről tanuljunk elsődlegesen, nem csak a nyeremény motivált minket, hanem az, hogy itt képzést is kapjunk, és ez nagyon-nagyon sokat segített, hogy szinte egy kész üzleti tervvel jöttünk ki a programból, és ezt most fel tudjuk használni más pályázatokhoz is akár, illetve abban is nagyon sokat segített, hogy tisztában lássuk a dolgokat, és olyan kérdések merültek fel így a program keretein belül, ami előtte eszünkbe se jutott, úgyhogy nagyon hasznos lett volna akkor is, ha nem nyerünk.
2: A legutóbbi adásban is elhangzott, hogy mennyire fontos, amikor egy ötlet megszületik, hogy azt utána el tudja adni az ember, és most itt nem a piacirésre gondolok, hanem arra, hogy meg tudja fogalmazni, meg tudja találni azokat, akik számára kedvező lehet az ő ötletük, az ő termékük, jelen esetben ugye ez a fagylalt por. Ti hogy gondoljátok, kik azok, akiket megcéloztok egy ilyen ötlettel?
3: Hát igazából erre végeztünk kérdőíves megkérdezést és egyéb piackutatást is, és ennek megfelelően határoztuk meg a célcsoportjainkat. Itt elsőként a tudatos szülőknek ajánlanánk, akik szívesen adnának édességeket a gyerekeiknek bűntudat nélkül, hiszen elmondható, hogy ezek a termékek természetes alapanyagokból készültek, és nem tartalmaznak mesterséges adalékanyagokat. Gondolok itt ízfokozókra, vagy akár ilyen térfogatnövelő szerekre. És igazából olyan embereknek is ajánljuk, akik szívesen kísérleteznek otthon, valamint a termék gluténmentes, szóval bátran ajánljuk azoknak, akik így fogyasztanának fagyikat, és mindenkinek, aki alapvetően a nyáron szívesen kóstol ilyen hűsítő desszerteket.
2: Szerintem nagyon sokan otthon a családok között szeretnek olyan közös ilyen kogyvasztós főzős programot, amiben a gyerekek is beszállhatnak. Én magam még egyébként nem csak porból, de semmilyen alapanyagból nem készítettem fagylaltot. Hogy képzeljük el, mennyire nehéz ebből aztán a végterméket elkészíteni otthon, hazai környezetben? Mi szükséges hozzá, Csenge?
4: Hát nagyon egyszerű igazából. Csak tejjel kell összekeverni, kihabosítani, akár egy botmixerrel, vagy habverővel, és utána a tálkákba önteni, és kifagyasztani. És igazából ez gyerekekkel jó program lehet, mert azért elég egyszerű, de mégis azért úgy bevonza őket a konyhába valószínűleg, vagy akár utána lehet ízesíteni, díszíteni, ami tetszik.
2: Akkor egyébként, ha valaki rendelkezik otthon, jó, magam nem, tehát én ezzel a verzióval fogok tudni a jövőben operálni, de akinek van fagylaltgépe, abban is abszolút akkor használható ez a por.
3: Sőt, igen, tökéletes állag érhető el vele, és gyakorlatilag megvan ez az élmény, hogy otthon az ember saját magának gyakorlatilag egy 20 perc alatt elkészíteti a saját fagyját.
2: Hát ez... Szerintem a nyár előtt sokaknak fölcsillan a szemük, de a Start programmal együtt nem csak az elismerés és a segítség járt, hanem ugye pénzdíjat is nyertetek, ha jól tudom, 3 millió forintot. Azt ilyenkor mire tervezitek fordítani? Mi a jövőbeli lépések sorozata? Enikő?
3: Jelenleg is ezen dolgozunk. Jelenleg a cég alapítás zajlik és az alapanyagok beszerzése, valamint folyamatban van a B2B partnerek bevonása is, hiszen nekik is tervezünk értékesíteni a fogyasztók mellett, és ahogy említettem, a próbagyártás is meg fog történni reményeink szerint egy hónapon belül, és aztán elindulhat a szezonban a kóstoltatás és az értékesítés. Szeretnénk minél több emberrel találkozni, és személyesen meghallgatni akár az ő visszajelzéseiket is. Tervezünk részt venni különböző offline eseményeken, fesztiválokon, termelői vásárokon, és így módon is eljutni a fogyasztókhoz.
2: Hát nem fogtok unatkozni, nem. Az biztos. A tanulmányaitok és az eddigi tapasztalataitok alapján mit érzékeltek? Két fiatal hölgy ül velem szemben. Mennyire lehet azt mondani, hogy a szakmában abszolút jelen vannak a hölgyek, a nők? Csenge?
4: Hát szerintem szerencsére ebben javuló tendenciát láthatunk. Nekünk nagyon sok nő segített így konzultációval, mentorálással is. Igazából talán többen is, mint férfiak. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon pozitív dolog. A bérgyártónk és egyben mentorunknak, a Grapoilának a vezetője, Pincés Marianna is egy ilyen fontos szereplője szerintem az ilyen upcycled termékvonalnak.
2: Enikő, te hogy érzékeled?
3: Teljesen hasonlóan, és nagyon hálás is vagyok az ő mentorálásukért, mert nagyon sokat hozzánk adtak, és az, hogy ők hisznek bennünk, és segítik a munkánkat, az erőt ad akkor is, amikor nehézségekkel nézünk szembe éppen bármilyen tekintetben, akár az alapanyagok beszerzése kapcsán, akár bármilyen jogi kérdés, hogyha felmerül, akkor bátran fordulhatunk hozzájuk.
2: Sokszor az is fontos, hogy a fogalmakat egy gyártó megismertesse a fogyasztókkal, és van egy ilyen negatív társítás, amikor azt mondják, hogy mentett alapanyag, vagy pedig, hogy úgymond egy ilyen más termékből megmaradt alapanyag. Nektek szerintetek mennyire kell ezzel foglalkoznotok, hogy értsék azt, hogy az nem valódi hulladék, hasznosíthatatlan, hanem igenis értékes alapanyag? Enikő?
3: Hát szerintem maximálisan kell foglalkoznunk, ez nekünk célunk is, hogy egyfajta edukációs feladatot is lássunk el, akár a marketingben is, akár személyesen, hiszen ezen mi is találkoztunk, hogy mi ismerjük ezeket a fogalmakat, akár az egyetem miatt, meg mert ilyen körökben mozgunk, de sokak számára nem egyértelmű, hogy mit nevezünk hulladéknak, mit mellékterméknek, és ez miért indokolja ezeknek az anyagoknak a felhasználását. És szerintem, akik ezeket megismerik, és tisztában lesznek ezekkel a fogalmakkal, sokkal szívesebben választják ezeket a termékeket.
2: Említettétek, hogy készítettetek felméréseket is, kérdőíveztetek is. Nem tudom, kiterjedte arra, hogy mi a tapasztalat, hogy a magyar fogyasztók mennyire keresik ezeket az otthon elkészíthető élelmiszereket, mint például a fagylalt, hogy látott Csenge?
4: Hát szerintem így fagylalt esetén sokan nem is tudják, hogy léteznek ilyen opciók, mert szezonálisan elérhetőek, és kevés ízválasztékban, és ezért így nem is igazán fordulnak szerintem elfelé. Viszont úgy összességében pedig egyre több ilyen kis készletet láthatunk, hogy otthon elkészíthesse magának az ember a sütét, stb. Szóval szerintem összességében így a trendek azok kedveznek ehhez, és ez azt is elősegíti, hogy ugye még inkább tudatában van az ember annak, hogy mi van ebben a termékben, én készítettem, és ezt a fogyasztói bizalmatlanságot ezzel el lehet kerülni.
2: Meg hát amúgy is a DIY korszakát igen, élve, do it yourself, csináld magad otthon, igen. Az abszolút szerintem kedvez ezeknek. Sok fiatalon, amikor akár ebben a műsorban beszélgetek, akkor mindig nagyon érdekes, hogy ők hogyan választanak szakmát. Rólatok mi mondható el, hogy azért, hogy mondjam, az utcán nem folyton botlok olyan fiatalba, aki azt mondja, hogy hát én az élelmiszeriparban képzelem el a jövőmet. Nektek egyébként mi volt az életutatok, hogyan is jutottatok ide, Enikő?
3: Nagyon érdekes, nekem soha nem volt egy ilyen kijelölt irány, hogy én élelmiszermérnök szeretnék lenni, inkább az volt meg, hogy mik azok, amik érdekelnek. Érdekelt a matematika, a természettudományok, de így semmi nem volt, ami így nagyon-nagyon megfogott volna, és tisztán emlékszem, hogy a felvételi előtt így lapozgattam a felvi oldalát, hogy mi az, ami biztosan nem, és így folyamatosan zártam ki a szakokat, és aztán valahogy ez maradt, és utólag nagyon-nagyon jó választásnak bizonyult, de akkor nem volt egy annyira megalapozott döntés, hogy hú, biztosan ezzel fogok életem végéig foglalkozni, és ez nyilván így továbbra is fent áll, de nagyon megszerettem, és szerencsére szakmailag is, és emberileg is sokat fejlődhettem az egyetem alatt.
2: Csenge, te hogy kerültél a pályára?
4: Egyébként nagyon hasonlóan. Mondjuk én nem kifejezetten szerettem a kémiát, de úgy általánosságban jobban szerettem a természettudományos tárgyakat, és hát nagyon szerettem főzni, sütni otthon, a táplálkozástudomány is egyre inkább érdekelt, úgyhogy igazából ez terelgetett elfelé, és egyáltalán nem bántam meg én sem, mert az külön tetszett, hogy nem volt olyan nagy az évfolyam, tehát szorosabb kapcsolatot tudtunk építeni például konzulensekkel, tanárokkal.
2: Hát én nem napjainkban lépdeltem az iskolapadban, úgyhogy nem igazán tudom, hogy a napjaink diákjai honnan szerzik az információt, amikor mondjuk igenis pluszt szeretnének beletenni a tanulmányaikba. Gondolok itt arra, hogy mondjuk kitalálnak egy ötletet. Honnan értesültök a pályázatokról, lehetőségekről? Mennyire nehéz ezeket megtalálnotok, Enikő?
3: Nekünk ez az NTP Start program egy nagyon szerencsés útvonalon talált meg minket. Igazából a szakkollégium tagjai vagyunk, és a szakkollégium eddig is pályázott az NTP-nél különböző lehetőségekre, és a vezetőség mutatta számunkra ezt a lehetőséget, hogy tudták, hogy megvan ez az ötlet, és hogy egyébként van benne potenciál, és ők javasolták, hogy jelentkezzünk. Először nem volt meg a bátorság, de aztán addig-addig mondogatták, hogy végül megjött hozzá a kedvünk, és milyen jól tettük, így utólag ezt kell mondanom.
2: Csenge, te hogy látod, Nehéz a bátorságot összeszedni? A mai fiatalok hogyan gondolkodhatnak? Én őszinte leszek, az én generációmról azt láttam, hogy vannak, akik igenis nagyon előre akarnak jutni, meg voltak a bizonytalanok, akiknek mondjuk nem ártott, hogyha kapnak egy lökést.
4: Igen, szerintem ránk is ez igaz, hogy kellett egy lökés ahhoz, hogy átlépjünk ezen a holdponton, mert egyébként nagyjából egy éve kezdődött ez nálunk egy tudományos diákköri konferenciával, hogy ott tapasztaltuk azt, hogy igazából elfogadóak közek, ha hibázunk, akkor abból is tanulunk, és az összes ilyen lehetőséget ki kell használni, és úgyis csak pozitívan tudunk belőle kijönni tulajdonképpen.
2: És ha élelmiszeripar, akkor egyébként hogy gondoljuk, hogy térképezzük fel a tanulmányaitokat, mi mindennel foglalkoztok még, mert ez most itt például egy fagylalt por, de vannak-e további tervek, területek, amik érdekelnek titeket?
3: Mi alapvetően most az mesterképzés keretében főleg élelmiszerbiztonsággal, mikrobiológiával és analitikával foglalkozunk, de ezen kívül igazából van lehetőségünk betekintést nyerni akár a termékfejlesztés további területeibe. Nyilván a BSC alatt voltak alapozó tárgyaink, amik segítették azt, hogy egyáltalán el tudjunk képzelni egy élelmiszeripari műveletet, vagy egy kémiai folyamatot tudjunk jellemezni, és aztán ez szépen összeépült, mert lehetőségünk volt szakirányt választani. Itt én például tartósítást tanultam, a csengel táplálkozástudományt, és azóta ezeket sikerült így ebben a termékben is ezeket az információkat összesíteni és felhasználni az ott eddig megtanult dolgokat.
2: Nagyon sokat halljuk, hogy a gyakorlat, a tapasztalatszerzés nagyon fontos, főleg ahhoz, hogy egy hallgató meglássa, hogy milyen irányba szeretne orientálódni. Te hogy látod, Csenge, mennyire fontosak a gyakorlati órák, vagy amikor mondjuk tényleg az adott szakember találkozva látjátok meg a szakmátok mögött rejlő valódi szakmai tartalmat?
4: Hát szerintem kiemelten fontos, mert enélkül igazából az elméleti tudást nem annyira tudjuk a gyakorlatban is kamatoztatni. Ebben például a szakkollégium nekünk szerintem sokat segített, mert ott szoktak lenni előadások vagy üzemlátogatások, aminél tényleg bele tudunk tekinteni, hogy a valóságban, ahogy történnek a dolgok. De az is biztos, hogy az utóbbi egy hónapban tanultuk a legtöbbet, amikor elkezdtük ezt a projektet ténylegesen megvalósítani, mert azért mindig vannak plusz akadályok, meg plusz tényezők, amit figyelembe kell venni.
2: Visszatérve a kezdő témánkhoz, a fagylalt porhoz, hogy képzeljük el az ízeket? Mennyire nehéz nagy skálát bemutatni? Vagy egyáltalán célen, hogy rögtön széles ízpalettával kerüljetek a piacra, vagy pedig először a biztos tutira mentek, hogy képzeljük el, Enikő?
3: Hát itt ugye nekünk megelőzte tulajdonképpen a termékfejlesztés az egész projektet, és ekkor három ízt készítettünk el, és említettem, hogy a maglisztek is nagy mennyiségben teszik ki a termékeket. Ezekhez igazítottuk az ízesítést, ennek megfelelően van napraforgó magliszt alapú kakaós és sóskaramell ízesítésű fagyiporunk, és egy tökmagos, ami tökmagliszttel készült, és rengeteg ötletünk van a későbbi fejlesztésekre, most már csak idő kell, hogy kicsit bemenjünk a laborba, magunkra zárjuk, és mindenfélét tesztelgessünk, amit elterveztünk, illetve vannak más ötleteink, más élelmiszeripari melléktermékek bevonására és új termékvariációk kidolgozására. Szóval igazából ez a termékfejlesztő verseny motiválta ezt a három ízt, és meglátjuk, hogy mit sikerül kihozni a továbbiakban. És szóval ez a termékfejlesztő verseny motiválta ezt a három ízt,

0: zsebben van?
1: Ezt túlzásnak mondanám, rá kell gyúrni, de szerencsére ebben is van egyébként segítségünk, akik akár kapcsolattal, akár tanáccsal le tudnak minket látni, hogy merre érdemes elindulni, vagy akár velük közösen valamilyen kooperációban együtt dolgozni majd. De ez még a jövő zenéje, hogy milyen irányba és mikkel induljunk majd el.
0: Hát viszont akkor ehhez az elsősorban a hazai célokra, aztán majd ki tudja később a nemzetközi célokra, és amúgy a tanulmányaitokhoz, munkátokhoz sok sikert kívánunk, és gratulálunk. László Csenge volt a vendégünk, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, sziasztok.
0: És Szűcs Enikő, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget.
0: Következő fél órában is megyünk tovább, érdemes lesz velünk tartani, de azt hiszem, hogy már most az ízlelő bimbóink, azok tulajdonképpen abszolút beindultak itt a nyár, érdemes kísérletezni. A következő téma viszont egyáltalán nem erre az érzékszervünkre fog hatni, hanem hogy mire az hamarosan kiderül, maradjanak velünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Ahogy megígértem, a Tehetség útja folytatódik, és nem fogunk az előző témáktól nagyon elrugaszkodni abban a tekintetben, hogy továbbra is a Start program keretében ismerhetünk meg olyan fiatalokat, akik előálltak egy kreatív, innovatív ötlettel. Ebben a fél órában is két vendéggel fogok beszélgetni arról, hogy ők mégis mit találtak ki. Mondhatjuk, hogy ez egy stúdiózuk, de ők valójában nem ezzel az ötlettel arattak sikert, hanem a mozizukkal. De hogy ez mi, az mindjárt kiderül. Szabó Balázs Mihály, operatőr, üdvözöllek itt nálunk.
3: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
2: És Pap M. Bori, fotográfus, üdvözöllek.
4: Szép napot.
2: Ezzel már elkezdtük szűkíteni, hogy elárultam, hogy mozizuk, itt van egy operatőr, egy fotográfus, de hát mi is pontosan ez a mozizuk? Bori?
4: A mozizugő Balázs fejéből pattant ki annak idején. Mi egyébként osztálytársak voltunk az egyetemen, alapképzésen együtt tanultunk mozgóképkultúra szakon, és ő vidékről, Tiszaföldváról származik, és hát azon a környéken a kulturális lehetőségek elég korlátozottak, és Balázs azt találta ki, hogy ő erre a hiányra egy kertmozi formájába reagálna. És én már akkor is nagyon kedveltem ezt az ötletet, és ez tavaly évelején nőtte ki magát oda, hogy akkor foglalkozzunk ezzel valahogy így együtt. Igazából a mozizug az egy pop-up kertmozi, az ország bármely pontján, nyugattól keletre, teljes szélességében bárhova eljutunk, és vetítünk, visszük a kultúrát.
2: Tehát akkor az ötlet tőled indult, de Bori is besegített. Miben tud neked a Bori segítségedre lenni?
3: Hát ezt inkább lehet, hogy úgy fogalmazom meg, hogy vetünk egymásnak segítségére lenni. Hát alapvetően egy kertmozi bonyolításához egy ember semmiképp nem elég. Egyébként már maga a megvalósításhoz sem, de ennek ugye rengeteg előkészületi teendői is vannak, és ebben próbálunk most a lehető legjobban együttműködni, hogy hogy lehet a szezonon kívül elkezdeni szervezni a szezont, és utána a szezont pedig lebonyolítani, és ebben egyelőre egyébként, hogy ki mit csinál, már vannak feloszlások, de hogy egyelőre még segítünk egymásnak mindenben.
2: A mozizug elnevezés, ezt beszéltük az adás előtt is, hogy egy baromi játékos szó összetétel, de azért valahonnan jöhetett ez az ötlet. Miből inspirálódtatok a mozizug elnevezés kapcsán?
3: Itt egyébként van egy nagyon jó történetem hozzá szerintem, hogyha ismerőségnek mondtam, hogy a Tiszazugból származok, ugye, ami 12 kisebb településnek a összefoglaló neve, akkor a legtöbben az arzénos asszonyokról ismerték ezt a területet, és hát ezen gondolkodtam, hogy egyébként tényleg így alapvetően turisztikailag nem feltétlen felkapott hely, tényleg nem is ismerik az emberek, és saját magunkról is, akik ott élnek, nem biztos, hogy van egy olyan identitásunk, ami ezen túl tud mutatni, hogy egyébként pontosan mi történik itt, vagy hogy tényleg ez egy jó hely. És tehát, hogy a távlati célokban azért gondoltam, hogy a Tiszazug valahogy jelenjen meg a mozizug nevében, mert az volt a fő célom, hogy ezen a kiinduló ponton, hogy a Tiszazug egy jó hely legyen, ezen tudjak változtatni.
2: Bori, említetted, és itt most tulajdonképpen szintén ezt halljuk, hogy nagyon sok olyan terület van az országban, ahol mondjuk kulturális program lehetőség nem olyan széles skálán mozog, mint egy nagyvárosban, és tegyük hozzá, hogy a kis vidéki mozik is zömmel bezártak, tehát hogy tulajdonképpen nem nagyon van lehetőségük a mozizás élményével találkozni az embereknek. Hogy képzeljük el ezt a gyakorlatban? Tehát akkor kitelepül a mozizug, de nem csak mozizás élményt nyújtotok, ha jól tudom.
4: Igen, abszolút egy komplex szolgáltatást szeretünk nyújtani. Szoktunk is rá úgy hivatkozni, igazából ez egy end-to-end szolgáltatás is. Tehát nem egy vetítés lebonyolítás, hanem egy a rendezvény szervezéstől kezdve onnan azon átfogólag, hogy reklámozzuk az eseményt, szükség esetén jegyet értékesítünk, kísérő programokat szervezünk a vetítések köré. Van egyébként egy ilyen saját kezdeményezésünk is, ez az Itt forgatták filmtúra, ez kifejezetten a mi saját szívügyünk, hogy visszavigyünk olyan filmeket az eredeti forgatási helyszínükre, amik ott készültek, és ezeket mindig egy olyan köntösbe csomagoljuk, vagy öltöztetjük föl, hogy a néző a filmnek az atmoszféráját, tehát sokkal közelebb kerüljön a filmhez ezek a programok által, tehát nem csak egy ilyen passzív befogadói élmény részes lesz, hanem hogy például tavaly nyáron a Pál utcai fiúk vetítésén üveggolyóztunk, a Testről és lélekről vetítésén ott a filmben dolgozó erdészeti szakember lakja a filmben megjelenő szarvasokkal, őzekkel foglalkozott, ő vele volt egy ilyen beszélgetésünk a film előtt, tehát mindig valahogy próbáljuk a nézőhöz ezt a filmet közelebb juttatni.
2: A közösségi élmény napjainkban szerintem kiemelten fontos, hiszen szokták azt mondani, hogy szakemberek, hogy egy kicsit ridegé váltunk, mert már az online térben éljük napjaink nagy többségét, ha lehet ilyen csúnya dolgot mondani, ugyanakkor nagyon sokan keresik a lehetőségeket. Mi a tapasztalat, akik megjelennek ezeken az eseményeken, alkalmakon? Ők gondolom nem csak a filmekért mennek, igaz, Bori, hanem azért, hogy akkor ott valami plusz kapjanak.
4: Abszolút, igen. Mindenképpen ez a plusz élményfaktor, ez nagyon sokat tesz hozzá a dologhoz. És rengetegszer kapjuk egyébként azt a visszajelzést, hogy mennyire hiánypótló, amit csinálunk. Tehát néha ilyen olyan kis településekről származó emberek mondják, hogy fú, hát náluk ilyen még itt soha nem volt. Tehát olyan kis települések, amikről még nem is hallottunk, hogy egyáltalán vannak ilyenek, és ez mindig elképesztően jó visszajelzés, hogy erre így van igény, és hogy az emberekben ugyanaz munkálkodik, ami bennünk, hogy együtt szeretnénk lenni, együtt szeretnénk élményeket átélni, ezeket meg akarjuk osztani.
2: Mi a tapasztalat egyébként, mert kik érkeznek? Családok, fiatalok, idősebbek, hogy képzeljük el, kiket mozgat meg leginkább a mozizug?
3: Ja, mondom. Egyébként akiket a legkönnyebb megszólítani szerintem azok minden esetben azok, akik már letelepültek vidéken és ott is maradtak, ezek általában már családosak, vagy a fölött, tehát hogy nem is csak családosak, hanem már tegyük fel, hogy a gyerekeik is elköltöztek, és párban eljönnek. Viszont nekünk van egy ilyen célkitűzésünk, hogy tudjuk, hogy egyébként sokan vannak vidéken fiatalok, akik akár városba járnak középiskolába, vagy azon gondolkodnak, hogy már ugye felköltöznek majd egyetemre, de még visszajárnak vidékre, vagy éppen ott töltik a nyarakat, és mert kifejezetten nekem is sok ilyen ismerősöm van, és hogy őket is kimozdítani otthonról egy-egy ilyen eseménnyel. De legkönnyebben egyébként az ilyen, hát a korosztályt kell mondani, akkor 40 pluszos korosztályt tudjuk mi is elérni.
2: Igen, hát még 40 plusz még pont nem vagyok, de abszolút érdekel engem is az ilyen lehetőség. Viszont mindig nagyon mozgat az is, hogy aki ilyet szervez, az mi alapján szemlézi a filmeket, mi alapján találja ki, hogy na, akkor legközelebb ez. Nyilván, amikor kiválasztjátok a filmet, akkor jön hozzá a think tank, hogy akkor most milyen kiegészítő programot lehet mellé rakni. Balázs, mennyire nehéz filmet választani?
3: Hát egyébként a filmválasztás körülbelül az egyik kulcskérdése szerintem egy ilyen eseménynek a sikerességében, vagy legalábbis az, hogy hányan
2: igen, már annyira nehéz belőni, hogy kit mi érdekel, és hogyha ráadásul földrajzilag valaki elmozdul, még azt sem mondhatja, hogy ismeri az ottani várható közönséget.
3: Ez így is van, és egyébként azzal is nehéz gondolkodni, vagy azzal a azt a nézőpontot is nehéz figyelembe venni, hogy ugye oké, hogy mi már mondjuk láttunk egy filmet többször is akár, de hogy mondjuk tavaly nyáron volt olyan film, amit elég sokszor levetítettünk azért, mert az oké, hogy mi sokat látjuk, de hogy arra a közösségre, vagy abba a közösségbe, ahol elvisztük, ott az egy tök nagy újdonság, és jó megtapasztalni, hogy ők ugyanúgy tudnak neki örülni, mi meg már azt mondjuk, hogy jó, ez már igazából egy sokat látott film. De egyébként persze vannak általában ilyen biztos választások, de itt a közönség és filmválasztásnál tud segítség lenni az, hogyha egy kicsit specializáljuk a közösséget. Tehát, hogyha mondjuk, nem tudom, hogy mondhatok-e filmcímeket, de hogyha van egy Pingpong Egyesület, most mondjuk van egy ilyen tervés, és akkor a Márti Supreme-et elviszi az ember, akkor már az a Pingpong Egyesületen keresztül ők lehet, hogy meg tudják szorítani a családjukat, tehát van egy kifejezetten egy alapmag, és a köré már könnyebben tud épülni egy közösség.
2: És honnan jött az ötlet, hogy ezzel az ötlettel a Start programba segítséget kapjatok?
4: Én már nem is tudom, hogy én vagy Erika, mert alapvetően hárman vagyunk most jelenleg így a Mozizug élvonalába. Erika, ő most a munkahelyén
2: jeleskedik,
4: igen, tartja a frontot. És már nem emlékszem, hogy ő vagy én küldtem ebbe a csoportba a Start programot, de hamar fellelkesedtünk rá, hogy ide mégiscsak
2: érdemes
4: be kéne indulni. Próbálkoznunk. Tavaly voltunk egy vetélkedőbe, ahol szintén ilyen fiatal kvázi pályakezdő vállalkozókat vártak egy jó ötlettel, és hát akkor azt hittük, hogy állunk valahol, de aztán hamar kiderült, hogy még nagyon messze vagyunk egyáltalán attól, hogy le legyenek fektetve a Mozizugnak így a határozott körvonalai. És nagyon jó volt, hogy szembe jött ez a Start program, és már visszatudtunk tekinteni arra, hogy egy évvel ezelőtt hol voltunk, már ahhoz képest mennyi mindent értünk el saját erőnkből, és ezért adott egy ilyen biztos alapot, vagy egy ilyen erőt, hogy nem is biztos, hogy az erő a jó szó rá, hanem azt, hogy egy ilyen határozottságot, hogy ezt most akkor meg akarjuk próbálni.
2: És hát megpróbáltátok olyannyira, hogyha minden igaz, akkor 1,5 millió forintot el is nyertetek. Mindjárt rátérünk arra is, hogy ilyenkor ennek a pénznek mi a sorsa. De nézzük először azt, hogy maga a program a keretein belül mi az a plusz előny, amiért mondjuk úgy tekintetek vissza, hogy de jó, hogy elindultunk. Mit kaptatok a programtól, Balázs?
3: Igen, ez egy jó kérdés most, hogyha így visszatekintünk és nem nyertünk volna 1,5 millió forintot, minden bizonyan akkor is azt mondanánk, hogy megérte jelentkezni a programba, meg részt venni benne. Egyébként ugye ez a program több szakaszból áll, és hát azért meg kell mondani, igen, hogy voltak olyan szakaszok, amikor sajnáltuk volna, hogyha kiesünk, és a következőben nem vehetünk részt. Mi az a plusz, amit kaptunk? Ez hát a leg kiemelendőbb az szerintem, hogy ilyen szakmai beszélgetések, meg olyan felkészítések, amik tényleg csak ilyen személyesen tudnak megtörténni, és hosszú idő alatt. És ebből a szempontból is jó, hogy ez a program hétről hétre zajlik, nem pedig egy ütemben mondjuk egy hét alatt lemegy az egész. És ez a rengeteg előadás, ez a rengeteg beszélgetés az, ami által szerintem tudtunk a legtöbbet fejlődni.
2: Bori, te hogy látod, neked mi az a plusz?
4: Tavaly nagyon sokszor kaptuk meg azt, hogy milyen kedves bölcsészek vagyunk, akik itt próbálnak egy vállalkozást csinálni, de hogy ez igazából meg fog ragadni egy ilyen szerelemprojekt szintjén. És ezen nagyon nehéz volt túljutni, és a Start program ehhez egy elképesztően jó ugródeszka volt, hogy beleláttunk tényleg abba, hogy az életben amúgy az embert nem készítik fel az iskolába arra, hogy esetleg akkor egy vállalkozást indítani, és hogy ennek milyen folyamatai vannak, milyen nehézségek fognak rávárni. És szerintem volt egy idő, amikor az így billegett, hogy ez tényleg tud-e egy vállalkozás lenni, vagy hogy akkor itt mi ezt nagyon szeretjük csinálni, és erőn felül is fogjuk a jövőben is. És a Start program az nagyon sokat adott ahhoz, hogy ez át tudjon billenni oda, hogy ebből egy működő vállalkozás lesz.
2: Na és akkor a másfél milliós kérdés. Mi lesz a pénzzel ilyenkor? Hát nyilván gondolom befektetitek az ötletre, de a ti esetetekben mire szánjátok ezt az összeget?
4: Hát amit csinálunk, az egy erősen technikai sport. Tehát a százszorosát bele lehetne már most fektetni ebbe a vállalkozásba. Kis busz.
2: A mozibusz. A szállítás az egy kardinális kérdés.
4: Igen.
3: Tavaly nyáron béreltük a kis buszt, és akkor az, hogy minden vetítés után kipakolni, a mi lakásunkban álltak a felszerelések, utána bepakolni megint, az egy elég nagy kihívás volt, de hát úgy voltunk tavaly is az egész szezonnal, hogy így is úgy is megcsináljuk, akármennyi munka van vele, de az nagyon sokat tudna segíteni, vagy reméljük, hogy majd tud segíteni, holnap megyünk megnézni egyébként egy kis buszt. A jövőbeli folyamatok gördülékenységén, hogyha már nem kell minden nap kibepakolni, vagy tényleg így, akkor tudunk menni oda, ahol szeretnénk.
2: Igen, ez abszolút egy technikai sport. Viszont ebbe az ötletbe tulajdonképpen ugye nem csak az eszközökre kell gondolni, nyilván költségvetést is készít az ember. Említettétek ugye, hogy mivel nem csak egy vetítésről van szó, hanem egy kulturális programról, egy közösségi élményről, így nyilván azt is meg kell szervezni. Viszont a napjainkban azt mondják, hogy hihetetlenül nagy a média zaj, töménytelen mennyiségű tartalommal lehet találkozni, és ugyanezt mondják a program szervezők is, hogy nagyon nehéz láthatóvá válni. Ezzel ti mennyire küzdötök, hogy tudjátok eljuttatni az érdeklődőkhöz, hogy jé, van egy ilyen lehetőség, keresetek, meg beszéljünk. Bori?
4: Hát ennek a módját még azért mi is keressük, tehát vannak próbálkozások, de nagyon nehéz eljutni a célközönséghez. Mi is, tehát próbálunk több irányba tapogatózni, tehát a céges csapatépítőktől kezdve tényleg a kisebb közösségek vidéken való elérésén át. Nem könnyű, nem tudok most.
2: Még nincs meg a tuti válasz.
4: Igen, sokat beszélünk ezen, hogy hogyan tudjuk elérni az embereket. Nagyon nem könnyű.
2: Uh-huh. Ezzel küzdötök.
3: Igen, meg tehát, hogy hát egyébként, amit akartam mondani ehhez, hogy az egyik irány az ugye nekünk is mindenképpen az interneten való elérés, és ott tök jó, hogyha beírja valaki, hogy kertmozi bérlés, akkor már talán a harmadikak vagyunk a találatok között. És itt van egy ilyen online bérlő felületünk, ami kicsit így gördülékenyebbé teszi azt, hogy pontosan árajánlatot kapjon a megrendelő, és stb. De hogyha már ez megvan, mondjuk tegyük fel egy vidéki településnél, hogy mert most egyelőre az a felállás vagy a főcsomagunknak, hogy azt valaki egyben kifizetés utána ő szervez a közönséget, vagy hát úgy értve, hogy az ő közönséget.
2: Ő szedje rá belépült, vagy igen. Pedig azt ő állta, ő finanszírozta egy program keretében, igen. Mondjuk, igen.
3: És tehát, hogy csak azt akartam mondani, hogy már a nézőközönség szervezése az egy vagy hogy könnyebb folyamat abból a szempontból, hogy mivel valamennyire a profilunk része az, hogy vidéki helyszíneket célzunk meg, és ott tényleg kevesebb az én esemény, ennek hatására tényleg könnyebb megszólítani az embereket is, mert ez egy dolog. Míg Pesten például lehet, hogy sokkal nehezebb lenne megszólítani a nézőket.
2: Meg a nagyobb városokban is abszolút, főleg ahol mondjuk üzemel egy mozi, ott abszolút nehéz, bár szerintem, ahogy említettétek is, ez nem a moziról szól, hanem ez egy olyan élmény, hogy én például sajnálom, amikor moziba vagyok, nyilván ott az ember nem kezd el csacsogni, utána meg kimegy az ember, az egyik buszra száll föl, a másik a villamosra, és akkor nem is tudják kibeszélni sem az élményeket. Említettél egy pingpongos példát, ugyanakkor az is nagyon érdekel, hogy ti magatok azért nagyon fiatalok vagytok, mennyire mertek a régi filmekig visszanyúlni. Nektek is ehhez gondolom azért fontos, hogy folyamatosan kövessétek a filmipart is, a mozikat is, meg mondjuk ti is keresgéljetek a régi filmekből. Bori, mennyire nyúltok vissza, mennyire mondhatni azt, hogy ti filmrajongók vagytok?
4: Amennyire csak lehet, próbálunk visszanyúlni, és célunk is az, hogy például, hogyha valaki filmajánlót kér tőlünk, akkor egy ilyen kurált válogatást tudjunk neki biztosítani. Szerintem az alapképzés, ahova jártunk Egerbe, az egy nagyon jó alap. Rengeteg filmet láttunk, korszakok, országok, kultúrák, tehát nagyon sok jó referenciánk van. Emellett persze nagyon aktuálisnak is kell lenni, tehát tisztába kell lenni a trendekkel, követni kell a populáris irányt is, de mellette oda kell figyelni az ilyen réteg filmekre. Tehát nagyon széles látókörűnek kell lenni.
2: Abszolút, az biztos. És hát akkor itt zárásképpen azért szerintem térképezzük fel azt is, hogy ez egy projekt, amiért szerintem lehet rajongani és lehet imádni, viszont... Mi a terv? Hogyan tovább? Ez megmarad mindig egy fix közös projektnek, és mellette megvan, hogy ki mi akar lenni, vagy pedig a jövőt nagyobb vonalakban is a csapat együtt tervezi. Balázs?
3: A csapat együtt tervezi a jövőt. Ez egyébként pont a Start program hatására vált ilyen nagyon bizonyossá. Igen, ez egy nagyon jó kérdés, amire most rávilágítottál, hogy ugye ez egy szezonális dolog, a mozibusz maga. De a mozizug azt gondolom, hogy tud lenni egy kicsit több is a mozibusz szolgáltatásunknál. Erre több irányban elkezdtünk már most is szervezni. Egyik az, hogy csináltunk egy moziboxot, ami egyébként évközben kibérehető egy ilyen kis fa láda, nem is olyan kicsi, és azzal lehet beltéren is vetítéseket szervezni. A másik, hogy ilyen workshopokat szeretnénk tartani, és van még egy pár ötletünk, amivel szeretnénk az évközbeni működést is megalapozni, és az lenne a legjobb, hogyha ez nem csak egy nyári, szezonális, baráti dolog tudna lenni, hanem egy évközben működő vállalkozás.
2: Bori, te is így látod a jövőt?
4: Abszolút. Volt pár álmatlan éjszakánk szerintem az elmúlt időszakban, amikor az ember forgolódott és azon gondolkodott, hogy most ez tényleg ennyi marad, vagy hogy akkor ebből csinálunk valami csodát. És az a nagyon jó, hogy nagyon jó társak tudunk egymásnak lenni abba, hogy amikor az egyikünk egy kicsit meginog, hogy ebből mégis mi lesz, vagy merre tartunk, akkor ott a két másik ember, aki azt tudja mondani, hogy de csináljuk együtt, és ez nagy lesz, és nagyszerű lesz, és...
2: Hát szerintem a kreatív alkotói szakmában a csapatmunka az mindig nagyon jó, mert amit mondasz is, akkor az egyik, amikor éppen kicsit bizonytalan, a másik húzza tovább, plusz az is egy remek dolog a ti szakmátokban, hogy mindemellett mindenki tud még a saját területén munkát vállalni, amit úgy tud időzíteni, hogy ezt a projektet mondjuk ne befolyásolja, hiszen akkor gondolom, Balázs, te szoktál operatőri feladatokat vállalni, a fotográfus meg szintén olyan, hogy ezt az be tud mellette vállalni. Gondolom szoktál, akkor a fotózás is egyszerre nem?
4: Hát én szabadúszó vagyok, mert igazából a Balázsra mind a ketten operatőrök vagyunk, vagy operatőrként végeztünk, és egyébként én pont azt szeretem ebbe az életbe, hogy minden nap más, hogy nincs két egyforma feladat, hogy egyik nap az ember egy kis projektbe fényképez, aztán másik nap egy nagy játékfilmbe cseréli az optikát, harmadnap meg egy riportot készít, és negyedik nap pedig egy fesztiválon fényképez, tehát hogy nagyon, nagyon sokrétű.
2: Ezt abszolút. Szerintem alá tudom nektek írni, mert a média is tulajdonképpen ilyen, hogy kis interjú, nagy interjú, ilyen téma, olyan téma, legutóbb káposztaléből készült tollötlettel voltak itt a fiatalok, amiről nem gondoltam volna 5 évvel ezelőtt, hogy beszélgetni fogok, viszont szerintem nagyon kellenek ezek a kreatív ötletek, meg tényleg az, hogy a fiatalok lássák meg a lehetőséget. Én kifejezetten örülök annak, amikor közösségi élményt serkentő és azt elősegítő ötlettel állnak elő, mert mindig nagyon félek, hogy túl robotikus lesz az életünk, de hát itt van ez a remek lehetőség is, úgyhogy remélem, hogy nagy sikert fogtok befutni ebben is, és más projektekben is. Köszönöm szépen Szabó Balázs Mihálynak, hogy eljöttél.
3: Köszönöm szépen.
2: És Pap M. Borinak is köszönöm szépen, hogy itt voltál.
4: Mi is köszönjük.
2: Ugye milyen érdekes? Most már 4 ötletet tudtunk itt átbeszélni a tehetség útjában. 4 teljesen különböző startprogram keretében sikert elérő projektről beszélgettünk. Úgyhogy hát van miért büszkének lenni a magyar fiatalokra, mindannyiuknak sok sikert kívánunk, és reméljük, hogy még sok mindenki érkezik ide, és beszámol arról, hogy az ő ötletét mi inspirálta, és hova tovább magyar fiatalok. Viszont hallásra, látásra, köszönöm a figyelmet.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság! Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4! Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Rendezvényt tartanak ma délután a fővárosban a Kossuth Lajos téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik. Üzemzárásig a 15-ös autóbusz terelve jár, nem érinti a Markó utca megállót és a Kálvin tér felé a Vígszínház megállót sem. Várhatóan este 9 óráig 215-ös autóbusszal utazhatnak a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. Baleset történt a Szentendrei úton befelé a Raktár utca előtt, a középső sáv ezért nem járható. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén a környéken, tehát a szokottnál erősebb forgalomra számítsanak ma estig, a 10-es autóbusz pedig sűrűben indul. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt, az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös, illetve a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Marga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
4: Tiszteltel és szeretettel köszöntöm a Napire YouTube csatornájának kedves nézőit, a Spirit FM hallgatóit és az ATV Extra nézőit. Gavra Gábor vagyok, ez pedig a Párbaj című műsorunk, a szokásoknak megfelelően Nagy Attila Tiborral. Attila úgy köszönt rám, hogy az Orbán rendszer utolsó napján beszélgetünk, május 8-án pénteken este, május 9-én összeül az új országgyűlés, amely a várakozások szerint megválasztja Magyar Pétert Magyarország miniszterelnökének. Erről fogunk beszélgetni, tehát hogy milyen kormányt fog alakítani Magyar Péter, mi lesz a Fidesz-szel és a Fidesz hátországával, amelyik ugye vereséget szenvedett 2026. április 12-én, de mielőtt belekezdenénk a beszélgetésünkbe, arra kérem önöket, hogyha még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel a Nap Híre YouTube csatornájára, és szeretettel és tisztelettel köszöntöm a stúdióban Nagy Attila Tibor, szervusz!
5: Szervusz, Gábor!
4: Ugye Ma ér véget az Orbán rendszer, amelyről sokszor beszéltük, hogy a Tellér-Gyulai meghatározás mentén mindketten rendszernek tartjuk, tehát ami 2010-ben történt, azt rendszerváltásnak tartjuk, és ami most történik, az rendszerváltás?
5: Lehet ezt már tudni? A lehetőségét megadta a 2026-os országgyűlési választás, hogy rendszerváltás legyen. Kormányváltás biztosan.
4: Hát az nyilvánvaló, is, igen.
5: De hogy rendszerváltás is, tehát hogy érdemben másként fog-e kinézni a közjogi rendszer, azt még nem tudjuk. Tehát Magyar Péteréknek minden esetre lesz bőséggel kétharmados többsége ahhoz, hogyha úgy akarják, akkor a jelenlegi magyarországi politikai rendszert vagy kormányformát elvigyék mondjuk félelnöki vagy elnöki rendszerbe felé is akár, de lehetőség van arra, hogy inkább a parlament eszköztárát bővítsék, arra is van lehetőségük, hogy a közjogi intézményeket gyökeresen átalakítsák, tehát hogy mondjuk visszajön a legfelsőbb bíróság a kúria helyébe, vagy az ombudsmani rendszerrel csinálnak alapvető átalakítást, vagy behoznak általunk eddig nem ismert új közjogi intézményeket, illetve pozíciókat. Ez már csak azért is, ez azért is elképzelhető, mert ugye Magyar Péter már a március közepi nyíregyházi beszédén egyértelművé tette, hogy jó néhány közjogi méltóságot el akar távolítani, külön megemlítette Sülyog Tamást, Polt Pétert, a egykori legfőbb ügyész, most az AB elnökét, a jelenlegi nagy legfőbb ügyész, Nagy Gábor Balást is megemlítette, akit el kíván a Tisza többség távolítani. Tehát erre is van lehetőség, például úgy, hogy egész egyszerűen átnevezi ezeket az intézményeket, most mondom ad abszurdum, akár még azt is megcsinálhatja a Tisza, hogy egyszerűen eltörli az államfői tisztséget. Például ennek lehetne egy olyan kifutása, hogy például a miniszterek kinevezéséhez nem kellene az államfőnek a elejegyzése. Tehát ugye ma jelenleg úgy működik, hogy a miniszterelnök előterjesztésére köztársasági elnök kinevezi a kormány tagjait, ezt is meg lehet szüntetni akár. Tehát nagyon sokféle dolgot tud tenni a felálló Magyar Péter vezette kormány többség, és hát gazdasági rendszerben, kulturális rendszerben is komoly változásokat lehet elérni. Az, hogy tehát ezek a könnyebbik részek, mert a kétharmados többség megvan, és hogyha jelentős változásokat tesznek az Orbán rendszer szerkezetéhez képest, akkor elmondhatjuk, hogy rendszerváltozás is volt. Hogy a magyar társadalom szemlélete átalakul-e egy teljesítmény alapú rendszeré, amit Magyar Péter is egy-két beszédében, például ez év március 15-én kívánatosnak tartott volna, hát ahhoz hosszabb idő kell. Hiszen az urambátyám világ, az ügyeskedés, az nem kizárólag a politikában működik Magyarországon, hanem a mindennapokban is. Tehát,
4: és hát ugye messze nem 2010-ben kezdődött
5: és nem messze a korszaka.
4: Ugye, hát ennek a klasszikus időszaka, mindketten emlékszünk, a 80-as évek volt.
5: Amikor hát de Móricz Zsigmond is írt erről, Mikszáth Kálmán regényeiben is olykor találunk erre utaló dolgokat. Szóval ez egy régi történet Magyarországon. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy ennek a megváltoztatására valószínűleg nem elég 4 éves ciklus, de a kormány, az új kormány tud jó példát mutatni. Tehát tudja azt mondani, hogy én kérem szépen visszaszorítottam a mutizásokat, és egy új korszak felé megyünk ezzel is.
4: Na, akkor mondanék is egy példát, ami számomra legalábbis váratlanul érkezett. Csütörtök este, Melétei Barna Márton, aki Magyar Péter sógora, és már még most is sógora, viszont igazságügyi miniszter jelöltje volt, bejelentette a Facebook oldalán, hogy eláll a jelöltségtől, És péntek reggel délelőtt Magyar Péter megnevezte dr. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem jogi karának dékánját, mint új igazságügyi miniszter jelöltet. Most egy picit szakítok a hagyományainkkal, és nem csak kérdezek, hanem elmondom a véleményemet, amit aztán nyugodtan vitass, hogyha úgy látod. Azt hiszem, hogy elszoktunk attól, hogy ha nem is direkt módon, de hát mégiscsak egy miniszterelnök korrigálja a személyi tévedését. Ugye formálisan ezt a korrekciót, ezt Melétei Barna Márton tette meg. Én azt gyanítom, nem nincs róla információm természetesen, de azt gyanítom, hogy Magyar Péter korrigálta a saját tévedését, amit az elmúlt 20 évből hoznék két ellenpéldát, amikor egy ilyen személyi tévedés kellett volna korrigálni, és nem tette meg az aktuális miniszterelnök, aminek szerintem súlyos következménye lett. Az egyik, az hát most már több is, mint 20 éves, te biztosan emlékszel rá, kedves nézők közül is remélem, hogy sokan, hogy 2006-ban Gyurcsány Ferenc az MSZP választási győzelme után nem csak az összödi beszédet mondta el, hanem egy hosszú-hosszú interjút adott Debreceni Józsefnek, amiben egy könyv is készült, amiben elmondta, hogy hát őt átverte az előző pénzügyminisztere Draskovics Tibor a hiányszámokkal kapcsolatban. És hát teljesen meg volt döbbenve, hogy ez előfordulhat. Majd Draskovics Tibor, aki akkor nem volt belügyminiszter, mert Veres János volt, vagy pénzügyminiszter, bocsánat, tehát a Draskovics Tibor egykori pénzügyminiszter, akkor nem volt pénzügyminiszter, viszont az Államreform Bizottság elnöke lett utána, miután Gyurcsány Ferenc elmondta, hogy őt becsapta a hiányszámokkal kapcsolatban. A másik példa Nagy Márton és Orbán Viktor. Nagy Márton prognózisai alapján, gyaníthatóan Nagy Márton prognózisai alapján jövendölt a ma leköszönő, vagy holnap leköszönő miniszterelnök repülő rajtot 2025 elején, majd Nagy Márton a helyén maradt. Szóval az a helyzet, hogy lehet, hogy demokráciához vissza kell szokni, és ahhoz, hogy egy még hivatalba se lévő, de adott esetben hivatalba lévő miniszterelnök hoz egy rossz személyi döntést, és azt korrigálja, akkor lehet, hogy ebben nincsen semmi különös, hanem ez így működik. Csak mi elszoktunk tőle?
5: Ez a személyi döntések a korrekciója arra mindenképpen utal, hogy Magyar Péter odafigyel a közvéleményre, a közvélemény változására, és azért ez egy nagyon sokszínű tábor, maga a Tisza magja, illetve a Tiszához kötődő politikusok magja az egy meglehetősen fegyelmezett társaság, legalábbis eddig annak tűnt a kampányban. Olyannyira, hogy a Tiszás képviselői jelöltek nagy része nem is igazán szeretett a sajtóval szóba állni. Tehát ezzel is a kockázatkerülést mutatták be. Viszont azért nem ennyire zárt és fegyelmezett a Tiszára szavazóknak a tábora. Tehát ők azért különösen a balliberális részük, akik korábban a Párbeszédben, Momentumban, vagy a Tanítanékban találták meg a politikai otthonukat, és őket szerették, ők számon kérnek egyfajta nyitott, transzparens, demokratikus jogállamot és kormányzást, és hogyha látják ennek bármiféle megingását, mint például a Magyar Péter sógora esetében, akkor jön Pankotai Lili, és azt mondja, hogy ez így nincs jól. Na most Pankotai Lilitől úgy látszik, hogy időről időre kéne egy jóváhagyási pecsétet kérni a Magyar Péternek a főbb kormányzati intézkedéseihez, mert emlékezzünk arra, hogy Pankotai Lili kikelt azon oktatási miniszter jelölt ellen, akit egyébként csak a Telex hozott be, tehát Magyar Péter még nem erősítette meg a személyét, szóval Pankotai Lili és társai elkezdtek felszólalni a jelölt személye ellen, és lám, sikeresek voltak, mert nem ő lett az oktatás ügyi miniszter jelölt, hanem egy másik oktatáskutató. Úgyhogy időnként Magyar Péternek lehet, hogy le kéne ülnie Pankotai Lilivel, hogy ne legyenek hasonló ellentétek. Ez csak kicsit vicc volt, tehát ez nyilvánvalóan Magyar Péter részéről nehezen elképzelhető, hiszen Pankotai nem visel kormányzati felelősséget.
4: Bocs, annyiban vitatkoznék, hogy szerintem ez egy, én is láttam az ilyen mémeket, hogy Pankotai Lili Magyar Péter 2-0. Szerintem ez nem, szóval viccnek jó, de szerintem itt inkább valami másról lehet szó. Szerintem valami hasonlóról lehet szó, mint amikor a Fidesz mondjuk 2015 elején, amikor szerintem se te, se én, se a kedves nézők közül szerintem senki nem gondolta volna, hogy ez vezető téma lesz Magyarországon, hogy migráció, rárepült erre a témára, mert a Fidesz közeli közvélemény kutatók valamilyen nagy mintás kutatásán kijött, hogy itt erre rezonál a magyar népesség. Vagy 2022 elején a háború és béke kérdésében elfoglalta az úgynevezett békepárti álláspontot, mert azt látta, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk táboránál nagyobb arányban osztják a magyarok a kormány ezzel kapcsolatos nézetét. Szóval szerintem valami hasonlóról lehet szó, hogy nem hiszem, hogy hogy ebben az esetben a kommunikáció mentmezőnek a nyomásának engedett volna Magyar Péter, hanem nekem az a gyanúm, hogy mértek. Nem infóm van róla, hanem gyanúm, hogy szerintem mértek, és szerintem azt lát, mert azt, hogy a Pankotai Lili, vagy a Molnár Áron ez kifogásolja.
5: Azért ezen személyeknek nagy az elérésük a Facebookon.
4: Ez tény. Hát meg a YouTube-on.
5: Meg a YouTube-on is, tehát én nem tudom, hogy mértek-e, de azt, abban biztos vagyok, hogy Magyar Péter, aki amúgy is nagyon lóg a Facebookon, tehát szeret azon, sok mindent csinálott, legalábbis eddig csináltott. Nyilván azért érzékelte, hogy még a tiszás kommentelők egy részében is némi felsziszenést okozott mind a két eset. Ugye az első esetben azt kifogásolták, hogy konzervatív szemléletű és keresztény katolikus iskolából jövő vezető.
4: Jó, de ugye azt nem tudjuk, hogy ő valóban jelölt volt-e, robasztulta.
5: Nem, csak mondom, hogy kifogásolták ezzel együtt is a szemét. Ugye az előbb mondtam, hogy a Telex értesült, hogy ő lenne a jelölt, aztán ugye nem ő lett végül. A másik esetben meg valóban a Magyar Péter sokosságánál pedig a nepotizmus visszatérését vetették fel, tehát nem csak fideszesek. És én úgy látom, hogy Magyar Péter arra jutott, hogy azért ez nem jól ki jól, ráadásul azért azt is vegyük figyelembe, hogy a felelősségre vonásban, vagy a felelősségre vonás jogi feltételeinek a megteremtésében lesz szerepe az igazságügyi minisztériumnak. Hogyha Magyar Péter sógora segített volna lehetővé tenni, hogy jobban tudják üldözni az Orbán rendszer főkolomposait, vagy terheltjeit, nevezzük akárhogy, akkor felvetődhetett volna a személyes bosszú végrehajtása. Tehát, hogy Magyar Péter a saját sógora által vezetett igazságügyi minisztériumot használja a politikai leszámolásra. Szerintem nem... Ez a látszat nem lett volna azért annyira jó, még hogyha én azt is gondolom, hogy a magyar jogrendszerben, az eddigi közjogi hagyományokban az nem egészen úgy működik, hogy az igazságügyminiszter csettint, és akkor mondjuk Mészáros Lőrinc megy a börtönbe, tehát ennél sokkal, de sokkal bonyolultabb az egész. Mégis azért érdemes volt ezt a látszatot elkerülni. Itt az volt a hiba igazából, hogy Magyar Péter nem vette figyelembe ennek a személyi, az első személyi döntésének a minden lehetséges hátrányát, de azt el kell ismerni, hogy képes volt korrigálni. Egyébként ez egy kicsit hasonló eset régebben azért volt, amikor volt egy kormány, egy miniszterjelölt, vagy egy olyan ember, akit miniszterjelöltként tartottak számon, de aztán nem lett miniszter belőle. Ez 1998-ban volt, Urbán László pénzügyminiszteri posztvárományosa, és aztán egyszer egy fórumon vagy interjúban olyasmit talált mondani, hogy más a választási kampány, és más a kormányzás, tehát hogy más egy dolog a választási program, másik dolog a kormányprogram, illetve a kormányzás.
4: És ennyi.
5: És ennyi. És ennyi, és nem, nem ő lett a pénzügyminiszter. Tehát azért, ha nem is ennyire durván talán, mint most, de azért találunk némileg hasonló példákat, de én ezt nem szeretném azért túlértékelni, csak arra akartam mutatni, hogy jelenleg még a Tiszának nincs olyan egységes fegyelmezett szavazótábora, mint volt a Fidesznek mondjuk akár 4 éve, 8 éve, 12 vagy 16 éve. Tehát itt még azért jócskán kell dolgozni ahhoz, hogy a Tisza szavazótábora, a sokszínű szavazótábor minél inkább egy irányba húzzon.
4: Most akkor itt behoznám az új igazságügyminiszter jelölt személyét, mert hogy az a helyzet, hogy a Magyar Péternek az új jelöltje, aki ugye, mint mondtam, a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánja és a Civilisztikai Tudományok Intézetének vezetője, azt hiszem, hogy bátran nevezhető vitathatatlan szaktekintének. Én azt hiszem, hogy egy kivételesen jó személyválasztásról van szó első pillantásra, nyilván, hogy milyen miniszteri teljesítményt nyújt dr. Görög Márta, azt nem tudjuk még. De miért gondolom ezt? Azért, amit te is mondtál, hogy ugye van egy ígéret a Tisza pártól, amilyen ígéretnek a valóra váltásában, vagy valóra nem váltásában az igazságügyminiszternek döntő szerepe lesz, az elszámoltatás, illetve a jogállam helyreállítása. És itt különösen az elszámoltatásra térnék ki. Mert hogy ugye egyfelől az a veszély fenyegeti a Tisza pártot, hogy elmarad az elszámoltatás, ami nyilván egy megszegett ígéret lenne a saját választóik felé. Másfelől viszont az a veszély fenyegeti, hogy egyfajta politikai boszorkányüldözéssé válik az elszámoltatás, és ilyen nagyon rossz ízű, ha még emlékszünk a filozófus ügyre, a 2010-es évek elején azt a Fidesz rendezte nagy tekintélyű filozófusokkal szemben. Szóval ilyen rossz ízű, kicsinyes leszámolásokká válik. Nos, ezt a két veszélyt el kell kerülni a Tisza pártnak, és azt hiszem, hogyha akar Magyar Péter elszámoltatást, de a jogállami keretek között, akkor szerintem nem fordulhatott volna hitelesebb személyhez, mint dr. Görög Mártához. Akkor szerintem nem fordulhatott volna hitelesebb

0: komoly tekintélyű jogászok, akár jogászakadémikusok is, akikből lehetett volna meríteni, de úgy néz ki, hogy ez a személy volt az, aki a Tisza párt programját el is tudta fogadni, és valóban komoly szakmai tekintéllyel rendelkezik. Az igazságügyi minisztérium szerepére, az elszámoltatása pedig én is hadd térjek ki még annyiban új szempontot behozva, hogy például a Magyar Péter vezette kétharmados többségnek arra is meg lesz a lehetősége, hogy az ügyészséget közvetlenül a kormány alá rendelje.
1: Régóta esedékes lenne ez.
0: Volt erről szó, erről még sose beszéltem nyilvánosság előtt az elmúlt hetekben, sőt években sem, de hát én emlékszem arra, és a fideszesek is emlékeztettek arra, hogy a Horn kormány idején Vastag Pál igazságügyi minisztériuma fontolóra vette, hogy az ügyészséget kormány alá kéne rendelni, mert hogy ez nem annyira ördögtől való, hiszen vannak európai országok, amelyekben szintén kormány alatt van az ügyészség. Tehát ezért is, hogyha nem tudom, hogy a Tiszapárnak van-e ilyen szándéka, hogy az ügyészség kerüljön a kormány elé, de akkor meg pláne ügyelni kell arra, hogy az igazságügyminiszter ne legyen Magyar Péter sógora. Nyilván az se teljesen mindegy, hogy az ügyészséget a kormány mennyire kézi vezéléssel irányítaná, hogyha például egy ilyen reform mellett döntene a Magyar Péter vezette kormánytöbbség. Tehát azért mondom, hogy az, hogy lesz-e rendszerváltás, igazi rendszerváltás, ahogy az elején kérdezted, ez például függ attól is, hogy érdemi változtatás lesz-e mondjuk a kormány igazságügy, ügyészség, bíróságok vonatkozásában. Tehát sok mindenhez hozzá lehet nyúlni, akár például ehhez is, és itt azért a látszatra ügyelni kell, mert hogyha mondjuk a kormány nagyon, tehát attól azért érdemes óvakodni, hogy mondjuk az igazságügyminiszter, aki politikus, túlságosan bele tudjon szólni egyedi ügyekbe, amely ügyek révén a hatóságok akár ártatlan emberek életét tönkre tudják verni. Nem feltétlenül az, hogy valakit ártatlanul besuppolnak évekre, az is elég nagy büntetés, hogyha valaki ellen megalapozatlanul folyik éveken át egy bírósági eljárás, vagy büntető eljárás, mert hogy az ügyészség vádat emelt ellene, vagy a rendőrség eljárást indított ellene. Tehát itt azért nagyon fontos, hogy a politika, a politikusok és az egyes konkrét ügyek, és ezekbe az ügyekbe beletartoznak a felelősségre vonás konkrét ügyei, tehát amikor a Orbán rendszer vélt vagy valós bűnöseit eljárás alá vonják, nagyon fontosnak tartom, hogy a politikusok, például az igazságügyminiszter, például a miniszterelnök, egyedi ügyekbe, amelyek emberi életek sorsáról és szabadságáról döntenek, vagy vagyonáról, ne avatkozzanak bele. Ez nagyon fontos lesz akkor is, hogyha Magyar Péter úgy dönt, hogy az ügyészség kerüljön mondjuk a kormány alá.
1: Na és akkor itt jön be dr. Görög Márta személye, mert azt hiszem, hogy ugye neki azért van egy komoly, nagyon komoly szakmai pályafutása, és azt hiszem, hogy őróla feltételezhető, még egyszer nyilván nem tudjuk, hiszen még a főnöke, rendő főnöke is csak holnap lév a hivatalba a felvételünkhöz képest, nem tudjuk, de feltételezhető, hogy ha ez nem így történik, ahogy te most elmondtad, tehát nincs egy fal a konkrét ügyek és a politika között, akkor bizony ő azt mondja, hogy ő ez nem adja a nevét, mert van mit veszítenie szakmailag. Tehát nem csupán egy politikai reputációja van, tehát nem feltétlenül a megtorlás követelő kommentmezőnek akar megfelelni, hanem van egy szakmai reputáció, és én azt látom, hogy tényleg egy olyan pályafutása van, amit nem tenne kockára nem jogállami eszközökkel végzett megtorlásért. Tehát szerintem, hogyha a Magyar Péter akar elszámoltatást, már pedig miért ne akarna, de ezt jogállami eszközökkel akarja, akkor azt gondolom, hogy ennek a, mondjuk azt, hogy felügyeletére a első ránézésre a legalkalmas

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
1: Folytatódik a Párbaj című műsor, és Nagy Attila Tiborban úgy látom, hogy benne maradt némi mondani való az első rész végével kapcsolatban. Parancsolj!
2: A jövendőbeli igazságügyi miniszter nem büntető jogász. Tehát én szerencsésnek tartanám, hogy és egyáltalán nem vitatva az új miniszterasszonynak a szakmai felkészültségét, sőt, de ugye a jogtudomány is már csak olyan, én ezt annyiban tudom, hogy én is jogvégzett volnék, hogy azért különböző területekre tagozódik, és bizony mindegyik területnek azért vannak speciális ismeretei, amelyekhez a másik jogterületen lévő jogász legyen akármennyire felkészült, de nem tudhat mindent, mert olyan óriási ismeretanyag van, hogy egész egyszerűen újabb emberek kellenek, akiknek van például a büntető eljárásra, büntetés végrehajtásra, büntetőjogra vonatkozó speciális ismeretek. Úgyhogy nagyon is hihető a HVG heti lapnak a éppen csütörtökön megjelent azon cikke, hogy bizony a Tisza párt már most káderhiánnyal küszködik, amikor a kormányzati pozíciókat, tehát államtitkári pozíciókat igyekszenek betölteni, mert ezek szerint, bár állítólag 50-60 munkacsoport volt a Tisza környékén, Magyar Péter már 24-ben dicsekedett ezzel, de valahogy úgy látszik a munkacsoportok mégsem tudtak olyan sok megfelelő szakembert kitermelni, hogy a Tisza párt ne legyen gondban. Tehát itt az, ez mutatja, hogy a magyarországi politikai, gazdasági vagy más szakmai eliteknek a mérete azért véges, ezt látjuk. És hát nyilván különösen akkor véges, hogyha megbízható, tehát politikailag megbízható embereket keresnek, akik a Tisza választási programjának és Magyar Péter általános politikai elvárásainak megfelelően kívánnak majd tevékenykedni. Úgyhogy ezt is azért majd figyelembe kell venni. Ugye azt se felejtsük el, hogy majd tisztázni kell azt, hogy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal és az Igazságügyminisztérium között milyen kapcsolat lesz. Arra gondolok, hogy milyen lesz az egyiknek a hatásköre, és melyik lesz a másiknak. Keresztezni fogják egymás útját, vagy pedig mondjuk, most csak mondtam egy lehetséges megoldás, az Igazságügyminisztérium alapvetően a jogalkotásra, jogalkalmazás figyelemmel kíséréseire koncentrál, kapcsolatot tart a bíróságokkal, ügyészséggel, és nagyjából ennyi, vagy esetleg még aktívabb feladatkört, hatáskört kap, és ehhez képest milyen hatáskört kap majd a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Mint hogyha Magyar Péter emlegetett valamilyen korrupció ellenes ügyészséget is, emellett, bocsánat, hogy bonyolítom, de Magyarország be kíván lépni az Európai Ügyészségbe, tehát lesz még egy plusz szerv, amelyik igaz, hogy az uniós pénzek kapcsán, de eljárhat. Szóval ezt csak azért vettem fel, mert arra is érdemes vigyázni, hogyha egy adott területen mondjuk jó néhány hivatal érzi magát illetékesnek, akkor ugye hatásköri összeütközések vagy villongások is lehetnek. Márpedig az új miniszterelnöknek is az lenne a jó, hogyha ő alapvetően a fontosabb stratégiai ügyekkel tudna foglalkozni. Ez is rengeteg munkaidőt fog majd felemészteni. Ugye Orbán Viktor kormányzásának, én most már egyre inkább megerősítve érzem magamat abban, amit mondtam Gulyás Gergellyel kapcsolatban, az volt a hátulütője 2018 második fele óta, hogy egy nem igazán jó operatív vezető volt a miniszter, állt a miniszterelnökség élén, és holott Orbán Viktor nagyívű külpolitikai terveinek végrehajtásához kellett volna egy jó hátország, egy jó miniszterelnökséget vezető miniszter, aki a belföldi ügyeket jól tudja igazgatni. Lázár János egy viszonylag jó miniszter volt a miniszterelnökség élén, Gulyás Gergely kevésbé volt az.
1: Azt hiszem, hogy a ma lezáruló Orbán rendszernek azt hiszem talán a legsikeresebb ciklusa a 14-18 között.
2: Bizony, nem véletlenül emlegettem ezt, amikor még Lázár János a miniszterelnökséget vezette, minden évben volt gazdasági növekedés Magyarországon, sikerült
1: Az uniós pénzeket hiánytalanul.
2: Igen, a Paks 2 ügyében akkoriban sikerült megállapodást kötni az Európai Unióval, hogy engedélyezze a Paks 2-nek az elkezdését. Más kérdés, hogy aztán a projekt nem az Európai Unió akkori ellenállása miatt, hanem magyarországi hatóságok meg az Oroszországgal való együttműködési nehézségek miatt jócskán-jócskán csúszik már. Lehet, hogy 10 évet is fog csúszni, ha egyáltalán megépül az valaha is.
1: Ugye ezek a szovjet erőművekről volt ez a nem is mém, hanem akkoriban ilyen vígjátékokban Szovjetunióról szóló amerikai vígjáték, vagy nem tudom milyen, november 7-e erőmű átadás 1977 november 7, áthúzva 1987 november 7. Egy kicsit így jártunk Paksal.
2: Hát igen, igen. Csak arra felmondom, hogyha össze akarjuk szedni például a Fidesz óriási választási bukását, akkor azt látja az ember, hogy Orbán Viktor egyre kevesebbet szeretett belpolitikai, belföldi témákkal foglalkozni, tehát az egészségügy, oktatás meg annyi nyűge baja nem igazán érdekelte, hanem nyilván rákapott arra az ízére, hogy ő időnként az amerikai elnökkel találkozgathat, időnként Kína vezetőjével találkozhat, és ehhez képest az a probléma, hogy nincs kellő WC-papír a kórházakban. Hát valljuk be, hogy nagyon messze álló problémák egymástól. Ezért kellett volna Orbán Viktor kvázi helyette, ezért lett volna szükséges, hogy Orbán Viktornak egy olyan kvázi helyettese legyen a miniszterelnökség élén, aki az ilyen, a nagy nemzetközi összefüggésekhez képes piszlicsáré, de nekünk magyarországi választópolgároknak nagyon is fontos kérdésekkel foglalkozom, hogy ne késsenek annyit a vonatok, sőt, legyen minél jobb a vasúti szolgáltatás, minél több villamosító, gyorsan közlekedő vonat legyen Magyarországon. Tehát, hogy ilyen a nagy nemzetközi összefüggésekhez képest már-már jelentéktelen, de nekünk nagyon is jelentékeny ügyekkel tudjon foglalkozni. Gulyás Gergely erre nem volt alkalmas, ez számomra egyértelmű, hiszen azóta, hogy ő lett a miniszter, egyre több gond és baj volt, tehát ő ebben nem igazán volt sikeres, és Orbán Viktor, hát ezt nagyon elengedte. Tehát az az igazság, hogy nagyon szétcsúszott a kormányzás. Még egy példát hadd mondjak erre. Az Orbán rendszer arra nem volt képes, hogy Békés Csabán több helyen legyen fülorgégészeti ellátás. Ehhez képest mindössze egyetlen helyen, a Békés Csabai kórházban van fülorgégészeti osztály, sehol másutt nincsen államilag finanszírozott fülorgégészet. Tehát aki mondjuk Békés megye távolabbi részén, vagy nehezebben járható úton lakik, hát az nem jár túl jól. És hogyha meg akarjuk érteni például, hogy Békés megyében miért bukott, ott is bukott a Fidesz, hát például emiatt.
1: No, beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen állapotban van a Fidesz a vereség után. Hát azt hiszem, hogy az egész ország látta Balázsi interjút a Kontrollon, nyilván te is. Én nekem az volt a benyomásom, hogy a Fidesz korszak, tehát a NER az nyilván véget ért április 12-én, de hogy a Fidesz életciklusának, politikai életciklusának a vége az lehet, hogy a Balási interjúval jött el, mert hogy egy olyan rapid összeomlást látunk a hátország egy részében, ami hát legalábbis engem meglep. Lehet, hogy téged nem, engem meglep. És nekem erről egyébként az jutott eszembe, hogy a Magyar Péter szempontjából, és akkor nézzük először még egy pillanatra a Tisza szempontját, azt hiszem, hogy egy nagyon logikus döntés az, hogy így szekercével nekiesik a Fidesz hátországának. Tudnélik, nem egyszer fordult elő, hanem kétszer-háromszor előfordult a rendszerváltás volt, hogy egy frissen hivatalba lépett, egyébként szabadon választott kormány, egy olyan deep state-tel és egy olyan ellenséges gazdasági hátországgal volt kénytelen szembenézni, amivel szemben aztán végül alul maradt. Ugye 1990-ben az Antal kormány a posztkommunista deep state-tel, tulajdonképpen 98-ban az Orbán kormány, bár ott az egész pályás letámadással azért eléggé belekezdtek az első pillanattól, de végül is alul maradtak 2002-ben éppen hogy, és 2006-ban a Gyurcsány, második Gyurcsány kormány is egy azért vele részben ellenséges, ugye később aztán az ügyészség rá is ment a szocialista politikusokra, deep state-tel volt kénytelen szembenézni, és jóval előbb elvesztette az uralmat az ország fölött, mint a kormányzás. És nyilvánvalóan Magyar Péter nem akarja ezt eljátszani, és ez teljesen logikus, hogy az elején, sőt a nulladik pillanat előtt, még nincs is kormányon, már üzent ennek a gazdasági hátországnak, hogy figyeljetek, mert tudjuk, hogy milyen üzleti érdekkörök vannak, tudjuk, hogy kipróbálkozik vagyonmentéssel, tudjuk, hogy a NAV milyen számlákat zárolt, és így tovább, és így tovább. No, azt szeretném megkérdezni tőled, kedves Attila, hogy amit látunk, az egy összeomlás a Fidesz gazdasági hátországában, vagy Balási Gyula egyéni szociális problémája, vagy egy rendszer szintű átalakulás?
2: Az összeomlás egyértelműen megindult, hogy mekkora méretű lesz, az majd kiderül, de elég jelentős méretet látok már most, úgy, hogy Magyar Péter egészen május 8-áig még hatalomra se jutott, de már is. Én jelentős igazodást érzékelek a hatóságok egy részében is a Magyar Péter felé, és ez azt jelenti, és az a gazdasági neres szereplők egy részénél is. Azért Váberer György is, bár ő ezt most már utólag szereti tagadni, de hát ő együttműködött az Orbán rendszerrel. És hát...
1: Én nagyon jól szórakoztam azon, hogy Magyar Péter, ahogy kiosztotta Váberer Györgyet.
2: Igen. De hát ugye Balási Gyura is ennek a bizonyítéka, hogy bizony megindul a tőleszkedés, vagy a... Hát Balázsinál inkább azt éreztem, hogy nagyon-nagyon fél, hogy nehogy börtönbe kerüljön. Nagyon nem látszott egy nyugodt embernek, finoman szóval. És van valami, ami mindezt okozza. Ez a Tisza kétharmados többsége. Azért azt tessék elhinni nekem, én több fideszes politikussal és megmondó emberrel is beszélgettem az elmúlt hetekben, hát a legvadabb álmukban nem fordult elő, hogy az ellenfelük kétharmados többséget fog szerezni. Azzal némileg számoltak, mert hát minden verseny már csak olyan, a politikai verseny is olyan, hogy lehet veszíteni is. Tehát azzal azért számolt a Fidesz valamennyire, hogy 16 év után esetleg kikapnak, bár ők nagyon bíztak a győzelemben, tehát azokban a mérésekben, hogy ha szűken is, de meg lehet a győzelem, de nyilván benne volt a pakliban, hogy mégsem. És akkor nyilván úgy volt vele a Fidesz, hogy jó, veszítünk éppen, hogy csak, a Tiszának lesz egy kicsivel több, mint feles többsége, de nem fogja tudni leváltani a fideszes közjogi méltóságokat, nem tudja elmozdítani Sulyog Tamást, Polt Pétert, az ászelnökét és a többieket.
1: Legfőbb ügyész, nagyon fontos.
2: Így van, legfőbb ügyész sem. Tehát, hogy lesz egy olyan háttérhatalom, ahogy te mondtad, deep stake, amivel majd nem tud a Tisza többség mit kezdeni, és valóban az általad említett példákban az a közös, akár az Antal kormány idején, akár az első Orbán kormány idején, vagy akár Gyurcsányék idején, hogy az akkori kormány többségnek nem volt meg a kétharmada. Feles többsége volt. Tehát a mandátumok valamivel több, mint felét birtokolták, de ennyi. Ráadásul az első Orbán kormány még koalíciós kormány is volt. És a Gyurcsányék is, ugye MSZP-SZDSZ koalíciós kormányzás volt. Most merőben más a helyzet. Tehát a Tisza párt kétharmados választási győzelme, és ráadásul ez a kétharmad sem éppen, hogy csak megvan, mondjuk egy-két mandátummal, hanem 8-al, tehát ugye 141 mandátum. Tehát innentől kezdve ez sokkot okozott a Fidesz számára, ezt kell látni. És nem csak a Fidesz számára okoz sokkot, hanem úgy látom, hogy a neres nagyvállalkozók számára is. És hát most nyilván nem látok annyira bele, hogy kinek, ki mit csinált pontosan büntetőjogi relevanciával, de az elmúlt évek tényfeltáró tudósításaiból azért még így is lehet tudni, hogy hát minimum gyanús ügyek azért jócskán voltak az elmúlt 16 évben, és az elmúlt 4-5 évben szintén, tehát az, hogy Budapesten a kormány 600 milliárd forintért akar venni irodaépületeket neresektől, hát az minimum eléggé furcsa, és biztos vagyok benne, hogy ezt a Magyar Péter vezette kormány, illetve a hatóságok nagyítóval fogják vizsgálni, hogy mondjuk hűtlen kezelés felvethető-e. Úgyhogy itt például a akkori döntéshozók helyében nem lennék teljesen nyugodt. Tehát jócskán van mit vizsgálni, és én azt látom, hogy most nagy félelem is sok van, és ennek van egy újabb következménye. Nagyon nagy bajba került a fideszes háttérintézményrendszer. Tehát ugye az elmúlt 16 évben kialakult részben állami pénzekből, részben kedvezményekből egy hatalmas konglomerátor, intézményeknek a hálózata, 21. század intézet, a Nézőpont, század vég, ugye ők mondjuk korábban is voltak már, de betagozódtak a NER-be, aztán létrejött egy Ökonomusz, Alapjogokért Központ, Danube Institút, CPEC Hungary, tehát nagyon sok minden volt itt, ugye NER közeli sajtóbirodalom, KESMA, óriásira nőtti intézményrendszer, aminek a fenntartásához sok pénz kellett. Csak ugye ez a sok pénz most kiesik. Ez a sok pénz nincs. És én felvetettem már, hogy egy ilyen nehéz helyzetben most igazán megmutathatnák a NER oligarchák, hogy ha már az elmúlt 16 évben egyes számítások szerint jóval több, mint több ezer milliárd forintos támogatás vagy kedvezményt kaptak az Orbán kormányoktól, meg az államtól, akkor megmutassák ezek a neres nagyvállalkozók, hogy ők most támogatják a Fidesz közeli intézményrendszert. És mit veszek észre? Nem nagyon mozognak. Nem mozognak, sőt, Balázsi Gyula interjú számomra azt üzeni, hogy a neres nagyvállalkozók legalábbis egy részük szeretne valamiféle egyességet vagy büntetlenséget kapni a Tisza hatalomtól. Hogy ez sikerül-e, meglátjuk, mert ugye ennek van egy olyan veszélye, hogy akkor meg Magyar Péterék ezért fognak támogatottságban csökkenést elszenvedni, mert úgy hagyják futni a nép által bűnösnek tartott személyeket. Ettől még ez egy valós probléma, hogy például ezek az intézmények, szervezetek már nem kapnak annyi pénzt, vagy szinte semmit nem kapnak. Tehát jóval kevesebb lesz a pénz, és ennek én azért látom hosszú távú jelentőségét, mert ahhoz, hogy egy ütőképes ellenzéki párt legyen, ahhoz igenis sok pénz kell. Tehát a Tisza pártnak is sok pénze volt szüksége. Nem mondom, hogy több 10 milliárd forintra, de azért sok pénze. Tehát aki megjelent Tisza párt rendezvényeken, az látta, hogy hogy azért a városokban már nem egy kivetítő volt, hanem kettő legalább, vagy esetleg három, volt több hangfal is, hogy jól lehessen hallani távolból is, szóval biztonsági emberek is voltak, tehát azért elég sokba kerülhetett a Tiszapártnak a választási kampányban, még hogyha nem is állítom, hogy annyiban, mint a Fideszé vagy a Fidesz állami. Úgyhogy a ütőképes ellenzéki párt létéhez kell a kellő pénz és lelkesedés is. Na most a pénzügyi alap súlyos veszélybe került, megrendült. Úgyhogy itt ezért is nagyon nehéz lesz, és a Fidesz külön sújthatja, hogy a Balázsi féle interjú egy nagy tűzi játékot jelentett. Tehát arra oda kell figyelni. Tehát az, hogy majdnem elsírja magát az az ember, aki versenyautókkal szeretett szórakozni, és hogy tényleg elképesztő pénzekhez jutottak a cégei, meg ő is a 100 leggazdagabb magyar egyike lett. És most ez az ember, hát valósággal könyörög. És hogy hány-hány ilyen megzuhant ember lehet még a neres oligarchák körében, akik korábban nagyon magabiztosak voltak, és most hoppá, most van egy kétharmados Tisza hatalom, amivel mondom, szinte senki nem számolt, már az ő körükben, mert ugye a medián a sokat szidott, meg itt medián viszont megmérte, hogy a Tiszának 141 mandátuma lesz.
1: Gyakorlatilag azt mérte, ami lett.
2: Hát, így van.
1: Az a kérdés, hogy azzal egyetértesz-e, hogy, mert én azt látom, hogy ugye Magyar Péter nekiesett tényleg szekercével a Fidesz hátországnak, ami azért is kapura jöhet neki, mert az első részében a beszélgetésünknek ugye elhangzott, hogy rendkívül heterogén tábora van a Tiszának, ami valószínűleg egy Orbán ellenes tábor, és nem Magyar Péter rajongói tábor kizárólag, hanem ezt Orbán Viktor hozta össze maga ellen ezt a választói koalíciót. Viszont, hogyha stabil választói bázist akar Magyar Péter, akkor akár úgy is okoskodhat, és szerintem úgy is okoskodik, hogy hát ugye ő egy alapvetően egy konzervatív értékrendű, jobboldali, jobbközép gondolkodású ember, és a Fideszből jött, és ha nincs Fidesz, vagy nincs egy nagyon erős jobboldali párt, vagy nem nagyon erős, akár egy jobboldali középpárt, ahogy te fogalmaztál a választás után, hogy középpártás süllyedt a Fidesz. Nincs neki ott útban közte és a Mi Hazánk között, akkor azért az április 12-i 2,5 milliós Fidesz bázisról ő le tud még hasítani egy jó, nem tudom, 1 millió embert, ha genderügyben, Ukrajna ügyben, vagy akár migrációügyben nem megy szembe a Fidesz narratívájával. Most tettem egy szép hosszú állítást, és azért nem vagyok fair, mert egy percet van reagálni.
2: Ellenségképre a Tiszának továbbra is szüksége lesz. Én nehezen tartom elképzelhetőnek, hogy Orbán Viktor ellen büntető eljárás induljon. Nem volna a Tisza érdekében az, hogy Orbán Viktorból mártírt csináljanak. Viszont azért lehetnek, főleg a gazdasági életben egyéb nagy halak. A Tiszának pedig valóban érdeke lehet a egykori Fidesz szavazókat megszerezni, már csak azért is, mert bizonyos népszerűtlen intézkedések esetén az eredeti tábora apadhat. Egyébként a medián mérése szerint a Fidesz 2,5 milliós táborának egy részét már is elveszítette.
1: Így van, és ha viszont a Fidesz jelentősen gyengül, akkor azért ebben a szavazótáborban van keresnivalója a Tiszának, ez szerintem látható.
2: Abszolút. Főleg, hogy érzésem szerint...
1: Ugye 70-23-ra állnak, ami elképesztő.
2: Jó, ebben benne van nyilván a győzteshez húzás szokásos dolga, de itt
1: így is példátlan.
2: De azért ez egy óriási támogatottság, ilyen nem is nagyon volt. Mindenképpen A Magyar Péter érdeke az, hogy a nagy tábort megpróbálja egyben tartani, és a másik oldalon azért tudja ijeszgetni a híveit Orbán Viktor személyével, hogy vigyázzatok, nehogy visszajöjjön, mert nézzétek meg, hogy miket tett Orbán Viktor és csapata a szeretett hazánkkal.
1: Attila, nagyon szépen köszönöm. Ez volt a rendkívüli időpontban pénteken kora este fölvett párbaj a Orbán rendszer utolsó napjának estéjén. Köszönöm szépen, Attila, köszönöm a kedves nézőknek a figyelmet, és búcsúzóul arra kérem önöket, hogyha még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel a Naphíre YouTube csatornájára. Az a tervünk, hogy a jövő héten a szokásos időpontban, azaz kedd reggel fogunk találkozni, és jönni önökhöz is. Viszontlátásra, viszonthallásra.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth Lajos téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig. A környék nehezen járható. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Felka utca és a József Nátor tér, Vörösmarty tér közötti megállóit a Kálvin tér felé, illetve a Markó utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Este 9 óráig 215-ös autóbusz közlekedik, igényvezérelten a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik. Labdarúgó mérkőzés miatt lezárt várhatóan este 9 óráig a Dózsa György utat a Kerepesi út és a Tököli út között, illetve az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István mezei útat is. További lezárásra kell számítani a Stefánia úton a Hungária körút és a Tököli út között. Az aréna a keleti pályaudvar felől is megközelíthető gyalogosan a Verseny utcán és a Dózsa György úton át. A mérkőzés előtt is azt követően az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben indul, a további érintett BKK járatok pedig módosított forgalmi rend szerint közlekednek. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Katonadolog. Bevetés, kiképzés, toborzás, önkéntes szolgálat. Földön, vízen vagy levegőben. Minden, ami a Magyar Honvédség életében fontos. Katonadolog. A stúdióban Mogyarák Anikó.
2: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Hova tegyük nyáron a gyereket? Sokaknak ez az egyik legfontosabb kérdés, akinek mondjuk olyan munkája van, hogy muszáj valamilyen tábort keresni. Na, ehhez adunk nem kis segítséget a következő percekben. Itt van velem dr. Nagy Zsuzsa, aki az MH területvédelmi és hat kiegészítő parancsnokság hadnagya. Köszöntelek. És vendégem Heindl Roland százados is, az MH Dániel F. Tibor 205-ös légvédelmi rakéta ezrettől. Köszönöm, hogy te is itt vagy velünk.
3: Köszöntöm, hallgatom.
2: Induljunk egy picit az alapoktól. Szerintem az előre gondolkodó szülők, azok már ilyenkor pánikszerűen keresik a legjobb, legolcsóbb, legpraktikusabb lehetőségeket. Még időben vagyunk. Összességében mikor indul a jelentkezés, mikor kell figyelni, mert tudom, hogy amikor tavaly például beszéltünk a táborról, kb. 2 perc alatt betelnek az ilyen típusú táborok, pont azért, mert hogy sok szempontból kedvezőek, ezeket majd felsoroljuk.
4: Mindenről tájékoztatjuk a szülőket, a jelentkezőket, a táborozókat a honlapon, ami a www.honvédelmitaborok.hu.
2: Összességében tavaly úgy emlékszem, hogy rengeteg férőhelyen nagyon sokféle tábor volt, beszéljünk még mindig az alapokról, és aztán majd arról, hogy néz ki egyébként egy ilyen tábor. Most mivel készültök?
4: Most is több mint 3000 férőhely van meghirdetve, pont pont azért, mert fejlődünk folyamatosan, még több tematikát hoztunk létre. De ezt úgy alakítottuk ki, hogy a kereső motorban sokkal egyszerűbb legyen keresni a szülőknek, táborozóknak. 7 gyűjtő tematikát alakítottunk ki. Ezek a gyűjtő tematikák a légvédelmi, a vízi, a szárazföldi, a kiber, a hagyományőrző, a lovas és a pályaorientációs táborok. Ezen belül minden tábornak más tematika elnevezése van, és más tematikája lesz. Több mint 70 tematikánk van, tehát hogy lesz miből választani, és sokkal egyszerűbb megtalálni az érdeklődést. Nem kell az egészet átnézni, hanem csak azt, ami érdekli a táborozót, a gyereket, a fiatalt.
2: Miben más egy ilyen honvédelmi tábor, mint egy klasszikus nyári tábor?
3: Hát a klasszikus nyári táborokat megvizsgálva 10 éve csináljuk a honvédelmi táborokat, és itt a Top Gun életérzés, amit csak egy katonai táborba érezhet meg egy táborozó, hogy a saját maga történetében ő lesz a hős. A táborok úgy indulnak kedden, azért mondom inkább a keddet, kezdeném azzal, mert hétfőn még csak beérkezés van, és egy erőpróbát szervezünk a srácoknak, hogy egy homogén csapatot össze tudjunk állítani, hogy ki miben jó, mert mindenki tudós valamiben ezekbe a táborokba, és mindig együtt kell, hogy dolgozzanak. Kedden trombitaszóval ébresztjük a srácokat már 6 órakor, de az sem okoz nekik problémát, hogyha 4 órakor van ébresztő, ha van esetleg egy riadó, és ezt közvetlenül majd egy testnevelés foglalkozás fogja követni, amikor már kellőképpen elfáradtak, akkor elmegyünk reggelizni. Ezután van egy kis pihenő, amikor maguk után rendet raknak, mert hétfőn még van mit rendet rakni, péntekre már ilyen nincsen, mert hihetetlen gyorsan alkalmazkodnak ezek a kisrácok. És aztán jönnek a délelőtti oktatási modulok. Ez nem úgy kell elképzelni, mert egy gyermek iskola után nem szeretne tanulni. Ez egy játékos formában, és nekik nagyon-nagyon testközeli oktatást jelent. Módszertani foglalkozáson kell, hogy részt vegyen minden olyan táborvezető, aki bevállalja ezt a feladatot nyára saját magának. És a mi esetünkben idén például ez úgy zajlott, hogy Debrecenből professzorasszonyok lettek meghívva, és készítettek fel minket olyan játékokra és olyan foglalkozásokra, amit a kamaszok nagyon szívesen csinálnak. Ám bár a kamaszok nem sokkal mindent csinálnak szívesen, viszont ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, és ha elmondhatom, a fiziológiás fáradtság, ami jellemző a kamaszokra, hogy ők semmihet nem szeretnének csinálni, itt mindenre képesek. És nagy kedvel csinálják meg. Tehát ez lezajlik a délelőtti moduluk, utána elmegyünk ebédelni, mert azért adunk nekik kaját, bőven.
2: Az jó
3: és bőven, napi 5-szöri étkezés van nekik. Aztán délután is van egy ilyen modul, amikor foglalkoztatjuk őket, megesszük aztán a vacsorát, és vacsora után meg szabad foglalkozás van. Ami a mi szakzsargonunkba hívva ez irányított szabadidő. Nyilván tudjuk azt, hogy a felkészítés ezért volt nagyon-nagyon fontos, hogy felkészüljünk arra, hogy mit szeretnek ők csinálni, és olyat csináltassunk veled, vagy olyat játszassunk velük, majd a legvégén már hétfőn tábortűz mellé ülünk, és mindenki beszél magáról legalább 3 mondatot, van, aki beszél 20-at is, nem gond, megvárjuk, aztán éjfélkor van az első takaródó.
2: Említette Roland is, hogy most speciális szakemberek érkeztek, hogy segítsék egyébként a táborvezetők munkáját, egy szervezésnél mi mindenre kell figyelni. Például ilyen dolgokra, kik azok, akik foglalkoznak a gyermekekkel?
4: Így van, semmilyen körülmények között nem engedünk olyan szakembert a táborokba, se katonát, se pedagógus, se senkit, aki nem vesz részt módszertani felkészítésen, ami központilag kerül megrendezésre. Itt már több éve, 3 éve pszichológusok, professzorok jönnek, és a pedagógiában ez a jó gyakorlat elv alapján megosztjuk a tudásunkat, elmondják, hogy hogy lehet lefoglalni, milyen generációs különbségek vannak, egy-egy generációt hogy lehet megfogni, és lekötni a figyelmét. Arra is nagyon figyelünk a kiválasztásnál, amikor a táborokat végrehajtó állományt választja ki az alakulat, illetve mi meghatározzuk, hogy kiket válasszanak ki, hogy nem csak szakmailag toppon kell, hogy legyenek ezek a katonák, hanem ezt a tudást át is tudják adni. Tehát, hogy tudják közvetíteni. Azt tudjuk, hogy az alfa generációnál az érthető, rövid, tömör, érthető magyarázatokra van szükség, és a Z generációnál, hiszen a 17-18-19 évesek már a Z generációban, a Z generáció alját képviselik, ott pedig az, hogy miért hasznos nekem ez kérdés általában, ami felmerül bennük, és hogy ez egy-egy feladat meghatározásában ne kelljen külön megkérdezniük, hanem egyértelmű legyen. Na, ezekről szól a módszertani felkészítés. Ezen kívül nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a biztonság mindenek előtt. Tehát a szakemberek egy-egy feladat végrehajtásánál minden biztonsági kockázatot megvizsgálnak. Például mondok egy példát, hogyha akadálypálya van, hova léphetnek a gyerekek, hova nem. Mert hogyha a szélére lépnek, akkor megcsúsznak. Ez ugyanolyan, mint egy testnevelés óra, ott is a testnevelő tudja. Minden táborban van pedagógus végzettségű katona, vagy tartalékos katona, vagy hivatásos, vagy szerződéses katona. Tehát olyan táborunk nincs, hogy nincs szakember, pedagógiai szakember. És minden táborban van női, tehát nő katona, hölgy, vagy pedagógus, vagy olyan katona, akinek van pedagógus végzettsége. A tábor parancsnokok edukálása számunkra elsődleges, és arra is felkészítjük a táborparancsnokokat, hogy amikor ők kiválasztják a mentorokat, ugye a kadét mentorokat, akik nekik lesznek a segítőik, őket hogy tudják kiválasztani, ez egy kiválasztásos eljárás, őket szituációs gyakorlatokon keresztül fogják kiválasztani, szakmai tudásuk, amit ők felmérnek, hogy viszonyulnak a gyerekekhez, ez lesz a szakmai tudás, és velük kell együtt dolgozniuk. Így a kadétokat is be tudjuk vonni a táborosztatásba, és olyan kadétok vesznek részt, akik egyébként szeretik ezt a fajta munkát, ami a gyerekekkel jár.
2: Említette Roland azt is, hogy az ötödik napra már körülbelül megszokják azt a rendszert, amiben mondjuk működnek. Szerintem itt sok szülő szeme felcsillanhat, hogy na, akkor majd hazajön, és akkor biztos nem kell rendet rakni a kamasz után a szobában. Hogy lehet őket lekötni? Mi a tapasztalat? Egy olyan generációról beszélünk összességében, akik teljesen természetes módon úgy nőnek föl, hogy azt látják tőlünk, és születésüktől a kezükben van a kütyű. Ez például jelent konfliktust, hogy ezt akkor most félre kell tenni, vagy nem? Mennyire rugalmasak ők?
3: Nem jelent. Mindig el szoktam mondani a szülőknek, amikor pénteken jönnek a gyermekekért, hogy nagy valószínűséggel hozzánk válogatott jó gyerekeket hoznak, akik nem keresik a telefonukat, és biztos, hogy már akkor is be tudtak ágyazni, és biztos, hogy már akkor is nagyon fegyelmezettek voltak. Nem jelentett soha problémát. Alapban, akik jelentkeznek erre a feladatra, egy küldetésként tekintik, és majd az alakulatunk parancsnoka eldönti, hogy ki alkalmas erre a feladatra. Úgy, ahogy a Zsuzsa elmondta az előbb, egy pedagógusnak mindenképpen kell, hogy legyen, és ő azt szokta mondani, hogy egy jó pedagógus legyen ebbe a csapatba. Meg tudjuk értetni a gyerekekkel azt, hogy miért történnek ezek a dolgok, és nem kell őket kétszer megkérni. Semmire. Az ég egyet a világon semmire. Elmondjuk, hogy mi a feladat, hogy mit kell megcsinálni, mi az, amit például a telefonokat az első nap beszedjük tőlük, és odaadják. Nincsen olyan, hogy még ha telefonáljak egyet, ilyen nem létezik nálunk, és minden nap vissza is fogják kapni egy fél órára, hogy meglegyen a szülői kapcsolattartás.
2: Mennyire tapasztalják meg a gyerekek egyébként, vagy szagolhatnak bele a honvédség valódi életébe? Gondolok itt arra, hogy most akkor a tematika szerintem viszonylag nyilvánvaló, hogy akkor mondjuk olyan típusú táborokban olyan dolgokat tanulnak, majd erről is még beszéljünk részletesen, az egy-egy speckó táborról, de mondjuk ők beleláthatnak valamilyen szinten testközelből az igazi katonák életébe?
3: Így van, beleláthatnak. Ez is a cél vele, hogy lássák azt, hogy hogyan működik egy katona a munkahelyén. Mert azt láthatják, hogy a civil életben nem fognak meg tudni különböztetni egy katonát egy civil embertől. Itt viszont látják, hogy a katonák húsvér emberek, látják azt a feladatot, amit nálunk véghez visznek, mivel hogy ezek a táborok specifikus táborok, nálunk például a légvédelmet ismerik meg, testközelből megfoghatnak egy rakétát, elmehetnek megnézni szimulátort, és minden egyéb olyan feladatot, amivel a mi rakétaezredünk foglalkozik. Sőt, a héten szervezünk nekik egy alakulatlátogatást, elmegyünk egy másik laktanyába, ami nem biztos, hogy pont olyan, mint a miénk, de mindenképpen fontosnak tartottuk azt, hogy akkor nézzük meg. A gyerekeknek tiszta világos lesz, hogy a hétvégére már szinte az utcán is kiszúrják, hogy ki az a katona.
2: Egy speciális területet vagy példát mondunk, mondjunk még néhányat, melyek a legkedveltebb táborok vagy tematikák, és miért?
4: Én inkább azt mondanám, mindjárt át is térek, hogy melyek ezek. Én azt mondanám, hogy ezek a honvédelmi táborok egy hidat képeznek a valóság és a filmekben látott katonaság között. Tehát, hogy mindenki elképzeli, hogy működik a katonaság, hogy egy ember meg tudja váltani a világot. De ez pont arról szól, hogy csapatban hogy működünk. Hogy tudunk átlépni saját magunkon, és a mi erősségünk, hogy egészíti ki másnak a gyengeségét, és a mi gyengeségünket a másik hogy fogja kiegészíteni. Tehát erről szólnak szeretnénk, hogy erről szóljanak a honvédelmi táborok. Nyilván, ami nagyon-nagyon népszerű most, a drónos táborok. Olyan technikával találkoznak, olyan technikai tudást sajátítanak el, amit valószínűleg más drónos táborba nem fognak megkapni, ami nem honvédségi drónos tábor, vagy kiber. A kibernél is, hát főleg akit ez érdekel, tehát hogy annyira szívják magukba a tudást, és utána fel tudják használni ezt a saját hétköznapjaikban is. A specifikus a hagyományőrző. Ez is egy olyan beállítottságú gyereknek, fiatalnak való, aki tényleg a történelem iránt érdeklődik. Tehát nincs olyan terület, amit a magyar honvédség a honvédelmi táboraival nem fed le.
2: A drónos mondjuk az egyik legkedveltebb ezek szerint?
4: Hát az egyik, de nem mondanám, hogy van olyan, ami legkedveltebb, mert az ejtőernyős táborunk nagyon kedvelt, de ez ugye a 18-tól 25 éveseknek szól. A 17-18-19 éveseket már nem a drónos fogja, hanem ahol kihívás van, amit nem érnek el a civil életben. A 15-16 éveseknél tavaly már beszéltünk róla, hogy a hatfi kihívás beindult egy ilyen pilot jelleggel, és odáig jutottunk, hogy minden 15-16 éves táborba bevezetésre kerül ebben az évben, mert ez az a kiegészítő tematika, ahol nem csak a csapatot értékeljük, hanem az önmagához képest fejlődés eredményét is egy-egy táborozónál. Tehát az azt jelenti, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint egy sorverseny, vagy mint egy sportverseny, ahol a csapatoknak az a feladat, hogy ők legyenek a legjobbak. Ez így mindenki számára érthető. Viszont mi a csapaton belüli fejlődést is értékeljük. Tehát amikor bejön a fiatal, megmutatjuk nekik, hogy miben fognak ők versenyezni csütörtökön. Erre felkészítjük őket, de lesz egy ilyen diagnosztikus kép, amit lefestünk, és megmutatjuk, hogy nézzétek, most ezt tudjátok. És csütörtökön, mindig csütörtökön azért emelem ki, csütörtökön pedig versenyezni fognak, és meg fogjuk mutatni, hogy így jöttetek be, és most ezt tudjátok. Úgyhogy nem tudok kiemelni olyan tematikát, mert amennyi gyerek, ahányféle gyerek, annyi fajta tematikai érdeklődésük van.
2: Ezzel már szinte át is csöpünk igen abba, hogy mi az a készség, képesség, amit ők hazavihetnek egy ilyen táborból.
3: A mi honvédelmi táborainkban olyan tudást is szerezhetnek, hogy például milyen egy túlélő képesség. A gyerekeket nem felkészítjük, hanem bemutatjuk nekik. Viszont ők saját magukat fel akarják készíteni erre. Nagyon-nagyon tetszik nekik. Van egy olyan foglalkozásunk, hogy mit főzzék ma magamnak. Saját maguk kitalálják azt, hogy amit a szabadba fognak találni, mi az, amit megehetnek. Nyilván erre mi felkészítjük őket, azért nem hagyjuk kontroll nélkül ezt a dolgot. Emellett egészségügyi foglalkozásokat fogunk nekik tartani, mint ahogy minden évben is, mert nagyon sok esetben jól jöhet az is otthon, hogy esetleg lehet, hogy ő fog segíteni az egyik családtagján, ha félrenyel valamit. Ezen kívül terepfoglalkozásokra visszük őket, nagyon-nagyon szeretik. Én speciál tavaly a csillagos égboltot is bemutattam nekik, hogyha esetleg az északi arányt meg akarják találni, vagy mi az a nagy göncöl, és mi az, amiből következtetéseket tudnak levonni, hogy egyáltalán merre néznek, vagy merre vannak. Vagy hogyha esetleg úgy kirándulnak a szüleikkel, hogy a déli oldalt látogatják meg, hogy ott ne keresik az északi sarcsillagot.
2: Vannak visszatérők? Te találkoztál olyannal egyébként?
3: Igen, nagyon sok visszatérő van a táborainkban, sőt az abszolút visszatérő a saját kollégám, akivel én 10 évvel ezelőtt találkoztam az első honvédelmi táborba, és most a saját bajtársam.
2: Mert hogy akkor azóta ő már katona
3: van,
2: is, tehát oda ment, mint táborozó fiatal?
3: Így van. Így van.
2: Micsoda reklámtörténet, igen. Említettünk már korosztályokat, de összességében még nem mondtuk el, hogy mi a feltétel. Azt én a beszélgetésünk előtt, vagy a felvétel előtt megtudtam, hogy én még nem vihetem az akkor, mert talán 6 éves kisfiamat, hanem mi a korosztályi meghatározás?
4: Igen, a legalsó korosztály a 12-től 14 éves korosztály. Aztán a következő a 15-16 éveseknek szóló táborok, a 17-19 és 18-25 éveseknek szóló. A 18-25 éveseknek szól az ejtőernyős, tehát ott kijelenthető, hogy csak ezt az egyfajta tematikát találják meg. Ami nagyon fontos, és azért osztottuk ezt így szét, mert pedagógiailag és módszertanilag nagyon fontos, hogy a terheléseket így tudjuk beállítani. Tehát nem fogjuk túlterhelni a 12-14 évest, csak azért, mert van 16 éves is a táborban, és hogy mindenki jól érezze magát. Ezért így szétbontottuk. És nagyon fontos az is, hogy a módszertani felkészítésen erre is külön hangsúlyt fektettünk, hogy bizonyos korosztályban mit lehet, hogy lehet, milyen gyakorlati foglalkozást lehet végrehajtani, és ahogy mondta a százados úr is, reggeli testneveléssel kezdenek. Itt is azért meg kell válogatni, hogy milyen feladatot hajtanak végre, és ezt is tudják a katonák. Akik részt vesznek a honvédelmi táborban, ezt is fogják tudni. És visszatérve az előzőre, képesség és készség. Én inkább a módszertani részét fogom elmondani, mert mi két, a honvédelmi tábor tekintetében két szervezeti szintről jöttünk. A Roland, ő a végrehajtó állományból, én pedig egy középirányító szervtől. Nekünk a feladatunk az, hogy a módszertani rendszereket dolgozzunk ki és fejleszünk, valamint, hogy a rendszer szintű honvédelmi táborok koordinálása. Tehát mi azért felelünk, hogy módszertanilag minden rendben legyen, és fejlődni tudjunk. Pont ezért a képesség. A képessége mindenki születik. Mindenkinek van egy képessége. De a tábor parancsnokoknak, a tábor végrehajtóknak a feladata az, hogy bármilyen feladatot készségszintre tudjon emelni. És ehhez nekik megvan a tudásuk. Minden tematikában a legfontosabb az, hogy kitűzünk egy célt a gyerekeknek, és azt a legnagyobb és a legjobb tudásunk szerint el kell, hogy érjük.
2: Lányok szoktak jelentkezni? Több városba lehet jelentkezni? Mondjunk még egy-két technikát.
4: El kell, hogy érjük.
2: Lányok?

0: lehet jelentkezni. Még a végére azért mondjunk valami kis kedves élményt azon túl, hogy egyébként egy tök jó személyes sztorit már megosztott velünk Roland, hogy lám-lám, van olyan is, hogy akivel most már együtt táboroztatok, és még táborlakó volt az elején. Van olyan kedves emlék, vagy bármi, amit fel tudunk idézni?
1: Nagyon sok kedves emlékem van a honvédelmi táborokban. Alapban az, hogy egy felnőtt ember a munkahelyén nem kapja meg az azonnali visszacsatolást a jó munkájáért. Mi a táborban a jó munkánkért a gyerekektől abban a pillanatban megkapjuk. Kapunk tőlünk egy mosolyt, az, hogy végre tudtak hajtani egy feladatot, bíztak önmagukba és bíztak bennünk. Én ezt apósomtól tanultam, aki lovasoktató, hogy nem mondjam azt a gyerekeknek, hogy bízzanak magukba, hiszen mondjam azt, hogy bízzanak magukba úgy, hogy nem képesek még végrehajtani ezt a feladatot. Mondjam nekik azt, hogy bízzanak bennem, aki el tudja nekik mondani, hogyan kell végrehajtani, és úgy meg is fogják tudni csinálni. Nagyon sok kedves emlékem van, és például ahol lakom a gyógyszertárban, ez is körülbelül egy 8 éves történet, az egyik anyuka mindig megemlékezik rólam, neki egyébként a gyermeke már háromszor volt egy kislány a táborunkban, hogy pontosan azt is tudja, hogy a győri alakulatnak én vagyok a parancsnoka. Igaz, tévesen, ezt mindig elmondom neki, hogy én a tábornak voltam a parancsnoka, de nem számít, jövőre is én leszek az alakulat parancsnok az ő szemébe.
2: www.honvédelmitábor.hu
0: Legyen így, meg sok táborlakó, aki egészségben túl vészeli ezt az egészet. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. E szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, melyik ígér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajolj, lásd, hamu vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneket én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.

0: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont, a Spirit FM HR iránytűje. Mai témánk a harmadik országbeli munkavállalók. Szükség vagy kockázat, ez az alcím. Egyértelműen látszik, hogy vannak olyan szakmák, ahol folyamatos és komoly szakemberhiány, munkaerőhiány mutatkozik. Közben szigorú szabályok ellenére látjuk, hogy dolgoznak itthon harmadik országos munkavállalók. Mit jelent ez a gyakorlatban, illetve valódi megoldása, vagy csak egy újabb komplex kihívás a magyar vállalkozások számára? Erről beszélgettünk Varjuné Horváth Tímával, a Menton Jobs Kft. Cégvezetőjével. Szerbusz Tíme, köszöntelek az Álláspontban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia Attila, én köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Csapjunk is bele rögtön egy ilyen indító kérdéssel, hogy mi a helyzet ma Magyarországon a harmadik országos munkavállaló kapcsán? Rengeteg mindent lehet hallani, picit tegyük helyre, aztán majd szeleteljük.
2: Jelenleg minden rendben van a harmadik országbeli munkavállalókkal. Itt tennék is egy különbséget, hogy harmadik országbeli munkavállaló, ez a mi viszonylatunkban vendégmunkást jelent, és más az, amikor a migrációról beszélünk, ezt sokan összemossák, egy kalap alá veszik, holott ez nem így van. Ők teljesen szabályozott keretek között, rengeteg adminisztrációval, átvilágítással, akár a cégeket, magát a munkavállalót, tehát megelőzi egy elég hosszú folyamat. Úgyhogy ők mindenképpen szabályozott keretek között jönnek az országba azzal a céllal, hogy munkát vállaljanak.
1: Oké. Melyek azok a munkakörök, ahol legfőképpen ez a harmadik országos, vagy harmadik ország béli munkavállaló megfordul?
2: Lényegében bármelyik munkakör, ami Magyarországon jelenleg munkaerő szükséglettel van, tehát betanított munkakörök, ennek rengetegféle verziója van, de már a szakmákat is ide sorolnám. Tehát például targoncavezető, hegesztő, különböző lakatosipari szakmák, nagyon sokat fel tudnék sorolni, most csak azokat mondtam neked, ami legelőször eszembe jutott, de hogy a szakmákat is erősen érinti az, hogy már nagyon-nagyon nehéz megbízható, stabil munkaerőt találni.
1: Korlátozódik ez változatlanul a kék galéra, vagy irodában is látni már esetleg olyan kollégát, aki nagyon távolról érkezett?
2: Vannak, tehát nem is feltétlen vendégmunkás környezetben, de vannak multinacionális cégeknél, nagyvállalatoknál, vannak különböző társosztályokon, különböző nációk, ez lehet akár logisztika, beszerzés, pénzügy, IT, tehát igen, felelhetőek távoli országból is.
1: Egyébként miért hoznak a magyar cégek ilyen munkavállalókat? Ez költségoptimalizálás? Tehát magyarul kevesebbe kerül egy ilyen kollégát integrálni a rendszerbe? Vagy egész egyszerűen azért, mert nincs ki dolgozzon, akár azokban a szakmákban, amiket említettél?
2: Az utóbbi. És az egyik összefügg a másikkal. Tehát alapvetően azért nyúlnak ehhez a megoldáshoz a cégek, mert nem látnak kiutat abból, hogy folyamatos fluktuáció van, hogy nem tudják abban a létszámban feltölteni a munkaerőigényeket, amennyire az optimális termeléshez szüksége van, és nyilván itt a költségoldal is hozzájön, hogy igen, azzal optimalizál, hogy a vesztességét csökkenti.
1: Van olyan pozíció az előbb említettek közül, amit kifejezetten már csak és kizárólag nagyon távolról érkező kollégával lehet betölteni? És fontos, hogy nem környékbeli országra gondolok, hanem Ázsiából abszolút érkező munkavállalókkal.
2: Jellemzően a nehezebb vagy speciálisabb betanított jellegű munkák.
1: Mik ezek?
2: Nagyon nehéz típusú fizikai munkák, nem éppen a legtisztább üzemek, tehát akár koszosabb, vagy szagosabb, most nevezzük így. Nagyon sokan mennek élelmiszeriparba is, tehát ahol mondjuk a higiénia kiemelt, vagy állattartásba, tehát állattartó telepekre. Tehát tipikusan azok a munkakörök, amit már a magyar nem akar és nem szeretne elvégezni, mert egyébként talál helyette tisztább üzembe, magasabb fizetésért más jellegű operátori munkát. De ez csak egy példa, kérted, hogy emeljek ki egy-kettőt, tehát mindenféle szektorban vannak olyan típusú munkák, amire ők kifejezetten alkalmasak, és ők el is végzik, hogyha ide jönnek ezt a munkát.
1: Azt látom, hogy egyértelmű előny, hogy legalább van munkaerő, tehát ha én munkáltatóként arra kényszerülök, hogy mondjuk hozok távolról munkaerőt, akkor nyilván látható, hogy az egyik előny az, hogy van. Van esetleg más előny, ami mondjuk egy munkáltatónak kézzel fogható?
2: Van. Ilyen például a munka iránti alázatuk, ezt mindenképpen szeretném kiemelni, tehát ők teljesen más környezetből jönnek, és környezetbe szocializálódnak, tehát náluk a munka az érték, és véletlenül sem állnak fél kézzel, fél lábbal a munkához, tehát hogyha ő valamit elvállal, idejön, akkor abba beleáll és csinálja, és az sem elhanyagolható, hogy nincsenek magukba roskadva. Tehát nem azt látod egy gyártó sor mellett, hogy lekókat fejjel szomorúan állnak, hanem megmarad az életvidámságuk, az a kedvességük, és sokszor kapjuk azt a visszajelzést a partnertől, hogy még a munka morálra is jó hatással vannak, tehát az üzemen belül, ahova mondjuk Filippineket hozunk, ott a mellette lévő sorokon is valahogy így megváltozik a magyar munkaerőnek a nézete, mentalitása, tehát hogy pozitívan formálják a saját munkaközösségüket.
1: Egyébként ők miért jönnek el ennyire távol a lakhelyüktől? Kifejezetten azért, hogy dolgozzanak és pénzt keressenek?
2: Igen.
1: Ha viszont ez így van, miért nem mennek tőlünk nyugatabbra?
2: Nézd, nem mondom, hogy nincs, aki nem megy nyugatabbra, de kint is van egy olyan döntési lehetőség, hogy elmehet nyugatabbra. Tehát az, hogy miért pont Magyarország, ez érdekes. Amikor ide utaznak, akkor mindig az első kérdésük, hogy Budapestre hogyan tudnak eljutni, tehát hogyha nem Budapestre hozzuk őket, hanem vidéki városokba. Ez az első kérdésük, és látom a posztokat a Facebookon, hogy ilyen szívecskéket mutogatnak a otthoniaknak. Valamiért vonzó nekik, erre nem tudok így válaszolni, de aki minket választ és Magyarországot választja, ők itt maradnak. Tehát, hogy náluk nem jellemző ez a továbbvándorlás, és ebbe is csak a kultúrát tudom, amiből jönnek visszacsatolni, hogy ők valami mellett letették a voksukat, és ez ilyen betyárbecsület jellegű dolog, hogy ő akkor itt marad, beáll abba a munkába, csinálja, és igen, van egy döntése majd mondjuk 2 év után, hogy ő akkor haza szeretne menni, vagy hosszabbítsunk, és itt marad, és dolgozik tovább, ez már egy másik kérdés, de amire behozzuk őket, azt ők tisztelettel, becsülettel belállnak, és elvégzik.
1: Ha jól értem, akkor ez mindenképpen egy fix időtartam. Mi van akkor, hogyha ő úgy érzi, hogy ez mégsem az, amit ő szeretett volna, honvágya van, vagy egész egyszerűen azt mondja, hogy mégsem. Uh-huh. Van lehetősége visszamenni, kilépni ebből a munkaviszonyból?
2: Van lehetősége, ellenben azért ez nem gyakori. Ahogy említetted, 50-ből egy esetben azért megvan az, hogy megvoltak az előszűrések, videóinterjú, tesztek, különböző módszertanok, és idejön, és mégis azt érzi, látja, hogy ez neki nem megy, akár fizikálisan, vagy mentálisan, akkor ugye két lehetőség van. Ha tényleg nem megy, és minden támogatást a partner megtesz, hogy ő neki segítsen, könnyítse a beilleszkedést, vagy felvenni az egész munkafolyamatot, ha ennek ellenére sem megy, akkor vagy megpróbálunk neki más testhez álló munkát találni, más cégnél, más munkáltatónál, vagy hazamegy. Tehát ez a két opció van, de mint mondtam, ez nagyon kevés kicsi arányba fordul elő.
1: Nagyon érdekes, mert itt biztos szükség volt azért munkáltatói oldalon is egy edukációra, hiszen az, hogy az igény megfogalmazódik bennünk, hogy hú, szükségem van munkaerőre, az nem azt jelenti, hogy egy teljesen más kultúrából, tényleg nagyon messziről érkező kollégát alkalmazni fog tudni az egyik pillanatról a másikra. Említetted azt is, hogy ugye alázatosak, pozitív az a hatás, amit ők gyakorolnak egy kisebb közösségben. Mi az, amit munkáltatóként, ha valaki egyébként azon gondolkodik most, míg hallgatja az adást, hogy ő szeretne harmadik országbéli munkavállalót alkalmazni, mi az, amire kifejezetten figyelnie kell? És akkor még az adminisztrációs oldalt ne nyissuk ki, az majd egy másik kérdés lesz.
2: Hát amire mindenképpen az először is a saját belső vállalati elköteleződésük. Ez nagyon fontos. Tehát, hogyha ott a tulajdonos, felső vezetés, az a kör, aki ebbe döntéshozó, leteszi emellett a voksát, akkor az egész szervezetben ezt át kell áramoltatni, azt az érzést, hogy felvállaljuk, hogy mi mondjuk Fülöp-szigeteki munkavállalókat fogunk alkalmazni, tájékoztatjuk erről a munkavállalóinkat, elmondjuk, hogy erre miért van szükség. Eleve ez ad egyfajta megnyugvást a magyar munkavállalóknak is, hogy nem azért jönnek ők, hogy leváltsák őket, hanem azért, mert egyszerűen ilyen mennyiségben vagy minőségben nincs magyar munkavállaló, és hogyha ők nem jönnek, és nem tud a cég termelni, vagy nem tudja kitermelni akár magát, akkor az ő munkája is megszűnhet. Tehát, hogy az első lépés szerintem mindenképpen a csapatokon belüli kommunikáció, mert hogyha egy olyan attitűddel várja a cég a Fülöp-szigetekieket, hogy házon belül ezt mindenki elfogadta, és mindenki érti, akkor az egy óriási könnyebbség a Fülöp-szigeteki munkavállalók beintegrálásában. És az egész folyamat sokkal gördülékenyebben megy, sokkal kevésbé jönnek olyan kérdések majd akár a gyártásból, vagy a műszakvezetőktől, hogy bezzeg ő rájuk, miért van szükség, tehát hogy megszűnik előre megszűnik az a fajta háborgás, ami ugye akkor jön, hogyha ők nem tájékozottak ebben a témában.
1: Ez egy komoly változás menedzsment kérdés is egyébként. Hogyne, vezetők, kommunikáció, igen, elköteleződés, ez mind kell ahhoz, hogy ez sikeres legyen.
2: Igen.
1: Jellemzően milyen ponton bukik el egy ilyen projektet? Mondjuk a vezetőség eldönti, hogy már pedig szükség van, akár egy expanziós tevékenység miatt, elrontják a kommunikációt, nem jókor vonják be, nem jó anyagok mentén, nem jó érvek mentén. Mi szokott lenni az a crash pont, ahol ez félresiklik?
2: Szerintem alapvetően igen, mert hogyha a kommunikáció nem jó, és nem vonják be szervezeten belül a szükséges kollégákat, akkor nem úgy fognak hozzáállni a külföldi munkaerőhöz, nem akarnak segíteni neki betanulni, nem fog odaállni mellé támogatóan, mert azt fogja érezni, hogy ez neki rossz. Azt nem tudja megfogalmazni, hogy miért rossz, csak rossz. Viszont, hogyha ezt megelőzi a vezetés azzal, hogy elmondja, hogy ez miért lesz nektek jó, akkor egészen más perspektívából látják házon belülről is ezt a kérdéskört.
1: Vannak arra számok, hogy körülbelül jelenleg hányan dolgoznak Ázsiában, Magyarországon?
2: Hát ez egy jó kérdés, erre azért nem tudok pontos adatot, mert egyszerűen erre pontos adatot nem leltem még fel. Szoktam én is előadást tartani ebben a témában, és már többször kerestem, hogy erre valami pontos kimutatást. Nagyságrendi számokat látok, körülbelül ilyen 110-120 ezeres nagyságrendet írnak, de én úgy láttam, hogy ebben benne van a határ, menti országoknak tehát őket egy kalap alá vonja, mint harmadik országbeli, de nagyságrendileg én ilyen adatokkal találkoztam, és az is biztos, hogy a 2022 és 24 év között volt a legdinamikusabb emelkedése a távoli országból érkező munkavállalóknak. Forrásokból úgy olvastam, hogy meg 3-4-szereződött abban a 3 évben az előtte itt lévő harmadik országbeli létszám. És ugye ebből eredt, azt gondolom, a kvóta kérdésköre is, ugye, amit aztán behoztak. Ez tavaly óta nem változott, ez 35 000 fő,
1: Per év, tehát ennyivel lehet mindig behoz, ennyi friss embert
2: lehet behozni. Hát elméletileg az új behozásoknak a számát jelzi, de az, hogy ezt valaha is átlépte valaki, erre sincsen információ, mert nekünk nem jelezték, nem volt olyan, amit azzal az indokkal utasítottak el, mert hogy a kvóta keret betelt. Úgyhogy ez is egy olyan, hogy oké, van a kvóta, de nem látjuk, hogy mi van mögötte.
1: Meddig maradhatnak ők Magyarországon? És akkor picit így kanyarodjunk az adminisztrációs részre, majd a munkáltatói oldalra is.
2: 3 évig maradhatnak, és ez általában jellemzően 2+1 évet jelent. Tehát ha a partner is beleáll ebbe, hogy 2 évre vállalja azt, hogy oké, akkor jöjjenek, akkor 2 évre kérjük meg a tartózkodási engedélyt, és azt követően 1 évvel hosszabbítható. Van más alternatíva, amikor csak 1 évre, mert hogy ő abban az 1 évben biztos a szándékában, akkor pedig ugye évente hosszabbítjuk, de hogy maximum 3 év. Hát.
1: Ez egy érdekes kérdés lesz, mert ugye közelít a bértranszparencia kérdése, ugye itthon is jogszabály övezi majd, ezért kicsit ilyen plátói a kérdésem, hogy főleg ennek tekintetében egyébként, ha én egy harmadik országbéli munkavállalót foglalkoztatok, akkor ő nekem ugyanannyiba kell, hogy kerüljön tulajdonképpen, mint egy magyar munkaerő. Tehát ha lenne arra az adott pozícióra magyar kolléga, és valaki a távol-keletről, akkor ugyanannyiba kellene, hogy kerüljön, plusz ugye az utazási költség, meg egyéb, gondolom.
2: Igen, itt bérszinten ugyanazt kapják egyébként, tehát hogyha valahol van például kafetéria is, akkor ők is megkapják. Ami költségben amúgy több lehet, az a relokációs költség, hogy őket, amíg ugye ők ide érnek, mint effektív munkavállaló, de ez pedig, tehát ez több nézőpont kérdése, hogy ki hogy tekint a relokációra, mert a relokáció igen, az egy nagyobb költség egyfőre vetítve is, ellenben ha azt nézzük, hogy ő azzal, hogy nem tud termelni, nem mennek a gyártósorai, akkor ő neki azzal mennyi mínusza keletkezik, akkor a kettő egyébként kompenzálja egymást, és mi erre csináltunk is egy, hát nevezzük kimutatásnak, mert hogy fluktuációs költség méréssel szerintem mélyrehatóan nagyon kevesen foglalkoznak, holott, hogy ha kiszámolná azt valaki, hogy egy betanított munkásnak mennyi a pótlási költsége, és milyen költségek keletkeznek addig, amíg ő megfordul a rendszerben, azért szerintem sokan elszörnyednének rajta, hogy akár egy betonított munkásnál 700-800 000 forint is lehet a fluktuációs költség, és akkor már nem mindegy, hogy milyen számokat teszek egymás mellé, hogy mihez képest sok vagy kevés valami. Tehát én azt gondolom, hogy ma akinek munkaerő hiánya van, és főleg több tízes létszámba, vagy nagy Isten több százas létszámba, ő neki sokkal több vesztessége keletkezik azzal, hogyha csak kivár és próbálja küzdelmes úton feltölteni ezt helyi munkaerővel, mint hogy azt mondja, hogy oké, belevágok, ez egyszeri költségben magas, viszont ez egy olyan stabilitást ad az én cégemnek, termelésemnek, bármimnek, ami miatt onnantól nem lesz kérdés, hogy ez megérte vagy nem érte meg.
1: Teljesen érthető és logikus. Mindazonáltal, ugye említetted, hogy a 22-24-es időszakban ugye volt egy kicsúcsosodása ennek az igénynek. Én mégis úgy látom, hogy bár a nyitottság az nagyobb, tehát főleg ezekben az években láthatóan nagyobb volt a nyitottság a munkáltatói oldalon, hogy legalább a gondolattal eljátszanak, mégis úgy látom, hogy talán kevesen mernek belevágni, és az egyik riasztó körülmény az ezzel járó adminisztrációs kötelem. Erről mesél nekem egy picit. Tehát itt tényleg ettől meg kell ijedni, falnak szaladunk, vagy erre nyilván van szolgáltatás és megoldás, ami leveszi ezt a terhet a munkáltatók válláról?
2: Hát igazából ez terheltségben minket terhel, mint minősített szolgáltatót, hiszen a teljes adminisztrációs folyamatot végigvisszük addig, amíg ő ide érkezik. Tehát ezzel effektív a partnereinknek nincsen feladata. Az egész folyamat egy akkreditációval indul a partneri részről is, tehát mi akkreditáltak vagyunk, a kinti toborzó cégünk akkreditált, és be kell akkreditálni azt a partnert is, akit bevonunk ebbe a harmadik országbeli munkavállalásba.
1: Bocsáss meg, tehát konkrétan ugye azt a munkáltatót, aki ezt a szándékot kinyilvánítja felétek.
2: Aki szerződik velünk mondjuk fülöpszigeteki munkaerőre, a következő az, hogy akkreditációs csomagot kell neki aláírnia, de ezt is mi állítjuk össze, mi effektív, oda visszük a szerződéssel együtt, és mondjuk, hogy akkor itt és itt kell aláírni, tehát megelőzi ezt az egész kiválasztási folyamatot egy akkreditáció. Ez viszonylag gyorsan átfut már a rendszeren, tehát ez egy másfél hetes történet, és amikor ez megvan, akkor kezdődik az effektív toborzás, és ugye az adminisztráció az minket terhel a toborzó cégekkel való kapcsolattartásban is, hiszen bizonyos dokumentumokat alá kell a távolból is írni a jövőbeni munkavállalóknak. Minket terhel az itteni rendszerekbe való adatfeltöltési oldalról is, tehát hogy miket kell benyújtanunk, van egy Enter Hungary nevű rendszer, és ezen keresztül megy a teljes kérelmezési folyamat, plusz bevonásra kerülnek a foglalkoztatási hivatalok, tehát ott is kérelmeznünk kell azt, hogy milyen munkakörben, milyen nációval, hány főt szeretnénk, és akkor ott is elindul egy adminisztrációs folyamat. Tehát igen, amúgy bonyolult, meg több szereplős a történet, de ezt mi fogjuk egy kézben össze, és a partnert tulajdonképpen ez nem terheli. Tehát ő a végén azt az eredményt fogja megkapni, hogy igen, megkapták a tartózkodási engedélyt, és akkor mikor fognak beutazni. Tehát ők megkapnak egy dátumot, hogy x-edik napon érkeznek a repülőtérre, és onnantól pedig ütemezzük a partnerrel, hogy akkor hogyan van a beállítás, mikor megyünk először.
1: Fantasztikus egyébként, ez így elmondva, nagyon könnyen hangzik, nyilván nálatok ez házon belül azért tényleg teher, meg fejfájás, de azért egy pozitív cél érdekében. A partner, ha szeretne, ő részt tud venni a kiválasztásban? Mert nyilván vannak olyan munkakörök, ahol azért fontos lenne, hogy ő is involválódjon.
2: Hogyne. A betanított munkáknál jellemzően online interjúk vannak, és mi kérjük is a partnert egyébként, hogy ő ebbe vegyen részt, hiszen ott face-to-face egyesével találkozhat azokkal a jelöltekkel, akik ők jelentkeztek arra az állásra. Ők is meg tudják kérdezni azt, hogy ők kicsodák, micsodák, honnét jöttek, vagy honnét jönnek, mit csinálnak. Ők is tudnak kérdezni akár a munkával kapcsolatban, ha valami olyan érdekli őket, amire korábban nem kaptak választ. Tehát ki tud alakulni egy interakció. És egyébként jellemzően ezzel élnek a partnerek, illetve van a másik, a szakmák kérdésköre. Tehát amikor szakmákra toborzunk, ott azért óhatatlanul már a szakmai tudás is bejön, annak valamilyen szintű szűrése, mérése, különböző teszteknek az elvégeztetése, és van egy-kettő olyan szakma, amiben már az kell, hogy kiutazzunk, és ott kint bizonyosodjunk meg a két szemünkkel arról, hogy az a munkavállaló azt a fajta feladatot el tudja elvégezni, és ebbe a partner is becsatlakozhat. Tehát ő is kimehet személyes kiválasztásra, és egyébként a nagyobb létszámú megrendeléseknél ez jellemzően így szokott lenni, és van igény rá, hogy ők is kiutazzanak, és ők részt vegyenek aktívan a kiválasztásba.
1: És akár mondjuk egy speciális oktatásban részesítsék, akár ott kint őket, hogyne, a kiválasztottakat.
2: Hogyne. Most ugye ezt a kamionsofőrökkel csináljuk, illetve a hegesztőkkel. Tehát most ez a két szakma, amire mi ráfókuszáltunk, mert azért ez már azért a bonyolultabb része. Tehát összetett is az egész folyamat, az egész háttérszervezés nagyon-nagyon odafigyelést igényel, és ebbe mi is, illetve bevont más szolgáltatók is részt vesznek annak érdekében, hogy tényleg olyan munkavállalót adjunk át, aki ezt a két munkakört maximálisan el tudja végezni, és nem lesz belőle csalódás. Tehát, hogy itt már nem akarjuk azt a kockázatot, hogy a távolból megmondjuk, hogy az a munkavállaló ezt tudja csinálni, vagy nem.
1: Izgalmas terület.
2: Igen.
1: Én nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, köszönöm ezt a rengeteg információt. Önöknek pedig a figyelmet, Álláspont, egy hét múlva újra itt a Spirit FM-en. További szép délutánt és jó rádiózást kívánok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb hobbiban.
2: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth Lajos téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig. A környék nehezen járható. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Felka utca és a József Nátor tér, Vörösmarty tér közötti megállóit a Kálvin tér felé, illetve a Markó utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Este 9 óráig 215-ös autóbusz közlekedik, igényvezérelten a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik. Labdarúgó mérkőzés miatt lezárták várhatóan este 9 óráig a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Tököli út között, illetve az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István-Mezei útat is. Az aréna a keleti pályaudvar felől is megközelíthető gyalogosan a Verseny utcán és a Dózsa-György úton át. A mérkőzés előtt is, azt követően az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben indul, a további érintett BKK járatok pedig módosított forgalmi rend szerint közlekednek. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt, az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között, az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Morgó Ertele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
4: Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora. Ezt Vaszili Miklós, a TV2 elnök vezérigazgatója erősítette meg a 444 kérdésére. Vaszili azt közölte, jelenleg is zajlik az infotainment műsorok megújítása, amelyre elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség. Hozzátette, célja, hogy az újonnan induló brendekkel, a tanulságok levonását követően a TV2 az elvárt szakmai sztenderdeknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson. Az ügye Magyar Péter is reagált. A leendő miniszterelnök egy fotót osztott meg Facebook oldalán, amelyen egy banánt tart a kezében. A bejegyzésében pedig azt írta, idézem, megszűnik az Orbáni propaganda zászlós hajója, a TV2 Tények című műsora. A híradó, amely külön adást és szakértőt szentelt az egyik testrészemnek. Ezzel a képpel búcsúzom a Magyar Média valaha volt leghitványabb műsorától és a fideszes öntökön szúrás koronázatlan bajnokaitól, fogalmazott.
5: Hát, édes Istenem, csak idáig is eljutottunk valahogy, szóval amikor Vaszili Miklós azt mondja, hogy a szakmai sztenderdeknek megfelelő megújulást azt kell végrehajtani a TV2 infotainment műsorainál. Igen, tehát erről mondjuk szakmai szemmel hosszan tudnék beszélni, de hadd maradjak én most kibic ebben a történetben, akit érdekel a véleményem, hívjon föl, el fogom mondani.
6: Ha majd fölhívunk egy sokat látott szakértőt, hát az majd segít meg. Ugye tényleg azt kell látni, hogy és ebben szerintem nagyon kevés újat tudunk mutatni, vagy mondani, hogy olyan szinten devalválódott, hogy ő is mondja egyébként, de nem csak a Tények műsor, hanem általában a reggeli műsorok is, a híradó műsorok is, az összes megszólalásuk tényleg igaza volt Magyar Péter, amikor ilyen öntökönlövésként fogalmazott az egyik-másik megszólalásukra, hogy egyszerűen tényleg nézhetetlenné vált az a csatorna. Azt látjuk, és ez egy másik nagyon fontos dolog, ami itt a műsor előtt beszélgettünk, hogy a kultúrába kiosztott pénzeknek a megalapozottságáról is, hogy akkor fogjuk látni, hogy miként fog tudni megélni a piacról a TV2, amikor azok az állami hirdetések, ez a Soros Brüsszel, meghalsz, Ukrajna, Zelenszky, Arany WC, nem tudom.
5: Soros megölte volna az anyját.
6: Hát igen, meg igen, meghalt, de már jobban van, meg nem tudom, milyen hírek voltak. Szóval, hogy ezek, amikor elmaradnak ezek az állami hirdetések, ezek a pénzpumpák kijönnek a rendszerből, akkor vajon egyáltalán meg fognak élni? Szerintem a TV2 előre menekül, de nagyjából az lesz az ő sorsa is, ami sok más médiumnak azon az oldalon.
5: Ugye azért volt már itt egy olyan előzmény, hogy a legalja trash bulvár világból érkezett nő volt ott a hírigazgató, akit egyrészt a választások után elküldtek, aztán fölállt az Index főszerkesztője két nappal ezelőtt, ha jól emlékszem, Fekete Szalógi Zoltán, aki odament, ha jól tudom, tanácsadónak. Ugye ez volt az az Index, amelyik megírta a full kamu Tisza programot, gazdasági igen. programot, vagy nem az Index Választ. Írta, hanem az Indexnek nyilvánosságra hozta, hogy az kiírta, azt mondja, szerintem ezt a részét hagyjuk, és egyébként is lehet hallani arról, hogy nevezzük úgy racionalizálásra törekszenek. Azon az oldalon, amelyik igen. jól látható módon nem is létezett volna akkor, hogyha nincsenek ezek az állami támogatások.
7: Hát a TV2-nek a közpolitikai műsorokkal foglalkozó szerkesztő csapata az elkényelmesedett. Tehát nem a versenyről, nem a piacból élt. Ez egyértelműen látszott, hanem azokból a pénzekből, hirdetésekből, amiket jó nagy csomagban megkapott. Ahhoz, hogy meg tudjon újulni, ahhoz kellenek szakemberek, és szerintem az lesz a nagy kérdés, hogy ki az, akinek van neve a szakmában, vagy van még neve és versenyképes, hogy egyáltalán egy ilyenhez adja el nevét.
5: Ha nem adja nevét, képzelem őket a televíziós szakembereket, hát, akik sorba állnak, hogy a TV2-n dolgozhasson.
7: A fizetésért igen, de azért oda is kell valamit tenni. Tehát el tudom képzelni, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem hiszek benne, de el tudom képzelni, hogy esetleg egy ilyen szituáció összejön, hogy összerak egy jó szerkesztői gárdát, felkészülteket, de nincs a piacon. Egyszerűen nincs, elkényelmesedtek, ahhoz szoktak hozzá, hogy azt kell mondani, amit leírnak nekik, és most nem a jelenlegi televíziót akarom dicsérni, de itt az elmúlt időszakban mindig voltak olyan, többször volt, amit tényleg viták, éles beszélgetések, stb. Sehol nem láttam ilyet. Sehol.
5: Mindenesetre a jelenlegi vezetőnek a szájából ugye elhangzik a szakmai sztenderdeknek megfelelő hírszolgáltatás kívánalma, ami azt jelenti, hogy tudja ő, hogy milyen az.
8: Igen, és én azt gondolom, hogy ha itt valami fajta hitelesség helyreállítási kísérlet van, vagy lenne, akkor szerintem azért azt jó lenne, ha elmondaná, hogy miért nem feleltek meg ezeknek a szakmai sztenderdeknek, hogy mi miatt, illetve adott esetben ki miatt nem feleltek meg, ahogy egyébként az Index volt főszerkesztő, és ezt meg kellene kérdezni, hogy egyébként mégis akkor hogy volt ez a kamu program történet, hogy ezt honnan, kitől, vagy milyen, ha úgy tetszik, utasításra írták meg. Egyébként nem annyira bonyolultak ezek a kérdések, hiszen pontosan tudjuk, hogy a kormányon belül, a most távozó kormányon belül, ugye ki volt az a miniszter, és melyik minisztérium volt, amelyik ugye a propagandáért felelt, ugye Rogán Antalról beszélünk, tehát hogy valahol azon a körbe kell keresni ezt az ősforrást. De én persze szellemes volt, ahogy Magyar Péter meg önironikus egy kicsit, ahogy erre reagált, de én azért nem tartom ezt annyira vidám történetnek, már mint újságíróként aztán végképp nem, mert azt hiszem, hogy amit a Fidesz és ez a fideszes propaganda művelt a magyar sajtóban, azt gondolom, hogy ez sok esetben helyrehozhatatlan már. Tehát, hogy itt brendeket tettek tönkre, tehát és igen, persze megteheti a TV2, hogy a Tények helyett valami más néven műsort, nem tudom, az Indexnél azért ez nehezebb lesz, ugye azt attól, akkor eszembe jut én nekem, ez különösen fádalmas, hogy a Magyar Nemzet és egyebek, tehát hogy amit a Fidesz így megszállt, és az a propaganda megszállt, az gyakorlatilag teljesen kiüresítette, értéktelenítette, lejáratta, és azt gondolom, hogy úgy általában véve magára az újságíró szakmára nézve egy a társadalmi előítéletet, vagy a társadalmi megvetést is bizonyos értelemben kiváltotta ez, és azt gondolom, hogy akik ebben közreműködtek, azok hát, hogy mondjam, hát azon jó lelkiismerettel nem hagyhatják álomra a fejüket, ez a véleményem, és egy ilyesfajta helyezkedés, mert most itt ezt látjuk, ezeket a dolgokat nem hozza helyre.
5: Éppen ti írtátok meg, hogy a Mandiner szerkesztőségének akár a felét is, de több tucat embert elküldhetnek. Ez egy magyar hangértesülés, szintén a Magyar Hangon jelent meg az is, hogy még a választások előtt Balázs Gyulának a cége, majd róla egyébként is külön beszélünk, 10 milliárd forintot utalt át a MediaWorks-nek, annak az óriás konglomerátumnak, ahol számos Fidesz közeli médium található, és van egy olyan értesülés is, ez személyes értesülés, hogy a Hír TV-nél pedig késnek a fizetések technikai hibára, vagy technikai fennakadásra hivatkozása.
9: Balázsi cégeinek számláját több mint egy hete zárolták. Ezután a vállalkozó a Tiborcz Istvánhoz köthető Granit Banknál próbálta aktiválni régebbi számláit, értesült róla a Gulyás Ágyú Média szerdán. Csütörtökön viszont már azt közölte a pénzintézet a Telexel, hogy a számlákat azonnali hatállyal bezárták. Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős leköszönő államtitkár az Indexnek fakadt ki. Úgy fogalmazott, hogy Balázsi cégcsoportja nem tudott olyan rosszul és olyan drágán dolgozni, hogy legközelebb ne vele kelljen szerződnie. Azt mondta, Gulyás Gergelynek és Navracsics Tibornak is jelezte, hogy az állami beszerzések túlárazottak. Gulyás a számokat látva ezt elismerte. Változás azonban nem történt. A közbeszerzésekre ugyanis sem Navracsicsnak, sem Gulyásnak nem volt befolyása. Navracsics Tibor a Mandinernek azt mondta, méltánytalannak tartja, hogy miközben elérték, hogy a nagy beruházásokat magyar vállalkozók valósítsák meg, és a haszon Magyarországon maradjon, egyrészt magánvagyonként, azok az emberek, akik ezt számon kérik, korábban nem foglalkoztak azzal, hogy a külföldi nagyvállalatok hány milliárd forintos hasznot vittek ki az országból, és hogyan gazdagodtak meg a tulajdonosaik.
5: Egyetlen pontosítását persze. Április 13-án bent volt az M1-en Magyar Péter. Azért az interjú közül, vagy a felsorolásból azért hagytam ki, mert szerintem egy interjút elsősorban az minősít műfajilag, hogy az azt készítő újságíró hogyan viselkedik. Ez alapján nem tudtam azt a szereplést interjúnak nevezni, de köszönöm Komlódi Gábor vendégünknek, hogy fölhívta erre a figyelmemet. Nekem is vannak dolgok, amik kiesnek. Na maradjunk Balázsi Gyulánál, illetve nevezett annál a pontnál, hogy a Tiborcz Istvánhoz köthető Granit Bank is zárja a számláit. Tehát a Gulyás Ágyú Média szerezte meg azt a dokumentumot, amiben a partnereknek Balázsi Gyula aláírásával kiment egy levél, hogy ezután inkább másik számlára utalják a pénzt, és hát ez még jogilag is felvetett kérdéseket, legalábbis a Gulyás Ágyú Média szerint, mert a Nemzeti Nyomozóiroda, a NAV azt is gondolhatja, hogy azért akar egy másik számlára utaltatni Balázsi Gyula, hogy olyan helyre érkezzenek a pénzek, ami még nem áll a hatóságoknak a felügyelete alatt. Ez megállhat-e?
6: Rám nézel, szerintem igen. Tehát
5: igen,
6: igaz,
5: te vagy jogász.
6: Ez jogilag abszolút aggályos, egy ilyen vagyonkimentési szándék, tehát ez nem kérdés. Ugye, ha valaki megnézi azt az interjút a Kontrollban, amikor bent volt a Balázs Gyula, ugye, ha én jól értettem, előadta ezt persze, hogy mennyire mélységesen, hát nem mondta, hogy megbántod, de szóval, hogy most úgy szeretne viselkedni, mint aki együttműködik az állam. Szerintem háromszor jött szembe vele a villamos, hogy korábbi hasonló esetekre visszatekintsünk. Az első szerintem az volt, amikor Balázsi Gyula, aki lényegében ezt az egész nem tudom más, hogyan fogalmaz, de lélekölő a társadalmi pszichés, morális lelki állapotát az elmúlt 10 évben pusztító kampánynak az egyik legfontosabb eleme volt, és ő pontosan tudta azt, hogy amikor pénzt, paripát, fegyvert költenek arra, hogy nyomják ezt a propagandát, és még így se nyernek, és hogy ennyire nem nyernek, ott nagyon nagy a baj. Szerintem ott neki, ő volt, aki szakmailag szerintem a legjobban tudta, hogy őket most nagyon nem szeretik az emberek. A második az volt szerintem, amikor zárolták, ugye itt azért ő előadta azt a riportban, mint hogyha ha ezeket a kifizetéseket a munkavállalói, 500 munkavállalóról beszélt, hát olyan nincsen, hogy gyanúsnak találna egy bank azt a kifizetést, amikor 500-szor fizetnek esziát, meg fizetést, meg nyugdíjjárulékot, meg nem tudom mit. Itt konkrétan azt tett, hogy egy nagyobb összeg elindult egy számláról, vagy több számlámról egy másikra. Ez volt a gyanús, ez volt ugye, ami pénzmosás gyanúját vetette föl, és ezért zárolták, vagy állították meg ezeket a folyamatokat. És én élek a gyanú perre, hogy a harmadik villamos akkor ott, amikor rájött, hogy, és ezért mondja ott, akkor könnyedzik el a szeme, hogy ugye itt Magyarországon mennyire szeret élni, akkor rájött, hogy körülbelül Csádba, meg esetleg még Szibériában lenne helye, ahol el tudna bújni, és hát kénytelen itthon maradni, és akkor találta ki ezt az egyébként szerintem nagyon béna megoldást, hogy majd akkor átadja a magyar államnak a cégeket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az összes működése, amit most próbál, az egy olyan típusú vergődés, aminél ha én lennék a védője, akkor azt mondanám, hogy most egy picit maradjál csöndben, és most már ne nagyon beszéljél, meg ne nagyon csinálja semmit sem, mert hát ugye, hogy a klasszikus filmben szoktuk hallani, hogy mindent fel lehet használni ellene, és hát ez tényleg így van, hogy amiket most csinál, az nem az előnyére van.
5: Beszéltem Tótváradi Zsolta, aki ezt az interjút készítette a Kontroll.hu-n Balázs Gyulával, aki azt mondta nekem, hogy egyrészt Balázs Gyula eleve az ügyvédjével érkezett, mondjuk. Ez a minimum szerintem, ami ilyenkor azért, tehát ennyire kell, hogy legyen az embernek önvédelmi reflexe. Másfelől pedig, hogy igen, élcelődik azon a sajtó, hogy már oda voltak készítve a zsebkendők meg minden, és azt mondta nekem Zsolt kollégám és barátom, hogy valóban olyan pszichés állapotban volt akkor, hogy ő indokoltnak tartotta ezt. Tehát tényleg nagyon megrendült volt. Hát a villamosok jönnek szembe, és akkor amikor hát, azt annak, meglátja az ember szemtől szembe, akkor ez nyilvánvalóan megrendítő.
7: Annak következmények, vagy legalábbis remélem, hogy lesznek következmények, mert itt a finom kifejezés a bűn, amit elkövetett azokkal a pszichés, és nem elsősorban a pénzügyi, az is, tehát az is azok a túlárazott és egyéb dolgok, de az a társadalomnak az a hogy amikor mennek a gyerekeim, ülnek mögöttem az autóba, és látják a plakátokat, és azt számolják, hogy hány ilyet láttak, hány sorost láttak, hány nem tudom mit láttak, és nagyapa azottan miért van mindig ugyanott? Tehát szellemileg és lelkileg, mentálisan tönkretett, vagy legalábbis lerombolni így a társadalmat, az bűnök sorozata. Ez a legerősebb bűn. Aztán, hogy ezt jó pénzért is csinálta, az meg a második, és nyilván, ha a jog és a megfelelő jogszabályok ezt lehetővé teszik, akkor én azt gondolom, hogy neki lehet sírni, meg lehet mindent bánni, én keresztény ember vagyok, természetesen meg is lehet mindent bocsájtani, de akkor is felelni kell azokért, a dolgokért, amik itt sorozatban történtek éveken keresztül. Kezdve a migráns gyűlölettől, a sorostól, még a bevándorlástól, a Ukrajnán keresztül. Tehát
5: hiányoznak majd persze azok a mondatok, és azok lehet, hogy nem egy interjúban fognak elhangozni, hanem másfajta eljárásokban, hogy honnan, milyen körülmények között jött a megbízás, akár az üzenet, amit közvetíteni kell, miért, kinek volt az a szándék, hogy ezek ilyen túlárazva, ilyen módon kerül, vagy ilyen óriási összegekbe a profitrátát látjuk, hogy a piaci átlagot messze meghaladja, esetleg kellett ebből még valahova továbbítani különböző összegeket, és a többi, és a többi. Tehát én nem gondolom, hogy ez az interjú minden kérdésre válaszolt, viszont nagyon fontos kérdések megnyitott, így is persze nagyon sok minden kiderült belőle.
8: Az egész interjút, meg ezt a jelenséget én úgy jellemezném, hogy ez egy ilyen kísérlet volt arra, hogy ő így kisétáljon a történetből, és akkor, hogy ő ez a történet véget ért, a cégeket átadom, és akkor így mondjuk eltűntem, mert ennek mert már nincs igény ugye a politika részéről annak a szolgáltatásnak, amit ő ugye végzett az elmúlt években is. Itt tényleg itt azt kell hangsúlyozni, hogy ez egy folyamatosan zajlott. Tehát, hogy itt nem arról van szó, persze mindannyian emlékszünk rá, de azért mégis nyomatékosítani, hogy mondjuk a választási kampány időszakában, vagy annak a környékén jelentek meg ilyen plakátok, hanem gyakorlatilag most már nem tudom hány éve ciklusok óta szinte folyamatosan mindig új és újabb ilyen kampányok voltak, és ugye ennek mindig világos volt, hogy két célja van. Egyrészt nyilván a Fidesz politikai üzeneteinek a továbbítása, tehát ilyen értelemben csúnya szóval mondhatjuk az agymosás. A másik pedig, hogy folyamatosan hát etetni azokat a cégeket, amelyek ugye rátapadtak erre a magyar államra, tehát ennek kettős funkciója volt. És hát igen, az ő feladata volt az, hogy a társadalom számára ezeket az újabb és újabb gyűlöletkampányokat, hogy itt szépen fejezze ki magam, így szervírozza, és így átadja nekünk plakátokon, mindenhol, hirdetésekben. Nyilván van ennek egy morális része, amit jogilag nem nagyon lehet megfogni, és nyilván van egy másik része, hogy az egész rendszer pontosan hogy működött, meg túlárazások, egyebek, ez meg majd nyilván az igazságszolgáltatás feladata lesz, hogy ezzel foglalkozzon.
5: Volt egy érdekes gondolatmenete Menczer Tamásnak.
8: Neki több,
5: igen, tehát ebből a szempontból megbízható szállítója nyilvánosságnak. Szóval az volt az ő gondolatmenete, hogy Balázsi Gyula miatt vesztett el a Fidesz a választást. Aztán mondja, hogy ez jelenség is, tehát a Balázsi Gyulák, de Balázsi Gyula miatt most ebből. Így azért arra gondoltam, hogy ha ugyanezek a kampányok, ugyanezen a pénzen, ugyanezen a tartalommal, ugyanekkora időbeli és térbeli terítésben nem Balázsi Gyula cégén keresztül mennek, akkor ezek szerint Menczer Tamás úgy gondolja, hogy megnyerhették volna a választást.
6: Szerintem, hogy itt beszéltük azt, hogy mi lehetett a célja annak, hogy oda ment, most ügyvéddel, hogy ügyvéd nélkül, itt teszem hozzá, hogy azt, hogy egy, jó, mindegy. Tehát az, hogy egy riportra bemenjél, az pont nem kell ügyvéd. Ha előtte fölkészíti, az rendben van, de hogy ott ül mellette és hozza a zsebkendőt, vagy nem, az mindegy, ez az ő dolguk. De hogy a célja mi lehetett annak, hogy ő bement, azt szerintem leginkább, hogyha meg kéne egyszerűen fogalmaznom, az, hogy átkeretezze azt a kérdést a veletek vagy velük kategóriát. Tehát azt akarta ő demonstrálni, hogy innentől én nem vagyok velük. És ez úgy kapcsolódik ahhoz, amit most feltettél kérdést, hogy abból látszik, hogy elképesztő zavar lett az erőbe. Tehát volt, aki azt mondta, hogy őt konkrétan, talán Dajcs Tamás mondta, hogy de elnézést a szereplőket, ha összekeverem, de majdnem mindegy is. Azt hiszem, talán ő volt, aki azt mondta, hogy a Tisza zsarolásának engedett, a Tisza zsarolásának. Akkor volt ez a megfejtés a Menczertől, aki azt mondta, hogy ilyen kvázi nemecsekként, ilyen kisbetűvel írva a Balázsik miatt vesztettük el a választást. Akkor volt olyan megfejtés, hogy itt elkezdődött a leszámolása a Tisza részéről. De aztán például Szatmári Kristóf országgyűlési, most már csak volt országgyűlési képviselő.
5: Az egyik legjobb az övé volt.
6: Azt se tudja, hogy ki ez az ember. Hát életében még nem találkozott.
5: Gigantikus átverés áldozat, igen, vagyunk, igen. Te valami ilyesmit
6: ír. Sose találkozott még ezzel az emberrel, úgyhogy most várom, hogy Szatmári végigvegye mind a 9,5 millió magyart, hogy kikkel nem találkozott még az elmúlt időszakban, de Balázsival biztos, hogy nem. És ezt csak azért gondolom, hogy ilyen fontosnak, mert ez zavarta be tehát arra szerintem nem voltak fölkészülve a Fideszben, hogy lényegében az valamelyik újságcikkben így olvastam, hogy Rogán Antal, akinek még mindig nem lett nagyon bátran kimondani nyelvét a nyilvánosságban, ezt olvastam egy cikkben, az ő hozzá legközelebb álló személy, bizalmas, ez a Balázsi. Ugye beszélgettük itt, hogy rajta keresztül lényegében, mármint a Balázsi cégén keresztül, 1200 milliárd forintot költöttünk mi el adófizetők az elmúlt 10 évben. Elképesztő összeg. Ő maga 92 milliárd forintot vett ki osztalékként a cégeiből. És arról is beszélgettünk itt a szünetben, és szerintem ez zavart be a fideszes, és ezért nem találják a hangot, nem számították, hogy egy ennyire megbízható bázis emberük egyszer csak átmegy a ráadásul. Annak is szimbolikus jelentősége van, hogy a kontrollba megy be, ugye tudjuk, hogy az bizonyos szálon kötődik a Tiszához. Azt, szerintem az, hogy amikor...
5: A kontrollnak a tulajdonos vezetője Magyar Márton.
6: Magyar Péter testvére, így van. Tehát, hogy hogyha belegondolunk abban, hogy ma jött két kutatás, hogy 60% fölött van a lakosság aránya, akik tehát nem is börtönbe, de bírósági tárgyaláson szeretnék látni Orbán Viktort, és nem úgy, mint jogász, később kiválti a praxis és ügyvédkedik, hanem mint vádlottat, akkor szerintem itt eljut azokba a belső körökbe is az a fajta félelem, hogyha ez a fickó bement oda, és ott a tévében ezeket elmondta, akkor majd egy nagy lámpával, amikor szemébe világítanak az ügyészségen, akkor minket fog mondani. Szerintem ez a félelem, és ez emiatt vannak ezek az össze-vissza kommunikációk.
5: Annak a hírnek az alapja, amivel ezt a témát felvezettük, ugye az volt, hogy más banknál lévő számlákra irányítatná át a szerződött partnerektől érkező fizetéseket, vagy bejövő összegeket Balázsi Gyula, a Gulyás Ágyú Média tett közzé, egyébként Balázsi Gyula aláírásával dokumentumot, és ez történetesen a Gránit Bank, amely pedig Tiborcz Istvánnak az érdekeltségébe tartozik, a miniszterelnök vejének az érdekeltségébe tartozik. És ez a bank azt mondta, hogy nem, hát azért nyilván önvédelmi reflexek vannak mindenhol, gondolom, de ez számomra nem feltétlenül csak arra utal, hanem azt jelenti, hogy már nincsenek barátságok. Tehát mindenki megszűntek azok a körülmények között, ahol ezek a fajta egymásra utaltságok léteztek.
7: Szerintem mindenki menekül, mindenki fél, jogos.
5: Megszűntek azok a körülmények között, ahol ezek a fajta egymásra utaltságok

0: a legnagyobb bűnt és a legnagyobb kárt okozta ennek az országnak, az előkerülés megkapja a méltó büntetését. Én ezt várom.
1: Szabolcs?
2: Hát igen, ezt az egész rendszert ugye a politika mozgatta, nyilván a politikáig kell eljutni a felelősségre vonásnak, tehát hogy ez azt gondolom, hogy nem is kérdés, és azt hiszem, hogy egy olyan, hát nem is tudom, milyen szappanoperát látunk már, és ennek még az első epizódjainál tartunk mindösszesen, ami egy nagyon kacifántos és érdekes történet lesz, és lehet, hogy nem is minden esetben értjük, hogy pontosan mi miért történik, de a végén bízom benne, és sőt, biztos is vagyok benne, hogy azért egy egész szép kép fog összeállni ebből az egészből.
1: Most eljárások vannak, nem csak ezzel kapcsolatban vannak eljárások. Más ügyekben is már, vagy például visszaadják az ukránoknak a lefoglalt pénzt és aranyat, dollárt meg eurót, úgyhogy akkor ez alapján, vagy mi volt eddig a jogalap, ami miatt ezt nem adták. Tehát ezek a dolgok úgy történnek, már elindulnak, mondom, jogi eljárások, adóhatósági vizsgálatok, számlákat zárónak, és a többi, és a többi. Úgy, hogy nemhogy még nemzeti vagyon visszaszerzés és védelmi hivatal nincsen, hanem még Orbán Viktor a miniszterelnök, és a miniszteriális felügyelet az összes terület fölött még ugyanazoknak a kezében van, akiknek a kezében volt ezelőtt egy fél évvel.
3: Hát de Balázs, gondoltuk volna egy hónappal ezelőtt, hogy a köztársasági elnök, aki lényegében semmilyen kérdésben nem volt hajlandó megszólalni az elmúlt időben, csak abba a körbe tudott, hogy is mondjam, szerepelni, hogy akkor ő most egy szatyor micsoda vagy nem micsoda. Ez az ember szembe helyezkedik az egyik legfontosabb kérdése, ami egyébként kampányt épített rá, meg az ideológiát a Fidesz arra a hazugságra egyébként, hogy azért lett elkaszálva a gyermekvédelmi törvény, mert egyébként szeretnék átműteni, holott ez nem igaz, ugye, hanem ezt tudjuk mindannyian, hogy a kisebbségi jogok védelme volt az, ami problémát jelentette van a törvényben, és ugye az még utolsó utáni szalmaszálként Orbán Viktor bejelenti, hogy ők ezt nem hajtják végre, mintha ez sokat számítana. Nyilván ez még az a kommunikációs körbe tartozott, amely még lehet, hogy akkor azt gondolt, hogy ez számítani a Fidesz nemzeti stratégiának újraépítésében. Na, de hogy azonnal elhatárolódik tőle a köztársasági elnök, és azt mondja, hogy ilyet nem lehet csinálni, és egy uniós döntést azt végre kell hajtani, hát ezt nem gondoltuk volna egy hónap.
1: Sőt, bocsánat, még annyit ezt mondta, tehát a kormánynak a gyermekvédelmi céljai, azok olyan jogszabályal is megvalósíthatók, amik nem ellentétesek az uniós joggal. Igen, nagyjából igen. Ezt mondta a köztársasági
3: elnök. Így van, és csak azért mondom, hogy teljesen egyetértünk veletek abban, hogy tényleg eljutottunk arra oda, hogy mindenki a saját kis pecsenyét védi. És ott van egy ember, a bankban is, bocsánat, nem feltétlenül a Tiborc, akinek az érdekeltségéhez tartozik a Gránit, hanem akinek ott helyszínen meg kell adni az engedélyt, tehát meg kell nyomni a gombot, vagy alá kell írni egy papírt, és azt mondja, hogy ezek a papírok előkerülnek, meg ezek meg kiderül, hogy ki írt alá, és ezt nem vagyok hajlandó aláírni. Tehát hogy azért ez is előjött.
2: Nyilvánvaló, hogy Orbán Viktornak, a Fidesznek és a NER-nek egy esetre nem volt forgatókönyve, arra nem is nagyon lehet, az, hogyha a politikai ellenfél kétharmados parlamenti felhatalmazást szerez. Ők aztán pontosan tudják, hogy ez micsoda erőt jelent, micsoda lehetőségeket nyit meg, és azt gondolom, hogy ennek a felismerésnek a következményeit látjuk, és itt mindenkinek megvan valamifajta egyéni stratégiája is, hogy próbálja valahogy, hogy próbál elsétálni, hogy próbálja magát valahogy átmenteni, átpozícionálni. Nyilván van olyan szint a politikai felső szféra, ott gyakorlatilag erre nincsen lehetőség.
1: Van egyszer társadalmi elvárás, van egyszer, sőt társadalmi nyomás talán, van egyszer politikai szándék, és van egyszer az a keretrendszer, amit a jog meghatároz. És lehet, hogy ez is egy olyan trilemma, amiből egyszerre csak kettő valósulhat meg, és az kizárja a harmadikat, de hogyha nem is így van, föltétlen, nem biztos, hogy ami jogilag lehetséges, az megfelel a politikai szándéknak és a társadalmi nyomásnak, hogy a társadalmi nyomás olyasmi, amit jogilag nem lehet érvényesíteni, szóval nem rajzolom fel az egész mátrixot, értjük. Milyen lépések várhatók akkor mindezek fényében?
4: Szerintem figyeljünk.
2: Hát én azt hiszem, hogy
4: lesz itt még meglepi. Lesz itt még kiesett csontváz, lesz itt még a dominó.
2: Szóval én nem vagyok jogász, de azt gondolom, hogy ez a kétharmad, ez valóban olyan lehetőségeket nyit meg, amelyekkel, hogyha a politika ügyesen él, akkor nagyon sok messzire el tud jutni, és még hozzá úgy, hogy ha nem lett volna kétharmad, hanem mondjuk egy szűkebb többség van, akkor most nyilván ez egy releváns vita lenne, hogy akkor hogy lehet ezt így megvalósítani. Szerintem most így azért ez ennek ilyen különösebb, nagyon erős jogi akadálya nem lesz, hogy ez a fajta felelősségre vonás, igazságtétel meglegyen. Egyébként pedig nyilvánvalóan ez egy a medián felmérésből is kiindulva, ami egy kicsit engem, ennek a mértéke szintén meg is lep. Tehát hogy azért, hogy a lakosság kétharmada azt mondja, hogy Orbán Viktor felelősségre kell vonni ilyen módon.

0: ez nyilvánvaló, hogy egy politikai kötelezettséget is ró a Tiszapátra, de azért ilyen esetben is nagyon fontos hangsúlyozni, hogy igen, azért a jogállamisághoz ragaszkodni kell. Az is egy érdekes kérdés, hogyha belegondolok a magyar történelemben, még nincs arra példa, hogy egy olyanra van például, hogy ígértek igazságtételt, hogy valami fajta, igen, ezt ugye 90-ben később is, ez nem valósult, meg is lett a politikai következménye, és olyan is volt, amikor ez egyfajta leszámolásba torkolott, de viszont ilyen se volt még, hogy egy ilyen tulajdonképpen egy választási fordalom útján alakuljon át a rendszer, vagy történjen meg egy rendszerváltás.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
2: Azért jöttem, mert hoztam magammal egy dokumentumot. Ez egy közjegyzői okirat, ami egy közérdekű célra történő kötelezettségvállalást jelent. A médiavásárló, a kommunikációs rendezvényszervező és a rendezvénytechnikai cég. Ezek még a legóvatosabb becsléssel is mondjuk egy ilyen 80 milliárd forintnyi értéket képviselnek. Én ebbe az országba születtem, itt éltem, itt van a családom, és úgy érzem, semmi okom arra, hogy bárhova menjek.
3: Ha nincs adott esetben az a választási veresége a Fidesznek, akkor mit tett volna? Ugyanezt megtette volna?
2: Nem tudom.
4: Szóval rövid ajánló volt, ez van fent a Kontrollnak a Facebook oldalán, aztán utána elindult az interjú is, lehet majd szemezgetni, nyilván erről lesz szó az elkövetkezendő napokban. A cégeknek, amelyeket felajánlott az államnak Balázsi Gyula, azt mondja, hogy 100 milliárd forint értékű élő szerződései vannak, van 15 milliárd forint kint lévősége, tehát az készpénz, az be fog jönni, és neki magának, a magántőke alapokban, különböző magántőke alapban, vagy egy magántőke alapban több 10 milliárd forint értékű befektetési jegy van a birtokában, ezt is felajánlja az államnak, ez a zseppénze, tehát ez nem céges vagyon, ez nem megrendelés, ez nem az üzleti tevékenység, ez már az, amit ő meg tudott magának menteni, félretenni nehezebb időkre. Mire vélitek azt, hogy föláll a legnagyobb kommunikációs cég, az állami propagandának az egyik legnagyobb lebonyolítója? Bemegy a kontroll stúdiójába, nyilvánvalóan nem véletlen, nem az Origóhoz ment, és ott tette ezt a felajánlást, hanem a kontroll.hu-n, és azt mondja, hogy tessék, vigyetek mindent.
3: Hát az az igazság, hogy könnyekig meghatottam én is, mint ő. De azt kell, hogy mondjam, hogy én is sírnék a helyébe, hogyha Monte Cristo mellett kéne ülni mi fárába. A börtönbe, tehát sokkal jobban jár, hogyha felajánlja ezt a kárenyítésnek. Tehát egész egyszerűen ezelőtt egy hónap ők még azt számolgatták, hogy az idén is meg lesz a 100 milliárd plusz bevétel. Tehát most nem lesz a könnyekünk meghatva, hogyha a közpénz újra visszanyeri közpénz jellegét. Ez Magyarország büdzséjéből elrabolt vagyon, ez visszajár, és köszönjük szépen, hogy visszaadta. Majd gondolom kap egy oklevelet a Vöröskereszttől.
5: Szerintem meg nem oklevelet fog kapni, tehát én azért nagyon bízom abban, hogy ezzel azért nem lehet megúszni ezt a 16 évben szabadrablás politikát. Egyébként van még azt hiszem 30 milliárd eredménytartalék is a cégben. Igen. Tehát ez valami eszméletlen mennyiség. Én olyan úgy érzem, hogy ők menekülnek, és próbálják tényleg, amit utalt arra, hogy nem akar esetleg külföldön menekülni, de én azt hiszem, hogy ez azért nem lesz elég. És arra számítok, hogy a közeli napokban, hetekben nagyon sok ilyen bűnbánó üzletember fog még elére lépni, és ami szerintem nagyon fontos, hogy számomra ez meglepően gyorsan omlik össze ez a 16 évi fennálló rendszer. Én arra gondoltam, hogy itt komolyabb ellenállás lesz, komolyabb összetartás lesz, de valószínűleg ez a kétharmad akkora sokkot okozott, hogy nem nagyon tudnak és nem nagyon mernek ezzel szembeszállni.
6: Igen, én is azt gondolom, hogy itt egyfajta menekülésről van szó, arról, hogy ebben is látszik az a típusú politikai átrendeződés, ami zajlik az országban, és aminek igazából még csak az elején járunk, és egyetértek, hogy igazából az a meglepő, hogy ennyire gyorsan történnek meg ezek a lépések, hogy ennyire gyorsan mérik fel bizonyos vállalkozók, bizonyos bármilyen fideszes szervezethez köthető szereplők, hogy most lépni kell, és valószínűleg minél hamarabb lépnek, talán annál inkább reménykedhetnek abban, hogy hát talán egy kicsit pozitívabb elbírálás alá esik az, amit ők csináltak. Azért azt is fontos látni, hogy szerintem ez annak is köszönhető, hogy Magyar Péter nem csak a kampányban beszélt arról, hogy lesz elszámoltatás, vagy ugye mindig elmondta, hogy nem ezt a szót használja, de felelősségre vonás, hogy fel fog állni ez a vagyonvédelmi és visszaszerzési hivatal, hanem a választási győzelem óta is kitart ez a kommunikáció, tehát talán amit párral remélhettek, hogy ez inkább egy ilyen kampányfogás, inkább arra kell, hogy tüzelje a szavazókat, hogy valami témát adjon. Nem erről volt szó, nyilván erről is bizonyos szempontból, de ez valami olyan történet, amiben látszik egy nagyon határozott szándék.
4: A választási eredmény őt is kötelezi.
6: Igen, így van, és nyilván a választók ezt várják el, abban nem biztos, hogy ez a egyébként nagyon-nagyon széles és nagyon sokszínű szavazótábor egyetért, hogy hogyan kell ezekben eljárni, ahogy látszott, hogy már abban sem, hogy mondjuk a közmédiában dolgozókat hogyan kell kezelni, vagy hogy hogyan van ott az út előre, itt most sajnálat, vagy harag, mik a megfelelő érzelmek. Tehát az biztos, hogy nagyon sokszínű ez a szavazótábor, és mást várnak Magyar Pétertől és a felálló hatóságoktól, de bizonyos felelősségre vonást, azt, hogy legyenek következmények, abban azért egyetért Magyar Péter szavazótábora, tehát én azt gondolom, hogy ebben biztosan látunk majd lépéseket, a kérdés, hogy miket, és pontosan kikkel kapcsolatban.
4: Most azért volt itt frakcióalakulás, ugye a Fideszről, vagy a frakció névsornak az összeállítása. Orbán Viktor levelet írt a Fidesz tagoknak azzal, hogy az új felállás innentől kezdve az, hogy van egy liberális kormány, és van egy nemzeti elkötelezettségű ellenzék, ebből indulunk ki, egyébként megyünk tovább, újra szervezzük majd a nemzeti oldalt, majd lesz akinek az a dolga, hogy a mozgalmat szervezze, stb. Ez oké, ez a politikának a szintje, és nagyon nem is mondhat mást egy párt. De látszik, hogy itt a gazdasági hátországban, és valószínűleg nem az utolsó Balázsi Gyula ebben a sorban, elhangzik az a mondat, hogy nem gyerekek, vége van. Tehát ez eddig tartott. Lehet politizálni kell, és politizáljon a párt, de maga a szisztéma, ami működött, annak véget, konyec firma.
3: Hát szerintem igazad van, mert amit mondasz, gondolj bele, hogy régen a flipper gépeken, mikor játszottak az emberek a legvégig, mikor elment az utolsó, akkor kiírták, hogy game over. Na most egy páran az ezek közül tudnak olvasni, akik ezeket a pénzeket elvitték a közpénzeket, és rájöttek, hogy tényleg game over van, és 3,3 millió ember mondta azt, hogy legyen elszámoltatás. Most ezt lehet, bárhogy néven nem veszi a gyereket, a 100 napos programban is,
7: És amit a gazdasági miniszter megkérdezett, abban is benne van, hogy felülvizsgálnak egy csomó szerződést. Igazuk van, vizsgálják felül, és rakjanak benne rendet, ez sokáig fog tartani, de ez az elvárás a magyar nemzetnek, ezért volt, ez nem választás volt, ez rendszerváltás volt.
5: És ugye említetted a gazdasági átterjedést, azért a politikában, meg a médiában is elindult ez már, tehát szerintem az, hogy Sólyok államfő tulajdonképpen most életében először szembeszállt a úgynevezett gyermekvédelmi törvényügyében az Orbán kormány döntésével, miszerint nem hajtják végre az Európai Unió Bíróságnak az ítéletet. Ez megint azt mutatja, hogy egy kimondottan nagy repedés jelent meg ezen a falon. Azt is látjuk, hogy a különböző médiumok, akár a köztévé milyen gyorsan állt át, és most már nem hazaárulóként kezelik Magyar Pétert, hanem lassan a haza megmentőjeként. De még ugye említetted ezt, és...
8: Nekem az is elég, ha híreket mondanak. Aztán egyszerűen csak maradjanak a szakma szabályain belül.
5: Tulajdonképpen ez történik, és még egy fontos mondat szerintem még az, hogy viszont tényleg úgy látom, hogy a nagyon sokan ennek ellenére még a Fidesz oldalról nem látják ezt, hogy game over, és pontosan nem tudják, hogy nem mondják meg, hogy ezt miért veszítették el ezt a választást. Még rengeteg az olyan mondat, hogy a fiatalok a drogliberalizáció miatt szavaztak a Tisza pártra, rengeteg ilyen magyarázat van, amelyek ugye nem a lényeget tekintik.
6: Igen, én is egyébként pont csak erre szerettem volna reflektálni, ugye mondtad a kérdésben, hogy hát politizálni lehet, de hát ez politizálásnak sem jó, legalábbis nem előremutató a Fidesz részéről. Tehát, hogyha továbbra is ez a narratíva, ezt próbálják akár belül, akár kívül amúgy előadni, hogy itt akkor most van egy liberális kormány, meg egy nemzeti ellenzék, abból nem lesz újra szerveződés a Fidesznél. Az biztosan nem jelenti ezzel a mértékű vereséggel való szembenézést, és tényleg sem ebből, sem egyébként bármilyen más lépésből, amit a Fidesz vezetőségétől gyakorlatilag a választás óta eltelt időszakban láttunk, az nem arról szól, hogy fel tudták mérni akár szerintem a következményeit ennek a vereségnek, akár az okait.
5: És egy mondat még csak, ugye előbb mondtad azt, hogy ez lehet düh, vagy sajnálom, amit a választók éreznek. Minél tovább tart ez a fel nem ismerés a vereség okainak, annál jelentősebb szerintem a düh, mint sem a sajnálat.
7: Jó, de mint a Balázs mondott, és ennek ez a lényege. Tessék igazat mondani, és tessék híreket mondani. Ezelőtt 3 héttel pénteken, 3,5 hete még azt hazudták az emberek, hogy győzni fogunk, mi nyerünk. Például a német Balázs föltette a 15. negyedik keletbe, hogy a harmadik helyezett a később 50-62%-kal nyerő ember, és a második a DK-sak éppen csak, hogy észrevették, hogy a táblán
8: van. Tehát ez a kampány.
7: Tehát ez volt a kampány, de nem, elhitették az emberek millióival, hogy kézben van, minden rendben van, és ezek csődbe mentek egy 20 perc alatt, amikor meglátták a tényleges eredményeket, és sokot kapott az az ember, akit 16 évig hazugságban tartottak.
8: Szóval, hogyha van a halálcsillag, és akkor azon van az az óriási tányéros nagy sugárfegyver. Ez volt körülbelül a Balázsi féle cégbirodalom a kormányzati előző kor, a fideszes propagandában. Ennek a vezetője áll ki. A többiek azok hogy nézhették ezt? Mert még én is megdöbbenve néztem ezt az interjút, de a többiek hogy nézhették? Akik így úgy kapcsolódnak a NER-hez, vagy annak a gazdasági holdudvarához. Azt mondja ugyanis Balázsi Gyula, hogy nem szólt senkinek arról, hogy ő be fog ballagni egy közjegyzői dokumentummal a kontrollnak.
5: Ahogy az előbb mondom, én biztos, hogy abban ilyen még lesz. Az is biztos, hogy akik ezt látták, és haszonélvezői voltak ennek a NER rendszernek, azok nagyon félnek. Valószínűleg Balázsi Gyulának mondta föl elsőként az idegrendszere a szolgálatot, és azért ment be elsőnek, de valóban egy ember a típus figurája ennek a társaságnak. Én szerintem biztos lesznek még ilyen bűnbánók.
6: Az érdekes szerintem ebben még szempontként, hogy azért persze akár a Orbán patriótán adott interjújában, bár abban kevésbé, de ugye főleg például a Szijjártó interjúban ugye megjelent ez a típusú magyarázat, hogy itt az ő környékükön lévő, de nem politikai felhatalmazással bíró szereplők korrupciója vagy luxizása az, ami kiváltotta ugye a szavazók ellenszenvét, és hozzájárulhatott ehhez a típusú, vagy ehhez a mértékű választási vereséghez. Tehát itt az is érdekes lehet, hogy a belső világukban kik azok, akik úgy érzik, hogy bűnbakká lesznek téve, hogy kicsit feláldozhatóak lettek, és hogy ők hogyan manővereznek.
8: Ugye ez nem áll meg itt ez a történet. Tehát azt kéne feltételeznünk, van egy baráti vállalkozás, hogyha te csinálod meg a kék plakátokat, akkor pár év alatt 100 milliárdossá teszünk téged. Tessék. Tehát, hogy ezt kéne feltételeznünk talán, hogy ez így működött, de nem, könnyen elképzelhető, és most itt nem Balázsi Gyuláról beszélek, most egy típusról vagy egy jelenségről beszélek, azért fölmerül az a gyanú, hogy hát, ha itt voltak visszaosztások, hát, ha itt volt az így megszerzett vagyonnak a valamilyen fajta újraosztása, egyebek. Tehát nem, és nem személy szerint Balázsi Gyula, bárki esetleg a rendszerből, lehet, hogy nem csak annyit tudám, hogy visszaadom a pénzt, még mielőtt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal felállna, hanem még lehet, hogy tudok mondani egy-két dolgot is, mert például nem akarok elköltözni ebből az országból.
7: Hát pontosan, az őszintének tűnt, hogy nem szeretne elköltözni az országból. Nem szeretne a sivatagban élni, Dubajban. Biztos jó egy-két-három hétig, de a harmadik...
8: Az amerikai hétben... luxus ingatlanok is vannak. Tehát
7: lehet, ahol... hogy olyan hamarabb kiadják, mint Dubajból, de ez egy figyelmeztetés volt, hogy egy ekkora volumenű pénzmosó, kiállt, és...
8: Nem, ezt nem mondjuk, ezt nem tudjuk, tehát azért ragaszkodjunk a tényekhez, egyelőre ezt nem, ilyet nem tudjuk.
7: Üzletember, ez sokkal udvariasabbnak tűnik, hogy egy üzletember volt, és állati üzleteket kötött, amit senki nem tudott kötni ugyanebben a... és nem tudott egyetlen egy tendert elnyerni senki se a hirdetésekben. Tehát azt mondjuk, hogy egy ekkora volument visszadobnak csak úgy a pályára, ez egy figyelmeztető jel a többieknek, hogy gyerekek, igyekezzetek, mert utána jön a vagyon visszafelezési hivatal, jönnek az ügyészek, és jönnek a bírák. Most nem Budai Gyulára gondolok, hanem rendes ügyészekre. És amikor ezek elindulnak, akkor végre rend lesz. Tehát nagyon szépen fogalmazhatunk el a dolgot, de a szemünk előtt lopták szét az országot, ha tetszik, ha nem. Most vagy ki mondjuk ezt, vagy nem mondjuk ki, de még egyszer mondom, 3,3 millió ember szeretné a vagyon egy részét visszaszerezni, és tök igazuk van.
8: Ez most így gyorsan megy, tehát hogyha itt egy ilyen első fecskeként tekintünk Balázsi Gyulára, akkor alig várom, hogy holnap is legyen nap, és megnyissam valamelyik portát, hogy hát, ha valaki még
5: és azért
8: felajánl is, jelentősebb összegeket.
5: Azért is fontos, amit mondtál, hogy tényleg úgy tűnik, hogy a kisebb és közepes halak dalolni fognak, és ez a nagy halak számára előbb-utóbb veszélyes lehet. Tehát én, amikor ugye megláttam a választási eredményeket, pont ebben kezdtem el bízni, amikor ugye láttuk azt, hogy elkezdték a darálást, megsemmisítést, hogy azért tényleg lesz egy csomó olyan ember, aki tudja, hogy mi történt, és ők a saját mentelmük miatt valószínűleg el fognak kezdeni beszélni, és még bizonyítani is fogják tudni ezeket a vádakat, amivel egyetértek, hogy tényleg itt azért sok mindent elraboltak.
7: Hát emberileg abszolút érted, tehát gondolj bele, eddig hozzászoktak, hogy magánrepülve Maliburba járnak, hogyha akarnak, meg kaszinozni eljárnak Monakóba, versus előzetes. Hát ez, szerintem ezt senki nem szeretné megélni, tehát sokkal jobban járnak, ha maradnak a szoba konyhába itthon Magyarországon, még mindig jobban járnak, mint hogyha kapnának annyit, mint a Monte Cristo-i fárában.
8: Arról már beszélt Magyar Péter korábban, hogy pendrive-on érkeznek hozzájuk olyan anyagok, amelyekben dokumentumok vannak különböző ilyen nerendbelüli tranzakciókról vagy műveletekről. Hát nem úgy beszélt Magyar Péter, hogy rendben gyerekek, akkor nektek menlevél, hanem mondjuk úgy, hogy szigorúan reagált erre. Szerintetek mi lesz a következmény? Lehetnek-e olyan esetek, amikor az lesz a gyorsabb út a Tisza számára is? Hogyha valamilyen fajta megállapodásokat köt, szabadságot, információért, ennek egyébként számol, egyébként konkrétan a jogrendszeren belül is, a jelenleg hatályos jogrendszeren belül is megvannak erre a mód.
6: Igen, én azt gondolom, hogy ez azért egy jogi kérdés is, miközben nyilván politikai is, és nagy kérdés szerintem pont ezért, hogy mondjuk ennek a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalnak pontosan milyen lesz a jogköre, hogyan fog ez felépülni, hogy fog működni, mert ezek mind olyanok, amik elméletben jól hangozhatnak, aztán nézzük meg, hogy gyakorlatban tényleg hogy működik, hogy ezzel ne éljenek vissza, ez úgy működjön, ahogy kell működnie. Ebben tényleg azért nagyon nagy a mozgástere egy-kétharmados felhatalmazással lévő kormánynak most, és ráadásul egy tényleg ilyen mértékű győzelem után, tehát nagyon fontos, hogy ez tényleg jogszerűen úgy, ahogy annak lennie kell, hajtsák végre, és megtalálják abban a hát középutat, vagy azt az egyensúlyt, ami azért tényleg következményeket mutat fel az országnak, tényleg felelősségre vonja azokat, akiket felelősségre kell vonni, de nem lesznek benne túlkapások, és valahogy úgy zajlik le ez az egész történet, ahogy tényleg azt elvárják ettől a kormánytól a választók, és el kell kerülni, én azt gondolom, annak a látszatát is, hogy itt Magyar Péter kézi vezérlésével történik ez a dolog, és ő választja ki, hogy akkor most kik azok, akik vádalkut köthetnek, kik azok, akik nem. Tehát ez tényleg egy ilyen jogász csapatra kell bízni, és valahogy ennek így kell végbe mennie.
8: Rendőrségre, ügyészségre, bíróságra.
7: De azért biztos, hogy nagyon fontos a jogszerűség, de nagyon egyszerű, erre mindig azt szoktam mondani, hogy ha csak az ügyészeket meg a rendőröket engedik dolgozni, innentől fogva, akkor most ilyen 30-40 évre van munkájuk. Tehát semmi baj, de jogszerű legyen ez biztos. Tehát minden jogszerű, nem pletyka alap, nem haragszom rá. És igen, a vádalkó ez létezik, a jog ismeri a vádalkó fogalmát, aki kevesebbet szeretné ülni, az többet fog beszélni.
5: Csak én azt nem tudom például, hogy azért a 16 év alatt szerintem nagyon sokan elmentek az ügyészségtől, rendőrségtől olyan emberek, akik ezt a szakmát komolyan gondolták, és rengeteg csókos, megbízható ember van ezekben a szervezetekben. Tehát én nagyon bízom benne, hogy sikerül tényleg szakértőként ehhez hozzányúlni, de szerintem vissza kell venni embereket, és szerintem ez egy viszonylag lassú folyamat lesz. Egyébként én is biztos vagyok abban, hogy lesznek vádalkuk, mert csak ilyen módon lehet eljutni az igaziakhoz, akik ezt a rendszert működtették.
7: Én abban hiszek, hogy több a tisztességes ember ebben az országban, mint a tisztességtelen, és rengeteg tisztességes rendőr, tisztességes ügyész és bíró maradt, és tisztességes ember maradt, akinek akit a hány inger kerülgetett már az elmúlt pár esztendőben, és inkább abban bízunk, hogy a normális emberek kezdik vezetni az ország, és a normalitás és a szakma, a szakértelem és a becsület visszatér ebbe az országba. Mindenféle szintre, nem csak a törvényhozásba, és akkor már, amit Magyar Péter ígért, aki 80%-át teljesítette.
8: Van egy érdekes dolog még ebben, már említettük, de ezen szerintem még picit ellamentálható még pár percig Balázs Gyula felajánlásában. Az egyik, amit valamelyikőtök már említette, bocs, mindjárt fölhívjátok rá a figyelmemet, hogy melyikőtök volt, hogy 30 milliárd forint eredménytartalék van a cégekben, ezeket ki lehet venni egyébként, hogyha máshogy döntenek a cégvezetés, vagy akár a közgyűlés, igazgatótanács, bárki, ami a felépítéstől függ, ez kivehető osztalékként, minden további nélkül. Illetve a három magántőke alapban elhelyezett több 10 milliárd forint értékű befektetési jegye. Tehát ez mondjuk összesen mondjuk egy ilyen 50-100 milliárd forint közötti olyan likvid tőke, ami nem majd egyszer bejön, nem majd ezt kifizetik nekem, nem majd lesz megrendelés, és akkor abban, hanem ez már ott van. Tehát ez már ott van a ládikában. Ezt is így visszatolná az államnak. Ez nagyon érdekes. Miközben azt mondja, hogy ő nem követette törvénysértést, és egyelőre nem tudunk semmit, amiért száfolná ezt az állítását.
7: Hát akkor egy igazi úriember, akkor azt kell, hogy mondjam, akkor Csekonicsbáról visszatért az ország.
5: Csak ugye ezt nem hiszük el, tehát ahogy azt sem hiszük el, azt a mondatta szerintem az egész interjút hitelteleníti, amikor megkérdezte tőle a riporter, hogyha hatalomban maradnak, akkor ugyanezt mondaná, és erre azt mondja, hogy nem tudom. Tehát szerintem mi tudjuk, hogy nem mondta volna.
7: A személy, meg a testtartása, minden látszatére, mert nem mondhatja azt, hogy igen. Nagyon fair lett volna azt mondta, hogy semmit nem adtam volna, ha így maradunk tovább. Az lett az igazi fair, de ez egy nagyon nagy lépés. Azért gondoltok bele, hogy mondom, ez 3 hete még az aranyat számolgatta a sarokba, és most vissza kellett adnia nyilvánosan, amit mondtam, mondjuk 100 milliárd készpénzt. Tehát ez azt jelenti, hogy azért ez egy sok bárkinek is. Tehát azért nem irigylem, nem sajnálom, de nem irigylem. De vegyük azt, hogy meglépte ezt a lépést, és ez egy nagyon jó zöld lámpa azoknak, akik holnap reggel, meg holnap után reggel, meg az után reggel, lépjék csak meg, jöjjenek vissza, a bűnbánat az létezik.
5: De én ezt nem hiszem, hogy ez bűnbánat lenne. Tehát a bűnbánat az egészen más lenne.
8: Kell ezt nekünk erkölcsi alapon megítélni, tehát most a dolgot a maga praktikumában, hogyha nézzük, akkor szerintem az is egy látásmód, lehet, hogy erkölcsi alapon is lehet vizsgálni, nem tudom, ebben nem foglalkozni.
5: Én szívesen vizsgálnám erkölcsi alapon is, tehát tényleg annyi fájdalmat okoztak ez alatt, az idő alatt, és emlékszem azokra az interjúkra, ahol Balási Gyula elhajtotta az újságírókat, minden érdeklődőt, és szemmel láthatólag egy nagyon magas lovon ült, és most nagyon furcsa volt, mintha a kékfényben néztem volna, olyan úgy nézett le a földre maga elé.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Spirit FM. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: A leköszönő miniszterelnök levelet írt a digitális polgári köröknek. Ebben azt emelte ki, hogy kulcs szerepet szán a DPK-knak az általa nemzetinek nevezett oldal újjászervezésében. Orbán Viktor elismeri, hogy földrengésszerű vereséget szenvedtek, és azt írta, a Fidesz ellenzékből nem képes megújítani a jobboldalt. Ennek nem a pártból, hanem olyan kisebb-nagyobb klubokból, körökből kell jönnie, ahol hisznek a nemzeti gondolatban. Szerinte az önkény és az akarnokság korszakába lépünk, aminek kezdeti tünete, hogy a Tisza köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megtámadásával eltörölni az alkotmányos garanciákat.
2: A Magyar Hangközben arról írt, hogy első körben, ez zárt körű információ, zárt körben beszélt arról Orbán Viktor, és erről információk jutottak el a Magyar Hanghoz, hogy első körben polgári szalonok szervezésében fog majd indulni a jobboldalnak az ilyetén történő megújítása. Erre sikerült Orbán Viktornak rábeszélni a Navracsics Tibort, hogy ebben vegyen részt, és arról is beszélt a Magyar Hang információi szerint a leköszönő miniszterelnök, hogy tudja, hogy a párt mint politikai brand az már annyira elhasználódott, hogy azon újraépítkezés nem képzelhető el, nem lesz még egyszer sikeres. Hogy mi lesz helyette, az még nem dőlt el. Nagyjából egy évet adtak maguknak arra, hogy nagyjából, hogy rendezzék a soraikat, és arról is beszélt ebben a zárt körben a Magyar Hang információi szerint, tehát Orbán Viktor, hogy könnyen lehet, hogy ezt követően, mivel az ő személye is akadályát jelenti a tovább lépésnek, az ő politikai karrierje majd véget fog érni. Mit gondoltak erről?
3: Hát annyira szomjazzuk a híreket ezzel kapcsolatban a közélet iránt érdeklődő emberek, hogy mégis mi lesz most a Fidesz, hát mégiscsak azért az életünknek egy nagyon szerves része volt, benn volt még a hálószobáinkban is talán a Fidesz, és ezért kíváncsiak vagyunk rá, hogy mi történik velük.
2: Három tök egészséges gyerekem van, úgyhogy tanúsíthatom, hogy nem.
3: Mi történik majd velük, és hát ezért minden ilyen apró kiszivárgott hírre nyilván ráugrik az ember, de hát aztán persze, hogy valójában most Orbán Viktor tényleg a távozását tervezgeti, az egy azért továbbra is erős kérdőjelek mellett értelmezhető csak. Abban viszont biztos igaza van, hogy a Fidesz ellenzékből nem képes megújítani a jobb oldalt. Szerintem a mostani állapotában a Fidesz nem csak ellenzékből lesz megújítani, a Fidesz nagyon semmire sem képes. És azt azért mondom, mert ugye ha egyrészt volt ez a mai medián kutatás, ami egy igen marginális párttá kezd zsugorodni lassan, a Fidesz folyamatosan esik, és szerintem még nincs itt a vége. Ha belegondolunk, hogy lett 2,5 millió szavazó, a világ hát magyar szemmel nézve a világ összes erőforrása rendelkezésükre állt, a világ összes zsarolási potenciálja rendelkezésükre állt, a polgármesterek, a pozíció, tehát minden, és ilyen körülmények között egy saját képükre szabott választási rendszer, a közmédia, a propaganda, stb. Kár ezt most már utólag sorolni. Ennek ellenére, vagy ezzel együtt sikerült ezt az eredményt elérni, nyilván az egy folyamatos zuhanás jelent, tehát nagyon fura lenne, hogyha itt bárminek a megújítására jelenlegi állapotában képes lenne, és hát igen, nagy kérdés az, hogy ezt Orbán Viktorral is kérdéses lenne. Az én tippem egyébként az, hogy van egy ilyen őrült jóslatom, pont azért, mert én is a zavarosba halászok, és összeesküvés elméleteket próbálok gyártani. Szerintem a Fidesz név az, amivel hamarosan le fog majd számolni ez a párt. Egyrészt ugye van már így is egy fura örökség, abban Fiatal Demokraták Szövetségének hívják ezt a pártot.
4: De a Fidesz hűség, hogyha... De
3: igen, a fiatal az már erősen megkérdőjelezhető, ugye a demokratát azt most már egyre többen kérdőjelezik meg, tehát ez valószínűleg így nem igazán állja meg a helyét. Azt hiszem, hogy nem csak a fura a hangzása, hanem most már a lejáratódott, azt hiszem ezen a választáson erősen ez a név. Tehát nagyon sok minden fog most a Fidesz névhez tapadni a közeljövőben, ahogy látjuk ezeket az induló varázsütéssel induló eljárásokat, amire azt hiszem, hogy nem lesznek majd feltétlenül büszkék. Tehát én azt gondolom, hogy megpróbálják majd ezt a nevet lecserélni, talán valami patrióta mozgalom, vagy nem tudom, ilyesmit tudok még elképzelni, amit helyette ki lehet találni. Tehát szerintem ilyen szimbolikus lépések is lesznek, de hát ezek inkább...
2: Ezt majd számlázd ki.
3: Mindenféle rendben, igen.
2: Más, de a branding, is, áron... a branding, főleg a rebranding az egy drága műfő.
3: Most már tudom is, milyen áron lehet kezdeni. De azt hiszem, hogy a kérdés inkább valóban a szervezeti része lesz, és azt akarom csak még ebből ugyanis kihozni, hogy amikor utoljára kikapott a Fidesz, hasonló dolgokon gondolkodtak megoldásként, akkor születtek ugye a polgári körök. De az egy teljesen más terep volt. Az, amit a Fidesz most polgári körökként elképzel magának, az, hogy nincsenek megszervezve a választópolgárok, és akkor lehet neki polgári köröket csinálni. Hát a Tisza-szigetek, azok letarolták már azt hiszem ezt a piacot. Hogyha megnézzük a nagyon erős átfedéssel működő DPK és harcosok klubja csapatokat, azok szintén azért azt hiszem, hogy ezek megtörténtek, hogy ezek milyen eredménnyel, milyen hatékonysággal és milyen rendelkezésre állása vagy létszámmal működtek, azt megláttuk a választási eredményekben. Tehát most egy új dolgot, ugyanezen a receptet újra lefuttatni, teljesen más körülmények között más hozzával, akkor nem fog menni szerintem.
5: Ábris? Ugye ezt hadd tegyek hozzá valamit, mert ez egy nagyon fontos, tulajdonképpen szociológiai nézőpont, amit említesz. Arról van szó, hogy a Fidesz ugye 2002 és 2010 között a társadalmi mobilizációra, akár a politikától független társadalmi mobilizációra akarta szervezni a maga nagy visszatérését, a maga comebackjét. Ugyanez most nem fog működni, mégpedig azért, mert a Fidesz elvesztette a társadalomnak azt a szegmensét, ami szerveződik. És ez egy nagyon fontos aspektusa a következő néhány évnek. A Fidesz egyre jobban a saját választói bázisát egyre jobban összekötötte a társadalomnak azzal a kilátástalanabb helyzetben lévő szegmensével, amelyiknek a spontán szerveződés, mint olyan, nincs benne az élet lehetőségeiben. Egészen egyszerűen azért, mert másról szól az élete, nagyon prózai indokokat lehet itt mondani, a faluban, a zsákfalvakban, stb. Nem jöttek létre azok a terek, azok a közösségi terek, azok az intézmények, azok a helyszínek, ahol össze lehetne gyűlni, lehetne eszmét cserélni. Tehát ezért mondom, hogy ez itt igazából ez egy showműsor, amit most le akarnak nyomni. Ez egy showműsor. Pontosan tudják, hogy a Fidesz soha nem tudja még egyszer megcsinálni azt a nagy visszatérést, amit 2002 után csinált. Ez egy showműsor, ez a megújulásról szóló diskurzus, ami arról szól, hogy egy politikai dimenzióba, egy politikai stratégiai dimenzióba tereljék az egész diskurzust, az egész közéletet, nem pedig abba a bűnügyi, jogi diskurzusba, amiben a közélet ettől függetlenül valószínűleg lesz. Még egy valamit szeretnék mondani, ami nagyon szorosan összekötődik ehhez az aspektushoz, amit most kitárgyaltunk. A Fidesz 2022 óta, a legnagyobb választási győzelme óta önkéntesen és dalolva kinyírta a saját politikai identitását. Mit értek ez alatt? 2022-ben ugye ott hatalmasat nyert, de ott akkor kezdődött ez a háborús diskurzus, ami egy kényszerpályára helyezte a Fidesz önképét. Egy háborús diskurzus, ami alapvetően az ember túlélési ösztönére, a Maslow-piramis aljára lő, és ezzel ez egy bizonyos szimbolikus és pszichológiai kárral kerül össze. Ugye azzal a kockázattal, hogy mindaz az értéktartomány, azok a szimbolikus tartományok, azok a szavak, azok a fogalmak, azok az eszmék, amik az emberi lelket valahogy felemelik, ugye? A Maslow-piramis aljáról felemelik egy közös rituálévá, ugye a nemzet, a haza, stb. Ezt ők elengedték. És ez csak tovább éleszte ezt az egész problémát. Az,
2: milyen értelemben engedték el, mert ezeket a szavakat használják a mai napig, és ezzel különböztetik meg magukat.
5: Azért is használják ennyiszer, mert tulajdonképpen egy már levedlett identitást akarnak kétségbe esetten restaurálni. De ők 2022-ben rátértek erre a kényszerpályára, a háborús diskurzus kiszorított minden emelkedett eszményt, identitást, és ezzel párhuzamosan még az a botorság, amit elkövettek, mert szerintem az Orbán Balázs és a Békés Márton nyírták ki a Fideszt. Ráhelyezték a Fidesznek ezt az önképét erre a nemzetek fölötti, ugye sok kis nemzetállam koalíciójára, ez a harcra, a Make Europe Great Again-re, a Make America Great Again-re, azzal, hogy a megafonosok a kis sapkáikkal ugye repülnek Washingtonba, és az Orbán Viktornak a nemzetközi imázsát a Donald Trump-al kötik össze. Alapvetően félreértették a saját szavazóikat. Elkövették ugyanazt a hibát, amit az ellenzék követett el Magyar Péter előtt, 2024 előtt, amikor azt hitték, hogy ezekben a, hogy mondjam, ebben a nemzetek fölötti technokratikus világképpen, nem tudom, Európáról, jogállamról, mindenféle európai mechanizmusokról, stb. Ez nagyon inspirálni fogja az embereket. Szerintem a Fidesz szavazóját, ahogy engem se, nem inspirálja az, hogy Donald Trump mit gondol Orbán Viktorról.
6: Nagy élvezetben hallgattam, számomra új nézőpontokat adott az, amit elmondtál. Mégis összességében számomra ennek a mostani, nem mondanám megszólalásnak, hát itt kiszivárgott információ, meg a DPK-k számára, tehát mondhatnám, hogy nem nekünk, hanem a nemzeti oldalnak, az általa nemzeti oldalnak nevezett csoportnak küldte ezt az üzenetet Orbán Viktor. Én őszinte örömmel konstatálom azt, hogy egyre kevésbé lesz érdekes, hogy mit mond Orbán Viktor ebben az országban. Főleg akkor, ha ő is maga is azt mondja, hogy úgy érzi, hogy vissza kell vonulnia. De ezért óvatosan mondom, nehogy megzenésítsék, de a kognitív diszonanciának a jeleit vélem felfedezni ebben a megszólalásban. Ugye egyszerre ez a nemzeti oldal még mindig műsoron van, de közben ugye a Haza nem lehet ellenzékben. Majd ha végignézzük ezt a hosszabb levélüzenetet, azért elismeri Orbán Viktor azt, hogy itt végül is nem az ő kínálatukat szavazták meg legtöbben az emberek, tehát majd, hogy nem tesz egy gesztust azok felé, akik többségében másra szavaztak, majd utána rögtön őket ukrajnázza, háború pártizza, Európa pártizza, nem tudom, hogy egyébként utóbbi az mondjuk miért lenne probléma, de nekem a Kübler-Rossz féle ilyen gyászfázisok jutnak eszembe, hogy már talán túl vannak a haragon, vagy a dühön, a tagadáson, most ez az ilyen alkutozás, depresszió még nincs elfogadás státuszában, szerintem teljesen érthető módon is, úgyhogy egy nagy tábor van, és én is azt gondolom, hogy miről beszélünk, amikor Fideszről beszélünk, hát nem egy klasszikus, valamilyen identitással rendelkező párt már ez a választói bázis, írtam is erről egy ilyen tanulmányszerű cikket korábban, hogy nagyon sok ilyen vallási jellegű képződmény jegyeit mutatja ezt, tehát Orbán Viktort, mint egy ilyen vallási vezetőt, vagy mint egy ilyen megkérdőjelezhetetlen tekintélyt követtek azok, akik őrá szavaztak, és az, hogy most már ilyen 23% körülre mérik azt, hogy hányan szavazzanak ma a Fideszre, az azt jelzi, hogy már ebből is kezdenek veszíteni. Én teljesen azt gondolom, hogy leáldozóban van az, amit eddig Fidesznek tudtunk, lehet, hogy majd születni fog valami, és hogy én ne kövessem el azt, amit kért Gulyás Gergely, hogy ne kövessük el. Én például Révész Máriusnak ezt a mostani megszólalását azért üdvözlöm, mert én is azt gondolom, hogy ne kollektíve mondjuk azt, hogy mindenki, aki a Fidesz környékén van, az benne volt és teljesen sáros a buliban. Az, hogy ők miért voltak benne, azzal, amikor elszámolnak, de szerintem vannak olyan politikusok a magát jobb oldalnak, magát nemzeti oldalnak, de ezt hagyjuk meg az ő értelmezésüknek, ember, aki azért még szeretne tenni a hazáért, és fog is tudni.
2: Mit szóltok ahhoz, hogy visszalépett a jelöltségtől Mellétei Barna Márton?
7: Tiszteletben tartom a döntését, nyilván mindenki maga dönti el, hogy milyen szinten kíván bele dolgozni, bedolgozni egy kormány munkájába, de azért én azt gondolom, hogy az, hogy most éppen egy ilyen késő rokoni kapcsolatban, ami nyilván nem kezdetektől fogva volt, van a miniszterelnök úrral, szerintem ez, ha ő jó szakember, akkor semmiféképpen nem jó, mert a jó szakembereket szükség van. Azt gondolom, hogy nem lesz sok jó szakember a Tisza környezetében, és nem nem azért nem lesz, mert nem jó, meg nem szeretnének vállalni emberek munkát, hanem azért, mert ehhez valamilyen gyakorlat is kell, tehát ezekhez a feladatokhoz, akár legyen igazságminiszter, akár legyen egy önkormányokkal foglalkozó miniszter, ahhoz gyakorlatra van szükség. És én, amikor az Antal kormány, ugye én 90 óta benne vagyok ebben a körforgatóban, Antal kormánynál Jeszenszky Gézát megnevezte külügyminiszternek Antal József, ők is okoni kapcsolatban voltak, de senkiben nem merült fel az, hogy nem a legjobban fogja ellátni Jeszenszky Géza.
2: Ez a családi kapcsolatban rokoni alatt,
7: és azt értük, hogy vérség. Ahogy látjuk, Jeszenszky Géza aktív, és azért benne van a külpolitikában szakértőként még ma is.
8: Hát Jeszenszky Géza ugye Antal testvérének a lányának volt a férje. Tehát ilyen módon hasonlóképpen nem vérségi volt a rokoni kapcsolat, mint ahogy most Magyar Péternél sem. Tehát más szakterületen dolgozunk a kollega és én, tehát én nincsen személyes tapasztalatom az ő szaktudásával összefüggésben. Azonban a különböző szakmai fórumokon a kollégák által közvetítettek alapján azt tudom mondani, hogy nagyon nagy elismeréssel volt a szakma az irányával. Tehát azok a kollégák, akik közvetlenül veled együtt dolgoztak, azok mind azt mondták, hogy egy nagyon jól felkészült, széles látókör és egy jó szakmai tudású jogászról van szó. Ahogy szokták mondani, az egyik szemem sír, a másik meg nevet, mert azt gondolom, hogy szerintem nyugodtan maradhatott volna, tehát az én ízlésemnek ez nem volt, csak láttam természetesen a kritikát, akár más ellenzéki párt, vagy korábbi most még ellenzéki pártok, mert bonyolult ezeket igenőtt összerakni, szóval a régi és új ellenzéki pártok szimpatizásai köréből láttam a kritikát, ugye arra nézvést, hogy akkor most ez a haveri mutyi, rutyi, matyi, nem tudom micsodák, de én azt gondolom, hogy az én ízlésemnek ez nem volt sok, ezért mondom, az egyik szemem sír, viszont a másik meg azért örül, mert ez már a második olyan mozzanata ennek az új, még fel sem állt kormánynak, amire én azt gondolom, hogy a normális működésnek az alapjait kell, hogy képezze. Ez nem más, mint az önreflexió. Ugye az egyik volt az oktatási miniszterrel kapcsolatos kritikáknál, amikor ugye egyébként egy újság szellőztette meg azt, hogy a hat közül az egyik kicsoda, és akkor ugye Magyar Péter leült az érdekképviseletekkel, vagy oktatókkal, és beszélt erről, és aztán más lett a miniszterjelölt. Illetve ez a másik helyzet, ahol azt mondják, hogy van egy magasabb cél, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak nekünk, tehát szerintem ezt a április 12-i választásnak az eredményét mindenkinek meg kell értenie. Ez egy történet, valóban nem akarok nagy pátoszokat mondani, ez egy történelmi pillanat volt. Ahogyan a Fidesznek is szembe kell nézni a saját sorsával, a választóknak akár hova szavaztak, szembe kell avval nézni, hogy ez egy nagy kihívás, meg kell adnunk azt a bizalmat ennek a kormánynak legalább 100 napig, ahogy szokták mondani, hogy teljesítsen, és úgy tűnik, hogy ők magukra nézve is azt elfogadták, hogy itt most többről van szó, mint arról, hogy most kinek milyen széke van, és ez nekem nagyon tetszik, hogy egy ilyenfajta gondolkodás van.
2: Szabolcs?
9: Nyilvánvaló ez a döntés nem szakmai döntés volt, hanem egyértelműen politikai, egy támadási felületet akart a kormány, illetve hát az igazságügyminiszter jelölt, ugye, aki ugye hangsúlyozta, hogy részt fog venni a politikai munkában ezután is, tehát a Tisza párt mellett, illetve jól tudom, hogy a parlamentben is
2: parlamenti
9: képviselő lesz, tehát hogy ő nem fog eltűnni, meg szerintem hallani fogunk még róla. Nyilván most mindenki kíváncsi arra, és hát ezt nem tudjuk, hogy ki lesz az igazságügyminiszter jelölt, aki a helyébe lép, ez már nagyon ilyen last minute jelölés lesz akkor, hiszen ugye szombaton már ugye a parlament összeül, és ugye a hétvégén már utóbb következő napomban meghallgatják a miniszterjelölteket. Ezzel együtt azt gondolom, hogy politikailag ez mindenképpen egy bölcs lépés, valóban az ő szakmai kvalitásait egyébként az nem vettem észre, hogy akár a politikai ellenoldal különösebben megkérdőjelezte volna, és én is azt hiszem, hogy persze a Jeszenszky Géza esettel összevetjük, akkor azt is kell mondanom, hogy azért a politika sokat változott azóta. Tehát, hogy most már nem az a helyzet van, hogy azt el lehet várni mondjuk az ellenzéktől, hogy nagyvonalú legyen. Azt gondolom, hogy most egy ilyen esetben akárki lenne az ellenzék, és egy ilyen eset történik, akkor ezt felhasználta volna és támadta volna, és valóban az ő megítélésében mindig közrejátszott volna az, és mindig hozzátették volna azt, hogy egyébként ő milyen kapcsolatban van Magyar Péterrel. Ez nyilván nem egy igazságos dolog, ezt is mondhatjuk, de a politikának vannak ilyen kegyetlen törvényszerűsége, és akkor még hozzátenném, nem elviccelve a dolgot, hogy ugye, ha már a magyar nyelvben ott van ez a sógorkomaság, mint egy ilyen negatív sztereotípia, vagy negatív jelző, akkor nyilván ezt se akarta magára húzni ez a kormány, és akkor még azt megérezném, hogy persze engem sem ez ilyen dolgok zavarnának, tehát belefér ez természetesen. Sokkal nagyobb baj, amit egyébként láttunk például az előző kormánynál, hogy mondjak egy példát, a ugye Szijjártó Péter esetében ott rokoni szálak nem voltak, de azért az valaki a futszal csapatának az bizonyos tagjait rakta be vezető pozíciókba, a külügyminisztériumba, úgyhogy egyébként olyan nagyon szakirányú végzettségük nem volt a többségükben, biztos volt olyan, akinek volt, az sokkal nagyobb problémának tartottam volna, mint ezt a miniszteri kinevezést adott esetben.
2: Igen, a másik oldalról viszont ott van, hogy én nem tudom megítélni azt, hogy a közvéleményben, akár a Tiszát támogató közönségben mekkora, mennyire volt negatív felhangja ennek a jelölésnek, vagy akár annak, hogy Rubovszky Rita neve egyáltalán felmerült oktatási miniszterként, de itt két szóba jöhető, az egyikről konkrétan tudjuk, hogy miniszterjelölt volt, a másikról csak úgy tudjuk, hogy a neve felmerülhetett. Úgy került ki ebből a körből azonnal, hogy még lehetőségük sem volt semmit bizonyítaniuk, megmutatniuk szakmailag, és ennek ellenére, ha úgy tetszik a közvélemény nyomására, és itt nyilván ez alatt most a sajtót, meg a megszólalókat, a látható, hallható megszólalókat értem a közvélemény alatt, korrigált, vagy visszakozott Magyar Péter. Egy esetben biztosan, vagy mellétei Barna Márton biztosan, Rubovszky Ritánál ugye csak úgy tudjuk, hogy ez ebbe a kategóriába esik.
9: Tehát azért azt hangsúlyoznám, hogy ez...
2: Tehát, hogyha ilyen könnyen ki lehet szedni egyébként minisztereket, miniszterjelölteket, később államtitkárokat, bárkit, akkor én értem egyébként a dilemmát, de valahol meg erőt is kell mutatni. Akkor.
9: Szerintem azért a két eset az eltér egymástól, és szerintem most én maradnék az igazságügyi miniszternél. Azért azt hangsúlyoznám, hogy itt azért nem volt kényszerhelyzet. Én azt hiszem egyébként, hogyha Mellitei Banna Márton lett volna az igazságügy miniszter, az mondjuk a Tisza párt támogatottságában semmifajta törést nem okozott volna, és nem ezért, tehát ennek nem ez az üzenete, hogy most egy politikai kényszerhelyzetben egy botrány van, hanem valószínűleg azt akarta aláhúzni, és ugye itt nyilvánvalóan egyeztetett Magyar Péterrel, tehát ez szerepel is a közleményben, hogy ezt ugye megbeszélték, tehát azt akarják aláhúzni, hogy itt egy új fejezet kezdődik, tiszta lap, és ilyen dolog sem rontsa el ezt a, vagy hogy mondjam, ne árnyalja egy picit se ezt a képet. Én a politikai megfontolást értem emögött, és valóban a korrekciós képesség az meg inkább azt gondolom, hogy pozitív a választók felé.
7: Azért azt ne felejtsük el, hogy ezt meg lehetett volna előtte is tenni. Tehát nem feltétlenül kell valakiről már miniszterként vagy miniszterjelöltként beszélni, hogyha ezt nem beszélik ki. És én azt gondolom, és én azzal értek veled egyet, hogy ez egyfajta gyengeséget is jelenthet. Nem biztos, hogy az, senki nem akarok bántani. De ha van egy határozott elképzelésem, hogy én mit szeretnék, akkor én azt végigcsinálom azért, mert jól szeretnék kormányozni. Ez egy nagyon fontos dolog. Én polgármester vagyok 36 éve, és én sokszor ütközöm ilyen kérdésekkel, most nem a rokoni meg, nem a rokoni kapcsolat, hanem az, hogy az én elképzelésem menjen, mert én jól szeretném csinálni. És tudom, hogy ő meg tudja csinálni nekem azt, amit én szeretnék tőle elvárni. És én ezt látom benne, amit megfogalmaztál, hogy egyfajta, hogy ja Istenem, akkor mi lesz? Nem lesz semmi. Csináld jól. Nem csinálod jól, fél év múlva leveszlek a saktábláról.
8: Azért egy fontos szempontot szerintem érdemes ide tenni, és abban értek egyet veled, sok mindenben, de abban különösen, hogy itt tényleg külön kell választani ezt a két miniszteri státuszt, és főleg nem a szakmaiság miatt, hanem a kormányzatba betöltött súlya és szerepe miatt. Ugye a Tisza párt a kampány során lényegében végig az egyik legfontosabb kampányeleme az volt, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy az Európai Unióba beszorult támogatásokat hazahozzák. És ezt most 80-70 vagy 100%-ban fogják tudni azt hazahozni, azt meglátjuk. És különös tekintettel arra, hogy ezeknek hát hogy is mondjam, akár hívjuk mérföldkőnek, de mondjuk kritikai észrevételeknek, vagy akadályoknak, ami miatt ezek az uniós pénzek nem tudtak Magyarországnak, egyik legfontosabb eleme az igazságszolgáltatás volt. És ugye az igazságszolgáltatás reformja, az a bizalomnak a visszaadása, hogy egyáltalán a bírókba, az ügyészekbe, a rendőrökbe, az ügyvédekbe, bárkibe, aki az igazságszolgáltatás részeként tevékenykedik, azokban az emberek újra megbízhassanak, az egy nagyon fontos bizalmi elem Magyarországon is, és az Európai Unióban is. És szerintem itt, hogy egy másik klasszikust idézek, lehet, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Tehát szerintem ez azért kényesebb ez a tárca, mint a többi, mert itt nagyon sok múlik azon, hogy akár még csak a gyanú árnyéka is, hogyha oda vetődik, akkor, és ezt előzték meg. Lehet, hogy nem jól mérték föl első pillanatban, és lehet, hogy most azt mondják, hogy háttérben országgyűlési képviselőként, illetve a pártnak a jogi igazgatójaként meg fogja tenni azt a szakmai hozzáadott értéket, vagyunk a törvényalkotási, vagy az igazságügyi bizottságban tevékenykedve, majd meglátjuk. És egy olyan szakembert tudnak odarakni, akire ilyen szempontból most lehet kritikát megfogalmazni.
2: Van még egy dolog, amely szempontból kulcsfontosságú az igazságügyminiszternek a személye. Nevezetesen az, hogy meghirdetett programja is volt a Tiszának, tehát erre megvan a felhatalmazása, hiszen már a kampányban erről beszélt Magyar Péter, rendszerváltás. Egyszerűen rendszerváltás. Na most az, hogyha rendszerváltásról beszélünk, akkor annak nyilván vannak intézményi alapjai, meg vannak intézményi követelményei, mert hogy az állam mégiscsak az intézményein keresztül működik, tehát az intézményes működésnek az alapját pedig a jogi megalapozottság adja. Tehát, hogy itt rendszerváltásról van szó, ezt lehet persze politikai értelemben is venni, de mondjuk azt kijelenthetjük, hogy az Orbán rendszernek például vége van, hogyha ehhez itt jogi megalapozás lehet persze politikai értelemben is venni, de mondjuk azt kijelenthetjük, hogy az Orbán

0: Igen,
1: hogyha közben együtt ebédel.
0: Maga az a, az a tudat, az, az szerintem nem, nem szerencsés.
2: Nem történt semmi baj, egyébként eldöntötték, tiszteletbe kell tartani természetesen, és a megfelelő helyen meg fogja tenni mindazt, ami a, tudja szolgálni a Tiszának az érdekeit, a kormány érdekeit, és ez a fontos szerintem. És egyébként valóban vannak jó szakemberek, csak kérdés az, hogy igen. Ugye ez bizalmi kérdés is, felkészültség kérdés is, és elképesztő munkabírás kérdés.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
2: Kiemelten fogunk foglalkozni a korrupció kérdésével, az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket azonnal leállítjuk és felülvizsgáljuk. Ezzel párhuzamosan kialakítjuk azokat a kereteket, amelyek biztosítják a közpénzek hatékony felhasználását. Felülvizsgáljuk a vendégmunkások jogi szabályozását, június 1-től felfüggesztjük a vendégmunkások behozatalát. Felülvizsgáljuk a hazánkban működő multiknál fizetett támogatások keretrendszerét, és új együttműködést építünk fel, ami a magyar állampolgároknak, az államnak és a nagy munkáltató cégeknek is egyaránt kedvező. Kialakítjuk a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai KKV-k fejlődését segíti. Emellett pedig nekiállunk a felesleges bürokrácia visszavágásának.
3: És ez csak egy részlet volt, nagyjából a fele annak a videónak, amelyet Kapitány István két nappal ezelőtt tett ki. Arról is beszélt, hogy olyan, mint egy anyahajó a gazdaság, ezt már nagyon sokszor hallottuk természetesen. De van is egy hajózási szakemberünk, tehát azért azzal egy driftet levágni gyorsan nem lehet. Megfontoltan arról beszél Kapitány István, hogy lesznek olyan változások, hogy a következő három napban, tulajdonképpen egy 100 napos gazdasági program alapelveiről volt szó, lesznek olyan változások, amelyek vagy közép- meg hosszú távon fognak beérni, de olyanok is, amelyek már az előttünk álló időszakban, nagyjából negyed évben is érzékelhetők lesznek. És hát különös aktualitást adott itt egy mondatnak a mai Balázs Gyula féle bejelentés, amikor azt mondja, hogy az indokolatlan túlárazott állami szerződéseket, azokat felül fogják vizsgálni. Együtt arról, hogy 100 milliárd forintos megrendelés állománya van a Balázs Gyula féle cégbirodalomnak, ennek egy jelentős része valószínűleg amúgy is olyan állami megbízás, amelyre már nem számíthatna. De most maradjunk annál, amit Kapitány István.
4: Ez mi nagyon jó volt, tehát amúgy is szeretem hajózási példákat. Orbán őrös mindig használta, csak rosszul. Itt most egy olyan embert hallgattunk, aki már látott működő céget. Aki már át tudja tekinteni, mi a feladata. Ez az ember teljesen értelmesen, aki másfél percben, vagy egy perc 50 másodpercben elmondta az összes feladatot, mert most felsorolt azt az 5-öt vagy 6-ot. Ebben van egy nagyon fontos dolog, a nyomozások, a megrendelésekkel.
3: Bocsánat, szabad ne feled. Elmondta azt az összes dolgot, amit minden kormányváltásnál el szoktak mondani.
4: Így van.
3: Bürokráciát csökkenteni, korrupció ellen menni, tehát ezeket betéve tudjuk.
4: Ez az ember meg akarja lépni. Ennek az embernek én most hiszek. Van 100 napja, hogy bebizonyítsa, de hidd el, ez az ember, ez Szenekát olvasta. Szeneka mit mondott? Ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est. Annak, aki nem tudja, milyen irányba akar hajózni, sose fog jó irányba fújni a szél. Ez a pasas tudja, merre szeretne hajózni, ez már volt parancsnok. Egy hajót parancsnok vezessen, aki volt gyakorlata. Tehát a parancsnok úgy kezd, hogy vécét pucol, matróz, kormányos matróz, tisztjelöl, tiszt, parancsnok. És ez a jó sorrend. A fára úgy mászunk föl, hogy alulról megyünk. Akit a helikopter tesz a tetejére, az rossz miniszter. Ez a pasas alulról mászott a fára. És most a fa tetején van, mint miniszter. Ez az ember látott már működőképes gazdasági dolgokat, ezért a gazdasági miniszter. Én bízom benne, hogy ezeket mindéket elkezdi, és ezek felülvizsgálatok, meg a multik, meg az egyebek, a 100 nap alatt megtehető. Ami sokkal nehezebb a gazdaságot beindítani, mert az kell a kis és közepes vállalkozások támogatása.
3: Ezzel kezdi ezt a videót, hogy
4: kell exportipot. Tehát egy csomó dolog kell, amit nem tud, együtt kell, hogy meglépje a pénzügyminiszterrel, az MNB elnökével, ugye monetáris, fiskális politika, gazdaság, logisztika, közlekedés, egy csomó dolog, oktatás, egészségügyi, és ha ezek nagyon-nagyon sokat fognak veszekedni, mert ugye a pénzügyminiszter ezt mindenkinek rácsap a kezére, hogy nem tudok még 100 milliárdot adni, nem adok 100 milliárdot, ülj vissza a helyedre, de előbb-utóbb, ezt Márki-Zay Péternél mondtam annak idején, hiába akarták ellehetetlenítani a gazdálkodását Hódmezővásárhelyen, ha nem lopsz, és ez a pasas nem fog lopni, akkor van 30% tartaléka, mert nincs túlárazva a szerződése. Tehát minden áldott nap 30% plusszal indul minden minisztérium büdzséje.
5: Én azt gondolom, hogy politikai szempontból nézve azért olyan túl sok újdonságot ebben a videóban nem hallottunk. Tehát nagyjából egyébként ő azt mondta el, ami kiderült a TISZA programjából, amit a kampányban is hallottunk, tehát azért olyan nagy áttörés ebben nem volt. Az az igazán nagy kérdés szerintem, hogy a következő 100 napban, 3 hónapban, teljesen mindegy, milyen konkrét eredményeket fog tudni felmutatni. Tehát azt szép elmondani, tényleg ezt azért minden kormányváltásnál meg lehet hallgatni, hogy akkor a KKV-kat segíti majd a következő kormány, de ha 3 hónap múlva itt ülünk és beszélgetünk, akkor tudunk-e valami konkrétumot mondani arról, hogy ez miben jelent meg a kormányzati politikában, és akkor itt nézhetjük még a többi általa felsorolt prioritást, hogy ebben milyen konkrét intézkedéseket tud tenni, amikor már tényleg hivatalba lép és miniszterként tud eljárni. De én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy az egyik fő, hogyha így a szakpolitikákat nézzük, akkor az egyik fő csapásirány, különösen ugye Kapitány Istvánnál, Orbán Anitánál az EU-s pénzek visszahozatala, azért politikai kommunikációs szempontból az, hogy lehet olyan kommunikálni arról, hogy akkor most repülünk ki Brüsszelbe, fontos emberekkel tárgyalunk 7 nappal látéve, hétvégén is akármi. Ezek ugye olyan típusú politikai ügyek, amiket fel lehet mutatni, amiket tényleg egy ilyen könnyen megnyerhető kommunikációs helyzet, és nyilván...
3: Közben ez nem látványpékség, mert ezek a tárgyalások tényleg megtörténnek.
5: Igen, pont ezért ideális, mert összeköti azt a két dolgot, ami fontos, a látványpékség, és azért közben az, hogy ennek van egy nagyon fontos tartalma, és hogyha itt tényleg augusztusig sikerül ezekben megállapodni, és tényleg lesz egy ilyen áttörés, hogy érkeznek uniós pénzek Magyarországra, az biztos, hogy politikailag egy rettenetesen népszerű újdonság lesz.
3: András?
6: Én tulajdonképpen a veletek ellentétben a 7% vagyok, tehát elismerve azt, hogy Kapitány István, én is azt feltétlenül abszolút jó szándékú, és nem azért jött ide, hogy lopjon. Szerintem azért ugye 100 nap, ugye augusztusig már 100 nap eltelik, addig nem fog Európai Uniós pénz jönni. Én szerintem a szervezeti rendszert is át kell alakítani. Ezeknek a szerződésnek az átnyálazása, amiből szerintem több ezer van, ez is időt vesz igénybe. Tehát én arra gondolok, hogy el lehet indulni az alatt a 100 nap alatt jó irányba, de hogy itt 100 napon belül nem lesznek látható valós eredmények, amit említettél, hogy és én most abszolút jó értelemben mondom azt, hogy látványpékség, hogy inkább arra gondolok, hogy tényleg látszik, hogy jó irányba mennek, de az, hogy itt érezhető különbség lesz, abban én nem hiszek, abban viszont én általában nem szoktam nagyon derülátó lenni, viszont hosszú távon itt tényleg arra gondolok, hogy viszont tényleg lesz változás, már csak azért is, mert hogyha nem lopják el a közbeszerzések 15%-át, az 30. tényleg... legyen akkor 15-20-30%, akkor az jelent.
3: Valaki valahol felröhögött, úgy lehet, hogy áhá, lúzerek, 30.
7: Volt az 40.
3: De hogy 30.
4: Jó, abszolút, én megértelek, én maradok a 93-nál, de értemesen meg tudjuk vitatni.
7: Hát így is többségben vagytok.
4: Tehát. Nem vagyok többségben, csak mindenki más a vélemény, mint neked.
7: Igen.
4: És lehet, hogy neked van igazad. De a látványpékség nem elég. Tehát ez a 3,3 millió ember, aki most szavazott, ez fiatal egy része, lendületes, és tényleg megfogja kezdeni, arra, hogy a Szalmon mi a fenét csinált. Nem lesz a Szalmabon, hogy ilyen okos vagyok, olyan okos vagyok, meg is őszültem, én vagyok a legszebb, legokosabb. Nem. 100 napon megkezdik, drága Szalma elvtárs, mit tetszett csinálni? És ők föl fogják tenni a kérdést. Az ezelőtti 20-30-35 évvel ezelőtti korosztály nem tette fel ezt a kérdést, mert elhitte azt, amit te mondasz, hogy egyszer majd mindenkinek jobb lesz, mert a nagymamának is azt mondták a szocializmusnak, hogy kicsit tessék kibírni, és utolérjük Ausztriát. Nagymamának sem volt, nem volt igaz, nálam sem volt igaz, és az unokámnál sem lesz igaz. De azt, hogy itt meg kell indulni, és az EU-s pénzeket igenis meg kell tudni, hiszen mert 34 milliárd dollár van kint,
7: igen, csak ezt
4: nem fogják idadni az összeset. A lengyel példából kiindulva, ugye a lengyeleknek odatolták a pénzt, hogy segítsenek Tuskéknak, de utána ott az elnök egy kicsit beleköpött.
3: Hát itt ez a probléma nincsen.
4: És itt nálunk nem lesz ez a
3: belpolitikai helyzet.
4: Hát nálunk is van ez egy szatyor. Ja. Kétharmad.
3: Nem, ez ilyenek
4: tudom. Előbb-utóbb egy pici része, ha megindul az EU-s pénzeknek, ez kell ahhoz, hogy meglökjék a gazdaságot.
3: És olyan azonnal intézkedés például ígért Kapitány István június 1-től, hogy a harmadik országból érkező munkavállalókat, az úgynevezett vendégmunkásokat, az ő lehetőségeiket, azokat szűkítik.
6: De ezt ugye mindannyian tudjuk, hogy magyar gazdaság nem él meg vendégmunkások nélkül, tehát ez lehet, hogy ez egy népszerű döntés, hogy felfüggeszték a vendégmunkásokat, de rengeteg ismerősöm van autóiparban, más iparágakban, hogyha azt mondják, hogy ha nem lennének ukrán vendégmunkások, meg más nem vendégmunkások, akkor ezek az üzemek már rég nem működnének. Tehát ez egy, lehet, hogy egy népszerű mondás, hogy felfüggesztik.
4: Szerintem nem európaiakra gondolt, csak nem mondta ki.
6: De hogyha azt mondja, hogy vendégmunkás, akkor mindenkire vonatkozik. A másik pedig veled talán vitatkozva, akkor én azt mondom, hogy ha elindulnak a jó dolgok, és én is azt mondom, hogy elindulnak, csak én azt mondom, hogy ilyen gyorsan nem lesz látványos különbség. Szerintem mindannyiunkban lesz annyi türelem, hogy belátjuk, hogy 3 hónap alatt itt nem lehet vérontást csinálni a semmiből.
5: Ilyen szempontból egyébként én is inkább a 7%-hoz tartozom, hogy szerintem 3 hónapon belül nagyon látványos, tényleg kézzelfogható látványos eredményeket a gazdaságban azért nagyon nehéz elérni, és ilyen szempontból neki sokkal nehezebb dolga van, mint akár, nem tudom, uh-huh. a oktatásban, vagy az egészségügyben, ahol nyilván ahhoz, hogy strukturális változások legyenek, hosszú távú strukturális változások, ahhoz sokkal több idő kell, de talán könnyebb, gyors, szimbolikus olyan döntéseket hozni, akár tényleg a tankönyv választástól kezdve, egy csomó mindenben, amilyen...
3: Kamerarendszer leszerelés a kórházban.
5: Igen, ami nyilván az egészségügy problémáit egyáltalán nem oldja meg, de egy olyan tényleg szimbolikus intézkedése annak, vagy egy szimbolikája annak, hogy eddig egyébként egy rendőr felelt az egészségügyért miniszterként, amit könnyű visszafordítani. A gazdaságban szerintem sokkal nehezebb ilyen típusú intézkedéseket hozni, de itt azért a nagy kérdés azért, hogyha most politikai szempontból nézzük, azért az mindig a magyar társadalomnak az ilyen szubjektív érzékelése arról, hogy milyen irányba halad a gazdaság, és hogy pessimistán vagy optimistán látják a jövőt. Ugye az egyik legnagyobb indikátora annak, hogy az Orbán kormány bajban van, már a választások előtt jó pár hónappal, akár 1 évvel, 2 évvel azért az volt, hogy a magyar társadalom többsége nem csak hogy azt mondta, hogy rossz helyzetben van a gazdaság, és ő maga rossz anyagi helyzetben van, hanem hogy nagyon pessimista volt a jövőt illetően, és nem várta azt az Orbán kormánytól, már nem hitte el az Orbán kormányról azt, hogy képes kezelni a gazdaság problémáit. Ez az, ami szerintem sokat fog változni, és még akkor is, hogyha a következő 3 hónap nem tud kézzelfogható növekedést például hozni, hogyha a társadalom egy jelentős része bízik ebben a kormányban olyan szempontból, hogy de majd fog tudni hozni, azzal időt nyer kapitány, és azzal időt nyer a magyar kormány, Magyar Péter kormánya, és van esélyük arra, hogy hosszú távon azért mégiscsak tényleg eredmény.
3: Menjünk tovább, mert nagyon fogy az időnk.
8: A Fidesz-KDNP 2010-ben egy csődközeli helyzetben lévő ország kormányzására vállalkozott. 16 év alatt a magyar gazdaság több mint kétszeresére nőtt. A reálbérek megduplázódtak. Az állami vagyon szintén. Több mint 1 millió ember jutott munkához. Az utolsó negyedéves magyar gazdasági növekedés a második legjobb az Európai Unióban. Ezekhez az eredményekhez 16 év alatt több tucat kormányzati és több száz közigazgatási vezető tisztességesen a magyar emberek érdekében végzett munkája járult hozzá. Erre a teljesítményre mindenki büszke lehet, az ország közös teljesítménye, és különösen büszke lehet a jobb oldal, a nemzeti oldal egésze. Ma mégis azt látjuk, hogy az új hatalom és a vele összefonódott balliberális média arra tesz kísérletet, hogy néhány korrupció gyanút felvető ügy miatt kollektív bűnösséggel bélyegezze meg a nemzeti oldalt.
3: És még arról beszél Gulyás Gergely, hogy a politikai felelősség közös, de a jogi az természetesen nem. Egyrészt megjelenik itt az, hogy van a nemzeti oldal, amely milyen sok jó tétemény tett le a nemzet asztalára, másfelől meg ott van a balliberális média az új hatalommal összefonódva, nem tudom, még nincsen egyébként beiktatva új hatalom, és kollektív bűnösséget szeretne a balliberális média. Hát ezt próbálom értelmezni, de egy picit úgy tűnik, hogy még ilyen feldolgozási szakasz volna.
9: Hát én úgy látom, hogy egy nemzeti egységfront kezd formálódni a Fidesszel szemben. Lehet, hogy Gulyás Gergely most már elhiszi a mediának a méréseit, és látja, hogy a Fidesz talán 23%-on van a biztos pártválasztók között, vagy nem tudom. Tehát egy ponton túl azt gondolom, hogy komikus lesz nemzeti oldalról beszélni, de valóban minden egyes alkalommal, amikor ezt elmondják, ki kell kérnünk magunknak a nemzeti oldalnak, mint fogalomnak a használatát a Fidesz részéről, ezen felül a jobb oldalnak, mint fogalomnak a használatát. Hajlamosak vagyunk még mindig, talán ennek a műsornak, nem tudom, ugye egy kérdést meg fogunk vitatni, amit feltettünk az ATV nézőinek. Ez a kérdés is úgy fogalmaz, ha jól emlékszem, hogy a Fidesz képes lehet-e megújítani ön szerint a jobb oldalt.
3: Ön szerint megjelennek-e új politikai mozgalmak a következő 4 évben, ez a kérdés. kicsit még általánosabb, de persze konkretizáljuk.
9: Akkor volt, ne ragudjatok, van egy ilyen hír azzal kapcsolatban, hogy, hogy az Orbán Viktor azt mondja magáról, hogy ő személyesen nem tudná megújítani, illetve a Fidesz rajta keresztül nem tudná megújítani a magyar jobboldali politikai életet. Ez nem jobboldal. A magyar politikai élet mindez idáig nem a jobboldal és a baloldal kategóriáin keresztül volt megközelítendő. Alapvetően a Tiszában egy nagyon divers, nagyon eklektikus választói koalíció, választói közösség, baloldaltól jobboldalig, keresztény konzervatívoktól, nemzeti radikálisokon át, európaiakig és szocialistákig jött létre egy közös igazságtudat révén, egy közös alkotmányos és erkölcsi igazságtudat révén, egy maffia állammal szemben. Tehát én szeretnék arra egyébként a független stúdiók véleményformálóit is felkérni, hogy
3: ne... Te is nyomod ezt a kollektívan megbélyegző, kollektív bűnösnek tartó balliberál, hatalommal összefonódott balliberális szöveg. Hát ezt ilyennek, vagy ezt a fajta felfogást, ezt Gulyás Gergely eként apostrofálta, vagy eként definiálta.
9: Hát nem tudom, engem Gulyás Gergely például bizonyára nehezen nevezhetne, nem tudom, balliberálisnak, de minden balliberálissal közösséget vállalok abban, hogy ez a maffia állam benne adott esetben Gulyás Gergelyel el legyen számoltatva. Tehát én, hogy mondjam, ami érdekel engem, az, hogy megformálódjon, az egy erkölcsi és alkotmányozó közösség, aminek vannak közös konszenzusai azt illetően, hogy hogyan lehet civilizált módon az országban politikát csinálni. És a Fidesz, illetve az a maffia szervezet, ami a Fidesz mögé bújik, az most azon kapja magát, hogy bizony ezek a fajta, hát nem tudom, Ferenc Orsolyán, Cserpalkovics Andráson, akár Szatmári Kristófon keresztül megfogalmazott igények, hogy ők most bizony nagyon elgondolkodjanak abban, hogy azon, hogy a választási kampányban mit csináltanak rosszul, hát ezek, hogy mondjam, nem lesznek alkalmasak arra, hogy a Fidesz mint pártot megvédjék. Szerintem érdemes arról beszélni, hogy miért dől be ilyen elképesztő erővel a Fidesz a választások után, pontosan azért, mert ez nem egy párt. Ez egy bűnszervezetnek a háttere, az infrastruktúra.
3: Ezt egy politikai értékelésként azt elfogadom, egyébként nyilván jogilag nem írja le, vagy ez a jogi eljárásban részvevő hatóság dolga lesz, hogyha ki lehet ezt mondani, akkor ezt ilyen módon kimondja. Arról is beszél, ugye, vagy arról beszél itt tulajdonképpen Gulyás Gergely, az is kimaradt ebből az indulatból, egyszerűen rövidítettünk, de elmondjuk most, hogy a Fidesz mindenkit meg fog védeni, akivel szemben koncepciós eljárások indulnak.
10: Hát, igen, bár nem tudom, milyen eszközel és milyen erővel, a politikai felelősség közös, a jog viszont egyéni. Most már több emberről beszéltünk, meg hallottunk itt, aki Balási Gyula ügyében megnyilatkozott, még senki sem volt az, aki mellette állt ki. Ez szerintem mindenképpen rossz hír neki, hogy itt mindenki azt mondja, hogy ki a fene ez, ártott a közösségünknek, a jogi felelősség az övé, stb.
3: Mentszer szerint miatt dugták el a választást.
10: Igen, tehát hogy nem tudom, tehát barátokat aztán nem sikerült újakat szereznie most Balási Gyulának. Másrészt pedig Gulyás Gergely egy újabb ember akkor a sorban a fideszesek és a kormánytagok, kormány közeliek körében, akik minden nap látták ezeket a plakátokat, olvasták az újságot, látták a hirdetéseket. Ez szerintük rendben volt az üzenet, rendben volt a kivitelezési forma, és rendben volt az ár, de erről fogalmuk se volt, hogy ez hogy működik. Ami nagyon-nagyon furcsa, hogy akkor ki lehetett vajon az, aki erről bármit tudott, mert senki sem. Nem tudták, ki csinálja ezt, nem tudták, miből csinálja ezt, akkor úgy látszik, nem tudták, mennyiért csinálja ezt. Látták, minden frankó, jók az üzenetek, terjednek a hírek, látom a plakátokat, minden stimmel, és az ég egyet a világon senki nem tudta, hogy miből, vagy hogyan, vagy ezt ki csinálja, ez egy ilyen misztikus valamiként lenghette ezt körül, ahhoz képest, hogy nem tudom hány száz újságcikket olvastam csak én erről a témáról az elmúlt években.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, feliratkozzatok a YouTube csatornámra, hogy a Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugye ezen a néven vagyok megtalálható. A Premier League pedig már nagyon a véghajrához közeledik, ebben pedig a Premier League oszlopos tagja Vály Bence lesz a segítségemre. Szia Bence, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Hello, nagyon szívesen, örülök.
1: És hát azért írtam ki itt csapatokat, tematikákat, de így összegezve, ha így rá kell nézni erre a szezonra, ugye 3 forduló van még hátra, mennyire tetszett itt az előzetes elvárásokhoz képest, így amit gondolunk a Premier League-ről, mit gondolunk erről az idei szezonról?
2: Hát azért nehéz, vagy nem tudom, nem annyira jó válaszom van erre most így pillanatnyilag, mert az egész szezont végig írta az, hogy igazából mindenki elégedetlenkedik azzal, hogy milyen foci van a Premier League-ben, hogy nem jók a rangadók, hogy csak a pontrugás gól, hogy mennek felfelé a labdák, hogy igazából nincsenek mezőnyből gólok, ugye erről szólt nagyjából ez a mostani szezon, hogyha egy össze kéne foglalni. Ennél azért szerintem sokkal izgalmasabb volt, még hogyha lehet is, hogy az elmúlt 10 évben nem most volt a legszórakoztatóbb a futballnak a minősége, de nagyon izgalmas kis, meg középcsapatok voltak, óriási sztorik vannak, negatívak is, pozitívak is, azért a Spursnek a belsése azért az nagyon masszív jelen pillanatban, már lehet, hogy végül majd meg fogják úszni, top csapatoknál is a Liverpoolnak a bajnoki címvédése az ugye nagyon-nagyon gyengén sikerült a nagy nyarat követően, a Manchester City Arsenal bajnoki harc az még mindig tart, úgyhogy azért szerintem ilyen szempontból izgalmas volt, de reméljük, hogy azért a mezőnyjátéknak a minősége talán nőni fog majd a következő években.
1: Meg talán, amit el lehet róla mondani, és abszolút pozitív jel reggel, hogy kaotikus az egész helyzet, nem? Tehát, hogy annyira kiszámíthatatlan, és egyszerűen nagyjából most az Arzát meg a Cityt mondhatnánk, hogy őket azért beírhatjuk, de hát láthatjuk, hogy ők is folyamatosan botlanak, az Arzán és a Wolves ellen 0-2-ről, vagy 2-0-2-s előnyről beigszel, a Cityt is láthattuk, hogy most az Everton ellen előnyről úgy, hogy élethalál meccs volt, tehát hogy egyszerűen nincsenek meg azok a meccsek, amit te fixálsz, azért, hogy kimenne, jelent, hogy na itt most biztos ez lesz a végeredmény.
2: És ugye mindig is ez volt a Premier League-nek a legnagyobb ereje. A BL alapszakasz után, ahonnan végül ugye sikerült mindenkinek tovább jutnia, akkor a 8 döntőre hirtelen megfogyatkoztak az angol csapatok a Bajnokok Ligájában, és ott ugye óriási nevetgélés volt ezen azok által, akik annyira nem kedvelik a Premier League-et, vagy valamelyik másik országnak a focia áll hozzájuk közelebb, és azért mégiscsak az van, hogy igazából jó esély van arra, hogy az összes európai kupasorozatban lesz Premier League csapat, és szerintem ez sokkal kevésbé izgalmas az Arsenal miatt, és sokkal inkább izgalmasabb amiatt, hogy az Aston Villa, a Nottingham Forest, a Crystal Palace, a Nottingham Forest, ami mostanra tudta például hétfőn a Chelsea ellen kb. Biztosítani a bentmaradását, az a Crystal Palace, aminek most már hetek óta a bajnokiainak gyakorlatilag nincsen semmi tétje, ezek a csapatok ott tudnak lenni európai kupa döntőkben, és végig tudtak menetelni itt Európában. Európában. Ami arra rálukodik többek között, hogy a Premier League mennyire kompetitív bajnokság. Én soha nem szoktam azt mondani, hogy ez a legjobb bajnokság, mindig azt szoktam mondani, hogy a legkompetitívebb. Pont amiatt, amit mondasz, mert igazából a legrosszabb csapatok is tele vannak minőségi játékosokkal, tele vannak olyan játékosokkal, akiket adott esetben más bajnokságoknak a jó csapataiból tudtak elhozni, és úgy lesznek kulcsjátékosaik, ez pedig azért nyilván egyértelműen a Premier League pénzügyi fölényének az eredménye, úgyhogy ezt szerintem ennek sok köze van ahhoz, hogy miért nem jó nézni a mérkőzéseket, mert még a legkisebb csapatok is közelebb vannak a legjobb csapataihoz a Premier League-nek, mint mondjuk a La Liga legrosszabb csapatai a La Liga legjobb csapataihoz, de ettől függetlenül azért szerintem jó futballistákat lehet megnézni egy két középcsapatnak a meccsén is, ami meg azért mégiscsak a PL erejéről árulkodik.
1: Igen, de a ponton, amikor legutóbb itt volt itt, akkor néztem meg, hogy a tök utolsó Wolves-nak a játékos kerete, megnéztem a többi topligához képest így értékben, és mindegyik további topbajnokságban bőven top 10-es lenne az az érték, tehát valahol hatodik, azt hiszem a németeknél volt hatodik, spanyoloknál 8-9, tehát tényleg bődületes ez a pénz, amit beletolnak itt a Premier League-ben. Azt azért gyorsan elmondom a nézőknek, hallgatóknak, hogy jelenleg május 7-e van, tehát ebben a pillanatban még nem tudjuk, hogy az Aston Villa Nottingham 2-esből kijátsza a döntőt, illetve hogy a Crystal Palace 3-1-es előnyét végig tudja vinni. Ezért fogalmazott Bence még így, hogy nem tudjuk, hogy ott lesznek a döntőbe, de azért jó eséllyel minden kupasorozatban látni fogunk angol részvevőt, és azért abban így belegondol, hogy a Nottingham bejutna a döntőbe, hogy az utóbbi két éve Európa Liga döntőjében nem ugyan angol csapat volt, de bent maradásért küzdő Premier League csapat volt, azért az is mutatja, hogy itt nem a top csapatok érnek mindig oda, és így is odaérnek, hogy Európa Liga döntőt játszanak.
2: Tehát akármennyire szürreálisan hangzik, vagy hogyha valaki nem követi ezeket a csapatokat, azért szerintem, hogyha másra nem lehet rá csimpaszkodni így évként, azért mégiscsak az van, hogy tavaly például a Wolverhamptonból, ami idén halálkönnyen esett ki, az Aitnurit elvitte a Manchester City, Matheus Cunhát igazolta a Manchester United, a Nottingham Forest, ami ugye tényleg ugyanúgy a kiesés ellen küzdött nagyon hosszú ideig, Elliot Anderson ilyen 80-100 milliós árért van pletykálva egy csomó csapathoz, Morgan Gibbs-White rengeteg top csapatba ugyanúgy beleférne, és még rajtuk kívül is vannak bőven olyan játékosok, akiknek ennél lesz majd följebb, mint a Nottingham Forest, a West Ham United, hogyha kiesnének most ugye jelen pillanatban a adás felvételünknek a pillanatában, ők, még a kiesők már nem a Tottenham Hotspur, a West Hamből is lesz legalább kettő, de lehet, hogy 3-4 olyan játékos, aki el fog menni sokkal jobb csapatokba. Azért ez tényleg nagyon kevés bajnok elmondható, hogy ez így megtörténik egy-egy olyan csapatnál, ami hirtelen beesik, és tényleg ettől annyira kompetitív a Premier League.
1: Azt, hogy az edzőkeringben ekkora fluktuáció van, és ekkora játékos vagy edzőmozgás, az szerinted ennek is köszönhető picit, hogy egyrésztről pénzügyileg megengedhetjük magunknak, hogy folyamatosan cserélgetjük az edzőket, másrésztről ugye az elvárások is, amiért jóval nagyobbak a csapatoknál, vagy a csapatokon. Itt kigyűjtöttem, megnéztem, hogy a 2006-7-es szezon óta egyetlen egyszer fordult elő, hogy 8-nál kevesebb edzőcsere történt egy éven belül, akkor, ha jól emlékszem, 5 darab volt. Idén 9-nél tartunk. Egyrésztről ez erről mi a véleményed, másrésztről meg szerinted az év végén mennyivel fog nőni ez a szám?
2: Tehát, hogy lesz-e még valakit, akit mondjuk kirúgnak a szezon végeztével? Hát így, hogy mondjuk Scott Parkert már menesztették a Burnley-től, így nem vagyok benne biztos, hogy lesz még valaki, aki esetleg... Most már szerintem ő sem fog távozni, azon én is gondolkodtam hosszú ideig, meg szerintem jogos is volt azon elgondolkodni, hogy őt ott kellett tartani a Newcastle kispadján, de jelen pillanatban a hírek alapján szerintem ott egy ilyen nyugvópontra jutott a Newcastle-es helyzet, szóval szerintem nőni már nem fog, de idén azért amellett, hogy nagyon sok kirúgott edző is volt, szerintem azért nagyon feltűnő az egész, mert hogy nevetséges dolgok voltak, tehát hogy az edzőkeringőt, amit mondtál, azt tényleg úgy kell érteni, hogy egymás helyét cserélgették a csapatok, tehát ennek azért mégiscsak a csimboraszója az volt, hogy a Nuno Espirito Santo, aki a Nottingham Forest-tel ment egy óriási a tavalyi szezonban, ő azóta már idén a West Ham United-nek a kispadjáról próbálta megakadályozni hozni, hogy a Nottingham Forestben maradjon. Vitor Pereira meg, aki a tavalyi szezonban megmentette a Wolverhamptont az utolsó hónapokban, ő most már éppen a Nottingham Forestet mentette meg, megjutott Európai Kupába, és akkor még ebbe az egészbe Sondás is nagyon szépen belemászott az idei szezonban, tehát hogy ezek a össze-vissza Csereberék, Ács Postecoglou is volt edző az idén a Premier League-ben a Nottingham Forestnél szintén, tehát hogy ezek azért nyilván annak is az eredményei, hogy megtehetik, annak is az eredménye, hogy mindenki ott akar maradni a mézes csupornál, és a Premier League-nek a pénzét azt ott akarja tartani, és hogyha azt látja, hogy óriási veszélyben van egy tulajdonos, akkor hirtelen az edzőt a legkönnyebb megváltoztatni, mert játékos nem tudsz eladni februárban, meg márciusban, meg azért szerintem ez nagyon masszívan inkompetens vezetőségeknek is az eredménye. Tehát a Nottingham Forestnek nagyon jó játékosai vannak, erre borzasztó sok pénzt ráköltöttek, de azért mondjuk Evangelos Marinakis, aki az ő elnökük, hát biztosan nem róla mintáznám, hogy hogyan kell egy futballklubot vezetni. A SM United sem tudja évek óta eldönteni, hogy milyen keretet szeretne, meg milyen játékosokat, meg milyen focit szeretnének játszani, tehát hogy ezek mind olyan dolgok, hogy kapkodnak, és akkor nyilván mindig az edzőt a legkönnyebb kirúgni.
1: Arról mi a véleményed egyébként, hogy legalábbis ez szubjektív véleményem, nem néztem ennek úgy utoljára, csak már ez a témánk, hogy ha megfigyeltem itt azért ez az NB1-es edzőkeringű vonal, úgymond, tehát a Roy Hudsonok valahogy mindig előbukkannak, meg a David Moyesok, és azért itt az innovációkat nagyon ritkán látunk, tehát az Iraolákat, meg a Hörzelerek, azért ritkán látunk, hogy ilyen edzőket, vagy a Glasnerek, hogy ilyen edzők bejönnek kívülről, hanem inkább, hogy megfigyeltem, főleg ha bentmaradásért küzdett csapat, akkor mindig olyan edzőt ültetnek oda, aki 50-60-70 éves benne van már a Premier League ligájában 10-15-20 éve. Ezzel te mennyire értesz egyetel? Szerinted azért, amikor bentmaradásért küzd valaki, vagy edző probléma van, akkor szezon közben egyszerűbb egy ilyen minden hájjal megkent rutinos edzőt idehozni, mint kockáztatni egy 30-35 éves ígéretesebb, de jóval tapasztalatlanabb edzőt?
2: Alapvetően be tud jönni mindegyik, attól függ, milyen játékosaid vannak, meg milyen kereted van. Az egy nagyon természetes dolog szerintem, hogy alapvetően ezekre az ilyen megmentőkre másznak rá ezek a klubok, és őket próbálják kinevezni. Azért a Premier League környékén itt az elmúlt években lett jó néhány ilyen alak, és Roy Hodgson azért most már ő a Championship-be lett kinevezve, és a visszavonulását elővezetve harmadszorra visszahívva a nyugdíjból, de Vitor erre abszolút ilyen lett a tavalyi Wolverhamptonos szezon
1: követően. Szilva is ilyen volt azért az utóbbi években, talán Marco Silva.
2: És Nuno Espirito Santo az, aki még szerintem abszolút ez lett, azért ő neki volt a Wolves-szal jó szezonja, de azóta már inkább ez a megmentő ember lett, de ebbe is bele lehet bukni, tehát hogy a Tottenhamnek a példája, meg ugye pont ennek az ellenkezője, a Igor Tudor ugyanilyen, csak ő nem a Premier League-ben, hanem európai szinten ilyen beugró megmentő csávó lett, és ő vele borzasztóan teljesítettek, aztán kineveztek most egy olyan edzőt, Roberto De Zerbit, aki maga abszolút rendszerben hisz, nagyon jól azonosítható futballja van, és azt próbálja most kisebb fajta pragmatikus változtatásokkal valahogyan meghonosítani a Spursnél, megpróbálja bentartani őket, aztán majd utána ezt a focit meg fogja valósítani a kerettel.
1: Ugye itt a Nottinghamet meg a Spurs-et már említettük érintőlegesen, viszont ha megnézzük itt az utóbbi 5-3 meccsét ennek a két csapatnak, akkor ugye kigyűjtöttem itt a Nottingham az utolsó 5 meccsen a legtöbb pontot gyűjtött, ugye 13-mal az utolsó 3 meccset nézve a Spurs pedig forszásányban a harmadik legtöbb pontot gyűjtötte, tehát elkezdtek most azért jól szerepelni. Hozzátéve, hogy megnéztem XG-ben, viszont ez a két csapat az utolsó 5 meccsen a 10., illetve a 18. Tehát összességében ez hívjuk jó forma időzítésnek, jól sikerült edzőcserének, vagy ebbe azért piszok nagy mázli is van, hogy ilyen forma jött össze pont akkor, amikor nagyon kellett nekik.
2: Hívjuk küzdelemnek, mert ezen a szezonnak ezen részén, aki hallgatott bármikor is líkadást, azt tudja, hogy mi nagyon elemzős oldalról nézzük a focit, meg nagyon analitikusan, rengeteg statisztikával, tehát szerintem borzasztó fontosak megérteni a csapatnak a működését, rendeket, és ehhez használni az alapozó mutatókat, mint például a várató gólmutató. De a szezonnak ezen részében helyzetekre már semmit nem adnak. Gólokra adnak, meg győzelmekre adnak pontokat, és azok a csapatok, amik kiesés ellen küzdenek, ők hozhatnak jó meccset, ha nem sikerül megnyerni, és közben meg, hogyha sikerül megkapaszkodni és bent maradni, az sokkal többet ér, mint hogyha lett volna egyébként egy jó teljesítmény. Tehát a Spursnél azért most már nagyjából a középpályáról mindenki elfogyott, aki futballozni tudna, és De Zerbi is ahhoz képest, hogy ő mindig a középen passzoljuk fel a labdát, húzzuk magunkra a nyomást, akkor terület jön a védelem mögött, és akkor abba bele lehet indulni. Hát ehhez képest azért sokkal több hosszú passzal játszanak, sokkal többet próbálnak második labdákat megnyerni, mert erre vannak meg. Ő is úgy van, hogy úgy fogunk pontot szerezni, ahogy csak tudunk. Ha azért küzdeni, kaparni kell az utolsó percekig tartani az eredményt, akkor azt fogjuk csinálni, mert bent kell valahogy maradni.
1: Igen, azt is kigyűjtöttem, megnéztem, hogy az utolsó három meccsen majdnem 2,5-rel kevesebb volt az XG-jük, mint a valós góljuk. Tehát, hogy tényleg nem beszéltünk arról, hogy nagyon sikeres, vagy nagyon jó, vagy épp hogy sikeres, de nem valami látványos focival rukkoltak elő, és itt még gyűjtöttem, meg nézegettem statisztikákat, hogy ezt a Spurs most letakarjuk a nevet, nekem ilyen régi idők, nem tudom, Stoke City-je jut eszembe itt a statisztikákat nézve, hogy harmadik legtöbb pontrúgás gól, legtöbb tackle a sikerességét nézve, ugye legtöbb piros lap, sárga lapokban is ott vannak a top 3-ban, meg szabálytalanságban mindenben ott vannak top 3-at, hát ez egy nagyon brusztoló, nagyon küzdő csapat. Ezt hosszú távon szerinted jól fog nézni, vagy így fog kinézni a Spurs, hogy azért De Zerbitől nem ezt szoktuk meg elsősorban, és azért jövőre nulla pontról indulva, amikor nem az életért fog küzdeni ez a csapat, akkor nem ezt fogjuk látni majd jó eséllyel.
2: Ugye ehhez előbb bent kell maradni, ez az első lépés, és hogyha ez mondjuk sikerül a Spursnek, akkor nem ezt fogjuk látni. Tehát ez azért így egy teljes szezon mintáján sokkal inkább Thomas Franknak az eredménye például, meg persze annak, hogy milyen játékosaik vannak. Hát ezen a középpályán egészséges olyan játékos, aki tudna effektív futballozni, passzolni nyomás alatt, progresszív játékot hozni, előre juttatni a labdát, hát ilyen nincsen gyakorlatilag. Tehát a Conor Gallagher lett idehozva januárban, aki egy elképesztő, sokat melózó, nagyon sok szerelést, párharcot megnyerő, brusztolós játékos, de ő sem az, aki nyomás alatt jó. James Maddison lenne az, Kulusevski lenne az, hogyha ők játszottak volna, most már Maddison így visszatért az utolsó pillanataira a szezonnak, de hát ő nem volt elérhető ugyanúgy. Xavi Simonsnak nagyon rossz meccse volt, tehát én nem tudom elképzelni, hogy De Zerbi ezt szeretné csinálni, és ezt fogja csinálni a következő szezonban, de ahhoz, hogy mondjuk ne ezt kelljem, ahhoz új játékosokat is kell hozni, megváltoztatni kell majd a kezdőn.
1: Hosszú távon mi a realitás ennek a csapatnak? Mert azért itt kettő szenáriót látok magam előtt, hogy vagy elmennek ebbe a Newcastle-s vonalból, sokáig top 4 környéke, aztán nagyon lesüllyedünk, majd újra egyszer talán vissza, vagy azért vissza fognak kerülni a tabella elejére, és egyértelmű, hogy a nemzetközi kupáért fognak menni, ha most sikerül a bentmaradás, te melyik szenáriót látod reálisabbnak?
2: Borzasztó érdekes a Spurs helyzete. Ha kiestek volna, az egy olyan példanélküli esemény lett volna, vagy ha kiesnének, mert ugye tényleg, tehát nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy még abszolút nem biztosított a bentmaradás. Szóval, ha kiesnének, az teljesen példanélküli lenne ahhoz képest, hogy ők mennyire kiemelkedő bevételekkel rendelkeznek európai szinten, nem csak a Premier League-ben, európai szinten is ez egy óriási bevétellel rendelkező klub, hogy milyen sokat költenek, fizetésekre mennyit költenek az átigazolási piacon, milyen eredményeik voltak az elmúlt években, és milyen játékosaik vannak. Emiatt a Championship-ben szürreális lett volna őket nézni, meg hogy kiment volna el, kimaradt volna itt, mekkora fizetési keretük lett volna, sikerül-e visszajutni egyből, de ezeknek a problémáknak egy nagyon nagy szelete ugyanúgy megmarad akkor is, hogyha sikerül bent maradni. Mert Xavi Simonsnak most van egy nagyon komoly súlyos sérülése, James Maddison fölépül, de azért ő mindig is egy sérülékeny játékos volt, nem tudjuk mennyit fog tudni játszani. Kulusevskiről meg azért olyan hírek jönnek, tehát hogy már szét volt injekciózva többféle ilyen alternatív eljárásmóddal, hogy hát ha úgy sikerült meggyógyítani és játékra alkalmas állapotba hozni, úgysem sikerült. Ezek a játékosok nagyon komoly pénzösszeget emésztenek föl, úgyhogy egyébként szükségre lenne rájuk a pályán. Tehát a Spursnek a következő szezonban is, amellett, hogy fognak elmenni játékosok, fognak hozni játékosokat, egy csomó pénze az orvosi szobában fog ülni, és azért ez szerintem nagyon erősen korlátozza azt, hogy rövid távon mekkorát lehet javítani, vissza lehet érni, mert vannak azért jó játékosok bőven ebben a keretben, oda, hogy mondjuk ilyen Európa Liga, Konferencia Liga helyekért lehet küzdeni szerintem, de mondjuk azért azt elég magabiztosan ki tudnám jelenteni, hogy a BR indulással egy ideig nem kell álmodozni ennek a csapatnak, mert ahhoz túl sok dolog van a kerettel.
1: Én is ezt tartom reálisabb szenáriónak, hogy bent maradnak, és hogy inkább felfelé fognak tendálni, de ha tegyük fel, nem fog jól kijönni ez az utolsó három forduló, bár azt nézem, hogy most a veszem az Arzánra játszik, a Tatanában fogadja a Leeds United, tehát jó esélyel akár az utolsó két forduló 4 ponttal is mehetnek, de tegyük fel, hogy ki fog esni a Tatanám. Mekkora a szétrobbanás lehet itt, vagy mennyire látjuk azt, hogy azért megpróbálnak mindenkit itt tartani, akit csak lehet, azt az egy évet valahogy kibírjuk, és egyből visszajutunk, vagy látjuk azt, hogy visszamenjünk, ne Newcastle hasonlítsam őket, ha nem lesz belőlük egy Nottingham vagy Leeds, és akár elvesznek ott a sülyeztőbe.
2: Jó kérdés. Ugye most a Leicester City az kiesett a harmadosztályba a Championship-be úgy, hogy ráadásul volt nekik a pénzügyeik miatt egy pontlevonásuk is, és pont amiatt egyébként a Leicester kiesése is egy szürreális dolog volt, nem olyan mértékben, mint a Spurs-é lenne, de hogy ők is egy jóval jobb minőségű kerettel rendelkező csapat voltak, és nem voltak annyira rosszak, amikor ők kiestek végül, de utána ugye kimarad, kit tudsz megtartani, aki itt marad, annak mekkora a fizetése, próbálsz visszajutni, ezért a Championship-ben is sokat fogsz költeni, és ha nem sikerül, nem jön össze, akkor meg utána nagyon nehéz ezzel pénzügyileg mit kezdeni. Amúgy nagyon sok Championship csapat van így ezzel, hogy ők minden tétet feltolnak a Premier League bejutásra, rengeteget költenek, nem jön be, és utána óriási blama és hosszú éveknek a szenvedése ennek az eredménye. Szóval azért van egy ilyen szenárió a Spursnél is, de hogy kimaradna itt ebben a keretben, hát azért nem hiszem, hogy Mickey van de Ven, meg Cristiano Romero világbajnokként, Dominic Solanki egy egészséges jó Premier League csatárként, és akkor sorolhatnám még itt a Paris Saint-Germain kölcsönjátékos Kolomuánit, a másfél éve még Bayern Münchenben játszó Matisztelt, tehát ezek a játékosok nem fognak az angol másodosztályba lemenni, de nyilván nem is tudnának mindenkit elengedni, meg nem is akarnának mindenkit elengedni, szóval aki biztos itt maradna, kezd környékéről is, de azért egy nagyon-nagyon masszív elvándorlás lenne ebből a keretből akkor.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Vályi Bencével.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sport Pub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk, továbbra is Bence a vendégem. És folytassuk egy másik csapattal, viszont mielőtt róluk beszélnénk, annyi intim kérdés, hagyd kérdezzek meg tőled, Bence, hogy otthon a parafatábla a házadban az hol található, mert ugye a legutóbbi líkadásban, vagy valamelyik líkadásban kiderült, hogy te ezt a Chelsea-s Conteos sztorit nagyon rajta ülsz ezen a vonaton, és nagyon elhiszed. Összességében ott azért Pitték nem úgy fogadták talán, hogy nem voltad a közös nevező.
2: Nem

0: éppen fogalmazok. Rá.
1: Igen, igen, ők nem ülnek ezen a vonaton, hogy úgy fogalmazzak, ezen a hype vonaton, de még mindig kitartasz már lett? Te vagy hogy látod ezt a sztorit egyébként? Külsősként is érdekes a sztori egyébként, nagyon jó, de így szakmailag mélyebb rásva, tényleg van realitása annak a videónak egyébként? Tehát abban tényleg van bőven ráció?
0: Abban én abszolút nem vicceltem, hogy szerintem valamiféle részigazság egész biztos van benne. Hogy mi a részigazság, azt ugye soha nem fogjuk megtudni, csak hogy nagyon röviden vázolva, van egy ilyen összeesküvés elmélet a Chelsea kapcsán, Joe Shields, ő az egyik sportszakmai vezetőjük, és ő neki az akadémiára, a Chelsea akadémiára az elmúlt években viszonylag sok olyan kollégá érkezett meg korábbról, akivel a pályafutással a korábbi szakaszában együtt dolgoztak, kiemelten a Kinetic Academy nevű intézményben, ahol nehezebb sorsú vagy akadémiákra nem odaférő gyerekeknek próbálnak lehetőséget adni. És én azért láttam valamiféle rációt ebben az egész sztoriban, hogy azok az edzők, például Callum McFarlane, aki most az átmeneti vezető edzője a Chelsea-nek, illetve a jelenleg az U21-es és az U18-as csapatnak a vezető edzői, hogy ők azért nem feltétlen azért kerültek oda az akadémiára, mert ők a lehető legjobb elérhető szakemberek voltak, hanem mert mondjuk lehet, hogy vannak kompetenciáik, és mellette ismerősei voltak, meg együtt dolgoztak Joe Shields-el. Amire ugye például Mark Sósmárk azt mondta, és szerintem jogosan, tehát hogy nyilván kapcsolatok vannak a top futballban, minden szakmában vannak, ezzel szerintem semmi baj nincsen, de Cobham, a Chelsea-nek az akadémiája, az egy egészen elképesztően magas minőségben és magas szinten működő intézmény volt éveken keresztül. Hát még most is vannak olyan játékosok, akik éppen most lépnek be a Prime-jukba, és egyébként meg Chelsea neveltek, tehát hogy Mark Gehi például, aki most januárban igazolt a Manchester City-be a Palace-ból, és egyértelmű kezdő játékosa lett a bajnoki címek küzdő City-nek, ő is egy Chelsea nevelésű játékos, csak elment végül ettől a csapattól. Számtalan Premier League játékos van, aki onnan érkezett, és ahhoz képest, amikor a Blue Q, a jelenlegi tulajdonosi köre a Chelsea-nek átvette ezt a klubot, ahhoz képest nagyon sok szakember távozott, de kulcspozícióból, korosztályoknak az éléről, szakmai irányítóként, gyakorlatilag az elmúlt 4 évben ez az akadémia teljesen át lett alakítva, és teljesen más emberek vezetik. Amit én nagyon nehezen tudok saját magamnak megindokolni, mert hogy semmi oka nem volt azon kívül, hogy ők az előző rezsimnek, meg tulajdonosi körnek voltak az emberei, csak hát hogyha egyébként jó munkát végeznek, ez nem tudom, nem valami közintézmény, vagy nem valami politikához kötődő valami, hanem egy futballklub. Itt, hogyha valaki jól végzi a dolgát, akkor miért ne lehetne ott hagyni a helyén azért, mert mondjuk mások érkeztek a tulajdonosi körbe. Szóval én emiatt azért szerintem valamiféle igazság van ebben, de majd remélem, hogy néhány év múlva kiderül erről valami. Vagy legyenek jó szakemberek ezek, és nem tudom, legyen az, hogy Callum McFarlane egy elképesztő jó edző lesz majd hosszú távon, és
1: eddig
0: akkor...
1: Eddig
0: igen. Egyébként szerintem voltak neki jó meccservei, meg nem egy, tehát hogy abszolút nem szeretném azt inszinuálni, hogy ő egy teljesen alkalmatlan valaki csoda, csak nagyon fiatal, egyiküknek sincsen meg a 3 emberből, aki itt a főszereplőjának, az összeesküvés elméletnek a prolicense, és mégis ott vannak, és fontos szerepkörben vannak a Chelsea utánpótlásában.
1: Meg azért Márknak az érvelése teljesen jó volt, tehát nem tudtam volna én sem vitatkozni vele, csak ha ezt levetítjük, mit tudom én, a Kazinc Barcikára, vagy a Tiszakicskére, akkor azt mondom, hogy tök helytálló, ott nyilván benne van, hogy ez az érvelés, meg hogy ez benne van, hogy tényleg a haverokat hívom oda, de egy Chelsea-nél, ahol a világ pénze van, ott azért a szakma fölé ne helyezzük már ezt a nepotizmust, tehát hogy összességében nekem ezért nem volt, ha igazad is van a Márk érvelésének, én meg azt nem szeretném elni, hogy a Chelsea-nél tényleg, hogy haveri alap döntsön a szakmaiságnál, amikor azt nézzük, hogy az utóbbi 3 évben több mint 1 milliárd eurót elköltöttek csak játékosokra, akkor meg tényleg azt várná le az ember, hogy legalább az edzőstábra is belefordítsák.
0: Meg hogyha ez egy olyan klub lett volna, aminek az akadémiája évek óta képtelen lett volna igazán jó Premier League játékos nevelni, vagy bárkit, aki megérkezhetett volna a felnőtt keretbe, akkor azt mondanám, hogy oké, rendben, tehát hogy cseréljük ki az embereket, akkor próbáljuk meg egy másfajta irányjal. Ha van egy olyan döntéshozó nálunk, aki ismer olyat, akire rámeri bízni ezt az intézményt, akkor hajrá. De hát Cobham nem ez volt. Tehát az egy kifejezetten jó utánpótlás képző hely, és én nekem tényleg ez a legnagyobb bajom ezzel, és ezért gondolkodtatott el nagyon ez az egész összeesküvés elmélet, mert egyszerűen nem tudom megindokolni ilyen puszta emberi kapcsolatokon kívül, hogy miért kellett ezt a cserét végrehajtani az elmúlt években.
1: Igen, a szakmaiságot azért nehéz benne látni. Fogunk itt edzőkről is beszélni azért a Chelsea-nél, de itt Paul Winstanley és Lawrence Stewartnak a nevét mennyire kell megemlíteni, mert azért tényleg az, hogy az utóbbi három évben 1 milliárd eurót elköltenek, és arról beszélünk, hogy 9. helyen állnak, hogy folyamatos edzőcserék vannak, hogy messze vannak a nemzetközi kupaindulástól, hogy összességében ez mennyire, vagy mikor kéne őket ezért számon kérni, vagy kirúgni?
0: Van ez a városi legenda, hogy 5 sportigazgatója van a Chelsea-nek, ez nem igaz, 2 van, ők az említett úri emberek, az összes többi szereplő másfajta részfeladattal rendelkezik, Joe Shields is alapvetően a klubon belüli játékos nevelésért, az utánpótlás játékosok és a felnőtt csapat közötti átmenetért, kölcsönjátékosokért, tehát hogy
1: igen, ő ilyesmiért. Igen, még Fellows láttam talán feltüntetve, amikor megnéztem itt a Steffet hivatalosan, tehát azt hiszem 3-at írtak be hivatalosan mi Sports Direct.
0: De hogy effektív az első csapatnak sportigazgatóként Winstanley és Stewart az, akik dolgoznak. Én szerintem azért értelmetlen őket bármiért számon kérni, mert hogy ők azt a klubmodellt csinálják, amit a Chelsea-nek a tulajdonosai szeretnének. Tehát őnekik nem valami saját elképesztő, önálló szakmai víziójuk van, és azért hozták oda, mert nem tudom, a tulajdonosoknak fogalmuk nincsen, hogy mit akarnak a klubbal csinálni, csak azt szeretnék, hogy jól működjön, és akkor valaki oldja meg. Nem. Hát ők azt csinálják, amit a Blue Co. szeretne megvalósítani ennél a klubnál. Ezért mondom én azt, hogy szerintem semmi értelme igazából őket számon kérni, meg semmi értelme őket lecserélni, mert úgyis csak olyan érkezne, aki ugyanazt folytatná, mint amit szeretnének a tulajdonosok. Akkor lesz valami változás a kiválasztásban, a klubmodell működésében, hogyha a tulajdonosok úgy döntenek, hogy máshogy szeretnék csinálni. És most ebben van ilyen nagy ígérgetés, meg nagy szánombánom, hogy most akkor hát látjuk, hogy ez nem működik, meg ez a szezon nagyon balul sikerült, úgyhogy akkor változtassunk. Én ezt szeretném megvárni, amíg majd megtörténik, meg kíváncsi vagyok, hogy milyen formában fog. Ez egy ilyen running gag nálunk a league-ben, hogy én nagy Chelsea ellenes lennék, abszolút nem vagyok az. Tehát, hogy a leg 100%-ig tudom szívvel mondani az összes Chelsea szurkolónak, hogy semmi bajom a klubbal. A tulajdonosaikkal van a bajom, mert szerintem annak a klubmodellnek, ami a Chelsea-nél van, semmi értelme sportszakmai szempontból, és igazából pénzügyileg sem nagyon látom, hogy mi az értelme, tehát, hogy mindig ilyen szegleteket kiválasztanak kommentekben is, hogy annak, hát egyébként, hogyha úgy lenne, akkor lenne értelme, csak például ezen a nyáron lehet, hogy azért kell majd kulcsjátékost, például Enzo Fernandezt értékesíteni, mert az elmúlt években előre el lett költve egy csomó összeg olyan fiatal játékosok, akik vagy soha nem fognak pályára lépni a Chelsea-ben, vagy a Strasbourgban parkolnak, vagy csak azért lettek idehozva, hogy valahogyan őket tovább lehessen értékesíteni, egy picit többért azért, mert elvileg Chelsea játékosok voltak, és akkor lehet görgetni folyamatosan ezt így csinálni, és mivel mindig van bevétel, mindig lehet kiadni. Csak amikor nem jön össze a Bajnokok Ligája, onnan nem jön be a pénz, amikor már így is rekordmennyiségű veszteséget termelsz, akkor eljön az a pillanat, amikor úgy kell a sportszakmai szempontokkal teljesen ellentétesen játékost értékesíteni, hogy azzal te nem vagy előrébb, és akkor majd lehet, nem tudom, reménykedni abban, hogy majd jövőre az Essugó, aki semmit nem játszott idén, mert megsérült, jobb lesz, hogy a Giovanni Quenda, aki a Sportingból érkezik ehhez a csapathoz ezen a nyáron, de már rég meg lett vásárolva, ő majd jobb szélső lesz, mint a Garnacho volt, vagy a Gittens volt, csak ezek mind-mind olyan dolgok, amik így abszolút nem garantáltak, tehát hogy nem egy kész játékos, akit vásároltál, és ő tudja, hogy jó lesz, hanem várhatsz, hogy majd megnézzük, hogy mennyire válik be, meg megnézzük, hogy hova fog érni.
1: Hát igen, azért te is elég sűrűn hozol a leak-adásokba ilyen major sportos hasonlatokat, tehát Jerry Jones-nak a neve ugrik be itt legelőször a Chelsea mintáját nézve. Összességében akkor itt lehet óriási edzőkeringő, meg játékosváltás, amíg a vezetőség így elhozza, addig így mélyen menő szakmai elemzésekbe kár belemenni szerinted? Tehát egyértelműen, ami nem változtatta a tulajdonosi kör a hozzáállásán, addig itt baj lesz a Chelsea-nél?
0: Hát most baj, ugye azért mégiscsak nyertek egy klubvilágbajnosságot, nyertek egy konferencialigát, tavaly összejött a BL indulás, tehát hogy azért ahhoz messze túl minőségi a Chelsea kerete, hogy azt mondjam, hogy hát nyilván jövőre is ugyanez lesz, majd megismétlődik ez. Nem, főleg, hogyha mondjuk nem fognak indulni Európában, amire a bajnokság alapján egyre nagyobb esély van, meg az FA kupában nyilván bejuthatnak az Európa Ligába, akkor, hogyha nem lesz plusz terhelés, akkor meg főképpen esélyes a BL indulásra a Chelsea. Csak igazából ennek a modellnek pont az az eredménye, hogy olyan nagyon durván nem fogsz bezuhanni, tehát hogy az nem fog megtörténni veled, mint a Tottenhammel, de nem látom ebben a formában, hogy mikor kerülne a bajnoki címnek a reális közelébe a Chelsea, hogyha a tulajdonosok nem fognak változtatni.
1: Edzői frontra még így lezárva a Chelsea szegmens, mit gondolsz? Tehát egyrészt jövőre, vagy következő szezonban kivel kéne kivágni, másrésztről Maresca-nak a menesztését mennyire bánhatják így utólag, mert azért nekem a legmegdöbbentőbb adat, hogy ugye tudjuk, hogy 5 vagy 6 meccse, ugye az utolsó 6 meccsen egy gólt rúgtak talán, mert megnéztem utolsó 5 meccsen 15. XG-ben, és ehhez képest mindig nekik van a legtöbb XG az idei Premier League-ben. Uh-huh. Tehát így összességében azért, amit Maresca-tól láttunk, azt hiányoztat a Chelsea-nek, vagy még így visszagondolva, és ez egy jó döntésnek tűnt akkor.
0: Egy, ami az elmúlt hetekben van, az egy teljes kamuflás, tehát, hogy közel nem ennyire rossz a Chelsea, mint amilyen eredményeik vannak, sokkal több helyzetük volt, mégsem sikerült berúgni, annyira nem védekeztek rosszul, mint ahány gólt kaptak, tehát, hogy azért ebből szerintem nem kell kiindulni, akár a FA Kupa döntőre, akár a következő szezonra vonatkozólag. Viszont már ez ugye érdekes, mert megmagyarázni meglehetett, hogy miért menesztették őt alapvetően, az ugye nem a teljesítmény miatt volt, hanem a vezetőséggel nem tudta folytatni a munkát, már nyáron is panaszkodott, hogy miért nem kap középhátvédet Levi Colvin sérülését követően, folyamatosan pengette azokat a húrokat, hogy te kéne nekem, tapasztalt játékos, aki ott a karrierjének a csúcsán van, akit be tudok tenni, egyből fog tudni teljesíteni a Premier League-ben, ne csak fiatalokat hozzunk, és Enzo Maresca-ról szerintem lehet elmondani pozitívumokat vezetőedzőként, de az ő személyisége vezetők irányába azért nem egy nagyon könnyen kezelhető sztori. Ezért én értem, hogy őt miért rúgták ki, de utólag visszatekintve hát azt tudom mondani, hogy lehet, hogy mondjuk megérte volna az 1-2-3 tapasztalt játékos, hogy már ezt kell megnyugodjon és itt maradjon ennél a klubnál, mert valószínű sokkal előrébb lennének ennek a szezonnak a végén, és nem csak a jelenre vonatkozólag, hanem a jövőre is.
1: Menjünk át Anglia legmagyarosabb klubjára, ugye a Liverpoolra. Azzal, hogy meglett a BL hely, Slot megnyugodhat? Ugye azt mondtad itt a műsor legelején még, hogy nem vársz nagyon edzőváltást, akkor gondolom ebbe kerik meg Slot is benne van, hogy szerinted maradni fognak. Összességében nyilván nem végzett rossz munkás Slot, de leginkább itt Xabi Alonso neve miatt merült fel mindig az ő menesztése szerintem. Szakmailag, ha levesszük azt, hogy milyen opció lehet itt Xabi Alonso, azért Slot megérdemli szerinted, hogy maradjon még egy évet legalább?
0: Borzasztó nehéz kérdés, nagyon sokat beszéltünk a szezon során erről. Vannak indokok az elküldés mellett is, meg az itt marasztalás mellett is. És most ez egy dolog, hogy tavaly mégiscsak bajnok lett ezzel a csapattal, Jamie Carragher például úgy érvelt, hogy mégiscsak kapja meg a lehetőséget, hogy javítsa ki ezt a mostani szezont, mert ennyivel talán tartozik a klub neki, vagy egymásnak tartoznak inkább, az egy jobb megfogalmazás. De szakmailag is szerintem szólnak mellette indokok, mert ez a jelenlegi Liverpool keret kiegyensúlyozatlan volt, nehezen összeilleszhető volt, a támadó sorban az előző nyáron azért nagyon sikerült túltolni az átigazolásukat, és ennek eredményeképpen csúnya problémákba beleszaladni az idei szezonban, hogyha ezeket nyáron ki lehet javítani, és kap egy könnyebben összeilleszthető, kiegyensúlyozottabb keretet, akkor azért én el tudom hinni azt, hogy megint akár a bajnoki címért mennének, mert annyi tehetség bőven van ebben a csapatban, és ugye a League-nél nekünk egy ilyen óriási szólamunk, és nagyon sokszor elmondjuk, hogy az eredményekre a legnagyobb hatással az van, hogy milyen játékosaid és milyen játékos kereted van, nem a vezetőedző. Hogyha kellő minőségű a kereted, akkor azzal is lehet bajnoki címet nyerni, és hogyha a Liverpool össze tud tenni egy ilyen minőségi és összeillő keretet, akkor én azt gondolom, hogy Arne Slottal is lehet bajnoki címért küzdeni. De mellette azért mondjuk a labda nélküli játék az, hogy mennyire elveszett az intenzitás, hogy az ő hozzáállása, hogy mindig plusz egy ember tart a védősorban, emiatt letámadásban mindig egyel kevesebben vannak, amit intenzitással kell pótolni, ami, hogyha nincsen benne a csapatban, akkor egyértelműen el lehet belőle csúszni, és zicsereket tud kapni bele a Liverpool. Tehát ez meg egy olyan dolog, amit most már második éve nézünk, amin én szerintem ő nem fog változtatni, meg nem akar változtatni, ami olyan dolog, amire azt lehet mondani, hogy hát köszönjük szépen, mi ezzel így nem tudunk tovább menni, mert a Premier League jelenlegi helyzetében, a jelenlegi taktikai térképen ez nem áll egy olyan nagyon jó helyen, és próbáljuk meg Xabi Alonsoval. Úgyhogy én Slottal kapcsolatban mindig nehezen nyilvánítottam véleményt, mert igazából ezt is meg tudom érvelni, azt is meg tudom érvelni, és azt is értem, hogyha a Liverpool azt fogja mondani, hogy inkább higgyünk a stabilitásban, hogyha megvan a BL indulása, az ugye a bare minimum, a legminimálisabb elvárás volt ezzel a kerettel szemben, meg csapattal szemben, az megvan, akkor próbáljuk meg, és hogyha úgysem lesz változás, hogy ezt a nyarat megcsináltuk, akkor utána váltsunk edzőt, de közben meg egyébként én maximálisan értem a szurkolóknak az elégedetlenségét is, mert azért ez egy nagyon-nagyon kellemetlen, nehéz szezon volt a Liverpool számára, meg a Liverpool szurkolóinak számára.
1: Persze, meg azért az edzőknek az a kifogás mindig ott van a tartsolyban, hogy a rengeteg sérült, és itt ez tényleg talán nem is kifogásnak mondható, hanem abszolút realitás, hogy gyakorlatilag egy kezdő csapatnyi sérültje van még jelenleg is Hárneslottnak, úgyhogy összességében, ha megnézzük a Liverpoolnak a nyarát, mennyire kell változtatni ezen a kereten. Ha visszajönnek a sérültek, és egy egészséges kerettel neki tudnának menni, akkor ez egy relatíve jó keret lenne, vagy azért nyáron látjuk még azokat a pontokat, ahova muszáj lesz nyúlniuk?
0: Hát ha mindenki egészséges lenne, akkor az egy relatíve jó keret, az egy BL induló keret, de semmiképpen sem lenne szerintem bajnoki címért küzdő keret, akkor is, hogyha nagyon kiemelkedő egyéniségek vannak itt. Biztos, hogy sokat kell költeni. Tehát, hogy most ezt gondolom, hogy a riválisok már most fenik a fogukat erre, hogy lehet csesztetni a Liverpool szurkolókat azzal, hogy már megint mennyit fognak költeni. A Liverpool szurkolók megfoghatják a fejéket, hogy már megint mekkora súly lesz ezen a csapaton, meg elvárások lesznek a következő szezonra, mert hogy megint mekkora pénzt fogunk elkölteni a piacon, de hát kell. Tehát, hogy Mohamed Salah ugye távozik a szezon végén. Alissonnal kapcsolatban most már egyre élesebbek azok a pletykák, hogy lehet, hogy ő is el fog menni ebből a csapatból, Andy Robertson ki fog menni ebből a csapatból. Nincsen a támadó sorban gyakorlatilag mélysége a Liverpoolnak. Tehát, hogy a kiesett Tiszák, kiesett Ekitiké, most már Wirtz meg Hakpo felváltva játszik hamis 9-est ebben a csapatban. Szarának sincsen sem profilra, sem igazából azon a poszton helyettese, ugye Frimpong van oda beteszegetve, Szoboszlai volt egy adott ponton oda is betéve, mint egy ilyen átmeneti állapot. Tehát, hogy oda kell mélységet hozni, a középpályán el lehet gondolkodni, hogy vajon elégedettek-e profilok szintjén a jelenlegi opciókkal, nem kéne egy ennél aktívabb védekező középpályás csapatba, hogy ne Grafenberg legyen feltétlenül ez az ember. Jobb hátvédet szerintem muszáj igazolni ebbe a csapatba, tehát hogy a borzasztó sérülékeny Conor Bradley és Jeremy Frimpong, aki jobb hátvédként tud működni adott kontextusban, de azért nem egy univerzális megoldás, hanem ő egyfajta nagyon éles fegyver, tehát hogy oda is szerintem kellene hozni, és akkor még arról sem beszéltünk, hogy középhátvéd mélység az van egyébként, mert hogy Joe Gomez, ő is sérülékeny játékos, Leoni majd visszajön, hogy fog visszatérni a sérülése után, Jeremy Jacquet majd megjön, ő egy januári átigazolás volt, csak nyáron fog csatlakozni a kerethez, ez olyan elége az egyre idősödő Virgil van Dijk mellett, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon komoly összegeket kell még rákölteni erre a Liverpoolra, de hogyha az a nagyon komoly összeg rá lesz költve, és jól lesz ráköltve, és a hiányposztokra, akkor viszont utána ez egy nagyon bomba projekt lehet a következő években.
1: Ha levesszük azt, hogy milyen sokat játszott be a védőként Dominik, akkor összességében azért mondhatjuk, hogy ennek az évnek az egy pozitív hozadék, hogy megvan végre a helye. Mert szerintem nagyon jó éve van Dominiknak, igazából középpályán úgy néz ki, hogy most meg lett találva az ő ideális pozíciója. Összességében, hogy értékeljük Dominiknak a középpályás teljesítményét, mert tényleg túl teljesített szerintem be a védőként is, mint amit vártunk tőle, de ha csak mint középpályásként nézzük, akkor hogy értékeljük ezt az évet tőle?
0: Szoboszlai Dominik ennek a szezonnak a legjobb Liverpooli játékosa. Ez szerintem teljesen egyértelmű és abszolút vitathatatlan. A legkiegyensúlyozottabb és a legkitűnőbb teljesítményt is ő nyújtotta. Mindig ott volt, mindig elérhető volt, akárhova tette be őt Slot, jobb hátvédet akartál mondani.
1: Bocsánat, igen.
0: Szóval jobboldali védőként játszott a középpályán túl, de ugye volt tényleg jobb szélső is, 10-est is játszott, 6-ost is játszott, 8-est is játszott, az összes létező középpályás opcióval ő volt egyszerre fönt a pályán, tehát hogy én szerintem ennél többet nem lehet elkérni. Szoboszlai Dominiknak még egy felfelé lépcsőfok van a Liverpoolban innentől kezdve, hogy ő a csapatnak egy vezérévé váljon hivatalosan is, mert szerintem már teljesítményben úgy, hogy ilyen mutatom a példát, hogy mit kell csinálni, abban már most is az, de még nem hivatalos csapatkapitány ennek a csapatnak, és azért szerintem lassacskán el fogunk ide érkezni, pont az előbb említett távozó legendák eredményeként, mert már nem lesz Salah, nem lesz Robertson, nem lesz Alisson, Robertson például ott van a csapatkapitányi csapatban Van Dijk mellett, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon egyenes irány Dominik számára, és konkrétan válaszolva a kérdésedre a középpályás teljesítményével kapcsolatban, az, hogy összejön legutóbb Liverpool játékosnak 10 gól és 10 gólpassz, az legutóbb a Liverpool mezőben Steven Gerrardnak jött össze. Szerintem ez egy elég jó rezümé Szoboszlai Dominiknak. Minden téren megérkezett tényleg. Tehát, hogy csak a szuperlatívuszok vannak, egyértelműen a legjobb játékosa volt ennek a csapatnak, ezt kell megpróbálni megismételni jövőre.
1: Igen, és akár még a gólposztokból több is lehetne megnézni, hogy például második legtöbb kialakított helyzete is volt, tehát tényleg relatíva jó, vagy nem relatíva jó, fantasztikus éve van Szoboszlainak. Az egyik leakadást, amiben Zita volt, úgy vezettétek fel, hogy még a múlt Liverpool meccs előtt, ugye, hogy ez a slot kerik párharc, ez első vagy utolsó rendezvú lesz-e, akkor ugye ezt tőled megtudtuk, hogy első lesz, és nem utolsó. Hoztam Pete-nek is múltkor számokat a Manchesterrel kapcsolatban, ő akkor kitalált, hogy mi volt az. Ez a 37-45 és a 41 az utolsó három manchesteri meccsen.
0: 37-45
1: és 41. 41. Aha, az utolsó három Manchester United meccsen.
0: Ez valamilyen egy meccsre vonatkozó statisztika?
1: Igen.
0: Hát ez úgy arányaiban 16-osan belül érintésnek tűnik nekem, hogy melyik csapatnál amit kaptak, vagy amit...
1: Nem, ez szerzett egyébként, és ez a labdabirtoklás volt nekik, tehát az utolsó három meccsen, ugye 7 pontot szereztek, ha jól emlékszem, most az utolsó három meccsükön, sőt, nem, bocsánat, veretlenek, tehát az utolsó három meccsüket behúzták, és mégis 37-45 és 41%-ban volt náluk a labda, de kinyújtottam az utolsó 7 meccsükön, egyetlen egyszer érték el az 55%-ot, tehát ez a kerékfelfogás, ez mindenre épül, csak a nagy labdabirtoklásra nem, meg a magas XG-re nem. Azt is megnéztem, utolsó 14 meccsen volt 10 győzelmük, de XG-ben a tizedikek, engedett XG-ben a 13-ok. Tehát, hogy összességében nyilván az eredmény a legfontosabb, de a pozitív vibe-ot, meg a jó eredményeket leszámítva, mi az, amivel lehet kerék mellett érvelni? Nyilván ez a legfontosabb, de ha a statisztikai alapon kéne érvelni, akkor mivel lehet ebben mellett a Manchester United meg kerék mellett érvelni?
0: Egyébként egy nagyon fontos, meg jó felvetés, meg egy abszolút adekvát kérdés is az egész. Onnan kezdeném, hogy szerintem nagyon sokan félreértelmezik, amit mi eleve csinálunk, meg amit mondjuk én, akkor beszélek csak a saját magam nevében. Tehát én nem jós vagyok, meg én nem azért jövök műsorokban, mert engem azért beszélek a fociról, mert hogy én gyakorlatilag azt játszom, mintha ilyen élő tippeldét csinálnánk, vagy szerencsejátékot, és akkor bemondom a nagyot előre, és akkor tuti be fog jönni. Az ember megpróbálja az elérhető információk alapján, a saját maga keretrendszerében, gondolkodásában, ahogy a top focit értelmezi, valahogy a rendszerbe rendezni a gondolatait, és az alapján következtetéseket levonni. Na most ezt azért mondtam itt, mert Michael Carrick kapcsán a legfontosabb kérdés és a folytatásnak a legnagyobb buktatója lehet az, hogy amit idén látunk a Manchester United-től, az egy alkalmazkodás-e nagy mértékben a rendelkezésre álló kerethez, vagy az, amivel egyébként Michael Carrick hosszú távon is szeretne együtt érteni. Tehát, hogy legyenek átmenetek, nem mindig akarjuk aktívan megpróbálni megszerezni a labdát, nem merünk kimenni emberig letámadni, hanem mindig zóna alapúan támadunk le, nem vagyunk kint annyira magasan, nem gond nekünk, hogyha egy picit az ellenfél is birtokolja a labdát. Hogyha ő hosszú távon ebben hisz, mint a Manchester United vízió, szerintem baj. Az elmúlt években nem ilyen csapatok nyerik a bajnoki címeket, és nem ilyen csapatok szoktak stabilan folyamatosan a BL indulásért küzdeni. De, hogyha ez mindössze annyiról szól, hogy Casemiro még ebben a fél évben is tudjon sokat hozzátenni a csapathoz, ő neki nagyon fontos pontrugás góljai voltak, nagyon fontosak a felpasszai, de nyilván már jócskán lelassult saját magához képest, nem tud akkora területet lefedni. Harry Maguire sohasem volt igazán abból ebben jó. Eden Heavern, aki most sokat játszik, ő egy nagyon ígéretes játékos, nagyon labdabiztos védő, de azért ő sem feltétlenül az, akit kimersz küldeni, mint William Salibát, meg Gabriel Magalhães, hogy akkor egész pályán kész, rátok toljuk a mindent, ami van. Tehát, hogyha ezeknek az eredménye, akkor én teljesen okés vagyok azzal, hogy a United igazoljon, erősítse meg a keretet, lépjenek előre játékos tudásban, és akkor utána Carrick ez alapján többet ki fog tudni ebből hozni. ezekből a dolgokból, amiket most itt felvázoltam problémaként, megoldásként, van olyan, amit úgy csinált, ami szerintem jó a Middlesbrough-nál, van, ami nem, amit nem úgy csinált, ami szerintem nem jó a Middlesbrough-nál, tehát például a labda nélküli játéka az nagyjából úgy nézett ki, mint ahogy a most kinéz a Manchester United-nél, ami szerintem nem jó, labdás játékban viszont ennél sokkal többet volt az ő Brunójánál a labda, kifejezetten lassú, ilyen kontroll alapú, megfojtjuk az ellenfeleket játéka volt annál a csapatnál, tehát hogyha arra felé akar labdával menni, akkor az meg jobban tud állni egy ilyen top csapatnak igyekvő együttesnek. Szóval Slotnál is, mint Kerriknél tényleg nagyon hasonló a szitu, tudok amellett érvelni, hogy miért nem szeretném, hogy ők legyenek hosszú távon a csapataiknak az edzői, tudok érvelni amellett, hogy miért látom a rációt az ott tartásuknál, jelen pillanatban valószínűleg az a kockázatmentesebb megoldás, hogyha ott tartod őket.
1: És beszéljünk azért egy játékosról, akire végre rákerült igazán a Rivalda fény, és Bruno Fernandes, mert szerintem róla az utóbbi években indokolatlanul keveset beszélt a nemzetközi sajtó, mert ugye a Manchester Unitednek a gyengébb évei, nyilván ezt nem vetítették előre, hogy róla is beszéljenek, de valami brutál szezonja van megint. Megnéztem, hogy 19 gólpassz, első kialakított nagy helyzetekbe, és annyi van közt és a második között, mint a második és a 43. között, de a sima kialakított helyzetekben is az első 120-szal, és a második ugye Szoboszlai, a harmadik pedig Enzo Fernández, és ha kettőjüket összeadjuk, akkor csak 9-el van több kettőjüknek, mint egyedül Fernándesnek. Tehát egyszerűen brutális, hogy ez a labdával mit tud a portugál. Összességében szerinted mennyire lesz hosszú távon is itt a Manchester United arca, és mennyire kell mindenféleképpen ragaszkodni hozzá, hogy őt egyszerűen nem lehet elmozdítani innen.
0: Ha jól emlékszem, 31 éves Bruno Fernandes, szóval azt, hogy ő minden meccsen, ahogy most történik évek óta, folyamatosan ott legyen, ekkora magas szinten teljesítsen, szerintem az nem egy reális elvárás vele szemben, viszont még a következő szezonra biztosan ezt meg lehet fogalmazni, a rákövetkező szezonban is szerintem még ennek van realitása, és persze ennek van egy olyan része, hogy ő akar-e maradni, nem tudom, el akar-e menni, például Szaúd-Arábiába voltak onnan kiírói már az előző nyáron is, de hát hogyha Szoboszlai Dominiknál nem kérdés, hogy ő volt a Liverpool szezon játékosa, szerintem nem kérdés, hogy támadó középpályás poszton a Premier League-ből abszolút kiemelkedett Bruno Fernandes, de szerintem még európai szinten is abszolút ott kell lennie a legeslegjobbak között, ha a szezont nézzük. Tehát, hogy senki nem volt erről a posztról akkora hatással a csapatának a játékára, mint ahogy a Bruno Fernandes. Nélküle sehol nem lett volna kreativitásban ez a csapat, és tényleg mindent csinált. Hát Ruben Amorim alatt ő még igazából ilyen dupla hatosban védekező, aztán utána labdabirtoklásban 8-asként, 10-esként kapu elé támadóan, de megérkező ember volt, Michael Carrick alatt effektív ekte, 10-esként játszik, úgyhogy róla én nem is tudom, mit lehet elmondani, ami még ennél is jobban felhelyezi, mint ahova kéne őt, mert zseniálisan jó idénye van.
1: Műsorodunk viszont elfőtt, Bencéket továbbra is a League YouTube csatornáján találjátok meg. Bence, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
0: Én megköszönöm, hogy itt lehettem.
1: Sziasztok!
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk fő híreinket! Letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter a parlament alakuló ülésén, Sulyog Tamást újra lemondásra szólította fel. Kora délután rendszerzáró bulit tartott Karácsony Gergely, a parlament előtt pedig óriási tömeg gyűlt össze ünnepelni. Második ige forrásának nevezte a Dopmennek adott interjúban Orbán Viktor a vadhajtásokat, ami sokaknak nem tetszett. Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter letette a miniszteri esküt. A Fidesz-KDNP kormány megbízatása ezzel megszűnt. Első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter az Orbán rendszer bűneit sorolta és a felelősök elszámoltatását ígérte. Sulyog Tamást pedig ismét lemondásra szólította fel. A kormányfő szerint ugyanis nem tudja a nemzet egységét képviselni az, aki hallgatott, amikor a gyermekvédelem által tönkretett gyerekek mellett kellett volna kiállni, vagy amikor a miniszterelnök milliárdokat költött gyűlöletkeltésre.
2: Üdvrivalgással és köszönetnyilvánítással fogadták a Kossuth téren az országgyűlés alakuló ülésére tartó Magyar Pétert. Az ülést 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg.
3: Az országgyűlési képviselők 2026 évi választását követő új országgyűlés alakuló ülését megnyitom.
2: Nem sokkal később az országgyűlési képviselők mandátumának ellenőrzése, majd a 199 fő ünnepélyes eskütétele következett.
4: Zászlóvivők, díszőrhelyre, lépés! In, új!
2: A díszőrség tagjai az ülésterembe vitték a nemzeti és történelmi zászlókat, majd az országgyűlés legfiatalabb tagja előolvasta az esküszöveget.
5: Én Berki Ákos fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
6: Tisztelt országgyűlés, bejelentem, hogy a képviselők eskütételőjel az új országgyűlés megalakult.
2: Ennek az aktusnak pedig nagy jelentősége van a Fidesz-KDNP kormány szempontjából.
6: A kormány megbízatása az újonnan megalakult országgyűlés megalakulásával megszűnt.
2: Ezután ismét Sulyog Tamás lépett a pulpitusra, és gratulált a Tisza párt példátlan győzelméhez. A köztársasági elnök, akit Magyar Péter többször lemondásra szólított fel, burkoltan üzent az új kormánynak.
3: A jog tisztelete Magyarországon nem lehet kérdés. Minden hatalom csak a jogállam keretei között értelmezhető. Minden politikai cselekvés addig nevezhető demokratikusnak, amíg a jogállami alkotmányos rend keretén belül mozog.
2: A parlamentben stábunk találkozott Polt Péterrel is, akit korábban szintén lemondásra szólított fel Magyar Péter. Az alkotmánybíróság elnöke arról beszélt, hogyan képzeli el a közös munkát az új kormánnyal.
7: Szerintem erről a jogszabályok teljesen világos képet adnak. Tehát amíg ez az alaptörvény van, ez az alkotmánybírósági törvény van, ez a jogrendszer van, azok minden egyes lépést szabályoznak, ezek kiolvashatók belőle, tehát itt nem kell elképzelni, le van írva.
2: Sulyog Tamás beszéde végén javaslatot tett a miniszterelnök személyére.
3: Javaslom, hogy az országgyűlés Magyar Péter urat válassza meg Magyarország miniszterelnökének.
2: Ezt követte az országgyűlés elnökének megválasztása.
6: Azt kezdeményezem, hogy az országgyűlés Forsthoffer Ágnes asszonyt válassza meg házelnökét.
2: A képviselők két ellenszavazattal a Tisza párt által javasolt Forsthoffer Ágnest megválasztották az egyik legfontosabb közjogi tisztségre.
8: Én, Forsthoffer Ágnes,
5: fogadom,
8: hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek,
2: Az országgyűlés újonnan megválasztott elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a parlament újra a nemzet szolgálatába áll majd, annak egységére törekszenek.
8: A rend fenntartása nem lehet ürügy a politikai vélemények korlátozására és a bezárkózásra. Az értékteremtés nem a közpénzfaló, a hatalmat fitoktató intézkedésekben és külsőségekben jelenik majd meg, hanem a felelős gazdálkodás által megteremtett új lehetőségekben és az elkötelezett törvényalkotási munkában.
2: Hozzátette, ezt az utat követve Magyarország visszatérhet Európába. Első házelnöki döntése is ezt szimbolizálja.
8: Elrendelem, hogy a mai napon, 12 év után kerüljön vissza az Európai Unió zászlaja a Magyar Parlament épületére.
2: Ezt követte a szavazás Magyar Péter miniszterelnökké választásáról.
8: Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasztja-e Magyar Pétert Magyarország miniszterelnökének?
2: A képviselők egy része ekkor nevetésben tört ki.
8: Az országgyűlés 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással Magyar Pétert Magyarország miniszterelnökének megválasztotta.
2: Magyar Péter letette a miniszterelnöki esküt.
9: Én Magyar Péter.
10: Fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
2: Elsőként Súlyog Tamás gratulált az újonnan megválasztott miniszterelnöknek. Magyar Péter ezután a pulpituson megtartotta első miniszterelnöki beszédét. A kormányfő nem finomkodott. Az Orbán Gyurcsányére kapcsán a felelősség nélküli hatalomgyakorlásról beszélt.
11: Megbuktak politikailag, emberileg, erkölcsileg. Megbukott az a politikai működés, amely folyamatosan egymásból élt, még a hazát kifosztotta.
2: Beszédében az Orbán kormány bűneit, köztük a gyűlöletkeltést, a gyermekvédelem hibáit, a közpénzmilliárdok magánkézre játszását emelte ki.
11: Amit elkövettek, azt ki fogjuk vizsgálni, és be fogjuk mutatni. Akik felelősek, azok számot fognak adni a tetteikről.
2: Az előző rendszer kiszolgálóivá váló közjogi méltóságokat távozásra szólította fel. Elsőként Súlyog Tamást, majd reagált a köztársasági elnök jogállamiságról tartott beszédére.
11: Nem sikerült akkor sem aggódni, elnök úr, amikor a gyermekvédelemben tönkretett kiskorú gyermekek mellett kellett volna kiállni. Akkor sem sikerült megszólalni, amikor a bukott miniszterelnök közpénz milliárdokból öntött háborús gyűlöletet minden magyarra, közte a gyerekeinkre. Elnök úr, ideje távozni emelt fővel, ameddig még lehet.
2: Az alakuló ülés végén, amikor felcsendült az Európai Unió himnusza, az örömóda, a Mi Hazánk képviselői kivonultak az ülésteremből.
1: 16 évig 10 millió bántalmazott országában éltünk, fogalmazott Karácsony Gergely az általa szervezett rendszer záró rendezvényen. A fellépők között volt Bródi János, aki köszönetet mondott Magyar Péternek. Ezzel egy időben egyre többen érkeztek a Kossuth térre, ahová a Tiszapárt szervezett rendszerváltó nagy rendezvényt.

0: Bródi János Kon Zsuzsával közös dalát énekelte, amely a szabadság és az emberség jelképe. Az 1984-ben íródott mű egyben a történelem viharairól is szól. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas zeneszerző szövegíró a Lánchídnál délután 1 órakor kezdődött, a főpolgármester által szervezett rendszer záró rendezvényen lépett fel. Bródi a színpadon köszönetet mondott Magyar Péternek.
1: És most nagyon köszönöm. Köszönöm a régi és elszánt demokratáknak, a forradalminak látszó ifjúságnak. A Tisza-sziget világok bátor és elkötelezett lakóinak, és elsősorban köszönöm Magyar Péternek, hogy ezt a dalt most már múlt időben énekelhetem.
0: Bródi arról is beszélt, hogy Magyarországon az Európához tartozni akaró magyarok vannak többségben.
2: Ahogy egymással bánunk, az a hazánk sokszor...
0: A főpolgármester a színpadra lépve hangsúlyozta, bízik benne, hogy ezt a mondatot az emberek az életükbe is bele tudják foglalni. Szerintük a gyűlöletre és az erőszakra, amire az Orbán kormány építette a politikáját, nemet kell mondani. Karácsony Gergely az elmúlt bő másfél évtizedről is elmondta a véleményét.
2: Barátaim! 16 évig 10 millió bántalmazott országában éltünk. Hosszú éveken át boldogulni, élni, szeretni akaró embereket egyszerűen elárult a saját hazájuk. Megoldások helyett bűnbakokat adtak, gyűlölet célpontát tettek mindenkit, aki más gondol, másban hisz, máshogy szeret. Százezreket üldöztek el a hazájukból.
0: Karácsony arról is beszélt, nincs mentség és nincs bocsánat, a gyógyulás pedig a tudatos emlékezésen alapul. Ezzel egy időben egyre többen érkeztek a Kossuth térre, ahol a füves részeken piknik hangulatban figyelték a parlamenti közvetítést, kutyákkal, gyerekekkel, dobozos sörökkel. 12 év után újra a parlament épületén lobogott az Európai Unió zászlaja is.
3: Isten engem úgy segéljen!
0: Magyar Péter miniszterelnöki eskütételét is élőben lehetett követni, amit hatalmas tapssal fogadott a tömeg.
4: A parlament előtt ezekben a percekben is tartott Tisza rendszerváltó nagy rendezvénye. Az összegyűlt tömeg előtt nemrég fejezte be beszédét Magyar Péter. A helyszínen ott van kollégánk Tresó Tibor. Szervusz Tibor, mi történik most a Kossuth téren?
5: Szervusz, és üdvözlöm én is a híradó nézőit. Nos, el lehet mondani azt, hogy a Kossuth téri rendezvény a kora délutáni órákban elvesztette piknik jellegét, és egy igazi nagy tömegrendezvényé vált, olyannyira, hogy délután fél négy tájékában a Kossuth téri metró megállót is bezárták. Gyakorlatilag a kettes metróval most sem lehet megközelíteni a Kossuth teret, tehát hogyha bárki szeretne még ide kijönni, ahogyan egyébként lehet is látni mellettem, mögöttem, folyamatosan jönnek, mennek az emberek, valakik elhagyják a teret, viszont ugyanannyian jönnek, érkeznek. Tehát, hogyha valaki ki szeretne még jönni a mai nap folyamán délután vagy este felé, akkor úgy választom tömegközlekedési eszközt, hogy számoljon azzal, hogy a Kossuth téri metró megálló le van zárva. A hangulat egyébként abszolút piknik hangulat, tehát mindenki boldog, mindenki vidám, beszélgetünk emberekkel, járókelőkkel, és mindenkinél a fő téma Magyar Péter miniszterelnök beszéde, első parlamenti beszéde volt, és azon belül is kiemelte mindenki egymástól függetlenül válogatás nélkül azt, hogy olyan dolgokért, olyan elkövetett bűnökért kért bocsánatot Magyarország új miniszterelnöke, amihez gyakorlatilag semmi közük nem volt. A hangulat egyébként tényleg fergeteges, az időjárás jó, a tömeg viszont hatalmas és nagyon nagy, egyetlen apró részidőt hagy mondjak el a kedves nézőknek, a Kossuth téri metró megállótól gyakorlatilag a vértanúk teréig 45 perc alatt jutott el a tömeg arra szólva, és le a kalappal a készenléti rendőrség munkatársa.
4: Úgy látom, megállt a tudósítás. Köszönjük szépen, Tibor, végül is szombat van, ami pihenőnapnak számít. Miniszterelnökké választotta az országgyűlés Magyar Pétert, az új kormány hivatalos megalakulására azonban még néhány napot várni kell. A híradónknak nyilatkozó alkotmányjogász elmondta, a kabinet felállása több lépcsőben történik, de az új kormány akár már május 12-én megalakulhat. A politikai elemzők úgy vélik, Magyar Péter parlamenti beszéde egyszerre volt ünnepi és politikai programadó felszólalás, amelyben a kampány főüzenetei is visszaköszöntek, a legnagyobb reakciót pedig az igazságtételről és elszámoltatásról szóló részek váltották ki.
6: Bár mától Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke, az új kormány hivatalos megalakulására még néhány napot várni kell. Szentpéteri Nagyrihárd híradónak azt mondta, a miniszterelnököt a köztársasági elnök jelölése alapján az országgyűlés választja meg abszolút többséggel, nyílt szavazáson. Az új országgyűlés alakuló ülésével az Orbán kormány megbízatása megszűnt, ugyanakkor ügyvezető kormányként az új kabinet felállásáig hivatalban marad. Ügyvezetőként a kabinet működése korlátozott. Új miniszter kinevezésére már nem tehet javaslatot, rendeletet pedig csak törvényi felhatalmazás alapján alkothat. Az alkotmányjogász kiemelte, az új kormány megalakulása több lépésből áll.
3: Először ugye a miniszterelnököt választja meg az országgyűlés, és utána a miniszterjelölteket hallgatja meg az országgyűlés néhány bizottsága, méghozzá azok a bizottságok, amelyek reszort szerint illetékesek a kérdésben. Az országgyűlés olyan bizottságokat alakított tudtunkkal, amelyek nagyon is lefedik az egyes szektorokat, az egyes ágazatokat, az egyes portfóliókat, így aztán egyszerű lesz meghallgatni a miniszterjelölteket, akiket a bizottságok természetesen el fognak fogadni a következő napokban. A minisztereket a köztársaság elnök nevezi ki.
6: Szentpéteri Nagyrihárd szerint akár már május 12-én megalakulhat az új kormány.
7: Az alkotmány templomának falai között.
6: A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint Magyar Péter emelkedett, erős és emlékezetes parlamenti beszédet mondott. Úgy véli, a beszéd kissé egyenletlen volt, mert egyszerre próbált megfelelni egy beiktatási, munkaprogramot ismertető és ünnepi szerepnek. Az ünnepi részek nemzetegyesítő hangvétele ugyanakkor illeszkedett az alkalomhoz, és konkrét ígéretek is elhangzottak.
8: Éreztem benne redundanciát, ismétléseket időnként, de ezek elmennek. Tehát azt gondolom, hogy ha ezt most nem a parlamentben ott ülő fideszesek fülével nézem, akiket nyilván kellőképpen bosszanthatott egy ilyen kemény és határozott beszéd, hanem a parlament előtt gyülekező több tízezeres tömeg fülével, ha szemével nézni is tudták ott nézni ezt a beszédet, akkor azt gondolom, hogy arról szólt a beszéd, amit magyar, ha összevetné most egy pillanatra az ő induló interjújával annak idején a Partizánba, akkor ez egy nagyon önazonos kerektörténet.
6: A századék politikai elemzési igazgatója szerint új típusú politizálás zajlik. A kampányból ismert elemek tértek vissza Magyar Péter beszédében. Hozzátette, a legnagyobb tapsot most is az igazságtételről, az elszámoltatásról és a közjogi méltóságok lemondásáról szóló részek kapták, mert ezek megkönnyíthetik az új intézményi rendszer kialakítását.
9: Nyilván az egy nagyon komoly gesztus, hogy új miniszterelnökként bocsánatot kért az elmúlt időszak, az elmúlt évtizedek állam által elkövetett mulasztásaiért és bűneiért. Nyilván ez egy esélyt is ad neki arra, hogy ezeket a témákat napirenden tartsa, hiszen ezek voltak azok, amelyekre a kampányban a Tisza párt a legnagyobb hangsúlyt fektette, és ezek voltak azok, amelyekkel sokkal több embert meg tudtak szólítani.
6: Kiszeli Zoltán szerint a Kossuth térre tervezett népünnepét célja, hogy a Tisza párt fenntartsa a választáson szerzett lendületét.
4: Második ige forrásának nevezte a Dopmennek adott interjújában Orbán Viktor az erősen szélsőjobboldali lapot, a vadhajtásokat. A leköszönő miniszterelnök szavai saját közösségén belül is kiverték a biztosítékot, Huth Gergely szerint ez nem fér bele. Orbán a vereség okairól és saját felelősségéről is beszélt. Böcskei Balázs ezzel kapcsolatban azt mondta a híradónknak, Orbán Viktor saját szembenézése kevesebb embert érdekel és kevésbé izgalmas, mint a 2010-es szocialista megborulás.
10: Most őszintén nem is nagyon tudnék hova menni.
11: Ezzel indokolta Orbán Viktor, hogy miért Dopmen podcast műsorába a Doperánoszba ment interjút adni utolsó munkanapján. A leköszönő miniszterelnök szerint az eddigi ellenzéki sajtóba nem megy, mert ott csak ellenségek vannak. Hozzátette, van egy jobb közép, korábban a Fidesz támogató sajtó, amiben a TV2 és az Index is beletartozik, de ezek most keresik a hangjukat. És van a hagyományos jobboldali sajtó, ami a Magyar Nemzet és Világa, de ha ő ott nyilatkozik, akkor 4 millió ember azonnal befogja a fülét, magyarázta.
10: És akkor van még az én kedvencem, csak durva stílusában ezért sosem reklámozom, az a vadhajtások.
12: Nagyon. Ennek körülnék.
13: Ez garantál.
12: hát
10: csak hogy a vadhajtás az nyelvileg durva, tehát azért káromkod ilyenek, szóval nem csúnya beszéd, ilyesmi, de az a kuruc sarok, az a kurucok sarka, az a nemzeti sport mellett az a második igeforrás, amit minden nap meg kell nézni.
11: Orbán Viktor vadhajtásokkal kapcsolatos kijelentése saját közösségében sem aratott osztatlan sikert. Huth Gergely jobboldali publicista először egy elég éles posztot tett ki a Facebookra, amiben azt írta, Orbán Viktor ezt nagyon-nagyon elrontotta, és amit megvallott, az nagyon-nagyon nem fér bele. Néhány órával később már kicsit finomított az írásán. Skrapski Fruzsina dokumentumfilmes pedig arról írt, Orbán Viktor második kedvenc ige forrása liberális földmedvénynek nevezte őt, és bár végtelenül tiszteli a leköszönő kormányfőt, nem érti, mi veszi rá, hogy ilyeneket nyilatkozzon.
10: Innen tudunk eljutni, hogy miért vesztettünk, szerintem az azért szembe kell nézni.
11: Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a méréseik szerint a 40 év felettieknél 47-44-re nyertek a Tiszával szemben, viszont a 40 alattiak között 19-75-re elbukták a voksokat a Tiszával szemben. És rosszul teljesítettek a TikTokot és Facebookot használók körében is.
10: Ebből az következik, hogy az, amit ajánlottunk az embereknek, azt a 40 év fölöttiek elfogadták, a 40 év alattiak pedig elutasították. És nem csak amit ajánlottunk, hogy a legfontosabb a biztonság, ne kockáztassunk, a megindított dolgokat vigyük végig, azokat védjük meg. És nem csak ezt utasították el, hanem engem is ezzel együtt.
11: Závetsz Tibor szerint a leköszönő kormányfő számai 20 évet tévednek, és 60 év felett sem túl nagy a Fidesz előnye.
3: Alatta viszont, akár ha a 40-59-es korosztályt nézzük, tehát az alatta lévő 20 éves korosztályt, ott nagyon jelentős a Tisza előnye már, 55-35%, illetve a 40 évnél fiatalabbaknál pedig 61-29 a Tisza előnye, tehát nem csak a fiatalok döntötték meg az Orbán kormányt.
11: Böcskei Balázs pedig azt mondta híradónknak, ezek a számok nem elégséges és erőtlen magyarázatok. Az IDEA stratégiai igazgatója szerint az pedig megkerülhetetlen volt, hogy Orbán Viktor rájöjjön, ő maga az elutasított.
13: Egy politikusnak a lehető legrosszabb, ami vele történhet, az az érdektelenség. És az, hogy Orbán Viktor mit csinál, hol tart a saját szembenézésével, és mi történik a Fidesszel, meg ők hol tartanak a múlt feldolgozásában, meg merem kockáztatni, kevesebb az érdeklődés meg az izgalmasság ebben, mint a 2010-es szocialista megborulásban volt.
11: Böcskei Balázs kijelentette, Orbán Viktor odáig jutott, hogy amit magáról gondol, az rajta kívül már senkit sem érdekel.
4: Rászoruló családokat láttak vendégül szombaton egy fővárosi moziban a Nagy Családosok Országos Szövetsége szervezésében. A kezdeményezés célja, hogy azok a gyerekek is átélhessék a mozizás közösségi élményét, akiknek a szülei ezt nem engedhetik meg maguknak.
14: Gyerekek és szüleik érkeznek az egyik fővárosi moziba. Az eseményt az egyik legnagyobb hazai gépjárműforgalmazó segítségével a Nagy Családosok Országos Egyesülete szervezte olyan családok számára, akik helyzetüknél fogva ezt nem engedhetik meg maguknak. A szervezet elnökségi tagja híradónknak azt mondta, a minden évben megszervezett családi mozizáson az érintettek örömmel vesznek rajta részt.
15: A családjainknak lesz ideje, alkalma egy ilyen felajánlást elfogadni, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk egyébként ezért a most már éves szinten megújuló felajánlásra, mert közösségi élményt nyújt a családnak, családi élményt nyújt, meg hát élményélményt, ami most ugye fontos a mai világunkban, és valószínűleg nem jönnének el, tehát nem ez lenne a legfontosabb, hogy ezt megtegyék.
14: A jótékonysági mozizás egyik szervezője arról beszélt, számukra kiemelten fontos volt, hogy azok a gyerekek is el tudjanak jönni a vetítésre, akik akadályoztatva vannak a mozgásukban.
16: Kapcsolatban állunk több szervezettel, és hát nyilván próbáljuk az összeset egyébként folyamatosan valamilyen programba bevonni. Most a Nagy Családosokat hívtuk meg, de ezzel párhuzamosan a Pető Intézet lakóit is elhívtuk, és hát nyilván nekik egy kicsit nehezebb az idejutás, a közlekedés, és hát olyan elektromos modellekkel hoztuk el őket, amelyek a filmben is szerepelnek.
14: A meghívott családok az Utópia 2 című animációs filmet nézhették meg. A híradónk által megkérdezett édesanyja azt mondta, egy hétköznapi mozilátogatás megszervezése is komoly kihívások elé tudja állítani az érintett szülőket.
12: Borzasztó nehéz megszervezni a kerekesszékes, a mozgássérüléssel élő családoknak azt az útvonalat, magát az utazást, hogy kördülékenyen, akadálymentesen tudjunk megközelíteni egy intézményt. Tehát minden esetben, amikor egy ilyen rendezvényen részt vehetünk, az az első, hogy napokon keresztül szervezzük azt, hogy hogyan jussunk el, hogyan érkezzünk meg, mit tudunk megnézni, egyáltalán maga a mozi, vagy egy bármilyen rendezvényhelyszín maga akadálymentese. Úgyhogy mindenképpen nagyon nagy előny és nagyon nagy segítség számunkra az, hogy ezt a terhet most levették rólunk.
14: Az 1987-ben alapított nagy családosok

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Amen. Uram, köszönjük neked a veled való szövetséget, amit a véred ontásod által hoztál létre, és köszönjük neked, hogy ezzel a vérrel megszentelsz, megtisztítasz bennünket, lehetővé tetted azt, hogy most is bizalommal álljunk a te kegyelmed királyi széke előtt. És köszönjük neked, Uram, hogy meghallgatod az imánkat, köszönjük neked a jelenlétedet, köszönjük, hogy ki van nyújtva a kezed, köszönjük neked, hogy itt van a Szent Szellemed, és kérlek, Uram, hogy érintsd meg a jelenlevőket, érintsd meg az elméjüket, akaratukat, érzelmüket, tagjaikat, vedd le róluk minden terhet, és elevenítsd meg, Uram, az elméjüket, akaratukat, a szívüket, és elevenítsd meg, Uram, minden belső olyan intuitív részüket, amely szükséges ahhoz, hogy a Szent Szellemnek a hangját meghallják. Köszönjük neked, Uram, hogy építed az egyházat a Szent Szellem által. Kérlek tégedet, hogy újítsd meg a te népedet, újítsd meg, Uram, a hitben, újítsd meg őket közösségben, szeretetben, és ruház fel őket egy új, friss kenettel, és rombord le, Uram, az ördögnek a válaszfalait, azokat a gátakat, akadályokat, terveket, amit elkészítettek, Uram, az ellenségnek az erői, azért, hogy a te népedet, a te szellemednek a munkálkodását visszafogják, megakadályozzák, szétszórják, de tudjuk, Uram, hogy a te terved fog megvalósulni, mert te győztél. Legyőzted a világot, legyőzted a bűnt, legyőzted a sátánt és birodalmát, hierarchiáját, és megfosztottad őket fegyvereikből. Minket pedig felfegyvereztél szellemnek az erejével, hatalmával, hogy ellenálljunk az ördögnek, és hatalmat adtál, hogy kigyókon, skorpiókon taposunk, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nekünk. Köszönjük, Uram, hogy mai napon is mellettünk vagy, velünk vagy, bennünk vagy, ezért nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Valóban, Uram, újítsd meg a jelenlevőket, újítsd meg a szívüket, lelküket, erősítsd meg, Uram, a bensejüket, a belső embert a Szent Szellem által, hogy ne féljenek a jövőtől, ne féljenek azoktól a dolgoktól, amelyeknek meg kell történni, hanem ruházd fel őket a Szent Szellemnek a ajándékaival, képességeivel, hogy minden körülmények között tudják a te dolgaidat, azokat az isteni feladatokat cselekedni, amire elhívtad őket. Kérlek, Uram, dicsőítsd meg a nevedet az ő életükben, testükben, lelkükben, szellemükben. Szabadítsd meg, Uram, azokat, akik démonoktól gyötrettek meg, szabadítsd meg azokat, akik fájdalomban vagy fizikai szenvedésben szenvednek, árasz ki rájukat egy gyógyító erődet. És újítsd meg azokat, Uram, akik megfáradtak, hogy megújuljanak, mert megvan írva, hogy akik te benned bíznak, erejük megújul. Köszönjük a jelenlétedet. Köszönöm a testvéreimet. Köszönöm a nézőket, hallgatókat. Köszönöm az anyákat. Kérlek, áld meg az anyákat Isten félelemmel, hittel, hogy áldás legyen minden anya családok számára, az ország számára, a gyülekezet számára, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Mondjuk közösen, hogy halleluja, valóban. Én is tisztelettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében, ahogy imádkoztam is, mindenek előtt az anyákat szeretném üdvözölni, köszönteni. Anyák napja van. Nem menne nélkülük előre semmi sem, úgyhogy Istennek a gazdag áldását kívánjuk az életükre, jó erőt, egészséget, türelmet a férfiakhoz, férjekhez, gyerekeket, és így tovább. És szeretném köszönteni azokat is, akik először vesznek részt a hídgyűlöket a Isten tiszteletén. Látom, Lengyelországból is vannak itt, mondják. Üdvözöljük a lengyel testvéreket, Isten áldjon meg benneteket. Kérlek benneteket, hogy ha még nem köszöntettétek egymást, akkor üdvözöljétek egymást, és utána foglaljatok helyet. Az első igét kérlek benneteket az 1 Korintus beliekezett levélben, találjátok meg a 6. verszakban, amit fel fogok olvasni. Arról szeretnék beszélni, hogy a Szent Szellem keresség nem csak kiváltságokat, ajándékokat jelent, amikor be akarunk töltekezni, illetve már sokan betöltekeztek Szent Szellemmel, és Pál apostol biztat bennünket, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy is újra és újra teljesedjünk be Szent Szellemmel. De néha csak arra figyelnek a keresztények, hogy milyen ajándékok és kiváltságok származnak a Szent Szellemmel való betöltekezésből, de én most arról szeretnék beszélni, hogy milyen felelősséggel jár a Szent Szellemmel való betöltekezés. Milyen kötelezettséget hoz létre Isten felé a Szent Szellemmel való betöltekezés. Mert a Szent Szellem a Szent Háromságnak a 3. személye, nem azért adja Isten, hogy játszunk a Szent Szellemmel, hanem meg akar bennünket áldani a Szent Szellem által, teszi lehetővé Jézus Krisztus azokból az áldásokból, ajándékokból a részesedést, amiről Pál apostol azt mondja, hogy szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt. De ezek nagyon fontosak, de a felelősség is nagyon fontos, a kötelezettség. Természetesen, amikor a Szent Szellemmel kapcsolatos kötelezettségről vagy felelősségről beszélünk, akkor nem egy külső norma vagy követelményről van szó, hanem egy olyan belső követelményről van szó, amit a Szent Szellem már létrehozott egy újjászületett személynek a szívébe. Tehát nem egy külső törvényről beszélek, hanem arról a törvényről, amely már be van írva a szívednek a hústáblájára. Ezért akkor tudunk egyensúlyban járni a Szent Szellemmel, pontosabban Isten félelemmel, hogyha vágyjuk az ajándékait, vágyjuk azt, hogy a Szent Szellem használjon bennünket, hogy egyre többet adjon a názáti Jézus Krisztusból, de ugyanakkor a felelősségünk és a kötelezettségünkre is hangsúlyt teszünk, mert óriási nagy ajándékot kaptunk a názáti Jézus Krisztus személyében is, de a názáti Jézus Krisztus által pedig a Szent Szellemnek a kerességéből részesültünk, szintén növelte a felelősségünket Isten felé, az Atya felé és a Szent Szellem felé. Tehát ezért szeretnék hangsúlyozni a Szent Szellemmel kapcsolatos felelősséget is. 1 Korintus beliekezett levél 6. fejezetéből felolvasnék, a 19. verszaktól a 20-at, tehát összesen 2 verszak, avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennek lakozó Szent Szellemnek a temploma, amelyet Istentől nyertetek, nem magatoké vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, illetve görög eredetiben szellemben, amely az Istené-i. Az első, amit szeretnénk hangsúlyozni, hogy soha ne felejtsük el, hogy a megváltás az teljesen Istenek a műve. Nem emberi mű, hanem Istenek a műve. És az evangélium is nem emberek hozták létre, alkották, hanem Isten kegyelmének az ajándéka a názáti Jézus halálára, föltámadására és megdicsőülésére épült, tehát olyan történelmi tényre, amelyben az Istennek az örökkévaló ereje és mindenhatósága, vagyis a föltámadásnak az ereje behatolt a látható világba. És ezzel Isten létrehozott egy új perspektívát, illetve elhelyezte a világba az eljövendő új korszaknak az alapkövét. Tehát az új korszaknak az alapköve már le van helyezve, és ezért nem kell aggódni, ez az új korszak fel fog épülni. Azért fel fog épülni, mert nem embereken múlik ennek az új korszaknak az eljövetele, hanem erre szánta oda magát a názáti Jézus Krisztus, és ezért ajándékozta oda az Atya, a legdrágábbat, a fiát, a názáti Jézus Krisztus, hogy ne csak elhelyezze az új korszaknak, Isten királyságának és uralmának az alapkövét, hanem fel is építse, és be is fejezze. Mi ebben a folyamatban vagyunk elhívva, és ebben a folyamatban nagyon nagy szereplő a Szent Szellemnek a személye, mert a Szent Szellem tud beemelni bennünket az örök életbe, illetve Istennek a jelenlétébe, és az Atyának és a Fiúnak a közösségébe. Az egész világ mindenségnek az alapja az Atyának és a Fiúnak a közössége. Ez a világ fölött van, ez egy szuverenitással is rendelkezik, de ugyanakkor az egész mindenséget áthatja, fenntartja, és ebbe a közösségbe pedig bennünket a názáreti Jézus Krisztus evangéliumának az elfogadása után a Szent Szellem vezetett be. Ez egy óriási nagy kiváltság, hogy az Atyának és a Fiúnak a közösségébe vezetett bennünket a Szent Szellem. Tehát ebből is származik az, hogy nem lehet ezt csak úgy lekicsinleni, mert igazából soha nem fogjuk ezt megérteni, nem is azért adta Isten, hogy ezt megértsük. Nyilvánvalóan van ebben a hatalmas nagy természetfölötti tényben olyan rész is, amit meg tud érteni az ember, de azért adja Isten, hogy messze felülmúlja az embernek a képességeit, és ez által tudja bevinni Istennek a szelleme, az Istennek a jelenlétébe bennünket úgy, hogy szellemben és igazságban imádjuk őt. Mert Isten nem tárgy, hanem olyan személy, amit akár milyen nagy ismeretünk is van Istenről, soha nem tudjuk az ismereteink által Isten birtokolni. Hanem az egész megváltásnak, sőt a Szent Szellemnek az eljövetelének egyik célja az, hogy újra helyreállítsa Istennek a birtokjogát a személyiségünk minden területén. Tehát ahol az Isten szelleme van, és Jézusnak a vére, ott az Istennek a tulajdonjoga helyreáll. És erről beszél Pál apostol. Ha pedig már nem az ördögnek, mert az ember kétféle tulajdonviszonyba lehet, nincs harmadik. Vagy az ördögnek a tulajdonában áll az ember, vagy pedig az Istennek a tulajdonában áll az ember. Nincs harmadik lehetőség. A názáreti Jézus Krisztust kellett elküldeni Istennek, hogy felszámolja a sátának a hatalmát az életünk fölött, és által vigyen bennünket a sátán hatalmából Istennek az országába. Ez nem csak azt jelenti, hogy átmentünk Isten jelenlétébe, hanem ahogy mondtam, a názáreti Jézus vére, mivel az a názáreti Jézus Krisztusnak a tulajdona, és amikor elfogadtad a názáreti Jézus Krisztust, ezt a legdrágább árat, amit kifizetett értünk, az életünkbe is helyezte, mert Jézus vére nélkül lehetetlenség, hogy Istennel legyünk kapcsolatunk, közösségünk. Mert ebbe a vérbe vetett hit hozta létre benned a bűnbocsánatot, ami az első alapvető feltétele annak, hogy helyreálljon az embernek a közössége az Istennel, az Atyával, és a názáreti Jézus vére éppen ezért már bennünket megvásárolt. Ezért több helyen az igében árnak nevezi, tehát olyan fizetségnek nevezi, amely nagyon drága. Ember ezért ezt nem tudta volna kifizetni, mert ez az ár, Jézus vére, amivel szemben az volt a követelmény, hogy bűntelen legyen, szent legyen, szeplőtelen legyen. És nincs olyan ember, akinek a vére ezt az isteni követelménynek meg tudod volna felelni. Ezért volt szükséges az, hogy Isten az ő fiának emberi természetet adjon, és hozzánk hasonló legyen, hogy meg tudjon halni érettünk a vérontása által. Mert vérontás nélkül, mondjuk közösen, vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. De viszont nem is akármilyen vért adott értünk az Úr, nem is akármilyen vért fizetett ki érettünk, hanem ártatlan, szent és szeplőtelen vért fizetett ki értünk. Ezért Pál apostol is mondja, hogy nem aranyon ezüstön, hanem Jézus Krisztus drága vére által váltott meg bennünket Isten, tehát a sátának a hatalmától, és megváltozott a viszonyunk. Nem az ördög a tulajdonos és a főnök az életünkben, hanem az Úr lett a főnök. A másik, amit hangsúlyoz itt Pál apostol, a Szent Szellemnek az eljövetelét, mert a názáreti Jézus Krisztus megszerezte a Szent Szellemnek a kitöltését is. És a Szent Szellem beköltözése az életedben, és Szent Szellemmel való betöltekezés pedig azt jelentette, hogy a testedet is lefoglalta Isten a saját céljaira, a saját terveire. Tehát lefoglalta Isten a Szent Szellem által a testünket is. Megváltotta a személyünket a vére által, és az övé rajtunk van, és ezzel megszűnt a sátánnak a birtokjoga. Nem vagyunk többet a birtoka, hanem Istennek a tulajdonába kerültünk, ráadásul kiárasztotta ránk az Úr a Szent Szellemet, betöltött bennünket a Szent Szellemmel, azért, hogy a testünk is a Szent Szellemé legyen, tehát ennek megfelelően a gondolkozásmódodat át kell alakítani, hogy nem vagy független, nem vagy autonóm személyiség, hanem Istennek a tulajdonába vagy, de nem eszközként vagy tárgyként, hangsúlyozni szeretném, hanem személyként, vagy az Istennel kapcsolatban, közösségben. Ez nagyon fontos, és így is használ bennünket Isten, hogy soha nem uralja le, vagy tartja fogságba az embernek a szabad akaratát, hanem folyamatosan a szabad akaratunknak a használatára megvan a képességünk, akkor is, miután a názáreti Jézus Krisztussal együtt élünk. A nagy különbség a két uralom között, hogy a sátán úgy uralta le az életünket, hogy nem tudtunk tőle megszabadulni. Ha akartunk volna kijönni is az uralma alól, akkor se tudtuk volna kijönni. Ezért volt szükséges, hogy Jézus megjelenjen, és az ördög munkáját lerombolja az életedben, mert te soha nem tudtad volna meg, én se tudtam volna le. A jó akarat, meg az embernek a teljesítő képessége ezen a területen elégtelen, nem tud az ember kijönni a bűnnek az uralmából, nem tud a bűnnek a következményeiből, senki nem tudja magát föltámasztani, tehát éppen ezért a föltámadásnak az erejét is Istennek kellett megszerezni az ember számára, többek között ez miatt is a Krisztusnak emberé kellett lenni, hogy ember számára megszerezze a föltámadásnak az erejét, mert a halál is az ember által jött be a világba, és fontos volt, hogy ember által bejöjjön a világba a halottak föltámasztó ereje, és ezt hála Istennek Jézus Krisztus behozta, és ezzel lehetővé tette az újjászületést, és elkötelezett bennünket, illetve megpecsételt bennünket a Szent Szellemmel a váltságnak a napjára, amikor is a testünk átváltozik romolhatatlan, halhatatlan testé. Tehát ezért úgy gondolkodjál magadról, hogy az önrendelkezéseddel kapcsolatosan ne a függetlenségre, meg az önállóságra tedd a hangsúlyt, hanem az Istennel való függőségre, hogy hogyan tudsz Istennel úgy együtt élni, hogy ebben az együtt élésben folyamatosan az Istennek a jogai, akarata, céljai tudjanak érvényesülni benned. Ha ezt megteszed, és meg tudod valósítani az életedben, akkor biztos, hogy sikeres, áldott, boldog ember leszel a földi életedben is, és ráadásul egészen biztos számodra, hogy nem a pokolban fogsz kijutni, hanem a mennybe fogsz kikerülni. Ebből a szempontból is rendkívül fontos, hogy a két úr, az ördög és az Isten. Aki az ördög tulajdonában van, ő csak egyet tud csinálni, hogy pokolba vezeti az embert. A názáreti Jézus Krisztus tulajdonába kerülünk, ő pedig azért vette át a tulajdonjogot, hogy először is kiragadjunk bennünket a pokolra vezető útról, és ráállítson bennünket a menny felé vezető útra. És többek között a Szent Szellem ezért jön, hogy ezen az úton elvezessen bennünket az egész földi életünkben, hogy elérjük a végállomást. Ez a két végállomás már az ember számára, nincs más végállomás, és ebbe a pozitívba, tehát az Istennek az országába, a mennyekbe, kizárólag a názáreti Jézus Krisztus tud bennünket elvezetni. Egy óriási megdöbbentő dolog az, hogy Isten egy fára szegezte
1: az ember szabadulásának az útját Jézus Krisztusban, amikor Jézus Krisztust a keresztre feszítette. Hát ezt nem tudja az emberiség földolgozni, ezért a názati Jézus Krisztus keresztje botrány és bolondság, hogy hogy létezik, hogy egy fára van felszegezve minden ember számára az örök élet, az üdvösség, a föltámadás, hogy nem tudod volna Isten egy valami nemessel fölemelőbb formát, utat találni az ember megszabadulása számára, hogy kijöjjön a kárhozatból, és örök életet tudjon nyerni, és megszabaduljon a szenvedéstől, a rossznak, a minden következményétől. Mert a sátán királysága oka a szenvedésnek, oka a rossznak, az a sok igazságtalanságnak, gyűlölködéseknek, irigységnek, ami folyamatosan újra és újra a sajnálatos módon a világban megújul. Ennek egyszer mikor lesz vége? Hogy ennek a végét az emberek nem tudják elképzelni sokszor, csak a Szentlélek tudja igazából az emberben ezt kinyilatkoztatni, hogy egy oda van szegezve a megoldás egy fára, amikor a názáti Jézus Krisztust Isten oda szegeztette a római katonákkal a golgotai dombon a keresztfára, akkor oldotta meg Isten az emberiségnek a problémáját, hogy ebben a megfeszítésben megvan oldva az emberiségnek a problémája. Ez az, amiről mondja Pál apostol, hogy egyeseknek botrány, másoknak bolondság, mert erre aztán senki nem számított, hogy ilyen megoldás, vagy ilyen módja lesz a megoldásnak. De az a helyzet, hogy aki nem fogadja el Istennek ezt a megoldását, nem fog találni semmilyen más megoldást, mert csak ez az egyetlen egy megoldás, a megfeszített Krisztus által adja Isten ezt a váltást, hogy által tud menni az ember a pokolból a menny felé vezető útra, a sátán hatalmából át tud menni az Istennek az országába, a bűnnek az uralmából át tud menni a megjavulásba, a halálból át tud menni az örök életre. Ez ami a keresztnek az igazsága, amiben valóban Istennek az ereje jelent meg, azért, hogy az emberek megalázkodjanak, mert ez itt nincs kevésség, nincs bölcsesség, hanem ebben csak az Istennek a bölcsessége és az Istennek az ereje mutatkozik meg azok számára természetesen, akik üdvözülnek, illetve akik számára a Szent Szellem ennek a furcsa módnak a hatalmas, nagy, gigantikus igazságát kijelenti. Dicsőség az Úrnak ezért, Jézus azért adott hálát Istennek, hogy gyermekeknek jelentette ki Isten ezt a hatalmas igazságot. Mert Isten országa ilyen, hogy alázatosan kell bemenni, és a kapu a golgotai kereszt áldozata Jézus Krisztusnak. Tehát ez az, ami lerombolja az ördögnek a munkáját, és nézzük meg, hogy mi azok a felelősségek, amire utaltam nektek, hogy hogyan, mi az a kötelezettség, amely feltétlenül fontos ahhoz, fontos ismernünk ahhoz, hogy a Szent Szellemmel együtt tudjunk járni. Az első legfontosabb, hogy a Szent Szellemet Isten azért adja, hogy vezessen bennünket, ahogy ezt utaltam, és a Rómaiakhoz itt levél 8. fejezet 13. verszakához alapoztok, ott található, hogy azok az Isten fiai, akiket az Isten Szelleme vezet. Tehát a 14. verszak, mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok az Istennek a 14. verszak, mert

vezessen bennünket. Ez ön alárendelést is igényel, odaszánást igényel, meg természetesen az embernek a viszonyulásának meg kell változni a Szent Szellem személyéhez. Nem eszközként kell használni a Szent Szellemet, hanem tisztelettel, istenfélelemmel, hódolattal, imádattal alá kell az embernek rendelnie magát a Szent Szellemnek, hogy a vezetése tudjon érvényesülni az életünkben. A vezetés azt jelenti, hogy a Szent Szellemet követjük. A Krisztus követése így valósul meg ebben a korszakban, nem tud másképpen megvalósulni, mert Jézus Krisztus fizikailag nincs jelen. Hanem a názati Jézus Krisztus fönn van az Atya jobbján, dicsőségben, nincs olyan tárgy, amely tudná hordozni a názati Jézus Krisztusnak a jelenlétét, nincs olyan épület, amiben be lehetne zárni Jézus Krisztus, be sem megy oda, hanem csak a mennyben tartózkodik, illetve az újjászületett embereknek a közösségébe, és természetesen egyénileg is, újjászületett embereknek a szívében hitáltal ott lakozik a Szent Szellem. Ott lakik Jézus Krisztus. De mivel, hogy Jézus Krisztus ott fönn mennyekbe van, igazából az apostolok sem nézték végig a názati Jézus Krisztusnak a megdicsőlését, a megdicsőlés, hogy mi történt a föltámadás után, illetve mennybe ment el után, az a Szent Szellemnek a kitöltésekor lett számukra megismerhető, mert a Szent Lélek tudja csak kijelenteni a mennyei dolgokat. A Pál apostol meg egyértelműen még a názati Jézus Krisztus halálát is, föltámadását is, tehát az evangéliumot is a Szent Szellemnek a kijelentéséből kapta meg, de mert ő nem volt ott, se a megfeszítéskor, se a föltámadáskor nem látta az üresét. Hasonló helyzetben voltunk mi is, nem látjuk a názati Jézus Krisztus üressírját, nem láttuk a szemeinkkel a megfeszítését, nem találkoztunk vele föltámadás után, itt a fizikai térben és időben, és éppen ezért a Szent Szellem az, akire rá kell hagyatkoznunk, hogy bizonyságot tegyen, tanúskodjon bennünk a názati Jézus föltámadásáról, a názati Jézus megdicsőléséről, és mindazokról a mennyei dolgokról és igazságokról, ami a názati Jézus Krisztus személyével, illetve a jövőbeli tevékenységével, munkájával kapcsolatos. Ezért mondta Jézus Krisztus a tanítványoknak, hogy elküldi a Szent Lelket, az igazság szellemét, aki elvezet minden igazságra, és eszünkbe juttatja mindazt, amiről ő beszélt, sőt, még a bekövetkező dolgokat is kijelenti számunkra. Szent Szellem nélkül nem lehet megismerni a mennyei dolgokat, a hit pedig a mennyei dolgokról való meggyőződés, reménylet dolgoknak a valósága. Tehát, hogyha nem mozog, működik, vagy nem követed a Szent Szellemet folyamatosan az életedben, az élet vitelednek a vezetője és a cselekedetnek a vezetője nem a Szent Szellem, akkor erőteljesen korlátozod a hitednek a fejlődését. Mert a hit az nem látott dolgokról való meggyőződés, nem a semmi a tárgya, nem én találom ki, én nem tudom a hitemet növelni, hanem az Istennek kell, hogy szóljon, kijelentést tudjon adni az újjászületés után is a Szentlélek által. Azt, ha befogadom, elfogadom, beengedem a szellememben, belső meggyőződést hoz létre, és ennek következtében a hitem az élő Istenben növekszik, fejlődik, és eljutok a kicsi hitről a nagy hitre. Erre rendkívül nagy szükségünk van mindannyiunknak, hogy a kicsi hit, ami még vegyül a félelemmel, jövőtől való félelemmel, bizonytalanságokkal, szorongásokkal, de a hitnek a fejlődése teljesen kiszorítja az ember szívéből a bizonytalanságokat, a félelmeket, a szorongásokat, az aggódalmakat, tehát egy olyan belső meggyőződés erőt hoz létre, amely minden körülmények között az ember személyisége számára is ad stabilitást, és az Atyával és a Fiúval, a Szent Szellemmel

kapcsolatban, közösségben pedig a rendíthetetlenségem, hogy rendíthetetlenül minden körülmények között ott állunk az Úr mellett, és ő is ott áll mellettünk. És akkor tényleg így lesz, hogy az Úr velünk, kicsoda ellenünk. De ezt meg kell érteni, hogy neked sem kell eltávoznod az Úrtól, mert ha eltávozol, akkor, amit énekeltünk, nincs melletted az Úr, legfeljebb hív tégeded vissza az Úr. De ha mellette maradsz az Úrnak, akkor tényleg ő is melletted van, és akkor kicsoda ellened. Tehát ezért rendkívül fontos, hogy ebben a Szent Szellemnek megadjuk azt a szerepet, amelyben tudja érvényesíteni az Istennek az akaratát, vagyis meg tud győzni bennünket a szellem, hogy hogyan járjunk az Úrban. Megmutatja minden körülmények között. Egyébként ugye most olyan zavaros világban élünk, hogy szinte a régi életviteli típusok nem nagyon, nyilván nem morális szempontból nézve, mert a bűnnek az elhagyása az nyilvánvalóan egy abszolút követelmény a hívők számára. De hogy milyen körülmények, vagy milyen szituációba kell megélni az Úrral való kapcsolatot közösségem, arra fel kell készülni, hogy azért lesznek váratlan szituációk, mert a názáti Jézus Krisztus visszajövetele előtti években élünk. Ez pedig olyan időszak, amikor nagyon sokféle zűrzavar, váratlan változások, meglepetést okozó események zajlanak, mint ahogy zajlanak Magyarországon most jelen pillanatban. Viszont, hogyha a Szent Szellemnek a vezetésébe élünk, akkor nincs olyan helyzet, amiben beenged bennünket Isten engedelmesség által, mert igazából erről szól a Szent Szellemnek a vezetése, hogy a Szent Szellem által vagy vezetve, akkor egészen biztos, hogy Istennel szemben engedelmességben élsz. És ez az első hatalmas nagy felelősség, hogy az engedelmesség, nem tudna az ember, a természete annyira át van itatva lázadással, önakarattal. Olyan erős bennünk az önmegvalósítási hajlam, vágyak, hogy az ember szeretné saját magát megvalósítani. De ez igazából csak nagyon gyarló módon tud történni, ha az ember a saját koncepciója alapján igyekszik megvalósítani magát, akkor az eredmény nem feltétlenül az lesz, sőt nem az lesz, amit Isten eltervezett veled kapcsolatban, és nem csak Isten lesz veled elégedetlen, hanem te magad is elégedetlen leszel önmagaddal. Mert hidd el, az Isten a legjobb tervet készítette számodra, és ha ezt át tudod venni, meg tudja valósítani az életedben, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy elégedett ember leszel, és a hegyi beszédnek a boldog mondásai fokozatosan teljesednek be az életedben, és végül be is teljesedik a boldogság, és bejutsz az örökké valóság, már ott teljesedik be, de addig is sokszor a Szent Szellem érezteti a belső emberünkben ezt a csodálatos boldogságnak a jó ízét, a fényét. Tehát ez csak az Isten tudja megadni. Mert az ember ilyen lény, egy befejezetlen lény, és ami hiányzik belőlem, az nyilván, mint férfi, az benn van a feleségemben, azért házasodtam meg, de igazából az emberből, ami hiányzik, az az Istenben van meg. A názáti Jézus Krisztusban testesült meg. Ott találod meg azt a részedet, amivel be tudsz teljesedni, amire Isten azt mondja, hogy elégedett vagyok, áldott vagy, szeretlek, tehát amikor megvalósul, már most is szeret, nem erről van szó, csak itt a beteljesedésről beszélek, hogy nem befejezetlen ember leszel, hanem beteljesedett ember leszel az örök élettel, Istennek a jelenlétével, dicsőségével, és mindazokkal az javakkal, amit a názáti Jézus Krisztus megszerzett számodra, halálával és föltámadásával, ami miatt a főpapnál, főpapi szolgálatát végzi az atyánál, mert ő a javaidnak a főpapja. Tudjátok, az Ószövetségben is a főpapnak a közmányjárására szükség volt ahhoz, hogy az Izrael fiai megkapják, persze egy évig,
egy év után mindig meg kellett ismételni, de azért volt szükség a főpapra, hogy újra megszerezze a Sekinában az áldozati vér bevivése után Izrael számára azokat az áldásokat, amely biztosította Izrael számára az, hogy egy virágzó áldott népként tudjon élni. Ami megjelenik a különböző gyümölcsökön keresztül, hogy ez a nép nem Isten nélküli, ez a népnek van Istene, sőt az igaz Istene. Ez volt az Istennek a célja, terve, hogy Izraelen keresztül bemutassa a nemzetek számára, hogy milyen plusz jelent az, hogyha egy nemzetnek szövetséges viszonyban áll az élő Istennel. Izraellel ez volt Istennek a terve. Az egy más kérdés, hogy nem mindenkor tudta ezt Izrael, ezt a feladatát betölteni, de amikor betöltötte, akkor egyértelmű volt, hogy a szomszédos nemzetek számára Izrael egy ilyen csodálatos, különleges, vágyott ország volt, tehát hogy szerettek volna olyanok lenni, mint Izrael. De sajnálatos módon ezt nem sikerült folyamatosan megőrizni, de azért a legfontosabb feladatukat betöltötték, mert másképpen a Mesiással nem tudott volna megáldani bennünket Isten. Szükség volt, hogy Ábrahám és Dávid fiaként testesüljön meg, és ehhez viszont a kelet Judea, kelet a zsidóság, és ezért tehát a zsidóság ezt a legfontosabb feladatát teljesítette. Mi nekünk is ez a feladatunk Isten részéről, hogy ahogy járunk a Szent Szellem által, mutatkozzon meg a mennyből azok az áldások, amik a Szentlélek által, hitáltal az Isten meg akar téged áldani. Amihez már jogod van, mert a názáreti Jézus Krisztus megszerezte a jogodat, megszerezte az örök életre, a megigazulásra, a gyógyulásodra, a szabadulásodra, mindazokra az áldásokra, az áldások számára megszerezte azokat a mennyi javakat, amivel a földi életben látványosan lehet demonstrálni azt, hogy Isten azért küldte el názáreti Jézus Krisztus, hogy megáldjon tégedet. És így tudsz te mások számára, ha áldod vagy, áldás lenni. Többek között például Pál apostol azt mondja, hogy egyik célja Istennek az volt, hogy az Izrael fiait, mivel elutasították Jézus Krisztus engesztelő áldozatát, hogy felingereljük. De annyi nyomorúságos ember van a gyülekezetben, hogy ettől persze nem indulnak föl az izraeliek, hanem, de akkor igen, hogyha látják azt, hogy az ő elrejtett áldásukat hordozzák az életükben a pogányokból származó gyülekezetek. Állítom, ha eljön ez a korszak, adja Isten, hogy eljön, akkor majd megkérdezik, hogy honnét van ez rajtatok, hiszen igazából nekünk kellene ezt hordozni, ami rajtatok van. És érzékenyek, megérzik a Krisztus szellemét, megérzik az Istennek a szellemét, hogy hol van. Többször tapasztaltam, hogy ezzel kapcsolatosan olyan érzékenységet tapasztaltam Izraelben, hogy egyetlen egy Istenen kívüli, tehát az Úrral való kapcsolaton kívüli népben nem érzékeltem sohasem, hogy ennyire érzékenyek Istennek a szellemével. Többször is mondták, hogy bennetek hiszen, hogy ilyen zsidó szellem van, már nem etnikai értelemben, hanem akik a szellemileg érzékelik az írásban lévő szellemet, az megérzik egy tiszta, szent, szent szellemmel felkent keresztényen ezt a jó illatot. Tehát ez viszont föl tudja ingerelni az embereket, zsidót és nem zsidót is. És állítom nektek, hogy rövid időn belül, már ne ijedjetek meg, most talán így a ébredés meg a megtérés evangelizálás szempontjából nézve, ha most ilyen hasonlatot kellene mondani, apály időszak van, nem dagály időszak, mert sokat beszélnek az áradásról, de eljön az áradás is, és az igazi áldás Magyarországnak az lesz, ha a Szent Szellem árad. Még nagyobb mértékben. És az embereket hozza be Krisztus testébe. Mert látjuk a Dunában már a sekélységnek, van egy, tudjátok, a Dunában elhelyezve egy ilyen kőszikla,
amely jel, amikor szárasság van, jelzi ez a kőszikla, hogy szárasság van. És most sajnos már látható. Tehát szárasság van valójában Magyarországon, és ezért fontos, hogy eljöjjön a Szent Szellemnek a kiáradása, hogy az ég is áldást tudjon adni. Az első nagy felelősség az engedelmesség, de ez az engedelmesség a Szent Szellemnek a vezetése által tud érvényesülni az életedben. Most arról nem akarok beszélni, hogy többféle módon érvényesül a Szent Szellemnek a vezetése, és ezért fontos a szíved, hogy tiszta legyen, mert ha tiszta a szíved, akkor a szíved tudja venni, levenni, mert a szívedben van elhelyezve azok a szellemi képességek, vagy intuitív képességnek is mondhatjuk, amely tudja értelmezni, megérteni, meghallani a Szent Szellemnek a hangját. És akkor tényleg át tudod adni a szellemedet a Szent Szellem számára, és világosan, tisztán megjelenik a Szent Szellemnek a vezetése, tudat szintjén is, akaratos szintjén is, és különböző módokon a Szent Szellem jelzést ad neked a bizonyos szituációkban, akár belső békével, akár a szellemnek az örömével, akár úgymond indítatásokkal, de más formája is vannak a Szent Szellem vezetésének. A lényeg, hogy a Szentlélek többek között azért jön, hogy ne csak élmény legyen, egy karizmatikus megtapasztalás legyen az életünkben, hanem bibliai mércével nézve engedelmeskedni tudjunk Istennek, hogy ő neki a fensőbsége, elsőbsége tudjon érvényesülni az életünkben. Mert az egész földi élet az egy futópálya. És nagyon erős futópálya, mert rengeteg akadály van benne, és inkább egy akadály versenyhez hasonlít a földi élet. És ahogy mondtam, két végcélja van, és ahhoz a futópályán, olyan futópályán haladunk át, ahol akadályok vannak, elengedhetően szükséges a Szent Szellemnek a vezetése. Tehát ezért ajánlom figyelmetekbe, hogy a felelősséget vállalni kell. Nem csak azért kell keresni a Szent Szellem, hogy egy újabb élményem legyen, és utána öntörvényűen élem az életemet, és a sok keresztény ezt csinálja sajnálatos módon, azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy megújulnak a Szent Szellem által, és utána folytatják öntörvényűen az életüknek a vezetését, semmit nem akarnak felülvizsgálni, nem akarják a Szent Szellemnek és Istennek az igéhez mérni az életvezetésüket, gondolkozásukat, akkor majd utána megint kűresednek, leépülnek, ha megmarad még bennük Isten kegyelme, akkor újra meg akarnak újulni, és meg is újítja őket Isten. Csak azt kéri Isten, hogy egyszer értsd meg ember, hogy azért adja többek között a Szent Szellemet, hogy tanulj meg Istennek engedelmeskedni. Fontos felelősségünk a megszentelődés. Maga a Szent Szellem is a szentségnek a szelleme. És a Szent Szellem lehetővé teszi, nincs mentség, hogy meg tudunk szentelődni. Ha emberi erővel megvan az igyekezet, sokan igyekeznek, nagyon becsülni való, hogy úgymond Szent Szellemmel nem betöltött keresztények is nagy hangsúlyt tesznek a megszentelődésre, de ez nem tud sikeres lenni, mert alapvetően Istennek a szentsége az spirituális, nem morális. De nyilván erkölcsben jelenik meg. De Istenben nincs jó, nincs rossz, csak a jó van, és ez spirituális. Számunkra itt a Földön van erkölcs, tehát van jó, van rossz. És ebben a két választási lehetőségben, hogy elegyünk választva a rossztól, és a jó érvényesüljön az életünkben, azt kövessük, elengedhetetlenül fontos, hogy a Szent Szellem ezt az életünkben folyamatosan végezze. Ezért a Szent Szellem szentség szelleme. A megszentelődésben nélkülözhetetlen. Bízok benne, hogy a következő időszakban, ahogy az Úrnak a visszajövetele egyre közelebb áll, és Isten igéje azt mondja, a szentség nélkül senki nem látja meg Istent,
hogy a szentségnek a szelleme sokkal szabadabban és erőteljesebben fog munkálkodni hívőknek a százezreiben, mert Isten világossá teszi számunkra, megérteti a bensejükben, szellemükben, hogy közel van az Úr visszajövetele, és biztos vagyok benne, hogy sokan értik, hogy nem lehet bolond szűznek, hanem okos szűzként kell vele járni, vagyis meg kell szerezni a szentséget, és késznek kell lenni, mert a Jelenések 19. fejezetben én azt látom, illetve azt olvassátok velem együtt, hogy a mennyasszony elkészítette magát, ami azt jelenti, hogy nem a mennybe készítette el magát, hanem itt a földön készítette el magát. Ezért azok mennek el az Úrral, akik Krisztuséi. A mennybe már kész elhívők lépnek be, nyilván a dicsőségük növekedik abban a pillanatban, hogy a földi dimenzióból átlépnek a mennyeibe, de a késznek itt kell lenni. Nem csak készülődni kell, hanem késznek kell lenni. És a készségben, hogy valaki elkészül, abban a megszentelődés egy folyamat, de valami el kell érni azt, ami már az Isten számára elfogadható. Amire azt mondja Isten, hogy te az örök életre, a mennyekben való életre, Jézus Krisztussal való közösségben, közvetlenül mellette való életre alkalmas vagyok. Az alkalmatlanságot a bűn hozza létre. És amíg bűn van az életében az embernek, addig hit által van reménység, hogy dolgozik az ember az alkalmasságon, de az alkalmasságnak meg kell valósulni Isten ahhoz, hogy Istennek a jelenlétébe lépjünk. Nem ezért az első legfontosabb feltétele a bűnnek az elhagyása, mert bűn nélkül tudunk csak bejutni a Istennek az országába. És ezért jön a Szent Szellem többek között. Beszél a Pál apostol épp az egykorintusiakhoz, akiknek a háttere nagyon kemény volt. Voltak közöttük nagyon sokan homoszexuálisok, leszbikusok, kikötő város volt, ott volt minden. A jártatok Korintusba, és volt ott idegenvezető, az el tudja mondani, hogy ahogy kiléptek a hajóról az emberek, azonnal még a úton is jeleztek, hogy hol találhatóak a bordélyházak, stb. Tele volt a város bordélyháza. Elképesztő sötét hely volt morálisan. De mégis nagy ébredés lett. Miért lett ébredés? Mert nagyszerű evangelistájuk volt, Pál apostol, aki azért ment hozzájuk, hogy az evangéliumot ne beszédbe hirdesse, hanem szellemnek és erőnek a megmutatásában. És látjuk, hogy ennek meg is lett az eredménye, hogy a hitük nem teológiai fogalmakra épült, hanem Isten természeti erején alapult. A Szentlélekkel nagyon beteljesedtek, hiszen ez volt a problémájuk, azért kellett rendet csinálni a gyülekezetbe, mert egy kicsit össze-vissza használták a karizmákat is, meg voltak más dolgok is, tehát igazi karizmatikus, mondanám radikális karizmatikusok voltak, ezért mondja Pál apostol, hogy minden ajándékkal megvagytok áldva. Ezeknek mondja Pál apostol, hogy megvagytok szentelve a szentség szellemével, akik régen ilyenek voltak, puják voltatok, férfi szeplősítők. A lényeg az, hogy ezekből a háttérből jövő emberek is szentek lettek, megtisztultak. Mi által? Nyilván alapvető a názati Jézus vérének az elfogadása, ez vitte át őket Istennek az országába, de a megszentelődésbe a Szent Szellemnek a munkálkodása játszott a főszerepet. Tehát a Szent Szellem nem csak karizmatikus élményt nyert jön el az életedben, hanem azért, hogy megszentelje a szívedet, gondolkozásodat, érzelmeidet, akaratodat, értelmedet, érzelmeidet, hogy meg tudjad öldökölni a testnek a cselekedeit. Még itt maradva Róma 8:13-ban, azt mondja Pál apostol, mert ha test szerint éltek, meghaltok. De a test cselekedete a szellemmel megöldöklitek, éltek. Micsoda nagyszerű lehetőség, akik vették a Szent Szellemet, és a Szent Szellemmel kapcsolatban közösségbe állnak. Használd erre a Szent Szellemet, hogy a testnek a cselekedeit öldököld meg.
nem lehet másképpen megöldökölni, kiirtani még a magját is a személyiségedből, mert nagyon mélyen benne van az ó természetben, a bűnnek a lehetősége a szívbe is mélyen benne van, hogy Jézus mondja, hogy a szívből származik minden bűn, de a szívből is ki tudja írtani a Szent Szellem által, mert a Szent Szellem számára a személyiségednek minden területe áthatolható. Nincs olyan részed, amit a Szentlélek ne tudna áthatolni. A fizikai testeden, a szellemeden, a minden részedet, és különösen fontos a Szent Szellem számára, hogy a szívedből kiírtsa azokat a magokat, a gonosznak azokat a mérgeit, ami által az embernek a szíve megromlott, és állandóan kényszeríti az embert arra, hogy bűnt kövessen el. De a szívünk fölött nincs hatalmunk. A szívünk fölött Istennek van hatalma. Az újjászületés már egy nagy lépés, hogy a szívünkkel tudunk valamit kezdeni, de különösen, amikor betöltekezünk Szent Szellemmel, és a Szent Szellem ereje uralma alá kerül a szívem, akkor viszont a Szent Szellemet ne csak úgy néz, hogy milyen csodát tudsz cselekedni, hanem tessék úgy megragadni a Szent Szellemet, hogy a szellemedet folyamatosan uralma alatt tartsa, hogy ne tudjon a szívedből kiépülni, kifejlődni olyan vágyak, ami végül is szenvedélyé válnak, mert ha a vágy megerősödik és szenvedély szintjére lép, akkor sajnálatosan módon elesnek az emberek és bűnbe esnek. De megvan a lehetőséged, hogy a vágy és a szenvedély között felhúzzál egy falat. Sőt, utána neki menjél annak a romlott vágynak, ami mindenképpen benned szenvedélyé akar válni. Így van ez a szexualitás, a szexuális vágyak, mással kapcsolatosan is vágyak, de ahhoz, hogy a vágyaid között tudja különbséget tenni, hogy a vágyaid most jogosak, igazak-e, vagy romlottak-e, ahhoz eleve már az Úrnak engedelmeskednie kellene, hogy az értékítéleted ne csak mások felé, hanem a saját belső állapotod fele is tudjon érvényesülni. Hogy bele tudjál látni a szellemedbe, a vágyaidnak a világába, mert a legtöbb probléma a vágyból származik az ember számára, és a sajnálatos módon sokan megtérnek, de továbbra is vágyvezérelt emberekként akarnak élni, szükségszerűen bukás az eredménye. A siker eredménye, hogy a vágyvezérlés helyett Szent Szellem vezetésére állunk rá. Mert a Szent Szellem tudja biztosítani számunkra azt, hogy a vágynak a világa, a kívánságnak a világa bennünk megtisztuljon. Elhaljanak a perverz vágyak, a romlott vágyak, és az igaz, jogos, legitim vágyak, pedig az nyilvánvalóan az Isten igazságosságával is összhangban vannak, és azokat Isten nem akarja szívből kiirtani, hanem azt akarja, hogy a hittel, az emberi cselekvő képességgel tudjon együttműködni, és ez tud egy hajtó erővé válni. Ambícióba, odaszánásba, akarásba, tehát a cselekvő erőben az igaz vágyak nagyon-nagyon pozitív szerepet játszanak. De nagyon sok ember számára a vágyvilág olyan, mint a dzsungel. Tehát nem engedi tisztítani. Az erdők is akkor szépek, hogyha ki van tisztítva, a dzsungelszerű az erdő, nagyon csúnyán néznek ki. Tehát ugyanígy van az embernek a szíve is. Ha ilyen dzsungelszerű kívánságokat hord az ember, akkor olyanná válik, mint a lelke és a személyisége, mint a viharban az erdő. Ahogy a szél fúj, arra hajladoz. Tehát instabillá válik az ember. A vágyak az instabillá tesznek, hogyha ezen a területen nem engeded, hogy Istennek az igazsága ilyen módon érvényesüljön. Szóval a megszentelődés rendkívül fontos. A szentség nélkül, ahogy mondtam, nem látja meg Isten az ember, és ezért felhívja a figyelmet Pál apostol, hogy senki a vágyaknak a szenvedélyével így tart, ezt tartalmazza a Tesszalonikiakhoz itt levél 4. fejezete, hogy senki ne hordozza a vágyainak a szenvedélyével a testét. Mert ezt olyan emberek hordozzák, olyan embereknek a testére jellemző ez, akik nem ismerik Istent, akikben nincs Szentlélek.
Ha vetted a Szent Szellemet, és kéred a Szent Szellemet, hogy szálljon rám, mert be akarsz tölteni Szent Lélekkel, akkor tudjad azt, hogy ez egy kötelezettsége a megszentelődés. Ez egy belső szükség arra, hogy megtörténjen a megszentelődés. Mert a Szentléleknek a munkájának a következében tudsz megváltozni az ótermészeted, és az új természet elválni egymástól, az ótermészetedet megfeszítve tartani indulatokkal, vágyaiddal, és az új ember pedig folyamatosan megerősödni a belső ember, hogy egyre nagyobb hatalma legyen az ótermészet felett. Menjünk tovább, mert az idő megy. A következő nagyon fontos, hogy figyelj arra, hogy a Szent Szellemnek mindig megmaradjon a szabadság az benned. Tehát a Szent Szellemnek a szabadsága, az egy kulcskérdés. A Szent Szellem szabadságban tud munkálkodni, elnyomás alatt nem. Nem azért, mert nem erős, hanem ha valaki elnyomja a Szent Szellemet, világ megszabadítja, akkor természetesen a Szent Szellem visszavonul az embernek az életéből, és nem végzi el azokat a munkákat. A szabadság elsősorban Krisztusban valósul meg, ugye Krisztusba kerülünk szabadságba bele, de utána ez a krisztusi szabadságot a Szent Szellem őrzi meg, tartja fönn, és ebben a szabadságban tud a Szent Szellem hatalmas dolgokat cselekedni az életünkben hitáltal, vagyis átalakítani a természetünket Krisztus hasonlatosságára és képére. A Pál apostol a galatákat azért fette meg, hogy ostobák vagytok galaták, mert olyan vallásos tanításokat fogadtak el, amivel elnyomták a Szent Szellemet, és felszámolták bennük a Szent Szellemnek a szabadságát. Nagyon észnél legyetek, mert vannak vallásos szellemek, démonok, amelyek kifejezetten a sátánnak a fegyverei a szellem szabadsága ellen. Az Úr azt mondja, hogy az Úr szelleme, ott van a szabadság. És a Szentléleknek a szabadsága után írja le, hogy átváltozunk, tehát átalakulunk a Szent Szellem által Krisztus hasonlatosságára, Krisztusnak a képére. De ezt meg lehet ölni bűnnel is, meg olyan vallásos tanításokkal, amelyekből hiányzik a Szentlélek, sőt, a Szent Szellem számára egy tűzoltás jelent. Megoltja, elnyomja az emberekben a Szent Szellemnek a jelenlétét. A fő cél az, és mindig is ez a kulcs a dolognak, hogyan tud felszabadulni a Szent Szellem bennem. Hogyan tud az Isten tiszteleten a Szent Szellem felszabadulni, mert a Szent Szellem szabadságban gyógyít, a Szent Szellem szabadságban érzi jól magát, a Szentlélek szabadságban tudja megosztani veled azokat az áldásokat, amelyek a szellemi, lelki, fizikai szükségeidet betölti. Tehát ezért a Szent Szellemnek a szabadsága az kulcskérdés. Ne nyomd el, bűnnel el lehet nyomni. Vagy például meg lehet szomorítani, ahogy Pál apostol mondja, durva beszédekkel, káromlásokkal, szidalmazásokkal, vádló, kárhoztató beszédekkel, törvénykező beszédekkel, ezekkel mind meg lehet szomorítani a Szent Szellemet, ami azt jelenti, hogy a pszichének az elnyomás alá kerül a Szent Szellem, és elveszíti az Úr pozícióját az életedben. A Szent Szellem azért jön, hogy Úr legyen benned. És ebben a szabadságban tudja a názati Jézus Krisztus, és akarja fölmagasztalni benned. Ezért az együttműködésünk a Szent Szellemmel, akkor Isten iránti tiszteletben nyilvánul meg, amikor folyamatosan arra törekszünk, hogy a Szent Szellem felszabadul. Ne az agyunk irányítsa a Szent Szellemen, ne az indulatunkkal nyomjuk el a Szent Szellemen, ne mi szabjuk meg a Szent Szellem számára, az akaratunk, céljaink számára, hogy mit cselekedjen, hanem bízzuk rá magunkat a Szent Szellemmel, hogy szabadságban cselekedjen. Tegye meg azt, amit ő akar bennem. És tudom, hogy ő nem rosszat akar tenni, és benned sem rosszat akar tenni, hanem az Istennek a legjobb tervét akarja az életedben megvalósítani. Dicsőség az ő nevének.
Következő, ami miatt jön a Szent Szellem, és erre kell használni, ahogy Pál apostol, illetve Isten igéje mondja az Abcsel 1.8-ban, hogy vesztek erőt, minek utána eljön a Szent Szellem, és lesznek nékem tanúim. Tehát munkára, feladatra adja Isten a Szent Szellemen. Tehát ismét ma azt mondom, azt hangsúlyozom, nem misztikus élményre, nem karizmatikus játékokra, hanem arra, hogy a Názárt Jézus halála föltámadása mellett tanúskodjunk. Elvégezzük azokat a feladatokat, dolgokat, amiket ebben az időben Isten el akar végezni, Isten embereink keresztül. Betöltött, Szentlélekkel betöltött hívőkön, gyülekezeteken keresztül akar elvégezni. Tehát ez az erőre óriási szükség van, hogy el tudjuk végezni. Különösen akkor, amikor a kultúránk démonizálódik, a sátánnak egyre nagyobb kiáradását látjuk a különböző kultúrákban, Európában nagyon erőteljesen lehet érezni. Ebben nagyon megerősödött az elmúlt 10 évben az antikrisztus szelleme Európában, amely egyáltalán nem segíti az embereket a Názárt Jézus Krisztussal való megbékélésben, illetve a keresztény életben is nagyon nagy kárt okoz. Ez nem csak egymás mellett élés problémája, spirituális konfliktus, ami zajlik Európában, és sajnos egyértelműen lehet látni, hogy az elmúlt 10 évben a kereszténység elveszített, még abból is veszített, amivel előtte rendelkezett. Csak tessék megnézni a különböző irányzatokat, hogy az elmúlt 10 évben csak több helyen a válság csak mélyült, és egyre inkább kezd megoldhatatlanná válni. Mert előbb kellett volna, hát ugye ma már a spiritualitás bizonyos döntésekben, ilyen, mint a migráció, nem számít, és nem veszik észre, hogy különösen a vallások mögött rendkívül erős szellemiségek vannak, nem csak egyszerű kis tisztátalan szellemek, hanem fejedelemségek, hatalmasságok is, és Európa egy ilyen szellemi erőknek, entitásoknak az ütközési zónájává vált. És nincsenek fölkészítve keresztények arra, hogy egy ilyen konfliktus, szellemi konfliktus alatt élve hogyan tudjanak megállni, és hogyan tudják továbbra is a keresztény gyülekezetek számára a megújulást, az ébredést, a fejlődést és a növekedést biztosítani. És ráadásul egyre több európai ember áll a másik oldalra, és nem az evangéliumnak abban látják a problémáknak a megoldását, vagyis a megfeszített Krisztusban, nem a megfeszített Krisztusban látják a problémáknak a megoldását, hanem valami egészen másban. Ezért utaltam arra, hogy az antikrisztus szelleme nagyon megerősödött, mert az a szellem akarja kiszorítani az emberekből, szívükből, elméjükből a Názáreti Jézus Krisztusnak a személyét, és különösen, amiről beszéltem az a bevezetőben, Krisztus megfeszítésének az igazságát nehezen tudják megérteni az emberek, mert egyetlen egy vallás nem fogadja el a Názáreti Jézus Krisztus halálát és föltámadását, hogy ez lenne a világ problémájának az egyetlen egy megoldása. Pedig ez, mert Jézus Krisztus volt az, aki föltámadott a halálból. Ha Mohamed feltámadott volna, akkor azt mondjuk, hogy van alternatíva. Ha Buddha föltámadott volna, van alternatíva. De ők ugyanúgy, mint a többi halandó ember, eltávoztak, a földbe került a testük, de egyetlen egy szeméről állítjuk, hogy a Názáreti Jézus Krisztusról, hogy föltámadott és él. És ő az, aki ha az ember most is megbocsátja bűneidet, vétkeidet, ő az, aki Szent Szellemmel betölt tégedet, és ő az, aki által lesz a halottak föltámadása, és ő az, aki elhozza Istennek az uralmát, nincs más.
egy név adat ott a föld alatt, amelyben van embereknek üdvössége, az Úr Jézus Krisztusnak a neve. Kérlek, ez ragaszkodja ez az igazsághoz, akármennyire nem szimpatikus sokak számára, sokak gyűlölik ezt az igazságot, de igazából ez az evangéliumnak a sarka, ez a legfontosabb igazság az evangéliumnak. Ha ezt engeditek relativizálni, elmegy az evangéliumnak az ereje, megváltoztatjátok az evangéliumot, és eltávol kerültök a Szentlélek erejétől, a föltámadás erejétől, és egy ilyen vallásos, semmit mondó, igazából a problémákat nem megoldó üzenetet tud az ember csak képviselni és közvetíteni az embertársai számára. De az evangélium Istennek az ereje. Azért, hogy az emberek megnyerjék az üdvösségüket és megszabaduljanak démonoktól, betegségektől, bűnöktől, pokoltól, és megnyerjék az örök életet a názati Jézus Krisztusba vetett hitáltal. Tehát az erőre, erre van, azért van szükségünk a Szent Szellem által, hogy meg tudjunk állni a Krisztusban. Különösen ilyen nehéz időben előfordul, hogy ebben is meg tud fáradni az ember, de hadd olvassak föl, és tudom, hogy nehéz napok voltak az elmúlt időben, és hadd olvassam föl azok számára, akik várják az erejüknek a megújulását, hogy megígérte a Szent Szellem, Izajás proféta 40. fejezetében olvasom föl, hogy Isten a megfáradottaknak az erejét megújítja. Így szól Istennek az igéje. Erőt ad a megfáradottaknak, erőtlen erejét megsokasítja, elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtántorodnak az ifjak, itt úgy van a magyarban, Károliban a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnak elnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Miről szól? A lankadás, fáradtság állapotában is az Úrra bízzad az életedet, bízzál az Úrban, és ne másban keresd a megújulást. Az Úrban bízol, az Úrban nem fogsz megszégyenülni, jön a Szent Szellem, leveszi rólad a frusztráltságokat, csüggedés, csalódás, kudarc, vereségérzéseket, minden erőtlenségeket, és meg fog újítani a Szent Szellem, és felruház tégedet újra Isten erejében. Mindig ezt tapasztaltam, hogy Istennek mindig van plusz ereje. Kimeríthetetlen az ő ereje. Úgyhogy Isten azt akarja, hogy vegyél erőt. Vegyél erőt, hogy tovább folytasd a keresztény életet, ne engedd, hogy elbizonytalanítsanak a körülmények, ne engedd, hogy meghátrálásra kényszerítsenek a körülmények, és különösen ne engedd azt, hogy megfélelmítsenek az, ami esetleg úgy gondolod, hogy történni fog. Ha ilyen is történne, akkor is te és Istennek a munkája fog előre menni, hogyha az Úrban bízunk, mert erőnk megújul, és a problémák fölé fogunk kerülni. Nem a problémák alatt leszünk, hanem fölötte leszünk, és megoldja az Úr a Szentlélek által. Következő, hogy a Szentlélek ajándékait ugye szeretjük, kívánjuk, Pál apostol is biztosít erről, hogy törekedjünk erre, szinte zelota módon ezt a kifejezést használja a görög, ez egy szenvedélyes törekvés, tehát de nyilván nem testi, hanem szellemi vágy, de nyilván a lélekben is benne van, hogy szeretné az ember, hogy a Szent Szellem ajándékai meg tudjanak nyilvánulni a teste, lelke, szellemén keresztül. Mert a Szent Szellemnek a megnyilvánulásai működéséhez szükség van az emberi képességre. Szükség van az értelemre, például a tudománybeszédének, a nyelvre is szüksége van. Szüksége van például a csodatevő erőre, vagy a gyógyításnak a szellemének a megnyilvánulására, hogy átmenjen az emberi testen, a hívőnek a testén, és maga a teste is tartalmazza az Istennek az erejét. És gyakran a kézbe is legyen ott az Isten természetúti ereje, hogy akire ráteszed a kezedet, és imádkozol érte, hogy meggyógyuljon, akkor az Istennek a gyógyító ereje rászálljon. Ezért tartjuk sokszor így a kezünket, mert ez egy kérés jelent, és ne a semmi miatt, a szokás miatt tarts, hanem kérd, hogy a Szent Szellem a tenyeredbe üljön bele. Az ereje járja át a kezeidet.
ha az újaknak is van egyfajta szellemi funkciója, ha démonok meg tudják az újakat ragadni és a kezedni, akkor hogy ne tudná a Szentlélek is? A csontjaid, a fizikai részed a Szent Szellem számára ugyanúgy elérhető. Sőt, Jézus Krisztus ugyanúgy fel akarja kenni a fizikai testedet, mint a belsődet. Természetesen a belső hordozza a Szent Szellemnek folyamatosan a jelenlétét, a testen a Szent Lélek a jelenléte változó. Azért változó, mert érintkezünk a világgal, érintkezünk sokféle emberrel, és éppen ezért, hogyha szentekkel vagyunk, egy hétig vagyunk a szentekkel, és Isten igéje Szent Szellem van, akkor az atmoszféránkat is a Szent Szellem körbeveszi, szinte egy ilyen szellemi tűzfal vesz körül bennünket, és akkor lehet érezni ezt a könnyedséget a testen is, hogy a Szent Szellem egy védő burkot állított be az emberbe, be bennünket. De ha elmész a munkahelyedre, ezek a burkok vékonyulnak. Érintkezel az embereket, mert így kell, világba járunk. Nem kell ettől megijedni, mert folyamatosan lehet kegyelmed venni. Akkor lenne baj, hogyha nem tudnánk újra és újra Szent Szellemet venni. De hát azért kell betölteni Szent Szellemmel, hogy ilyen módon a Szent Szellemnek az atmoszféráját is tudjad vinni. Bemész a munkahelyedre, a démonok mennek ki a levegőből. Vannak, amikor még az emberek is megjavulnak, mérsékeltem. Tehát, hogy nem szívesen káromkodnak a jelenlétedbe. Mert a Szentlélek erősen jelen van a levegőbe, és bezárja, bedugja a hazugoknak a száját, meg a káromnak a száját, és a te jelenlétedbe úgy érzi, hogy hát a te jelenlétedben nem kér. Sokszor biztos tapasztaltátok, hogy ilyen szabadszájú emberek mégis elengedik magukat, és ott van egy szent ember, akkor mondja, elnézést, bocsáss meg. De ha egy ugyanolyan ember lenne, mint ahogy ő, akkor hidd el, ilyet nem mondaná, hogy kérlek, bocsáss meg. De ott van egy szent ember azonnal a pillanatban. Mert érzi a sugárzását az embernek. Tehát az a lényeg, hogy ami a Szent Szellem körülvesz bennünket, az változó. Mert érintkezünk azokkal a szellemi erőkkel, ami a világ fiaiban, meg maga a világnak az atmoszféráját meghatározzák. És ezért fontos többek között újra és újra beteljesedni Szentlélekkel, hogy az a kavar, ami létrejön a ilyen módon a világban való forgolódás során a körülöttünk, az elmúljon, és újra pihenjenni tudjon, meg tudjon nyugodni a Szent Szellem a testünkön. Kezünkön, lábunkon, fejünkön, arcunkon, fejebbunktól a lábunk talpáig folyamatosan. Nagyon szeretné az ember, hogy állandóan ilyen közössége legyen a Szentlélekkel, de értsd meg, hogy ami kívül van a kenedből, az változó. Ami benned van, azt meg tudod őrizni folyamatosan, az csak a bűn által lehet megszomorítani, de ha az igazságban jársz, ott a jelenléte nem fog csökkenni, sőt növekedni fog. Tehát, a Szent Szellem ajándékaival azért adja Isten, hogy ne csak ki legyen pipálva, hogy imádkozok nyelveken, vagy profétálok, ha ebben stb. A többi ajándékot, hanem azért mit mond, hogy használt vegye más az egyház. A nyelveken szólásnak én veszem a hasznát, én épülök általa. A többi ajándék nagy rész, a többi ajándékra nyilván a nyelvek magyarázása, erre vonatkozok, amikor a nyelvek nemeit magyarázzák, ez mind a gyülekezet építését szolgálja. Tehát miért adja, mire kell, mi a felelősséget az ajándékokkal, hogy építs és ne rombolj. Légy másoknak hasznára, és vegyél részt a közösségnek az építésében. Tehát ezért kell kívánni a Szent Szellemet. Nem azért, mert mutogatod magadat, hogy neked rajtad keresztül ezek az ajándékok megnyilvánulnak. Nem akarja Isten, hogy ilyen önmutogató proféták járják a világot, akik verik a mellüket és adják a névjegyet. Proféta vagyok, apostol vagyok, stb. Stb. Meg kell nézni, hogy van egyáltalán ez az ember volt valakinek a hasznára? Valaki van már olyan, hogy valaki gyümölcsöt hozott ez ilyen embereknek az életébe? Ezért nézem meg mindig,
milyen gyülekezet van mögötte, mi eddigi tevékenységének az eredménye, stb. Mert akin a Szent Szellem mozog, a Szent Szellem ajándéka megnyilvánul rajta, az haszonnal jár, tehát az hasznos embere a Krisztus testének, és tudja építeni a Krisztus testét. Világos? Tehát az ajándékokat ezért kell vágyni, hogy építseni. Tudni kell egy kereszténynek, mit kell rombolni, az ördög munkáját nem kell építeni. És mit kell építeni? Jézus azért jött, hogy az ördög munkáját lerombolja. Jeremiásnak azt mondja az Úr, nagyon sok rombolást mondott a Jeremiás prófétának a Szent Szellem, de azt is mondta, hogy plantáljon. Ez az Isten országához tartozó, tehát ez kell nekünk, és nem fordítva. Az ajándék nem azért van, hogy rombold az egyházat, hanem az ajándék azért van, hogy építsd az egyházat. Még egy felelősség a Szent Szellemmel, hogy folyamatosan tartsd az Atyával és Jézus Krisztussal az élő kapcsolatodat. Mert ez a legfontosabb, hogy soha ne hagyd abba a Szent Szellemmel való imádkozást és a Szent Szellemben való közeledést. Mert ahogy mondtam, futópályán vagyunk, egy igét befejezésül hadd olvassak. 1 Korintus beleérkezett levél 9. fejezetének a végére szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy Pál apostol a hívő életet futáshoz hasonlítja, és boxhoz, box. Tehát ezek szerint Pál apostol azért sportkedvelő ember volt, és felhasználta a sportot nagyon fontos igazságoknak a illusztrációjára. 25. verszak. Mindaz, aki pedig a pályafutásban tusakodik, tehát a futásban, minden magatűrtöztető, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőd vagdos, hanem megsanyargatom a testemet, szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná vagy alkalmatlanná ne legyek. Tehát az első a futás. A futásban, mondja Pál apostol, az önfegyelem a legfontosabb, itt maga tűrtöztető, így fogalmazza, de az önfegyelem. Tehát, hogy fegyelmezni kell az embernek önmagát, olyan életvitelt kell folytatni, hogyha holnap kezdődik a 100 méteres síkfutás, vagy 10.000 méter síkfutás, akkor nem bulizunk, hanem készülünk a nagy futásra. És eleve úgy osszuk be az időnket, energiánkat, olyan ételt eszünk, nem pacalpörkölt, tehát meg zsíros ételt, stb., hanem olyan ételt eszünk, ami által a testünket könnyen mozgatjuk, hogy elnyerjük a koszorút, a romolandó koszorút. Tehát a futóbajnok ezt csinálja. Vagy most nem koszorút nyernek el, hanem érmet, aranyérmet. Mindenki azért fut, hogy dobogóra kerüljön. Illetve a dobogó legmagasabb fokára kerüljön. Ezért futunk, nem bizonytalan. Itt is egy nagyon fontos célt mond Pál apostol, ahogy a futás nem lehet céltalan. Eredeti célról van szó, tehát célra fut. Nagyon rossz, hogyha elveszíted a keresztény életedben a célt, a végcélt. Tehát a végcél pedig amikor vége van a futásnak. Az egész futás, ahogy mondtam, az egész földi pálya, az egy futópálya. Csak akkor fejezi be az ember, amikor elköltözik a földi életből. De nem ez a végállomás. A végállomás vagy a pokol, vagy a menny. Ha pedig nekem a célom, mert azért értem meg, azért fogadtam el Isten szellemét az életembe, hogy a mennybe kerüljek,
akkor én saját magamat fegyelmezés alatt tartom. Tehát úgy élek, hogy soha ne essek ki a célomból. Célom fele haladjak, és nem fogok élni céltalanul. Tehát a cél kulcsfontosságú, hogy folyamatosan megújuljon a cél az erőfeszítéseim előtt, minden körülmények között. Tehát különösen felhívom a figyelmet az idős keresztényeknek, hogy ne szokjátok meg a keresztény életet ilyen automatikusan, soha ne engedd azt, hogy eltűnjön, elhomályosodjon a mennyei elhívásodnak a végcélja. Sőt, az Úrba jársz, az egyre nagyobb világ, egyre nagyobb fényt fog létrehozni a szellemedben a végállomásnak az eredménye. Egyre közelebb vagy az örökké valósághoz, és az örökké valóság a sugárzik, ahogy halasz feléje. Te is igyekszel, törekszel az örökké valóságra, de maga az örökké valóságból is a Szentlélek által egyre több erő jön, egyre nagyobb vonzás gyakorol rá, egyre világosabbá válik számodra, amelynek a valósága különböző érzetekben, képzetedben egyre jobban megragadja a szellemedet a mennyei elhívásnak a reménysége, illetve a végcélja. Tehát, hogyha egy futó elmegy egy maratoni futásra is azt mondja, hogy nem látja, hogy 45 kilométert kell futni, vagy nem tudom pontosan mennyit, tehát, és úgy gondol, és nem erre raktározza be az életét, illetve az erejét, idejét, és akkor sajnos 5 kilométeren kaput abba hagyja a versenyt. Azt gondolom, a hívő élet az inkább egy maratoni futáshoz hasonlít. Tehát be kell kalkulálni, és ráadásul a pályát nem tudjuk átlátni teljes mértékben. Annyit tudunk, hogy a Szentlélek vezetése alatt élünk, akkor sikerülni fog a pálya befutása. De a cél rendkívül fontos. Cél nélkül nincsen önfegyelmezés. Ha elveszíted a célt, nem fogod fegyelmezni magadat, szemtelenül fogsz magaddal is bánni, nem fogsz se az erőddel, se az időddel helyesen gazdálkodni. És bölcstelen ember leszel. A bölcs ember az az idejével tud gazdálkodni, ahogy a Mózes is mondja a Zsoltárban. A következő, a box, azt mondja Pál apostol, hogy viaskodom, aki nem levegőd vagros, itt már a box van, tehát az ütés itt az eredetiben, hogy úgy ütök, hogy nem már levegőt ütök. Hát ha valaki boxol, néztem múltkor egy boxmeccsen, szegény ember nagyon erős volt, de állandóan levegőt kalapálta, mert a másik nagyon gyors mozgás volt, és mozgású sportoló volt, és nagyon könnyen el tudott hajolni. Hát kifárasztotta magát kegyetlenül, és ugye ilyenkor az ember kap egy egészséges pofont, és akkor kiderül, hogy a levegő vagdosásnak igazából csak annyi volt az eredménye, hogy elpazarolta az erejét, energiáját, és aki pedig ez bölcsen gazdálkodott egy nagy horoggal, vagy itt a Pál apostol a szem alatt beszél, hogy a szem alá kell ütni. Nehogy ezt csináljátok, ezt szellemi módon kell érteni. Pál apostol azt mondja, hogy megsarangom a testemet, szolgálat teszem mások, prédikálok, mint valami példatlan. Ja, úgy viaskodom, mint aki nem levegőd vakdos. Tehát itt a szem alá való ütésről tartalmaz az eredeti, hogy oda kell ütni szem alá. Nyilván a kiütésre gondol. Vagyis ki kell ütni a testi embert. Erről beszél Pál apostol. Az önfegyelmezésnek ez a célja. Tehát nyilván nem a fizikai testről beszélünk, középkorban ugye ezt értették, hogy nem ettek, csúnyán bántak a testükkel, nem erről van szó, hanem arról a testi énünkről van szó, amely romlott vágyakkal, kívánságokkal van tele. Ez fontos szolgává tenni, hogy a szellem uralma alatt álljon, hogy folyamatosan a szellem tudjon működni bennünk, és létrehozza bennünk a szellem gyümölcseit, hogy Isten számára áldottak legyünk, mert, kedvenc igén, mondjátok velem együtt, aki szellem megvet,
a szellemből arat örök életet. Mondjad a szomszédodnak, a szellemnek vetsz, a szellemből aratsz örök életet. Amen.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A Start Plusszal folytatjuk a ma reggeli adásunkat, és rögtön az elején egy újabb programajánlóval várjuk a kedves nézőket, méghozzá május 8-án, 9-én rendezik meg a Pest Text Irodalmi Fesztivál, amelynek sajtófőnöke Szerényi Szabolcs itt van velünk. Jó reggelt kívánok, köszöntünk!
2: Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt.
1: És ez nagyon izgalmas kulturális élmény lesz az odalátogatóknak. Egyrészt nagyon interaktívvá is szeretnétek tenni, másrésztről skandináv és V4-es szerzők és népszerű írók lesznek majd ezen az eseményen. Kik vártok pontosan, hogyan tettétek össze ennek az eseménynek az idei programját?
2: Hát a Pest Text programjának összeállításánál mindig törekszünk arra, hogy minél szélesebb körből merítsünk, legyenek nyugat-európai, észak-európai szerzők is, és a körülöttünk lévő országok irodalmát is bemutassuk valamennyire. Ezt képviselik ugye a V4-es szerzők, és a már említett skandináv irodalmárok. Két norvég szerzőnk, illetve Svédországból Árne Dahl krimiíró lesz idén a skandináv vendégünk, és viszonylag gyakran látogatnak el hozzánk olasz szerzők is. Egyébként van Budapesten, ezt sok kevesen tudják, de egy ilyen nagy kultúra iránt nagyon érdeklődő olasz közönség, akik eljönnek az ilyen programokra, hogyha Olaszországból érkezik Budapestre vendég, és idén a Matteus Strukul nevű szerző lesz, aki a Medici családról írt regény folyamáról ismert Olaszországban is.
1: Ők olyan szerzők, vagy igen, olyan szerzők is, olyan alkotók, akik a magyar közönség számára kiemelkedőek, fontosak, és keresik is az ő műveiket, vagy pont azt szeretnétek megmutatni, hogy ők is itt vannak, tessék, nézzétek, olvassátok, mert érdemes.
2: Kettős a dolog. Abszolút küldetésünk az, hogy új szerzőket behozunk. Tehát idén is lesz például a lengyel szerzőnk, a Tochmann nevű úriember, ő neki az első könyv megjelenése volt idén, tehát ő nem mondhatjuk azt, hogy egy ilyen beágyazott szerző a magyar közönség számára, de izgalmasnak találjuk, ezért elhoztuk őt, és vannak olyanok is, mint például Erlend Ló, aki egy norvég szerző, és ő például már egy jelentős közönségnek, olvasótábornak örvendhet Magyarországon, tehát szeretünk bemutatni új arcokat is, és a már befutott külföldi szerzőket, és ugye ez az egyik fontos a Pest Textben, hogy itt külföldi szerzők szerepelnek, tehát a mi fókuszunk az nem a magyar irodalom, nem a magyar szerzők bemutatása, hanem külföldi szerzők bemutatása, akiket magyar nyelvre lefordítottak.
3: Két helyszínetek van, a három, Holló, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeum. Mire számíthat konkrétan, aki elmegy bármelyik helyszínre is?
2: Mind a két helyszínnel már évek óta dolgozunk együtt, és megvan a különbség, a három Holló az inkább egy ilyen fesztiválos, könnyedebb, ilyen kávézó jellegű helyszín, és ott ilyen klasszikus pódiumbeszélgetések vannak, kimennek az irodalmárok a színpadra, beszélgetnek ezekkel az izgalmas szerzőkkel a saját anyanyelvükön, amelyet a közönség szinkrontolmáccsal élőben hallgathat. A Petőfi Irodalmi Múzeumban pedig kicsit más jellegű programokat szoktunk általában vinni. Ott nagyobb a fókusz az irodalomnak a vizuális vonulatára. Idén is például egy kiállítással készülünk, egy lengyel illusztrációs műhelynek a kiállításai lesznek, vagy kiállítása lesz a Petőfi Irodalmi Múzeumban.
3: És hát látom a háttéranyagban, hogy zenei multimédiás elemek is színesítik a programot. Ezt hogy kell elképzelnünk? Tehát beszélget az irodalmár a műsorvezetővel, és?
2: Ez a klasszikus programpont, amiről beszéltem, viszont vannak workshopok is általában a Pesttexthez kapcsolódóan. Ezek már nem a nagy közönség számára, hanem az irodalmárok számára nyitottak. Ezeken a workshopokon készülnek szövegek, legyenek azok verses vagy prózai szövegek, és a végén egy improvizációs színház formájában az elkészült szövegeket a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói fogják improvizációs formában bemutatni a közönségnek a három Hollóban.
1: Ez az úgynevezett flash fiction, vagy ez pedig egy másik lába? Jó, mert ugye, hogy itt olvashatjuk tényleg a háttérben, gyakorlatilag az irodalom és a színház találkozása az, ami akkor megjelenik on, de nem azt jelenti, hogy az érdeklődőket bevonjátok az előadásba, vagy igen?
2: Nem, volt már olyan is, volt olyan év, amikor ilyen interaktívabb volt, ebben nem lesz ilyen, itt inkább az improvizáción lesz a hangsúly.
1: Nagyon sok külföldi ajkú alkotó érkezik hozzátok, azt a hidat hogy szeretnétek megoldani, hogy a magyar közönség számára ők is érthetővé váljanak, hiszen a magyar fordítás olvasás formájában egyértelmű, de előadás formájában hogyan lesz megvalósítva?
2: Hát ez az egyik legizgalmasabb logisztikai része a Pesttexnek, egy nagyon komoly és nagyon profi tolmács stábbal működünk együtt, és ez meg lehetővé teszi azt, hogy az adott nyelvet értő, adott esetben Budapesten élő közönség, mint ahogy említettem, hogy például olaszok elmennek, és ők olaszul hallgatják a beszélgetést, a magyarok pedig szinkron tolmácsolással egy ilyen kis fülhallgatóval hallhatják folyamatosan a felolvasásokat és a beszélgetéseket.
3: Említetted, hogy lesz egy új elem, ami eddig nem volt, egy séta, egy irodalmi séta.
2: Igen, mivel eljött a jó idő és a tavasz, úgy gondoltuk, hogy egy ilyen kísérleti jelleggel, mert ilyet még nem csináltunk, csinálunk egy olyan programot, hogy a hozzánk meghívott költőkkel, irodalmárokkal kimegyünk sétálni a Gellért-hegyen, és ott élő felolvasás lesz, és hát várjuk szeretettel a látogatókat, akik ott a természet ölén akarják majd hallgatni ezeket a verseket.
3: Izgalmas, tehát Pesttex június, május 8 és 9-én. Köszönjük szépen Szerényi Szabolcsnak, hogy itt volt, és mindezt elmondta.
1: Köszönjük
2: szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az ikereket nevelő családokkal folytatjuk a Start Plus-t, egy személyes sztori. Mi úgy terveztük a feleségemmel, hogy lesz 3 gyerekünk, aztán majd, ha ők elérik a 20-as éveiket, akkor még lenne egy ikerpárunk. Most a projekt felénél tartunk, nem tudom, hogy lesz-e még lehetőségünk, vagy hogy lesz ez az ikerprojekt, de most meg is kérdezem Oli Adriánt, a Magyar Ikres Családok Egyesülete elnök alapítóját, pszichológust. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt!
1: Hogyha lenne ez a projekt a második, a B oldal, akkor mire számítsunk?
2: Hát azt hiszem, hogy már felnőtt nagy gyerekekkel és sok-sok segítséggel egy nagyon remek jó móka lenne. Az egyik anyuka azt mondta nekünk, hogy irtózatosan fárasztó ez az állandó hullámvasút, és ez az állandó vidám park, amiben élünk. Tehát, hogy ennek van egy ilyen elképesztő nagy fent és lent oldala, ami iszonyú nagy amplitúdóval váltakozik. Tehát olyan intenzív élethelyzetben lenne, hogy azt hiszem, hogy...
1: Csak lesnék.
2: Igen.
3: Egyszerűen az biztos.
2: Nem.
1: Ön 3 gyerekes iker anyuka, plusz még van egy negyedik gyerek.
2: Igen, 3-as ikreink vannak, és a nagyfiunk 6 éves, és a lányaink pedig 3, tehát ők a második gyermek.
3: És ahogy a költő is mondja, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás elve, előbb lett Adrián pszichológus és hozta létre az egyesületet, vagy okokozati formában 3 a sikres édesanyaként született meg az egyesület, és lett pszichológus aztán. Itt egy kicsit tisztázza ki nekünk a képet, kérem.
2: Igen, tehát a hivatásom az pszichológus, az jó régóta megvan nagyjából, szerintem 12-13 éves korom óta tudom, hogy ez így lesz, és ez így bennem van, ez az életpálya, és hála az égnek, és a családomnak is mindenek úgy alakult, hogy ez így sikerült. Majd erre jött az rá, hogy amikor vártuk a második gyermekünket, akkor egy nem sietős nőgyógyászati vizsgálaton úgy kiderült, hogy 3 érkeznek másodiknak. És akkor így elkezdtem nézelődni, hogy jó, hát hogy kell élni? Hát biztos van itt valami útmutató, vagy közösség, vagy tudományos alapokon információ, hogy mit kell csinálni. És akkor keresgéltem, és nagyon megdöbbentem, hogy nem találtam az országban ehhez kapcsolódóan egyesületet, alapítványt, bármi, ami kapcsolódhatna. És amikor a lányaink... 1 évesek voltak, akkor azt éreztük, hogy jó, hát ezzel mindenképp kell valamit kezdeni ezzel a helyzettel.
3: Itt a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy egyszerre egy időben a 3 gyerek, mert vannak 3 gyerekes családok is természetesen, lehet, hogy a kisebb-nagyobb korkülönbséggel, de ugyanúgy menedzselni kell a mindennapokat. Az ő életvitelükhöz képest a 3-as ikres életvitel miben más? Vagy milyen más kihívásokat jelent?
2: Igen. Tehát, hogyha pszichológus akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy ez egy duális krízis. Ugye alapvetően az anyaságnak és a családnak a gyermek érkezése mindenképpen felborítja az életét, definícióból adódóan. De amikor ikrek érkeznek a családba, vagy 3-as ikrek, akkor onnantól, hogy az édesanyja várja a gyerekeket, és ez egy veszélyeztetett terhesség, rengeteg plusz vizsgálat, rengeteg plusz költség, rengeteg plusz logisztika, ez már egészen más, mint amikor egy következő gyermeket várunk, ami már azért egy ismerős szituáció egy több gyermekes család életében. És akkor erre jön az rá, hogy mindig-mindig sok speciális helyzetet hoznak egyesével is ezek a babák, és az ő interakcióik is, és az ő családukban elfoglalt helyük, és az azt megkeverő, megkavaró interakciójuk. Szóval ez egy ilyen tényleg nagyon-nagyon izgalmas dolog. Tehát visszatérve, igen, hasonlít azért nyilván a több gyermekes családhoz, hiszen több gyermekes család is vagyunk mi is, de mellette az, hogy ezek a kihívások egyszerre csőstül és sokszor hatványozottan jönnek, anyagilag, érzelmileg, energiailag, az egy egészen más ilyen belső munkamódot igényel.
1: Az egyesületen belül azon túl, hogy el tudják mondani, vagy hát a tudat az, hogy mások is vannak ilyen extrém terhelés alatt, még milyen módon tudnak az egyesületi tagok, résztvevők egymásnak segíteni?
2: mi azt tűztük ki célul, hogy elsőként építünk egy közösséget. Tehát, hogy mi azt mondjuk az ikreseknek, hogy nézzétek, itt vagyunk, az ikresek egymást nagyon könnyen értik meg, tehát hogy ez érezhető, hogy van egy ilyen nagyon közös identitás, ami könnyen összekapcsolja, csak valahogy ez így nem volt a köztudatban, hogy ó, hát akkor mi esetleg építsünk saját magunkból egy közösséget. Tehát mi ezt csináljuk, hogy építünk közösséget online is, és személyesen is, és emellett pedig abból kifolyólag, hogy pszichológus vagyok, minden áron szeretnék arra törekedni, hogy az emberek és családok testi-lelki egészségét minden eszközünkkel meg tudjuk segíteni. Tehát ikres anya elvonulásokat tartunk, ikres anyuka célzott pszichológiai csoportot tartunk, a szakembereknek igyekszünk abban se, ikres anyuka célzott pszichológiai csoportot tartunk.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Önök szerint lesz-e érzékelhető eredménye a Tisza kormány első 100 napos programjának? Kapitány István gazdasági miniszter beszélt arról, hogy mit terveznek az első nagyjából 3 hónapban. Néhány nappal ezelőtt, talán tegnap előtt jelent meg erről egy Facebook videója, erről fogunk majd beszélgetni, de van még más témánk is, hajaj, még szép, hogy van. Mutatom, hogy kikkel és hogy miről beszélgetek.
3: A Kontroll csatornáján jelentette be Balázsi Gyula, hogy felajánlja a cég birodalmát az államnak. A fideszes propaganda kampányok lebonyolítója 100 milliárdos vagyonra tett szert. Átvették a megbízó leveleiket azok a képviselők, akik pártjuk országos listájáról jutottak be a parlamentbe. A fideszes Kocsis Máté, Szijjártó Péter, Lázár János és Budai Gyula, valamint a KDNP-s Rétvári Bence és Latorcai Csaba nem volt ott az eseményen. Fellépnek a korrupció ellen, leállítják a túlárazott kifizetéseket, felülvizsgálják a multiknak adott támogatásokat, valamint megállítják a vendégmunkások beáramlását. Ezt a leendő Tisza kormány gazdasági minisztere jelentette be. A leendő kormányfő akadémiai szabadságot, függetlenséget, valamint politikai befolyás nélküli működést ígért a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésén. Vendégeink Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, Németh András, a HVG újságírója, Szalma Botond, hajózási szakember, a Mindenki Magyarország a Néppárt alelnöke.
1: Ez az Aktuál, a stúdióban Bodac Balázs.
2: Önök szerint lesz a érzékelhető eredménye a Tisza kormány első 100 napos programjának. Nézzük, hogy mi a válaszuk erre a kérdésre. Az igen-nem tengely mentén igen mondja a válaszadóink 93%-a, és nem mondja 7%. Vannak természetesen kommentek is, ezeket majd meg fogjuk mutatni akkor, amikor erről a témáról beszélgetünk itt a műsorban, és ez, ahogy mindig, most sem reprezentatív mérés. Köszöntöm Önöket otthon, vendégeimet itt a stúdióban, szervusztok, örülök, hogy itt vagytok nálunk, és kezdjük azzal a hírrel, ami adásunk előtt nagyjából egy óra, másfél órával korábban látott napvilágot. Az a kommunikációs szakember, aki rendre nyerte az elmúlt években az állami kommunikációs tendereket, és 100 milliárdok mentek át az ő cégein, nem függetlenül attól, hogy Rogán Antal miniszter őt választotta ki, illetve az apparátus őt választotta ki. Szóval ez a szakember ma bement a Kontroll stúdiójába, és ott elég érdekes dolgokat mondott. Nézzük.
4: Azért jöttem, mert hoztam magammal egy dokumentumot. Ez egy közjegyzői okirat, ami egy közérdekű célra történő kötelezettségvállalást jelent. A médiavásárló, a kommunikációs rendezvényszervező és a rendezvénytechnikai cég, ezek még a legóvatosabb becsléssel is mondjuk egy ilyen 80 milliárd forintnyi értéket képviselnek. Én ebbe az országba születtem, itt éltem, itt van a családom, és úgy érzem, semmi okom arra, hogy bárhova menjek.
5: Ha nincs adott esetben az a választási veresége a Fidesznek, akkor mit tett volna? Ugyanazt megtette volna?
4: Nem tudom.
2: Szóval rövid ajánló volt, ez van fent a Kontrollnak a Facebook oldalán, aztán utána elindult az interjú is, lehet majd szemezgetni, nyilván erről lesz szó az elkövetkezendő napokban. A cégeknek, amelyeket felajánlott az államnak Balázsi Gyula, azt mondja, hogy 100 milliárd forint értékű élő szerződései vannak, van 15 milliárd forint kint lévősége, tehát az készpénz, az be fog jönni, és neki magának a magántőke alapokban, különböző magántőke alapban, vagy egy magántőke alapban több 10 milliárd forint értékű befektetési jegy van a birtokában, ezt is felajánlja az államnak, ez a zseppénze, tehát ez nem céges vagyon, ez nem megrendelés, ez nem az üzleti tevékenység, ez már az, amit ő meg tudott magának menteni, félretenni nehezebb időkre. Mire vélitek azt, hogy föláll a legnagyobb kommunikációs cég, az állami propagandának az egyik legnagyobb lebonyolítója? Bemegy a kontroll stúdiójába, nyilvánvalóan nem véletlen, nem az Origóhoz ment, és ott tette ezt a felajánlást, hanem a kontroll.hu-n, és azt mondja, hogy tessék, vigyetek mindent.
5: Hát az az igazság, hogy könnyekig meghatottam én is, mint ő. De azt kell, hogy mondjam, hogy én is sírnék a helyébe, hogyha Monte Cristo mellett kéne ülni mi fárába. A börtönbe, tehát sokkal jobban jár, hogyha felajánlja ezt a kárenyítésnek. Tehát egész egyszerűen ezelőtt egy hónap ők még azt számolgatták, hogy az idén is meg lesz a 100 milliárd plusz bevétel. Tehát most nem lesz a könnyekünk meghatva, hogyha a közpénz újra visszanyeri közpénz jellegét. Ez Magyarország büdzséjéből elrabolt vagyon, ez visszajár, és köszönjük szépen, hogy visszaadta. Majd gondolom kap egy oklevelet a Vöröskereszttől.
6: Szerintem meg nem oklevelet kapni. Tehát én azért nagyon bízom abban, hogy ezzel azért nem lehet megúszni ezt a 16 évben szabadrablás politikát. Egyébként van még azt hiszem 30 milliárd eredményt tartalék is a cégben. Igen. Tehát ez valami eszméletlen mennyiség. Én olyan úgy érzem, hogy ők menekülnek, és próbálják tényleg, amit utalt arra, hogy nem akar esetleg külföldre menekülni, de én azt hiszem, hogy ez azért nem lesz elég. És arra számítok, hogy a közeli napokban, hetekben nagyon sok ilyen bűnbánó üzletember fog még elére lépni, és ami szerintem nagyon fontos, hogy számomra ez meglepően gyorsan omlik össze ez a 16 évi fennálló rendszer. Én arra gondoltam, hogy itt komolyabb ellenállás lesz, komolyabb összetartás lesz, de valószínűleg ez a kétharmad akkora sokkot okozott, hogy nem nagyon tudnak és nem nagyon mernek ezzel szembeszállni.
7: Igen, én is azt gondolom, hogy itt egyfajta menekülésről van szó, arról, hogy ebben is látszik az a típusú politikai átrendeződés, ami zajlik az országban, és aminek igazából még csak az elején járunk, és egyetértek, hogy igazából az a meglepő, hogy ennyire gyorsan történnek meg ezek a lépések, hogy ennyire gyorsan mérik fel bizonyos vállalkozók, bizonyos bármilyen fideszes szervezethez köthető szereplők, hogy most lépni kell, és valószínűleg minél hamarabb lépnek, talán annál inkább reménykednek abban, hogy hát talán egy kicsit pozitívabb elbírálás alá esik az, amit ők csináltak. Azért azt is fontos látni, hogy szerintem ez annak is köszönhető, hogy Magyar Péter nem csak a kampányban beszélt arról, hogy lesz elszámoltatás, vagy ugye mindig elmondta, hogy nem ezt a szót használja, de felelősségre vonás, hogy fel fog állni ez a vagyonvédelmi és visszaszerzési hivatal, hanem a választási győzelem óta is kitart ez a kommunikáció, tehát talán amit párral remélhettek, hogy ez inkább egy ilyen kampányfogás, inkább arra kell, hogy tüzelje a szavazókat, hogy valami témát adjon. Nem erről volt szó, nyilván erről is bizonyos szempontból, de ez valami olyan történet, amiben látszik egy nagyon határozott szándék.
2: A választási eredmény őt is kötelezi.
7: Igen, így van, és nyilván a választók ezt várják el, abban nem biztos, hogy ez a egyébként nagyon-nagyon széles és nagyon sokszínű szavazótábor egyetért, hogy hogyan kell ezekben eljárni, ahogy látszott, hogy már abban sem, hogy mondjuk a közmédiában dolgozókat hogyan kell kezelni, vagy hogy hogyan van ott az út előre, itt most sajnálat, vagy harag, mik a megfelelő érzelmek. Tehát az biztos, hogy nagyon sokszínű ez a szavazótábor, és mást várnak Magyar Pétertől és a felálló hatóságoktól, de bizonyos felelősségre vonást, az, hogy legyenek következmények, abban azért egyetért Magyar Péter szavazótábora, tehát én azt gondolom, hogy ebben biztosan látunk majd lépéseket, a kérdés, hogy miket, és pontosan kikkel kapcsolatban.
2: Most azért volt itt frakcióalakulás, ugye a Fideszről, vagy a frakció népsornak az összeállítása. Orbán Viktor levelet írt a Fidesz tagoknak azzal, hogy az új felállás innentől kezdve az, hogy van egy liberális kormány, és van egy nemzeti elkötelezettségű ellenzék, ebből indulunk ki, egyébként megyünk tovább, újra szervezzük majd a nemzeti oldalt, majd lesz akinek az a dolga, hogy a mozgalmat szervezze, stb. Ez oké, ez a politikának a szintje, és nagyon nem is mondhat mást egy párt. De látszik, hogy itt a gazdasági hátországban, és valószínűleg nem az utolsó Balázsi Gyula ebben a sorban, elhangzik az a mondat, hogy nem gyerekek, vége van. Tehát ez eddig tartott. Lehet politizálni kell, és politizáljon a párt, de maga a szisztéma, ami működött, annak véget, konyec firma.
5: Hát a szerintem igazad van, mert amit mondasz, gondolj bele, hogy régen a flipper gépeken, mikor játszottak az emberek, a legvégig, mikor elment az utolsó, akkor kiírták, hogy game over. Na most egy páran az ezek közül tudnak olvasni, akik ezeket a pénzeket elvitték a közpénzeket, és rájöttek, hogy tényleg game over van, és 3,3 millió ember mondta azt, hogy legyen elszámoltatás. Most ezt lehet, bárhogy néven nevezhetjük a gyereket, a száznapos programban is
8: És amit a gazdasági miniszter megkérdezett, a TAB-ban is benne van, hogy felülvizsgálnak egy csomó szerződést. Igazuk van, vizsgálják felül és rakjanak benne rendet, ez sokáig fog tartani, de ez az elvárás a magyar nemzetnek, ezért volt, ez nem választás volt, ez rendszerváltás volt.
6: És ugye említetted a gazdasági átteret, de azért a politikában meg a médiában is elindult ez már, tehát szerintem az, hogy Sólyok államfő tulajdonképpen most életében először szembeszállt a úgynevezett gyermekvédelmi törvény ügyében az Orbán kormány döntésével, mi szerint nem hajtják végre az Európai Unió Bíróságnak az ítéletet. Ez megint azt mutatja, hogy egy kimondottan nagy repedés jelent meg ezen a falon. Azt is látjuk, hogy a különböző médiumok, akár a köztévé milyen gyorsan állt át, és most már nem hazaárulóként kezelik Magyar Pétert, hanem lassan a haza megmentőjeként. De még ugye említetted ezt, és...
9: Nekem az is elég, ha híreket mondanak. Aztán egyszerűen csak maradjanak a szakma szabályain belül.
6: Tulajdonképpen ez történik, és még egy fontos mondat szerintem még az, hogy viszont tényleg úgy látom, hogy a nagyon sokan ennek ellenére még a Fidesz oldalról nem látják ezt, hogy game over, és pontosan nem tudják, hogy nem mondják meg, hogy ezt miért veszítették el ezt a választásra. Még rengeteg az olyan mondat, hogy a fiatalok a drogliberalizáció miatt szavaztak a Tiszapártra, rengeteg ilyen magyarázat van, amelyek ugye nem a lényeget tekintik.
7: Igen, én is egyébként pont csak erre szerettem volna reflektálni, ugye mondtad a kérdésben, hogy hát politizálni lehet, de hát ez politizálásnak sem jó, legalábbis nem előremutató a Fidesz részéről. Tehát, hogyha továbbra is ez a narratíva, ezt próbálják akár belül, akár kívül amúgy előadni, hogy itt akkor most van egy liberális kormány, meg egy nemzeti ellenzék, abból nem lesz újra szerveződés a Fidesznél. Az biztosan nem jelenti ezzel a mértékű vereséggel való szembenézést, és tényleg sem ebből, sem egyébként bármilyen más lépésből, amit a Fidesz vezetőségétől gyakorlatilag a választás óta eltelt időszakban láttunk, az nem arról szól, hogy fel tudták mérni akár szerintem a következményeit ennek a vereségnek, akár az okait.
6: És egy mondat még csak, ugye előbb mondtad azt, hogy ez lehet düh, vagy sajnálom, amit a választók éreznek. Minél tovább tart ez a fel nem ismerés a vereség okainak, annál jelentősebb szerintem a düh, mint sem a sajnálat.
8: Jó, de amit a Balázs mondott, és ennek ez a lényege. Tessék igazat mondani, és tessék híreket mondani. Ezelőtt 3 héttel pénteken, 3,5 hete még azt hazudták az embereknek, hogy győzni fogunk, mi nyerünk. Például a német Balázs föltette a 15. negyedik keletbe, hogy a harmadik helyezett a később 50-62%-kal nyerő ember, és a második a DK-sak éppen csak, hogy észrevették, hogy a táblán
9: van. Tehát ez a kampány
8: volt. Tehát ez volt a kampány, és nem, elhitették az emberek millióival, hogy kézben van, minden rendben van, és ezek csődbe mentek egy 20 perc alatt, amikor meglátták a tényleges eredményeket, és sokot kapott az az ember, akit 16 évig hazugságban tartott.
9: Szóval, hogyha van a halálcsillag, és akkor azon van az az óriási tányéros nagy sugárfegyver. Ez volt körülbelül a Balázsi féle cégbirodalom a kormányzati előző kor, a fideszes propagandában. Ennek a vezetője áll ki. A többiek azok hogy nézhették ezt? Mert még én is megdöbbenve néztem ezt az interjút, de a többiek hogy nézhették? Akik így úgy kapcsolódnak a NER-hez, vagy annak a gazdasági holdudvarához. Azt mondja ugyanis Balázsi Gyula, hogy nem szólt senkinek arról, hogy ő be fog ballagni egy közjegyzői dokumentummal a kontrollnak.
6: Ahogy az előbb mondom, én biztos, hogy abban ugye még lesz. Az is biztos, hogy akik ezt látták, és haszonélvezői voltak ennek a NER rendszernek, azok nagyon félnek. Valószínűleg Balázsi Gyulának mondta föl elsőként az idegrendszere a szolgálatot, és azért ment be elsőnek, de valóban egy ember a típus figurája ennek a társaságnak. Én szerintem biztos lesznek még ilyen bűnbánók.
7: Az érdekes szerintem ebben még szempontként, hogy azért persze akár a Orbán patriótán adott interjújában, bár abban kevésbé, de ugye főleg például a Szijjártó interjúban ugye megjelent ez a típusú magyarázat, hogy itt az ő környékükön lévő, de nem politikai felhatalmazással bíró szereplők korrupciója vagy luxizása az, ami kiváltotta ugye a szavazók ellenszenvét, és hozzájárulhatott ehhez a típusú, vagy ehhez a mértékű választási vereséghez. Tehát itt az is érdekes lehet, hogy a belső világukban kik azok, akik úgy érzik, hogy bűnbakká lesznek téve, hogy kicsit feláldozhatóak lettek, és hogy ők hogyan manővereznek.
9: Ugye ez nem áll meg itt ez a történet. Tehát azt kéne feltételeznünk, van egy baráti vállalkozás, hogyha te csinálod meg a kék plakátokat, akkor pár év alatt 100 milliárdossá teszünk téged. Tessék. Tehát ugye ezt kéne feltételeznünk talán, hogy ez így működött, de nem, könnyen elképzelhető, és most itt nem Balázs Gyuláról beszélek, most egy típusról vagy egy jelenségről beszélek, azért fölmerül az a gyanú, hogy hát ha itt voltak visszaosztások, hát ha itt volt az így megszerzett vagyonnak a valamilyen fajta újraosztása, egyebek. Tehát nem, és nem személy szerint Balázs Gyula, bárki esetleg a rendszerből, lehet, hogy nem csak annyit tudám, hogy visszaadom a pénzt, még mielőtt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal felállna, hanem még lehet, hogy tudok mondani egy-két dolgot is, mert például nem akarok elköltözni ebből az országból. Hát
8: pontosan, az őszintének tűnt, hogy nem szeretne elköltözni az országból. Tehát nem szeretne a sivatagban élni, Dubajban. Biztos jó egy-két-három hétig, de a harmadik...
9: Az amerikai hétben... luxus ingatlanok is vannak. Tehát
8: lehet, hogy olyan hamarabb kiadják, mint Dubajból, de ez egy figyelmeztetés volt, hogy egy ekkora volumenű pénzmosó, kiállt, és...
9: Nem, ezt nem mondjuk, ezt nem tudjuk. Tehát azért ragaszkodjunk a tényekhez. Egyelőre ezt nem, ilyet nem
8: tudom. Üzletember, ez sokkal udvariasabbnak tűnik, hogy egy üzletember volt, és állati üzleteket kötött, amit senki nem tudott kötni ugyanebben a... És nem tudott egyetlen egy tendert elnyerni senki se a hirdetésekben. Tehát azt mondjuk, hogy egy ekkora volument visszadobnak csak úgy a pályára, ez egy figyelmeztető jel a többieknek, hogy gyerekek, igyekezzetek, mert utána jön a vagyon visszaszerzési hivatal, jönnek az ügyészek, és jönnek a bírák. Most nem Budai Gyulára gondolok, hanem rendes ügyészekre. És amikor ezek elindulnak, akkor végre rend lesz. Tehát nagyon szépen fogalmazhatunk el a dolgot, de a szemünk előtt lopták szét az országot, ha tetszik, ha nem. Most vagy ki mondjuk ezt, vagy nem mondjuk ki, de még egyszer mondom, 3,3 millió ember szeretné a vagyon egy részét visszaszerezni, és tök igazuk van.
9: Ez most így gyorsan megy, tehát hogyha itt egy ilyen első fecskeként tekintünk Balázsi Gyulára, akkor alig várom, hogy holnap is legyen nap, és megnyissam valamelyik portát, hogy hát, ha valaki még
6: és azért
9: felajánl is, jelentősebb összegeket.
6: Azért is fontos, amit mondtál, hogy tényleg úgy tűnik, hogy a kisebb és közepes halak dalolni fognak, és ez a nagy halak számára előbb-utóbb veszélyes lehet. Tehát én, amikor ugye megláttam a választási eredményeket, pont ebben kezdtem el bízni, amikor ugye láttuk azt, hogy elkezdték a dalálást, megsemmisítést, hogy azért tényleg lesz egy csomó olyan ember, aki tudja, hogy mi történt, és ők a saját mentelmük miatt valószínűleg el fognak kezdeni beszélni, és még bizonyítani is fogják tudni ezeket a vádakat, amivel egyetértek, hogy tényleg itt azért sok mindent elraboltak.
8: Hát emberileg abszolút érted. Tehát gondolj bele, eddig hozzászoktak, hogy magánrepülve Maliburba járnak, hogyha akarnak, meg kaszinozni eljárnak Monakóba, versus előzetes. Hát ez, szerintem ezt senki nem szeretné megélni, tehát sokkal jobban járnak, ha maradnak a szoba konyhába itthon Magyarországon, még mindig jobban járnak, mint hogyha kapnának annyit, mint a Monte Cristo-i fárában.
9: Ugye arról már beszélt Magyar Péter korábban, hogy pendrive-on érkeznek hozzájuk olyan anyagok, amelyekben dokumentumok vannak különböző ilyen nerendbelüli tranzakciókról vagy műveletekről. Hát nem úgy beszélt Magyar Péter, hogy rendben gyerekek, akkor nektek menlevél, hanem mondjuk úgy, hogy szigorúan reagált erre. Szerintetek mi lesz a következmény? Lehetnek-e olyan esetek, amikor az lesz a gyorsabb út a Tisza számára is? Hogyha valamilyen fajta megállapodásokat köt, szabadságot, információért, ennek egyébként számol, egyébként konkrétan a jogrendszeren belül is, a jelenleg hatályos jogrendszeren belül is megvannak erre a mód.
7: Igen, én azt gondolom, hogy ez azért egy jogi kérdés is, miközben nyilván politikai is, és nagy kérdés szerintem pont ezért, hogy mondjuk ennek a vagyon visszaszerzés és védelmi hivatalnak pontosan milyen lesz a jogköre, hogyan fog ez felépülni, hogy fog működni, mert ezek mind olyanok, amik elméletben jól hangozhatnak, aztán nézzük meg, hogy gyakorlatban tényleg hogy működik, hogy ezzel ne éljenek vissza, ez úgy működjön, ahogy kell működnie. Ebben tényleg azért nagyon nagy a mozgástere egy-kétharmados felhatalmazással lévő kormánynak most, és ráadásul egy tényleg ilyen mértékű győzelem után, tehát nagyon fontos, hogy ez tényleg jogszerűen úgy, ahogy annak lennie kell, hajtsák végre, és megtalálják abban a hát középutat, vagy azt az egyensúlyt, ami azért tényleg következményeket mutat fel az országnak, tényleg felelősségre vonja azokat, akiket felelősségre kell vonni, de nem lesznek benne túlkapások, és valahogy úgy zajlik le ez az egész történet, ahogy tényleg azt elvárják ettől a kormánytól a választók, és el kell kerülni, én azt gondolom, annak a látszatát is, hogy itt Magyar Péter kézi vezérlésével történik ez a dolog, és ő választja ki, hogy akkor most kik azok, akik vádalkut köthetnek, kik azok, akik nem. Tehát ez tényleg egy ilyen jogász csapatra kell bízni, és valahogy ennek így kell végbe mennie.
9: Rendőrségre, ügyészségre, bíróságra.
8: De ezért fizetünk. Biztos, hogy nagyon fontos a jogszerűség, de nagyon egyszerű, erre mindig azt szoktam mondani, hogy ha csak az ügyészeket meg a rendőröket engedik dolgozni, innentől fogva, akkor most ilyen 30-40 évre van munkájuk. Tehát semmi, de jogszerű legyen ez biztos. Tehát minden jogszerű, nem pletyka alap, nem haragszom rá. És igen, a vádalkó ez létezik, a jog ismeri a vádalkó fogalmát, aki kevesebbet szeretné ülni, az többet fog beszélni.
6: Csak én azt nem tudom például, hogy azért a 16 év alatt szerintem nagyon sokan elmentek az ügyészségtől, rendőrségtől olyan emberek, akik ezt a szakmát komolyan gondolták, és rengeteg csókos, megbízható ember van ezekben a szervezetekben. Tehát én nagyon bízom benne, hogy sikerül tényleg szakértőként ehhez hozzányúlni, de szerintem vissza kell venni embereket, és szerintem ez egy viszonylag lassú folyamat lesz. Egyébként én is biztos vagyok abban, hogy lesznek vádalkuk, mert csak ilyen módon lehet eljutni az igaziakhoz, akik ezt a rendszert működtették.
8: Én abban hiszek, hogy több a tisztességes ember ebben az országban, mint a tisztességtelen, és rengeteg tisztességes rendőr, tisztességes ügyész és bíró maradt, és tisztességes ember maradt, akinek akit a hány inger kerülgetett már az elmúlt pár esztendőben, és inkább abban bízunk, hogy a normális emberek kezdik vezetni az ország, és a normalitás és a szakma, a szakértelem és a becsület visszatér ebbe az országba. Mindenféle szintre, nem csak a törvényhozásba, és akkor már, amit Magyar Péter ígért, aki 80%-át teljesítette.
9: Van egy érdekes dolog még ebben, már említettük, de ezen szerintem még picit ellamentálhatunk még pár percig Balázs Gyula felajánlásában. Az egyik, amit valamelyikőtök már említette, bocs, mindjárt fölhívjátok rá a figyelmemet, hogy melyikőtök volt, hogy 30 milliárd forint eredménytartalék van a cégekben, ezeket ki lehet venni egyébként, hogyha máshogy döntenek a cégvezetés, vagy akár a közgyűlés, igazgatótanács, bárki, ami a felépítéstől függ, ez kivehető osztalékként, minden további nélkül. Illetve a három magántőke alapban elhelyezett több 10 milliárd forint értékű befektetési jegye. Tehát ez mondjuk összesen mondjuk egy ilyen 50-100 milliárd forint közötti olyan likvid tőke, ami nem majd egyszer bejön, nem majd ezt kifizetik nekem, nem majd lesz megrendelés, és akkor abban, hanem ez már ott van. Tehát ez már ott van a ládikában. Ezt is így visszatolná az államnak. Ez nagyon érdekes. Miközben azt mondja, hogy ő nem követette törvénysértést, és egyelőre nem tudunk semmit, amiért száfolná ezt az állítását.
8: Hát akkor egy igazi úriember, akkor azt kell, hogy mondjam, akkor Csekonics Báró visszatért az ország.
6: Csak ugye ezt nem hiszük el, tehát ahogy azt sem hiszük el, azt a mondatta, szerintem az egész interjút hitelteleníti, amikor megkérdezte tőle a riporter, hogyha hatalomban maradnak, akkor ugyanezt mondaná, és erre azt mondja, hogy nem tudom. Tehát szerintem mi tudjuk, hogy nem mondta volna.
8: A személy, meg a testtartása, minden látszott, hogy nem mondhatja azt, hogy igen. Nagyon fair lett volna azt mondta, hogy semmit nem adtam volna, ha így maradunk tovább. Az lett az igazi fel, de ez egy nagyon nagy lépés. Azért gondoltok bele, hogy mondom, ez 3 hete még az aranyat számolgatta a sarokba, és most vissza kellett adnia nyilvánosan, amit mondtam, mondjuk 100 milliárd készpénzt. Tehát ez azt jelenti, hogy azért ez egy sok bárkinek is. Tehát azért nem irigylem, nem sajnálom, de nem irigylem. De vegyük azt, hogy meglépte ezt a lépést, és ez egy nagyon jó zöld lámpa azoknak, akik holnap reggel, meg holnap után reggel, meg az után reggel, lépjék csak meg, jöjjenek vissza, a bűnbánat az létezik.
6: De én ezt nem hiszem, hogy ez bűnbánat lenne. Tehát a bűnbánat az egészen más lenne.
9: Kell ezt nekünk erkölcsi alapon megítélni, tehát most a dolgot a maga praktikumában, hogyha nézzük, akkor szerintem az is egy látásmód, lehet, hogy erkölcsi alapon is lehet vizsgálni, nem tudom, ebben nem foglalkozom.
6: Én szívesen vizsgálnám erkölcsi alapon is, tehát tényleg annyi fájdalmat okoztak ez alatt, az idő alatt, és emlékszem azokra az interjúkra, ahol Balási Gyula elhajtotta az újságírókat, minden érdeklődőt, és szemmel láthatólag egy nagyon magas lovon ült, és most nagyon furcsa volt, mintha a kékfényben néztem volna, olyan úgy nézett le a földre maga elé.
9: Na jó, innen fogjuk majd folytatni néhány perc múlva. Van még erről mit beszélni, meg szerintem a következő időszakban fogunk is bőven. Maradjanak velünk!

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Önök szerint lesz érzékelhető eredmény a Tisza kormány első 100 napos programjának. Nézzük a szünetben, mire jutottak. Maradt a válaszok aránya 93%, mondja azt, hogy igen, 7% azt, hogy nem. Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, Németh András, a HVG újságírója, és Szalma Botond, hajózási szakember a vendégeim továbbra is. Köszöntöm azokat önök közül, akik most csatlakoztak hozzánk. Folytatódik tehát az aktuál azzal a témával, amihez a kérdésünk is kapcsolódik. Nézzük.
3: Kiemelten fogunk foglalkozni a korrupció kérdésével, az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket azonnal leállítjuk és felülvizsgáljuk. Ezzel párhuzamosan kialakítjuk azokat a kereteket, amelyek biztosítják a közpénzek hatékony felhasználását. Felülvizsgáljuk a vendégmunkások jogi szabályozását, június 1-től felfüggesztjük a vendégmunkások behozatalát. Felülvizsgáljuk a hazánkban működő multiknak fizetett támogatások keretrendszerét, és új együttműködést építünk fel, ami a magyar állampolgároknak, az államnak és a nagy munkáltató cégeknek is egyaránt kedvező. Kialakítjuk a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai KKV-k fejlődését segíti. Emellett pedig nekiállunk a felesleges bürokrácia visszavágásának.
2: És ez csak egy részlet volt, nagyjából a fele annak a videónak, amelyet Kapitány István 2 nappal ezelőtt tett ki. Arról is beszélt, hogy olyan, mint egy anyahajó a gazdaság, ezt már nagyon sokszor hallottuk természetesen. De van is egy hajózási szakemberünk, tehát azért azzal egy driftet levágni gyorsan nem lehet. Megfontoltan arról beszél Kapitány István, hogy lesznek olyan változások, a következő 3 napban, tulajdonképpen egy 100 napos gazdasági program alapelveiről volt szó, lesznek olyan változások, amelyek vagy közép- meg hosszú távon fognak beérni, de olyanok is, amelyek már az előttünk álló időszakban nagyjából negyed évben is érzékelhetők lesznek. És hát különös aktualitást adott itt egy mondatnak a mai Balázs Gyula-féle bejelentés, amikor azt mondja, hogy az indokolatlan túlárazott állami szerződéseket, azokat felül fogják vizsgálni. Ennyit arról, hogy 100 milliárd forintos megrendelés állománya van a Balázs Gyula-féle cégbirodalomnak, ennek egy jelentős része valószínűleg amúgy is olyan állami megbízás, amelyre már nem számíthatna. De most maradjunk annyi, amit Kapitány István.
4: Ez nagyon jó volt, tehát amúgy is szeretem hajózási példákat. Orbán Őrös mindig használta, csak rosszul. Itt most egy olyan embert hallgattunk, aki már látott működő céget. Aki már át tudja tekinteni, mi a feladata. Ez az ember teljesen értelmesen a 1,5 percben, vagy 1 perc 50 másodpercben elmondta az összes feladatot, mert most felsorolt azt az 5-öt vagy 6-ot. Ebben van egy nagyon fontos dolog, a nyomozások, a megrendelésekkel.
2: Bocsánat, szabad ne feled, elmondta azt az összes dolgot, amit minden kormányváltásnál el szoktak mondani.
4: Így van.
2: Bürokráciát csökkenteni, korrupció ellen menni, tehát ezeket betéve tudjuk.
4: Ez az ember meg akarja lépni. Ennek az embernek én most hiszek. Van 100 napja, hogy bebizonyítsa, de hidd el, ez az ember, ez Szenekát olvasta. Szeneka mit mondott? Ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est. Annak, aki nem tudja, milyen irányba akar hajózni, sose fog jó irányba fújni a szél. Ez a pasas tudja, merre szeretne hajózni, ez már volt parancsnok. Egy hajót parancsnok vezessen, volt gyakorlata. Tehát a parancsnok úgy kezd, hogy WC-t pucol, matróz, kormányos matróz, tisztjelöl, tiszt, parancsnok. És ez a jó sorrend. A fára úgy mászunk föl, hogy alulról megyünk. Akit a helikopter tesz a tetejére, az rossz miniszter. Ez a pasas alulról mászott a fára. És most a fa tetején van, mint miniszter. Ez az ember látott már működőképes gazdasági dolgokat, ezért a gazdasági miniszter. Én bízom benne, hogy ezeket mindéket elkezdi, és azok felülvizsgálatok, meg a multik, meg az egyebek, a 100 nap alatt megtehető. Ami sokkal nehezebb a gazdaságot beindítani, mert az kell a kis és közepes vállalkozások támogatása.
2: Ezzel kezdi ezt a videót, hogy
4: kell exportipat. Tehát egy csomó dolog kell, amit nem tud, együtt kell, hogy meglépje a pénzügyminiszterrel, az MNB elnökével, ugye monetáris, fiskális politika, gazdaság, logisztika, közlekedés, egy csomó dolog, oktatás, egészségügyi. És ha ezek nagyon-nagyon sokat fognak veszekedni, mert ugye a pénzügyminiszter ezt mindenkinek rácsap a kezére, nem tudok még 100 milliárdot adni, nem adok 100 milliárdot, ülj vissza a helyedre, de előbb-utóbb, ezt Márki-Zay Péternél mondtam annak idején, hiába akarták ellehetetni a gazdálkodását Hódmezővásárhelyen, ha nem lopsz, és ez a pasas nem fog lopni, akkor van 30% tartaléka, mert nincs túlárazva a szerződése. Tehát minden áldott nap 30% plusszal indul minden minisztérium büdzséje.
5: Én azt gondolom, hogy politikai szempontból nézve azért olyan túl sok újdonságot ebben a videóban nem hallottunk. Tehát nagyjából egyébként ő azt mondta el, ami kiderült a TISZA programjából, amit a kampányban is hallottunk, tehát azért olyan nagy áttörés ebben nem volt. Az az igazán nagy kérdés szerintem, hogy a következő 100 napban, 3 hónapban, teljesen mindegy, milyen konkrét eredményeket fog tudni felmutatni. Tehát azt szép elmondani, tényleg ezt azért minden kormányváltásnál meg lehet hallgatni, hogy akkor a KKV-kat segíti majd a következő kormány, de ha 3 hónap múlva itt ülünk és beszélgetünk, akkor tudunk-e valami konkrétumot mondani arról, hogy ez miben jelent meg a kormányzati politikában, és akkor itt nézhetjük még a többi általa felsorolt prioritást, hogy ebben milyen konkrét intézkedéseket tud tenni, amikor már tényleg hivatalba lép és miniszterként tud eljárni. De én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy az egyik fő, hogyha így a szakpolitikákat nézzük, akkor az egyik fő csapásirány, különösen ugye Kapitány Istvánnál, Orbán Anitánál az EU-s pénzek visszahozatala, azért politikai, kommunikációs szempontból az, hogy lehet olyan kommunikálni arról, hogy akkor most repülünk ki Brüsszelbe, fontos emberekkel tárgyalunk 2 nappal látéve, hétvégén is akármi. Ezek ugye olyan típusú politikai ügyek, amiket fel lehet mutatni, amiket tényleg egy ilyen könnyen megnyerhető kommunikációs helyzet, és nyilván...
2: Közben ez nem látványpékség, mert ezek a tárgyalások tényleg megtörténik.
5: Igen, pont ezért ideális, mert összeköti azt a két dolgot, ami fontos, a látványpékség, és azért közben az, hogy ennek van egy nagyon fontos tartalma, és hogyha itt tényleg augusztusig sikerül ezekben megállapodni, és tényleg lesz egy ilyen áttörés, hogy érkeznek uniós pénzek Magyarországra, az biztos, hogy politikailag egy rettenetesen népszerű újdonság lesz.
2: András?
6: Én tulajdonképpen a veletek ellentétben a 7% vagyok, tehát elismerve azt, hogy Kapitány Istvánra én is azt feltétlenül abszolút jó szándékú, és nem azért jött ide, hogy lopjon. Szerintem azért ugye 100 nap, ugye augusztusig már 100 nap eltelik, addig nem fog európai uniós pénz jönni. Én szerintem a szervezeti rendszert is át kell alakítani. Ezeknek a szerződésnek az átnyálazása, amiből szerintem több 100, több 1000 van, ez is időt vesz igénybe. Tehát én arra gondolok, hogy el lehet indulni az alatt a 100 nap alatt jó irányba, de hogy itt 100 napon belül nem lesznek látható valós eredmények, amit említettél, hogy és én most abszolút jó értelemben mondom azt, hogy látványpékség, hogy inkább arra gondolok, hogy tényleg látszik, hogy jó irányba mennek, de az, hogy itt érezhető különbség lesz, abban én nem hiszek, abban viszont én általában nem szoktam nagyon derülátó lenni, viszont hosszú távon itt tényleg arra gondolok, hogy viszont tényleg lesz változás, már csak azért is, mert hogyha nem lopják el a közbeszerzések 15%-át, az 30. tényleg... legyen akkor 15-20-30%, akkor az jelent. Tös.
2: Valaki valahol felröhögött, úgy lehet, hogy áhá, lúzerek, 30.
7: Volt az 40.
2: De hogy 30.
4: Jó, abszolút, én megértelek, én maradok a 93-nál, de értemesen megtökvítetni.
6: Hát így is többségbe vagytok.
4: Tehát. Nem vagyok többségben, csak mindenki más a vélemény, mint neked.
6: Igen.
4: És lehet, hogy neked van igazad. De a látványpékség nem elég. Tehát ez a 3,3 millió ember, aki most szavazott, ez fiatal egy része, lendületes, és tényleg megfogja kezdeni. Ne ragudjon, Szalmon, mi a fenét csinált? Nem lesz a Szalmabon, benne, hogy ilyen okos vagyok, olyan okos vagyok, meg is őszültem, én vagyok a legszebb, legokosabb. Nem. 100 napon megkezdik, drága Szalma elvtárs, mit tetszett csinálni? És ők föl fogják tenni a kérdést. Az ezelőtti 20-30-35 évvel ezelőtti korosztály nem tette fel ezt a kérdést, mert elhitte azt, amit te mondasz, hogy egyszer majd mindenkinek jobb lesz, mert a nagymamának is azt mondták a szocializmus, hogy kicsit tessék kibírni, és utolérjük Ausztriát. Nagymamának sem volt, nem volt igaz, nálam sem volt igaz, és az unokámnál sem lesz igaz. De azt, hogy itt meg kell indulni, és az EU-s pénzeket igenis meg kell tudni, hiszen 34 milliárd dollár van kint,
6: igen, csak ezt
4: nem fogják idadni az összeset. A lengyel példából kiindulva, ugye lengyeleknek odatolták a pénzt, hogy segítsenek tuszkéknak, de utána ott az elnök egy kicsit beleköpött.
2: Hát itt ez a probléma nincsen.
4: És itt nálunk nem lesz
2: ez a belpolitikai helyzet.
4: Hát nálunk is van ez egy szatyor. Ja. Kétharmad.
2: Nem, ez ilyenek
4: tök. Előbb-utóbb egy pici része, ha megindul az EU-s pénzeknek, ez kell ahhoz, hogy meglökjék a gazdaságot.
2: És olyan azonnal intézkedés például ígért Kapitány István június 1-től, hogy a harmadik országból érkező munkavállalókat, az úgynevezett vendégmunkásokat, az ő lehetőségeiket, azokat szűkítik.
6: De ezt ugye mindannyian tudjuk, hogy magyar gazdaság nem él meg vendégmunkások nélkül, tehát ez lehet, hogy ez egy népszerű döntés, hogy felfüggeszték a vendégmunkásokat, de rengeteg ismerősöm van autóiparban, más iparágakban, hogyha azt mondják, hogy ha nem lennének ukrán vendégmunkások, meg más nem vendégmunkások, akkor ezek az üzemek már rég nem működnének. Tehát ez egy, lehet egy népszerű mondás, hogy felfüggesztik.
4: Szerintem nem európaiakra gondolt, csak nem mondta ki.
6: De hogyha azt mondja, hogy vendégmunkás, akkor igen, mindenkire vonatkozik. A másik pedig veled talán vitatkozva, akkor én azt mondom, hogy ha elindulnak a jó dolgok, és én is azt mondom, hogy elindulnak, csak én azt mondom, hogy ilyen gyorsan nem lesz látványos különbség. Szerintem mindannyiunkban lesz annyi türelem, hogy belátjuk, hogy 3 hónap alatt itt nem lehet vérontást csinálni a semmiből.
5: Ilyen szempontból egyébként én is inkább a 7%-hoz tartozom, hogy szerintem 3 hónapon belül nagyon látványos, tényleg kézzelfogható látványos eredményeket a gazdaságban azért nagyon nehéz elérni, és ilyen szempontból neki sokkal nehezebb dolga van, mint akár, nem tudom, a oktatásban, vagy az egészségügyben, ahol nyilván ahhoz, hogy strukturális változások legyenek, hosszú távú strukturális változások, ahhoz sokkal több idő kell, de talán könnyebb, gyors, szimbolikus olyan döntéseket hozni, akár tényleg a tankönyv választástól kezdve, egy csomó mindenben, amilyen...
2: Kamerarendszer leszerelés a kórházban.
5: Igen, ami nyilván az egészségügy problémáit egyáltalán nem oldja meg, de egy olyan tényleg szimbolikus intézkedése annak, vagy egy szimbolikája annak, hogy eddig egyébként egy rendőr felelt az egészségügyért miniszterként, amit könnyű visszafordítani. A gazdaságban szerintem sokkal nehezebb ilyen típusú intézkedéseket hozni, de itt azért a nagy kérdés azért, hogyha most politikai szempontból nézzük, azért az mindig a magyar társadalomnak az ilyen szubjektív érzékelése arról, hogy milyen irányba halad a gazdaság, és hogy pessimistán vagy optimistán látják a jövőt. Ugye az egyik legnagyobb indikátora annak, hogy az Orbán kormány bajban van, már a választások előtt jó pár hónappal, akár 1 évvel, 2 évvel azért az volt, hogy a magyar társadalom többsége nem csak hogy azt mondta, hogy rossz helyzetben van a gazdaság, és ő maga rossz anyagi helyzetben van, hanem hogy nagyon pessimista volt a jövőt illetően, és nem várta azt az Orbán kormánytól, már nem hitte el az Orbán kormányról azt, hogy képes kezelni a gazdaság problémáit. Ez az, ami szerintem sokat fog változni, és még akkor is, hogyha a következő 3 hónap nem tud kézzelfogható növekedést például hozni, hogyha a társadalom egy jelentős része bízik ebben a kormányban olyan szempontból, hogy de majd fog tudni hozni, azzal időt nyer kapitány is, azzal időt nyer a magyar kormány, Magyar Péter kormánya, és van esélyük arra, hogy hosszú távon azért mégiscsak tényleg eredmény.
2: Menjünk tovább, mert nagyon fogy az időnk, és én arra is kíváncsi voltam, hogy önök milyen kommentet fűztek ehhez az alapkérdéseinkhöz. Ezek közül válogattunk, néhányat mutatjuk.

0: Önök szerint lesz-e érzékelhető eredménye a Tisza kormány első 100 napos programjának? Nézzük gyorsan a szavazás eredményét. 93 igen, 7% nem, itt nincsen változás, és aztán a kommentek közül egy párat. Pircsi azt írja nekünk, hogy már most eltűntek az uszító plakátok, jobb a hangulat, így sokkal bizakodóbb az ember. Hát ez nem konkrétan a gazdaságra vonatkozik, de valóban ez is egy változás. Billy azt írta, hogy lesz majd káosz és népnyúzás. Billy nem tartozik az optimisták közé, én úgy gondolom. Imre azt írta, hogy igen, lesznek változások, hullanak a csontvázak a szekrényből. Ezt Imre akkor írta, amikor a Balázs interjú még ki se jött a kontrollon. Marianna úgy fogalmazott, hogy biztos, hogy lesznek változások, bár minden embernek más az elvárása. Ez is igaz, bizony. Gergő azt írta, hogy még kormányra sem léptek, de már van érzékelhető jele a változásoknak. Erősödött a forint, jó, mondjuk ez már korábban is. Csökkentek a mészárosféle cégek részvényei. Ez is már korábban elindult, leépítések kezdődtek a propagandánál, ez tényleg április 12-e óta bekövetkezett fejlemény, és elkezdtek dolgozni a hatóságok, felszabadulva a NER nyomása alól. Erzsi azt írta nekünk, hogy várt lány várat nyer. Erzsinek nagyon köszönöm. Ez egy igen ritkán alkalmazott, vagy használt magyar közmondás, mint az első magyar regény szerzőjének, Dugonics Andrásnak, aki nem mellesleg piarista szerzetes volt, a Szeged környéki néprajzi gyűjtésében megtalálható ez a közmondás. Azt jelenti, a várt lány várat nyer, hogy a türelem az meghozza a gyümölcsét. Úgyhogy nagyon köszönöm Erzsinek, hogy ezt előhozta, ritkán használjuk, és egy nagyon szép közmondás. József azt írta nekünk, hogy ne válaszoljatok az ATV provokációjára, Lipsi fertő. Józsefnek is nagyon hálás vagyok ezért a kommentért, természetesen várom máskor is a komment mezőbe, és ígérem, hogy ha hasonló színvonalú lesz, vigyázzon, ne adja alább, akkor idézni fogom azt is. Most pedig essék szó arról, hogy a képviselők, azok milyen módon nyerték el azt a jogosultságot, hogy beülhessenek végeredménybe a parlamenti patkóba.
1: Átvették a megbízó levelüket a listán megválasztott országgyűlési képviselők. Az országgyűlési választás jogerős végeredménye szerint a Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazám mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett. A Nemzeti Választási Iroda elnöke beszédében hangsúlyozta, a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen tették közzé. A fideszes Kocsis Máté, Szijjártó Péter, Lázár János és Budai Gyula, valamint a KDNP-s Rétvári Bence és Latorcai Csaba nem volt ott az eseményen. Ők később veszik át megbízó levelüket.
0: Tehát kisebb lenne a lelkesedés a Fidesz húzó nevei részéről, hogy a kupola csarnokban, a Szent Koronánál átvegyék a megbízó levelüket. Azért akárhogy is. Ez egy fontos lépés a parlament megalakulása felé átvenni a megbízó levelet. Miért van az, hogy egy ilyen prominens névsor számos tagja nem él ezzel a lehetőséggel?
2: Hát szerintem van az a mondás, hogy a fagyi viszonnyal, és ők attól tartanak, akár Kövér László, aki egyáltalán a mandátumát sem vette át, hogy hasonló elbánásban lesz részük része, mint amilyenben ő részesítette az ellenzéket 10x év alatt. Tehát én tulajdonképpen megértem azt, aki nem repes és nem vonul be a mandátumáért.
0: Hát nem, ők át fogják venni, tehát akiket itt felsorolt, el fogják venni, csak oda az ünnepélyes.
2: Igen, és már szerintem itt is egy-egy megjegyzést megtakarítottak maguknak azt, hogy tehát meg, ugye ez egy ünnep azoknak, akik győztek, és aki vesztes az ott, és ezek a vesztesek, akik nem szokták meg, hogy vesztesek, valószínűleg rosszul kezelnék a dolgot.
3: Az az igazság, hogy a Balázs Zsoltnak egy kisebbségben maradtam nálatok, tehát abszolút kisebbségérzésem, amióta itt ülök ebbe a Lipsi TV-be.
2: De vigyázunk rád.
3: Kétharmada, egyharmada megvertetnek a véleményemmel, de igen, ez egy kitüntetés a nemzetet képviselni, és ezek az emberek nem vették a fáradtságot, hogy a kupotat remélem oda menjenek, ezeknek semmi dolguk nincsen, egyetlen egy embernek van felmentése, Szijjártó Péter kórházban van. Gyógyuljon meg! Innen is sokat kívánok neki. Az összes többi még életében nem dolgozott, gondoljunk csak egy Rétvárira. 20-valahány éves kör óta államtitkár, és már minden államtitkár volt. Ezek az emberek tesznek magasra ránk, választókra, egy-kettő. Nem is baj, ha nem veszik föl most még, aztán elbújkálnak, mert teljesen felesleges.
0: Fel fogják venni, tehát ők mindenféleképpen
3: felfogják, mert hát 3 millió forintot én is fölvenném, tehát fel fogják venni, de bújkálni fognak, mert egész egyszerűen minden áldott nap szégyenben maradnak. Tehát ma ciki fideszesnek lenni. Ezt tudom mondani. Nagyon kevesen lesznek a parlamentben. Ha nem vették volna észre, amikor a Tisza először bement a parlamentbe tárgyalni a formákról, felállásról, alapításról, halálúdvörös gesztus tett Magyar Péter, amikor mindenkinek felajánlotta az alelnökséget, mindenkinek felajánlotta a bizottságot, a Nemzetbiztonsági Bizottságot felajánlotta az ellenzéknek. Ez egy úriemberi gesztus, ottak ebből nem értett nekik, nem kell félni semmitől, mert még egy olyan bunkot, mint kövér nem találunk. Vagy legalábbis jó sokáig kell keresni. Tehát ez azt jelenti, hogy elegánsan mentek be Magyar Péterék, keményen, de elegánsan, úrként viselkedtek, csak sajnos a Fidesznek ez szokatlan, mert életükben nem viselkedtek úrként.
0: A két megjegyzés, az egyik a Kövér László lebunkózását magánvéleményként értem, de
3: ez az én vélemény.
0: Annyira pont van becsületsértő, hogy itt ebben a műsorban ezt azért meg kell jegyeznem mindenféleképp. A másik, a Nemzetbiztonsági Bizottságnak a vezetése az kötelezően az ellenzéki. De valóban, hát ezt legalább nem.
2: És valószínűleg Magyar Péterék nem akarták az, hogy a Fideszé legyen.
0: Igen.
2: De most gonosz voltam.
4: Igen, erre azért találtak. Milyen jó, hogy bejutott.
0: A személyes diszkomfort érzeten túl van-e valami politika, lássunk-e bele valami politikát abba, hogy kik nem vesznek ma részt egy ünnepségen?
4: Hát én azt gondolom, hogy azért ebben olyan túlon-túl sok mindent nem kell belelátni. Én emögött szintén szólva ilyen személyes döntéseket vélek felfedezni, ami tényleg jöhet egy ilyen személyes diszkomfortból, tényleg egy kicsit, hogy más döntéseket vélek felfedezni, ami tényleg jöhet egy ilyen személyes

0: újságírói kérdésekre válaszolni semmiféleképpen, tehát ezeket a helyzeteket is látszik, hogy kerülik. Tehát én tényleg azt gondolom, miközben mondjuk Orbán Balástól láttunk ma egy hát nagyon érzelmes posztot arról, hogy milyen megtiszteltetés volt részt venni az előző kormányok munkájába, és kicsit ugye ennek is a vége az volt, hogy hát most veszítettünk, de megyünk tovább, tehát ebből is az jött le, hogy nincs itt semmi látnivaló tulajdonképpen, minden a legnagyobb rendben van, de azért mégis ebből a posztból látszott, hogy minthogyha ő érzékelné, hogy itt most egy korszakváltás történik a magyar politikában. Tehát nagyon-nagyon-nagyon ellentétes és egymásnak ellentmondó üzeneteket látunk különböző politikusoktól a Fidesz házatáján. Azt hiszem, hogy tényleg arról van szó, hogy egyelőre még nem nagyon van igazából egy irány, nincs az, ami azért oly sokáig működött, hogy a Fideszben valahol, és tudjuk, hogy hol eldöntik, hogy merre van az előre, és mindenki csinálja, amit csinálnia kell. Nem értik szerintem még ezt a helyzetet, nem tudják, hogy hogy kell ellenzékben politizálni, mert egész egyszerűen vannak olyan fideszes politikusok, akik sosem voltak még ellenzékben, és tanulniuk kell, hogy ez milyen.
1: Ez egy nagyon fontos megjegyzés volt szerintem, hogy tényleg ez a vereség azért megütötte őket. Tehát én tényleg elhiszem azt, hogy nagyon sokan nem számítottak arra, hogy ebből ekkora vereség lesz. Talán egy kicsire igen, de a kétharmadra nem. És ilyenkor azért mindannyian nézegetik azért a bankszámláikat, mindenféléket. Tehát szerintem tényleg ez is közrejátszott.
2: Az igazi érdekesség nem ez, hogy ma nem vették át. Az igazi érdekesség, hogy válogattak a listáról. Mert ugye csak 10 helyet nyertek egyénében, tehát összeverték őket, ezt így mondanák. Tehát ez olyan volt, mint tegnap az Újpest Radi.
1: Ne ilyeneket ne mondjunk, ez egy fájdalmas emlék.
2: Tudom, azért mondom, de én kint voltam, azért merem mondani.
1: Én is.
2: Tehát ez azt jelenti, hogy a Semjén úr, Semjén úr, Orbán úr, Kövér úr és a többiek nem ülnek be a patkóba 35 év után. Ez azért egy nagyon erős jelzés. És ez sokkal erősebb jelzés, hogy most melyik ment el, melyik nem. Függetlenül, én nem vagyok ennyire érzékeny, tehát a véleményem nem változott Kövér úrra. Mindig azt szoktam mondani, hogy azért, mert valami barna színű, nem biztos, hogy csokoládé. Lehet, hogy a kutya hagyta ott. Tehát ez volt az igazi meglepetés a fideszeseknek szerintem. És a másik meglepetés, hogy a sokat dolgozó fideszesek pedig nem kerültek sehova. Akik hajtottak vidéken, de vesztettek, és a listára se kerültek föl, és nem lesz FB, IG, Szerencsejáték RT, Mága Zoltán, Elftár, Segedű játék, etc. etc. És most egyszer csak a Mézesbödöntől eltemerek, és azt veszik észre, hogy jé, Spejzban már nincs lekvár, a nagymama már nem főz, eddig csak hordták ki a lekvárt a Spejzból. Most pedig a nagymama nem főz be, vége van a lekvár szezonnak, el kell menni dolgozni, és leszedni a gyümölcsöt, és a lekvárt főzni. És azt meg kell vásárolni, a cukrot is hozza a közétbe. Na ez fog nekik a legnagyobb fejfájást okozni.
3: Bocsánat, csak már, hogy itt a vége, önök szerint lesz érzékelhető eredmény a Tisza kormány első 100 napjának. Ez volt a kérdésünk, meglepődnék, hogyha változott volna a szavazatok aránya. Nem változott egyáltalán, maradt ez a 93-7, pedig nyugodtan nyomogatották volna még a gombot, amennyire tudom, kint van még adás alatt is a szavazási lehetőség. Na mindegy. Virág Andreának, Németh Andrásnak, Szalma Botonnak köszönöm, örülök, hogy itt voltatok. Önöknek pedig köszönöm szépen a késő estig tartó figyelmet, vigyázzanak egymásra is és magukra is. Viszontlátásra, jó éjszakát!
4: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazó podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha.

vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Közlekedéssel folytatjuk, itt van Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen. Két témát kéne besűrítenünk. Elkészültek a pesti fonódó villamos hálózat tervei, illetve hogy már készpénz nélkül érintéssel is fizethetünk a metrón, illetve más BKK járatokon. Szóval a budai oldalon már látunk fonódó villamos, de aki a Holdról jött, mit jelent ez a kifejezés, hogy fonódó villamos?
2: Fonódó villamos Budapesten arra a kifejezésre használjuk, amikor összekötünk olyan villamosvonalakat, amiket a múltban igazából már összekötöttünk, vagy valamiért nagyon közel vannak egymáshoz, és mégsem kötöttük eddig össze. A pesti fonódó az konkrétan azt jelenti, hogy szeretnénk összekötni a Deák téren megérkező Dél-Budáról a 49-es, 47-es villamosokat, és északról pedig a Lehel térre érkező 14-es és 12-es villamosokat a Balcsy-Zsilinszky úton és a Váci úton keresztül.
1: És akkor melyik járat marad? Vagy ilyenkor megáll a félúton, mondjuk jön a délről jövő járat, az rácsatlakozik az északra menőre, de aztán ott megáll és visszafordul?
2: Nagyon jó kérdés. Az, hogy melyik számozást fogjuk megtartani, az még egyeztetés kérdése, viszont ezek a villamosok, ezek Káposztásmegyertől fognak egészen akár Budafokig, Kelenföldig közlekedni, tehát az összes a 14-es, 12-es, 47, 49-es villamosok végállomásától a végállomásáig fognak közlekedni. Ennek az a lényege, hogy azt láttuk a budai fonódó sikerénél, ahol budai nem összekötött villamoshálózatokat kötöttünk össze, nagyon gyorsan megnőtt az utasforgalom, mert egyszerűen az emberek nem annyira szeretnek átszállni. Ennél a projektnél is a legnagyobb előny, most pont valamelyik nap taxival utaztam, szóba jött, hogy mivel foglalkozom, és ez a projekt is szóba jött, és a taxisofőr jelezte, hogy ő egyébként a 14-es villamos vonalán lakik, és nem érti, hogy ez a villamos miért csak a Lehel térig megy el, miért kell neki ott lemenni a föld alá, és átszállni egy megállóra a metróra azért, hogy eljusson a nyugati pályaudvarhoz, ahova egyébként ő szokott menni. Na pont az ilyen emberek, illetve az ilyen élethelyzetben lévő emberek számára készül ez a projekt, hogy ne kelljen feleslegesen átszállni, és azt látjuk, hogy ha ez összejön, akkor a modellezések azt mutatják, hogy akár 40-50 ezer utasa is lehet ennek a villamosvonalnak, sőt, még arra is van esély, hogy emberek emiatt leteszik az autót a városi közlekedéshez, és inkább villamossal fognak közlekedni Budapesten belül.
1: Igen, itt azt írja, hogy vitézőleg, de azt mondja, hogy a fejlesztésen naponta 2500 órát takaríthatnának meg a budapestieknek. Egyébként tehát akkor a terv elkészült, ez mekkora befektetés, mekkora beruházás, hogy meg is valósuljon, és mi az időbeli cél?
2: Jelenleg a legfontosabb részei kezdenek leütődni a tervnek, tehát a koncepcionális, hogy pontosan hol megy a Balcsy-Zsilinszky út közepén fog menni például villamos, majd utána át fog váltani szélső fekvésbe, tehát a nyugati téren a Skála, illetve a West End mellett fog végigmenni egészen a Lehel térig, mert a Lehel téren is megvan most már a villamosnak a helye, hogy melyik utcába fog bekapcsolódni. Jelenleg most megyünk tovább, most elindul az engedélyezési terv, tehát pontosan megrajzolja a tervező centire pontosan azt, hogy pontosan hol legyenek a vágányok, hol legyenek a megállók, és hogyha minden jól megy, akkor 28-29 végére lehetnek meg ezek az engedélyes tervek, és arra számítunk, hogy Európai Uniós forrásból a következő pénzügyi ciklusban fogunk kapni erre forrást, hogy ezt meg is valósítsuk.
1: Azért a Balcsy-Zsilinszky utat végig villamos sínesíteni, az nem lesz egy kis mutatvány, ezzel jár azért majd némi közlekedési fennakadás is, gondolom én.
2: Az építkezés az valószínűleg nehéz lesz, viszont az építkezés után nem csak egy új villamospályával gazdagodik Budapest, hanem teljesen meg fog újulni a Balcsy-Zsilinszky út, illetve a Váci út és a Lehel tér környéke is, amire lássuk be, hogy ráfér, hogy egy picit több zöld, több akadálymentesség és több jó kis városi élettér jöjjön létre.
1: Hát az biztos, mert Budapest ki volt véreztetve az elmúlt 16 évben. Menjünk a másik témánkra, mert rohan az idő, készpénz nélkül érintéses fizetéssel is vehetünk már metró jogosultságot. Én próbáltam a minap a kis föld alatt, én ott még nem jött össze, de nyilván ez még csak egy ilyen teszt állomás lehetett, nem tudom, mi volt a baj, de nem jött ellenőr, úgyhogy megúsztam.
2: Valóban elindult április 22-én a Budapest PNGO rendszer. Ez nem csak azt jelenti, hogy egy érintéssel lehet vásárolni, hanem egy érintéssel már rögtön érvényesíti is az utas egyébként a jegyet, és onnantól kezdve a bankkártya számít jegynek, akkor jelzel jól, hogyha odaérinted a bankkártyádat, és egy zöld pipa megjelenik a kijelzőn, azt jelzi, hogy akkor neked van jegyed, és hogy jön az ellenőr bármikor, akkor elég neki megmutatni a bankkártyát, sőt, egy egyébként ez a rendszer működik okostelefonnal, illetve okosórával is, illetve bármilyen virtuális bankkártyával is. Talán ennél egyszerűbb még soha nem volt a vonaljegyvásárlás Budapesten, hogy tényleg semmi nem kell gondolkozni, egy bankkártyát oda kell érinteni a terminálhoz, és utána lehet utazni.
1: És hogy melyik jegyet vesszük meg, vagy ilyenkor egyféle jegyet ajánl fel a rendszer?
2: Jelenleg a rendszer csak vonaljegyet árul, és egy darab vonaljegyet lehet vásárolni ezzel a metrón, viszont a jövőben az a célunk, hogy ne csak vonaljegyet, hanem akár bérleteket, kedvezményes jegyeket is lehessen majd vásárolni ezen keresztül. Ez igazából a budapesti E1-rendszernek gyakorlatilag az első lépése. Most a teljes metróhálózatot vettük le ezekkel a készülékekkel, 2028-ig viszont szeretnénk az összes Budapesten közlekedő villamost, autóbuszt, illetve trollibuszt is ellátni, és 28 után pedig az agglomerációba is kimenne a rendszer, valamint van ennek egy olyan előnye is, hogy eljuthatunk addig, hogy napi limiteket vezetünk be, tehát egy ponton valójában az emberek bármikor lecsippantják a bankkártyájukat, hogyha egy bizonyos mennyiségen felül csippantanak, akkor azért már nem kell majd nekik fizetnie, tehát olyan, mintha gyakorlatilag megvennének egy heti jegyet vagy egy bérletet, de ezzel nem kell gondolkozni előre, hogy fú, akkor én most nem tudom, 5 napot fogok utazni, vagy 22 napot fogok utazni, csak csippentünk a bankkártyával, és a rendszer majd kiszámolja a nekünk legkedvezőbb tarifát a nap végén.
1: Hát ez álomszerű. Köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta, és hát valósuljon is meg.
2: És köszönöm.
1: Kedves nézők, ennyi volt a mai start és a mai startusz. Köszönjük szépen az egész szerkesztőség nevében a figyelmet. Holnap is számítunk Önökre. Legyen szép napjuk, a viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Megjelent a közösségi média legmeghatározóbb arcainak idei Forbes listája. Itt van Vaszkó Iván szerkesztő újságíró. Szervusz, jó reggelt kívánok!